0: Elején az Alkotmánybíróságot érintő változást hajtott végre, nevezetesen megszüntette a korábbi konszenzusra alapuló jelölési és választási rendszert. Ugye ez a konszenzusos jelölés még akkor is érvényes volt, amikor az MSZP-nek és az SZDSZ-nek 72%-a volt. Abban az időben is a jelölőbizottságban az ellenzék volt többségben, tehát csak olyan személyről lehetett dönteni, akit az ellenzék is támogatott. Ugye 2011 után ez megszűnt, tehát a Fidesz jelölt és a Fidesz választott bírókat. Ez már egy rossz lépés volt, és azért felhívom a figyelmet, hogy például Helsinki Bizottság a mostani jelöléseknél, sőt már a Zonnevend bíró úr megválasztásánál is szóvá tette, hogy azért jó lenne a jelölési szabályokat vagy visszavinni ebbe a konszenzusos mederbe, vagy egy új jelölési módot, egy több csatornás jelölést, ahol a jelölésbe mondjuk a bírói egyesület, vagy a bírói tanács, vagy az ügyvédi kamara is, az országos ügyvédi kamara, vagy az Akadémia Jogtudományi Bizottsága is bevonódna, tehát nem csak politikai platform.
1: Ezt ha akarta volna a Tisza a mostani kétharmadával, egyébként meg tudta volna tenni a folyamat megkezdése előtt?
0: Jelenleg a napirenden van az alkotmánybírósági törvény módosítása.
1: Igen.
0: Tehát ha egy héttel később választják őket, akkor ezt meg lehetett volna tenni. Az azonban hozzátartozik, hogy a Fidesz másik lépése az volt a jelölés és a választás szabályainak megváltoztatásán, hogy olyan személyeket jelölt a bizottságba, a bíróságba, és tulajdonképpen a korábbi bírókra ez egyformán igaz volt, akik szinte mindegyikük konzervatív beállítottságú. Ugye látnunk kell, hogy a bírók nem robotok, nem a mesterséges intelligencia ítélkezik az Alkotmánybíróságon, hanem olyan bírók, akiknek van valami fajta értékrendje, ezek lehetnek jobboldaliak, konzervatívak, liberálisok, baloldaliak. Ugye most megválasztott 5 bíró, akiknek a nézetei valamennyire ismertek, azok alapvetően inkább baloldali és liberális bírók, akiknek helye van, hiszen a magyar társadalom egy része is baloldali és liberális. Ugye a Fidesz bíró jelölése abban keltett visszatetszést, hogy úgy tett, mintha Magyarországon az egész ország ugyanazt az értékrendet vallaná, mint a parlamenti többség, ami hát a legjobb időben is csak 52-53%-nyi
1: szavazat. Az Alkotmánybíróság még hajlamos arra, hogy úgy tegyen, mintha abszolút igazságot tudna szolgáltatni, és éppen ezért fontos, amit most mondott. Mert hogy igen, ott is emberek vannak, ott érvek, nézetek ütköznek, majd végén valamiféle konszenzusra jutni kell, ha sok konzervatív érv ütközik, konzervatív végeredmény születik.
0: Így van, és ezért nem volt szerencsés a homogén értékrendű alkotmánybíróság. Én nem gondolom, hogy minden alkotmánybíróra igaz lenne az, hogy ő fideszes volt. Volt néhány olyan alkotmánybíró, akiknek a megválasztása szintén visszatetsző volt, hiszen a parlamenti padokból ültek át az Alkotmánybíróságba fideszes, korábbi MDF-es képviselők, Hende Csaba is az utolsó körben.
1: Néha volt embernek érzése, hogy végkielégítésként használják az Alkotmánybíróságot.
0: Igen, úgy tűnt, mintha a nyugdíj utáni vagy nyugdíj helyetti végkielégítés. Most ezzel szemben szerintem fontos szempont, hogy valamennyire elfogadható, hogy most választottak 5 olyan bírót, akiket hát a miniszterelnök személyében jelölt, ugye ő jelentette be, ami szintén nem feltétlenül szerencsés, mert a jogszabályok értelmében nem a kormány, hanem a parlamenti bizottságok jelölnek, és a parlamenti frakcióknak van ebbe szerepe, de most tulajdonképpen bekövetkezik egy kiegyenlítődés. A jelenlegi 15 bíró közül van 6 olyan, akit a Tisza többség jelölt és választott. Van 4 olyan bíró, akiket 2016-ban úgy választott meg a korábbi parlament, hogy nem volt a Fidesznek kétharmada, tehát őket az ellenzék is támogatta, tehát lehet egy normális jelölési és szavazási módnak nevezni, és van 5 olyan bíró, akiket csak a Fidesz jelölt és a Fidesz választott meg. Jó lenne, hogyha ebben az egyensúlyi helyzetben valóban a bírók közötti érdemi vitákban, szakmai vitákban dőlnének el a az egyes kérdések. És a következő körökben novemberben lesz egy újabb választás, 2028-ban 4 bírónak lesz újabb választása, tehát még ebben a ciklusban, 2030-ban lesz még egy következő, tehát az utolsó lerövidült mandátumú bíró megválasztása. Tehát jó lenne, hogyha az új bírókat a következő körben már vagy a politikai konszenzus alapján, vagy a szakmai konszenzus, tehát hogy álljon mögöttük egy szakmai konszenzus. Szerintem a mostani bírókat szakmai fórumok támogatták volna, hiszen valamennyiüknek jó neve van a szakmában. Ugye Ligeti Miklós választása egy kicsit furcsa, hiszen ő neki nem ez volt a pályája, a többi bírónál mindegyiküknek volt alkotmányjogi tanulmánya, vagy ezzel a témával foglalkozott. Ugye Ligeti Miklós is egy kiváló alkotmánybíró lesz, ebben én nem kételkedek, de azért láttuk azt korábban, hogy a Fidesz is élt azzal a technikával, éppen Stumpf István esetében, hogy 2010-ben az akkor elég kritikus Stumpf Istvánt 9 évre praktikusan elhallgattatta, hiszen alkotmánybíróként Stumpf István nem szólalhatott meg a nyilvánosságban, nem jöhetett ide vagy más műsorokba, ugye Ligeti Miklós gyakran ült ebbe a székbe, ahol én vagyok, vagy más stúdiókban, tehát én úgy gondolom, hogy ő azért hiányozni fog a nyilvánosságban.
1: Az miért van, hogy egy alkotmánybírónak nem ismerhetjük meg a véleményét jogi ügyekben? Értem, hogy testületi módon vannak jelen a magyar jogban. De közben lehetnek nézőpontok, amiket például nem ártana néha valaki elmagyarázna közülük.
0: Igen, de hogyha olyan kérdésekben szólalnak meg, amiből majdan egy ügy lesz, ahol ő neki döntenie kell, akkor egy korábbi nyilatkozata, ugye a jogban úgy nevezetik, hogy prejudikál, tehát azt fogják mondani a felek, akik az alkotmánybírósághoz fordulnak, hogy hát ennek a bírónak már van egy előzetes véleménye, ő nem pártatlan, nem elfogulatlan az ügyben. A rendes bírók sem foglalhatnak állást olyan ügyekben, amikben ők esetleg tárgyaltak, vagy tárgyalni fognak, ugye az alkotmánybírókra ugyanez igaz, még ha nem is, nincs is folyamatban olyan ügy, ami a nyilatkozat témájába tartozik, egyikünk se tudhatja, hogy egy hét múlva vagy egy hónap múlva ebben az ügyben nem fordul-e valaki alkotmánybíró.
1: Mi kerül most praktikusan az alkotmánybírók elé a közeljövőben? Ugye itt van egy alkotmányozási igény és egy ígéret is rá. Azzal például az alkotmánybíróságnak elöljáróban is van dolga, vagy csak akkor, amikor már ott van előtte a törvényszövege?
0: Az alkotmánybíróságnak magával az alkotmányozással formálisan nincsen köze, tehát az alkotmánybíróság nem véleményezheti az alkotmányt, és nem is bírálhatja felül az elfogadott szöveget. Az lehet, hogy alkotmánybírók szakmai konferencián elmondják a véleményüket az alkotmányról, mert az egy absztrakt norma. De jobb, hogyha nem, mert az is hát bizonyos értelemben árnyékot vett a pártatlanságukra. Amik az alkotmánybíróság elé kerülnek, hát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Bizottságra vonatkozó törvényt, az én ismereteim szerint a Fidesz megtámadta az alkotmánybíróságon, ugye arra hivatkozva, hogy vannak olyan passzusok, ahol a törvény nem biztosít jogorvoslati jogot azoknak, akiknek a gazdasági tevékenységébe a szervezet beavatkozik.
1: Én mondhatom, hogy most milyen finnyesek lettek. Ugye az átvizsgálatok ellen sem volt igazából jogorvoslat. Az meg átment.
0: De továbbra sincs, tehát ott azért nem történt változás, és ugye ott az átvizsgálatnak abban az értelemben nincs olyan következménye, ami mondjuk egy gazdasági társaság működését el lehetetleníteni.
1: Hát egy pár tét majdnem, ha emlékszik rá, hogy mi történt a Jobbikkal például.
0: Igen, de ők utána bírósághoz tudtak fordulni, tehát annak van ilyen értelemben, ott van jogorvoslat, tehát van bírói út végső soron, de kétségtelen, hogy attól, hogy a Fidesz valamit rosszul csinált, attól nem kell azt ismételni.
1: Ez így van.
0: Tehát én ilyen értelemben az alkotmánybíróságnak valóban, ahogy a kérdésében is utalt rá, illetőleg maguk az alkotmánybírók a meghallgatásnál elmondták, hogy az ő küldetésük az, hogy úgy jelenjenek meg a nyilvánosság előtt, mint egy pártatlan, elfogulatlan szakmai döntő testület. Ugye ezt a nimbuszt vesztette el az elmúlt 16 évben az alkotmánybíróság. Személyükben a most megválasztott bírók erre alkalmasak, de még egyszer mondom, jobb lett volna, hogyha mondjuk a szakmai szervezetek is mögöttük állnak a jelölési folyamatba, és akkor az egész jogász szakma és azon túl a társadalom széles köre számára is elfogadható az, hogy ők valóban bírók, tehát sporthasonlattal szoktuk mondani, ők a játékvezetők, tehát ha ők akarnak gólt rúgni, vagy ők akarják a kapuba tartó labdát megállítani, akkor ez egy funkciótévesztés. És az előző alkotmánybíróságnál azért voltak ilyen ügyek, ahol a szakmai közvélemény azt gondolta, hogy döntéseket el lehetett volna marasztalni a kormány döntéseit, a Fidesz kormány döntéseit, vagy a parlament döntéseit, de az alkotmánybíróság ezt nem tette meg, csak igazán jelentéktelenebb ügyekbe. Volt is ilyen szakmai vizsgálat, ami nagyon jól kimutatta, hogy milyen drámaian megváltozott a kormánnyal ellentétes döntések, vagy kormány akaratával ellentétes döntések aránya azok után, hogy egyoldalú lett a bíróság. Most azért várjuk meg azt, hogy az új bíróságnak azok a döntései is népszerűek lesznek a kormány oldalon, amik a kormánynak egyes törekvéseit esetleg megállítják, mert a korábban is a problémák abból adódtak, akár a Bokros csomag idején, amikor az alkotmánybíróság egy 72%-os többség döntését nyilvánította alkotmányellenesnek, és akkor is voltak olyanok, ugye én akkor belülről láttam, akik felvetették, hogy hát akkor változtassuk meg az alkotmányt.
1: Na, a döntést változtassuk meg az alkotmánybíróságot.
0: Vagy az alkotmánybíróságot, persze. Vagy magát az alkotmányt, de szerencsére akkor ez nem történt meg. A Fidesz néhányszor ezt megtette, és reméljük, hogy a Tisza párt ezzel a gyakorlattal szakítani fog.
1: Nagyon sokszor említette itt a rövid idő ellenére többször, hogy a szakmai testületek véleményét meg kellene hallgatni jogalkalmazási ügyekben, de akár alkotmánybírósági ügyekben is. A szakmai testületek meglehetősen távolságtartóan nyilatkoztak például arra a politikai és a közvéleményben meglévő igényre, hogy gyorsítani kéne a jogi ügyeket. A vizsgálatokat, a bírósági szakot, a fellebbezési időszakát közelebb húzni a döntéshez, és így tovább, és így tovább. És ebben, minthogyha most lenne egy hiányérzet velük szemben, hogy ebben legyenek partnerei a politikának. Nem tudnak, mert olyan a jogi berendezkedés?
0: Nem annyira a jogi berendezkedés, az infrastruktúra problémás. A jogi berendezéssel is van probléma, de ugye engem alkotmányjogászként mutattak be az elején, de valójában büntetőeljárás jogász vagyok, és azt tudom mondani, hogy amióta az eszemet tudom, azóta minden eljárás jogi törvénynek az volt a célja, hogy gyorsítsuk az eljárást. 1973-ban, 98-ban, 2017-ben, de talán néhányan emlékeznek rá, hogy 2010-ben, amikor a Fidesz kétharmados többséget szerzett, akkor született a büntető eljárásban egy külön eljárás, ami a kiemelt jelentőségű ügyek szóltak, ugye akkor az volt a retorika, hogy a politikus bűnözőkkel szembeni eljárás. Ez bekerült 2010-be a büntető eljárási törvénybe, utána 7 éven keresztül az volt a tapasztalat, hogy ezek a gyorsított ügyek még lassabbak lettek, mint a normál ügyek. Tehát, és 2017-ben is az új, jelenleg hatályos büntetőeljárási törvénynek a fő célkitűzése az volt a miniszteri indokolásba, hogy növelje a hatékonyságot és gyorsabb elbírálás legyen. Nemrégiben utána néztem ennek, és az lett az eredménye, hogy 8 év távlatában ugyan a bírósági szakasz időtartama rövidült, az átlagos időtartam, de amennyivel a bírósági szakasz rövidült, annyival hosszabbodott meg a nyomozás.
1: Ez olyan, mintha a rendszer ellenállna.
0: Így van. Úgy tűnik, hogy a rendszer ellenáll, és ez most talán a beszélgetéseink kereteit kifeszíti. Én 90 óta másokkal együtt azt mondom, hogy nem teljesen jó megoldás az, hogy az ügyészség is független, és a bíróság is független, mert gyakorlatilag a választóknak így az igazságszolgáltatásra alig van befolyása a kormányon vagy a parlamenten keresztül, csak a törvényi kereteket változtathatja meg, de igazából magáért a büntető eljárásért nincsen demokratikus felelősség.
1: Milyen érdekes, ez régen vívmánynak számított.
0: Ez vívmánynak
1: pont azért, mert abból jövünk, amikor mindenbe bele lehetett szólni.
0: Igen, és ezért lett ennyire népszerű, de azért nem véletlen, hogy Ausztriában, Németországban, vagy Hollandiában, vagy Franciaországban a kormány szerve, az igazságügyminisztérium alá tartozik az ügyészség, mert a kormány akkor azt tudja mondani, hogy én azt követelem, hogy az ilyen típusú ügyekben gyorsítsuk fel az eljárást, nézzük meg, hogy miért nem halad eléggé. Ez sokszor nem csak jogszabálymódosítás, ez a legolcsóbb és a legegyszerűbb, azzal be lehet pillanatokra tömni a kritikusok száját, de például kellene adminisztratív személyzet mind az ügyészségnek, mind a bíróságnak, ma ügyészek, bírók csinálják azt a munkát, amihez messze-messze túl van vannak kvalifikálva, érettségizett vagy a BA diplomával rendelkező igazságügyi szakemberek kezük alá tudnának dolgozni. A nyomozásokban, ahol több tízezer oldalas nyomozati anyagok vannak, ugye Pintér Sándor a hétvégén szintén hivatkozott erre, hogy azért lassú, mert több tízezer oldalas anyagok vannak. Ezt a több tízezer oldalt a nyomozónak, az ügyésznek, az elsőfokú bírónak és a másodfokú bíróság minden tagjának el kell olvasni, és hát ha összeadjuk, hogy tízezer oldalt mennyi idő egy embernek elolvasni, akkor kijön a hosszú idő. De abban a pillanatban, ha például a mesterséges intelligenciát az igazságszolgáltatásba elkezdik használni, és a mesterséges intelligencia segít a bíróknak, ügyészeknek, nyomozóknak ezt a sok-sok ezer oldalnyi anyagot feldolgozni, akkor már léptékekkel fel lehet gyorsítani, hiszen nem kell megvárni, míg öt ember elolvas külön-külön egymás után tízezer oldal.
1: Szóval nem most fog ez megoldódni hirtelen, ennyiben az ebből a néhány mondatból is világos volt.
0: De a szándék megvan rá.
1: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hétvégén rendeztek először atlétikai világdöntőt, méghozzá Budapesten. Ez egy nagyszabású, tévésószerű esemény volt, feketére festett gyeppe, rózsaszín homokkal, világító gerellyel. A koncepció tehát új, viszont nem biztos, hogy az állami beszerzések nem maradtak a régiek. Erről beszélgettek Katus Eszterrel, az Átlátszó újságírójával. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy köszönjük, hogy itt van velünk. Tényfeltáró cikket írta az atlétikai világdöntőről, ahol több furcsaságot is felfedezni vélt. Ugye az egyik például az, hogy olyan cégtől is ajánlatot kértek, amelynek se árbevétele nem volt tavaly, alkalmazottja pedig hát a létrehozása óta nem volt, hogyha jól tudom. Milyen egyéb furcsaságok voltak még az esemény körül?
2: Ugye az egész történet onnan indult, hogy Balázs Gyula, ugye fideszes vállalkozónak a cégei leuralták a rendezvény szervezési piacot, az államit az elmúlt években, ugye minden megbízást ők kaptak meg tulajdonképpen, és ezért hát nem nagyon van már olyan cég, akire így alapvetően gondolna az ember, amikor majd megrendeznek egy ilyen nagy mondjuk sporteseményt, hogy aki meg tudja rendezni, úgyhogy egy egészen új helyzetbe került a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség, ugyanis eddig csak annyi feladata volt, hogy szólt Balázs Gyulainak, hogy itt van ez a 75 milliárdos keret megállapodás ennek a terhére, akkor most ezt az eseményt kell megszervezni, és akkor Balázs Gyula cégei ezt megtették. Most ugye ez megszűnt, mert hogy Balázs Gyula cégeinek a a számláit zárolták, és ezért a teljesítésre ugye képtelenné vált, ezért az NRÜ-nek ugye ki kellett írni a új tendereket ezekre az eseményekre, hogy szervezőt találjon. Na most egy rendes közbeszerzési eljárásnak az átmenetele az nagyon sok idő, tehát az több hónap van, amikor egy évet is igénybe vesz akár, úgyhogy erre nem volt idejük, mivel ugye ezek az események most történnek szeptemberben, illetve az augusztus 20-ai rendezvény pedig ugye augusztusban már lezajlott. Ezért hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást írtak ki. Ez egy nagyon versenykorlátozó tender, mert ugye ide nem indulhat ezen bárki, csak azok, akiket felkér a szervező, bocsánat, a kíró. Ezért nagyon meg kell indokolni, hogyha valaki ezt a típusú eljárást választja, és a közbeszerzési hatóságnak erre engedélyt kell adnia. Most a rendezvényszervező ügynökség ezt megtett az augusztus 20, illetve a jelenlegi sportesemények kapcsán is, és hát piackutatást végzett állítása szerint, amely alapján ő felkeresett cégeket, akiket felkért ajánlattételre ezekre az eseményekre, és hát így választott ki a mostani ugye, atlétikai világdöntőnek, illetve a judo grand slamnek a megszervezésére 4 cég került a látóképébe, és közülük végül 2 vállalta, hogy ajánlatot tesz. Most az egyik, az a nyertesi Rupp Kft. Volt, akinek korábban, hát mondhatjuk úgy, hogy NER-ből kifaruló cégről van szó, mert hogy olyan volt tulajdonosai vannak, például Schmidt Gábor volt sportért felelős helyettes államtitkár, volt egy ideig tulajdonos benne, illetve egy olyan ember, aki Balázsi Gyulának a cég társa. Viszont ezek a kapcsolatok már megszűntek, tehát jelenleg nincsenek benne elvileg neres emberek. Ők nyerték el, mert hogy nekik több ilyen rendezvényszervezői tapasztalatuk volt, ugye ajánlottak egy járatunk, elfogadott a rendezvényszervezői ügynökség, illetve volt egy másik, ez a Flying Fish Kft. Nevezetű cég, amelyről elsőre csak annyi látott a cégadatbázisban, hogy nem nyertek korábban közbeszerzéseket, és hogy nincsen bevételük sem, nem volt az előző évben, illetve az elmúlt 5 évben sem nagyon, és hogy hát nincsen alkalmazottjuk sem. Ugye felmerült a kérdés, hogy egy ilyen cég olyan alkalmas arra, hogy megszervezzen egy olyan nagy sportot.
1: Bocsánat, közben szól, hogy megszakítom, csak még mindenképpen egy-két kérdésem. Ugye nem biztos, hogy alkalmas, de 16 évig ugye nem volt piaci verseny, maradtak egyáltalán alkalmas cégek, ugye megkeresték a láncsoportot is, és azt mondták, hogy nem. Úgy értem, hogy ilyen elemenként persze vannak cégek, akik képesek megszervezni, de összességében egy ilyen nagyszabású eseményt nem. Tehát lehet erre fogni ezt a kialakult helyzetet?
2: Igen, ahogy mondtam is, hogy egy új helyzetben van most a rendezvényszervező ügynökség, mert most kell találnia majd olyan cégeket, akik alkalmasok lehetnek még erre. Most ránézésen nyilván nem egy nulla fős, nulla bevételű cégről gondoljuk, hogy alkalmas egy több 10 000 főt megmozgató eseménynek megszervezésére, ezért is kérdeztünk rá, hogy miért gondolták, hogy alkalmas, és ők ugye azt válaszolták, hogy 2017-ben már részt vettek az úszó VB-nek a megrendezésében, a vizes VB-nek a megrendezésében, és hogy innen volt referenciájuk, de hogy az elmúlt években ugye nem kaphattak a lehetőséget, és ezért nem volt bevételük, tehát erre ezt válaszolták. A másik érdekes cég, aki ugye felmerült, ugye a negyedik az a rendezvényszervező cég volt, a Hard Rock, aki ugye az augusztus 20-at is megszervezte, és hát volt még egy cég, a Pro Event Kft., aki pedig abból a színben a Tiszához is köthető volt, hogy az Elcsényi Miklós, ő ugye korábban a Tisza programigazgatója volt, és őket is megkeresték, hogy esetleg vállalnák, de ők nem tettek ajánlatot, és hát annak a cégnek sincs alkalmazottja, a bevétele is csak pár millió forint volt, úgyhogy itt is ugye megkérdeztük, hogy mi volt az oka, miért megkeressék őket, és hát a válasz szintén az volt, hogy korábbi sportesemények rendezésében való részvétel miatt választották őket.
1: Jól tudom, önök 25 céget megkerestek, akik ilyen nagy rendezvényszervező cégek, hogy velük kapcsolatba lépett az NRÜ, és 8 cég válaszolt önöknek, akik azt mondták, hogy nem keresték meg őket, illetve Hatházi Ákos mondta ezzel kapcsolatban, hogy őt is megkeresték olyan vállalkozások, akik azt mondták, hogy hát lettek volna még itt alkalmas jelentkezők, de őket sem keresték meg, tehát valószínűleg nem arról van szó, hogy egyáltalán ne lenne más alkalmas cég, csak ezek a nulla alkalmazottos és nulla árbevételű cégek. Szóval árnyaltabb a kép, rendszer szintű működés kezd kialakulni, főleg, hogy említett az augusztus 20-ai eseményeket is, ugye az is már nagy vihart kavart, arról a G7 írt, tehát mikor kell elkezdeni aggódni, mikor láthatunk itt rendszert, és mennyi időt kell adnunk a kormánynak, ugye mindig az időrövidségére hivatkoznak arra, hogy Balázsi Gyula cégcsoportja hirtelen kikerült a képből, és hát egy ilyen vákum keletkezett.
2: Így van, én azért még rendszer szintű problémákról azért nem beszélnék, mert ez most ugye két alkalom volt, amikor tényleg sürgősen kellett keresni cégeket, és most, hogyha nagyon jó szándékok akarunk lenni, akkor csak annyi történt, hogy szerencsétlen önerősök hirtelen nem tudták, hogy kihez forduljanak, kaptak tippeket, őket végighívogatták, aki vállalt, azt gyorsan felkérték, meg nyilván olyanokat, akiről tudták, hogy valószínűleg meg tudják rendezni. És azért azt ne hagyjuk ki a képből, hogy ő már ezeket az eseményeket már tavaly óta rendezi ugye a Balázsi cége, úgyhogy hogy már azért a nagyja meg volt. Tehát, hogy igazából a végén át kellett venni bizonyos feladatokat, de le voltak már beszélve, hogy az alvállalkozók, meg úgy rengeteg minden már ebből meg volt a rendezvényből. A nagy kérdés az az lesz, hogy például a jövőre, vagy az elkövetkező időszakban, amikor már kifutnak ezek a korábban Balázsék által betervezett, vagy rendezett események, hogy akkor mi fog történni. Ugye hát nagyon várjuk, majd megfigyeljük majd, hogy reméljük, hogy ezek nyílt eljárások lesznek, és valóban olyan piaci szereplők tudnak jelentkezni, akik alkalmasak, bár azt is hozzá kell tenni, hogy az augusztus 20 gond nélkül lezajlott, és a világdöntő is gond nélkül lezajlott, úgyhogy eddig arról nem beszélhetünk, hogy valóban alkalmatlan cégek kerültek volna oda, úgyhogy ebben legalább nem esett kár. Az augusztus 20 elvileg jóval olcsóbb is volt, itt a sporteseményeknél ez még nem tisztázott teljesen, de mindenképpen célszerű lesz ezeket a gyorsított meg hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokat elfelejteni, és mindenképpen nyílt eljárást kiírni.
1: Ja, jól tudom, itt az atlétikai világdöntőnél is az NRU, mintha úgy tudom, hogy 17 milliárd, majdnem 17 milliárd forintot kapott a megszervezésére, aztán végül is 3,7 milliárdért szervezték meg a két sporteseményt, tehát azt végül is nem lehet mondani, hogy túlárazás merülne fel, tehát kifejezetten kedvező áron szervezik meg a cégek, tehát itt valóban akkor az idő rövidsége miatti hát ilyen szűk és kicsit fura, vagy hát korlátozott verseny az, ami problémás, de akkor hosszabb távon, már akár a jövő évben is, hogyha a kormány rendes közbeszerzési eljárásokat ír ki, ahol láthatóan rendes verseny van, akkor ezek a mostani esetek megbocsáthatók, elfeledhetők.
2: Én bízom benne, de mondjuk itt azért mondtam, hogy még nem tisztázott, hogy pontosan mennyibe került ez a két esemény, mert hogy a 16,9 milliárd azt meg lett ítélve, de abból elvileg már kiutaltak ugye a Balázséknak korábban egy talán ilyen 6 milliárd körüli összeget, plusz még erre rájött ugye mostani, tehát 10 milliárdnál így is tartunk, és a jogdíjakról még nem tudunk, tehát így is lehet, hogy megvolt ez a 16. Itt igazából inkább arról kéne elgondolkozni, hogy biztos, hogy érnek ezek az események ennyit, hogy mennyi a gazdasági haszna, mennyi a kiadás, mennyi a bevétel, ezt nyilván majd aki ehhez ért, azt végig gondolja. De igen, mindenképpen a közbeszerzési folyamatoknak a végigvitele, a nyílt eljárásoknak a kiírása lehet az, ami garantálja, hogy ne fordulhasson elő az, hogy tömegkormány közeli cégek lesznek a befutók. Ugyanakkor őket sem lehet kizárni nyilván, tehát nem eshetünk át a ló túloldalára, mert ha valaki alkalmas, akkor miért ne pályázhatna attól függően, hogy köthető-e bárkihez. Ha ők az alkalmasok, és ők adják a legolcsóbb ajánlatot, akkor őket is el kell fogadni.
1: Katus Eszternek, az Átlátszó újságírónak köszönjük a beszélgetést.
2: Én is köszönöm, viszlát.
1: Viszontlátásra.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Előállították Jelinek Dánielt és Szívek Norbertet a Volánbusz ügyben. A gyanú szerint egy több milliárdos közbeszerzéseket érintő korrupciós ügyben folyik nyomozás. Galgóczi Ferencet tavasszal tanúként hallgatták ki. Állítása szerint a szálak a Fidesz kormány korábbi fejlesztési miniszteréig, Sesták Miklósig érnek. A stúdióban Galgóczi Ferenc.
3: Akit ma úgy nevezünk, hogy civil oknyomozó, de az eleje az az volt, hogy károsult. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Mert hogy az egész történet az valahogy úgy indult Ferihegyen, hogy önnek volt ott egy cége, amelyik szeretett volna dolgozni és működni, és voltak ott mások is, akik meg ezt nem szerették volna annyira nagyon. És ez nem feltétlenül jogszerűen zajlott, ennek volt egy nagyon komoly hírverése akkoriban, amikor ön ezzel előállt, és már akkor arra mutattak a szálak, ahova most látunk rá. Innentől kezdve igazából öné a szó, de egy dolgot mindenek előtt hagyd tegyek hozzá, itt nevek is el fognak hangozni, mert hogy az ilyen. Másképp nincsenek értelme ennek a beszélgetésnek, de az ártatlanság vélelme mindenkit, akinek a neve elhangzik, megillet addig, amíg a bíró nem mondja ki, hogy bűnös. Úgyhogy ennek jegyében beszélgetünk mi itt most, öné a szó.
4: Üdvözlöm, szerkesztő, még egyszer. Igen, tehát röviden a légi közlekedésben nem csak próbáltam, tehát azért tevékenykedtem is, volt egy elég aktív.
3: A Woodport Kft.
4: Woodport volt az enyém. Ez egy földi kiszolgáló cég volt, és 2014-ben, utána Sesták miniszter úrral összeismerkedtem, elkezdődött egyfajta együttműködés, egy kényszerű együttműködés, aminek lett az eredménye, ami. Tehát a Woodport az 2017-ben előbb elvesztette a piacát, tehát ki lett onnan szorítva, majd 2020-ban, Covid előtt egy szerencsés kimenete volt az ügynek. Egy hosszú, bürokratikus, brüsszeli eljárást követően a magyar államot pereltem tiltott állami támogatás miatt. Kiszálltam az üzletből teljesen.
3: De ő már akkor tett feljelentéseket. És hát ezek a vallomások, feljelentések vezettek oda, hogy az az ügy, amiről most beszélünk, az kapott egyrészt egy ferihegyi irányt, másrészt pedig felszálazódott egy volánbuszos történet.
4: Nem így történt. A Woodport témában nem tettem feljelentést. A Woodport témában kivártam gyakorlatilag 10 évet, ugye 2026, és a választások előtt két nappal mentem be, és adtam azt az interjút, amiben elmeséltem ezt a történetet. Az elmúlt 10 évben figyelemmel követtem a Sesták és szervezetéhez köthető ügyeket, és az ehhez kapcsolódó, különösen a korrupciós szálat és az egyéb bűncselekményi szálakat, azokat dolgoztam fel, és tematikussal rendeztem, és én ezek kapcsán tettem büntető feljelentést.
3: Mi az, ami biztosan tud ebben a történetben, aminek alapján mert büntető feljelentést tenni, nevesítve a személyeket?
4: Az az ügy, amiben engem meghallgattak, amiben hivatkoztak az intróban, az egy 2026-os ügy, tehát én abban 2026-ban tettem a feljelentést, abban engem tanúként meghallgattak. Igen. Az ügyben. Az arról szól, hogy Sesták Miklós 2015. június és 2018. augusztus között havi 125 millió forintos korrupciós pénzt vett át egy volánbusz alvállalkozótól, ez körülbelül 4 milliárd forint.
3: Ez ügyben egyébként szintén zajlik már a nyomozás, tehát a buszbeszerzéstől függetlenül.
4: Azt tudom mondani, hogy zajlik, és a mai eseményeknek a tudomásom szerint van köze ez a korrupciós bűncselekményhez.
3: Ez az a történet, ahol...
4: A mai eseményeknek a tudomásom szerint van köze

0: hogy szólnak neki a portál, hogy jött egy ember és hozott valamit. Fekete Antal felhívta az irodájába, és kiderült, hogy hozott 115 millió forintot, ahogy szokta minden hónapban. El lett hajtva? Ezt követően Fekete Antal elmesélte Sesztáknak, hogy mi történt. És Seszták Miklós ezen a ponton, ahelyett, hogy a nyomozóhatósághoz fordult volna, utasította Feketét arra, hogy menjen a pénz után, és jelezze az alvállalkozónak, hogy a költségek emelkedtek, most már nem 115, hanem 125 millió forint havonta. És ez így ment 2018 augusztusáig.
1: Hogy mert ez a történet? Most már kicsit félve kérdezem, majd azt legfeljebb pontosít, hogy úgy van-e, hogy a nyomozóhatóságok előtt azt nyilatkozta, hogy öntől is kértek védelmi pénzt a Ferihegyi történet kapcsán?
0: A Budport ügyben kért tőlem Sesztáky Miklós, és ezt szeretném tisztázni.
1: Személyesen,
0: közvetítőn keresztül kérte, de volt a Sesztákkal egy olyan beszélgetés 2016 februárjában, amikor ő megerősítette, hogy ezek a pénzek eljutnak hozzá. Tehát azt mondta, ameddig én fizetek neki rendesen, addig a védelmét élvezem. És ezt szeretném tisztázni, hogy én nem azért fizettem, hogy én bármilyen jogtalan előnyhöz jussak a repülőtéren, nekem már megvolt a szerződésem Sesztákot jóval megelőzően 2012-től, nekem azért kellett fizetnem, mert Sesztáky folyamatosan azzal fenyegetőzött, hogy bevonatja az engedélyem a repülőtéren. És ráhatása volt, folyamatosan inzultált a légügyi hivatalt.
1: Van bizonyíték a mindenre?
0: Természetesen ez az ügy elévült.
1: Milyen bizonyítékot tudott átadni?
0: Sesztáky Miklós a leplezett eszközökkel történt vallomás. A leplezett eszközökkel történt.
1: Hangfelvétel?
0: Leplezett eszközök.
1: Hát mi lehet, egy papírdarabot nem takarunk le, mondom, egy telefont, igen.
0: Sok minden lehet a leplezett eszköz.
1: Ez egyébként így van. A központi nyomozó főügyészségnél járt?
0: És jártam a központi nyomozó főügyészségnél.
1: Akkor, amikor először megjelent, hogy azt mondja, hogy két nappal a választás előtt
0: volt. Az interjú az április 11-én jelent meg, igen.
1: Igen. Hogy fogadták?
0: Sesztáky?
1: Nem, önt a főügyészségen.
0: Az NNI-hez mentem be ebbe az ügybe, és részletesen el kellett mondani.
1: Nemzeti nyomozóiroda.
0: Igen, a nemzeti nyomozóiroda. Ugyanazt elmondtam nagyjából, amit a kontrollinterjúban elég részletesen.
1: Nem kételkedtek?
0: Nem. Azt az interjút megnézi valaki, akkor ez pontosan tudja, hogy megtörtént.
1: Az, hogy a közvetítőknek milyen szerepe volt, az nyilván ebben a történetben nagyon fontos, mert hát ők lesznek a kapocs sok esetben a célzott személy és a korrupciós pénz megfizető ember között. A közvetítőket ön ismerte?
0: Ismertem azt a közvetítőt, aki a Budporttól is vitte a pénzt, és a Volánbusz ügyben is vitte a pénzt. Közreműködött, bocsánat, a pénzt.
1: Ezek az emberek mindig tudták, hogy miben vesznek részt?
0: Pontosan tudták.
1: Akkor azt mondja, hogy ez volt a gyakorlat, tehát ez egyáltalán nem volt meglepő.
0: Ez egy olyannyira bevett gyakorlat, hogy nem csak ebben az ügyben, hanem, és ez nagyon fontos, hogy Sesztáky Miklós gyakorlatilag a nagy politikának a teljes korrupciós modelljét átültette Szabolcs-Szatmár 3-as választókörzetbe, ugye ez 43 települést foglal magába, gyakorlatilag amit itt látott fent a fővárosban, azt elvitte magával a vidékbe. Hierarchikus szervezet, megvannak a pénzszállítói, a táskahordói, a kormányhivatalnál az emberei, megvan a saját polgármestere, akit tart, tehát a kisvárdai önkormányzat ma, miközben ez az adás zajlik, ez egy aktív bűnügyi helyszín jelen pillanatban is, azt tudom mondani. Teljes ügyismerettel.
1: A kisvárdai önkormányzat?
0: Így van, aktív bűnügyi helyszín.
1: Arról van tudomás, hogy ez a kiszállt-e valami nyomozóhatóság?
0: Nem tudok róla. És arról, azt tudom, hogy milyen tevékenysége folyik.
1: Arról honnan tud, hogy mi történt ott? Hát Kisvárdán nem annyira járatos, mint mondjuk Ferihegyen.
0: Ezért nem jártam még Kisvárdán. És amikor én a kontrollinterjúba elmentem, április 11-én megint az interjú, akkor én tényleg a saját ügyemet szerettem volna elmondani, hogy mindenki tanuljon ebből. Én is hibáztam egyébként, amikor belementem ebbe a játékba. De azt követően olyan mennyiségű ügy kezdett el jönni, és olyan mennyiségű segélykiáltás, és olyan hangos segélykiáltás a régióból, hogy gyakorlatilag kialakult az egész modell, a korrupciós modell, a szereplőkkel, az útvonalakkal, az eljárásokkal. Ugyanazt a sémát követik minden ügybe. Minden ügybe ugyanazt a sémát.
1: Erről, amiket ott információként ön kapott, beszámolt már nyomozóhatóságnak?
0: Igen, a Facebook oldalamat akkor hoztam létre, amikor Sesztáky Miklós az interjú megjelenésének a napján cáfolta, hogy valaha ő bárkitől korrupciós pénzt fogadott volna el közvetlenül vagy közvetítő

0: akkor határoztam el, hogy a közösségi felületen létrehozom ezt az oldalt. Ami ügyeket én ott bemutatok, az egy nagyon hosszú, megelőző kutató munka eredménye, egy struktúráltan össze vannak rakva, olyan állapotban, hogy a nyomozóhatóságnak az asztalára lehessen tenni, és az alapján a nyomozásokat nagy valószínűség el fogják.
1: De akkor jól értem, ezekkel az anyagokkal még nem ballagott be a nyomozóhatósághoz.
0: Hát azt nem tudom elmondani azért, hogy milyen anyagokkal ballagtam be. Amiket én a Facebook oldalomon lekommunikálok, azok az anyagok már nyomozóhatóság asztalán vannak.
1: Hát akkor voltak éppen mégis válaszolt, köszönöm szépen. Mennyire látott rá azokra az állami vagyonelemekre, amik nem tartoztak a budapesti reptér ügyeihez? Most itt nem véletlenül gondolok például a Volánbusz ZRT-ben zajló dolgokra.
0: Nem láttam rá. Tehát a Volánbuszhoz kapcsolódó ügyek, azok akkor kerültek napvilágra nálam. Tehát akkor jöttek be, amikor sok emberhez eljutott a híre annak, hogy mi történt a Budport. A Budport az egy jól összerakott cég volt, egy jól működő cég volt. Az, hogy ma nincs Budport, az részben köszönhető Sestáknak, részben köszönhető egy nagyon kemény árulásnak. Sok embert felháborított. Nem csak a Budport története, hanem az is, hogy milyen primitív bűncselekményekkel és milyen gátlástalanul rabolták ki gyakorlatilag a Volánbuszt, és egyszerűen a résztvevői az ügyeknek, az érintettjei, a szemtanúi folyamatosan csepegtették az információkat, és szépen összeállt az ügy.
1: Voltak ebben ön számára ismerős személyek is ebben a történetben?
0: Rengeteg ismerős volt benne.
1: Tudta róluk korábban is, hogy érintettek ilyen ügyben?
0: Sejtettem nyilvánvalóan, hogy azt a féktelen luxust, amiben élnek, azt nem kétkezi munkával teremtik meg.
1: Azt mondja, hogy fedett eszközökkel,
0: leplezett
1: eszközökkel tudott előállni. Ezeknek a hitelessége megkérdőjelezhetetlen? Hát mert ez fontos lesz.
0: A mai eseményeket elnézve, én azt gondolom, igen. Azt tudom mondani, hogy a nyomozó hatóság nagyon színvonalas, nagyon részletes, nagyon aprólékos és tényleg nagyon professzionális munkát végzett.
1: Ezeken a felvételeken azonosítható, hogy kinek a hangja van?
0: Nem mondtam, hogy felvétel.
1: Jó, oké. Ezeken az anyagokon azonosítható, hogy ki szerepel benne?
0: Ezek jól működő anyagok, igen. Leplezett eszköz.
1: Jó. Azt mondja, hogy az MNB ZRT felett diszponáló emberek, nem ezt mondta valójában, de hát ugye itt most a mai kihallgatások már konkrét neveket is fednek. Ezek az emberek, ezek gyakorlatilag azt a modellt működtették, amiért mondjuk maffia államnak nevezte Magyar Bálint hajdanában ezt az Orbáni rendszert. Volt fölöttük kormányzati védőháló, vagy ez egy partizán akció
0: ezt volt? Ezt a nyomozóhatóságnak lesz.
1: De ön hogy látja? Én azt gondolom, hogy érezte?
0: Abból kiindulva, hogy a 2021-es Volánbusz ügyekbe 5 év elteltével most jutottunk el oda, hogy múlt héten gyanúsítási őrizetbéltek vannak, ezek az ügyek jegelve voltak. Az mindenki számára legyen világos, hogy Sesták Miklós még a saját politikai közössége is kiveti. Nem Sesták Miklóst védték nyilvánvalóan az ügyészek, hanem felette lévő szinteket. Ennyit tudok mondani.
1: Azt mondja Szívek Norbert védője, hogy az érintett döntés, meg az érintett döntés azok, hogy alaptalan rágalom, egy sikertelen üzleti manőver miatti bosszú hadjárat az ön megjelenése. Van még önben fájdalom a saját cég elvesztése miatt?
0: Semmi.
1: Nem az mozgatja?
0: Teljesen lezártam. Nem.
1: Mi mozgatja?
0: Én azt gondolom, hogy ugye civil oknyomozóként vezettek fel, civil vagyok, de oknyomozó nem vagyok. Én egy jó érzésű állampolgár vagyok, és azt gondolom, hogy ha ilyen üggyel szembesül az ember és találkozik, akkor állampolgári kötelessége az, hogy büntetőfejlentést tegyen a hatóságonál. Az, hogy egyébként ez milyen minőségben történik, hogy írok egy soros e-mailt, és nagy valószínűséggel el fogják utasítani a feljelentést, meg nem rendelik el, vagy pedig ezt kidolgozzuk, bizonyítékokkal alátámasztjuk, alápakoljuk, és úgy adjuk a nyomozóhatóságnak az asztalára, az egy másik műfaj. Én ez utóbbit csinálom. De azt viszont tisztázzuk, hogy a 2021-es Volánbusz ügyben, amiben az 5 éves nyomozásnak, és amiben ma egyébként Szívek Norbertet őrizetbe vették, illetve Jelinek Dánielt, az a gyűjtős, ahhoz semmi közöm nincs, mert nem én tettem a büntetőfejlentést. Én abban vagyok a nyomozóhatóság segítségére, hogy ezeket az ügyeket nem hagytam, hogy a közvélemény ne tudjon róluk. Ezeket az ügyeket én feldolgoztam már 2026 áprilisában, gyakorlatilag a választás követően azonnal. A rendszerváltás követően azonnal.
1: Nem volt önben egy pillanatig sem félelem, hogy baj lesz? Hogy mi baja lehet ettől?
0: A szíveknek?
1: Nem, önnek.
0: Nekem nem lett bajom. Magyarország egy jogállam, biztonságban érezheti mindenki magát az utcán. Én azt gondolom, nincs szükségem se védelemre, se testőrökre, abszolút nem tartok ettől. Pityaner bűnözőkről beszélünk.
1: Gargóczi Ferenc, köszönöm szépen.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Ez volt az Egyenes Beszéd, mindjárt indul a következő adásunk. Itt is van már Paprika Kinga, kezdődik az Aktuál. Szervusz.
2: Szervusz, jó estét kívánok.
1: Hát akkor mondd el nekünk, kérlek, hogy mivel készülsz.
2: Nyilván ezzel a súlyos témával is fogunk foglalkozni ma este Somogyi Zoltánnal, Murányi Andrással és Magyar Györggyel, de beszélünk az új alkotmánybírákról is, meg hát Schmidt Mária karrier fejleményeiről többek között. Az is szóba fog kerülni, hogy egyébként az ukrán-lengyel határ közelében most megsokasodtak a dróntámadások, most épp egy biztonsági konferencia magasrangú EU-s vezetőit került el épp csak kis hiány, és egy fél véletlen hiány, egy dróntámadás, illetve Litvániában is szedtek le most harci drónt éjszaka a légtérből. Ezek a témáink, várom önöket szeretettel.
1: Reméljük, hogy csak véletlenek és nem szándékos provokációk, bár. Köszönöm az ajánlást, figyelünk rátok, és remélem, hogy én is számíthatok a kedves nézők figyelmére. Holnap este újra Egyenes Beszéd, itt leszek 19:25-kor. Szép estét, jó éjszakát!
3: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szakértői becslések szerint évente több tízezer ember kap el különféle fertőzéseket kórházakban, amely hát ugye első sokkoláson kívül és túl azért is abszurd egy picit, mert azért az ember nem azért megy kórházba, hogy megbetegedje, hanem hogy meggyógyuljon. De valóban ilyen riasztó számok vannak? Köszöntöm Pusztai Erzsébet infektológust.
2: Jó reggelt kívánok! Hát igen, nem szép a helyzet Magyarországon, bár most, hogy közzétették végre a statisztikai adatokat, azért azt lehet látni, hogy vannak helyek, ahol rosszabb, de vannak helyek, ahol jobb a vártnál az eredmény. Az alapja ennek az, hogy a kórház a legjobb körülmények között is veszélyes üzem. Ezt mindenkinek tudnia kell, hiszen a kórházban koncentrálódnak a betegek, koncentrálódhatnak a kórokozók, és sajnos szelektálódhatnak nagyon ellenálló kórokozók. Ezek főleg a kórházakban tudnak szelektálódni. És éppen ezért rendkívüli jelentősége van annak, hogy milyenek a higiénis viszonyok egy kórházban. Rengeteget hallunk a kézmosásról, ami természetesen egy alapvető dolog, és az ABC-ből a legalapvetőbb az A betű, de a kórház higiéné ennél lényegesen több.
1: De hát bocsássa meg, az egy azt tudomány. Olvastam, hogy 10 egészségügyi dolgozóból 4 az, aki nem mos helyesen kezet.
2: Ez az egyik probléma. A másik probléma pedig az, hogyha nagyon kicsi létszám dolgozik nagyon sok beteggel, és rohannak egyik betegtől a másikig, akkor sajnos sokkal könnyebben elmaradhat az ilyen típusú védekezés, tehát a azonnali kézmosás. De mondom, a kézmosás csak az csak egy pont, tehát ha mindenki nagyon alaposan mossa a kezét, attól még nincs megoldva a kérdés. Rendkívül fontos a takarítás egy kórházban. Na most az utóbbi években ugye kiszervezték a takarító gárdákat a kórházakból, külsősök járnak be, és ezért a kórházak mérsékelten tudják ellenőrizni ezt a munkát, ami óriási probléma, hiszen nem csak föl kéne törölgetni a padlót, hanem le kéne törölgetni a bútorokat, a kilincseket, és rengeteg ilyen
1: kórházakba bevett szokás az, hogyha hipószag van, akkor ott rend van.
2: Ami vicc, mert azért a hipónál ma már vannak jobb szerek is. De hát a hipószag, azt ugye azt mindenki ismeri. Most az utóbbi időben éppen olvastam olyat is, hogy ma már vannak olyan felületkezelő szerek, amivel ha bevonják a különböző dolgokat a kilincstől az ágy keretekig, akkor sokkal kevésbé tudnak rajta szaporodni a baktériumok. De mondom, a kórház higiéné az egy tudomány, és a 80-as években, mikor én a Ajkai Kórházban dolgoztam, akkor nálunk már volt kórházhigiénés bizottság.
1: De említette ezeket a higiéniás technikákat, meg van sok ilyen cég, amelyik erre szakosodik. Az egyik ilyen cégnek a vezetője mondta azt, hogy találkozott olyan esettel, hogy egy kórházban 30 éve ott lévő kórokozót azonosítottak, amit egyszerűen nem lehet kiírtani.
2: Igen, ezért mondtam, hogy a kórházakban a nagyon ellenálló kórokozók tudnak szelektálódni, és ez nem most kezdődött, hanem nagyon régóta tudjuk, hogy a kórház az egy veszélyes üzem.
1: Mennyi a halálos a fertőzésekből? Tehát van-e olyan statisztika százalékos arányban, hogy ennyi százalékuk halállal végződik?
2: Azt most nem tudom megmondani. Általában a legvalószínűbb a halálozása ennek a mindennek ellenálló stafilokokusz fertőzésnek, amit úgy hívnak, hogy MRSA. De ott van a Clostridium difficile, amelyik nagyon súlyos hasmenést és főleg nagyon idős leromlott állapotú betegeken tud okozni. Nem tudom most, hogy a mi statisztikánk az milyen lehet, mennyi a halálos. Nyilván a halálos kimenetel az sokkal valószínűbb olyan területeken, ahol nagyon súlyos betegeket kezelnek, immun problémákkal szenvedő betegeket, vagy nagyon súlyos balesetek utáni eseteket, vagy égési eseteket, ahol a fertőzési lehetőség mindig sokkal nagyobb. Tehát azért nem lehet ilyen egyenes következtetést levonni a fertőzési statisztikából, mert egy olyan kórház, amelyik nagyon sok ilyen súlyos, komplikációs esetet kezel, ott valószínűleg több is a részben a fertőzés, részben pedig a halálozás.
1: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek volt egy olyan vállalása, hogy a Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján ezeket a fertőzési adatokat nyilvánosságra hozza kórházonként lebontva, és egy rangsort állít ezzel fel.
2: De... Azt elmondták, hogy ennek nem az a célja, hogy rangsoroljanak. Tudnélik, egészségügyi intézmények között olyan nagy különbségek vannak, hogy pusztán a fertőzési adatok alapján nem lehet rangsort.
1: Igen, de ha már ezt akartam kérdezni, hogyha valaki nyilvánosságra hoz adatokat és magyarországi kórházokat, és fölmegy valaki arra a honlapra, akkor nyilván azt fogja látni, hogy X kórházban a legtöbb a fertőzés, miközben hát annak a fertőzés számnak nagyon sok összetevője van, például, hogy milyen típusú betegeket lát el, hány évesek azok a betegek, akiket ott tápolnak, mert azért gondolom egy sportkórházban jóval kisebb az arány, mint például a tüdőbetegeknél.
2: Igen.
1: Szóval mennyire kockázatos ez egy intézmény szempontjából, tehát hogy ez egy megbélyegzés lehet egy intézménynek, miközben lehet, hogy rá se szolgált.
2: Nagyon bölcsen összehasonlító adatokkal tették közé ezt a listát. Tehát mellé tettek olyan adatot, hogy a adott kórház működése hasonló más kórházokhoz, tehát ez már az összetételt is tartalmazza, ahhoz képest, hogy alakul. Ezért van úgy Magyarországon is, hogy vannak kórházak, ahol a számított nemzetközi adatoknál valamivel rosszabb az eredmény, és van olyan, ahol valamivel jobb. De nagyon bölcsen, részletesen leírták azt, hogy ez nem rangsor, nem az a cél, hogy rangsoroljanak, hanem az a cél, hogy az adatok ismeretében, az adott egészségügyi intézményben tegyenek meg mindent, hogy csökkentsék tehát ezeket a számokat.
1: Tehát akkor az, hogyha valahol sok a fertőzés, az nem jelenti azt, hogy ott nem jó az ellátás?
2: Nem jelenti. Nem jelenti azt.
1: Külföldön milyen helyzet ebben a kapcsolatban? Ott hogy küzdenek ez ellen az egyébként nyilván jelenlévő jelenség ellen?
2: Mindenhol jelenlévő, azért mondtam, hogy a kórházhigiéné egy egész tudományág, és mindenhol nagyon komolyan foglalkoznak ezzel, tehát külön szakemberek dolgoznak a kórházban. Azért mondom,
1: náluk van erre forrás?
2: Nagyon jó lenne.
1: Hogy higiénés szakembert alkalmazom mondjuk egy kórház?
2: Most nem tudom, hogy állnak a kórházak, mert ahogy látja az ember, hogy a kórház finanszírozásban mekkora problémák vannak. Nem tudom, hogy az utóbbi években hány egészségügyi intézményben alakultak kórházhigiénés bizottságok, de az a baj, hogy azzal, amit az előző ciklusban állandóan központosított a kormány, ezzel a helyi kezdeményezéseket folyamatosan megölték. Pedig mindenhol nagyon fontos lenne, hogy kiválasszák a megfelelő szakembereket, hogy legyen kórházhigiénés bizottság, amelyik rajta tartja a szemét a mindennapi kézmosástól, a takarításon keresztül, a fertőtlenítésig, a megfelelő elkülönítésekig, ha valahol van egy olyan beteg, akit el kell különíteni ilyen szempontból. Tehát nagyon sok eleme van ennek a tevékenységnek. Ezt meg kell valósítani Magyarországon is. Mindenhol a világon küzdenek ezzel. De mindenhol a világon előfordulnak kórházi fertőzések, és sokszor ilyen mindennek ellenálló polirezisztens fertőzések. Tehát ez nem magyar tulajdonság, csak bizonyos helyzetekben rosszabb nálunk a helyzet.
1: Hallgatva önt az az érzésem, hogy az magyar egészségügyben van egy olyan probléma, aminek a megoldása nem feltétlenül pénzkérdés. Köszönöm szépen Pusztai Erzsébetnek, hogy itt volt.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. 3 világkép, 3 mikrofon és egy forró vélemény. 1 perc provokáció, 1 perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: igaznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Spirit FM 92.9. A magyar zenék specialistája.
1: Függöny.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. 9-11 öröksége. Amerika megadása az iszlám előtt. Kánoán vagy világvége. Konferencia a mesterséges intelligenciáról. Amikor a kürt megszólal. Elkezdődött az izraeli új év.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig visszalapozzuk a naptárunkat, ezúttal 2026. május 4-ére. Ezen a napon Balási Gyula felajánlotta a cégcsoportját az állam részére. A kormánypropagandát a gyakorlatba átültető cégvezető a Kontrollnak adott interjút, amelyben azt mondta, döntéséről a leköszönő kormányzati szereplőket nem tájékoztatta. Állította, hogy mindent jogszerűen csináltak a cégnél, ám a kommunikációs feladatok szerinte túlmutattak a piaci jellegű feladatokon, és ezen feladatoknak az elvégzése a legjobb helyen bent az államháztartásban van, mondta. A cégcsoportban lévő vagyonkezelőkről szólva elmondta, az ott befektetett pénz jó részét is felajánlja az állam javára. És szintén 2026. május 4-én a Spirit FM húzós című műsorában Róna Jegon vendége Malek Miklós volt.
3: Malek Miklós, zeneszerző, karmester. Trombita művészként végzett, de elragadta a tánczene, a beat és a pop világa. A táncdal fesztiválok díjai az Express együttes Hofi Géza, Kovács Kati sikerei övezték pályafutását. Ővé a 70-es évek legnagyobb slágere, Ahul az elsárgult levél. A legválasztékosabb ízlésű, a szimfonikus zenekari hangzást magabiztosan használó hangszerelőként tartják nyilván. Az ezredfordulótól a komoly zene felé fordulva versenyműveket ír, elsősorban fúvósokra. Egyebek mellett Artisjus életműdíjas, Erkel és Máté Péter díjas alkotó. Felesége Toldi Mária, korának sztárénekese, énekpedagógus, gyermekei ifjabb Malek Miklós producer és Malek Andrea énekesnő.
4: Malek Miklós, örülök, hogy itt vagy, köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm a meghívást.
5: Elmúltál 80-60 éve vagy a pályán, azért ezek kemény, komoly számok. Van még igazi örömed a zenében?
4: Nem, még mennyire, hogy van. Nem sűrűn, csak ilyen napi szinten. Muszáj. Amit én csinálok és csináltam, és ahová jutottam, azt igazából nem lehet abba hagyni. Tehát minden napra jut a zenének valamelyik része.
5: Az hogyan van, hogy az emberek eszébe jut egy dal, egy dallam, egy gondolat, egy zenei gondolat? Tehát azzal nem biztos, hogy minden reggel így ébredsz. Ez munka is egy úttal, amikor oda kell ülni zenélni, vagy a zenét szeretni éppen?
4: Amikor már megvan a sugallat, vagy megvan a téma töredék, akkor az olyan, mint mikor feladod valakinek a leckét, hogy na most itt van, aztán fejezd be, jó? Ha van határidő, akkor megvan szabva, hogy mikorra, de ha nincs, akkor az agyad avval folyamatosan foglalkozik. De ha az hol, és mindig ő jelentkezik, és neked azt is csiszolgatod. Csiszolgatod a hangszered mellett, és csiszolgatod, és a legfontosabb, hogy gondolatban. Igazából legalábbis esetemben a témák nagy része az mindig csöndbe születik. És nem zongorázás közben. Zongorázás közben a hangszerelés nagyon jó, ki tudom csiszolni. De igazából, amikor az egészet az ember visszahallja, mert kiépül ennyi idő alatt egy ilyen belső hallás sorozat, hogy akkor tud legfinomabban hozzányúlni a dologhoz. Vagy reggel fölébredsz, és eszedből jut a hangszerelésed, oda mész és kijavítasz két hangot, mert tudod, hogy rossz. Féljen majd le. Érdekes. Szóval onnantól kezdve, hogy megvan az agyad, nem hagy békén. De így válik, ez ilyen hivatásszerű dolog, hogy nem te szólítod őt, persze az embernek megvan a napi rutinja játszva.
5: Muszáj a napi rutinnak meglennie?
4: Hát, muszáj egyrészt fizikálisan, és muszáj rutinnak, meg hát hozzászoktam, hogy a zongorához, vagy valamelyik hangszerhez napi találkán van, hát nem úgy megy az.
5: Igen, a te kezedben láttunk gitárt a hajdanában. Zongora mellett ültél nagyon sokat, és egyébként trombita művész vagy. Igen. Tehát lényegében azt gondolom, valamennyi fúvós hangszert is meg tudod szólaltani.
4: Igazi zenebohóc, ha erre nem akar.
5: Igen, tulajdonképpen.
4: Nem zárom, de teljesen vállalom.
5: Csimbum cirkusz.
4: Vállalom, és azt is vállalom, hogy igen, Pestőhelyen nálunk bohót iskola van. Hát, tudod, hogy a véletlenek sorozza folyamán kerültem volna, hogy végül trombitán végeztem a zenakadémiát. Talán így utólag visszanézve jobb lett volna, ha zongorán vagy elméleti szakaszon tanulok, de persze nem bántam meg, mert a trombitán való gondolkodás és a jelenlét az egy olyan különleges helyet foglal el még a nagy zenekarban is. Amikor a trombita megszólal, ott nincs mese, ott azt mindenki hallja, még akinek. Tehát ott ez egy uralkodó pozíció.
5: Ki szól a zenekarban?
4: Ki szól, nem beszélve, hogy a jazzben és a időben pedig abszolút uralkodó. Tehát az első trombitás az a bizonyos szempontból királyi pozíciót foglal el egy big bandben. Vagy egy szóló trombitás a Berlineknél. Hát az...
5: Na jó, ha már így benne vagyunk. Te komoly zenésznek indult, erről fogunk beszélgetni. De volt a családodban egyáltalán bárki, akinek volt köze a muzsikához?
4: Hát amatőr szinten.
5: Zenéltek?
4: Úgy, hogy a mama nagyon jól énekelt, kristálytisztán énekelt, és apám pedig magától megtanult valamennyit hegedülni, kicsit harmonikázni, és akkor ilyen szombat, vagy ritkábban összejöttek, és énekeltek, apa játszotta jól rosszul a dallamokat, vagy igazából ők nem ismertek ott, tehát nem is volt rátegsége. De és akkor a magyar nótákat, az operettbetéteket, amik akkor voltak a szórakoztató zenén.
5: Hát ennyi erővel a cimbalmos is lehettél volna.
4: Ilyen erővel lehettem a cimbalmos is, de a molekulányi lakásban nem fért el se a cimbalom.
5: Így lettél trombitás?
4: Parancsolj?
5: Így lettél trombitás, az elfért?
4: Tiszta véletlenül lettem trombitás. Az unokaöcsém, akikkel együtt raktunk, ők kezdtek el tanulni trombitálni. Én korábban harmonikázni kezdtem, mert az volt otthon kis tangóharmonika, és ilyen elméleti téren már előttük jártam. És akkor átmentem hozzájuk, és nézegettem, hát egy ilyen csőbe mindenki bele akar fújni, a gyereket még nem láttam, aki. Igen, én is belefújtam, és tök jó sikerült. És akkor ugye már volt zenei képzettségem, és megtalálgattam a három billentyűvel, hogy valamelyen dallamot kinyögtem rajta. Akkor jött a tanár be, azt mondja, hát ennek kéne tanulni, trombitálni.
5: És el is dört.
4: És el is dört. És akkor innentől kezdve Újpest zeneiskola, gimnázium, akkor utána, gimnázium után, hogy akkor most mi legyen, nem, hát nem volt zenei képzettségem, csak alsó szinten. Akkor egy évig nem jártam sehova. Tanultam zongorázni, tanultam elméletet, népzenét, mindenfélét, és felvételiztem a Zeneakadémiára. Na menni, és felvettek.
5: A te pályafutásodban, hogy ez így alakult, valószínűleg ez többszörösen visszaköszönt és meghálálta. Mert az, hogy neked volt egy nagyon komoly zenei képzettséged, miközben az induló, a formálódó beat zenészek körében, hát nem olyan nagyon sokaknak.
4: Igen.
5: Ettől te olyan kulcspozícióban kerültél, hogy mindenki téged keresett, hogy segíts, hogy hogyan szólaljon ez meg, hogy hogyan hangszereljük ezt meg, hogy mit évők legyünk.
4: Valóban.
5: És te tudtad.
4: Valóban, de ez hozzátartozik, hogy én igazából szerettem volna mai napig is belelátni a folyamatban. Tehát ez engem, nekem ma is, ha elmegyek színházba vagy operában, látnom kell a zenekart. Annyira valami olyan vonzás van irányába, hogy nekem meg kellett tudnom, hát hogy hogy működik.
5: És neked nem elég hallanod, hogy lásd őket a szemeiddel mégis,
4: nem úgy van,
5: ha nem látod
4: is. Bizony, mert tudom, sokszor tudom, mi fog történni előre, és mégis minden alkalommal magával vissza az a hangszer, amikor ha igazából összekapaszkodnak, és igazából összeérnek a felhangok, hát tudtam, ami olyan vadászat történik.
5: De hát visszatérve, te mondtad nekik, hogy az úgy legyen. Visszatérve. Mi lepődsz meg?
4: Hát tudom, az próbálkoztus óra, mire az egységes gondolkodás összeáll. Akkor viszont remekül. De visszatérve arra, hogy valóban zenei képzettség terén előnyben voltam az akkor alakuló, és a popzenének, vagy beatzenének, vagy nem tudom. És az egész életemnek talán egyik legnagyobb pozitívum az, hogy ledöntögetni azokat a csőlátásos falakat, ami hogy az egyik lenézte a másikat, a másik nem mert szóba állni, mert azt gondolták, hogy így vagy, hogy nem. Én innen jöttem, ugyanolyan volt a diplomámon a pecsét, mint a másikén, és mégis azt mondták, a lenézett könnyű zenébe. Nem, és nyitogattuk a kapukat, és egyre inkább megtaláltuk egymással a hangot. És ebben úgy gondolom, hogy nagy részem volt akkor, és talán a mai napig is, hogy nyitottabbá vált a szemlélet mindkét oldalról, hogy a szimfonikus zenekarban ülő, de ebben kor is belejátszik, hogy nyitottabbá válnak, elmernek vállalni olyan más jellegű muzsikát, amit korábban tiltottak.
5: Sőt, hát ez ugye manapság már menni is.
4: Nem képzelni, hogy jazzzenész akar lenni, vagy ez volt az idő. Mi az, hogy jazzzenész, hogy kéne? Nem kell nekünk, ezt nekünk van népzeni. Na mindegy, ez egy hosszú út, és összefonódik szorosan avval a fejlődéssel, ahogy a hangszerek fejlődtek, ahogy megjelentek az új hangszerek. Ahogy helyet, hogy mondjam, követeltek maguknak.
5: De ez milyen érdekes, te a második változását éled meg a zenei világ hangszeres oldalának. Ugye először jöttek az elektromos hangszerek, hát akkor robbantál te be a tieiddel, a te korosztályoddal. Most meg itt van az AI-jal komponált
4: muzsika. A digitális világ. És tényleg, ez az én életemnek a nagy szerencséje, hogy ezen végig tud ezen a fejlődésen az analóg világon, és az analóg világ hogy megy át a digitálisba, és ez hogy néz ki a zenén belül. Egyáltalán, hogy a kezdetben a 60-as évektől, mikor megszólalt a dob, a bassgitár és a gitár, mert korábban csak képen láttunk ilyet, egyszerűen a hangszerek fejletlenek voltak. Ezért a korabeli hangszerelők csodás felépítményeket építettek, de alatta nem volt ritmusvilág. Hát emléked vissza, pönc, ez volt az egész.
5: Igen, egyszer
4: csak megszólalt a nagy dob, te jó Isten, hát ilyen hangszer is van. Megszólalt a pergőn a 2-4, hát a hideg király most is, mikor először hallottuk. És megszólalt a bassgitár, végre volt egy basszus, amire építeni lehetett. Ezek aztán szépen előjöttek, és föntről meg visszajött a felépítmény. És hátulról az emberek, akik odáig így ültek, felálltak a pultnál, és a gitárjaikkal előre jöttek. És szólistává váltak. Ezt az utat
5: izgalmas, hogy ezt te így látod. Azért most én belegondolok, hogy a nagymamám, amikor én gyerek voltam, ricsajnak hallotta az egészet.
4: Nem csodálom.
5: Apa azt mondta mindig, hogy ez jó, csak nem kéne annyira kiabálni. Mert hogy persze, a műfajból következett, ugye nem szépen kellett énekelni, hanem hatásosan kellett előadni. És nem volt baj, ha szépen is énekelt közben. De az, ahogy te látod, ahogy ezt te láttatod, ez meg úgy tünteti fel az egészet, mint egy generációs fejlődés a zenén belül is. Tehát nem csak a generációk harca, hanem egy ilyen teljesen természetes fejlődés.
4: Abszolút, abszolút természetes fejlődés a színpadon lévő zenészek és a hangszergyártók közt is, inkluzíve. Mert az egyik azt mondta, hogy ez így nem jó, nem jó, nem elég jó. Akkor az elkezdte gyötörni magát és a cége, és most startup cégeknek hívjuk azokat, akik tolták előre, hogy egyrészt az akusztikus térben, másrészt a stúdiók világában, hogy ilyen mikrofonban beszélünk, és ilyen hangfalakon hallgatunk.
5: Korábban jóképű férfiak szépen tenorhangon énekeltek, nagyon szépen megírt dalokat. Ez volt a tánczene.
4: Így van.
5: És aztán jött a te generációd, ahol nem kellett tenorhangon szépen énekelni, hanem jöhetett a Kovács Kati, megállatott a színpad szélén, és torka szakadtából üvölthette, hogy nem leszek a játékszered. Ez is egy másik világ.
4: Megértem a nagymamát.
5: Persze, én tökre értettem, persze, csak hát 4 éves voltam, nekem tetszett. Hát ott üvölt a lényeg. Viszont neked hangszerelőként ezt másképp kellett nyilván kiszolgálnod, mint bárkinek az elődeit közül. Mert hogy egészen más volt az instrumentum, amire építkeztél.
4: Megváltozott a hangzás küszöb, hogy amire a nagyanyár azt mondta, hogy jaj, de hangos, mert korábban egy mikrofonnal volt beerősítve az egész, és csönd volt aránylag ahhoz képest, ahogy nőtek a mikrofon száma, megváltozott. De a fiataloknak az kellett, a fiataloknak nem annyira a szerelmes és a tánccal kellett, hanem az, hogy ki tudják kiabálni az érzelmeiket, mert most így viszonylag, vagy hangosabban mondják el az érzelmeiket. Hisz átalakult az egész szövegvilág, másról kezdtek beszélni, és ez így természetes. Mert a hangszereik is másról beszéltek. És ez így együtt ment előre, és fejlődött a mai napig. Beletorkollott ez az egész egy most már nem akar mondani, hogy a digitál, annyit beszélünk róla. De ennek is megvannak a szépsége és a kezelhető részei. De ez egy nagyon nagy fejlődés, ami nekem jutott, hogy láthattam végig. És sőt, színpadon végigélhettem. És láthattam, hogy tűnik el az utálat a komoly zenei arcokról, és hogy fedezik fel a túloldalon az értékes embereket, hogy azoknak az előadásai mennyire vonzók, és mennyire szuggesztívek, és mennyire kezdtek összekacsingatni egymással, és milyen boldogság volt, mikor végre együtt muzsikáltak. Ebbe volt nekem nagy részem. Karmesterként, hangszerelőként, igen, egyrészt elfogadtak.
5: Szerzőként is, azért azt se felejtsük
4: el. Csak szerénykedni, mert hogy elfogadtak, az volt az a legnehezebb. Elfogadtak itt, elfogadtak ott.
5: Közben meg, hogy ezt így emlegeted nekem, erről az jutott mégis eszembe, hogy sokat bántottak az elején? Hogy keveredsz te oda? Hát ezért tanultál ennyit?
4: Minden szakmán belül van egy egészséges utálat. Ezt tudomásul kell venni. Ez nem a konkurencia harc, hanem inkább a saját magam pozícionálása, vagy a nem megfelelő pozíció tudatból jövő. Inkább fölemelem az orromat, és nézem, de igen. Én ebbe születtem be, ez volt a... Tudod, ma azt mondnak, hogy vedd ki a zakodból a sámfát, vagy nem tudom, hogy egyenesen ülünk kész, nem nézzük. A komoly zenének ez volt, de ez egy mesterségesen gerjesztett, vagy valami, nem tudom, hogy hiányában. Már ez teljesen feloldódott, és ez olyan boldogság nekem látni, hogy együtt tudnak játszani. Persze, mint szerző is jelen voltam, és aztán karmester. Hát a stúdió munkákban nyertem el elsősorban a szimfonikus zenekarnak a hitelét, hogy olyan hallásom van, amilyen, és nem tévedtem. Soha nem tévedtem zeneire, mert egyszerűen hallom. És megnézem a kottát, és hallom, és a hatana ott, állj meg. És amikor a rádiózenekart megálltottam, akkor a rádiózenekar állt meg. És akkor már onnantól kezdve nem volt probléma.
5: Észrevette ő is. És innentől egy volt a közülük. Persze, elfogadtak rögtön.
4: Mert a szakszerűség és ez egy magáé beszél dolog, azt nem lehet utálni, az a valóság.
5: Na de erről akkor meg az jutott eszembe, hogy rengeteg bot csinált a szerző van a popzenében. Azt hiszem, ti fütyös szerzőknek szoktatok.
4: Igen, úgy hívták annak így, hogy fütyülös szerzők.
5: Igen, tehát aki nem tud kottát, nem játszik hangszeren, igen, de van egy zenei, igen, gondolat a fejében, és azt gondolja, igen, hogy ez egy dal.
4: Igen.
5: És hát az nem egy dal. De akkor jössz te, hogy csinálj belőle egy dalt, miközben ő fog a dicsőségben fürdőzni, őt mutatják be a fesztiválon, mint a dal zeneszerzőjét, te meg megcsináltad neki.
4: Látod, ha innen nézem, ahol most tartunk, akkor eszembe jut, hogy mi a fejlődés, megszüntetve, megőrizve. Tehát átvinni a múltból a jót a jövőbe, ez lehet, hogy egy nem jó szlogán, de ez ma is pont így működik. Ma is pont így működik, csak már producereknek hívják azokat az embereket, akik azt a dallamtöredéket, vagy valamit képesek megharmonizálni, ritmusvilágba beültetni, és az alkalomra alkalmazni, hogy nyitányt írunk belőle, finálét írunk belőle, fődalt írunk belőle, szerelmes dalt, stb. Tényleg, annak idején is nagyon sok ilyen szerző volt, és nagyon sok sláger született, mert a hangszerelők ilyen szempontból, hát kezdve a Bágyáitól, kezdve a Körmendi, ezek nagyon nagy ágyuk voltak, Gyulai Gál Jani, nagyon magasan képzett emberek, és aránylag, hogy könnyen össze tudták rakni abból a kis dallam mozaikból az egészet. Mondjuk mindenkinek van egy álma. És lett belőle egy olyan kép, amit ma mindannyian őrzünk, pedig a legjobban, aki a dallamot kétre, az volt elcsodálkozva, hogy Jézus,
5: ezt találtam én ki.
4: és nem beszélve a szöveg.
5: Harangozott el is sláger volt.
4: Bocsánat, nem.
5: De nem, ezek fontosak, mert úgy is kérdeztem, mondj példát a saját pályádról, hogy miből lett olyan sláger, amire te is rácsodálkoztál, hogy hát végül is kaptam egy kis ficnyit.
4: Életműveket hangszereltem át, az egész Ihászgabit, a Kordát, nem tudom, milyen kicsodákat, mindenkit. Mindenkit, ja. De soha nem volt publikus. Soha nem volt publikus, hát ez volt igazából majdnem a fő foglalkozásom. Délőtt a rádió voltam, és mentem feldépni De ez engem inspirált is, és ez volt az iskolám, nem a Zeneakadémia. A Zeneakadémia föltett bennem a dolgot egy magas boltra, és egy elvárást támasztott velem. De ezen az úton nem volt képző, nem volt iskola, ahol ezt meg lehet tanulni. Ez egy nagy önképzőkör a mai napig is.
5: Említette az előbb a vonósokat,
4: igen,
5: hogy a nagy zenekar, a szimfonikus zenekar. Szimfonikus zenekart hangszerelni az iszonyú nehéz lehet, az nagyon bonyolult. Az ott rengeteg hangszer együtt és külön megszólaltatva, úgyhogy ráüljön a dallamra, hogy segítse az előadót. Ezeket hogy nagyon tanultad nevetszeri meg?
4: Nagyon nevetszeri. Ez csak lépésről lépésre lehet. Most nem mondom a mai világot, mert ma már modellezni lehet az egészet. Először is hangszerismeret kell. Tehát tudni kell, hogy melyik hangszer mettől meddig képes játszani, melyek a kényes regisztrációi, mik a játékmódjai. Na most egy hegedűnek számomra még már is kiismeretetlen mennyiség, általam nem ismert lehetősége van, pedig ennyi év után, és ugyanígy de szimfonikus zenekar legalább 5 zenekarból áll. Vonosok, fák, rezek, ütők, hárfok, kiegészítő hangszerek, nem tudom, és akkor a kórusról nem beszéltünk. És akkor nem beszéltünk arról, hogy ezt a sok embert hány felé lehet elosztani. Nem kell mindenkinek ugyanazt játszani, hanem mondjuk a külső rész ezt, a belső rész azt, és megszólalnak az akkordok. De hát egy C-dur akkordban ott is csak 3 hang van, tehát nincs mese. Na most, a hangszerismeret önmagában nem elég ahhoz, hogy meg tudjál hangszerelni valamit, hanem muszáj a hangszerelőnek invenciódusnak lenni. Egyáltalán megtölteni az egészet, fenntartani a figyelmet, valami meglepetést okozni, ami egyébként szerzői kötelesség lenne ezen a szinten. Meglepetésen fölépíteni dinamikailag, hogy ne aludj el közben, miközben belecsempészni saját magát, esetleg a már egy ideje próbálgatott kis újdonságait, mert ez a zene így csiszolódik. Tehát, és ezen a területen ilyen szempontból nincsenek kísérleti muzsika, meg nem tudom. A zenét meghangszereltük, és másnap fölvettük a rádióban, a harmadnap játszottam a komolyáté, vagy tehát ott egyrészt napra...
5: Negyed nap meg eszembe jutott egy jobb ötlet.
4: Egyrészt napra késznek kellett lenni,
5: hát
4: mert az egészet befolyásolja, hogy a hogy mit hallgattunk. Luxemburgi rádiót hallgattunk, aztán bejött az angol száz zene, bejött a pentatónia, és ami nekem már nagy fájdalmam már, hogy a vokális kultúra egy kicsit lecsökkent. Annak idején még a gyönge, meg a hallatot, hogy még nincs még minden rendben, de arra törekedtek, hogy több szólamú legyen legalább a refrén, vagy hogy az emberi hang gazdagabban legyen jelen. Ahogy a hangzás elfoglalta a mai állapotját, és kikiabálom az igazat, és ott van, és inkább a szöveg átvette a lényeget. Mert ez a kettő úgy van, ahol sok a szöveg, ott kevés a zene, ahol sok a zene, ott meg kevés a szöveg.
5: Bob Dylan.
4: Igen.
5: De ez nem úgy van, hogy azért ez hullámzik?
4: Dehogy nem.
5: Most ez van, de majd...
4: Jó, már vannak visszatérő hullámai, és ez így van rendben. Nincsen egyenes vonal, mindig minden ilyen, meg olyan. Egyrészt persze begyörődik, mert az a modern, meg most már a világot hallgatjuk. Nem a luxemburgi rádiót hallgatjuk, hanem a világ zenéjét. Igen.
5: Nem is győzzük.
4: Hogy?
5: Hát akkor egyszerű volt, ez lett a hét slágere. Kész.
4: Igen. De hát óriási a szórás. Óriási a merítés, már hazaviszonylatban is óriási a merítés. Nem száz emberekről beszélünk, hanem tízezerről. Akik nap, nem tudom, most a Tartisziusznak hol tart a statisztikája, hogy naponta hány magyardal születik. Nagyon sok.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt, és kicsit visszalapozzuk a naptárunk lapjait egészen 2026. április 24-éig. Ezen a napon Magyar Péter megnevezte a tervezett kormányának oktatási vezetőjét. A pedagógusok szakszervezete üdvözölte, hogy önálló minisztérium kapna helyet az oktatás élén. Maga a jelölt, Lannert Judit kiemelte, hogy a lemaradók felzárkóztatása és a kreativitás fejlesztése lenne a fókuszban. És szintén 2026. április és 24-én a Spirit FM Tehetség útja című műsorában Róna Jegon vendége dr. Dúró Zsuzsa, pszichológus, tehetséggondozó szakember volt, és arról beszélgettek, hogy mit tehetnek a tehetséggondozó szakemberek a kiégés ellen.
2: Dr. Dúró Zsuzsa, pszichológus, tehetségfejlesztő szakember a vendégünk, örülök, hogy itt van, és köszönöm, hogy itt vagy. A tehetségek pályán tartása, ez lenne a mi témánk, de hogyha egy ilyen címet használunk, hallgatunk, akkor nyilván a kérdés kicsikét előbbről érvényes, hogy hogy fedezzük fel. Régen azt mondták, hogy az a tehetséges gyerek, aki gyakorlatilag azonos volt a csoda gyerekkel. Tehetséges gyerek volt, aki jól sakkozott és megverte a felnőtteket, aki úgy hegedült, mint Vivaldi fénykorában, és így tovább, és így tovább. Ma kit tekintünk tehetséges gyereknek?
3: Komplex a felvetésed, igazad van abban is, hogy vannak és voltak és lesznek csoda gyerekek, akik üstökösként ívelnek a pályán, és valami olyan csodálatos dolgot tesznek, amit tényleg váratlan és meghökkentő, de azért szálljunk le a földre. Lényegesen többen vannak azok a jobb képességű tehetség ígéretek, mert még nem hívjuk őket tehetségesnek kiskorukban, azok a tehetség ígéretek, akikről feltételezzük, hogy rendelkeznek azokkal a diszpozíciókkal, képességekkel, aminek a magas szintű műveléséhez hát megvannak a kvalitásaik. De azért még lejjebb mennék, mert amikor amikor képességeink lesznek, azt az adottságokból tudjuk kifejleszteni, és ugye, ahogy Harsányi István is mondta a definícióban, tehetségen, azt a velünk született adottságokon alapuló, folyamatos képzés és fejlesztés által létrejövő képességet értjük, amely az élet egy vagy két területén az átlagosat meghaladó teljesítményt hoz létre. És itt felhívnám a figyelmet négy kifejezésre, ugye adottság, ezzel születünk, vagy van, vagy nincs. A képesség, ezt megfejlesztjük, pedagógus társaink, szülőtársaink, edzők fejlesztik a képességeket. Azt is mondta Harsányi István, hogy egy vagy két területen, hát persze, hát mindenből nem lehetünk tökéletesek, utaltál a csoda gyerekekre, ők azért többből is lehetnek, de azért a megfigyelések azt mutatják, hogy az életkor előre haladtával lehet, hogy ebből a nagyon sokból csak néhány marad meg, és a definíció utolsó részében a teljesítményt erősítette meg Harsányi István, igen, a tehetség mindig teljesítményben nyilvánul meg, és ez az, amit látunk különböző életekben.
2: Igen, az elvesztett tehetségnél mondjuk azt, hogy pedig milyen tehetséges volt, ha mennyit halljuk ezt a mondatot. Aztán ez már a felnőttekre érvényes nyilván, és nem a gyerekekre, hogy hogy vészel az a tehetség. De ez egy másik téma, erre én még kicsit később vissza is térnek, mert ez nagyon fontos.
3: Nem bírom megállni, hogy nem vészel, csak átalakul.
2: Hát ez az. Illetve jó esetben így van, persze, hogy átalakul valamivé. De az, hogy mondod, hogy nem egy dologban tehetséges, de lehet, hogy igazából egy az, amit érdemes koncentrálni, az hogy lehet megtudni?
3: Azt úgy lehet megtudni, hogy már óvodáskorban mutat a gyerek olyan magatartási formákat, viselkedési formákat, ugye mit mond a pszichológia, az embert a viselkedésen keresztül ismerjük meg. Ha a viselkedése változik, az egyén is változik. Tehát ott van az a kis 3 éves, kis óvodás, kis csoportos, aki szívesen hallgat zenét, aki a kezdeti kis hangszereket, óvodás hangszerekkel szívetesen tevékenykedik, illetve csicsergő hangján énekel. Tehát megvannak már azok a diszpozíciók, amik felkelthetik a pedagógus érdeklődését, a szülők érdeklődését. Érdemes lenne ezzel a gyerekkel egy picikét másképp foglalkozni, belevinni azokba a tevékenységekbe, ami például a zenével kapcsolatos. Most ez jutott eszembe, mert a zenei képesség a legkorábban megmutatkozó képesség. És ebből még akármi is lehet.
2: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy a legegyszerűbb részét ragadtad meg, mert igen, szívesen énekel, szépen énekel, nem hamis a gyerek, nyilván ez van valami, amit hoz magával. De hogy lesz belőle egy másik gyerekből adott esetben zseniális felnőtt fizikus? Azt nekem honnan, miből lehet észlelnem, hogy a gyereket e felé érdemes tolni? Vagy majd ő tudja?
3: Mindenképpen megint csak visszatérek a viselkedésre. Tehát az érdeklődés, kíváncsiság határozza meg tulajdonképpen azt, hogy mivé leszünk.
2: Hát akkor ez a majd ő tudja. Tehát mire kérdez állandóan rá? Igaz?
3: Ami minket érdekel, nem igénylünk biztatást, mondja a mondás. Aha. Viszont ami nem érdekel minket, azt úgy toljuk magunkból, magunktól, és például a fizikát, ha mondtad, sajnos nagyon kevés most az az érdeklődés, ami pont a természettudományos tárgyak felé viszi a gyerekeket, ezt mi az egyetemen látjuk, és fájó szívvel veszük tudomásul. Ennek is megvan biztos az oka, de az eredeti felvetésed, igen, a gyerekek érdeklődnek a tudomány technika iránt. Hát nézzük meg, a játszótéren képesek egy gilisztával egy órán keresztül bogarászni, keresni, kutatni, milyen, hogy van, hogy mozog, és egyebek, és hogyha elé hoznak olyan tevékenységet, nevezzük kísérletezésnek az ő kezdeti kis módjukon, akkor az érdeklődés biztos, hogy nem hagy a láb. Nem, és ápolni, dédelgetni kell az érdeklődés, hogy ne hagyjon a láb. Erre szolgálnak ugye a családi események, kirándulások, koncertek, valami kiállításon való részvétel, illetve hát pedagógusoknak a szaktudása, amely azt mutatja, hogy az embert először ugye személyiségében fejlesztem, és utána a képességeit. Tehát látjuk az érdeklődést, kíváncsiságot, rá kell dolgoznunk a gyerek érdeklődésére, kíváncsiságára, meg kell kínálnunk lehetőséggel, természetesen az életkori sajátosságok maximális figyelembevételével.
2: Na itt jön az a nehézség, hogy nem azonosak a startlukak. Tehát, ahogy azt a sportban mondják, hogyha egy jobb pályáról indulsz, az, az rögtön előny. És ez bizony a gyerekek körében is így van, tehát egy olyan családban nevelkedni, ahol a gyerek képességei, maga a gyerek nem kap elég figyelmet, az egy hátrány ebből a szempontból, hogyha a tehetségét akarjuk kibontakoztatni. Tökélet. Mondjuk ez a program, amiben benne vagyunk, és amiről mi beszélünk, az pont segíti és ezt, hogy ez a hátrány ez csökkenjen, mert megtalál olyan gyerekeket is, akik nehezebb körülmények közül jönnek. De azért az, erről beszéljünk pár mondatot, mert ez egy óriási handicap.
3: Tökéletesen igazad van, és ha visszakanyarodhatunk egy kis biológiára, mert ugye régebben azt mondták, hogy amivé lesz az 50%-ban a genetikai hozadék, és 50%-ban a környezeti hatásnak a hozománya. Aztán Zeisel Endre, Isten nyugosztalja, engem is ő tanított genetikára, ő ezt módosította ezt a képletet, hogy 40% genetika és 60% környezeti hatás, és halála előtt még ezt az arányt is módosította, hogy 30% genetika és 70% a környezeti hatás, és itt jön be a család, a munkahely, jelen esetben óvoda, iskola fontossága, hogy észrevesszük-e a gyerekben lévő kíváncsiságot, érdeklődést, potenciált, vagy nem, és így válik majd középszerűvé. De ahogy a mondás is tartja, a tehetség egy növény, kis cserébe nem nől nagyra.
2: Igen. Viszont el is lehet veszíteni ezt ugye a színészeknél, képzőművészeknél, tehát általában a nem mérhető, hanem impulzív teljesítménynyújtó embereknél szokás mondani, hogy milyen tehetséges volt és mivé lett. Mondjuk, mert nem egy sikeres sorozatban van egy festőművész, vagy játszik három rossz szerepet egymás után, vagy rosszul sikerült szerepet a színész, és pedig ez csak egy megakadás lehet a pályáján adott esetben. Az, hogy a tehetségből mi lesz, mivé válik, az mennyire környezeti kérdés. Ott már a család valószínűleg kevesebbet játszik szerepet, mint amennyit a gyerekkorban.
3: Itt mindenképpen fontos, hogy olyan szakemberekkel találkozzon, akik inspirálják őt a tevékenységre. Tehát, hogyha megtaláltuk azt az érdeklődési kört egy-két területen, az én megfigyelésem az, hogy azért az iskoláskor elejére már az intellektuális képességek ordítva mutatják magukat, tehát az ne legyen riasztó semmelyikünk számára, hogyha egy 4-5 éves gyerek ír, olvas, számol. Mert ez a korai érés, a korai érdeklődésnek a következménye. Aztán persze vannak a szunnyadó tehetségek, az úgynevezett későn érő típusok, akikre 5. osztályban mondja a tanárnén, hogy hol voltál, ágotám, eddig, mikor az ég zengett, de most üstökösként itt állandóan jelentkezel és szorgalmas vagy. Hát most kapta őt el, az az isteni szikra, és kimondom a valót, a pedagógus egyénisége és hozzáállása a kulcsfontosságú a gyermek fejlődése érdekében, hogy meglátja a fától az erdőt.
2: Ha a gyerekkort elengedjük, a fiatal felnőtteket annyiféle hatás éri, ugye említetted az előbb az egyetemet, hogy látod, hogy a természettudományos tárgyak például mennyire kiesnek a fókuszból. Nyilván ez egy közösségi hatás is, tehát hogy mire figyel egy generáció. De hogyha valakinek az irányban van meg a tehetsége, ami nincs fókuszban a saját generációjában, nem érdekel most senkit, mondjuk az, hogy tudnál te írni egy családregényt 16 éves korodban, ugye vannak zsenik, akik 20 évesen megírták életük könyvét. De ez ma nem menő. Ma az a menő, hogy TikTok videókat csinálj. Akkor a tehetséggel magával mit tudunk mi kezdeni, akik látjuk, akik tudjuk, hogy benne ez megvan.
3: Hidd el, hogy látható. Minden életkori szakaszban megvannak azok a kis fogások, amit mutat magán az egyén, nem is mondom, hogy a gyerek vagy az ifjú, tehát egyszerűen mutatja a külvilág felé azt a fajta jó értelembe vett másságot, ami benne van. Tehát az impulzivitás, mert három jellemzőt mondanék. Az impulzivitás, tehát hogyha űzi, hajtja őt a megvalósítás vágya, tehát meg kell őt sózni, borsozni, és már működik is. A másik a komplexitás. Tehát azért mondjuk ifjúkorra, vagy nagyobb kamaszkorra már megvannak azok a képességek. Itt a gondolkodási képességekre gondolok. A gondolkodási képesség nem csak logika, annak nagyon sok válfaja van, rendszerezés, következtetés, összehasonlítás, általánosítás, tehát nagyon komplex. Tehát ő már rendelkezik ezekkel életkorának megfelelően, tehát a komplex, meg már a bölcsesség is ott van, meg a tapasztalat. És a harmadik, lehet, hogy legfontosabb, az a drive, az a hajtóerő, mondhatni, belső motiváció. Itt hagyd tegyek különbséget a külső motiváció és a belső között. A külsőleg motivált egyén, bocsáss meg, de mindig valamilyen eredményért. Hányast kapja? Én csak ötöst akarok kapni, én sokat pénzt akarok
2: meg akar
3: keresni.
2: Felelni.
3: Igen, a külvilág számára, a környezet számára, de a belsőleg motivált ember ledobja magáról ezt a képzeletbeli hátizsákot, hogy látványos eredmények. Neki ez az örömforrás, hogy ő valamit tett saját magáért, meg uram bocsánat, közösségért, őt ez hajtja és űzi, viszi előre, és nem tud leállni.
2: Itt van egy nehézség, és ez a miénk, a felnőtt társadalom nehézsége. Ugye elvárásaink vannak, a gyerek tanuljon jól. És ha nem tanul jól, akkor csúnyán nézünk, mert ez már megint mi ez a kettes. Ha csak kettes. A gyerek érzékeny. A gyerek érzékenyen is reagál egy csomó dologra, nem értem, mi baja van. Ugye szoktátok ti, pszichológusok mondani, hogy a különleges képességekkel bíró gyerekek nagyon sokszor másképp reagálnak, másképp működnek, mert nem ott vannak, tehát vagy életkoruknak nem megfelelően vannak, vagy egész egyszerűen nem érdekli őket, mondjuk, hogy miért szúrom le a kettesére, hát engem nem érdekel, maradjunk ennél, szegény fizika. Nem érdekel a fizika, engem a történelem érdekel, hagyjál békén a fizikával. És én nem értem szülőként, hogy hogy hagyhatnám békén.
3: Igazad van teljesen, mert van egy a megfelelési vágyból egy megfelelési kényszer lesz a gyerek részére. Ő meg akar, nem szeretne, ő meg akar felelni a külső elvárásoknak, de az érdeklődés, a kíváncsisága mereven elviszi arra az egy-két területre, ami tényleg az ő gondolkodásába belefér és beletartozik. Itt jön, hogy érdeklődés, kíváncsiság vezéreltek vagyunk. Igazad van, háttérbe szorulhatnak azok a területek, iskolában azok a tantárgyak, amelyek nem az érdeklődés középpontjában vannak, de azért az nem fordul elő, hogy valaki történelemből megnyeri az országos versenyt, és matematikából megbukik. Tehát szélsőségek
2: én
3: azért...
2: Én simán tudtam volna produkálni, de igen, valóban, szóval tehát az ember összeszedi magát.
3: Ilyen őrült szélsőségek azért nincsenek, mert mint képességövezet azért húzza fel. Tudod, ez úgy van a tehetséggel, gondozásban is, hogy az erős oldalt erősítjük, és a gyenge oldal, tehát ami nem az érdeklődés középpontjában, az is jön egy kicsit fölfele, különleges mértékű nem lesz, de átlagos lehet. És itt ez a célunk tulajdonképpen, hogy le legyenek őrült leszakadások, tehát úgy tudjuk pallérozni az érdeklődést, meg érdeklődés középpontjában lévő területet, hogy húzzuk automatikusan föl a nem az érdeklődésnek megfelelő területeket is. Ez általában működik. Itt kell egy kis tolerancia, megértés a tanulóval, fiatallal szemben, mert benne van az impulzivitás, a komplexivitás és a hajtóerő, és mondjuk ki, hát nem tudjuk, hogy mi lesz belőle, ugye miből lesz a cserebogár, ki tudja, hogy meddig jutunk el még az ő fejlesztésében, mert a fejlesztése először direkt fejlesztés, hát töltsé érezem a fejébe a tananyagot, de ez utána indirektté válik, vagyis már önjáróvá és saját magát fogja belevinni azokba a helyzetekbe, ami neki jó és kellemes.
2: Na, akkor eljutottunk oda, ami a címünk volt ennek a beszélgetésnek, ugye adtuk azt a címet az elején, a tehetségek pályán tartása, mert ez egy feladat. Ő saját maga is igyekszik erre nyilván, mert hogy ha felfedezte önmagában az érdeklődést, a tehetséget, az vonzó is, mert abban ő különleges, abban ő kiválik a többiek közül. Én hogyan tudom őt segíteni kívülről? Legyek pedagógus, legyek szülő akár, vagy legyek egy olyan mentor már egy kicsikét később, akire rá van bízva az ő előrehaladása.
3: pozitív megerősítéssel. Ez egy általános kifejezés, de az egész embert kell néznünk, azt mondjuk, hogy holisztikusan nézzük az. Igen, feje búbjától a sarkáig kell nekem figyelnem őt mindenféle tekintetben. Nem csak az, hogy töltsérezzem a fejébe a tudományt, ez derék dolog, intellektuálisan fejlesztem, de az, hogy személyiségében milyen. Ne felejtsük el, hogy a fő fogalom a személyiségfejlesztés. Nekünk embert kell formálnunk abból az emberre, emberből. Itt rengeteg jellemformáló erő is játszik, hát azért ne szálljunk el, mert nagyon okos tojások vagyunk, erre is figyelnünk kell. Na most a család és a munkahely, jelen esetben iskola, mindegy, hogy milyen fokozat, alsó, felső királyász, hogy egyetem vagy valami, azért a folyamat jellege megvan a dolognak. Én látom, én hiszem, én óvodától egyetemig végig kísérem ezt a folyamatot, és tisztelet azoknak a pedagógus társaimnak, akik nyomon követik a fejlődést, folyamatot, és tisztelet azoknak a pedagógus társaimnak,

0: Magában sem jó kérdés, de azért mégiscsak szerintem ez nagyon sok mindenkit felnőtt korban is izgat, hogy a tehetség meddig fejleszthető? Van annak egy biológiai, genetika által meghatározott, az életkorunk által leírt határa?
1: Nincsen. Nagyon jó a felvetésed. Felnőtt korban az a nehézség, mondjuk ki, az a nehézség, hogy korlátaink vannak. Korlátaink vannak, időbeli korlátunk van, a család, nagyon szeretjük őket, de mégiscsak egy korlát, tehát nem tudok eleget tenni azoknak a hobbiszerű vágyaimnak, ami a tehetségembe benne lenne, tehát nem tudok olyan tevékenység hosszú távon folytatni, mert van egy jó értelembe vett visszahúzó erő, viszont a tűz, ami a fiatalban vagy idősebb fiatalban is benne van, az én úgy gondolom örök életre megmarad, és egyet azért ne felejtsünk el, hogy lehetnek olyan körülmények, váratlan helyzetek, amik előhívnak az egyénből olyan képességeket, amire nem is gondolt. Hát, hogyha én bemennék a sufniba, és ott valaki asztalos tevékenységet folytatna, és megengedni, hogy kipróbáljam, lehet, hogy kiderülne, hogy én milyen jó kis intarziákat tudnék készíteni. Most persze ez egy kicsit vicces példa, de sose tudhatjuk, hogy milyen helyzetbe kerülünk, és az a helyzet behozza-e azt, hogy jé, én nem is gondoltam volna magamról. Tehát, hogy kínáljuk meg lehetősége önmagunkat is, legyünk nyitottak a világra, és amikor azt mondjuk, hogy próbáljunk ki több dolgot, az mindig azt szolgálja, ha nem is tudatosan, de így rejtve, hogy nézzük meg, hogy mihez van még nekem képességem, és ki tudja, hogy az milyen új lehetőségeket ad.
0: Na, legyen ez bátorítás kicsiknek és nagyoknak, az óvodásoktól eljutottunk a felnőttekig, de hát a Nemzeti Tehetségprogram valami hasonlót kínál, még hogyha az igazán felnőtt korúakkal már olyan nagyon nem is foglalkozik. Dr. Dúró Zsuzsa, köszönöm szépen.
1: Örülök, köszönöm szépen a meghívást.
0: Ez volt a Tehetség útja. Várjuk Önöket egy hét múlva ugyanebben az időben. Jövünk akkor is. Viszontlátásra, viszonthallásra.
2: Köszönöm a figyelmüket. A Múltidézőt hallották. Találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos száraz idő várható, elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt. Ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több fontos döntést is hozott tegnap az országgyűlés. A képviselők megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Megbízatásuk 9 évre szól. Elfogadták az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A parlament jóváhagyta a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. Emellett novembertől drágulnak a dohánytermékek. A cigaretta 9, míg a hevített termékek és a fogyasztási dohány jövedéki adója több mint 25%-kal emelkedik. Moszkva válaszolni fog a 10 orosz diplomata kitiltására, erre emlékeztette a magyar külügyet az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova úgy fogalmazott, jelenleg egyeztetik, hogy a válaszlépés melyik területet érinti majd. Orbán Anita külügyminiszter egy hete jelentette be, hogy a magyar kormány kiutasítja az orosz képviselet 10 munkatársát, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet végeztek. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Közben a miniszterelnök tegnap a történelmi egyházak vezetőit fogadta. Magyar Péter átlátható együttműködésről biztosította a felekezeti méltóságokat az egyházak oktatási, kulturális és szociális tevékenységében. Bringás reggelivel várja a Budapest belvárosán át biciklizőket ma a BKK. Reggel 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. Ezzel az eseménnyel kezdődik az Európai Mobilitási Hét Budapesten. A főváros és a BKK közös szervezésében hívják fel a figyelmet a zöldebb közlekedési módokra. Ezen a héten a MÁV belföldi vonatain a kerékpárok díjmentesen szállíthatók. Napos, száraz idő várható, csak délnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég, eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Podmanici utcában a Dózsa-György út felé a Terész körút után csatornát javítanak, ezért korlátozásra kell készülni. Csepelen a Szent Miklósi úton a Magyarádi utcánál lezárták a félútpályát, mert vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. A 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében korlátozásra kell készülni, itt csatornát javítanak. Lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út közötti szakaszon. A belvárosban a Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak, a 15-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. A 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál gázvezetéket javítanak, ezért a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Soroksáron a Köves úton a Mesdje utca és az Újtelep út között mától lezárják a félútpályát egy rövidebb szakaszon, mert vízvezeték építése kezdődik. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.

0: Jó reggelt kívánunk, köszönjük.
1: Jó reggelt.
0: Köszöntjük az ATV nézőit és a Spirit FM hallgatóit szeptember 16-án szerdán reggel. Köszöntjük az Editeket, és boldog születésnapot kívánunk a születésnaposoknak.
1: És vannak másodlagos mai névnaposok, és többek között az innocenciák és eudoxiák mellett Lucia is ma ünnepli másodlagosan a névnapját, úgyhogy Isten éltessen téged is.
0: Köszönöm, ez a hír nagyon feldobott, mert ma reggelig nem tudtam, hogy névnapom van. Én hagyományosan decemberben ünneplem Luca napján, de már is boldogabb lett a napom. Na de térjünk át arra, hogy miről lesz szó a továbbiakban. Az árréstopp az utolsó szöget üti a hazai zöldség és gyümölcstermelők koporsójába, rendkívül nehéz helyzetbe hozza ugyanis a termelőket, és ez a folyamat akár odáig is vezethet, hogy eltűnik a hazai áruházláncok polcairól a zöldség, illetve a gyümölcs, amit a magyar termelők állítanak elő. Erről fogok hamarosan beszélgetni a Fruitweb szakmaközi szervezet elnökével, ők állították ugyanis ezt a koporsós, tehát ők tették ezt a kijelentést.
1: Aztán jön hozzám Fekete Győr András, itt még ugye a parlamentből ismerhetjük, de már nem momentumos politikus, hanem a politikai üldözöttekért alapítvány alapítója, nagyon aktív az online térben, és most legutóbbi akciójával feljelentést tett Orbán Viktor ellen a Bayer Show-ban tett kijelentései miatt. Fekete Győr azt állítja, hogy megfenyegetett embereket Orbán Viktor, ezért a jog szerint börtön jár. Ezt fogjuk majd körbejárni, hogy miért is gondolja ezt így.
0: Tartsanak velünk!

0: Haladéktalanul ki kell vezetni a zöldségekre és a gyümölcsökre vonatkozó 10%-os árréstoppot. Az ugyanis tönkreteszi a termelőket, ezt állítja Apáthy Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke, akivel videóhívásban beszélgetek erről a témáról. Jó reggelt kívánok, köszöntjük!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Mennyire rossz a gazdák helyzete?
1: A zöldséggyümölcs termelők helyzete eleve nem könnyű. Egyrészt azért, mert tavasszal átéltünk drasztikus fagykárokat, ami a hazai gyümölcs termés 60%-át vitte el, azóta pedig gyakorlatilag egy tavasz óta tartó aszályt kellene leküzdenünk, amely gyümölcs és zöldségtermelőket egyaránt sújtja és további 10-20%-os termésveszteséget okoz. Már ezek is önmagukban elegendő problémák ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy nagyon nehéz évet zárunk, és ez is azt a folyamatot erősíti, aminek okán özönlik be az importáru, mert a kieső hazai áruhelyét valamivel pótolni kell. Az árréstopp az pedig egy olyan további mechanizmus, ami nem könnyíti a dolgunkat, sőt úgy gondoljuk, és a bevezetésekor is már így gondoltuk, hogy nagyon-nagyon súlyos gazdasági károkat okoz.
0: Mik a legfőbb ellenérvek az árréstoppal szemben?
1: A legfőbb ellenérvünk az, hogy ugye a deklarációja ennek a mechanizmusnak az volt, hogy csökkentse az inflációt. Már a bevezetésekor is azt gondoltuk, hogy az árréstoppnak semmilyen hatása nem lesz az inflációra, nincs hatással a fogyasztói árakra. Mégpedig azért nincs, és azért gondoljuk tévhitnek azt, hogy ez hatna az inflációra, mert az áruházláncok, amelyek egyébként az élelmiszerek, illetve a zöldségek, gyümölcsök 70%-át forgalmazzák, tehát meghatározó szereplői az életünknek. Úgy működnek, hogyha bizonyos termékeken kiesik a nyereségük, ezek az árréstoppos termékek, hiszen a 10%-os árrés semmilyen nyereség képzésére nem biztosít lehetőséget, akkor ezt a kieső nyereséget más termékekre kell ráterhelniük, tehát más termékek árát fogják emelni, hiszen az áruházláncok is, mint minden gazdasági szereplő, a nyereségből él meg. Mondok egy példát, a zöld paprika és a paradicsom ára, amelyek árréstopposak, zuhantak, ellenben a kigyóborka, illetve például a színes paprikák ára emelkedett, és ez azért hozta nagyon hátrányos helyzetbe például az uborka és színes paprika termelőket, mert a drága termékük iránt csökkent a kereslet, nem tudták eladni a portékájukat. És közben azt a célt sem értük el, hogy csökkenni fog az infláció, hiszen amennyivel csökkent egyes termékek ára, ugyanannyival emelkedett más termékek ára, vagyis a termékkörön belül az átlagos árszínvonal semmit nem változott. Tehát úgy okoztunk gazdasági károkat, hogy közben az eredeti deklarált célt nem értük el.
0: Mekkora árrés az, ami fenntartható, tehát ami nem csak a költségeket fedezi, hanem mondjuk még meg is tudnak belőle élni a gazdák?
1: Az áruházláncok áréséről van szó, ugye alapvetően ez a jogszabály az áruházláncok árését korlátozza, de 10%-ba teljesen biztosan nem fér bele az áruházláncok összes többi költsége a beszerzett áru értékén felül. A gazdáknak alapvetően költségarányosan minimum egy 30-40%-os nyereség kellene ahhoz, hogy évről évre tartalékot tudjanak képezni, vagy egyáltalán túl tudjanak élni, és versenyt, lépést tartva a versennyel fejleszteni tudjanak. Hát ettől a nyereségrátától ebben az évben, illetve már az előző évben is nagyon-nagyon távol vagyunk, illetve voltunk, tehát most abszolút a veszteséges vagy a nulla körüli zónában termel mindenki, akit pedig drasztikus fagykárok értek, már tavaly és idén is, ők már sorozatban veszteségeket szenvednek el.
0: Júliusban ugye a pénzügyminisztérium azt közölte, hogy nem tervezik kivezetni az árréstoppot. Azóta van-e valami fejlemény, önök egyeztettek-e a kormánnyal ez ügyben, vagy van-e bármi pozitív kilátás?
1: Természetesen a háttérben zajlottak tárgyalások, hiszen nem csak mi, mint zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet szeretnénk az árréstopp kivezetését, hanem más szakmaközi szervezetek is, amelyek érintettek az árréstoppban, valamint a kereskedelmi szövetségek, a szuper- és hipermarketek, illetve üzletek szövetsége is ugyanezt szeretnék. Zajlottak tárgyalások, de úgy gondoltuk, hogy most már akkora a baj zöldséggyümölcs frontján, amit az induló almapiac egy-két héttel ezelőtt felerősített, hogy kénytelenek vagyunk kikommunikálni ezt a hírt, azért is, mert az ágazat szereplői, a zöldséggyümölcs ágazat szereplői, akiket akiket mi képviselünk, látni akarják, hogy mi ezzel a kérdéssel foglalkozunk, és meg akarjuk oldani azt a problémát, ami, fogalmazzunk úgy, és nem véletlenül tettük ezt a kijelentést, az utolsó szögek egyikét veri az ágazat koporsójába. Tehát úgy gondoljuk, hogy most már ez nekünk okoz akkora gondokat, hogy ezt ki kellett kommunikálnunk. Én bízok benne, hogy rövidesen lesz előrelépés és megoldás ebben a kérdésben.
0: De akkor konkrét ígéretet nem kaptak, zajlottak egyeztetések, de érdemi eredmény nélkül?
1: Konkrét időpont, konkrét határidő az áristop kivezetésére nincs, tehát jelen pillanatban nem tudjuk azt megmondani, hogy mikorra számíthatnak az ágazati szereplők az áristop kivezetésére, de mi bízunk abban, hogy minél hamarabb már egy október 1-et alá tudnánk írni.
0: Hová vezethet az, hogyha nem vezetik ki belátható időn belül? Mi lehet az eredménye?
1: Az a folyamat fog tovább eszkalálódni, ami az elmúlt szűk egy évben a bevezetése óta elindult. Ebből az egyik folyamat az, hogy bizonyos termékek, a nem áristopos termékek termelői be fogják szüntetni a termelést, vagy azoknak a termékeknek a termelése drasztikusan visszaesik, hiszen azokat drágítottuk el, azok iránt csökkent a kereslet. Ez az egyik nagyon káros hatás. A másik, hogy növekedni fog az importnyomás, mert azt tapasztaljuk az áruházláncok viselkedésében, hogy mivel az áristoppos termékek abszolút veszteséget termelnek számukra, úgy viselkednek, hogy akkor már legyen olcsó az áru, olcsó árut pedig nagyobb eséllyel találnak a külföldi versenytársak között, hiszen a külföldi versenytársak 5-10-szer 20-szor annyi árut termelnek, mint mi, és abból akciós olcsó tételeket mindig könnyebb találni, mint a hazai termelésből. És ez nagyon erősen az importot fogja erősíteni, úgy, hogy egyébként is olyan környezet van, ami az importot erősíti, hiszen a fagy és a szájkárok miatt kieső termést importból kell pótolni, hiszen a forint-euró árfolyam április óta bekövetkezett 10-15%-os erősödése ugyan ennyivel olcsóbbá teszi az importot, ami már elég versenyelőny az importot. Nem hiányzik az, hogy ezt még egy másik mechanizmussal erősítsük, mert 1-2-3 éven belül eljutunk oda, hogy a magyar áru helyét, a magyar zöldséggyümölcs helyét import áru fogja átvenni a polcokon, és ez nem lehet egyetlen kormány, egyetlen nemzetgazdaság célja se. Hozzátéve még ráadásul azt is, hogy az áruház láncok piacai jelentik a szervezett, átlátható, legális piacokat, és ezzel pont ezeket a szervezett piacokat tesszük tönkre, amely irányába pedig éppen ellenkezőleg, mint ahogy a mostani folyamatok diktálják, törekednünk kellene.
0: Apáti Ferencnek, a Fruitweb szakmaközi szervezet elnökének köszönjük a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.

0: feljelentette Orbán Viktort, Magyarország volt miniszterelnökét, Fekete Győr András, aki jelenleg a politikai üldözöttekért alapítvány alapítója, azért, mert egy televíziós műsorban állítása szerint, mármint Fekete Győr állítása szerint, megfenyegette a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal leendő dolgozóit. Itt van velünk Fekete Győr András. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, mindenkit szeretettel köszöntök!
0: Mondja, ön miért ilyen indulatos? Néztem a videóit, a buldózerként működő Magyar Péterhez képest ön még inkább sokkal radikálisabban követeli az elszámoltatást, börtönbe akar zárni mindenkit. Miért?
1: Nem elég, hogy a választások óta eltelt 5 hónapban lenyeltük azt sok millió rendszerváltó magyarként, hogy a bukott, korrupt és maffiaszerűen működő korábbi miniszterelnök szabadlábon grasszál az országban. Vagy azon túl pálinkát iszik, bulizik, luxusjachtokon vitorlázgat, majd hazatér, és 1-2 napon belül nagy nyilvánosság előtt az ország talán legismertebb politikusaként és ellenzéki pártvezetőként nyíltan megfenyegeti azokat a honfitársainkat, akik vagy már most, vagy majd a jövőben munkát fognak vállalni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalban azért, hogy az elszámoltatásnak érvényt szerezzenek.
0: Itt tisztázunk egy jogi fogalmat, ugye a fenyegetés, ez a kijelentés, ami Orbán Viktor szájából elhangzott, ez valóban értékelhető a dolgozók számára fenyegetésként. Vigyázzatok, mert ha mi jövünk, akkor majd ellenőrzünk, hogy miket csináltatok ennek a hivatalnak a munkatársaként. De ugyanakkor van egy jogi kategória is. Itt ez megáll?
1: Egészen pontosan úgy fogalmazott a bukott miniszterelnök, hogy ezért nyomon fogjuk őket követni, minden egyes embernek a nevét, aki ott munkát vállal, nyilvánosságra hozzuk, hogy kicsoda, ki fia borja. Szóval kérdezem én, hogy ha itt őt nem állítjuk meg, ha itt ez következmények nélkül marad, akkor mi lesz a következő lépés? Tehát akkor meddig betemedik, hogy majd ezeknek az ügyészeknek, rendőröknek, NAV-nyomozóknak a családtagjait is szeretnél listázni? Vagy hogy majd fizikai bántalmazást helyez kilátásba velük szemben? Mert ne legyen kétségünk, 16 éven keresztül ő volt Magyarország teljhatalmú ura. Ugye ő azon a nyelven értett, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Ő az elnyomás nyelvén beszélt, és úgy tűnik, mintha teljes magabiztosságban még most is azt gondolná, hogy ő még mindig Magyarország teljhatalmúra. És én azért tettem feljelentést, mert egyébként egyetértve Magyar Péter miniszterelnök.
0: Bocsánat, aki, nem tisztem megvédeni, nem gondolja azt. Hát aki, azt mondta, hogy nem kíváncsiak rá az emberek nagy része, ezért küldték el
1: a fenyegetéseket.
0: És mennyire lehet ezt politikai kijelentésként értékelni, és mennyire valódi, jogilag szankcionálható fenyegetésként? Hiszen ugye a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöke is azt mondta, hogy abban az esetben azonnal lépnek, hogyha konkrét ügyeket tapasztal. Itt még konkrét ügy nincs, itt egy elhangzott mondat van, egy televíziós műsorban, egy politikus szájából nyilvánvaló hatáskeltésként.
1: Párhuzamot vont Magyar Péter dühe meg az én dühöm között.
0: Igen.
1: Amely dühben egyébként, vagy elszántságban azért minimum 4,4 millió magyar honfitársunk is osztozik, azért azt tegyük hozzá. Magyar Péter miniszterelnök a plenáris ülésen hétfőn azt mondta, hogy Orbán Viktor kijelentése BTK-ba ütközik, hivatalos személy elleni erőszaknak minősül. Tehát ő is jogvégzett ember, én is jogvégzett ember vagyok, ebben egyetértek. A BTK 130. szakasza részletezi a hivatalos személy elleni erőszak intézményét. Hivatalos személy elleni erőszakot elkövet az is, aki akadályozza a hivatalos személyt az intézkedésében, vagy akadályozni próbálja, tehát megkísérli. Az én feljelentésemnek a tárgya, hogy Orbán Viktor hivatalos személy elleni erőszak kísérletét valósította meg, illetve felbújtóként járt el, mert azokban az emberekben, akik vagy már ott dolgoznak, vagy ott dolgozni szeretnének, félelmet kelthet, és akadályozhatja az igazságszolgáltatás működését, ami egyébként önmagában bűncselekmény. A rendőrség, az eljáró rendőr alezredes, akivel tegnap a BRFK, ORFK épületében beszélhettem, ő azt jelezte felém, hogy kiemelt ügyként.
0: Ez mit jelent?
1: Hogy kiemelt ügyként fogják kezelni ezt a feljelentést. A BRFK bűnügyi elnök helyetteséhez fogják érkeztetni majd a feljelentésemet, és másfél héten belül körülbelül jelentkezni fognak, és megtörténnek a kihallgatások.
0: Megnéztem ezt a hivatalos személy elleni erőszak előkészülete tényállást a BTK-ban, és ez vétségnek minősül, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható.
1: Van egy negyedik bekezdés is azonban, igen. Tehát itt ugye több tényállás állhat fenn itt Orbán Viktor kijelentése kapcsán. Van a negyedik bekezdés, ami kimondja, hogy hivatalos személyi erőszak elkövetésére irányuló csoportban részt vesz, az vétség miatt 2 évig, a csoport szervezője és vezetője az büntet miatt 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
0: Tehát a jogvégzett ember mit prognosztizál?
1: Tehát Orbán Viktor itt egy csoportot próbál szervezni, mert azt mondja, hogy többes szám első személyben mi listázni fogjuk, gyűjteni fogjuk őket, és ő mint vezető lép felé.
0: Ön jogvégzett emberként mit prognosztizál, hogyha egyáltalán eljut ez az ügy oda? Akkor mi lesz ennek a vége?
1: Hát én bízom abban, hogy bírósági eljárás, büntetőügy, és a büntetőügy végén pedig egy elmarasztaló ítélet és szabadságvesztés a miniszterelnök számára. Azt is hozzátenném, hogy ugye az aranykormó ügyben is várja a nyilvánosság azt, hogy a...
0: De az egy másik ügy.
1: Az egy másik ügy, persze.
0: De tényleg azt gondolja, hogy ezért a kijelentése miatt a miniszterelnököt börtönbe fogják zárni?
1: Büntetőeljárás alá fogják vonni, bízom benne, tehát hogy ezért tettük meg a feljelentést Magyar Péter miniszterelnökkel is egyébként ugye távolról, de egyetértve. Úgyhogy várjuk meg, hogy mi lesz ennek a büntetőügynek a vége. Én azt szeretném, hogy Orbán Viktor leszálljon a magaslóról, hogy bukott miniszterelnökként ne ő fenyegesse a büntetőügynek a vége. Én azt szeretném, hogy Orbán Viktor leszálljon a magaslóról, hogy

0: és azt mondta, hogy hát minek kérdezik a fideszes politikusokat, ők nem legitimek már, de hát azok. Hát azok.
1: Hát kinek a szemében?
0: Hát tehát a választók szemében. 38,6%-ot kaptak, és azért több millió szavazójuk van. Nem lehet azt mondani, hogy már ne is kérdezzék őket.
1: Ugye napról napra fogyatkozó szavazója van a Fidesznek, ugye legyen. Már csak 20%-a van a Fidesz, de én azt nehezményeztem Köcsén például, hogy mikrofonok erdejében állt ott a korrupt miniszterelnök, mint aki egy szalonképes, hiteles, valódi ellenzéke lenne a jelenlegi kormánynak és a rendszerváltó többségnek, pedig ő egy állellenzéki politikus jelenleg. A tegnapi nap egyébként viszonylag eredményes volt az elszámoltatás ügyében, mert ugye előállították és vezetőszáron elvezették Tiborcz István üzlettársát, egyesek szerint Strómanját, Jelinek Dánielt, Szívek Norbert társaságában, aki pedig a Nemzeti Vagyonkezelőnek volt a vezetője. Lázár Jánost arra utasították, hogy bontsa el azokat az építményeket, amiket az erdőségében hatóság nélkül épített. Tehát ugye nekünk halandóknak ugye mindig végig kell járnunk a hatósági lépcsőket, de nekik, politikusoknak nem. Na és ebből nagyon elege van a magyaroknak. És most ez egy új világ épül, és ebben a világban van következménye minden lépésnek és tettnek, és mindenkit a jog egyenlősége illet meg, tehát a törvény előtt egyenlőek vagyunk, és ha Orbán Viktor fenyegetőzik, ami BTK-ba ütközik jelen esetben, akkor bizony a törvény próbáját és erejét ki kell állni. Én
0: kíváncsi vagyok,
1: ezért tettem feljelentést.
0: Kíváncsi vagyok, hogy majd ez a fenyegetés tényállás meg fog állni. Egyet áruljon még el, mert kevés az időnk, hogy ön egy új ellenzék megalapításán is dolgozik. Ennek a létrehozása ön számára a legfontosabb, az ön által létrehozott szervezetnek ez a fő küldetése. Miközben támogatja a Tisza törekvéseit. Nem érez itt egy ellentmondást, hogy a jelenlegi kormányt támogatva az ő ellenzékét akarja létrehozni?
1: Amit én állítottam, amire ön hivatkozik, az az, hogy 2030-ban ellenzéket kell váltani. Tehát a jelenlegi állellenzék helyett, amit a Fidesz jelképez, kell egy párbeszédképes, hiteles,
0: a Tiszához... A Tiszával szemben?
1: Nem, a Tisza mellett.
0: A Tiszát kiegészíteni... De a Tisza akkor ellenzék lesz?
1: A Tiszát kiegészíteni képes. Nem mondtam ilyet, hogy ellenzék
0: lesz
1: a Tisza.
0: Én
1: azzal számolok, hogy a Tisza kormány lesz 2030-ban is egyébként. A Tiszát kiegészíteni képes új ellenzéki pártok, vagy új pártok megjelenése lesz fontos.
0: De akkor az nem lesz ellenzék.
1: Nekem, az, hogy nekem ebben milyen szerepem lesz, az majd kiderül, mert ez egy hosszú táv. Én most ebben a szent pillanatban a rendszerváltásért dolgozom, mert mi közösen váltottunk rendszert, ugye? És közösen építünk egy új országot is, és közösen végezzük az elszámoltatást és igazságszolgáltatást is. Szerintem ez egy közös munka, csapatmunka a kedves tévénézőkkel együtt.
0: Szó volt itt 2030-ról, addigra már valószínűleg kiderül, hogy mi lesz az elszámoltatással, és kíváncsian várjuk 2030-ban, hogy önnel mi lesz. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
1: Köszönöm szépen én is.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
3: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Te kóstoltad már a pizza mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
6: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
7: Keresse az új Carglass szervizt Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallott. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: Napos száraz idő várható, támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. Ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is a védett ár visszaállítását szorgalmazta az üzemanyagoknál. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény az átvilágítás időtartama alatt nem látogatható. A múzeum a tervek szerint még az idén újra kinyit. Schmidt Mária azt írta, Tar Zoltán Facebook bejegyzéséből értesült arról, hogy felmentették, indoklást, magyarázatot nem kapott. Moszkva válaszolni fog a 10 orosz diplomata kitiltására. Erre emlékeztette a magyar külügyet az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova úgy fogalmazott, jelenleg egyeztetik, hogy a válaszlépés melyik területet érinti majd. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Közben a miniszterelnök tegnap a történelmi egyházak vezetőit fogadta. Magyar Péter átlátható együttműködésről biztosította a felekezeti méltóságokat az egyházak oktatási, kulturális és szociális tevékenységében. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket ma a BKK. 9 óráig minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A bringás reggelit az Európai Mobilitási Hét részeként szervezik. Napos száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég, eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
10: A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a Kerepesi úton befelé a Szent Mihály útnál egy sáv járható torlódásra kell készülni. A Kerepesi út kifelé vezető oldaláról nem lehet balra a Szent Mihály útra kanyarodni. Lelassult a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, az M5-ös autópályán a Határúttól, illetve a Rákóczi úton a Baross tértől. Lassú a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfénynél északi irányban, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton a Pünkösfürdő utca előtt. A 6. kerületben a Podmanicki utcában a Dózsa-György út felé a Terész körút után csatornát javítanak, ezért korlátozásra kell számítani. Pesterzsébeten a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál tart a gázvezeték javítása, a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Soroksáron a Köves úton a Mezsgye utca és az Új Telep út között egy rövid szakaszon lezárják mától a félútpályát, mert vízvezeték építése kezdődik. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
3: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
11: Kiságy, babakocsi, babaszoba.
12: Minden kész.
11: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
13: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
14: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
6: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
7: Keresse az új Carglass Service Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
12: Reklámot hallottak.

0: Jó reggelt kívánunk, köszöntjük az ATV nézőit és a Spirit FM hallgatóit szeptember 16-án szerdán.
1: Jó reggelt!
0: Érdekes lesz a folytatás, vendégünk lesz Bárándi Gergely. Arról beszélgettünk, illetve beszélgetek majd vele, hogy pontosan egy hete terjedtek azok a felvételek az interneten, amelyen vezetőszáron viszik a bíróság elé Fási Ádám feleségét, Fásiné Gurzó Máriát, azért, mert őt is elérte az NK ügy. A gyanú szerint 80 millió forintot meghaladó támogatást vettek igénybe, ő és egy gyártó cég az NK-tól, egy dokumentumfilm elkészítésére, egy négyrészes dokumentumfilm elkészítésére. A film az nem készült el az áprilisi határidőre, viszont elszámoltak a teljesítéssel, és fiktív számlákkal próbálták igazolni az el nem készült dokumentumfilm elkészülését. De hogy valóban indokolta egy ilyen erőteljes fellépés, kényszerintézkedés, látványos elővezetés, erről fogunk beszélgetni Bárándi Gergellyel.
1: Aki egyébként egyes elterjedt hírek szerint Fási Ádám feleségének ügyvédje, de nem az. Ez majd azért fontos, az ügyön kívülálló ügyvédként fejti ki majd a véleményét. Aztán vendégünk lesz Pulai András online kapcsolaton, akivel az elszámoltatás különféle lépcsőfokait fogjuk végigbeszélni. Egyre több embert hallgat meg a rendőrség, vesz őrizetbe, és ennek eredményeképpen jogos a kérdés, hogy itt most már tombol a tisztítótűz. Ezután viszont Paks lesz a téma. Pakssal kapcsolatban napvilágot látott egy tanulmány, amely arról szól, hogy tulajdonképpen hány milliárd forintot kell kifizetni azért, vagy mekkora ára volt annak, hogy Paks teljesítményét drasztikusan le kellett csökkenteni. Erről fogok beszélgetni Felsman Balázs energiapolitikai szakértővel.
0: Tartsanak velünk!

0: Pontosan egy hete terjedt futótűzként, illetve akkor kezdett terjedni az interneten, ahogy Fási Ádám feleségét, Fásiné Gurzó Máriát vezetőszáron viszik a bíróság elé. Őt is elérte az NK a botránya. A gyanú szerint 80 millió forintot vett fel egy, hát nevezzük úgy, hogy üzlettársával az NK-tól egy dokumentumfilm elkészítésére. Áprilisban el is számoltak a teljesítéssel, viszont a film nem készült el, ellenben fiktív számlákkal próbálták azt igazolni, hogy elkészült, így került ő előzetes letartóztatásba. A vendégünk Párándi Gergely ügyvéd. Jó reggelt
1: kívánok! Jó reggelt kívánok!
0: Tehát ön nem az ügyvédje, illetve nem ön az ügyvédje.
1: Nem.
0: Kicsit objektívebben tudunk akkor beszélgetni a témáról, ennek örülök. Önt meglepte, amikor azt látta, hogy vezetőszáron viszik a bíróság elé Fási Ádám feleségét?
1: Abszolút nem lepett meg. Az lepett meg, hogy ennyire, hogy mondjam, témába jött most ez a jelenség, hiszen évek óta, évtizedek óta így működik a rendőrség. Gyakorlatilag ezeket a kényszerítő eszközöket nagyon sokszor a sóelemként, vagy hogy mondjam, nyomásgyakorlásként alkalmazzák. Szóval emlékszem arra, amikor mondjuk, hogy eltávolodjunk ettől az esettől is, amikor Hagyó Miklósnak a munkatárs nőjét annak ide, úgy vitték be egy 2 millió forintos hűtlenkezelés alapos gyanújával, hogy 5 vagy 6 rendőrautó ment ki érte, villogott az egész környék, és a gyerekei mellől vitték el otthonról. Szóval ezek teljesen szükségtelenek, értelmetlenek, és tényleg nem szolgálnak mást, mint hogy a cirkuszt és kenyeretből a cirkuszt iránti igényét a társadalomnak kielégítsék, de ezek mégis büntető eljárások, szóval ezekről le kéne szokni. Szeretném mondani, hogy semmi problémám azzal, hogy végre nem következmény nélküli ország leszünk, és azokat, akik sikkasztottak, loptak, csaltak, hűtlenkezeltek, azokat elviszi a rendőrség, meggyanúsítja, és adott esetben a bíróság hosszú évekre letöltendő szabadságvesztés büntetésre ítéli. Csak nem kéne így fellépni, nem lenne szükség ezekre a sóelemekre hozzá.
0: A gyanú ugye költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása, és ugye 80 millió forint körüli összegről van szó. Szóval mennyire jellemző ezeknél a bűncselekményeknél és ekkora összegnél az, hogy előzetes letartóztatásba kerül a gyanúsított?
1: Sajnos ez is jellemző, és azért mondom a sajnost, mert letartóztatnak mindenkit, ha kell, ha nem. Ha konkrétan ezt és a sajtó hírekből értesültem én is, hiszen valóban nem vagyok a védője Fási Ádám feleségének. Szóval, hogyha igaz, akkor például az úgynevezett különös okok egyikeként a bűnismétlés veszélyét is meghatározták. Na most kérdezem én, hogy megbukott a rezsim, nem valószínű, hogy még egyszer Fási Ádám vagy a felesége az NK-tól támogatást kap. Hol van a bűnismétlés veszélye? Hol van ez a veszély? Magyarán a bíróságok, az ügyészség, ugye az indítványaikban és a bíróságok szinte sablonosan rendelik el a letartóztatást. Tehát volt olyan év, ahol például Békés megyében, ha jól emlékszem a számra, 436 indítványból, amit az év során az ügyészek tettek, 436 esetben rendelte el a bíróság a letartóztatását a gyanúsítottnak. Szóval olyan szinte rutinszerűen helyezik az embereket letartóztatásba és alkalmazzák a legsúlyosabb kényszerintézkedést, ami teljes mértékben szükségtelen, nem csak ezekben a kiemelt, frekventált ügyekben, hanem amúgy is. Ez nem azt jelenti, szeretném mondani, hogy a végén ne kéne hosszú évekre őket elítélni, hanem azt jelenti, hogy ezt a kényszerintézkedést, aminek a neve is intézkedés, arra találták ki, hogy biztosítsák a büntetőeljárásoknak a sikerét, biztosítsák, garantálják azt, hogy ne tudjon valaki elszökni, elrejtőzni, tanukat megfélemlíteni, megismételni a bűncselekményt. Ebben az esetben lehet ezt alkalmazni, nem azért, mert egyébként valaki bűncselekményt követett el. Azt majd, ha a bíróság kimondta, akkor kell leülni a büntetést.
0: De hogyha ez eddig is így működött, és eddig is erre volt hajlamos a rendőrség, akkor nem állíthatjuk azt, hogy ez most egy ilyen demonstratív fellépés volt, hiszen ugye most zajlik az elzámoltatás, talán nem is mindig olyan ütemben, ahogy ezt a társadalom elvárná, ugye nincs még Rács Ács, Bilincs és társai, legalábbis nem annyira, mint ahogy a társadalom egyes tagjai várnák, tehát akkor ez egyébként is eddig is így működött, és nincs most ebben egy különös.
1: Eddig is így működött, eddig is rosszul működött, és eddig is felháborító módon működött szerintem, és pontosan ez az, amit mondok, hogy ezért, hogy mondjam, hogy csodálkozom egy picit, hogy miért most lett ez ennyire közkedvelt, vagy hogy mondjam, érdeklődésre számot tartó téma, hiszen évtizedek óta ezt látjuk egyébként a bíróságokon, ezt látjuk a közéletben kiemelt ügyeken is. És azért mondom nagyon határozottan, mert én értem a társadalom igényét, sőt, mit több, én is számtalanszor megfogalmaztam, hogy szerintem sem zajlik az elszámoltatás olyan ütemben, mint ahogy ezt az ember elvárta volna. Én is kíváncsi vagyok arra, hogy ugyan már az MNB ügyben miért nincsenek letartóztatások, de még csak a letartóztatások sem, hogy ne utaljak vissza erre, miért nincsenek gyanúsítások, miért nem hívják be gyanúsítottként meghallgatni azokat a szereplőket, ahol már az adatok rendelkezésre állnak ehhez. Miért nincs egy lélegeztetőgép ügyben még gyanúsítottja az ügynek? Ezt valóban jogosan veti fel a társadalom, hogy ez probléma. Nem biztos, hogy vezető száron kell elvinni egy olyan embert, akinél elég lenne, hogyha kimenne oda két NAV-nyomozó vagy két ügyészségi nyomozó, és azt mondaná, hogy tisztelt uram, vagy tisztelt asszony, tegye meg már, hogy beül itt a szolgálati gépkocsiba, jöjjön velünk, mert ki fogjuk hallgatni önt a NAV központ, itt tudom én, a Huszti úton, a bűnügyi igazgatóságon. Bőven elég lenne. Tehát az, hogy ilyen embereket úgy visznek be, hogy megbilincselik, láncra fűzik, ez fölösleges, ez tényleg a show elem, ez arra van kitalálva, hogyha kimennek a kábítószerkereskedő mafiózóért, aki 3 géppisztolyt tart otthon, akkor valóban biztosítsák azt, hogy a hatósági személyek biztonsággal vehessék őrizetbe, biztonsággal vihessék el, és mondjuk ne álljon ellen, ne szökjön meg. De ezekben az esetekben erre semmi szükség nincsen.
0: Gerő Tamás ügyvéd néhány napja nálunk járt az Aktuálban, és akkor ő azt mondta, hogy amikor nézte az Egyenes beszédben Drónai Egon által készített Fási Ádám interjút, akkor ő már érezte, hogy itt szóresz lesz. Tehát az ő gondolataiban az is felmerült, hogy esetleg az ATV-s interjúnak, ami valóban eléggé, hát nagyon sokan látták, több mint 500 000 csak az interneten, és valóban hát kilógott a lóláb. Elképzelhető, hogy valóban ez volt az, ami jobban a középpontba helyezte ezt az egész ügyet, konkrétan Fási Ádámékat, hiszen ha jól tudom, akkor egyébként a nem politikai szereplők közül Fási Ádám felesége és a mondjuk üzlettársának az egyetlen, aki letartóztatásban van, ugye itt azok közül, akik pályázati pénzeket kaptak. Tehát mi lehet ennek az oka?
1: Tominak ebben igaza lehet, hogy lehet ennek köze hozzá, hiszen ha az ember a nagy nyilvánosság előtt, mint akár itt Fási Ádám, vagy annak idején Balázsi Gyula gyakorlatilag beismerő vallomást tesz az általa elkövetett bűnökről, hogy nyilván ez egy felhívás a hatóságnak arra, hogy akkor ebben az ügyben nyomozni kell. De én azt remélem, hogy az NKS ügyekben nem egy interjú alapján csinálják ezt, és ahogy látom, elég sok ember eljutottak, tehát lehet, hogy fogalmazzak úgy, hogy Fási Ádámnak az interjúja az egyfajta katalizátorként működött, hogy most vegyék elő ezt az ügyet, és most gyanúsítsák meg, de nagy baj lenne, hogyha ez alapján történt volna, és nem pedig a rendelkezésre álló dokumentumok alapján. Én nem tudom megítélni, hogy mi az, ami valójában ebben történt, de valóban, hogyha egy potenciális gyanúsított maga beszél arról, hogy esetleg milyen bűncselekmények köthetők hozzá és a köreihez, akkor ez talán nem szerencsés, hogyha nem szeretné, hogy ez kiderüljön.
0: Többször emlegették már ezt az úgynevezett amerikai taktikát, ez egyébként az MNB kapcsán egy sajtótájékoztatón is elhangzott, meg ilyen beszélgetések során is hallottam ezt, hogy azért a kis halaktól indulnak, mert aztán így jutnak el a nagy halakhoz, és ön is felvetette már korábban, hogy itt a politikai döntéshozók miniszteri szintig is, hát az ő felelősségük is felmerült, ön úgy gondolja, hogy felfog, tehát nem egy ilyen, nem Fási Ádám felesége itt a főkiszemelt, hanem mondjuk ezeken keresztül szeretnének eljutni a nevezzük így nagyhalakig.
1: Én határozottan azt gondolom, hogy fel kell merülnie a politikai döntéshozók felelősségének. Egész egyszerűen azért, mert számos adatunk és információnk van rá, már olyan is, ami a sajtóban napvilágot látott, hogy ez egy központilag irányított korrupciós rendszer volt. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy az állam mafia államként működött, akkor én ezzel tökéletesen egyet tudok érteni. Hankó Balázs maga mondja például az NKH ügyek kapcsán, hogy ezek a döntések egyedi kormánydöntések voltak. Tulajdonképpen csak végrehajtotta őket. Ez azt jelenti, hogy ha az NK-s támogatások egyedi kormánydöntések alapján születtek, vagy egyes NK-s támogatások, akkor a rendszerből igazolódni látszik az, hogy valóban felsőbb utasításra követték el ezeket a bűncselekményeket, nevezzük nevén a dolgot. Vagy hogyha Révész Máriusznak azt az interjúját csak megnézzük, ahol elmondja, hogy bement az egyik miniszterhez, és azt mondta, hogy hát ez egy nagyon felülárazott szerződés, ő szívesen kötne az államtitkárságán mással szerződést ugyanerre, majd azt a választ kapta, hogy ezt elhiszi, de azzal a céggel kell megkötni, mert hogy egyébként egy másik miniszter társának ez a kívánsága, óhaja, akkor azt látjuk, hogy nem csak feltételezés volt a társadalom részéről, hanem ma már a büntetőeljárások során, vagy egyes érintettek, fideszes politikusok kijelentései nyomán tudjuk azt, hogy ezek bizony utasításra történtek. És bár ebben az ügyben valóban nem vagyok védő, egy másikban viszont vagyok, ami korrupciós ügyekkel foglalkozik, ez a harmadik kerületi sztori, és itt is azt látom, és azt látjuk, hogy szó nincs arról, hogy helyben dőltek volna el dolgok, hanem bizony megvolt ez a fajta hierarchia, hogy a felsőbb utasításra hajtottak végre bizonyos döntéseket.
0: Sajnos lejárt az időnk, pedig még hosszan tudnánk erről beszélni. Még annyit hozzáfűznék, hogy megnéztem, és koherens az álláspontja, mert már 2021-ben is úgy nyilatkozott a Magyar Hangnak, hogy az elszámoltatás ne leszámolás legyen. Úgyhogy Várándi Gergely ügyvédnek köszönjük, hogy itt volt.
1: Én köszönöm szépen a meghívást.

0: Kihallgatta a rendőrség Jelinek Dánielt és Szivek Norbertet, két a NER-hez köthető üzletembert. Talán elindult a tisztító tűz. Többek között erről is beszélgetni fogok Kulai Andrással, a Publikus Intézet stratégiai igazgatójával. Online kapcsolatban van itt velünk. Szervusz, András! Szóval beindult a tisztító tűz?
1: Hát vannak erre utaló jelek, és nyilvánvalóan nem Fásiáda feleségére gondolunk ebben a történetben elsősorban, hanem hát igen, ugye Szivek Norbert és Jelinek Dániel az kétségtelenül két, mondhatjuk úgy, hogy nagyvad, vagy legalábbis közepesen nagyvad, aki elkezdett üzletelni, legalábbis Jelinek Dániel egy idő után elkezdett üzletelni a NER-nek a legfelsőbb köreivel, tehát azt lehet mondani, hogy azzal, hogy ő kényszerintézkedés alá került, azzal elkezdődhetett valami. Ugye az egyes pletykák szerint egy bizonyos Volánügy kapcsán került kényszerintézkedés alá, ahol kb. 10 éven keresztül túlárazottan szereztek be buszokat, illetve mindenféle javítások és egyéb dolgok is túlárazottan történtek. Ez egy több éve tartó nyomozás. Ebből egyébként az is következik, hogy olyan ügyekben kezdődik el a kényszerintézkedés, illetve a lépés a hatóságok részéről, amelyekben már 5, 10, 8, 3, tehát sok éve zajlik a nyomozás, és ebből viszont az is következik, hogy nem várható az, hogy olyan ügyekben legyenek gyors lépések, illetve gyors döntések, ahol mondjuk most kezdődött el a nyomozás, vagy most egy-két éve, vagy akár egy-két hónap készült el a feljelentés.
0: De mondtad, hogy Fási Ádám felesége nem ebbe a sorba tartozik, de ha a politikát figyelő emberként nézed, akkor nem lehetséges az, hogy Fási Ádám feleségének rabláncon való elvitele, az sokkal hatásosabb a közvélemény számára, az elszámoltatást követelő közvélemény számára, mint két adott esetben sokkal magasabb polcon lévő, ám kevésbé ismert embernek.
1: Kétségtelen, hogy az egésznek csak az optikáját nézzük, és azt nézzük, hogy ezt mennyire lehet politikai haszonszerzésre használni, akkor valószínűleg Fási Ádám feleségét többen ismerik, vagy legalábbis Fási Ádámot többen ismerik, és az ő feleségét többen tudják kötni bármiféle ilyen kis pöti cselekményhez. Ugye, ha jól emlékszem, akkor 80 millió forint, vagy annak egy részletéről van szó.
0: Itt meg 10 milliárdról beszélünk Volán buszügyben.
1: Itt viszont 10 milliárdról beszélünk, és nyilvánvalóan ugye az a kérdés is felmerül, hogy persze mennyire érti az ember a 80 milliót, és mennyire érti az ember az átlagos választó a 10 milliót. És természetesen 80 milliót jobban érti, egy 10 millió felfoghatatlan.
0: 10 milliárd?
1: Én szerintem az én számomra is, nem csak az átlagos választó számára. Visszaidézném azokat a kutatásainkat, amiket a NER-nek a csúcspontján készítettünk, és az vizsgáltuk, akkor, amikor a közpénz jellegét elkezdte elveszteni a Nemzeti Bankos pénztömeg. Ugye Matolcsy György azóta sincs semmilyen kényszerintézkedés alatt, de az úgy már akkor is ment, és ugye akkor 600 millió forintokról volt szó, meg 600 milliárd forintokról volt szó, meg adott esetben ennél is nagyobb összegekről, és ezzel párhuzamosan zajlott Rogán Antallal kapcsolatban egy 20 milliós, talán házügy vagy házfelújítás, úgy már nem is emlékszem rá. És megkérdeztük az embereket, hogy az azon a héten történt korrupciós események, vagy korrupciós gyanús események közül melyik az, amelyik fontosabb számban, vagy melyik az, amelyik jobban felháborítja, és természetesen a 20 milliós ügy volt az, amelyiket felháborított. De azért azt gondolom, hogy egy kicsikét más a helyzet most. Mert hogy nyilván szerintem az emberek most már jobban külön tudják választani a sólemeket, illetve az érdemi cselekményeket, és persze, hogy mondjam, nagyobb a báz, nagyobb a pörgés az interneten, meg a social médiában akkor, hogyha a Fási családhoz köthető események jelennek meg a nyilvánosságban. De teljesen egyértelműen lehet hallani azokat a hangokat is, hogy jó, igen, ők is elkövettek dolgokat, de nem ők voltak ennek az irányítói, nem ők voltak ennek az érdemi haszonélvező, csak is halak ebben a
0: történetben. Jelinek Dániel és Szivek Norbert előállítása az lehet az előszele annak, hogy a politikai szintek magasabb területein lévő emberek is előbb-utóbb ugyanilyen előállításokban kénytelenek részt venni majd. Gondolok itt arra, hogy a Volánbusz ügyben Sesták Miklós volt minisztert emlegetik.
1: Így van, ugye ezen döntéseknek mindig van egy másik oldala, van egy politikai oldala, van, aki ezt formálisan vagy informálisan jóvá hagyta, és nyilvánvalóan azért az látszik, hogy a hatóság elkezd ezeket a szálakat kibogozni, és hát valamilyen irányból el kell indulni. Gondolom egyszerűbb a kisebb irányból, a végrehajtó irányból elindulni a döntőshozó irányába. Én azt gondolom, hogy egy ilyen folyamat most jelen pillanatban zajlik. Nyilvánvalóan, hogy ez mennyire lesz sikeres, mennyire lesz sikertelen, azt még nem tudjuk, illetve nyilván arról is, hogy találgatásaink vannak, hogy ez a hatóságoknak a stratégiája vagy a taktikája, azt relatív nagy valószínűséggel állíthatjuk egyébként, hogy igen. De hát nyilván az is kérdés, hogy a kisebb halakra is, ugye nyilván nem gondoljuk azt egyébként, hogy Szilek Norbert vagy Jelinek Dániel ebben a történetben egy nagyon kis hal, de azt gondolom, hogy a döntéshozókhoz képest, meg a politikai erőközpontokhoz képest azért egy meglehetősen kis halnak számít. Szóval, hogy ők miként vallanak, hogy rájuk mit sikerül bizonyítani, egyáltalán ők elkövettek-e bármit, ugye azt se tudjuk még jelen pillanatban, az ártatlanság vélelme, addig, amíg nincsen döntés, azért mindenkit megillet. Szóval itt azért millió kérdés van, ami nem biztos, hogy garantálja a sikert. Én azt hallom, hogy több százalat, esetben ezres nagyságrendű olyan ügy van jelen pillanatban a hatóságok, rendőrség, ügyészség, bíróságok előtt, ami kötődik valamiféle korrupciós vagy korrupciógyanús cselekményhez az elmúlt 16 évből, és benne van, hogy ezek mindegyikében nem követtek el valamit, vagy nem mindegyikében követtek el valamit, illetve az is benne van, hogy valamiben elkövettek valamit, de nem tudják ezt bizonyítani. Szóval azért óva intem attól a drága tévénézőket, illetve a választókat, hogy azt gondolják, hogy egy-egy ilyen ügy okán aztán teljesen egyértelműen dől a dominó, mert azért ez szerintem egy lassabb és egy rögösebb út lesz.
0: Hát ezen már egyébként is volt egy vita, pont a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védőhivatalnak az elnöki posztja körüli anomáliáknál, hogy vajon 6 év alatt történik-e majd valami, és a társadalom nagy része felháborodottan kérte ki magának, hogy mi az, hogy 6 év, hát itt tulajdonképpen holnap után már sorba kéne vinni embereket börtönbe. Tehát van egy ilyen igény, van egy ilyen elvárás, és itt jön képbe a politika, mennyire játszik ennek a politika, mennyire veheti figyelembe azt, hogy egy bizonyos szavazói bázis igenis nem a jog menetét tekinti, hanem a saját érzetei alapján gondolja azt, hogy itt valaki bűnös vagy nem.
1: Én azt gondolom, hogy egyrészt van egy ilyen probléma, hogy az emberek türelmetlenek. Probléma ez ugye nyilvánvalóan a politikum részéről, hiszen emiatt, vagy ez volt a legnagyobb felhatalmazást adó szempont, ami miatt Tiszát megválasztották, illetve Magyar Pétert megválasztották, és ennek a türelmetlenségnek én azt gondolom, hogy meg kell felelnie, hogyha politikailag sikeres akar maradni. Ezen megfelelésnek vannak olyan eszközei, amelyek szerintem legálisak, és beleférnek a hétköznapi működés keretein belül. Például több erőforrást allokálni ezekbe az irányokba, például felgyorsítani az ügyeket mondjuk jogállami eszközökkel, olyan szabályozott módosításokat eszközölni, amelyek mondjuk bizonyos felesleges bürokratikus lépéseket kivesznek, vagy mondjuk olyan obstrukciós elemeket megakadályozni, amelyeket adott esetben gyakran a terheltek tesznek. Vagy nyilvánvalóan mások olyan eszköz, amivel ugye például pont a vagyonvédelmi hivatal elindításával történt, hogy mondjuk a ügyészségnek a kvázi vádemelési vagy vádalkotási monopóliumát megszüntetni, és egy másik szervezetre is tenni ilyen feladatot, hogy egyfajta versenyhelyzet alakuljon ki. És természetesen van ennek az informális módja, ami ellen persze a szereplők tiltakoznak, hogy hát odaszólni, hogy ezt és ezt az ügyet gyorsítsák meg. Én nem gondolom azt, hogy ilyen nem történik, de nyilván azt sem gondolom, hogy ez lenne a módja. De abban az esetben, amikor ilyen erőforrás hiányos helyzetben vannak a hatóságok és az ügyészségek, és nem tudják, hogy az 1000 ügy közül melyik az az 100-200, amelyik fontos, és amelyikben a politikum gyors elvárást, vagy gyors intézkedést követel, ott hát azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten elkerülhetetlen.
0: A politikának vannak szimbolikus ügyei, ebből is kiderül, amit most az imént elmondtál. Gyorsan, nagyon röviden, mert kevés időnk van. Ugyanilyen szimbolikus ügynek tartod a terrorházának az ugyancsak ideiglenes bezárását, illetve Schmidt Mária látványos menesztését?
1: Természetesen Schmidt Mária az évtizedek óta nagyon markánsan és nagyon egyértelműen kötődik Orbán Viktorhoz. Itt is lehet mondani, hogy zajlik azoknak az ügyeknek, és azoknak a szereplőknek a visszafejtése, amit a amit elvár a közönség, és a választó közönség, a választók, azok, akik a Tiszára szavaztak, meg egyébként bizonyos esetekben azok is, akik a Fideszre szavaztak, mert az ő részükről is van abba arra szándék, illetve elvárás, vagy tisztállásának, hogy akkor oké, igazak ezek a vádak, tényleg történt-e bármi olyan cselekmény, ami esetleg gyanúra adhat okot. Nyilván a terrorháza esetében azért ilyen még nem fogalmazódott meg, ott inkább egy ilyen politikai igazságtételre várnak a szereplők. És hát azért az fontos elmondani, hogy akkor, amikor a Fidesz hatalomra került, akkor bármilyen, sőt igazából az összes, az ellenzékhez kötődő, és az akkori ellenzékhez, akkor Fischer ellenzékével, ugye korábban kormányon lévő politikai erőköz kötődő intézetek mindegyikét lényegében beszántotta és megszüntette, és elvette annak a lehetőségét, hogy ők egy értékrend, egy elképzelés, egy világváltás mentén, de nyilván egyébként nagyjából korrekt szakmai elvek szerint működjenek. Én azt látom, hogy az Tisza ezt most visszaadja a Fidesznek, és hasonló módon megfosztja Fideszt azoktól az eszközöktől, amelyekkel később motorozhat, és a Tisza szavazók azt mondanom, hogy ennek örülnek. Az egy más kérdés, hogy ez mennyire egy érett demokrácia képét mutatja, de egyelőre nem látom azt, hogy más irány az érdemben kivitelezhetően.
0: Ulai András, a Publikus stratégiai igazgatója. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Én köszönöm.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.

0: Komoly szakmai dolgozat került ki a Minap, a G7 nevű szakportálra, amely azt vizsgálta, hogy mennyibe került az országnak a paksi leállás. Ez egy nagyon szakmai anyag, repkedtek a megawattok, a gigawattok, minden. Ennek tisztánlátásáért, hogy lássuk azt, hogy valójában miről is van szó, meghívtuk Felsman Balázs energiapolitikai szakértőt, hogy segítsen nekünk eligazodni ezekben a kérdésekben. Ugye a téma fontos, hiszen egész augusztus arról szólt, hogy egy ország nézte a Duna vízszintjét, és azon gondolkozott, hogy lesz-e áram, és mi lesz a paksi atomerőművel.
1: Így van, és mielőtt még a tanulmányunkba kezdenék, amit Mezősi András kollégámmal írtunk a REG-ben, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, ahol mindketten dolgozunk. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos része egyébként ennek az augusztusi fejlemények megértésének, hogy azért kezdjük azzal, hogy ezt jó volt látni, hogy az európai együttműködő villamosenergia hálózat bizonyította a robosztusságát. Tehát nem lett Magyarországon ellátási krízis, amiatt, hogy kiesett Magyarország messze legnagyobb termelő erőműve. Szerencsére ezt az itt kieső áramot az importvezetékeken az ország képes volt pótolni. Na most, ugye ez a jó hír része, de nyilván ilyenkor meg kell nézni azt, hogy a kieső áramnak mennyi lett volna az önköltsége, hogyha ezt meg tudjuk termelni saját magunk, paksi atomerőmű, illetve ehhez képest megvizsgálható az, hogy mennyibe került az az alternatíva, az a pótlás, amit a kiesett áram helyett kellett importálni. Ugye, ha végig gondoljuk ezt, még mielőtt számokról beszélnék, akkor az a logikája, hogy van egy villamosenergia kereskedő, aki leszerződik az ügyfélkörével. Esetünkben ez az MVM csoportnak a kereskedő cége. Ő neki ellátási kötelezettsége van, hogy akár az iparvállalatokat, akivel leszerződött, akár a lakosságot, ugye ellássa villamosenergiával. Ezt hogyan szerzi be? Úgy, hogy ő is leszerződik termelőkkel, erőművekkel, akiktől megvásárolja ezt a villamosenergiát, vagy egy másik kereskedővel, ugye ez a két opciója van. Ugye ebben az esetben az történik, hogy kiesik egy szerződéses partnere a paksi atomerőmű, és ilyen esetben ugye ez a kereskedő, akit terhel az ellátási kötelezettség, kénytelen kipótolni azt, amit nem tudott onnan megvásárolni. És arra voltunk kíváncsiak, és azért írtuk ezt a kis rövid tanulmányt, mert most, hogy lezárult ez a visszaterhelési időszak, most már látjuk a tényszámokat a teljes egy hónapos időszak tekintetében, ezért úgy vizsgáltuk, hogy ezt a teljes időszakot, hogy egyrészt megnéztük, hogy mennyi volt a kiesett árammennyiség, amit nem termelt meg a paksi atomerőmű, és utána megnéztük, hogy amikor nem termelte meg, azokban az órákban mennyi volt a villamosenergiára. A nézőknek annyit érdemes elmondani erről, hogy a villamosenergiára rendkívül dinamikusan változik, minden negyed órában változik a tőzsdei ára, tehát az elszámoló ára, minden negyed órában eltérő. Sokszor akár napon belül megawatt óránként elképzelhető, hogy mondjuk egy délidőben ez a nullát közelíti, és lehet, hogy mondjuk este 7 órakor 400 euró per hát megawatt akkor... óra. Tehát óriási ingadozás, úgynevezett volatilitás van ezeknek az áraknak. Tehát azt tettük, hogy megnéztük minden órában a kiesések mértékét, mennyi egy normál üzemhez képest mennyivel termelt kevesebbet a paksi atomerőmű. Most nem menjünk bele, ugye egy ilyen lépcsős leterhelés, aztán visszaterhelés volt ebbe az egy hónapos időszakban, és eztán ezt a kiesett mértéket, mindig az adott órának a kiesett mértékét, ugye az adott órára vonatkozó piaci árszinttel, mindig az adott órának a kiesett mértékét, ugye az adott óra

0: akkor kijön az, hogy 37 milliárd forint. Ez a 37 milliárd forint, ezt kifizeti.
1: Na, ez nagyon fontos, itt két dolgot azért szeretnék aláhúzni. Ez a publikus adatok alapján készült kalkuláció. Én nagyon remélem, hogy a valós veszteség ennél kevesebb volt. Ez azért fontos mondani, mert ugye, mint mondtam, minden negyed órában változnak az árak, de egyébként egy kereskedőnek vannak lehetőségei, hogy ne azonnali piacon vásároljon, hanem mondjuk megvegyen előre egy egynapos terméket, vagy egy egyhetes terméket. Tehát azért az MVM-nél profi kereskedők ülnek, tehát hogy mondjam, én nagyon bízom benne, hogy nem volt ennyi egyébként a teljes veszteség, ezt a szövegbe
0: le is írtuk. Akkor mennyi az annyi?
1: Azt nem tudhatjuk, hiszen
0: nagyságrendileg. 30-25.
1: Én azt gondolom, hogy valahol a 25-30 körül talán meg tudott ez állni, hogyha jól kereskedték le ezeket az időszakokat az MVM-es kereskedők, én azért ebbe bízom. Tehát, hogy ez egy felső, ezt le is írtuk egyébként, hogy ez egy felső becslés. De egyszerűen mi is kíváncsiak voltunk a nagyságrendre, mert azért itt nagyon sok számmal dobálóztak, tehát voltak ennél sokkal nagyobb, nagyságrendileg is nagyobb elhangzó számok, és úgy gondoltuk, hogy azért érdemes ezt tényleg úgy végig számolni, hogy pontosan melyik órában mennyi volt a kiesés, és a kieséseket megszorozva.
0: Szóval, hogyha 25 vagy 30 bármennyi is ilyen szempontból kifizeti.
1: Na igen, ez és válaszoltam volna, nem felejtettem el a kérdését ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy itt egy dolgot kell megvizsgálni ilyen esetekben, hogy minek tekinthető ez a kiesés? Tekinthető ez egy rendkívüli eseménynek, egy úgynevezett haváriának, mert egy haváriára való felkészülés nem elvárható egy piaci szereplőtől. Ugye ha Magyarországon, nem tudom, nehogy Isten, soha ne történjen, hogy mondjuk bekövetkezne egy hetes erősségi földrengés, amire nem volt soha példa a történetben, akkor az ebből adódó károk tipikus havária helyzet, ugye, amire egyszerűen nem lehetett fölkészülve az, akinek a feladata. Mi azt gondoljuk, hogy ebben az esetben azért ez nem mondható el. Már csak azért sem, mert az utolsó nukleáris biztonsági jelentés, ami 2025-ben adott ki az Országos Atomenergia Hivatal, az már elég egyértelműen leírja a szöveges részébe azt, hogy fel kell készülni ezekre a kisvizes időszakokra, és erre az erőműüzemeltetőjének figyelnie kell. Ha nem havária helyzet, akkor a felelősség az üzemeltetőnél van. Tehát akkor ez egy normál, hát egy olyan kockázat, ami ugye bárkivel megtörténhet, tehát ez a klasszikus üzleti kockázat. Ebben az esetben én azt gondolom, hogy az MVM-et terheli ez a költség, beleértve egyébként a kárényhítés, kárelhárítás költségét.
0: De hát közben egy prosperáló cégről beszélünk. Tehát,
1: igen, tehát épp most publikálták ugye a fél éves jelentésüket, ami hiszem közel 240 milliárdos nyereséget tartalmazott egy fél év alatt. Abban ugye még nincs benne ez az időszak, de én most nem is ezt a részét akartam hangsúlyozni. Nagyon fontos itt a felelősségek szempontjából az, hogy ez tekinthető egy rendkívüli helyzetnek, vagy ez egy olyan helyzet volt, amire fölkészült.
0: Hát ha politikát kérdezik, akkor attól függ, hogy melyik oldalt, mert ugye aki jelenleg irányít, az azt mondja, hogy erre fel lehetett volna készülni. Aki nem, az azt mondja, hogy nem látható.
1: Igen, és ezért is nem akartunk mi ebbe belemenni, ebbe a fajta értelmezésbe, hanem ezért is kerestük vissza a nukleáris biztonsági jelentéseket. Ugye ezek azok a hivatalos jelentések, amelyek egyébként időszakra időszakra megvizsgálják a nukleáris biztonságot Magyarországon, ennek minden vetületét, és ez 2025-ös jelentés, amire én hivatkoztam, tehát ez az információ, ez megvolt.
0: Felsman úr, egy kérdésünkre van még idő, és ez engem nagyon-nagyon érdekel, pláne azért, mert mondta, hogy az áramnak az ára az mennyire szinte napon belül is óráról órára változhat. Volt ezek szerint mérhető értelme annak, hogy a lakosság felelősen légkondizott a nehéz időszakban?
1: Szerintünk volt, valamennyi látszatja volt ezeknek tehát ugye most tulajdonképpen most egy kérést fogalmazott meg a szakpolitika a lakosság felé, meg az iparvállalatok felé is egyébként.
0: Valamennyi mérhetően csökkent a fogyasztás?
1: Volt látható különbség a között, ami a várható görbe volt a Mavir előzetes terveiben, a rendszerre nyitott terveiben, meg ezekben az esti órákban. És ami ennél sokkal fontosabb, és tudom, hogy már az időnk rövid, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy én annak nagyon örültem, hogy augusztusban előkerült ez a beszélgetés, és egyre többen fölismerik, hogy az áram az nem egy statikus termék. És ugye itt, amikor mindig ugyanazon az áron kapjuk, akkor a valóság ez nagyon-nagyon eltér. Tehát vannak órák, amikor ezt tényleg nullát közelít, és van, amikor egyébként az az igazság, hogy az lenne korrekt, hogyha 250 vagy 300 forintért kapnánk meg egy kilovattóra áramot, és nem 36 ér. Egyszerűen azért, mert akkor annyi a piaci ér. És az, ami elkezdődött ezzel az üzenettel, hogy mondjuk este 6 és 9 között egy kicsit próbáljuk visszafogni a fogyasztásunkat, az pont arról szólt, és egyébként van már eredménye, mert most az MVM most kijött egy dinamikus árazási csomaggal, ami jövő januártól fog élesedni, amit a lakosság számára

0: igyekeznek felkínálni, ami már nem egy statikus.
1: Hát a
0: csomag lesz, egy kicsit jobban reagál arra, hogy a piaci árak azok változnak.
1: Egész nehéz helyzetnek egy pozitív hozadéka. Igen. Ezek szerint biztos, hogy van, hogy a felelősség tudat a lakosságban mindenféleképpen erősödött. Felsman Balázs, energiapolitikai szakértő, köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos száraz idő várható. Elfogadta a szakképzési törvény módosítását a parlament. Parkolóra zuhant egy hírtelevízió helikoptere Los Angelesben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Volánbuszt érintő milliárdos vesztegetési ügyben vett őrizetbe 3 embert a központi nyomozó főügyészség. A kormányfő szerint az előállítottak között van Jelinek Dániel is. Az ügyészség egyelőre nem erősítette meg az információt. Jelinek Dániel cége pedig közleményében úgy reagált, a vállalatcsoport vezérigazgatója nem követett el bűncselekményt, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Feljelentést tett Szijjártó Péter miniszteri magángép használata ügyében Orbán Anita. A külügyminiszter hangsúlyozta, a külügyi tárcánál 2022-től rutinszerűvé vált a bérelt repülők és honvédségi gépek igénybevétele, ezt azonban a diplomáciai feladatok nem indokolták, és felmerül a hűtlenkezelés gyanúja. Elfogadta a szakképzési törvény módosítását a parlament, átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A változással megszűnik a kancellári munkakör, az intézményeket pedig a főigazgatók vezetik majd. A kormányzat jelentős megtakarítást vár a kettős vezetés eltörlésétől. Ma kezdődik a nyolcadikosok kötelező országos pályaorientációs vizsgálata. A mérésben mintegy 2400 intézmény 67000 tanulója vesz részt. Az oktatási hivatal szerint a vizsgálat ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését. Újra meghosszabbította az Olaszországból érkezők határellenőrzését Spanyolország, az olasz kormány hasonló intézkedéseire reagálva. Eszerint további 3 hétig érvényben marad a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben. Olaszország augusztus elején függesztette fel a schengeni megállapodást Spanyolországgal, az észak-afrikai spanyol városban Ceutában kialakult migrációs krízis miatt. Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet hétfőjén lelőttek a NATO vadászgépei Litvánia felett. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a pilóta nélküli eszköz a szomszédos Fehér-Oroszországból érkezett, és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén a Kaunasi-tó közelében zuhant le. Lezuhant egy hírtelevízió helikoptere Los Angelesben, a gép eddig ismeretlen okból egy parkolóra zuhant a külvárosban. A tűzoltók szóvivője szerint legkevesebb 3 meghaltak, de még vizsgálják, hogy pontosan hányan voltak a fedélzeten. Napos száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Vágány utcánál a középső sávban, a Váci úttól lépésben lehet haladni. Akadozik az előrejutás a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Károly körúton az Asztória felé, illetve az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. Telítettek a sávok az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, illetve a Szél-Kálmán tér környékén is. Az Alkotás utcában befelé a Bak csomópont után lezárták a buszsávot, mert vízvezetéket javítanak, a Hegyalj útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Közműjavítás miatt egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, ezért a Dózsa-György úton nem lehet a Verseny utcába kanyarodni. A 30-as autóbusz terelt útvonalon jár, a Verseny utca megállót nem érinti a keleti pályaudvar felé. A Podmanicki utcában a Dózsa-György út felé a Terész körút után csatornát javítanak, itt korlátozásra készüljenek. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: ritkán fordul elő a szakmánkban, amikor leülünk egy beszélgetésre, és úgy ülünk le, hogy fogalmunk nincs arról, hogy az egyik vendég kicsoda. Hát most a másikról tudjuk, szeretettel köszöntjük Dede Tamást, a Gábor Dénes Főiskola drón laborjának,
1: egyetem.
0: Drón laborjának vezetőjét. Igen. De hát a kollégáját, akivel eljött, arról nem tudjuk,
2: hogy
0: hívják.
1: Még nincs neve. A hallgatók segítségére vár, hogy nevet adjunk neki. Itt a nyáron volt a diákoknak a gólyatábor, ott már volt egy kezdeményezés. Most szeptember 25-én lesz a kutatók éjszakája. Ott is közvéleményt fogunk kutatni, hogy mi legyen a robotunknak a neve.
0: Ez egy humanoid robot.
1: Egy humanoid robot.
0: Aki már az egyetemre beiratkozott, és
1: igen,
0: oda
1: beiratkozott, letett az egyetemi esküt, felolvasta az első éveseknek az évnyitón szeptember 1-én.
0: Tud olvasni?
1: Egyetemünk szerves része. Ő azért jött, hogy nem feltétlenül, hogy tanuljon, hanem inkább, hogy tanítson. Illetve ő az a platform, akinek a segítségével a hallgatóink azt el fogják sajátítani a robotikát, a képfeldolgozást, objektumfelismerést, illetve a robot kezek manipulátoroknak a használatát.
2: Azt, hogy fog kinézni a gyakorlatban, az biztos, hogy rendkívül szórakoztató. Én éppen kiszaladtam egy rövid szünet alatt.
1: Inkább azt mondanám, hogy a hallgatók hogyan reagálnak rá. Ebből fog kialakulni a gyakorlat. Tehát Magyarországon még ilyen jellegű robotokkal most ismerkedünk. Tehát az idei év tavasza volt az, amikor a legtöbb egyetem megkapta. Ugye már régebb óta találkoztunk vele különböző bemutatókon, aki Magyarországra is beszállítja, magyar kereskedésű hozta, haknizott vele, mutogatta, kipróbáltuk, használtuk. Most nálunk a hallgatóknál ez úgy néz ki, hogy mindenki rácsodálkozik, megsimogatja egy kicsit.
0: Csináljon már vele valamit, hogyha
2: kérhetem. Most én zavarba jöttem, mióta adásban tehát vagyunk előtte most, sokkal.
1: Most jelenleg a kínai gyártó által felrakott demóprogramok futnak rajta. Egyébként,
0: de mit tud még, hogyha mondjuk nem az ilyen látványos dolgokat?
2: Tehát gyakorlatban hogy néz ki mondjuk?
1: Van egy felsőtest mozgatási széria, a készfogás, integetés, tud csókot küldeni. Például itt lesz mindjárt egy csókküldés. Illetve van egy teljes test mozgást bemutató demo programsor, ami 4-5 táncot tartalmaz, egy balettet tartalmaz, egy ilyen kvázi kung fu bemutatót tartalmaz. Ezek a gyártó által feltöltött események, illetve mozgásmódok, ez inkább arról szólnak, hogy az ember, aki meg fogja venni ezt a humanoidot, lássa, hogy mire képes.
2: És mire képes? Vagy mire lesz képes?
1: Megdönteni a futók világcsúcsát, és mindenre képes. Az a legnagyobb előnye a humanoidnak, hogy az emberi infrastruktúrát nem kell megváltoztatni. Tehát ha valaki egy lépcsőházas környezetbe visz be, akkor felmegy a lépcsőn, fogja tudni kezelni a liftet, fogja tudni segíteni.
0: És azt például embereket meg tudjuk csinálni? Mondta, hogy láttuk, hogy csókot dob, meg integet, hogy táncolni tud, azt például meg tudja mutatni, hogy
1: táncol. Csak akkor le fogjuk bontani itt a
0: lebontjuk.
1: Tehát nekem van egy biztonsági távolság, amit meg kell tartani. Értem. Tehát a baletthez egy 6 méterszer 3 méteres terület kell, és akkor ezt szépen le fogja.
0: A látványosságon táncolni túl a tudás, az hogy ered ebből a robotból? Tehát az egyetemnek a hallgatóitnak azon túl, hogy nagyon jó pofa megnézegetik, azon túl mit tudnak ebből tanulni?
1: Maga a robot egy számítógép, ami humanoid egy számítógép, ami kapott 4 darab robot mozgást elősegítő végtagot. Ez a 4 végtag, ez külön-külön vezérelhető, illetve a végtagokban lévő léptető motorok vezérelhetők. Tehát a hallgató ezeket fogja tudni módosítani. A robotnak a fejében található egy kamera, illetve egy térlátó kamera. Tehát a robotnak a mozgását, helyzet felismerését, objektum felismerést, a szemüvegtokot, a csészét, az asztalt.
0: Tehát tud olyan programot írni, hogy elviszi a szemüvegtokot.
1: Vagy mondom azt, hogy hol a szemüvegem, és idehozza. Vagy mondom azt, hogy most rosszul érzem magam, és idehozza a szívgyógyszert. Vagy mondom azt, hogy szédülök, izzadok, leesett a cukrom, és hozza az inzulin gyógyszert, sőt, be is adja. Tehát ahogy fog fejlődni, ahogy változni fognak ezek a platformok, ugye ő egy oktatásra optimalizált robot, ahogy ezek a platformok fejlődni fognak, egyre több helyen meg fog jelenni a háztartásokban is, de először az iparban fog megjelenni. Tehát azok a monoton, nehéz fizikai munkák, amiket folyamatosan végezni kell, és nem tudják az infrastruktúrát megváltoztatni, ott nagyon gyorsan el fognak terjedni. A Bajor autógyártó az, aki az X3-as városi telepjárójára kezdte el először alkalmazni, több mint 30 ezer autót gyártottak az ő segítségükkel.
0: És ha én otthon például szeretnék egy ilyet, hogy vigye le a szemetet, akkor mennyit kell érte fizetnem?
1: Nem tudom megmondani. Tehát azért, hogy én becsülettel tudjak oktatni a hallgatóknak, nekem nem szabad néznem az eszközárát. Nekem azt kell néznem, hogy a hallgató ebből minél többet tanuljon, minél többet részesedjen. Természetesen a vezetőim tudják, hogy mennyibe kerül, hiszen valamilyen úton módon ők fizették ezt a történetet, de nekem nem az a feladatom, hogy egy robotnak az értékével foglalkozzak. Én szerszámként tekintek rá, tanulói segítségként tekintek rá, illetve egy olyan elektronikai platformként, amitől én is tudok tanulni, és én is tudom tanítani.
0: Hát köszönjük szépen, hogy elhozta a kollégáját, és sok sikert az egyetemen.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük, hogy itt
1: van. Reméljük, hogy lesz.
2: A nevet kíváncsian várjuk, mire esik majd a választás.
1: Meg fogjuk küldeni.
3: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik.

0: Rajzpályázatot írnak ki gyerekeknek, tinédzsereknek, óvodától egészen középiskoláig, méghozzá azért, hogy fel tudják dolgozni azt a gyászt, ami az átsuhanó babákkal jár, vagyis azokkal a gyermekekkel, akik még a megszületésük előtt eltávoznak, vagy rövid idővel a megszületésük után. Talán első körben, ja igen, bocsánat, vendégünk Sepcsik Anna, az Életérzés Egyesület alapítója. Szóval szerintem a legtöbb esetben ilyenkor a szülők jutnak eszébe mindenkinek, az ő fájdalmuk, gyászuk, a testvérek, gyermekek talán kevésbé, hogy mi a helyzet velük, ők hogyan tudják feldolgozni a gyászukat, ebben segít ez a pályázat.
1: Hát igazából mi azt szoktuk erre mondani, hogy feldolgozni a feldolgozhatatlant, mert hogy azért ez egy olyan gyász, ami soha nem múlik el, mert ezek a babák mindig ott vannak a mi szívünkben. Ugye mi is 3 babát vesztettünk el, és amikor ezek a veszteségek értek minket, voltak már megszületett gyermekeink, és itt mindig az a nagyon fontos, hogy azokkal a gyermekekkel, akik már megszülettek, hogy kommunikálunk erről, hogy dolgozunk velük együtt, hogy beszélgetünk, hogy osztjuk meg, és utána, akik a következőként akár ugye azt szokták mondani, hogy szivárványbabaként érkeznek, velük is beszélgetünk erről. Nálunk abszolút ez egy természetes dolog volt, hogy korosztályukhoz függően, mert azért az sem mindegy, mi az, amit mi így kommunikálunk velük. Azért az nagyon fontos, hogy ez a pályázat nem csak a perinatális veszteséget megélőkről szól, hanem ugye a gyermekek minden nap abszolút előfordul, hogy megélhetnek egy veszteséget, elhagyják a kedvenc játékukat például. Ugye minket felnőtteket is felkavar, amikor elveszítünk egy olyat, amihez nagyon kötődünk, hát a gyermekeket is. És nagyon fontos, hogy erről beszélgessünk velük, hogy ezeket ne bagatelizáljuk el, mint ahogy az is lényeges nekünk az életérzésnél, hogy ne legyenek ezek az érzések elnyomva, hogy merjünk erről beszélni.
2: Ugye itt ezek az átsuhanó babák, ezek alatt azokat a gyerekeket értjük, akik vagy meg sem születtek, vagy pedig egy éves koruk előtt haltak meg.
1: Igen.
2: Egy testvér, aki mondjuk kicsi, és mondjuk 5 éves, annak milyen kapcsolódása van egy olyan csöpséggel, akit adott esetben nem is látott, vagy hogyha látott is, akkor nagyon rövid ideig. Hogy reagál erre egy ilyen kisgyerek? Nyilván a rajzokból erre is választ kapnak.
1: Nagyon sokat tudnak a rajzok mutatni, például most itt a képek között is az egyik kisfiunknak a rajza van, ahol ő 8 fával ábrázolja az én 8 gyermekemet, és van 5 megszületett gyermekem, és 3 átsuhanó babánk, és ezt így nagyon szépen a fákon keresztül megmutatja, és itt az a lényeg, hogy ugye az ember tudja azt, hogy egy 5 éves is mindent érez. Tehát annyira érzi ugye azt, hogy most itt történt valami. És ez a nagyon fontos, ugye, hogy erről beszélgessünk vele. Sokszor már ugye tudják azt, hogy érkezik akár egy kis tesó, megosztjuk velük is. És az sem mindegy, hogy akkor most azt hogy meséljük el, hogy ez a kis testvér tovább ment, és átsuhanóba van.
0: Sokszor gondolom, ők a fájdalmukat nem is igazán tudják kifejezni, vagy nem is úgy élik meg, mint azok, akik már mondjuk felnőttek, vagy nagyobbak, de valahol meg mégis nyomot hagy a lelkükben, és kell, hogy ezt feldolgozzák, valamilyen formán ez kijöjjön belőlük.
1: Abszolút, de mi felnőttek se tudjuk, és sokszor a gyermekek azok, akik segítenek nekünk is egy adott pillanatban, hogy nekiállnak beszélgetni, és akkor már ugye kénytelen vagyok én is beszélgetni erről, mert nagyon sokszor hajlamosak vagyunk elnyomni az érzelmeket, és például egy rajzpályázat arra is jó, hogy merjünk erről beszélgetni, miközben ő rajzol, vagy az elkészült művét így megmutatja nekünk, akkor beszélgessünk róla, hogy mi az, ami ezen a képen van. És ez nagyon fontos. Figyelek.
2: Nem, nyugodtan fejezze be, csak eszembe jutott arról valami.
1: És ez nagyon, nagyon fontos, hogyha úgy érezzük, hogy valami megmaradt ebben a gyermekben, amiről nem tudtunk úgy beszélni, vagy nekünk így előjön az, hogy még jobban szükségünk van ebben egy támogatásra, akkor merjünk segítséget kérni akár szakemberektől ebben.
2: Hogy mennyire fontos a kommunikáció, ugye sok esetben az ember akár a saját életében tapasztalja, vagy máshol látja, hogy ha van egy tragédia egy családban, akkor sokszor az a szülőknek a megoldó képlete az ügy kezelésére, hogy az elején azt mondják, hogy jaj, még ne mondjuk el a gyereknek, hogy mi történt. Legyen ez egy apa, anya elvesztése, vagy egy testvér elvesztése. Ilyenkor helyes út az, hogyha a titkolózás az első fázis?
1: Hát én nem ennek vagyok a híve, és a szakemberek is általában azt kommunikálják, hogy beszéljünk őszintén a gyermekeinkkel, a hozzátartozókkal, a környezetünkkel.
2: Fel tudja fogni ezt mondjuk egy 10 éves gyerek?
1: Abszolút. És ez a nagyon fontos, hogy ne olyat mondjunk, ami ugye nem valós. Itt jön be például a mesék szerepe, hogy egy mesén keresztül is szépen el lehet mondani azt, hogy mondjuk mi történt. De nagyon fontos az, hogy ne olyat mondjunk, ami nem valóságos, hogy a papa most elment vásárolni, és nem jött vissza. Tehát, hogy olyan történeteket lehet hallani, amik sajnos inkább nem azt az irányt mutatják, amiből a gyermek is, higgyük el tényleg, hogy annyira érzi ezt az egészet, és nagyon fontos, hogy őszintén a korosztálya szerint beszéljünk vele.
0: Sevcsik Annának, az Életérzés Egyesület alapítójának köszönjük, hogy itt volt.
1: Köszönöm szépen.
3: Támogatott tartalmat hallottak.

0: elpörög a futball idény is, hamarosan megkezdi a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája selejtező meccseit. Itt van velünk Perlai Bálint, az Index sport újságírója.
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
0: Erről fogunk beszélgetni, de rögtön át is adom a szót Luciának, mert ő kérte, hogy mindenféleképpen ő akarja ezt kezdeni.
2: Igen, igyekszem majd nem túlra gyogni Dávidot a szakértelmemmel. Ez természetesen itt szarkazmus, de az első kérdésem tehát, hogy volt-e számodra meglepetés a kihirdetett keretben?
1: Meglepetés talán úgy volt, hogy Márko Rosszinak ez egy, már talán egy éve dilemmája, hogy a középhátvéd posztot hogy adja meg, ugye Vili Orbán mellette kell Lipcsébe játszik, és ugye mellette ősszel a novemberi VB, vagy a őszi VB-s rejtezőkben Szalai Attila játszott jobbra, aki ugye most nincs a keretbe. Ezt mondta, meglepetésnek ezt nem mondanám, hogy a tavasszal is, ő nem volt már a válogatottba, és igazából Rossi tavasszal is majd folyamatosan próbálta megoldani, hogy ki az, akit játszhat, és itt most megint új nevek kerültek be, az NB1-ből is, de külföldre igazoltak is többen, említettük Márgráf Ákost, Várkonyi Bencét akár, tehát több fiatal is van. Ami talán meglepetés, hogy a Tóth Alex helyzete, arra maga a kapitány is beszélt ezen a kerethirdetésen, ugye az ő helyzete nagyon speciális, mint a januárban igazolt Angliába a Premier League-be, a Bournemouth-hoz, és ilyen fél évig nem nagyon játszott, de ez igazából el lett mondva, hogy az a betanulásról szól. De nyáron új edző érkezett, és azóta igazából az talán finom jelzés, hogy nem kap lehetőséget, hiszen jobbára a meccskeretbe se kerül be. És ugye Rossi elve ezt nyíltan kimondta korábban, hogy az kerülhet be a válogatottba, aki stabilan játszik, és játékpercei vannak.
0: Ezért érdekes és csodálatos dolog szerintem a futball, hogy mindenki másképpen látja, vagy másképpen gondolkodik róla. Te ugye szakíró vagy, te ahogy hallgatlak, nagyon részleteiben szakmailag nézed a dolgot. Én hobbi futballrajongóként mondtad itt a védelmet, nekem azt tűnt fel, hogy Callum Stiles, aki eddig világéletében a középpályára volt meghirdetve a válogatottban, most a védők között kap szerepet. Nem ez a meglepetés?
1: Így mondhatjuk meglepetésnek, de ugye Angliában ő már egy ideje tényleg védőként játszik, és korábban is a válogatottban, hol a középpályán, hol a védelembe játszott, és ugye amióta Rossi átállt újra a négy védős rendszer, ugye balhátvédként ő is bevethető, és Kerkez Milos mellett itt ő lehet a másik alternatíva. Tóth Alexre visszatérve, hogy ott az érdekes, hogy Rossi ugye tegnap elmondta, hogy vele kivételezett, amit azért egy kapitány nagyon ritkán szokott mondani, de az tényleg luxus lenne egy olyan játékos kihagyni, aki a világ talán legerősebb bajnokságában a Premier League-ben játszik, vagy hát nem játszik, de ott van, és igazából Rossi azzal indokolta a döntését, hogy olyan minőséget képvisel így is, illetve neki önbizalom szempontjából is fontos, hogy a válogatottban kapjon lehetőséget, mert ugye nagyon sokan erre a válogatott összetartásra úgy beszélnek, hogy ilyenkor egy nagy család összegyűlik, nagyon jó a hangulat, és igazából ez ilyen feltöltődés is.
0: Kérdezhetek, vagy?
2: Nyugodtan próbálom
0: visszafogni magam. Nem akarok közbevágni, hogyha esetleg van valami.
2: Csak így pörögnek a kérdések a fejemben, de...
0: De tedd föl nyugodtan.
2: Én azt kérdezném, hogy vár-e valamilyen eredményt a szövetségi kapitánya a közelgő Nemzetek Ligája meccsektől, vagy inkább úgy tekint erre, hogy ez egyfajta felkészülés a közelgő EB-selejtezőkre?
1: Ezt a kapitánytól meg is kérdezték, ugye most különleges helyzet, mert négy mérkőzés játszik a válogatott, mert korábban ugye kettőt játszott, de most a szeptemberi és az októberi válogatott szünetet egybe vonták, így három hét alatt négy mérkőzés fog lejátszani, és ugye utána még novemberben kettőt. A kapitány nyilván azt mondta, hogy minden négy mérkőzés szeretnék megnyerni, tehát 12 ponttal számol, amely nem is tűnik akkora nagyot mondásnak, hiszen Ukrajnával játszunk kétszer, még játszunk idegenben Észak-Írországgal, és fogadjuk a grúzokat. A világranglista alapján, hogy az ukránok vannak egy kicsit előttünk pár helyjel, a másik két válogatott le van szakadva, szóval itt igazából a papírforma szerint az ukránokkal fogunk csatázni az első helyért, és az első hely az ugye feljutás jelent az A-divízióba ismételten, és ahogy említetted, az Európa bajnoki selejtezőkre fontos lehet, hogy minél jobb helyezést érjünk el.
0: Most azért, ha megnézzük ezeket a csapatokat, akik ellen játszunk majd. Ugye Ukrajna, Észak-Írország, Grúzia, és mi vagyunk a csoportba. Azért egyik sem annyira erős válogatott, nyilván ez a B csoport miatt van, de hogyha itt például mi nem vagyunk a legjobbak ebből a négyesből, akkor bejönne a magyar futballpesszimizmus menetrendszerűen mondván, hát vége a magyar válogatott sikereinek, mi már ebbe a csoportba se vagyunk elsők.
1: Mindenképp jót tenne egy siker, ugye itt a őszi VB-s rejtezőkre gondolva, hiszen még az noha már egy év eltelt, de azért még mindig felemlegetjük az írek elleni hazai utolsó mérkőzést. Ha mondjuk az ukránok mögött másodikok leszünk, szerintem az azért nem nagy tragédia, nyilván itt az az a kérdés, hogy ez hogyan fog megtörténni, tehát hogy az ukránok ellen milyen eredményeket érünk el, és emellett az, amit az elmúlt években már nagyjából sikerült hozni a papírforma győzelmeket, hogy említetted Grúzia és Észak-Írország ellen, ott a hazai mérkőzések szerintem gondot nem fognak okozni, idegenben azok már sokkal érdekesebbek lesznek, de hát itt így, hogy most szerda reggel beszélünk, azt láthattuk tegnap este, hogy a játékosok azért jó formában vannak, gondolva itt mondjuk Szoboszlai Dominikra, aki tegnap a Liverpool mérkőzésén csereként beállva, talán nem túlzás mondani, hogy az eddigi karrierje egyik, hanem a legnagyobb gólját lőtte.
2: Milyen formában vannak a top játékosok Szoboszlai Dominikon túl?
1: Hát ugye még Varga Barnabás lehet kiemelni, mindenképp ugye a görög, aki Görögországban, az Ajk Aténban jó formában van, kezdőjátékos, a BL-ben is játszott már, ugye ott egy érdekes kapcsolat lesz Vitális Milánnal együtt, aki ugye nyáron igazol szintén az Ajkhez a Győrből. Szóval a top játékosok jó formában vannak, Kerkez a Liverpoolban, noha kap kritikákat, de az új edző alatt is egyértelműen az első számú választásnak tűnik.
0: Van még egy nagy ígéretünk, aki berobbant a válogatottba is, meg a magyar futballba is, ő Kovács Bendegúz, aki Hollandiában az Alkmaar csapatában játszott. Hírek voltak róla, hogy a Chelsea-től kezdve nagy csapatok is vinnék, 18 éves fiúról van szó, majd utána, mintha elvágták volna, be se fér az AZ Alkmaarba se. Elvesztettünk egy tehetséget, mintha elvágták volna, be se fér az AZ Alkmaarba

0: még a következő egy-két évben azért szerintem fogjuk őt bőven látni a válogatottban.
1: Akár... Legyen így. Legyen így. Luciában még ugyan maradt pár kérdés, de az időnk
2: majd
1: az lejárt.
2: Majd adás után megbeszéljük, de még a híradó előtt.
1: Időnk lejárt, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, Perlai Bálintnak. Önöknek, nézőink, köszönjük a figyelmet. Holnap csütörtök van, holnap már csak egyedül várom önöket, mert Lucia már nem lesz. Maradjanak velünk, nézzék az ATV-t, és holnap a reggel.
2: A híradóban még azért találkozunk a héten, de a Startban már nem. Köszönjük a figyelmet, legyen szép napjuk. Viszontlátásra.
3: Támogatott tartalmat hallottak.

műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor.

0: Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
3: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
4: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
7: Reklámot hallottak.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Napos, száraz idő várható. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza egy jogvédő szervezet. Parkolóra zuhant egy hírtelevízió helikoptere Los Angelesben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet, mondta el a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában a szervezet munkatársa a társadalmi egyeztetés lezárása után. Lebedi Réka kiemelte, hogy egy válsághelyzetet tovább nehezíti a kötelező procedúra, miközben sérül a nők önrendelkezési joga. Véleményük szerint a két családvédelmi tájékoztatás elegendő a döntés meghozatalához. A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága a rendelet megtartása mellett érvelt. Gulyás Ádám főtitkár kihangsúlyozta az etikus tájékoztatás fontosságát, és alapos szakmai kutatást javasol a kérdésben. Elfogadta a szakképzési törvény módosítását a parlament, átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A változással megszűnik a kancellári munkakör, az intézményeket pedig a főigazgatók vezetik majd. A kormányzat jelentős megtakarítást vár a kettős vezetés eltörlésétől. Ma kezdődik a nyolcadikosok kötelező országos pályaorientációs vizsgálata. A mérésben mintegy 2400 intézmény 67000 tanulója vesz részt. Az oktatási hivatal szerint a vizsgálat ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését. A Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódva új múzeumpedagógiai foglalkozást kínál az iskolásoknak a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. A rendhagyó történelem órán a diákok megismerkedhetnek a csata legfontosabb részleteivel, valamint a korszak hadviselésével, főbb katonatípusaival és fegyvereivel. A foglalkozásra 12 és 18 év közötti diákokat várnak. Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet hétfő éjjel lelőttek a NATO vadászgépei Litvánia felett. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a pilóta nélküli eszköz a szomszédos Fehér-Oroszországból érkezett, és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén a Kaunasi-tó közelében zuhant le. Lezuhant egy hírtelevízió helikoptere Los Angelesben. A gép eddig ismeretlen okból egy parkolóra zuhant a külvárosban. A tűzoltók szóvivője szerint legkevesebb 3-an meghaltak, de még vizsgálják, hogy pontosan hányan voltak a fedélzeten. Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
9: Elmegyünk az Örkénykertbe, hogy megtudjuk, hogy milyen lesz az Örkény Színház új évada, mert hogy ugye a színházak most jelentik be az új évadokat, tehát gyakorlatilag van, ahol már zajlik is. Az Örkénynél most igazából holnap kezdődik, tehát a szombati napon a 15. Örkénykerttel veszi hivatalosan kezdetét az évad. Gáspár Máté a színház igazgatója a vonalban. Szervusz Máté!
10: Szervusz, egy jó napot kívánok minden hallgatónak.
9: Izgalmakat vár mindig a közönség egy-egy színházi évad bemutató alkalmával, és hát az izgalmak egy része az adja magát, mert minden premier persze az. Másrészt meg sokakat érdekelt, hogy Mácsai Pállal mi lesz. És aztán ugye lehet tudni, hogy egy új este be is köszön az új évadban, tehát Mácsai Pál jelen van, és a múltat viszi tovább a jövőbe. De hát múlt-e ő? Nem, jelen.
10: Így van, így van. A legnagyobb izgalom, még mielőtt az évad végére ugranánk ezzel a bemutatónkkal, az az, hogy milyen idő lesz holnap, de nagyszerű idő lesz, tehát senkit ne félesszem meg, hogy beköszöntött az ősz, mert az
9: nem már jó idő lesz, hát tőletek nem messze zajlik majd a Halhatatlanok lábnyom elhelyezése a Nagymező utcában 11-kor, ott is napsütés lesz.
10: Ott is napsütés lesz, úgyhogy az egész belvárosban napsütés lesz, úgyhogy bátran ki lehet jönni, hiszen azok számára azért azt gyorsan mondjuk el, hogy az Örkénykert az egy valódi kert, tehát ilyenkor a madásteret befüvesítjük, és egy igazi hencsergős, pihenős, közösen lazulós helyzet vár mindenki.
9: Lesz ezeket... reggeli torna?
10: Lesz reggeli torna Zsigmond emőkével, és a munkatársainkkal. Nekünk van egy nagyon sportos csapatunk, aki hetente kétszer reggelente edz. Ők települnek majd most ki a gyepre, és hozzájuk lehet csatlakozni emőkkel. Lesz a fő ritmusadó, úgyhogy reggel már ezzel kezdünk, és aztán gyerekeket várunk közös játékra, és aztán elindul a színházi események a színpadon, és a nagy színpadon is, illetve hát a Merlinben idén már másodszor úgy szintén egész napos programokat tervezünk, úgyhogy tényleg egészen éjfélig várjuk különböző programokra mindazokat, akik érdeklődnek az új évadunk iránt, hiszen a kert arról is szól egyrészt, hogy találkozzunk ismét a hosszú nyár után, és érezzük jól magunkat, és ismerkedjünk, másrészt pedig, hogy bepillantást nyújtsunk abba az évadba, amiről az előtte is beszéltél, amiben hát összesen 9 projekttel, 9 bemutatóval készülünk. Ebből az egyik, amit te is említettél, a volt igazgatónk és jelenleg is oszlopos társulati tagunk, Mácsai Pálnak az új estje, ami majd az évad végén, május környékén lesz bemutatva, ezt most még Pali nagyban írja, és hát akik mondjuk ismerik a Pista estjét, azok sejthetik, hogy körülbelül milyen élményre számíthatnak, bár ez aztán még annál is egyel személyesebb vallomás lesz.
9: Ha már maga Örkény, akkor ti elkezdtétek azt, hogy mottót választatok Örkény Istvántól egy-egy évadhoz. Az idei mi lesz?
10: Az idei évadunk mottóját a Nézzünk bizakodva a jövőbe című legendás egypercesből választottuk, és úgy szól, hogy I am going magyarni, amit egyébként én 3 évvel ezelőtt írtam le az igazgatói programomba, tehát ennek semmilyen aktuál politikai áthallása nincs, illetve hát mint minden jó műnél a történelem vagy az élet becsúszik a művészet alá. Ugye az Örkényi egypercesben is az arról szól, egy 68-ban írta és egy elképzelt 150 éves távlati jövőben azt vizionálja a szerző, hogy a magyar az egy ige lesz, és a kellemes jelentés árnyalattal beszivárog a világ valamennyi nyelvében, és ezzel játszik ez a novella zseniális, hogy mi mindent jelent az, hogy magyarni. Mi pedig azzal foglalkozunk ebbe az évadba, hogy számunkra, mint alkotóközösség és a nézőink számára mit jelent ma 2026-27-ben a magyarság, mindent, milyen egyéni és csoportos identitásokat kell újra gondolnunk itt Európa közepén, magyarként Európában és Európában magyarként. Úgyhogy ez a központi gondolat, ami mögé részint a bemutatóinkat is feltűztük, részint pedig hát nagyon sok kísérő programmal is jelentkezünk majd.
9: Próbál szembenézni a színház azzal, hogy hova tartunk? Vagy hogy mi dolgunk van a világgal magunk körül? Ugye most ezek a kérdések, ezek valódi kérdések kiváltak, és egyáltalán nem akadémikusok.
10: Hát így van, és a színházra mindig azt mondjuk, ez a pillanat, vagy a jelen művészete, nekünk ezzel van dolgunk, mégpedig a lehető legkortársiasabb szemlélettel, úgyhogy ezért is egy olyan évadot állítottunk össze, aminek a bemutatóinak a döntő többsége ősbemutató, az Örkény felkérésére készült művek, ma élő fiatal, vagy hát, hogy mondjam, még abszolút alkotóerejű teljében lévő szerzőktől, akik közül ráadásul többen nők is, bár én ebben nem szeretek programot csinálni, de azért nem tehetünk úgy, mint hogyha a mai magyar kultúra esetben magától értetődő lenne, hogy a repertoár nagyobb részét női hangokkal töltjük ki. Az első bemutatónk rögtön Szilágyi Eszter Anna darabja lesz, ami aki saját magát kereste, a címe Izlandi buszos társas opera, ezt Polgár Csaba rendezi, október 3-án lesz majd a bemutatónk, ami egy nagy identitás kereső játék, egy igazi sokszólamú szóopera, egy valóságos hírre alapozva, egy izlandi társas utazásnál tényleg eltűnt egy hölgy, illetve eltűntnek hitték, és aztán kiderült, hogy valójában saját magát keresi, és ő is része ennek a csoportnak, de mire ideig eljutunk, addigra eléggé felsesik az empátia és a szolidaritás és a nemzeti összetartásnak a szövedéke. Úgyhogy ez lesz az első darabunk, ezzel párhuzamosan Bíró Kriszta új darabját próbálja a stúdióban Vidder Kristóf rendezésével a társulat, ami egy elképzelt álompolgári betélkedő, ahol a magyar csapatnak a felkészülésébe tekinthetünk be, hogy definiálják újra a magyarságukat annak reményében, hogy megnyerik a fődíjat és az örök életet. Ez egy nagyon, szintén nagyon groteszk és izgalmas forma lesz, és ez is új darab. Kincses Réka tér hozzánk vissza, akinek a Karácsonyozatok velünk című darabja óriási sikerrel fut, most legutóbb a Vidor Fesztiválon játszottuk, és ennek a történetnek a folytatását írja Réka a társulat improvizációi alapján, ami ugye egy erdélyi család Berlinbe szakadt tagjának a visszatérése és a konfliktusa, tehát ez a nagyon széles ív, ami tényleg Erdélytől Berlinig húzódik, és erre az ívre feszíti föl nagyon humorosan is, meg nagyon önkritikusan is azt a kérdést, hogy is látunk rá saját magunkra. És ezzel párhuzamosan pedig Geréb Zsófi, aki szintén egyébként Berlinben él, és most hazatér hozzánk egy saját fejlesztésű darabbal, amit szintén a színészek improvizációi családtörténete is bejátsz, egy családtörténet, egy visszanézés, egy nagymamai örökségnek a felszámolása során előkerülő emlékek, konfliktusok, fájdalmak, sérelmek és örömöknek a repertóriumát mutatja be. Szintén nagyon sok zenében egy német operaénekes közreműködésével.
9: Említett Berlint így úgy, egy kis hazai színházi mikroklima alakult ki ott távolban Berlinben az elmúlt években. Ez egy fura helyzet volt, nyilván egy kicsit önkéntes, egy kicsit önkéntelen. Hogy látod, a visszatérés elindult?
10: Hát mi nagyon dolgozunk rajta, hogy azokat a tehetségeket, akik akár kényszerből, akár önként vállalt karrierútból eddig külföldön építették magukat, azokat az ő munkájukat, tehetségüket, világukat bemutassuk itthon. Úgyhogy ez az előbb említett két alkotás is ilyen, és hát a harmadik színpadi bemutatom számít ilyen szempontból az igazi nagy újdonságnak, mert azt Márton Dávid rendezi, aki hát tényleg egy világhírű zenés színházi rendező, óriási operaházakban óriási munkákat jegyez, legutóbb ő rendezte a Kurták operát Bázelben, és nagyon sok kortárs szerző bízza rá az első bemutató jogát nagy operaházakba és zenés színházakba. Régóta ismerjük egymást Dáviddal, én is, és Polgár Csaba is, és nagyon örülünk, hogy elfogadta a meghívásunkat, és az első magyarországi színházi munkája az Őrkényben lesz, ahol a Dublin nagy klasszikus regényét, a Berlin Alexanderplatzot adaptálja.
9: Ez azért talán neki is izgalom, nem?
10: Nagyon, nagyon, hát nagyon intenzív előkészítő szakaszban vagyunk, és hát nem adom ki ezt, hogyha azt mondom, hogy ő is nagyon izgul, egyrészt a magyarországi bemutató, vagy bemutatkozás miatt is, meg az, hogy itt ugye prózai színészekkel 8 kiváló prózai színésszel dolgozik együtt egy olyan anyagon, aminek azért a zeneiség lesz szintén a meghatározó eleme, tehát hogy hogyan lehet egy ilyen expresszionista regény hömpölyből egy színpadi polifóniát képezni, ez alkotóként is nagyon izgalmas, és biztos, hogy benne a közönség számára.
9: Milyen jó szót alkottál, hömpölyeg? Ez szerintem tök helyes szó, és érthető. Úgyhogy ez remek. Tartsuk meg, abszolút. A fiatalokra gondoltok akkor, amikor azt mondjátok, hogy kezdjenek valamit magukkal egy ilyen alkotó folyamatban, ez a Magyarni címmel, ugye Örkényre utal ez is vissza, és a szlogenre meghirdetett alkotó folyamat, 15-25 éveseknek hirdetitek, ez az Örkénylab. Ezzel igazából tehetségeket akartok építeni, vagy foglalkozást adtok, színházi, drámapedagógiai foglalkozást adtok?
10: Az Örkény egyik nagy különlegesség és ereje az a rendkívül sokszínű közösségi munka, amit az Örkény köz Igis alatt, mert több mint 10 éve nagy Goldi vezetésével végez a színház, és ennek van a különböző formái. Ez, amit említesz, ez egy alkotó folyamat, aminek az eredménye egy olyan előadás lesz, amit reményeink szerint szintén rendszeresen tudunk játszani. Ebben valóban van tehetséggondozás, van közösségépítés, van kritikai reflexió arra, hogy miben élünk, és a fiataloknak az impulzusainak a becsatornázása, amire rendkívül nagy szükségünk van. De ebben a körben, mert az Örkény közben még két másik olyan formát is ajánlunk, amin keresztül fiatal közönségeket is megszólítunk. Lesz egy részvételi színházi előadásunk, amit a Káva kulturális műhelyel csinálunk, akik ennek a műfajnak a legnagyobb szakemberei az országban, és velük koprodukcióban készítünk egy gyógyfürdő című produkciót, amiben középiskolásokkal fogjuk körbejárni a demokrácia építés nehézségeit, az alapanyag Ibsen népellensége című drámája, és ennek egy aktualizált verziója lesz ez a játék. Illetve Vidovszky György, aki a Kolibrinek volt a főrendezője, és szintén a részvételi formák nagy ismerője, egy nemzetközi kooperáció keretében csinál egy színházi társasjátékot, aminek meg a Géma a címe, ahol pedig egészen egyszerűen maguk a résztvevők, akik korábban nézők voltak, ők fognak játszani, és ők két színész közreműködésével építik majd föl a történetet. Úgyhogy ez is nagyon izgalmas forma, ezt meg november végén mutatjuk be. Úgyhogy igyekszünk többféle formát adni, és olyanok számára is, akár fiatalok, akár idősebbek, bekapcsolódási lehetőséget nyújtani, akik nem elégszenek meg azzal, hogy jönnek és néznek. Természetesen az is nagyon fontos, hogy hát ez a fő profilunk, de azért nyitogatjuk a kapukat másfele is.
9: Ez egy furcsa helyzet, mert ahhoz, hogy bemutasd az évadot, ahhoz hónapok óta nagyjából készen kell lenni annak, hogy mi lesz, vagy hogy legyen. Ennek ellenére van ilyenkor benned még egy kis izgalom, hogy ténylegesen aztán hogy lesz?
10: Hát ilyenkor van csak igazán izgalom, hiszen mindaz, ami már papíron, meg táblázatokban, meg megbeszélésekben már azt is mondhatnám, hogy már unásig ismert, és már tényleg azt gondoljuk, hogy minden részletét ismerjük. Akkor, amikor elindul egy próba folyamat, vagy amikor megérkeznek az első nézők, akkor válik igazán élővé, és hirtelen teljesen átalakul, és hát általában ezek kellemes meglepetések, és aztán persze néha vannak olyan váratlan helyzetek is, amiket kezelni kell, akár a próbateremben, akár kívül. Úgyhogy itt nincs, itt unatkozásra, vagy hogy mondjam, fásultságra nincs tér, és tényleg annyira sok minden zajlik az összes termeinkbe, idejött most már a Merlint is, hogy én csak próbálom tartani a tempót, és valahogy mindenen rajta tartani legalább a fél szememet, de hát ez természetesen nem csak az én dolgom, mert Csaba, mint művészeti vezető, és hát ugye most rendezi is az első bemutatónkat, és az összes többi kiváló kollégával ezt együtt toljuk.
9: Csaba, Polgár Csaba, ahogy azt már meg is említetted, valóban most rendez éppen, és hát lassan a bemutató ideje is eljön majd, de először 15. Örkénykert szombat reggeltől egészen estig a Madástéren az Örkény Színház előtti placon. Szép szezont, jó évadot kívánok nektek!
10: Nagyon szépen köszönjük, és tehát mindenkit várunk egy óriási bulira, este 8-tól megint Esztrád, amiben a teljes társulat saját kedvenc dalait énekli, úgyhogy ez egy önfelett, felhőtlen, a szó minden értelmében felhőtlen közös bulizás lesz, és ezzel a lendülettel futunk neki az évadnak.
9: Az Örkény István Színház igazgatóját, Gáspár Mátét hallották a Spirit FM-en. Köszönöm, Máté!
10: Köszönöm én is!
0: Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
9: Szeptember 16-a a napja, hogy bemutatják a nyilvánosságnak a 10 éjszakás kaland című vadonatúj magyar filmet, aztán majd ez szerepel nyilván a mozik műsorán is, meg a film szemlén is, tehát a szokásos útját járja, de ez most a díszbemutató. A film alkotója Kalmár Péter, aki maga is rendező, producer, meg író, de nem ő rendezte ezt a filmet érdekes módon, és ez is egy érdekes téma lesz, hogy miért nem vállalta be. Úgyhogy csapjunk is bele, Kalmár Péter ugyanis a vonalban. Szervusz, Péter.
11: Szervusz, Egon, nem baj, ha tegeződünk.
9: Sőt, hát igen.
11: Pár hete.
9: Én is vállaltam ezt a kockázatot. Novák Erik lett az új filmed rendezője, és ez a te filmed így szerepel a főcímen is, Kalmár Péter filmje. Hogyan van ez az együttműködés?
11: Hát nézd oda, először is picit hadjav, és mondtad, hogy a Kalmár Péter új filmje, ez olyan, mint hogyha lett volna eddig 23 régi. Tehát ez pontosítanék, én egy első filmes vagyok, egy öreg ember vagyok, de ennek ellenére. Ez egyik. A másik, miért az Erik? Eriket ismerem, haverom, jobban vagyunk 20 éve körülbelül, és ha van két ember, aki tűz és víz, akkor az biztos, hogy mi vagyunk. És akkor, amikor már realizálódott, hogy ebből lesz valami ebből a filmből, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy egyrészt nem sok-e nekem ez a három sapka, hogy forgatókönyvíró is, producer is, és még rendezzem is. De miután egy nagyképű hólyag vagyok, aztán ebből azt mondtam, hogy nem sok, de mégis összeegyeztetetlen. Viszont azt gondoltam, hogy pontosan a különbözőségünk miatt ez egy ilyen jó kis kreatív energia lehet, hogyha az Erik ebbe hajlandó részt venni, és hát ő boldogan belecsapott a tenyerembe. És ez az egyik oka. A másik oka, tehát úgy gondolom, hogy majd szkanderezünk. A másik ok pedig az, hogy nagyon-nagyon nehezen tudtam volna, mint producer legyőzni magamban a rendezőt, tehát hogyha arról lett volna szó, hogy jaj, most még vegyük föl még kétszer, vagy még vegyük föl még harmadszor is, meg jaj, most oda sarokba kéne még valami díszítő elem, vagy oda még kéne lámpa, nem tudom mi, és úgy túlmentem volna a költségvetésen, hogy tönkre mentem volna, mert a producer nem tudta volna legyőzni a Kalmár Péter rendezőt. Úgyhogy ilyen egyszerű az ok.
9: De ez így egy bölcsdöntésnek tűnik. Találtál egy alapanyagot, Artur Schnitzel Körbe-körbe című komédiáját, és ebből írtál egy gyakorlatilag szinte felismerhetetlen összevetésű történetet, Ha már jobbra húztál címen.
11: Tíz és aztán, kaland,
9: és aztán ebből lett a Tíz éjszakás kaland.
11: Igen.
9: Voltak éppen a Tíz éjszakás kaland eleje, az úgy indul, és akkor most ez nem filmkritika, csak én már láthattam a filmet, megtiszteltél ezzel, úgyhogy én tudok róla valamit mondani, hogy igazán nem tudom, hogy miben vagyok. Tehát jön nekem egy csonka pici, aki olyan, mint ő, de mégsem teljesen, ezt majd elmagyarázod. Jönnek jelenetek egymás után, ahol nem látom, hogy ezek összefüggnek-e egymással, de végül a szereplők azért mégiscsak ismétlődnek, és valamiféle átfolyása egyiknek a másikba mégiscsak van. És a végén van egy konklúzió, amit nem tudom, hogy szabad-e lecsapni, de minden nem. Esetre lesz belőle valami.
11: Igen.
9: Az, hogy Csonka picit úgy látom, ahogy még soha, és ahogy valószínűleg ő se látta magát még soha, ez például hogy jött?
11: Ennek, hogy mondjam, a kényszer, tehát egy low budget független film, azért ezt tegyük hozzá, tehát az egész egyébként úgy jött, hogy itt az elmúlt tizen akárhány évben, főleg itt az elmúlt 8-10 évben, mert még a Vajna éra alatt még nem voltunk annyira kiátkozva, de hát utána igen, és mondta a barátom, a Vecsernyés János, aki egyébként ennek a filmnek az operatőre, hogy Péter, beadhatunk mi terveket, de nem fogunk nyerni. Tehát, hogy ezzel jobb, ha most tisztában vagy. És ha akarsz filmet csinálni, akkor jó lenne valami olyat csinálni, ami megvalósítható nem ilyen 500 millió, 1 milliárd, másfél milliárdból, hanem egy ilyen független filmként. És akkor én kicsit elszontyolódtam, mert ez nem az én műfajom, ez a köldöknézős rögmagyar valóság. De semmi problémám vele, vannak remek filmesek, akik ebben abszolút otthon vannak. Én inkább egy ilyen zenés, színes, széles vásznú csávó vagyok, és akkor gondolkodtam, hogy mi a túrót lehetne ilyet kitalálni, és akkor gyakorlatilag így összecsengett az én magánéletem, ami most élem a második tínédzser koromat, pontosabban az elsőt, mert igazából első nem volt, és hát igen, én beható ismerettségeket kötöttem a Tinderrel, nem azt mondom, hogy a Tinderen, de a Tinderrel.
9: Óvatos vagy.
11: Igen, tehát van némi rálátásom a pokol hetedik bugyrára. Egyrészt, és akkor eszembe jutott, hogy hát annyi sztorim volt a Tinderen, hogy ezeket úgy elkezdtem irogatni. De hát aztán gondoltam, hogy ki a túró kíváncsi a Kalmárnak a Tinder sztoriaira, még én se. Viszont eszembe jutott a körtánc, ami hát tulajdonképpen 10 egyészakás kalandnak a füzére. Tehát tulajdonképpen a dramaturgiája a filmnek az egy schnitzleri dramaturgia, és aztán gyorsan megnéztem, persze megint elolvastam a schnitzert, amit már tudom, 40 éve olvastam először, aztán ugye a Kornis Mityunak volt egy remek átirata a Víg Színházban, a 89-ben mutatták be a Körmagyart, ami egy akkori rendszerváltásról szólt. Pontosabban nem arról szólt, hát 10 egyészakás kalandról szólt, de a kerete annak nagyon-nagyon erősen rá volt nyomva ez a rendszerváltós feeling. És hát aztán rájöttem arra, hogy hát azóta eltelt azért 30-35 év, és hát elég meredek fordulatokat vett itt a magyar valóság, főleg az elmúlt 10-11 néhány évben. És akkor azt gondoltam, hogy hát én akkor megírom ezt a mai NER, luxizós, hamiskás, kiüresedett ilyen, puffy jack is történetekre, és hát így történt.
9: És így lett ez, miközben ez egy érdekes történet, amit elmesélsz, abból a szempontból is, hogy nyilván amikor elkezdtetek dolgozni rajta, az még egy nagyon NER korszak volt, és készítettetek egy nem NER kompatibilis filmet, majd kifutott a NER a történelem alól, hát a kifutott, majd meglátjuk, és igen, ehhez képest itt vagyunk valóban egy rendszerváltó időszakban, amikor már felszabadultabban lehet röhögni rajtuk. Ezeken a furcsa figurákon, akik azt hiszik magukról, hogy ők valakik, miközben hát majd látjuk a te filmedben is, hogy hát nem biztos, hogy ők nagyon valakik.
11: Én nem gondolom, hogy most nem az, hogy vége, a NER-nek vége, az egy dolog, de az emberek itt vannak velünk. És most nem csak az ellenzékre, a mai, hülyén hangzik ez, az ellenzékre gondolom.
9: Ez így.
11: Mert ez 16 évig teljesen más jelentett. Na mindegy, szóval az hát, emberek itt vannak.
9: Hát mi is itt maradtunk, mi mindannyian, hát persze. Igen.
11: Szóval a mentalitás is itt maradt. Velünk él továbbiakban, ugyanúgy a családon belüli erőszak, a homofóbia, a rasszizmus, és hadd ne soroljam a többi nyalánkságot, ami előfordul a filmben is, meg a perverziók. Ez velünk van, ez rendszerfüggetlen. Ez rendszerfüggetlen. Az egy dolog, hogy mi akkor kezdtük az előkészítést, és a forgatás is, hát tavaly ősszel forgott, amikor még a sűrűjében voltunk a NER-nek, és az is igaz, hogy most egy évvel később jövünk ki, de én nem gondolom, hogy olyan nagyon sok nem változott. Azért nagyon sok dolog nem változott meg gyökeresen. A szándékok talán igen, de hát azért igen, jó, hogy mondjam, régebben is szabad volt pofázni. Tehát az nem igaz, hogy nem volt szabad pofázni. Most is szabad pofázni. Régen is szabad volt pofázni. Legfeljebb a réginek volt következménye, most már nincsen.
9: Csonka András lett a mi tinderes rossz szellemünk, ugye?
11: Igen. Hát az egy külön történet, hogy lett így, mert hát a Bandi nekem, hát én nem is tudom, születésemtől fogva, gyakorlatilag a anyám fülöztötte őt meg először, olyan kis cinege, vékonyka volt, hogy a mamája nem merte berakni a kis gyerekkádba, úgyhogy innen datálódik a mi kapcsolatunk gyakorlatilag, de hát nyilván főiskola, apám, vidám színpad, egyebek, tehát gyerekkori barátok voltunk, és én azt tudtam, hogy ő még soha nem játszott filmben. És mondtam neki, hogy itt van egy ilyen fura fregoli szerep, ebbe gyere, és elolvasta a könyvet, úgy kicsit megijedt, egyrészt attól, hát akkor még benn voltunk a NER-be masszívan, és akkor hú, hát ebből nem lesz baj. Mondom, milyen baj lehet? Milyen neked ebből milyen baj lehet? Hát és még nem is érek rá. Na most nem tudom, melyik volt a nagyobb súlyjal a latban, de azt mondta, hogy tényleg nem ér rá. De mondom, de hát éjjel lesznek a forgatások.
9: Annyira betoltam, hogy rá se érek.
11: Igen, és akkor, és nagyon összevesztem vele ezen, nagyon össze. De úgy összevesztem vele, hogy mondtam, hogy nem is beszélek vele többet. Mondom, itt vége a 60 éves barátságunknak, és elmész a túróba. És aztán valahogy persze kibékültünk, hát konkrétan az apám temetésén, mert ő mondta a beszédet az apám temetésén, ahol az anyám orvul meghívta őt, és akkor ott mondta, hogy na ne hülyéskedj már, ne csináljuk már ezt. És akkor másnap gondoltam egyet, mondom, na figyelj, de gyere, találkozzunk egy kávézóba. De hát mondtam, hogy nem érek rá, mondom, tudom, hogy nem érsz rá, most elmondok neked akkor egy ötletet. És akkor elmondtam, hogy figyelj, nekem kell ez a hülye pofád, amivel te rendelkezel, viszont nem kell jönni forgatásra, hanem megcsinálok AI-jal. És láttam, hogy ott kattog az agya. Láttam, hogy erre mit mondjon. Mondom, Bandi, figyelj.
9: Így se érsz rá, érted? Hát, na.
11: Mondom, két választásod van. Az egyik az, hogy belemész, és boldogan azt mondod, hogy jaj, de jó, én leszek az első magyar színész, aki egy filmben az AI által lesz megalkotva, és ez egy filmtörténelem. A másik pedig az, hogy azt mondod, hogy na jó, hát én ehhez nem járulok hozzá, én ehhez nem adom az arcomat. ám de ha a másikat választod, én akkor is megcsinálom, legfeljebb beperelsz engem, és sokkal nagyobb lesz a sajtunk. És akkor persze röhögött, mondta, hogy jó, hát ne hülyéskedj, hát persze, akkor csináljuk. Úgyhogy így lett. És ugye egy low budget filmnél ez úgy volt, hogy közben is íródik. Tehát tulajdonképpen, ha az, hogy az AI ilyen hangsúlyt kapott, és nem csak a csonka, hanem egyebek is, ez része lett a koncepciónak, mert gyakorlatilag itt arról van szó, hogy a Bandi egy ilyen Tinder szellem, egy ilyen Tinder Lucifer, vagy hát egy ilyen, mint a Szent Iváni álomban Puk, ilyen szerelem közvetítőt játszik, és tulajdonképpen a manipulátor is egy manipuláció. Hát ezzel nap mint nap találkozunk, aki látott már közösségi médiát, hát nagyon sokszor előfordul, hogy hívnak föl engem, főleg idősebb ismerőseim, hogy te szerinted ez AI, vagy ez igaz? És akkor ilyenkor a válasz mindig az, hogy az AI. Na de hát az olyan... Szóval ez izgat, ez a manipuláció. Egyébként az AI önmagában is megosztó, mert például az én generációmnak az AI az egyfelül egy ilyen csoda. A fiatalok hánynak tőle, azok utálják.
9: Ez érdekes, ez érdekes, egyúttal használják is veszettől.
11: Igen, de megvetik, utálják, kikérik maguknak. Az én generációm pedig úgy tekint rá, mint egy játékra. Arról nem beszélve, hogy most ezt így hívjuk, hogy AI, de hát ha belegondolsz, 20 évvel ezelőtt még nem volt AI. Na de könyörgöm, hát Harry Potter volt, meg Gyűrűk ura volt, tehát olyan 3D CGI animációk voltak, aminek az előállítása akkor belekerült egy 10 másodperces snitnek a költsége, nem tudom, $100,000. Ez ma $10. Tehát ennyi változik.
9: És 10 perc, ameddig az ügyesen promptolást el nem végezzük.
11: Hát erről ha most megkérdezném a mi AI tervezőnket és a VFX supervisorunkat, azért ő más mondala, mert én is azt szoktam mondani, hogy jaj, jeva, ne hülyéskedj, ez csak 10 perc, és akkor mondta, hogy igen, akkor azt mondja, most nézd meg azt, nem tudom, hány terabájt adatot, ami a gépemen van, mert hogy az AI az nem mindig azt köpi ki elsőre, amit szeretnénk, hanem valamikor azt a 40-edikre. És akkor se úgy.
9: Egy egészen másik történet lenne, ha most belevágnánk abba, hogy éppen a mai nap a napja, amikor a nagy AI fejlesztő cégek vezetői összeültek, hogy egy kicsit korlátozni kellene, mert elszabadult néhány programban.
11: Igen, de, egy más,
9: de ez egy másik egy történet. Más, nálad viszont a szereplők filmes, szabadulnak el. Nem egyszer, és nem kétszer. És én azt gondolom, hogy igen, hogyha most azt hiszük, hogy túl vagyunk a NER-en, akkor a NER-től függetlenül is elgondolkoztató az, hogy mennyire kevés kell ahhoz egy embernek, hogy úgymond elszabaduljon.
11: Most ezt nem igazán értem a kérdést. Vagy ez nem egy volt, kérdés
9: ez nem, volt? Ez egyáltalán nem volt kérdés. Gondolok itt például a két szereplődre a repülőgépen. Egyik is olyan, amilyen, ugye nem spoilerezünk, a másik igen. is olyan, amilyen, és egyáltalán nem azon múlik, hogy ők NER kompatibilisek vagy sem. Hanem így működünk mi.
11: Hát persze, emberek. Hát ez a hazugságok hálójában egyfelől, másfél mindenkit valami mozgat,
9: hát vágyak és remények, igen.
11: Vágyak és remények, alapvetően ez egy ilyen vágyvezérelt sztori, ez a Tinder, tehát igen, biztos van olyan, aki a Tinderen ismerte meg a hitvesét és a sírikű jegyesét, de hát ez a ritkább azért, úgyhogy ez inkább a húspiacról szól.
9: Na, hát akkor ezek fényében most egy vörös szőnyeges bemutatóra készültök a főszereplőkkel, akiket meg se említettünk, Túróci Szabolcs, Péter Fibori, Fekete Ernő, Danis Lídia, nyilván csomó mindenkit kihagyok, Nyári Dia, Mészöly Anna,
11: igen.
9: Mondjuk ők a főszereplők, és Csonka András az AI által. Ott lesz?
11: Csonkai, persze. Hát, hogy AI formában lesz ott, vagy valóságban, azt nem
9: na
11: tudom.
9: Jó.
11: Remélem AI formában, mert akkor nem fog annyit enni, meg inni.
9: És úgy viszont kevésbé lesz vicces, már pedig pici az szokott lenni. Mikor kerül a mozikba, úgyhogy ezt bárki láthassa?
11: A héten. Tehát, hogy most a szerdán lesz egy ilyen díszbemutatónk, tehát ott az magunknak, meg a meghívott celebrityknek.
9: És akkor csütörtöktől a mozikban.
11: És másnaptól megy országos moziban, és hadd dicsekedjek egy kicsit, mert ez elképesztő, hogy egy magyar filmnél ilyen az első terítés, hogy én tavaly nyáron, amikor csak álmodoztam, akkor azt reméltem, hogy talán 65 moziba bekerülünk országosan, most ehhez képest 83 moziba vagyunk. De tavaly mindenki kiröhögött a 65-tel is, hogy mit képzelek, és most az összes Cinema City és az összes Art mozi és az összes független, tehát nagyon nagy
9: erős
11: nagyon
9: kezdés.
11: Nagy órában vagyunk.
9: Erős igen. Folytatás is kívánok nektek a 10 éjszakás kalandhoz, mert ennek a filmnek a történetéről, a hátteréről hallottuk Kalmár Pétert, a producerírót. Köszönöm, Péter!
11: Köszi!
12: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
13: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban továbbra is lassú a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfénynál északirányban, a Pesti alsó rakparton a Szent István parton a Lánchídig, a Rákóczi úton a Baross tértől, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt és a Károly körúton az Asztória felé. Az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Az M1-M7-es autópálya közös szakaszán a Virágpiactól is tovább a Budaörsi úton torlódásra kell készülni. A Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. A 7. kerületben a Verseny utcát gázvezeték javítás miatt egyenlősították mától a Dózsa-György után. A 30-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Nem működnek a jelzőlámpák a 16. kerületben a Szabadföld út, Vidánvásár utca ostorosult csomópontban karbantartás miatt, a forgalmat rendőrök irányítják, vezessenek fokozott figyelemmel. A Potmanicki utcában a Dózsa-György út felé a Terész körút után csatornát javítanak, itt útszűkületen kell áthajtani. Schilling Zsolt, BKK Info.
12: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Kitör a Tour de France méghozzá, nem is akárhogy és nem is akárhol. A Fórum Színház és a Szentendrei Teátrum koprodukciójában mutatják be. Ez egy ősbemutató lesz, Hargitay Iván rendezi, Bereznai Endre mellett. Pikali Gerda a főszereplő, aki itt is van a vonalban, úgyhogy szervusz, szeretettel köszöntelek.
4: Szervusz és üdvözlök mindenkit.
3: Ha jól olvasom, miközben persze nem láttam, hisz ősbemutató lesz, ahogy azt mondtam, szeptember 18-án. Szóval ha jól olvasom, akkor itt mindenki egy csomó szerepet játszik. Te is, meg Endre is.
4: Így van, 10 szerepet játszunk ketten, úgyhogy nagyon sok sorsot kell végigvinnünk, tehát itt nem csak egyet, mint egy normál színdarabban, hanem mindenkinek a sorsát végig kell vinni ebbe a darabba. Hát kb. 80 perc az egész, de tényleg egy Tour de France.
3: Nektek is, akik benne vagytok?
4: Hát fú, nagyon, meg az összes személyiség, akit kell játszani. Meg hát maga az, hogy néztem még ilyen német előadásokat, és ott azért csak kisebb jelzések voltak az egy-egy karakterváltásra. Mi azért ruhákat cserélünk Papjanó csodálatos jelmezeiben, és nyilván úgy van a kitalálva, hogy azért vannak benne könnyítések, de azt mondom, hogy Endrének sokkal nehezebben, neki azért öltönyök vannak. Én azért ki tudtam váltani egy-két dologgal, hogy egymásra rétegelem a ruhákat, de nála azért az egy kicsit hosszabb és bonyolultabb. De nagyon izgalmas, mert valójában egy házaspárról szól, egy sztár íróról, egy írt a tartós házasságról egy könyvet, és akkor ezzel turnéznak Amerikában, és van egy felesége, aki hát nem boldog ebben a házasságban, még ha erről is írt könyvet, a férje, és folyamatosan hotelszobákban vannak, és valójában ez a történet egy hotelszobában játszódik, ahol aztán mindenféle ember megérkezik ebbe a szobába, a szobaszervíztől a takarítónőn át, egy véletlen szobacsere, aki így eltéveszti az ajtót, és akkor ők is megjelennek. Szóval itt rengeteg mindenki megjelenik, az apácától kezdve a takarítónőn át, a showman, mindent játszom én, úgyhogy nagyon nagy kihívás. Most például svédül tanulok, mert hogy na, az írók kitalálták, hogy hát svédül is kell beszélni ebbe a darabba, úgyhogy
3: ezt ellenőrzi valaki ilyenkor, hogy te jól ejted ki a svéd szöveget?
4: Hát a Google fordító az ugye barátunk az első körbe, és aztán nyilván olyan mákunk volt, hogy az egyik öltöztető lány, Fannika, pont tud svédül. Tehát azért mennyi az esélye, hogy pont az az öltöztető tud svédül, úgyhogy ő egy kicsit helyreigazította a kiejtésünket. De hát borzasztó egy nyelv, nagyon szép lehet így egybe hallgatni, de megtanulni azt, hogy mikor ő meg mikor ú, hát az nem semmi.
3: Hát minden nyelvnek megvan ez a sajátja. Most a svédek tanulnak magyarul, ugyanezt mondják a miénkre, hát úgyhogy jól el vagyunk egymás nyelvével ezek szerint.
4: Igen, és közben van egy apáca, ami azért nem egy átlagos apáca, hanem dadog is szerencsétlen, meg közben beatboxol, mert ő is el akarja adni a show műsorba magát, úgyhogy meg kell tanulnom beatboxolni. Tehát, hogy mindegyik karakternek van valami furcsasága.
3: De ez ilyenkor ijesztő vagy jó? Tehát én értem, hát nem szoktál te beatboxolni, és védül is ritkán beszélsz, de amikor ezt oda vágják neked, oké, és akkor a következő próbára ezt tanul már meg svédül, azért ilyenkor nyel az ember kettőt, nem?
4: Nem! Még jobban felvérteződöm. Én ilyen őrült vagyok. Én ezeket szeretem. Tehát szerintem nem speciális, tehát speciális agyúaknak készült ez a darab, akik azért komplexebben tudnak gondolkodni is. Itt nem nagyon lehet hibázni. Most ezt így nem tudom, érted-e. Tehát ha mondjuk rossz ruhát veszünk föl az én kis öltöztetőmmel, akkor aki bent van, szegény Endre valamelyik karaktere, akkor az úgy megszívja. Tehát úgy nagyon-nagyon pontosan kell játszani, és nem lehet kiesni egy pillanatig sem. Most még nyilván az öltözések ideje és egy-egy jelenetbe beérkezést gyakoroljuk nagyon sokat, és még azért ott tart a próba folyamat, ugye jövő héten van a bemutató, hogy azt a fajta gyorsaságot, amit kint tolunk az öltözéssel, azt ne vigyük be. Tehát az a tempó, az nem ugyanaz.
3: Ahányszor mi beszélünk egymással, meg is állapítottuk itt még a hallgatók, nem voltak velünk, hogy elég régen nem beszéltünk. Én mindig csodálattal figyelem azt a szenvedélyt, ahogy a szakmádhoz, meg a következő feladathoz állsz. Ez mintha mit sem változna.
4: Nem, ez csak, nem tudom, hogy egyre rosszabb lesz, de most jó értelemben. Tehát, hogy én nagyon bírom, hát az, hogy 10 karakter egyszer csak megjelenik majd a színpadon egyszerre, hát ez ilyen őrülteknek való, mint én meg a Beleznai, akik ezeket imádják, Anita Iván, akinek betársultam kis csapatunkba, hát ő meg aztán végképp, tehát ez a 10 karakter, akik vagyunk, mind megjelenik a színpadon egyszerre. Na hát ilyen csavarok vannak benne, ami tudom, hogy furcsán hangzik, de meg fog jelenni.
3: Nem, ez jól hangzik, mert gondolom és ez egy vígjáték közben, van. Ha jól sejtem, már igen, a címe is adja.
4: Igen, de vannak benne mély dolgok, és meg is kell élni azokat. Tehát azért mondom, hogy sorsokat játszunk, tehát csalódásokat, szenvedéseket, nevetés, minden van, de itt azért sorsok vannak, amik nem úgy alakulnak, ahogy tervezik.
3: És közben átváltozó művészek lesztek. Érdekes. Mennyit lehet egy ilyen darabból játszani? Ugye neked például ott van a József Attila Színház veled, egyeztetni sem lehet könnyű sokszor.
4: Hát igen, az Endre se egyszerű, egyeztetésileg. Hát ott azt hiszem 10 darabom van, és még a Fórum Színházban van 3, meg még az Új Színházban együtt, úgyhogy igen, eléggé szerreszona vagyok, de hála Istennek nagyon jó a tím, úgyhogy valahogy így leboxolják, és akkor én boldog vagyok. Ezt az előadást azt gondolom, vagy dupla előadásokként kell játszani, tehát a nagy kihagyás van, az nyilván az nehézséget okoz, tehát akkor biztosan újabb próbák kellenek belőle, de azt gondolom, hogy ez annyira lehet szeretni, szóval minden karakteremet valamiért nagyon szeretem, és Jennifer Lopez-től kezdve mindent énekelek benne, tehát én minden furcsaságot kitaláltam bele, ami hogy a takarítónének az a vágya, hogy Jennifer Lopez, tehát mert ő egy mexikói beváltozó.
3: Miért pont az ne lenne? Hát persze.
4: És szóval igen, és akkor ezt találtak ki, mert pont az szólt a telefonomból zeneként a kocsiba, és mondom, hát ezt kell énekelni, a Let's Get Loud. És folyamatosan Let's Get Loud-ot éneklem, és Iván nagyon örült neki, úgyhogy, és természetesen akcentussal, spanyol akcentussal, mert nem beszéli jól a nyelvet, tehát csak hogy így könnyítsek a dolgokon.
3: Neki van spanyol, neked meg születetten svéd akcentusod, és akkor ebből lesz egy magyar előadás. Hát jó.
4: Hát valójában igen, de közben nagyon jó. Tehát biztos, hogy rengeteg munkánk lesz még ezzel, mert ez soha nem lesz kész. Mindig találunk majd benne új dolgokat.
3: Na jó, de akkor mikor nézzük meg? Rögtön a bemutatón, vagy inkább később?
4: Persze! Hát nem tudom, az biztos, hogy nem tudom. Mi nagyon készülünk, és hát föl vagyunk vértezve az Endrével.
3: Na hajrá!
4: Úgyhogy nem tudom mikor, de szerintem 18-án biztos lesz egy állapota, ami szerintem egy jó űrt fogunk futni vele.
3: Jól van, akkor legyen így. Jaurita Iván rendezi, Pikali Gerda és Beleznai Endre játsza a Tour de France című darabot. Szentendrén nézhetik meg szeptember 18-án, és egyébként is ez a Szentendrei Teátrum produkciója a Fórum Színházzal együttműködésben. Gerda, köszönöm, öröm volt hallani
4: köszönöm
3: téged.
4: Nekem is téged. Ölellek nagyon.
3: Szia.
4: Köszönöm, szia.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Bemutatóra készülnek a Magyar Színházban. Foki Veronika fog nekünk mesélni, a bemutató egyik főszereplője, hogy igazából mire is hogyan készülnek. A Magyar Színházban ugyanis bemutatják a Wonderland című musicalt, ott pedig a Szív királynő személyesen. Veronika, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Azért ez egy felelősség Szív királynőnek lenni.
2: Hogyne, és egy nagyon hálás feladat. Hát igen, a Szív királynő az nem annyira pozitív hőse ugye ennek a darabnak, és ezért rettenetesen hálás szerep, és nagyon-nagyon élvezem én is, és a kolléganőim is, hiszen Janza Katával és Molnár Jankával fogjuk őt megszemélyesíteni a darabban.
1: Három szereposztás lett?
2: Igen, igen, viszont a harmadik szereposztás novemberben fog bemutatkozni a közönségnek.
1: Azon még akkor dolgozni kell. Alice Csodaországban, vagy Alice Csodaországban. Ugye ez az alapja a történetnek, ebből lett egy musical, ezt az Alice Csodaországban, meg hát azt gondolom generációk óta ismerjük.
2: Így van, ha jól tudom, 75 éves évfordulóját ünnepli az Alice Csodaországban története.
1: Mit tud újat hozni musicalben?
2: Szerintem teljesen újat hoz, ugyanis ez tulajdonképpen nem az Alice Csodaországban történet elsősorban, hanem egy abszolút mai darab arról a hajtásról szól, amiben élünk, arról a karrierista életről, amit szinte minden ember él, és nálunk a főszereplő Alice is ebben tengeti életét, hogy mindene a karrierje építése, és a családja sajnos másodlagos az életében, és az Alice Csodaországban történet, tehát amikor Csodaországban megérkezünk, az egy lehetőség számára, hogy visszataláljon önmagához, hogy megtalálja újra magában azt a kislányt, aki álmodozott dolgokról, akinek fontos volt a szeretet, akinek fontos volt a családja, az emberi kapcsolatok, és ezért szerintem nagyon-nagyon aktuális, és nagyon mai formában mutatja meg nekünk ezt az egyébként régi történetet.
1: Sokat játszott operettet, és sokat játszik musicalt. A kettő között van igazi különbség? Nagyon élesen elszokták választani, de talán egy színész másképp látja.
2: Hát talán a lényegi különbség az, hogy ugye az operetteknek van egy nagyon fontos szabályrendszere, ugye a szereplőket illetően, tehát a primadonna, a bon vivant, a subretto táncos komikus jelenléte az azért az operettekben többnyire működik és jelen van. A musicalekben ugye sokkal nagyobb a paletta, amin lehet mozogni, tehát itt nem csak egy kizárólag naív a szerepkör van, vagy nem csak komika, hanem tulajdonképpen bármennyi, amit az ember el tud képzelni, annyiféle színű karaktert tudnak írni. Számomra mind a kettő szerelem, de a musical az gyerekkorom óta nagy álmom, tehát hogyha visszavezetjük a darabra, akkor az a kislány, aki én voltam, az arról álmodozott, hogy ilyen musicalekben szerepeljem. Úgyhogy talán ennyi különbséget tudnék mondani. Aki szereti a zenés színházat, az szerintem mind a két műfajt nagyon-nagyon szereti.
1: Bár talán az korfüggvénye is, hogy ki melyikhez vonzódik, mint hogy az operett egy kicsikét a fiataloktól távol lenne. Talán éppen a szabályrendszere miatt. De hát ez egy másik kérdés, ez meg messze vezet.
2: Igen.
1: Térjünk vissza a Magyar Színházhoz, ahol szerintem még akkor is, hogyha nem feltétlenül volt a Magyar Színháznak tagja, de hát azért mégiscsak hazatér. Igaz?
2: Hát valamennyire igen. A Vampirok Bája musicalben már volt szerencsém ebben a színházban játszani, és Nagy Viktor rendezővel is játszottam már a József Attila Színházban, a La Mancsa lovagjában, úgyhogy ebből a szempontból is kicsikét hazatérek, meg nagyon sok kollégám, akit már régebbről vagy korábbról ismerek, velük most együtt dolgozom újra, és ez ilyen nagyon hálás dolog.
1: Nagy egymásra találások ezek színpadon? Tehát, hogy van ilyen a színészek között, de jó, hogy ismét együtt?
2: Szerintem abszolút van, nagyon tudunk örülni egymásnak, hála jó Istennek. Meg vannak olyan találkozások is számomra, hogy most megadatik, hogy olyan emberekkel is együtt játszhatok, akik nekem példaképeim, vagy a musical játszás nagy ikonjai voltak elő.

0: említettem, akár Vágó Zsuzsi, akár Janzakata, Mészáros Árpád Zsolt, Szemenye János, tehát hosszú a névsor, és ez nekem nagyon nagy dolog, hogy velük most együtt állhatok színpadon, és együtt játszhatunk.
1: Jó darab ez? Jó lett? Jó lesz?
0: Szerintem jó lett.
1: Szeretni?
0: Igen, igen. Nagyon-nagyon jó zene. Fantasztikus látvány, Kenta úr díszlete jelmezei, úgyhogy szerintem magával ragadja a nézőket, érdemes lesz megnézni.
1: Úgy legyen, Foki Veronika, sikeres előadásokat kívánok.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: És nézzék meg sokan a Wanderlandet a Magyar Színházban. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm az önök figyelmét is. Jövünk holnap ott Kultúrával. Várjuk akkor is szeretettel önöket. Minden jót, viszonthallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Napos, száraz idő várható, nőtt az átlagkereset. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza egy jogvédő szervezet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csaknem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. A közösségi média a középosztálybeli gyerekek teljesítményére is kedvezőtlenül hathat. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Lannert Judit elmondta, a PISA felmérés adatai szerint világszerte éppen a legjobb hátterű diákok körében romlottak a legnagyobb mértékben az eredmények. A miniszter hangsúlyozta, a szülők szerepe kulcsfontosságú, különösen a kisgyermekkorban, és a túlkorai eszközhasználat káros hatásokkal járhat. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet, mondta el a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában a szervezet munkatársa a társadalmi egyeztetés lezárása után. Lebedi Réka kiemelte, hogy a társaság véleménye szerint a két családvédelmi tájékoztatás elegendő a döntés meghozatalához. A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága a rendelet megtartása mellett érvelt. Gulyás Ádám főtitkár kihangsúlyozta az etikus tájékoztatás fontosságát és alapos szakmai kutatást javasol a kérdésben. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődő Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid hozzátette, hogy szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. A kedvezmények célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést az autózás helyett. Új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. A hatóság hangsúlyozta, fontos, hogy ezeken a területeken is megfelelő legyen a mobil hálózat, például navigáció vagy segítségkérés miatt. Napos száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég, eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A Spirit FM műsorán a gazdasági magazint hallják, tehát jó napot kívánok, Róna Jégon vagyok, Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai műsort, és ingatlan piaci hírekkel kezdünk. A nyári hónapok végén, ahogy az várható volt, egy picikét megindult a lakáspiac, de érdekességek is vannak, például, hogy nem Budapest legdrágább része húzza az árakat fölfelé, ezek szerint lehet, hogy az a legdrágább, de ott nő a legkevésbé. Szegő Pétertől megtudjuk, a Duda House vezető elemzőjétől. Jó napot kívánok, szervusz Péter!
4: Szia, Egon, és köszöntöm a hallgatókat. Így van, ahogy a beharangozóban mondtad, ez egy elég meglepő trend rajzolódik így ősz elején. Ez azok az ingatlanok, amik korábban a legdrágábbak voltak, jellemzően ugye a belpesti, belbudai téglaépítésű lakások, ott teljesen megállt az árnövekedés, sőt, tehát bizonyos kerületekben már csökkenést mérünk. Itt rajzolódik ki először mínusz szám, mínusz 3%-os csökkenést néztünk a 6.-5. kerületekben.
1: Az érdekes, mert hogy ugye azt gondolná az ember, és ezt remélte a 6. kerületi polgármester Soproni Tamás, amikor például az Airbnb-zéssel szemben felemelte a szavát, és aztán ez sikerült is neki a helyi rendeletekben megakadályozni a hagyományos Airbnb-zést, mert nem lesznek befektetési céllal értelmes lakásajánlatok, így aztán majd megindul a piac, és ott a valódi ingatlanvásárlók jelennek meg, de ezek szerint nem.
4: Ez egyébként a polgármesternek nem volt, hogy mondjam, egy elhibázott elképzelése, ez nagyon is így történt, csak ugye annyit torzított az otthonstart a tavaly ilyenkor csúcs felé robogó otthonstart, hogy most már ugye gyakorlatilag ez a fékeződés, ez ekkora nagy deficitet jelent éves szinten, tehát ugye év-év alapon nézzük meg most itt az árakat, és így rajzolódik ez a 3%-os különbség, de az, amire a polgármester úr gondolt, vagy appellált, az megtörtént, tehát az a fajta keresletnövekedés és a befektetői vásárlások is azok elindultak szépen.
1: Jó, hát az a 3%, ez pedig első hallásra nem hangzik soknak, de 100-ból, hogyha levonunk 3%-ot, az rögtön 3 millió forint, az már majdnem olyan, mint egy gyengében sikerült alkú. Egyébként, ha már itt tartunk, tudom, hogy nem ez a beszélgetésünk elsődleges témája, és mindjárt megyünk a többi adathoz is. Az alkú az mennyire működik ma a lakáspiacon?
4: Nagyon is működik, ugye egy ilyen folyamatosan fékeződő piacon, ahol nő a forgási sebesség is, most ugye ezt látjuk már hónapok óta ez a trend, ez kedvez az alkunak, tehát azt látják a vásárlók, hogy nagyobb a terük, többet tudnak válogatni, kicsit ki is várnak, így az a fajta az eladói oldalon keletkező kis feszültség az nagyon jó teret ad arra, hogy ahol mondjuk 2-3 százalékos alkú lehetőség volt, itt jellemzően ugye a budapesti panelpiacon, ott is el tud indulni egy kicsit felfelé, és lehet, hogy ez a 2-3 százalék, most ha kimérnénk, már lehet, hogy 4-5 százalék lenne.
1: Az otthon start egyik problémája az volt, hogy nagyon közel kerültek az új építésű ingatlanok az árplafon miatt a használt lakások árához. Rendeződni látszik ez?
4: Hát igazából az, hogy megközelítette, az ott volt ugye a legdurvább, hogy már voltak olyan kerületek, ahol a panel lakások, egy jó állapotú panel lakás négyzetméterében elérte a 1,5 milliós plafont. Ez mindenképpen egy anomália volt, ez olyan szempontból egyrészt elkezdett visszarendeződni, hogy ezek nem találunk már a piacon 1,5 milliós négyzetméter áron panel lakásokat, azért a legkapósabb kerületekben is 1-4-1-3 környékén vannak. Másrészt pedig igen, az árazás a befektetők részéről is elkezdett ehhez igazodni. Ők tartósan nyilván, ameddig az otthon start a piacon marad, ők szeretnének azért a portfólióban olyan ingatlanokat is folyamatosan betenni, ami ezt a 1,5 milliós igényt vagy keretet még alulról.
1: De hogy mekkorák a különbségek, a múltkor láttam egy hirdetést, a Kodály-Körönt környékén hirdettek lakásokat 4.100.000 forintos négyzetméter áron. Hát arra még azért néztem én is, pedig hát már a 3 milliósokat elég régóta látjuk.
4: Hát tudod, szokták azt mondani, hogy hirdetni lehet, de nem jutott, hogy abból lesz eladás is. Van egy ilyen értékesítői stratégia egyébként, hogy nagyon magasan pozícionálunk egy egyébként természetesen luxus kategóriájú ingatlant, és akkor érezheti egyszer a vevő úgy, hogyha megérkezik mondjuk 3 millió 8-ra lealkudja, vagy 3 millió 6-ra, hogy akkor ő ezzel nagyot nyert. Tudod, meg az is a másik szempont a luxus ingatlanoknál, hogy nem feltétlen lehet megnézni minden esetben a valós piaci értéket. Ha az tényleg olyan prémium kategória és olyan hozzáadott értéket képvisel, amivel már egy életérzést vásárolsz, meg ott nem feltétlenül fog számítani azt, hogy 3,8 vagy 3,6 milliós négyzetméter áron beszélünk.
1: Mit keres a leginkább a vevő manapság? És gondolom ez más Budapesten, ott is talán más Pesten és Budán, és különösen más vidéken.
4: Nagyon-nagyon érzékenyek lettek a vevők a piaci árra. Most már tényleg az van, hogy akik a korábbi árakkal próbálnak eladni, esetleg még felújítandó ingatlant is, azok nagyon sokáig ott maradnak a piacon. Tehát, hogyha neked van egy jó áron, jó állapotú, jó helyen lévő ingatlanod, panellakásod, jó tégla, és ezt mondjuk a piaci áron kínálod meg, akkor még mindig viszonylag gyorsan kipörög a piacról. Ezeket keresik. Azt is látjuk egy-két évvel is tent, hogy a felújítandó lakásokat egyre kevésbé keresik, az emberek félnek ezektől a macerától, ami felújítás során keletkezhet, és inkább biztosra mennek, hajlandóak megfizetni egy kis felárat emiatt, de szeretnének egy biztonságos vásárlást te tudni.
1: Hogyha a kis prognózisra kérlek, akkor te mit látsz magad előtt? Egy élénkülő piacot, vagy egy stagnálót inkább?
4: Hát ugye a szezonális jelleg miatt most, hogy jövünk ki a nyárból, és jönnek az őszi hónapok, mindenképpen egy élénkülés lesz, az szokott lenni. Az a fajta élénkülés, ami tavaly az OSP miatt volt, az egyáltalán nem lesz. Viszont az, hogy most már ugye szeptemberre azt látjuk, hogy 4 pontot emelkedett a keresletindexünk. Ez azért érdekes, mert hogy nyáron folyamatosan alacsony volt és stagnált, és nem ment sem erre. Ez a 4 pontos emelkedés, ez egy előremutató index, és azt mutatja, hogy a következő hónapokban már egy tranzakció számban is megjelenik egy növekményben. Úgyhogy mindenképpen az élénkülés, hát hogy 8-9 ezer tranzakció számokat mértünk a múlt hónapokra, mostanán elérjük majd október-novemberre a 10 000-eket, de ez még mindig alatta marad a tavalyi nagyon nagy pörgésnek. Egy kiegyensúlyozott piacot várunk, amiben az történik, hogy éppen a kereslet érénkülése miatt azok az ingatlanok, ahol most elkezdődött valamiféle csökkenés, ez a csökkenés meg fog állni, mert ez pont ellene hat, tehát pont azért kezdett el csökkenni, mert nem volt ugye kereslet meg forgalom. Viszont ahol még mindig nagy emelkedés volt mondjuk vidéken, Nyugat-Kelet-Magyarország panelpiacain még mindig éves szinten 23 százalék volt, ott viszont ez nem fog érvényesülni, és szépen lassan ott beállnak, mert ott most futott ki az a drágulási hullám, ami a pesti drágább lokációkban már rég lefutott, ott volt először ez. Tehát egy kiegyensúlyozott piacot várunk a elkövetkező 2-3 hónapban.
1: Ki gondolta volna, hogy az elmúlt évek egyik legjobb befektetése egy nyugat vagy kelet-magyarországi panellakás lehetett ilyen hozam mellett?
4: Hát igen, igen, ez így volt.
1: Szegő Péter, a Dunahouse vezető elemzője. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen, és minden jót.

0: uzak.
1: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Tegnap volt egy kis ijegység talán néhányokban, amikor 368 forint felé kezdett el járni a forint árfolyama az euróhoz képest, hogy na most akkor mi történik, elkezdődik a visszarendeződése az árfolyamnak, de aztán meg tulajdonképpen igen, visszarendeződött, most 365 alá is benézett a mai napon. Szóval itt van egy kis hullámzás, de úgy tűnik, hogy a forint visszaverte a támadást, és eléggé stabilnak tűnik, hogy miért, meg mi történt tegnap, azt Németh Dávidtól igyekszem megtudni, a KNH Bank vezető elemzőjétől. Szervusz, Dávid!
2: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Nyilván a szakembert nem lepi meg, meg nem ijed meg attól, hogyha egy-két forintot ide meg oda megy az árfolyam, de aki nem ért hozzá, az azt mondja, húha!
2: Igen, vannak kis mozgások, kisebb-nagyobb mozgások az árfolyamban. Azért, hogyha kicsit így kitágítjuk a spektrumot, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag augusztus óta egy ilyen 10 forintos sávban mozog leginkább az árfolyam, ami 360 és 370 közötti szintet jelent. Néha volt egy-egy pillanat, amikor fölé ment, vagy alá, de nagyságrendileg ebbe a 10%-ban mozog, ami ugye kb. 2,5%-ot jelent, 2-2,5%-os sáv. Ha úgy nézzük, akkor ez egy nagyon szűk sáv, kicsi mozgás, de valóban egyik napról a másikra azért tud néhány forintot elmozdulni az árfolyam, és itt inkább nem is a forint mozgása volt az, ami ijegységet okozott, hanem minden más piaci mozgás, és a forint az egészen stabilan állta ezt a sarat, úgy, ahogy egyébként a régiós devizák is. Tehát leginkább az elmúlt hetekben, vagy napokban nem a devizapiac volt a fő fókuszban, a pánikszerű hangulatban, vagy az ilyen eladási hullámokban, azok inkább stabilak voltak, hanem sokkal inkább a kötvénypiac, a részvénypiac, ahol lehetett látni azt, hogy valami nincs rendben, például a 10 éves amerikai állampapír hozama az 5% fölé kúszott, utoljára 5% körüli szinten 2023-ban volt, és 5% fölötti szinten meg 2007 környékén. Tehát elég régre kell visszanyúlni az időben, amikor ilyen nagyon magas hozamszinteket láttunk az Amerikai Egyesült Államokban, és például a régióban is a cseh 10 éves állampapírhozama 5,4%-ig ment föl, és a magyar hozam is fölfelé kúszogatott, és már 5,7-5,8%-on kereskedtek vele. Tehát ott sokkal nagyobb mozgás volt, mint önmagában a devizapiacon.
1: Az, hogy a mozgások ekkorák, illetve hogy vannak meglepő mozgások úgy általában a nemzetközi piacokon, az mennyire függ össze a félidős választásokkal az Egyesült Államokban, és mennyire az arab-öböl környéki háborúval? Én most az orosz-ukrán háborút azért nem hozom különösebben ide, mert hát ahhoz bármennyire is szomorú kimondani, de lassan hozzászokik a világ.
2: Ahhoz sajnos valóban hozzászokott a világ, de azért vannak új elemei az orosz-ukrán háborúnak is. Ugye az idei évben azért egyre inkább megjelent Ukrajna részéről távolsági rakéta is, meg drónok, amikkel távolabbi célpontokat, energiainfrastruktúrát tudtak bombázni. Ugye ez az eredményezte azt, hogy például olajfinomítók nem tudnak úgy termelni, mint korábban, ezért nőtt nagyon meg a dízel ára a nemzetközi piacon. És hát erre jött rá ugye pluszban, hogy a Közel-Keleten a szállítási láncok, ugye akár itt az olaj, akár a gáznak a szállítása akadozik, és hát ami a elmúlt napokban volt esemény, hogy ráadásul még azt a szaúdi kőolaj vezetéket, ami a Szuezből felé vitte át az olajat, ugye azt is különböző támadás érte, úgyhogy ott se tud olyan mértékben, vagy nem feltétlenül fog tudni olyan mértékben áramlani az olaj, mint korábban. Úgyhogy ezek a típusú konfrontációk, vagy akár, hogy a Jemen területén a hutiknak a különböző támadásai és a kikötőknek az elfoglalása. Tehát ezek mind-mind olyan konfliktusok, amik az energiapiacon kicsapódnak, és hát azt láttuk, hogy így az olajára a nemzetközi piacon fölment 108 dollárra, ahonnan most van egy kicsi visszarendeződés, de például ez is ahhoz köthető, hogy Donald Trump azt mondta, hogy már körvonalazódik egy megállapodás Oroszország és Ukrajna között, hogy nem fogják az egymás energiainfrastruktúráját bombázni a jövőben, tehát ott azon a területen tűzszünet lehet. Ugye ezt még nem erősítették meg, de ez az egyik hír, a másik pedig, hogy Ománban, vagy hát az Omán segít abban, hogy egy ilyen béke létrejön a térségben, és különböző tárgyalások voltak itt az amerikai féllel, hogy esetleg ott is rendeződhet majd valamilyen megállapodás, vagy körvonalazódhat valami megállapodás megint a hormozi szoros környékén. Tehát ezek a hírek azok, amik így rángatják a piacot, és most inkább egy kicsi megnyugvást hozott, mert azért még mindig arról beszélünk, hogy az olajára az nem 108, hanem 104 dollár, a gázára pedig 80 euró fölött van még mindig, tehát még magas energia árak vannak.
1: Tehát gyakorlatilag dupla akkor a gázára is, meg hát az olajé meg végképp, mint amekkora békeidőben lenni szokott. Az mindig úgy volt, hogy egy gazdasági szakértőnek a politikával olyan mélységben kell foglalkoznia, mint ahogy manapság?
2: Hát nem mindig volt így, de hát ugye a gazdaság, politika az elég összefonódik, és nagyon sokszor politikai döntések befolyásolják a gazdasági folyamatokat, úgyhogy van egy összefonódás, de hát sajnos az elmúlt időszakban ugye ezek a geopolitikai konfliktusok, ezek sokkal inkább meghatározóvá váltak a piacokon, azért amikor békeidőszak volt, nem volt ennyi akár fegyveres konfliktus, de más típusú, akár mondjuk külkereskedelmi konfliktus, mert azért itt olyanokra is beszélünk, hogy Donald Trump másfél évvel ezelőtt ugye milyen büntetővámokat vezetett be, és az hogyan rendezi át a világ külkereskedelmét. Tehát az ilyen típusú intézkedések nem annyira dominálták a gazdaságokat, akkor sokkal inkább a gazdaságnak a teljesítményére fókuszáltak a piacok. De hát most az elmúlt időszak sajnos ugye erről híres, hogy a politika az nagyon dominálja, tehát muszáj foglalkozni ezekkel.
1: Hát mert lassan politikai hírmagyarázó is lehet, nem csak gazdasági hírekért fordulhatunk hozzád, és azok magyarázatáért. Na, térjünk egy picikét haza, mert itt azért van egy-két érdekesség. Egyik a jövedéki adó emelése, a másik pedig, hogy óvakodik a kormányzat attól, hogy a benzinre, gázolajra árésapkát vagy ársapkát helyezzen, az ársapkát, viszont ad 5000 forintot a gázolajat, tehát a dízelüzemű autókat használók számára. Óriási viták kezdenek el kibontakozni ezek körül, a döntések körül, különösen az utóbbi miatt, de majd az előző is fog hullámokat vetni.
2: Igen, itt a dízel támogatás kapcsán, ugye az egyik főérv, hogy az egyik oldal, hogy egyetem miért kell támogatni, amikor mindenhol megy fel a dízelára, egyébként Magyarországon az üzemanyagárak azok a régiós viszonylatban inkább az alacsonyabbak közé tartozik, tehát ugye miatt sincs úgy különösebben indok, hogy Magyarországon miért kell külön támogatni, illetve ugye a fő érv ezzel kapcsolatban, hogy nem feltétlenül a szegényeket segítik, miközben erre a 20-30 milliárd forintra, amit ugye erre el fognak költeni, ugye ennek egy része azért a mezőgazdaságba megy, egy másik része a családokhoz, hogy nem feltétlenül itt van a legfontosabb helye ennek a 20 milliárd forintnak, hanem lehetne más típusú családtámogatásokba ezt beleforgatni, és nem az autózást támogatni. Úgyhogy ez az ilyen szociális aspektusa. A költségvetési oldalon viszont ugye annyi előnye van ennek az új rendszernek, hogy azért egy szűkebb teret érint, az, hogy a családoknak ugye ad 5000 forintot, azt még nem kötelező elkölteni dízel vásárlására, tehát lehet másra is költeni akár ezt a pénzt, legalábbis eddig, ahogy látom. Úgyhogy ilyen szempontból van egy szabadsága a háztartások oldaláról. Illetve hát ugye nem indul el egy ilyen óriási készletezés, mert amikor korlátlanul adják az ártámogatást, akkor el lehet kezdeni otthoni tározókat megtölteni dízellel, és akkor ezt még hónapokig később használni. Úgyhogy nem indul egy ilyen nagyon óriási plusz kereslet meg a benzinkutakra, és ezzel kevésbé apasztja le a tartalékokat. Tehát ha már valamilyen támogatást bevezetnek, akkor ez egy picit kevésbé torzítja a piacot, mint hogyha egy általánosabb ársapkát vezetnének be. De ettől függetlenül ez egy érdemes vitára bocsájtandó kérdés, hogy valóban ennek a 20 milliárd forintnak hol van a legjobb helye, és ide kell elkölteni ezeket a támogatást.
1: Hát ez a vita, ez kezd is kibontakozni, és akkor itt van a másik nagyjából 10%-os a dohánytermékek jövedéki adójának emelése. Ez egész egyszerűen csak arról szól, hogy több bevétel az államnak?
2: Hát részben az, igen, hogy az államnak szüksége van bevételre, ugye ez talán volt is a programokban ilyen, hogy a jövedéki adókat majd emelni tervezik később. Amúgy is ezeket mindig igazítani kell az EU-s normákhoz, illetve az inflációval növelni kell, tehát minden évben emelkednek a jövedéki adók, de hát ez a mértékű emelés az egyértelműen azért ezen túlmutat, úgyhogy ennek van egy költségvetési bevételi gyarapító hatása, vagy rendéka. Ugye az is igaz, hogy a dohányzáshoz kapcsolódó különböző betegségeknek a kezelése az is nagyon sokba kerül az országnak, és erre is vannak tanulmányok, hogy valószínűleg az a jelenleg beszedett kb. 780-800 milliárd forintos bevétel, ami a dohánytermékeken keresztül a költségvetésbe jut, az nem fedezi a kórházi költségeket és ezeket az ellátásokat. Tehát ezzel akár lehet amellett érvelni, hogy egyensúlyba hozzák jobban a mérleget, arra szükség van, illetve hát, hogy visszaszorítsák esetleg a fogyasztást, ugye ez egy utolsó szempont, és akkor ezáltal a terhelését, vagy az egészségügyi terhelését csökkentsék az embereknek. Úgyhogy lehetnek ilyen ideológiai érveket is megérteni, de az biztos, hogy egy fontos szempont, hogy a költségvetés azért nagy hiánnyal küzd, és hát valahonnan kell adóbevételeket is szerezni.
1: Innen a legegyszerűbb, mert aki függője ennek a szenvedélynek, az megveszi a dohányterméket, akkor is a 10%-kal drágul. Németh Dávid, köszönöm szépen, a KNH Bank vezető elemzője volt itt a vonalban.
2: Köszönöm szépen, további szép napot kívánok.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 8. kerületben a Fiumei úton az Orci tér felé a Salgó-Tarjáni utcánál, illetve a Pongrác úton a Salgó-Tarjáni utca közelében mindkét helyszínen sávlezárásra kell készülni. Az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni, a Budaörsi úton befelé végig torlódásra kell készülni. A 16. kerületben a Szabadföld út, Vidánvásár utca, Ostoros út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt, a forgalmat a rendőrök irányítják, vezessenek fokozott figyelemmel. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy utcánál a külső sávot lezárták, itt vízvezetéket javítanak. A 22. kerületben a Panoráma utcát lezárták a Baross utcánál közműjavítás miatt, az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, nem érintik a Galamb utca és a Plébánia utca megállót. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Közeledik a Ferencváros csütörtöki kupameccse, aztán jön a Nemzetek Ligája a válogatottnak. Ismét egy kicsit többet fogunk beszélni nyilván a magyar futballról. De hát a magyar fociról egyébként is érdemes, mert itt nagyon sokan a vészharangot kongatták attól, hogy vége a NER korszaknak, tehát kivonul a NER pénze is a magyar labdarúgásból, és összeomlik az egész, hogy mi lesz vele holnap. Elbert Gábort kérdezem, aki sportszervező, korábban sportállamtitkár, egyébként egyetemi tanár, itt van a vonalban. Szervusz, Gábor.
3: Igen, szép napot kívánok. Azt gondolom, hogy nyilván több helyen változik meg az élet azáltal, hogy más lesz a finanszírozás, de azok a sportvezetők, akik ezt a szakmát komolyan gondolják, vagy komolyan vették az elmúlt időszakban, azok szerintem fel kellett, hogy erre készüljenek. Tehát én bármely futballklubnál dolgoztam, mindig arra törekedtünk, hogy egy mindentől független klub legyen, tehát meg tudjon állni a saját lábán. Azok a klubok, ahol most van valós tulajdonos, azok szerintem előre tesznek szert, és kétségtelen lesznek olyan klubok, amelyek vélhetően az eddigiekhez képest visszaesnek.
2: Bajban lehetnek. A te egyik sikertörténetet, ha én jól emlékszem, az a Paksi foci, és ez a történet, ez egy önmagában szervesen építkező történet, ami egy példaértékű a magyar labdarúgásban, mert nem sok ilyet látunk. Lehetne mondani, az MTK-t ilyennek szokták is így emlegetni, és aztán tulajdonképpen úgy nagyjából véget is ér ez a történet. Vajon miért nem a klubépítéssel foglalkoznak a klubvezetők? Miért csak a pénzköltéssel? Azért, mert mindig jött.
3: Én azt gondolom, hogy egyrészt a Paks sikertörténet azért alapvetően Haraszti Zsolt nevéhez kötődik. Nekem maximum egy szelet, ami az érdemem lehet esetleg. Igen, hát ha könnyen jön a pénz, és nem kell számolni, akkor könnyebb költeni, de hogy szerintem, hogy megint oda lyukadunk ki, vagy az én gondolatom most az megint, ami egy filozófiai kérdés, hogy el kéne azt fogadtatnunk nekünk, akik a sportban és a sportért dolgozunk, hogy sportot csinálni az egy önálló szakma. Tehát az nem jó, ha egy tértsebész az ügyvezető, vagy bármely más területén az életnek sikeres ember azt gondolja, hogy hát a sporthoz mindenki ért. Én azt gondolom, hogy a tudásnak a hiánya, vagy a felkészültségnek a hiánya az mindig ilyen helyzeteket eredményez. Újra oda fogunk kiukadni, hogy a feléből lehetne hasonlót csinálni, csak kellenének hozzá szakemberek.
2: Mint egy érdekes kérdésként merül majd az fel, hogy mi van azokkal a klubokkal, amelyeknek a vezetésében és a háttértámogatásában is kizárólag neres emberek és cégek vettek részt az elmúlt évtizedben. Mert hát az ő pozíciójuk változásával egyrészt a politikai hátszél is megszűnik, és hát sok esetben a neres cég sem lesz képes hosszú távon támogatni.
3: Én ebben, vagy ezt az egész kérdést a Fair Play oldaláról közelítem meg, most már jó néhány hete, mert elég sokan kérdezték magánbeszélgetésekben, meg nyilvános beszélgetésekben is. Én azt gondolom, hogy ugye sportági szakszövetségek és sportklubok élén választott vezetők állnak, akiket amikor megválasztottak, az akkor érvényes szabályok alapján választották meg, tehát az ő funkcióban levésük, ha van ilyen szóösszetétel, akkor az teljesen legitim. Itt jön a Fair Play, hogy én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik joggal gondolhatják magukról azt, hogy nem feltétlenül nekük szólt a kinevezés, hanem a helyzetüknek, a pozíciójuknak, a politikai hátterüknek, azok akkor járnak el sportszerűen a saját klubjuk sportágukban, hogyha kérnének egy bizalmi szavazást. És onnantól, hogyha az a közeg továbbiakban is azt gondolja, hogy ez az ember a legmegfelelőbb számára, az egy óriási legitimitást adna nekik. Ha pedig a közeg úgy látja, hogy eddig jó voltál, nekünk használtunk, most, hogy így sarkosan fogalmazzak, de a helyzet olyanná vált, hogy most már inkább teher vagy, akkor pedig megvan a lehetőség, hogy válasszon magának más vezetőt. Én azt gondolom, hogy és mindig naív vagyok, és azt szoktam mondani, hogy a sport a legtisztább ebben a világban, hiszen van egy jól körülhatárolt játéktér, és van elvileg mindenki számára egyforma szabályrendszer. Én ezt gondolnám az átmenet leginkább tisztességes módján.
2: Hát igen, egyfelől személyért értelemben ez egy korrekt felvetés. Ugyanakkor hát látunk olyan klubokat, amelyeket semmi más nem tartott el, miközben nagy tradíciójú klub is adott esetben van köztük, mint a neres pénzek. De most, ha nézzük a Fradi körül kibontakozó óriási turbulenciát, 25 milliárdot keresve Kubatov Gáboron, aki állítja, hogy megvan, csak nem oda ment, amire mondják, hogy nem is mehetett volna máshova, tehát ez önmagában is felvett kérdéseket. Szóval, hogy itt olyan típusú viták indulnak el, amik alapjaiban kérdőjelezik meg azt a gazdasági működést, hogy a magyar labdarúgást az elmúlt évtizedben dolgozott, működött, játszott meccseket?
3: Hú, ezek nagyon nehéz kérdések. Én azt gondolom, amit a Ferencváros elnöke mond, ha az úgy van, akkor ő jogilag ebben nehezen támadható. Mondok erre példát, hogy én is voltam sportállamtitkár, és mondjuk kért egy sportklub 20 millió forintot arra, hogy az öltöző épületét felújítsa. És közben elvégeztek bizonyos munkákat, és közben rájöttek, hogy az ablakokat már nem tudják kicsinálni, nincsen elég pénz. És akkor ott fordultak az államtitkársághoz, hogy mi volna akkor, hogyha fennmarad a 8 millió forintot nem az öltözőépületre fordítanánk, hanem vennénk belőle két kis padot, most így hasra mondom a dolgokat. És ha erre megadta az engedélyt az államtitkárság, annak idején mondjuk én, akkor onnantól annak a klubnak a felelőssége nehezen felvethető.
2: Sőt, hát akkor az teljesen rendben van. Hogy
3: és Kubatov Gábor ezt mondja. Tehát azt mondja, hogy ő kapott 25 milliárd forintot. Én mindig igyekszem objektív és korrekt lenni, azt gondolom. Tehát, hogy ő kapott 25 milliárd forintot a Fradi városra, abból előkészítő munkát folytak, tervezés folyt, és ha jól tudom, akkor két műves pálya meg talán egy úszoda épült. És hogy a többi pénzre meg kért engedélyt, hogy másra fordítsa. És ha az engedélyt megkapta, akkor az akkori szabályok és törvények alapján, mondom, ha minden úgy van, hogy mondja, és nincs okom azt feltételezni, nem, akkor szerintem a Ferences Tornaklub vezetésének felelőssége ebben nehezen lesz tetten érhető. Annak, aki a döntést hozta, azt kell majd megnézni, hogy az a döntés az megfelelte a jogszabályoknak. De szerintem ezek ilyen, tehát ennél sokkal mélyebben van a probléma.
2: Na de hát amitől beszélsz, az is a probléma egyik alapvetésére mutat rá, mert hogyha a hírek igazak, az engedélyt játékos vásárlásra kérte és kapta meg a Ferencváros, nem Kubatov Gábor személyesen, hanem maga a Fradi. Nyilván
3: igen, ezért fogalmazkodja Ferences vezetéseig.
2: Persze, így van. És hát ennyi pénzt elkölteni játékosra csak akkor lehet, hogyha ezt valaki hátulról támogatja. Mert hogy a magyar labdarúgás, még a Fradi a leginkább a nemzetközi szereplésével egyszerűen nem termeli ki ezeket az összegeket, amiket külföldi játékosok, vagy akár hazai játékosok megfizetésére költenek a klubok.
3: Igen, de azért mondom, hogyha ez az egy eset, tehát erről az esetről beszélünk, akkor azt kell megnézni, hogy az, amit a Ferences vezetése csinált, az úgy az akkori jogszabályok alapján.
2: Ez világos, de lépjünk el a Fraditól, Gábor.
3: Lépjünk, helyes, köszönöm.
2: Tehát nézzük ezt az egészet ugyanabban a távlatban, a teljes magyar labdarúgásra. Ugye a klubvezetők arra hivatkoztak, panaszkodtak nagyon sokszor az elmúlt években, hogy drágábbak a magyar labdarúgók, mint a külföldiek, annyira el vannak kényeztetve a magas értékű szerződésekkel, ezért hoznak ők, futottak még kategóriájú külföldi játékosokat a magyar NB1-be, NB2-be, amíg azt lehetett, aztán ezt már elkezdte büntetni az MLS. És ma úgy büntetni, hogy nem adott támogatást, hogyha volt külföldi játékos a csapatban.
3: Tehát szól a motiváció, hogy ne legyen.
2: Igen, igen. Na de az a helyzet, amikor a magyar játékos drágább, mint a külföldi, mondjuk Szerbiából, Horvátországból, Ukrajnából, Romániából érkező játékos, ugye ezek voltak a legelső felvevő piacok, vagy a legelsődlegesek. Hát azért az egy nonsens.
3: De én azt gondolom, hogy ez jól hangzik, van is valóság alapja, tehát kétségtelen, hogy a fiatal szabály az fölvitte a fiatalok értékét vagy a fizetését, hiszen a kluboknak muszáj volt igazolni, de éppen amivel indítottad a beszélgetésünket, a Paks ott a legjobb példa. Tehát, hogy Pakson biztosan nem a legmagasabb keresetű magyar játékosok nyertek az elmúlt évben kétszer magyar kupát, és álltak dobogón, és jutottak ki nemzetközi porondra. Tehát, hogy ebben azért sokkal több elem van, tehát azt gondolom, hogy azzal, hogy sok közepes kategória külföldi kerül ide, azzal azért sokan pénzt kerestek.
2: Hát, hogyne, persze.
3: Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egyébként az érvelés az nem ördögtől való, és van ennek igazság magva, de ennél sokkal összetettebb. Tehát, hogy ezen menedzserek kerestek, tartok tőle, hogy kluboknál dolgozó emberek kerestek pénzt, Tehát azt gondolom, hogy ez ennél összetettebb, és nem csak arra vezethető vissza, hogy a rendszer nem úgy működött, ahogy a sportban működött.
2: Hogy prognosztizálod, hogy ez az év, ez lemegy úgy, ahogy lemegy már, hogy ez a szezon, ebben van egy a köztévével megkötött szerződés, ami kisebb összegű, de mégis magasabb összegű most is annál, mint ami a piaci értéke, mondják az NB1-es közvetítéseknek. Tehát onnan jön a befolyópénz, az MLS-től még jön a befolyópénz, és vélhetőleg az jön ezután is, de máshonnan, azoktól a támogatóktól, idézőjelben tessék ezt gondolni, akik idáig önzetlenül finanszírozták a magyar labdarúgást, például a TAO-n keresztül, mert hogy azt remélték, hogy ebből lesz nekik majd egy híd megrendelés, vagy éppen 100 kilométer autóút, azok el fognak tűnni. Akkor hogyan lesz ez jövőre?
3: Véletlen, igen, tehát nyilván a sportnak részben vagy egészben piaci alapon kell, vagy lehet működni, ez nem minden sportágra igaz, de a labdarúgás meg a labdajátékokra inkább. Vannak azért olyan klubok, tehát nézzük meg a Zalaegerszeget, amit sokan kritizálnak, de ők kiszámolták azt, hogyha elengedik ezt a magyar szabályt vagy magyar ajánlást, akkor is a játékos eladásból nagyságrendekkel több pénzt keresnek. Annak idején Szima Gábornak is voltak jó üzletei Debrecenben, tehát ez nem lehetetlen megcsinálni. És a másik az, hogy egy magyarországi nagyvárosban az egy értékmérője lesz egyébként, hogy a városban működő ipar részben vagy egészben képes-e és akarja eltartani az ottani sportot, nem csak futballt. Nyilván ez az eddigi vagy az elmúlt évek elkényelmesedéséhez képest ez egy nehéz vagy munkaigényesebb folyamat. Látni lehet a térképen olyan akár futballklubokat is, amelyeknél ezt nagyon nehezen tudjuk elképzelni, mármint azt, hogy ezt ezen a szinten túléli, de azt gondolom például Debrecenben is van valós tulajdonos, Zalaegerszegen is van, talán Győrött is van, tehát azért lesznek olyan klubok, amelyek ezen a szinten tudnak működni, és azt gondolom, hogy azok a klubok fognak tudni talpon maradni, ahol valódi sportvezetők vezették a klubokat, és fölkészültek arra, hogy meg tudjanak állni a saját lábukon, és ilyen is lesz. És lett olyan is, amelyik elvész.
2: Az Újpestet menti az, hogy a MOL tulajdonos lett, hogyha a MOL megtartja ezt a tulajdont, akkor nyilván anyagilag ez egy rendezett viszont jelent. Az MTK eddig is a játékos eladásból, a fiatalok eladásából próbálta fenntartani magát, nyilván ezután is így lesz, a Fradi pedig mentheti a nemzetközi porond. Ugye?
3: Én azt gondolom, hogy Fradi nélkül nincsen magyar foci, ezt szerintem azok is elfogadják, akik nem Fradi szurkolók. Információm szerint te sem Fradi szurkoló vagy, meg én sem, de azt gondolom, hogy
2: ez belátható. De az szörnyű volt, amikor a Fradi NB2-es volt, ez így van?
3: Igen, tehát hogy a Fradi nélkül nincs magyar sport, nincs magyar futball. Én örülök annak, hogy az Újpest az kezd egyre közelebb jönni. A nagy vidéki fellegvárak, amelyekből egy néhány azért nem a legszebb éveit érte az elmúlt másfél évtizedben, viszont kerültek olyanok a futball élmezőnyébe, amelyeket nehéz volt értelmezni, vagy nem volt tradíciója. Tehát én azt gondolom, hogy ennek van egy egészséges változás, és mondom, a női labdarúgást, ahonnan ugye a klubok nagy része rögtön onnan vette ki azt a kevés pénzt is, ezáltal nagyon sok fiatal játékost játszatnak a klubok, és láthatóan közülük jó néhányan megállják a helyüket. Tehát minden ilyen nehézségnek egyébként lesznek pozitív
2: hozadékai. Egyfajta másképp néz ki mondjuk két év múlva az NB1 kiírása, mert hogy más csapatok kerülnek oda. De
3: ez én élek agyon per, hogy igen.
2: Ha a piac ezt hozza, akkor ez is természetes, és akkor ez így van jól.
3: Meg hát azok a nagyvárosok, most nem kell sorolni, de akár sorolhatom is, a Békés Csabától Szombathelyen keresztül, ugye Nyíregyháza, Diósgyőr, Fehérvár, én azt gondolom, hogy középtávon ezek a csapatok lesznek újra erősek, mert ott van valós háttér, és fontos lehet a városnak, és azokon a településeken, ahol ez nincs meg, tehát sem a tradíció nincs meg igazán, sem a gazdasági erő piaci alapon, ott viszont baj lesz.
2: Albert Gábor, köszönöm szépen. A korábbi sportállam titkár sportszakértőt, szakembert hallották az előzőekben. Albert Gábor, köszönöm szépen. A korábbi sport.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos száraz idő várható. A közösségi média lebutítja a középosztály gyerekeit is, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Országos razzia kezdődött az utakon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A közösségi média a középosztálybeli gyerekek teljesítményére is kedvezőtlenül hathat. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Lannert Judit elmondta, a PISA felmérés adatai szerint világszerte éppen a legjobb hátterű diákok körében romlottak a legnagyobb mértékben az eredmények. A miniszter hangsúlyozta, a szülők szerepe kulcsfontosságú, különösen a kisgyermekkorban, és a túlkorai eszközhasználat káros hatásokkal járhat. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődő Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid hozzátette, hogy szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. A kedvezmények célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést az autózás helyett. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonságjöv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Olyan küzdelmek zajlanak, amelyek célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, tette hozzá a bizottság elnöke. Ismét orosz dróntámadás érte egy raktárépületet Kijevben. A helyszínen tűz ütött ki, egy ember megsebesült. Légi csapás érte a Kijev és Mikolaiv között közlekedő vonatot is, de az utasokat és a vasutasokat még a becsapódás előtt sikerült kimenekíteni. Az ukrán légierő szerint a Mára Viradóra történt légitámadásokban az oroszok 80 drónt vetettek be, ezek közül 63-at az ukrán légvédelem megsemmisített. Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Jó reggelt kívánok, vagy hát most már szép napot kívánok, és jó napot önöknek, kedves nézők, fórum nézők. Köszönjük, hogy velünk vannak. André Novák András vagyok, és akkor megyünk tovább a fórummal. A demokrácia napján, mint ahogy az előbb olvastam, ez a mai nap. A demokrácia napja nemzetközileg. Nekünk is van hova fejlődnünk ebben, de ünnepeljük meg azt, ahol most tartunk. Na tehát a három témánk, ugye megalakult a Nemzeti Vagyonvédelmi, Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal, NVVH néven, mozaik szóval, amit Orbán Viktor átkeresztelt AVH-nak, ugye ami régen a kommunista időkben volt az Államvédelmi Hivatal. Ő szerinte ez nem igazi elszámoltatás, hanem igazából az ő általuk elért gazdasági eredményeknek a megszüntetése, a magyar nagytőkés társadalom felszámolása, illetve a pénz kijátszása külföldieknek brüsszeli érdekek alapján, multinacionális érdekek alapján. Ez a retorikája Orbán Viktor volt kormányfőnek, és ezért azt mondta, hogy minden, amit az NVVH csinál, tehát a TISZA alapította Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal, ők azt illegálisnak tekintik, és majd amikor ők visszaszerzik a hatalmat, akkor bizony minden munkatársára a hivatalnak jogi és pénzügyi felelősség vár, és ilyen következményekkel kell számolni. Tehát kvázi burkoltan, nem burkoltan, de hát fenyegetően szólította meg azokat az embereket, akik munkát vállalnak ebben a hivatalban, akik közül az én véleményem szerint a legtöbb ember tényleg azt gondolja, hogy azért megy oda dolgozni, hogy olyan vagyont szerezzen vissza az állam részére, amit nem kellett volna kijátszani magánkezekbe. Legalábbis én ezt gondolom erről. Nyilván ne befolyásol az is, ahogy a TISZA kommunikál erről a témáról. Mondják el önök, hogy mit gondolnak a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatalról, illetve Orbán Viktor fenyegetéséről, hogy ők bizony nyomon követik, hogy kidolgozik ott és milyen munkát végez. Számolva azzal, ezek szerint a volt kormányfő azzal számol, hogy 2030-ban visszaszerzi a hatalmat a Fidesz, és akkor majd ezt az NVVH-t ők előveszik és elszámoltatják. Ami ugye azért érdekes, mert ez egy olyan hivatal, amelyik elszámoltatni hivatott az előző éra gazdasági, esetlegesen gazdasági büntetteit, esetlegesen elkövetett gazdasági büntetteit. Na, tehát ez lenne az első témánk. Egyébként erre érkeztek reakciók. Fekete Győr András, a Momentum egyik alapítója, egykori elnöke például feljelenti Orbán Viktort, szerinte ez egy maffiaszerű fenyegetőzés, és feljelenti hivatalos személy ellen elkövetett, nem is tudom milyen tényállás pontosan, de a feljelentés az biztos, hogy ezt megteszi. Ma majd mindjárt megnézem, hogy milyen bűncselekménnyel gyanúsítja Fekete Győr András a korábbi kormányfőt. Magyar Péter is hasonlóan beszélt, egyébként példanélkülének nevezte Orbán Viktor szavait. Hát erről beszélgetünk, mondják el, hogy kinek az oldalán vannak ebben a témában, illetve nagy téma most az örökbefogadás. Egyáltalán a gyermekvédelem, amelyik ugye a TISZA elég nagy hangsúlyt fektetett a kampányban is, és nagyon-nagyon sokat beszélt a gyermekvédelemről, a gyermekek helyzetéről, főleg akik állami gondoskodásban nevelkednek, hogy milyen az ő helyzetük, milyen az ők rájuk vigyázó, az őket nevelő, az ő fejlődésüket segítő szakemberek helyzete. Ugye most meg is jelent egy nagy jelentés 200 oldalban, és hát az leírja, hogy milyen szörnyűségek vannak az állami gyermekvédelemben. Ehhez egy kicsit kapcsolódik az, hogy ugye Az örökbefogadás mindig megosztja az embereket, és ez egy nagy polémia, egy nagy társadalmi vita valószínűleg most is, hogy akkor kifogadhasson örökbe. Ez a vita azért is lángol most fel jobban, mert Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány ezt egy kicsit finomítaná, vagy lazítaná a szabályokat, és nem csak heteropárokhoz kerülhetnének, tehát különböző nemű párokhoz kerülhetnének, férfihoz és nőhöz gyerekek, tehát olyan családban, ahol egy férfi és egy nő van, hanem azonos neműek esetében is megfontolnák az örökbefogadás lehetőségét. Na, ebben már ki is robbant a vita. Mit gondolnak itt, kinek van igaza? Ön engednie azt, hogy egy gyermeket, amelyik állami gondoskodásban él, vagy egy csecsemőt akár, azonos nemű szülők, tehát mondjuk kettő férfi, vagy kettő nő örökbefogadjon. Ön szerint ez jót tesz-e a gyermek fejlődésének, lelki egészségének? Van-e rá hatása, nincs rá hatása, milyen hatása van rá? Beszélgessünk erről. Illetve még visszakanyarodva, hát nem csoda, hogy Orbán Viktorhoz most egy második témában is visszakanyarodunk, hiszen a hétvégén beszélt arról, hogy hát több mindenről beszélt, de az euróról is beszélt. Nem tudom, hogy az euróról akart-e beszélni, vagy inkább arról, ami szerinte az euró mögött van, szerinte. Én azt gondolom, hogy a megszorításokról akart beszélni. Szerintem most megszorítások következnek. Egyébként tegnap este az Agyenes beszédben, ugye az egyik interjúban Balási, ha jól emlékszem, Gyula, ha jól mondom a keresztnevét, aki a Hold portfóliókezelőnek, vagy alapkezelőnek a portfóliókezelője, azt mondta, hogy itt nem megszorítások következnek, hanem nagyon sokat költött a kormány, az előző kormány, nagyon sok elszaladtak a kiadások, nagy a hiány, és hogyha azt vissza akarja fogni a mostani kormány, és javítani akar az államadóság helyzetén, illetve a költségvetési hiány helyzetén, akkor csökkenteni kell a kiadásokat, pénzeket kell visszaszerezni, amik jó intézkedések. Orbán Viktor ezt úgy mondja, hogy megszorítás, és szerinte azt mondja, hogy az euró bevezetése mögött ez van, és az eurót nem kell bevezetni, nem időszerű, amúgy is gazdasági szuverenitást, függetlenséget veszítünk vele. Na hát ehhez is szóljanak hozzá önök, mit gondolnak arról, hogy Orbán Viktor ezt támadja, a Tisza pedig szeretné, ha Magyarország bevezetni az eurót hamarosan 2030 táján magasságában. És ha minden igaz, akkor Ákos nagyon türelmesen kivárta azt, hogy volt egy hosszabb szünet itt a fórumban, és akkor vele megyünk tovább.
3: Ja, jó napot kívánok mindenkinek!
2: Ismét üdvözlöm! Na, melyik téma maradt hát, még ki?
3: Szörnyű, tehát annyi mindenhez szeretnék hozzászólni, de legfőképpen, ami nagyon bosszant, tehát, hogy Orbán Viktor nem sül le a képéről a bőr. Tehát, hogy még most sem tudott észhez térni. Tehát, hogy ennyi időt elvett az emberektől, a fiataloktól, az idősektől, kezdve azzal, hogy megrémíteni a népet, fájdalmat okozni a fiataloknak. Tehát szörnyű, és még nem gondolkodott el, és akkor gondolkodnak azon, hogy hogyan térjenek vissza. Hát ők már soha ne térjenek vissza. Meg az euró bevezetését. Nézzük meg Lengyelországot. Vagy Romániát. Elmegyek Romániába egy útra, és nem törik ki a kocsi alatt a kerék. És nem sül le a bőrükről a kép.
2: Jó, hát vannak más bajaik Romániának.
3: Más baja is vannak, oké. De nem sül le a képéről a bőr. Hát gondolkodjon már el, hogy ő mit tett, és akkor fenyegeti az embereket meg, hogy kik dolgoznak ott ebbe a vagyon visszaszerzés, amit ők okoztak. Tehát ők lopták el az emberek pénzét, kezdve magányugdíjpénzt, most soroljam, nem tudom elsorolni. És még ő van felháborodva? Hát nem sül a pofájáról a bőr? Hát megőrülök. Tehát, hogy nem veszik észre az emberek, hogy ezek mit műveltek. És nagyon jogosan beszél így Magyar Péter a parlamentben, ossza is őket nagyon jogosan. Mert megérdemlik.
2: Hát Orbán Viktor fejében nem ez van, az ő fejében az van, hogy ő alapvetően jót tett az országnak. Ugye azt mondta, hogy 16 jó éve, csodálatos éve volt Magyarországnak. Az ő fejében hát, ez van?
3: Hát ezért kaptak kétharmadot most is.
2: Hát most ezért nem ő kapott. Kaptak. Most nem ő kapott kétharmadot.
3: Hát azért mondom, hogy ezért kaptak. Tehát ők már a levesbe sincsenek. Tehát nullák. Egy széteső párt, ami már nem visszahozható. Nézzük meg Lázárt, nem ült be a parlamentbe már, mert már észrevették. És az a baj, hogy ezek az emberek el fognak tűnni azzal a vagyonnal, ami a mi adózott pénzünkből van. És én ezt kérem Magyar Pétertől is, hogy nem. Rogántól is mindenki. Hol van Rogán Antal? Vagy Matolcsi Péter? Hol vannak?
4: Ádám.
3: Ki vannak külföldök?
4: Ádámra gondol, a fiára? Matolcsi György fiára?
3: Az apukájára.
4: Ő György.
3: Vagy György, bocsánat. Hol vannak? Uh-huh. Tehát őket el kell számoltatni, igenis. Tehát nem lehet az, hogy így eltűnjenek ennyi pénzzel. Én elveszek egy csokit a boltba, engem lecsuknak 2 évre. Ők meg milliókat, milliárdokat raboltak a magyar emberektől.
4: Jó, nyilván egy komplexebb ügyet nehezebb is feltárni, és aztán összeállítani róla a nyomozati anyagot, feltételezem. Tehát ez indokolhatja azt, hogy mondjuk ez egy bizonyos ideig tart, és nem csak az van, hogy egy rögtönítélő bíróság elé odaállítunk bárkit, és azt mondjuk, hogy tessék, 10 évre menjen börtönbe, az nem lenne egy jogállami eljárás.
3: Így van. Vissza kell állítani azt a jogállamot, ami nem volt. És ezért kérem sok embertől, mert mondják, hogy Magyar Péter, na, semmit nem csinált, már itt van, nem tudom, 1/2 éve. Nem. Ezeket tehát jogszerűen meg kell alkotni, vissza kell állítani a jogállamot, és utána lehet példaszerűen büntető eljárásban dolgozni. De az, hogy ők eltűnjenek, azt nem lehet megtenni.
4: Na, köszönöm szépen, Ákos. Most megint egy kicsit beszélgettünk ebbe a blogba is. Köszönöm, hogy ezt elmondta. Hívjon minket máskor is, és most szólítom Robertet. Jó napot kívánok, Robert! Halló, halló!
5: Halló!
4: Jó napot! Jó napot, Robert! Ön van a vonalban, önt hallgatjuk.
5: Na. Lehet másról is beszélni, mint ami ott ki van írva?
4: Hát, mondja el, hogy mi a téma, amiről szeretne.
5: Hát én arról szeretnék beszélni, ha visszaemlékszik még, mikor ellopták az embereknek a magánnyugdíját.
4: Igen, ugye az bement a költségvetésbe, csak hát ugye nem
5: és
4: pontosan
5: volt,
4: tudjuk.
5: És elveszi Gabriel, aki azt mondta akkor, hogy mindenkinek rá lesz írva a számlájára.
4: Igen.
5: És azóta sehol nem szeretett. Ezt kéne kinyomozni, hogy hova lopták el az emberek több milliárdjait.
4: Uh-huh. Igen, ez mostanában nem téma, ezzel mostanában nem foglalkozik. Ez már régen volt, igen.
5: Bele. Én ezért szeretnék.
4: Igen. Hát ezt nyomon követni, igen, hogy akkor az a pénz bement a költségvetésbe, de hogy ott melyik zsebbe került bele, ez egy jó kérdés.
5: Igen.
4: Ez egy jó kérdés. Ön szerint hova került?
5: Hát, én szerintem a haverjaikhoz.
4: Csak úgy? Vagy valamilyen gazdasági megbízással?
5: Azt a Selmeci Gabrielát elő lehetne venni.
4: Hát nem tudom, ez lehet, hogy Selmeci Gabriella...
5: Az emberek milliárdjai...
4: Selmeci Gabriella ennek a kommunikátora volt, nem biztos, hogy ő intézte ezeket a dolgokat. Akárhova is került a pénz.
5: Hát de valahogy csak eltűnt.
4: Igen, csak azt mondom, hát ezt nem tudjuk, de ha el is tűnt, ugye azt valószínűleg nem Selmeci Gabriella intézte.
5: Tehát nem értem az embereket, hogy ezzel nem foglalkoznak.
4: Hát van annyi minden más van. Hát azért, mert mondjuk a Magyar Nemzeti Bank ügye az például egy frissebb ügy, vagy az autópálya koncesziók, ami ugye nem tudom hány száz milliárdba kerül Magyarországnak, és kérdéses, hogy megéri-e, hogy milyen műszaki tartalommal csinálják ezeket az autópályákat, újítják fel. Tehát annyi ügy van, ami megelőzi talán a magánnyugdíjas ügyet.
5: Akkor arra fogták, hogy jaj, most ideadom, odaadom, elosztom, valahogy, és nem vett elszámoltatva senki. Ennek utána kéne nézni.
4: Hát igen, hát nézze, szerintem nincs ennyi szakember, nincs ennyi ügyész, nincs ennyi dolgozója a hivatalnak, hogy mindent megnézzenek, nem?
5: Lehet, mindennek hogy ezzel gondolkodtak Mészáros Lőri, Orbán Ráhel, meg a több.
4: Hát Mészáros Lőrinc most tartott a hétvégén, nem tudom, látta azt a beszédet? Tartott egy beszédet a hétvégén Mészáros Lőrinc. Megnézte?
5: Ja, igen.
4: Megnézte. Mert ez friss, talán tegnap este került fel az internetre.
5: Olyan felesleges dumája.
4: Hát a dolgozóihoz beszélt, ugye az 60 ezer embert igen. foglalkoztat, és Magyarország legsikeresebb
5: na jó,
4: vállalatcsoportja.
5: Sok ember foglalkoztat,
4: mondta ő.
5: Ebből él csak, hogy az államtól kapta a pénzt. Ennek is utána kéne nézni.
4: Hát igen, itt a kérdés az az, hogy megfelelő áron dolgozott-e, és hogy másnak is adta. És hogy másnak is adtak-e lehetőséget, vagy Mészáros Lőrincre voltak írva, és az ő cégeire ezek a közbeszerzési kiírások, ugye ezek
5: magyar
4: a
5: elmondva kérdések. Egész Magyarországon már azért tulajdonában van minden. De Orbánnak a gyerekei. Ez valahogy nem stimmel.
4: Hát sok minden. Igen, igen, igen. Igen, hát ő azt mondta, hogy ő biztos egy okos, szorgalmas ember, azért vitte ilyen sokra.
5: Ja, hogy szorgalmas ember. Szorgalmasan lopta az állam pénzét.
4: Robert, köszönöm, hogy itt volt velünk, ha van kedve, akkor még maradhat, csak most reklámra megyünk, és utána tudjuk folytatni, ha van egy kis türelme, de most kérünk öntől is, meg a nézőktől is egy pár perc türelmet, aztán mindjárt a reklám után jövünk vissza a fórummal.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a Fiumei úton a Salgó-Tarjáni utcánál az Orci tér felé, illetve a Pongrácz úton a Salgó-Tarjáni utca közelében sávlezárásra készüljenek. Az Alkotás utcában befelé a Baks csomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól torlódásra kell készülni. A Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagléti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. A belvárosban a Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Gyöngyösi utca felé, nem érinti a Ferenciek tér és a Szervita tér megállót. A Podmanicki utcában a Dózsa-György út felé a Terész körút után csatornát javítanak, ezért útszűkületen kell áthajtani. Nem működnek a jelzőlámpák a 16. kerületben a Szabadföld út, Vidámvásár utca, Ostoros út csomópontban. A forgalmat a rendőrök irányítják, itt vezessenek fokozott figyelemmel. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Jó napot kívánok! Ismét köszöntöm Önöket itt a Fórumban. André Novák András vagyok. Nagyon jó, hogy itt vannak velünk, és hogy érdeklik a témák Önöket, hogy követik a beszélgetéseket, és az is nagyon jó, hogy telefonálnak, mert így van adás, így van műsor, úgyhogy bátorítom Önöket, hogy mondják el a véleményüket. Én nagyon kíváncsi vagyok mindenfajta véleményre, és próbálok mindig kiegyensúlyozott maradni, de tényleg nagyon érdekel az, hogy mit gondolnak ebben a három témában, amit most kínálok Önöknek. Az egyik ugye a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak az ügye, amit Orbán Viktor most kvázi megtámadott. Azt mondta, hogy aki ebben részt vesz, munkát vállal, azt majd a következő Fidesz kormány meg fogja találni, és felelősségre vonja mind jogi, mind pénzügyi értelemben. Mit gondolnak erről? És hát közben ugye a hivatal vezetője, a Tisza kormány által kinevezett Unger Anna pedig azt mondta, hogy ők meg megvédik a saját munkatársaikat, és jogi következménye lesz annak, hogyha valaki listázza őket, és utánuk megy, és akár per is lehet ebből a dologból, úgyhogy mit gondolnak erről a témáról, valamint örökbefogadás, a következő témánk, Magyar Péter azt mondta, hogy szeretnék azt is lehetővé tenni, hogy azonos nemű párok örökbefogadhassanak gyermekeket az államtól, állami nevelkedésben, állami gondozásban élő gyerekeket, akik örökbefogadhatóak. Ugye eddig hetero párok fogadhattak örökbe, tehát ott, ahol van egy édesapa, vagy van egy apa a családban, és van egy anya a családban, egy férfi és egy nő. Most Magyar Péter azt lehetővé tenné, hogy akár két férfi, akár kettő nő alkotta közösség, egység, és örökbe fogadhasson gyermekeket. Mit gondolnak erről, kinek van igaza, engednék-e vagy nem? Illetve Orbán Viktor az euró bevezetéséről, amit a Tisza kormány szeretne 2030 körülre meglépni, azt mondta, hogy ez csak egy fedősztori, ez igazából megszorításokat jelent. Tehát azt mondta a volt kormányfő, hogy nincs szükség az euróra, szerinte azzal csak korlátozzák, Magyarország saját magát korlátozza, és hagyja, hogy Brüsszelből rángassák gazdaságilag, anyagilag, mert hogyha euró van, akkor nincs akkora függetlenség gazdasági téren, mint hogyha nincs euró, hanem helyette van nemzeti fizetőeszköz a forint, mint ahogy most megvan. Mit gondolnak erről a témáról? És Robert, ha minden igaz, akkor még maradt az előző blogból. Itt van Robert?
3: Itt vagyok.
2: Na, miről beszélgessünk még, Robert?
3: Hát beszélgethetünk a euróról is.
2: Mit gondol? Jön az euró?
3: Megnézhetjük az itteni minimálbért, meg a külföldi minimálbért. Ha bevezetik az euró, akkor itt Magyarországon mi lesz?
2: Hát azzal, hogy euró lesz, és az euróban kell fizetni, az nem hozza magával a fizetések emelkedését önmagában.
3: Hát ez az. És akkor nyomorogni fognak az emberek.
2: Hát van, aki most is nyomorog, és nagyon rosszul él, nyilván, függetlenül az eurótól.
3: Majdnem mindenki. A minimálbér. Itt az a baj, hogy a minimálbér nagyon alacsonyan van. Védik azt a külföldieket, mindenkit, ugye az embereket nem jelentik be, vagy bejelentik félig meddig, és nem néznek utána.
2: És ön szerint miért?
3: Építőiparban működik ez nagyon.
2: Miért fognak nyomorogni az emberek, hogyha euróba lesz a fizetés meg az árak? Tehát minden euróba lesz?
3: Nem. Én azt mondom, hogy az építőiparban legtöbb helyen úgy működik, azért olyan kevesek a nyugdíjak, mert nem jelentik be az embereket. Rendesen. Bejelentik 4-6 órával, mindenkinek utána kéne nézni, ez az adóhatóság dolga volna, mindenki. Erre kéne rálépni.
2: Bárcsak csak az építőipar sújtaná ez, vagy érintené ez a jelenség, de nem csak.
3: Ez nagyon, nagyon az építőiparban működik, a kenőpénz, minden.
2: Tehát ön szerint az euró az szegényedést hozna Magyarországon?
3: Még szegényebbé tenni.
2: Tessék?
3: Szegényebbé tenni.
2: És akkor miért akarja a kormány ezt bevezetni ön szerint?
3: Hát, hogy az. Az embereknek, akinek eddig is milliárdjai vannak, annak kedvezni.
2: Tehát akkor ön szerint ez a kormány ugyanazt csinálja, mint az előző?
3: Én nem azt mondom. Csak nem azt csinálja, amire rászavazt.
2: Aha. Hát a Tisza mindig is, a Tisza nyilvánvalóvá tette mindig is, hogy ők az eurót bevezetnék. Mindig is erről beszélt Magyar Péter.
3: De ha utána nézne, tehát rendesen lemenne ő is az alja szinte, a kétkezű munkásért, ami nincs megbecsülve, a kétkezű munka nincs megbecsülve, ha ott megnézni a minimálbért, hogy mennyire dolgoznak az emberek, akkor elgondolkozhatnak.
2: Na de az forintba sincs megbecsülve.
3: Hát ez az. És ha bevezetni az eurót, még kevesebb.
2: De miért lesz kevesebb, hogyha euró? Ezt mondja el. Ha euró van.
3: Azért, mert drágább lesznek az árak, és nem tud vásárolni annyit.
2: Hát az euró bevezetése hozhat némi áremelkedést, valóban. Valóban hozhat. Igen, hát a bérek rendezése, igen. Bérek rendezése lenne a nagyon fontos. De ugyanakkor meg bizonyos, tehát vannak cégek, akik meg jól járnának, mert árfolyam kockázat meg nincsen. Akik külfölddel kereskednek.
3: Persze. Milliárdosok lennének, a külföldiek nincs. Mindegy.
2: Hát nagyon sok magyar cég dolgozik külföldre, akik nem milliárdosok. Hát most, de most ezen nevet, de hát...
3: A saját zsebükre meg a haverjaikra.
2: Hát de azért sok, na, azért a, hogy mondjam, sok magyar cég van, akik embereket foglalkoztatnak.
3: Igen.
2: Sok magyar ember.
3: És becsületesen? Hányat?
2: Hát de mit csinálj? Tehát, hogy mondjam, tehát akkor kit akar a helyükre rakni?
3: Mert én ledolgoztam 47 évet. Egy se volt becsületes.
2: Na de hogyha, melyik a jobb, hogyha...
3: Ennek kéne utána járni.
2: Melyik a jobb, hogyha nem teljesen becsületes, vagy ha nincs? Ha mondjuk nincsenek magyar cégek, az jobb.
3: Legyen magyar cég. De annak is a sarkára kell állni. Haver, bejelentetted? Ennyi pénzed? Annyi pénzed? Ennek kéne utána nézni.
2: Igen. Hát ez messzire vezet. Köszönöm szépen, Robert, hogy itt volt. Várjuk legközelebb is a jelentkezését. És akkor megyünk tovább Klárival.
4: Igen.
2: Jó napot kívánok.
4: Jó
2: Ön
4: napot
2: van.
4: Kívánok.
2: Önt hallgatjuk.
4: Klári vagyok. Kettő dolgot említenék. Az egyiket inkább csak kérdezem, a másikat pedig hát megállapítom. Az egyik kérdésem az, hogy hallom a parlamenti ülésen, ugye, hogy megvitatták, illetve már be is fejezték, és lerögzítették, hogy Magyar Péternek a fizetését leveszik, tehát kevesebb fizetést kap. Na most én az lenne a kérdésem, hogy Orbán Viktorhoz viszonyítva mennyivel veszik le, mert erre nagyon kíváncsi lennék.
2: Hát én úgy tudom, hogy szinte a felére csökkent a miniszterelnöki fizetés.
4: Na hát ugye ez a felháborító, hogy ugyanakkor ugye a Magyar Péter fizetését csökkentik, ugyanakkor az embereknek, akik rászavaztak Magyar Péterre, mert bíztak abban, amit megígért, most teljesen ki vannak akadva, mert nincs pénz, hiszen neki is pontosan azért csökkentik a fizetését, hát nem csak azért, mert ez tulajdonképpen még az ő kérése is volt, de ezt meg már nem látják, hogy akkor a többieknek, amit megígért, hogy ennyi fizetésemelést kapnak, vagy például a családi portékot is, szóval nem értem meg, hogy az emberek nem fogják észre azt, hogy üres kasszát kaptak.
2: De mi a felháborító abban, hogy mind a Magyar Péter, mind az országgyűlési képviselők fizetése jelentősen csökkent. Ebben mi a felháborító?
4: Hát nem ez a felháborító csökkent, de hogy az a felháborító. Az a felháborító, hogy az Orbán Viktor fizetéséhez viszonyítva mennyivel csökkent. Az a felháborító.
2: De hát ezt ők kérték, ők szavazták meg, ők akarták így.
4: Rendben van, no, de uram, nem ennyivel.
2: Hát de még egyszer...
4: A másik szintén ugyanezzel, dehogy ugyanezzel. Más
2: de ezt a Tisza akarta ennyivel csökkenteni, a saját fizetését, az ő fizetésüket,
4: jó,
2: a képviselő.
4: Van én. Ezt ők akart. Még örülök is neki annak ellenére, hogy én nem csinálok belőle titkot, én Tiszás vagyok. A másik kérdésem szintén hasonló, hogy azok a bírók, azok a bírósági elnökök, legyen az járásbíróság vagy törvényszék, akik 10 évig, meg 15 évig húzzák az ügyet, hogy milyen fizetést kapnak. Mert hogy én beszélgettem külföldiekkel, és bizony ott meg volt határozva, hogy x ideig lehet húzni akkor, ha minden irat megvan. Megnézték, mennyi a bírónak az ügyfele, és ha nem haladta túl azt a számot, ami egy bírónál meg van engedve, és még mindig húzta az ügyet, hát persze, hogy húzza, mert neki addig biztos állása van, ugye? Az bizony még olyan is volt, ez például egy francia jogász mondta, hogy még a diplomájától is megfosztják.
2: Szóval ez így van, én ebben nem vagyok járatos, hál' Istennek nem járok bíróságra.
4: És jogásszal.
2: Mert nem úgy értem, hogy ott ez így volt, hanem hogy Magyarországon a bírók azért húzzák az ügyeket, bizonyos bírók bizonyos ügyeket, hogy legyen fizetésük. Tehát, hogyha lezárja az ügyet, hát annyi ügy van, hát akkor kap egy másikat, kap 10 másikat.
4: De uram, én benne voltam bizonyos értelemben, én tolmácsoltam meg, eltolmácsoltam nekik. Talán elhiszi, ha nem is teljesen, mert most vagy hiszi, vagy nem kötelező elhinni, hogy azért úgy beleláttam, hogy mi van. És nem is vagyok hülye gyerek, mert több diplomás ember vagyok, nem mondom, hogy...
2: Na, de mit lát, hogy mondjon egy példát egyfajta ügyre, nevek nélkül, beszéljünk egy konkrét eljárás.
4: A szó szoros értelmében összejátszottak az ügyvéddel, hogy minél tovább húzzák az ügyvédet, annál tovább kell fizetni az ügyfélnek. És ez nem mindegy.
2: És akkor abból visszajutott a bírónak az ügyvéd?
4: Hát, miért ne?
2: Most ez a feltételezése, vagy pedig tudja, hogy így van?
4: Nézze, én nem mondom, hogy 100% biztos, hogy így van, de én azért sok dolgot láttam, és ahol én lakom, ott például egy polgári peres eljárás volt, és ha volna most a önök között jogász, akkor elhiszi, mert szerintem hallott is róla, hogy mikor észrevették, hogy ez hogy történik, mert ez nagyon mocskos dolog, ha ez így van. Azért mondom, hogy állítani én sem állítom, csak amit az ügyfelektől hallottam, és pedig ezek az ügyfelek már a 10 évet is meghaladták, hogy húzták az ügyét. Na mindegy, most visszatérek arra, hogy az ügyvéd, aki szintén megtörtént és polgári peres tárgyalás volt, képzelje el, hogy a saját kocsiára annyira felhalmozódott az ügyfélben a harag meg a bosszú, gondolom én, hogy a saját kocsiába lőtték fejbe, utána a bíró még a városból is elmenekült. Na, ezt befejezem, mert ez az ő dolguk, hogy hová menekült, mi lesz vele, nem tudom, mert nem az én ügyem volt. Utána még én ezekkel nem beszéltem. Most a másik, amin fel vagyok háborodva, amin viszont a Fidesz volt felháborodva, hogy a vármegyéket megszüntették, és megye lett belőle. Szóval nem értem a fideszeseket, mert ugye ők voltak azok, akik a megyét vármegyévé alakították. Hát azt hitték, hogyha a megye neve vármegye lesz, és hogy az ilyen-olyan képviselők, még nem tudom én milyen előjároknak a neve, ispán meg főispán lesz, hogy ezzel ők nemesekké válnak. Hát bocsásom meg, én erre azt tudom mondani, hogy ha én ismerek egy embert, aki valamiképpen lecsúszott, elnézést, már a kinézete is olyan, hogy látszik rajta, hogy hogy néz ki, ha gyorsan felvesz magára egy öltönyt és nyakendőt tesz, attól az ember még nem változik meg.
2: Hát ez szerintem egy, hogy mondjam, egy bizonyos társadalmi rétegnek, meg gondolkozásnak akarták az igényeit kiszolgálni. Ez nem arról szólt, hogy akkor a bizonyos emberekből főispán lesz, és miattuk van ez megalkotva.
4: Én erről beszélek, hogy annak akartak látszani. Na de bocsánat.
2: Én azt gondolom, hogy nem annak akartak látszani, hanem hogy azoknak...
4: Minek?
2: Szerintem népszerűség, meg szavazatkeresés volt ez.
4: Ugyan.
2: Sokaknak tetszett.
4: Már bocsásson meg, még a régi világban is, amikor ez szokás volt, mert ugye akkor szokás volt, nem is szokás, hanem egy ilyen berögzült akármi, nem tudom megmagyarázni, hogy minek nevezzem, még akkor sem szerették, hogyha kiejtették a nevét, hogy főispán, mert annak volt valami hátulütője. Hát nem tudom, hogy ön hallott ezekről, én a szüleimtől hallottam.
2: Uh-huh.
4: Nem is keveset. Hát akkor most miért...
2: Van egy ilyen, igen, biztos van egy ilyen oldala, csak mondom, én gondolok egy olyanra is, hogy sokakban ez úgy cseng, hogy na, akkor Magyarország erősödik, visszakapja a régi erejét, hagyomány. Szerintem ilyen is volt a döntésében a Fidesznek. Klári, maradhat a gondolja, de most elég nagy lesz a szünet, és csak 12-24-kor megyünk tovább.
4: Csak erre ennyit akartam elmondani, okay. Mert nekem határozottan bosszant, amikor valaki annyira akarja rázni a rongyot, mindegy, hogy mivel, milyen módon, milyen módszerrel, szóval egyszerűen utálom a rongyrázó.
2: Értem, látszat intézkedésnek gondoltak. Klári, köszönöm szépen, el kell, hogy búcsúzzunk, Klári. Köszönöm, hogy betelefonált, csak lejárt itt most az adásidőnk, de majd megyünk tovább 12 óra 24 perckor fórummal, addig is szép délelőttet kívánok önöknek.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség minden.

0: van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos, száraz idő várható. Ismét civil áldozatokat követelt a háború Ukrajnában. Nőtt az átlagkereset. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Orosz drón talált el egy buszt Nikopol környékén a frontvonal közelében. Öt ember meghalt, többen megsebesültek. Légi csapás érte a Kijev és Mikolaiv között közlekedő vonatot is. Az utasokat még a becsapódás előtt sikerült kimenekíteni. Éjszaka ismét drón támadás érte Kijevet is. Egy raktárépületben tűz ütött ki, egy ember megsérült. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Olyan küzdelmek zajlanak, amelyek célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, tette hozzá a bizottság elnöke. Csaknem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. Ma kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Az STE csaknem 4 évtizede tartó ismeretterjesztő előadásainak célja, hogy az érdeklődők megismerjék az intézményben folyó kutatásokat és a tudomány legfrissebb eredményeit. Elsőként a gyermekvállalást segítő legújabb orvostudományi eredményekről lesz szó. Országszerte több tucat helyszínen reggelivel, uzsonnával és hasznos tanácsokkal várja a bringásokat a Kerékpáros Klub. A közösségi akció célja, hogy népszerűsítsék az egészséges, egyszerű és környezetbarát városi közlekedést. Applikációjukban nem csupán a mobilitási hét programjait, hanem az őszi kihívásokat is meg lehet találni. A Bringázza munkába kampányban Kecskeméten például gyors szervízzel, gyakorlati bemutatókkal és kávéval is készülnek a szervezők. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket ismét a Fórumban. André Novák András vagyok, az ATV híradójából ismerhetnek engem. És hát most már egy ideje a Fórumot is vezetem. Nagy örömömre, remélem, hogy az önökére is, és várom a telefonjaikat, hogy beszélgessünk például a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal körüli ügyről. Orbán Viktornak és a Fidesznek nem igazán tetszik ez a hivatal és ennek a ténykedése, és azt mondta, hogy ők követik a munkatársakat, hogy kik azok, mit csinálnak, milyen ügyek felderítésében vesznek részt. Ugye ez a Tiszának az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb kampányvállalása volt, hogy a szerintük visszás ügyeket, korrupciógyanús ügyeket, állami vagyonok kijátszását magánkezekre, azt ők fel fogják deríteni és vissza fogják szerezni az állami vagyonnak azt a részét, amelyik feleslegesen ment, kivándorolt ki magánkezekbe, amelyik a nemzeti vagyon részét kell, hogy képezze továbbra, és ugye ezzel foglalkozik ez a hivatal. Orbán Viktor pedig azt mondta, hogy ez nem más, mint a modernkori AVH, meg amúgy is ez egy új kommunista kormány, és hogy majd ők jól felelősségre vonják ennek a hivatalnak a munkatársait, csak úgy, mint az elnökét. Erre az elnök asszony Unger Anna azt mondta, hogy ők pedig megteszik a jogi lépéseket azért, mert nem hagyják, hogy senki se terrorizálja, hogy bárki is terrorizálja a hivatalnak a munkatársait. Úgyhogy itt áll ez az ügy, kezdi lassan a hivatal tényleges munkáját, felderíteni az ügyeket, ugye abban még pontosan nem tudjuk, hogy mely ügyekkel fogják kezdeni, de már megkapták a fenyegetést a Fidesz részéről. Valamint, mit gondolnak arról, hogy fogadhassanak-e örökbe gyereket azonos nemű párok? Tehát ott, ahol van kettő férfi, vagy kettő nő. Vagy maradjunk meg a hagyományos modellnél, azaz olyan családokba kerülhessenek állami gondozásban élő gyerekek, ahol van egy férfi, és van egy nő. Van egy anya, van egy apa és egy anya. Most erről megy a dilemma. Magyar Péter azt mondta, hogy jobb helye van mondjuk egy homoszexuális párnál egy gyereknek, mint az állami intézmények bármelyikében. És a harmadik témánk pedig az euró bevezetése. Ugye Magyarországon a hivatalos fizetőeszköz, mindenki tudja, a nemzeti valutánk a forint, de az eurózónához, illetve bocsánat, az unióhoz való csatlakozásunkkal már 2004-ben vállaltuk azt, hogy majd teljesíteni fogjuk azokat a feltételeket, ami ahhoz kell, hogy a pénzügyi integrációban is részt vegyünk, magyarul, hogy bevezessük az eurót, és az legyen a fizetőeszköz, mint oly sok másik tagállamban, de nem, nyilván nem minden tagállamban ez, de legtöbben igen. Vannak országok, amelyek úgy döntöttek, hogy megtartják a saját nemzeti valutájukat. Orbán Viktor is ezt szerette volna, és most is azt mondja, hogy ez egy hiba lenne, és egyébként is megszorításokkal járna, úgyhogy nem lenne jó ötlet. Ez egy fedősztori, igazából az egész nem szól másról, mint arról, hogy külföldi érdekeknek játsszák ki a magyar gazdaságot, és a külföldi érdek, a külföldi szó határozza meg azt, hogy mi történik a magyar gazdaságban. Ezt mondja Orbán Viktor. Mit mondanak erre önök? Ilona van a vonalban, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm!
3: Én is üdvözlök mindenkit, önt legjobban, és a tévé hallgató, illetve nézőit. Én nem ehhez szeretnék, illetve lenne véleményem, de a jelen pillanatban nem ehhez szeretnék hozzászólni, hanem ahhoz, hogy Mészáros Lőlő előadta beszédet tartott.
2: Bizony!
3: A Facebookon meg lehet nézni. De azért megkérdezni, mert a Csoda Vitéztől, hatalmas nagy embertől, hogy tudomásom van róla, hogy ugyan mennyi embert foglalkoztat, de 2 és 4 órára vannak a dolgozók bejelentve.
2: És mikor a kollégák... Biztos annyit dolgoznak.
3: Dehogy is. Mikor el akart menni nyugdíjba, mert hát 2 óra az egy negyed évnek számít.
2: Igen. Hát hiszen a 8 órának a negyede.
3: Így van. És képzelje el, már elérte a nyugdíjkorhatárt, és kiderült, hogy még 10 évet kell neki dolgozni, akárhány éves, mert ennyire van bejelentve.
2: Mennyire biztosak az információi?
3: Nagyon biztosak. Ott dolgozott a barátnőm. Ez az egyik, a másik.
2: Az igen, és bocsánat, azért álljunk meg egy pillanatra, és ez egy, nem kell cégnevet mondani, vagy hát ha akar, akkor mondhatja, de akkor önfelel azért, amit mond, de hogy melyik üzletág?
3: A energiaipar.
2: Energiaipar, aha. Igen. És csak a barátnője volt 2 órára bejelentve, vagy sokan?
3: Nem, valószínűleg mind az összes dolgozó.
2: Aha, és hány órát dolgozott? És 8 órás? 8 órás munkakörben dolgozott?
3: Így van, 2 és 4 órára vannak az emberek bejelentve.
2: És akkor borítékoznak?
3: Igen. Több ízen.
2: Legalábbis ön így tudja.
3: Így van. Ez az egyik, a másik pedig, amit szeretnék mondani, igenis a végrehajtók, amiről szó volt, nekem 14 évig, 77 éves vagyok, a férjem 22 évvel ezelőtt meghalt, és a lányával 14 évig tartott a hagyaték. Ami azért, hogy a ügyvédeket fizessem. És végül, ami eredetileg volt megállapodás, 15 év után ugyanott kötöttünk ki, és így lett vége 15 év után a hagyatéki felosztásnak. Amit ehhez a mai felirathoz, illetve témához hozzá szeretnék szólni, az, hogy egy férfi, illetve két férfi gyermeket magához vesz, nagyon sok esetben sokkal jobb helye van a gyermeknek a családba, vagy náluk, mint a családba, illetve az állami gondozásba.
2: Az a kérdés, hogy akkor rendben van, a férfiak fogadjanak férfi párok, vagy legyen sokkal jobb minőségű és állapotú az állami gondozás, és csak azért, mert az olyan rossz, meg olyan, amilyen, a csak emiatt akkor mehessen azonos nemű szülőkhöz, azonos nemű párokhoz?
3: Én nekem az a véleményem, hogy nagyon sok idő kell ahhoz, mire az állami helyre fog jönni, amit ez a drága Orbán Viktor 16 évig lepusztított. Én szerintem 30-40 év kell ahhoz, hogy mire visszaáll, és ezt a drága magyar Péterünket, miniszterünket mindennek elhordják, amit az ember 2,5 éven keresztül vegzálást elviselt személyesen, a családját, a gyerekeit, és még ezek szólnak.
2: Hát, hogy mondjam, a politikusok manapság vegzálják egymást, igen, igazából Magyar Péter kapott hideget-meleget, de ad is hideget-meleget.
3: Igaza van. De azért ettől az embertől ennyi hónap után ne várjunk csodát, amit 16 év alatt Orbán, illetve 20 év alatt Orbán és bandája, amit kilopta ezt az országot. Csak azt szeretném megérni, hogy elmennék 60 pusztára, hogy lássuk, hogy ott mennyi milliárdot pumpált vele. És én, na most visszatérve egy pillanatra az én esetemre, 77 éves vagyok, tavaly kaptam egy sztrókot, teljesen lebénultam, beszéltem minden, hála Istennek, saját szenvedésem által, most már annyira el tudom magam látni, hogy kimegyek a mozgóba, kimegyek, elintézem a szükséges dolgaimat, és én látom, hogy a fiam imád meg a családja, de hogy én milyen terhet, hiába imádnak, hogy milyen terhet robok rájuk arra, hogy engem felügyelni és ápolni kell, és annyit nem érdemlek meg 51 év után, munkaviszony után, 51 évig dolgoztam, mivel a férjem, mondom, 22 éve elment, és kénytelen voltam még dolgozni, mert volt egy ház, amit fenn kellett tartani, hogy ennyi év után van egy olyan csoda körzeti orvosunk, hogy arra nem hajlandó, hogy egy gyógytornászt hozzám ki utaljon. Azt mondta, hogy ha megkérdezte, hogy mennyi a nyugdíjam, és elmondtam, hogy azért nem vagyok a rossz nyugdíjasok között, azt mondja, arra van pénzem, akkor fizessen meg a gyógytornászt is. Minden héten jön hozzám egy gyógytornász, 15 ezer forintért, és ezt nagyon kevesen tudják megtenni.
2: De hát én értem, hogy az orvos azt úgy ítélte meg, hogy ön ezt ki tudja fizetni, de hogyha önnek ez jár, ha a törvény azt mondja, hogy jár, akkor...
3: Megmondta, hogy nincs gyógytornász.
2: Ja, hogy járna, csak nincs kit adjon? Nincs kit adjon, nincs elég gyógytornász.
3: Két éve itt vagyok, még arra nem volt képes, hogy egyszer kijöjjön, vagy kiküldjön egy nővért megnézni. Tehát nem csak a gyerekek vannak elhanyagolva, hanem az öregek is.
2: És hát ugye a kérdés, hogy itt hogy a házi orvos a mulasztott, vagy pedig igazat mond, és tényleg nincs gyógytornász, akit nem is tudom, hogy ezek őket ki foglalkoztatja.
3: Ugye ki volt egy nő, és a BD intézetben volt a börtön orvos. Azt hiszi, hogy mi azért a szegyencek vagyunk, úgy bánik velünk. Azt mondta, fogjam be a pofámat, 60 év után én csak egy szám vagyok.
2: Jó, hát ebben nincs igaza.
3: De igaza van, nem az vagyok, igaza van.
2: Ne, hát most ön így gondolja, hogy ön csak egy szám?
3: Igen, hát nem ezt gondolom, de így vagyunk elkönyvelve.
2: Hát jó, szerintem megszégyelje magát, aki így beszél, az megszégyelje magát.
3: És?
2: Hogyha valaki számnak nézi az embert.
3: Igen. De ez most már ezen túltettem magam, és a Jóisten megadta azt az erőt, meg a gyermekeim segítségével, hogy annyira ellátom magam, járok, hogy a legfontosabbat az életemben, illetve minden ember vegye tudomásra, és nagyon kérek mindenkit, hogy nagyon becsülje meg azt a dolgot, amikor ki tud menni az élelmhelyre, és le tudja magát egy bőrdőbe zuhanyozni. Ez a legnagyobb kint. Nagyon nem akarom fenntartani, köszönöm, hogy meghallgattam.
2: Köszönöm, hogy itt volt velünk, és a jobb egészséget kívánok önnek, a mostaninál, meg az eddigieknél.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: És ha meg ilyen tudomása van ilyen ügyekről, céges ügyekről, nem bejelentésekről, kétórás foglalkoztatásokról, akkor tegye meg a hatóságok felé ezt a bejelentést szerintem. Köszönöm, nagyon hogy velünk szépen volt. Ágnes van a vonalban, jó napot kívánok. Halló?
4: De akkor jó, köszönöm szépen, akkor várok, most már nem teszem le.
2: Ne is, Ágnes, ön van a vonalban, jó napot kívánok.
4: Igen, lehalkítom a tevét.
2: Igen, tegye meg, mert ön van a vonalban, és figyelünk.
4: Igen, jó napot kívánok, lehalkítottam a telefont, vagy a tévét.
2: Tévét.
4: És üdvözlöm, András, én az azonos nemű párok házasságáról és örökbefogadásáról szeretnék önnel beszélgetni, mert a délelőtt egy kicsit, hát hogy is mondjam, fölhúztam magam.
2: Jó, beszélgessünk erről, csak azt jelzem előre, hogy most a reklám szünetig 2,5 percünk van, és utána, most elkezdjük, igen, és akkor utána folytatjuk, igen, a reklám után, jó?
4: Jó, rendben.
2: Na, tessék mondani a véleményét.
4: Igen, szóval először is nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit több információ jutna el az emberekhez, ha meghallgatnák azokat a szakértőket és azokat a tapasztalati szakértőket, akik erről felvilágosítást tudnának adni, ha beengednék az iskolákba, nem az óvodába, nem az alsó tagozatba, maximum vagy igen, minimum a 8. osztálytól fölfelé, amikor már a gyermekek szexuálisan érettek, és már nagyon sokan érzik magukról.
2: Most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi az ön véleménye. Fogadjanak örökbe, igen, azonos neműek, vagy
4: hát
2: nem?
4: Természetesen, hogy fogadjanak örökbe. Ezelőtt is volt, hogy örökbe fogadhattak, amit a Fidesz szüntetett meg, nem tudom, 4-5 évvel ezelőtt, már nem emlékszem pontosan, hogy mikor, azelőtt is fogadhattak örökbe, mint egyedülálló szülők, és természetesen ugye, hát nem volt teljesen tudható, hogy ők most párban élnek, vagy nem, ugye, mert hogy Magyarországon csak bejegyzett élettársi kapcsolat létezik, házasság nem, és több mint 2500 gyermek él most is azonos nemű párok gyermekeként.
2: Ezt meddig lehetett azonos neműeknek örökbe fogadni?
4: Hát nem emlékszem, amikor hozták ezt a 11 LMBT embereket, hogy mondjam...
2: Na majd utána nézek a szünetbe, úgyis mindjárt szünet van.
4: Ellehetetlenítő törvényt azóta nem lehet, a nem változtatást nem engedélyezik, a nem és névváltoztatást, és hát az azonos nemű párok örökbefogadását.
2: Na, Ágnes, sem ha marad, engedik. Most igen? Egy kis reklámra megyünk, hogy ha marad, akkor önnel folytatjuk a reklám után, úgyhogy maradjon csak. Mindjárt jövünk vissza a fórummal, Ágnessel, és remélhetőleg még más betelefonálókkal.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 11-es főút kivezető szakaszán a Pünkösfürdő utca előtt a belső sávban. Az Alkotás utcában befelé a bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. A Podmanicki utcában a Dózsa-György út felé a Terész körút után csatornát javítanak, itt korlátozásra készüljenek. Soroksáron a Köves úton a Mesdje utca és az Újtelep út között tart a vízvezeték javítása, a félútpályát lezárták mától egy rövidebb szakaszon. A 16. kerületben a Szabadföld út, Vidánvásár utca, Ostoros út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák, itt a rendőrök irányítják a forgalmat, vezessenek fokozott figyelemmel. A belvárosban a Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth-Lőrs utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. A 6. kerületben a Városligeti fasort lezárták a Bajza utcánál csatorna felújítás miatt, de a szervíz úton lehet közlekedni. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Fórum. Most már kevés időnk maradt itt a délelőtti Fórum sorozatból. Persze délután majd folytatjuk 4 óra után, de addig is most van lehetőség még betelefonálni és elmondani a véleményüket. Egyébként Ágnes maradt a vonalban, mindjárt megszólítom őt, de ugye gyorsan elmondom, hogy a maradék 15 percben, 4 órában még tudunk beszélgetni másokkal is. NVVH ügyében ugye a vagyonvédelmi és vagyon visszaszerzési hivatal, itt megy a fenyegetőzés most oda-vissza, a mostani kormány párt részéről ugye kinevezték Unger Annát a hivatal vezetőjének, aki egy ilyen viszont fenyegetéssel élt Orbán Viktor felé, aki meg megfenyegette a hivatal munkatársait, hogy ha folytatják a tevékenységüket és előállítanak, vagy legalábbis meggyanúsítanak cégeket, politikusokat, nyilván itt most tudjuk milyen ügyekről van szó, akkor a Fidesz azt számon tartja, és majd amikor ők visszatérnek a hatalomba, ha visszatérnek a hatalomba, akkor el fogják őket számoltatni jogi és pénzügyi felelősséggel fognak tartozni azért a munkáért, amit most ebben a hivatalban végeznek. Aztán erre mondta Unger Anna azt, hogy ilyet senki nem mondhat, és hogy jogi útra fogja ezt terelni, és megvédi a munkavállalóikat. Ez az első témánk, azonos nemű párok örökbefogadása, már mint hogy nem a párok örökbefogadása, hanem gyerek örökbefogadása, azonos nemű párok által. Ez a kérdés most ezt feszegeti a kormány, hogy ezt engedélyezzék-e, modernizálják-e ezzel a törvényt, vagy pedig tartsák meg azt, ahogy most van. Tehát, hogy más nemű, ellenkező nemű szülőkhöz kerülhessenek gyerekek, mondják el erről a véleményüket, illetve az euró bevezetése, az is egy izgalmas téma, hiszen mindannyiunkat érint. Legyen euró, ne legyen euró, Orbán Viktor szerint ne legyen, mert ha lesz, akkor azzal Magyarország elveszti a pénzügyi függetlenségét, és egyébként amúgy is, az csak megszorításokat jelentene Magyarország számára. Na, ezek a témák is, Ágnes maradt a vonalban.
3: Igen. Itt vagyok, igen, és azóta utána néztem, ezt a törvényt, ezt 2021-ben változtatták meg márciusban, tehát azóta nem fogadhatnak örökbe, illetve nem fogadhat örökbe egyedülálló ember gyermeket, csak azt hiszem, hogy köztársasági elnök engedélyével.
2: Miniszteri engedélye.
3: Miniszteri engedélye, igen. Hát én úgy emlékszem, hogy akkor abban az időben nem jut eszembe, hogy hívták az előző köztársasági elnököt, illetve nem a mostanit, hanem az előtt a hölgyet, hogy hívták.
2: Kire gondolom, Novák Katalin?
3: Igen. Én úgy emlékszem, hogy ő lett volna, aki aláírhatta volna. Ja. Most ez egyébként nem olyan fontos. Ja.
2: Az nem fura, nem egy konzervatív párttól, vagy konzervatív értékeket hirdető pártól, politikai erőtől, hogy azt mondja, hogy ez maradjon meg a heteropároknál, hiszen egyébként ugye azért, aki ismeri a Bibliát és a kereszténységet, tudja, hogy a Biblia szerint például ugye, tudom, ezt nem vallja mindenki, csak elmondom, hogy a Biblia ugye azt mondja, hogy az az Isten szava, hogy az Isten férfivá és nővé teremtette az embereket. Ugye érdekes? Hát egy konzervatív erő innen indul ki, ez a krédója gyakorlatilag. Fura is lenne, ha más lenne, nem?
3: Hát én nem tudom, de én úgy gondolom, hogy azért a világ fejlődik, és a tudomány azért már sok mindent másképp megállapított, és úgy gondolom, hogy ha az Isten a szeretet, akkor az azonos nem, illetve akkor is a melegeket is ugyanúgy szereti Isten, az, hogy most megélheti-e az ő szexuális érzelmeit, vagy nem, azt mondjuk tudom, hogy úgy mondják, hogy persze, hát érezzen így vagy úgy, de ne élje meg. Hát szerintem akkor ne éljék meg mondjuk például a papok sem. De most ne erről beszéljünk, hanem arról, hogy én miért gondolom azt, hogy igenis fogadhassanak örökbe. Nekik ugyanolyan jogaik vannak, mint minden más embernek. Adót fizetnek például, ugyanolyan rendes munkát végeznek, mint minden más ember. Teszem azt például orvos, vagy rendőr, ismerek meleg rendőrt, ismerek meleg orvost, ismerek meleg pszichológust, tehát ők ugyanolyan rendes munkát végeznek, tehát ezért is gondolom, hogy megengedhető lenne, sőt olyan embereket is ismerek, akik már most nevelnek azonos neműek, párok és egyedülállók is gyermeket melegként, és nem lesz a gyermek meleg ettől, hiszen minden meleg embert egy heteropár nemzett. Tehát akkor, és ők nevelték majdnem mindet, persze, mert vannak azért olyanok is, akik megpróbáltak megfelelni a társadalmi elvárásoknak, házasodtak fiatalon, gyermekeik születtek, aztán később mégiscsak az önazonosságukat felvállalták, és azonos nemű párt találtak maguknak. De legtöbben heteropártól születnek a meleg emberek is. így születnek. Ezt jó lenne ma már megtanulni. Hát
2: ebben nincs tudományos konszenzus. De ebben nincs tudományos konszenzus. Egyébként, hogy így születnek.
3: Hát még igen, mert miért nincsen tudományos konszenzus?
2: Mert számos.
3: És arra van tudományos konszenzus, hogy attól válnak melegé, hogy ránéz a gyerekre egy meleg pár? Arra sincsen tudományos konszenzus.
2: Hát ezért nagy téma ez, hogy ezt hogyan kellene szabályozni. Mert konszenzus nincsen, kutatások szólnak arról, hogy befolyásolja, és
3: nem befolyásolja.
2: Hát
3: az
2: most
3: én
2: ezt
3: gyerekem, ugye... Az én gyerekem hogy mondja, is meleg, hogy és az ő gyerekei... Az én gyerekem is LMBT ember, és az ő gyerekei sem lesznek melegek, vagy nem lett, az egyik már eléggé idős, és ő nem lett meleg. Igen. Tehát
2: semmiképpen sem szeretném. Igen, én úgy vagyok ezzel, hogy én nem tudok szívből senki, hogy mondjam, tehát a homoszexuálisokat, a szexuális orientáltságok miatt nyilván elítélni nem tudom, és nem is fogom. Én keresztény emberként hiszek abban, hogy az Isten terve szerint férfi és nő van, a két nem van, de hát nyilván nem vagyok az ő helyükben, az ő helyzetükben.
3: Megnézzük, hogy hány olyan létforma van, ahol nem csak heteroszexuális lények élnek, hanem például az állatvilágban is megjelenik a melegség. Azon kívül, hogyha ez így lenne, hogy férfit és nőt teremtett Isten, akkor például nem léteznének interszexuális emberek.
2: Hát most már egy... Hát kérdés, hogy ez a teremtéstől van így, vagy nem, de ez már nagyon messzire vezet.
3: Hát igen.
2: Ennek
3: igen,
2: ez a műsor nem
3: fogjuk tudni.
2: Nyilván itt nem fogjuk tudni. Én csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy végülis egy konzervatív párt, hogyha komolyan veszi a saját értékeit, és komolyan veszi azt, hogy miben hisz, akkor nem csoda, hogy ezt képviseli.
3: Én szerintem a Tisza párt az nem csak konzervatív szavazók
2: a Tisza nem.
3: Tehát ők nyugodtan megtehetik, lehet, hogy a Fidesz úgy gondolta, hogy nem, de azért azelőtt nem ellenkezett a Fidesz, arról nem beszélve, hogy ugye azért tudjuk, hogy nem kevés meleg ember van a Fidesz.
2: Hát hívjuk nagyobb tisztelet talán feléjük, hogyha azt mondjuk, hogy homoszexuális emberek talán azt egy kicsit nagyobb.
3: Nem, tévedés. Az egy orvosi kifejezés, a homoszexualitás, a melegség, az pedig...
2: És ezen ők nem bántódnak meg?
3: Nem. Nem, hát a homoszexuálisan inkább, mert hogy ez nem egy betegség, tehát nem kellene orvosi kifejezéssel illetni.
2: Ezt most hallom először, hogy azon, hogy homoszexuális megbántódnak. Ezt most hallom először.
3: Mindegy. Nem megbántódnak, de nem ez a megfelelő kifejezés.
2: Igen. Hát ez egy óriási téma, csak azt akartam, arra akartam felhívni a figyelmet, hogy azért arról nincsen konszenzus, se pró, se kontra, hogy hogyan alakul ki ez, illetve hogy hogyan hat ez a gyermekekre.
3: De hát most teljesen mindegy, hogy hogyan alakul ki egy meleg embernek, miért nincsen ugyanannyi joga bármi máshoz, mint mindenki másnak. Ezeket a jogokat kellene csak megadni, nem több jogot kívánnak, hanem azonos jogokat.
2: Igen, mint azonos az jogokat, ez tiszta sor.
3: Na,
2: annyi gondolatom van, csak ezt nem, annyi gondolatom van, csak ezt nem tudjuk most már itt ebben a műsorban megtárgyalni. Én szeretnék tisztelettel beszélni ezekről, tehát akik ilyen szexuális irányultsággal élnek, ezekről az emberekről, amellett, hogy én hiszem azt, hogy az Isten közben férfivá és nővé teremtett bennünket. Köszönöm szépen, Ágnes, hogy elmondta a véleményét, és hogy telefonáljon még máskor, izgalmas volt a beszélgetés önnel, köszönöm, hogy betelefonált. Erika, még önre volna egy kis időnk, 5 percünk, ha itt van a vonalban.
4: Jó napot kívánok! Megpróbálok rövid lenni. Őszinte leszek, ez a legelső betelefonálásom, soha életemben nem foglalkoztam ilyenekkel.
2: De jó, hogy itt van. De jó, hogy itt van.
4: Kicsit szerpösdült a politika, meg minden, tehát kezdjük úgy érezni, mi átlag emberek is, hogy van beleszólásunk a dolgukba, és meghallgatnak bennünket, talán-talán.
2: Na.
4: Tehát ez egy nagyon nagy lökést adott szerintem az én generációmnak is, én egy 50-es nő vagyok. Előre bocsátanám, hogy rendkívül konzervatív családban nőttem föl. Sok gyerekes családban szigorúan női és férfi szerepekre voltunk mi is tanítva, belénk nevelve, és ráadásul ugye most nevelőszülőként is dolgozom, tehát nagyjából
2: vagyok
4: a rendszerben. Úgyhogy ez a örökbefogadás dolog, ez engem is megmozgatott. Rengeteg, hát jó és rossz értelemben véve is, bevallottan és nem bevallottan is homofób ember vesz körbe. Rengeteg. Magam is hajlottam e felé még akár 10 évvel ezelőtt is. Egészen addig, míg a saját gyerekeim meg nem születtek, és el nem kezdtem gondolkodni róla, hogy én vajon hogy állnék hozzá, hogyha. És amikor belegondoltam, és a férjem is belegondolt, igazándiból ez volt egy hatalmas nagy változás az életünkben. Tehát ilyen felfogás szempontjából. Ha lehet túl mondani, ő még vaskalaposabb, mint én voltam annó.
2: Tehát, mit tesz valakit homofóbbá?
4: Mondanám azt, hogy a keresztény kultúrát is magunkénak mondhatjuk. Igaz, nem vagyunk vallásosak, úgyhogy templomba járkálunk és stb., de elismerjük az Istennek a létét, hogy így mondjam. És ezért...
2: És ön támogatja, akkor azt mondja, hogy ezt...
4: Tőlem, de én is azt mondanám, hogy egy gyereknek sokkal jobb helye van egy szerető családba, mint egy nevelő otthon, vagy egy nevelő intézetben, vagy akár egy nevelőszülőnél, mert a saját család az egy végleges állapot. A nevelőszülőknél pedig csak ideiglenesen vannak, és ők ebben nagyon tisztában vannak.
2: Meddig lehet nevelőszülőnél egy gyermek?
4: Egy gyerek addig lehet, amíg hazagondozásra nem kerül, vagy amíg 18 éves vagy 24 éves nem lesz. 18 éves korában a gyerek dönthet, hogy akar-e maradni, és utógondozottként még marad a nevelőszülőnél, amíg iskolába jár, vagy pedig mondhatja azt, hogy én most saját lábomra állok, vagy mondhatja azt, hogy kérek az államtól egy utógondozási lehetőséget, és akkor megpróbálnak neki lakásotthont keresni, és egy támogatni, amíg tanul. Tehát eddig...
2: Mondom, az én fejemben a nagy kérdés az az, hogy ha tehát, hogy amiatt érdemes ezt legalizálni, és az indokolja mondjuk az azonos nemű párok örökbefogadását, mármint, hogy a párok örökbefogadhassanak gyerekeket. Tehát az indokolja, hogy rossz állapotú a gyermekvédelmi rendszer?
4: Nem. Az a legfontosabb probléma, hogy a gyerekeknek, meg mint minden más embernek is kell egy állandóság. Egy gyerek, amikor nő és növekszik, nem tud teljes szívvel és lélekkel egy olyan családba integrálódni, akármennyire is teszik ki a nevelőszülők a szívüket, ahol tudják, hogy bármelyik pillanatban elkerülhetnek. És ezt szó szerint mondom, mert van rá tapasztalat, hogy akár egyik órára a másikra elviszik, van rá tapasztalat, hogy az anyuka, aki esetleg visszaeső, drogos, éppen akkor le tud tenni az asztalra annyit, hogy hazagondozásra kerüljön, és egy év múlva megint a rendszerben van a gyerek, és ehelyett még az is jobb megoldás lenne, hogyha leellenőrizhető, leinformálható, éveken át esetleg, hogy is mondjam, ellenőrzés alatt tartott meleg párok fogadnak örökbe, és emellett van is egy javaslatom, hogy a gyerekeknek nagyon komoly pszichológiai és pszichiátriai hogy mondják ezt? Ha úgy kerülnek be hozzánk a gyerekek, hogy ilyen puttonnyal, a puttonnyal az úgy hívjuk, hogy ezek a gyerekek mindig sérültek.
2: Igen.
4: Mindig. Vagy így, vagy úgy, vagy kisebb, vagy nagyobb esetben, és a legtöbbjüket pszichológushoz hordjuk kezelésekre. Ezt a pszichológiai vizsgálatot és pszichológiai kezelést, ezt nyugodtan lehet ám folytatni akkor is, meleg párok esetében esetleg, amikor már kikerültek, hogy így mondjam, örökbefogadásra, és akkor szemben lehetne tartani, hogy a gyerek jó irányba fejlődik, vagy rossz irányba fejlődik.
2: Aha. Tehát akkor önben is megfordul az, hogy nem biztos. De akkor ezek szerint, hogyha ezt javasolja, akkor önben is megfordul az, hogy azért nem olyan biztos az, hogy ezt kellene legalizálni.
4: Azt mondom meg bennem, hogy igazándiból minden örökbefogadó szülőnél előfordulhat bármi és akármi.
2: Erika, annyira örülök, hogy betelefonált, képzelje, lejárt az adásidőnk. Itt látja, hogy milyen jó a téma, meg jó, hogy betelefonált. 5 perccel ezelőtt kezdtünk beszélgetni, és így elment az 5 perc. De köszönöm, hogy itt volt, és hát tartsa meg ezt, hogy most ez, nem mondom, hogy jó szokásat, mert ez a legelső, hogy betelefonál, de akkor majd legközelebb is délután is, meg máskor is telefonáljon, meg szóljon hozzá bátran más témához is, mert mindig nagyon jól jönnek az ilyen józan hangok, átgondolt hangok, úgyhogy örülök, hogy itt volt velünk, Erika. És hát köszönöm minden nézőnek a figyelmet, tartsanak velünk az ATV műsoraival, délután majd megy tovább a Fórum 4 órát, úgyhogy kövessenek bennünket, addig is jó étvágyat az ebédhez, szép délután önöknek, a viszontlátásra!

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak mind

0: Minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd elmúlik.
2: Ezt mondtad múlt héten is.
1: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
2: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-éig érvényes!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Napos, száraz idő várható. Nőtt az átlagkereset. Fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csaknem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet, mondta el a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában a szervezet munkatársa a társadalmi egyeztetés lezárása után. Lebedi Réka kiemelte, hogy a társaság véleménye szerint a két családvédelmi tájékoztatás elegendő a döntés meghozatalához. A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága a rendelet megtartása mellett érvelt. Gulyás Ádám főtitkár kihangsúlyozta az etikus tájékoztatás fontosságát és alapos szakmai kutatást javasol a kérdésben. Fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a kora gyerekkori folyamatok meghatározóak, ezért a változásban a szülők a legfontosabb partnerek. Ma kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Az STE csaknem 4 évtizede tartó ismeretterjesztő előadásainak célja, hogy az érdeklődők megismerjék az intézményben folyó kutatásokat és a tudomány legfrissebb eredményeit. Elsőként a gyermekvállalást segítő legújabb orvostudományi eredményekről lesz szó. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődő Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid hozzátette, hogy szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. A kedvezmények célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést az autózás helyett. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjobbából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
5: Tisztelettel köszöntöm Önöket. Színházigazgató a vendégünk, mert lehetett volna rendező is korábban, az is volt, de hogy mennyire marad az ember rendező színházigazgatóként, és lehetett volna színész, mennyire marad színész rendezőként, és hát hogy a matematikus agya az mennyire működik, mert hogy az is ő. Hát ezeket megpróbáljuk majd összepakolni, és még annyi minden más a következő 3-4 órában. A Miskolci Színház direktora a vendégünk, egy névjeggyel kezdünk.
6: Béres Attila, rendező, színházigazgató. Matematikusnak készült, végül színészként diplomázott Marosvásárhelyen, majd rendezőként a színművészetén. A Budapesti Operett Színház, majd a Szombathelyi Vörös Sándor Színház főrendezője lett, de rendezett Kecskeméten, a Nemzeti Színházban, Oroszországban, Szerbiában, Romániában, Szlovákiában és az Amerikai Egyesült Államokban is. 2015-től a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója. Elnyerte a Színi Kritikusok díját, Prima és Dériné díjas, kitüntették a Magyar Érdemrend lovak keresztjével.
5: Béres Attila, örülök, hogy itt vagy, szia!
7: Szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Sziasztok.
5: Szóval én itt most nagyjából összefoglaltam azt, ami egyébként a névjegyben is benne volt, hogy mennyi minden úton keresztül jutottál oda, hogy most már a harmadik ciklusodban vagy a Miskolci Nemzeti Színházban, és vezeted azt a teátrumot. És igen, az egy valódi kérdés, hogy az ember meg tud-e maradni igazán rendezőnek abban a székben, ahol ő színházigazgatón is egyúttal.
7: Ilyen szempontból könnyű helyzetem van. Bizonyos értelemben azt gondolom, hogy egy teljesen újfajta színházi vezetési struktúrával próbálkoztunk meg Miskolcon az elmúlt, hát mondhatom 13 évben, 12 évben, úgy könnyű idézőjelbe színházat vezetni, sőt nagyon, hogy mondjam, demokratikus törekvéseink voltak. Miről beszélek? Arról beszélek, hogy a Miskolci Nemzeti Színház az elmúlt 12 évben nem úgy működött, hogy én vagyok az igazgató, vagy én voltam az igazgató, de én magam mellé, vagy nem én vettem magam mellé 5 színházi rendező, elmondom őket, Keszég László, Rusznyák Gábor, Szőcs Artúr, Szabó Máté, meg jó magam, szövetkeztünk. És úgy működik a színház vezetése, hogy bármilyen olyan kérdés, amiben a színház esztétikáját, a színház marketingjét, tehát mindenfajta olyan kérdésben, ami a színházat érinti, műsorpolitikától, szerződtetésig, marketingtől, akár valamilyen fajta közös levél, bármi megfogalmazásáig, ha valamiben nem értünk egyet, akkor mi szavazunk. És
5: bázis demokrácia?
7: Abszolút. És azért mondom ezt, mert ez egy nagyon, tehát a színházak általában úgy működnek, hogy az igazgató azt mondja, hogy erre megyünk, és akkor az vagy jó út, vagy van szél, vagy vihar van. Mi ebben 5-en, 12 éve nagyon következetesek vagyunk.
5: Ebben van számodra kockázat is, mert a felelősség végül a tiéd, tehát ha másfelé fordul az a hajó, hogy ennél a példánál maradjunk, mint amiben te hiszel, akkor mondhatod azt, hogy ti vittétek neki a sziklának a hajót.
7: Ez így van. De a felelősség mindig az enyém. De az, hogy 5-en átrágunk mindent, és tényleg csak szélsőséges esetben az van, hogy akkor már elfogytak az érveink, akkor nézzük meg, hogy ki mit gondol, változott-e a véleménye mondjuk egy témában, és szavazunk, azt kötelezőnek vesszük. Tehát onnantól kezdve én nem értettem egyet azzal, akkor is azt képviselem.
5: Barátok vagytok, vagy tudtok-e mellett barátok maradni?
7: Mi szakmai társak vagyunk. Valószínűleg ez a 12 év baráttá érett, barátságá érlelte ezt az időt, de alapvetően nekünk egy erős szakmai szövetségünk van, és pedig az, hogy ezt a színházat, ami én szerintem most, ha az előző példánál maradok, akkor jó szélben van, vagy jó hullámzás alatt halad, hogy ezt a színházat egyrészt tovább vigyük, másrészt, hogy egyáltalán ezt felépítsük, amit gondolunk. Kicsit úgy működünk, ezt csak a színházunkról mondom, mint a jó nevelő egyesületek a fociba. Tehát mi nem leszünk soha a Barcelona, vagy nem leszünk soha a, nem tudom, a Liverpool. Mi egy kicsit úgy működünk, mint az Ajax. Néha BL-t nyerünk, de alapvetően rengeteg fiatalt indítunk el a pályán. Szóval Miskolcon a színház az egészen más polcon van, mint más városban. Ugye,
5: az egy 200 év ez megalapozza?
7: Ez nagyon érdekes dolog. Én nem vagyok miskolci. Engem befogadtak. Tehát 200 évvel ezelőtt ezek a régi miskolciak tényleg mindenfajta császári parancs, fölsőbb utasítás nélkül, most metaforikusan fogalmazom, nem a történelmi hűség szerint, pénzt fillért fillér mellé tettek azért, hogy Dérinének építsenek egy helyet, ahol nem fázik. Illetve azért, hogy ne menjenek Kassára. Tehát ők építettek egy színházat, megépítették az első magyarul játszó kőszínházat. És ez valahogy az elmúlt 200 évben tényleg apáról fiúra, nagyapáról fiúra szállt ez a gondolat. Tehát nekik a színház a miskolciaknak nem egy épület, ahol előadások vannak. Nagyon érdekesen fogalmaznak, ezt lehet hallani, hogy megyünk a színházunkba. Tehát Miskolcon nem színházba járnak az emberek. Miskolcon a színházukba járnak.
5: Ezért van az, hogy talán többet engedhetnek meg maguknak a
7: igen.
5: miskolci rendezők is,
7: figyelj,
5: mint máshol rendező, vidéken dolgozó rendezők. Azért kérdezem ezt, mert ugye van egy ilyen sztereotípia, hogy hát a vidéki néző az olyan, amilyen. Tehát, hogy neki az egyszerű, a könnyű, a kockázatmentes hát előadás az, ami jár, és ti nem ilyeneket csináltok.
7: Nem, és Miskolcon elárulom neked, hogy a, nem tudom, a Marászádnak mekkora közönség sikere volt, vagy nyilván van könnyű műfaj is, amit kicsit átértelmezetten mutattunk be, azért én kaptam rendesen az elmúlt időben, hiszem 2020-ban mutattuk be a producereket, és azért én rendesen kaptam a fejemre, mert volt benne Free SF-e, meg volt benne egy ereszcsatornás jelenet.
5: Hát az ott jött szembe. Hát igen.
7: Igen, igen. Hát benne van a darabba is. Picit. Jó, hát
5: jó de nem hogy, volt így.
7: Nem, de hogy...
5: Most már benne van a darabba.
7: Én őszinte leszek veled, ezek a küzdelmek, ezek mindennaposak voltak, és közben nem voltak, tehát nem voltak vérre menő küzdelmek. Tehát én azt gondolom, hogy azt nem kérdőjelezte meg egyetlen városvezetés sem, hogy a színház az működik, hogy a színház az látogatott, hogy vannak nézőink, hogy nem tudom, megközelítőleg
5: van az előadásokra.
7: 130 ezer jegyet adunk el egy 120 ezres városban mondjuk, tehát hogy Debrecenből jönnek hozzánk nézők, hogy Egerből jönnek, tehát hogy a színház, mint olyan a városon belül egy zászlós hajó volt, ha már az első példára kell utalnom. Nem, voltak támadások, voltak megjegyzések, voltak különböző, most mondhatnék egyet, mert volt egy a Tartuffe után az egyik akkori politikus, jelentős politikus kiírta, hogy SOS Miskolci Nemzeti Színház mi folyik ott, megnézte a Tartuffe-t, és aztán hazament.
5: Magára ismert.
7: Azt nem tudom, hogy magára ismerte, de egy jelentős politikus volt, akkor megijedtem. Akkor megijedtem, mert attól féltem, hogy úristen, most mi lesz, de aztán az is elült.
5: Az egy ilyen egzisztenciális félelem, vagy a dolgot magát félti az ember
7: egy idő után? Nem, azt féltettem, én azt féltettem, és nem egyedül, mi azt féltettük, hogy azért rengeteg munka van abban, hogy ma úgy beszélnek a Miskolci Színházról, ahogy beszélnek. És azt féltettem, hogy ebben a munkában én tudom, hogy még van. Én látom, hogy mi van még benne, és hogy azt ne veszítsük el. Egzisztenciális félelem nem volt benne, ma sincs, én ezt őszintén mondom. Mondtad az elején, hogy matematikus vagyok, színész vagyok, rendező vagyok, valahogy csak lesz. Tehát, hogy én nem féltettem magam ilyen szempontból. A társaim se féltik magukat. A Szőcs Artúr szerintem, vagy a Keszék, vagy a Rusznyák, vagy ne beszéljünk a Szabó Mátéról, Magyarország jelentős rendezői. De mi így együtt, az megismételhetetlen. Tehát, hogy azt gondolom, és...
5: Van ennek a színházi létnek egy érdekes ismérve, ugye Nemzeti Színház a Miskolci, tehát nem elég, hogy van egy prózai tagozata, kell neki egy opera tagozat,
7: és egy balett tagozat
5: és egy balett. Ez egy lehetséges modell? Ez egy valódi modell, vagy ez egy erőszaktétel?
7: Én szerintem a vidéki nemzeti színházaknak ez egy nagyon járható útja. Mert miért ne legyen Miskolcon saját opera előadása? Nem tudjuk megengedni magunknak, hogy opera énekeseket szerződtessünk állandó szerződéssel.
5: Volt is csatátok ezügyben az operaházzal, hogy hát hadd jöjjenek a sztárok.
7: Hát nyilván, hát ha Miskolcon, vagy egy vidéki városban egy nemzeti színház, az a város polgárának fontos. Az a város lakónak azért fontos, mert ez emeli annak a rangját, amit a város jelent. Tehát az, hogy Gáspár Tibor Miskolcon a piacon vásárol, az a, nem a Gáspár Tibor, vagy Miskolcon színész, nem a Gáspár Tibornak fontos csak, hanem a miskolci embernek fontos, aki azt mondhatja, hogy nálam színész a Gáspár Tibor. Vagy azt mondhatja, hogy a Bodoki Márk itt színész. Vagy a Mésző Janna, akit látott sok filmben, az itt színész. A Nemzeti Színház, mint forma, és jelen pillanatbeni forma, hogy van opera meg balett, az inkább azt mondja, azt akarja, hogy miért ne legyen egy vidéki nagyváros nézőjének saját balett élménye. Miért ne legyen saját opera élménye? Meg lehet azt csinálni, hogy hozunk előadásokat, akkor az a ház az elveszti azt az önazonosságát. Lehet egy színház úgy működtetni, hogy vannak benne előadások, de pont azt veszíti el akkor a színház, amiért Miskolcon építették Dérinének.
5: A kritika mostanában kifejezetten szeretett. Téged is, meg a színházat is. Az ember azt érzi, amikor ő a mainstream, amikor hozzáigazodnak.
7: Figyelj, vagy bocsánat a figyeljér, hogy
5: figyelek.
7: Hogy nem a mainstream a fontos.
5: Én ezt értem, de közben egyszer nyilván, csak megérkezel. Tehát nyilván van egy olyan érzésed.
7: De ebben 12 év munka van. Uh-huh. Tehát, hogy nehogy azt higgyék a nézők, hogy mi nem csináltunk rossz előadásokat. Jó, sok rossz előadásunk volt, sok nemes bukásunk volt, nekem is volt több, elárulom őszintén.
5: Te ebben ráadásul nagyon önkritikus vagy, a régi interjúkat olvasva, te szoktad sorolni, hogy miket rontottál el.
7: Igen, de hozzátartozik, tehát azt úgy nagyon nehéz leélni egy életet, hogy az ember mindig arrébb lép akkor, mikor szar.
5: De olyan sincs, hogy neked már elfogadják, hogy szar, mert hogy hát a Béres nem szokott rosszat csinálni. Tehát biztos ez is jó.
7: Nem, hát volt, hogy mondok egyet, próbáltunk valami nagyszerűt csinálni, és ez nem, azért mondom a nemes bukást, mert ezek engem nagyon tovább vittek Miskolcon. Megkértünk egy írót, hogy írjon Miskolcról egy történetet, ami csak Miskolcról szól. Agávé volt a címe. Hát nem sikerült az előadás, ezt most finoman fogalmaztam. De közben akkora munka volt abban, hogy mondjunk valamit Miskolcról, hogy szerintem a bukás is simán bele volt kódolva, tehát hogy a végén bár nem sikerült, de mindannyian úgy éreztük, hogy most nagyon nagyot akartunk Miskolcról mondani, talán ezért nem sikerült. De közben meg ezek, az, hogy a kritika jól fog, igen, és nekem fontos az, hogy van kritika. A kritika nem, ez egy nagyon mai hogy mondjam, diskurzus, vagy narratíva, vagy mi a modern szó, amit szoktak mondani. Szerintem a kritika iszonyatosan fontos, a professzionális kritika a színházaknak. Mellőzni szokták ma.
5: Drámaian hiányzik, ez így van, alig néhány hely, ahol
7: én őszinte vagyok veled, én iszonyatos erőfeszítést teszek arra, hogy a kritikusok Budapestről, mert hát csak Budapesten vannak igazából kritikusok, lejárjanak Miskolcra minden előadást megnézni, írjanak rólunk, legyenek, vannak ilyen kritikus órák, ahol a nézők előtt beszélgetünk arról, hogy mi jó, mi rossz, merre menjen, merre ne menjen. De azt is el kell mondani, hogy Miskolcon van egy nagyon fontos kulturális lap, a Műút. És a Műútban rendszeresen írnak a színházról. Ugyan tudom, hogy nem sokan olvassák, tehát nem a Best magazin. De az a kevés ember miért ne olvassa? Tehát annak a kevés embernek is kell valami. Én szóval a kritika nagyon fontos. Én őszinte leszek, ha meg lehetne teremteni azt a új kulturális környezetben, hogy a kritika egy független fizetett állás legyen, én hajlandó lennék ezért adózni a pénzemből. Nem nekem fontos csak a kritika, a nézőnek a fontos, a színésznek a fontos a visszajelzés.
5: Hajdanában voltak olyan kritikusok, akik eldöntötték egy előadás sorsát.
7: Hát, őszinte leszek veled, én nagyon büszke vagyok arra, hogy Molnár Gál Péter még annak idején írt rólam, és ez megjelent vagy benne van ebben a könyvében, ahol a legjobb kritikáit jelenítették meg, és idézni is tudom, megtanultam azt a Molnár Gál Péter mondatot, mert szerintem csodálatos. Béres Attila tehetségének köszönhetően minden mozog, minden mozgásban van, forog a színpad, folyamatosan mozognak a szereplők, csak a cselekmény áll egy helyben. Ezzel is döntött az előadásról.
5: Tessék mondani, megdicsért?
7: Nem.
5: Hát ugye, dicsérje meg téged a Molnár Gál Péter szokták.
7: Figyelj, ha elolvasol egy kritikát, és mondjuk egyedül vagy, tök egyedül, akkor alapvetően arra gondolsz, hogy mire van, miben van igaza. Kicsit olyan ez, mint a, nem tudom, a gyászfeldolgozás, hogy az ember tiltakozik, nem így van, aztán ott valahol mélyen elül benned a kritika igaza. Tehát az én monumentális bukásom, ugye az a Györgyike drága gyermek volt az épp induló Jordán színházában. Tényleg nagy bukás volt. Nem is biztos, hogy nemes bukás volt, de hosszú időre meghatározta az én viszonyomat a kritikához.
5: Nehéz ilyenkor feltápászkodni egy ilyen bukás után?
7: Hát ez sok időbe tellett, rögtön a pályánem elején. Ez egy érdekes dolog, hogy úgy kezdődött a pályám, hogy megcsináltam valahol Európában, Tegerbe, aminek ilyen egész komoly sikere volt. Akkoriban nagy történet volt az, hogy a Magyar Televízió élőben adta ezt az előadást, volt egy ilyen. És aztán rögtön a második előadás meg a Györgyike drága gyermek volt, tehát hogy én egyből valonnan fentről nagyon mélyre zuhantam, és azt hiszem az egész életem erről szól. De ez jó, tehát hogy az ember...
5: Fölle?
7: Nem vagy nyugalomban. Nekem jó az, hogy nem vagyok nyugalomban. Nem szeretem a megszokásokat, nem szeretem a sztereotípiákat, nem szeretem, hogy a dolgok ugyanúgy történnek. Ilyen ez.
5: Nehéz egy bukás után a színész szemébe nézni?
7: Nagyon. Nagyon. Nagyon, mert ha komolyan veszed, és ott belül érzed, hogy ez egy komoly bukás, akkor a felelősséget is érzed. És persze az agyad megpróbál ilyeneket mondani, hogy hát te elmondtad, hogy így legyen, meg nem tudom, de ott belül milyen nagyon érzed, hogy hát ezt te cseszted el.
5: Ez ilyenkor már a premier bulin is megvan?
7: Hát már a főpróbaiten érzed.
5: Ó. Már a főpróbaiten. A premiért. Mi lesz?
7: Nem érzed azt, hogy ez nem az. Ott az ember ezt érzi, ez egy érzékenység. A rendezői szakma alapvetően az ösztöneidnek az érzékenységének a folyamatos bizgerálása, és akkor az történik, hogy érzed, hogy ez nem az. És az a legrosszabb, mikor érzed, hogy ez az, és nem az. Ilyen is van. És a még rosszabb, amikor érzed, hogy ez az, és aztán kiderül, hogy nem az, mikor megnézed hetedszer. Szóval...
5: Vagy kiderül, hogy nem kell a közönségnek, bár az. Mert olyan is van.
7: Igen, de hogy valahogy érzed azt, hogy mit rontottál el. Én szoktam érezni.
5: Mikor tudsz utoljára belenyúlni?
7: Bármikor. Szóval mi szoktunk például megbeszéléseket tartani. Én szoktam néha megbeszélést tartani a 10. előadás
5: után. Na de ott már az előadás sorsát megmenteni nem tudod, csak javítani egy-két dolgon.
7: Mert tudsz őszinte lenni. És elmondani, hogy nem csináljuk ezt másképp. De ezt figyelj, ha siker, akkor is. Az előadás az egy élő szövet. Az egy élő szövet, azt nevelni kell, az olyan, mint egy gyerek. Megszületik a bemutatón, aztán elkezded nevelni. Pont ez az egyik nagy tragédiája a vidéki színházaknak, hogy mit tudom én, mi körülbelül 25-26-szor játszunk fixen egy előadást, ennyi egy bérlet. Budapesten játsszák 200-szor. nekem is van olyan előadásom Budapesten, volt, ami 19 évig ment.
5: Operett színház.
7: Igen, a Lili Várban. De a Mennyasszonytánc, vagy a Rebeka is ment, nem tudom hány 10 évig. És az pont az a gondot, hogy csinálsz egy előadást, és akkor 2 év, max. 3 év múlva lekerül. Bár van pár olyan előadásunk Miskolcon, mondok egy művészeti tanács döntést, hogy a Fekete Szárú Cseresznye, amit nem tudom, 6 éve mutattunk be, azt hiszem, az mai napig műsorom van. És abban megegyeztünk, hogy ezt soha nem vesszük le műsorról. Az mindig műsorom van.
5: De honnan szerzel hozzá közönséget? Hiszen már mindenki látta,
7: igen,
5: aki Miskolcon színházban.
7: Ha jól tervezel, és mondjuk 2 havonta berakod 2-szer, vagy 3 havonta 3-szor egymás után, az elmegy. Az csinálsz rá egy jó marketinget, megnyomod egy kicsit, akkor az elmegy. Az elmegy.
5: Tehát, és mennyit árt a darabnak az, hogy 2 havonta van csak színpadon?
7: Sokat. Újra kell próbálni, újra kell gondolni, újra kell egyeztetni.
5: Ez melós.
7: Igen, de például az a történet az megéri, az Trianonról szól, az a történet megéri, azt nagyon szeretik a miskolciak, azt az előadást. De ilyen volt a Kivilágos Kivirattig is, amit nem tudom, 8 évig tartottunk műsoron azért, mert, és aztán egyszer csak be kell látnod, és így ötembe látjuk, hogy de ilyen a, nem tudom, az is a Pókfonálon az 4 éve megy folyamatosan, és nem lehet rá egyet kapni. Tehát vannak ilyen előadásaink, amiket tudunk.
5: Mindig érted, hogy miért?
7: Nem.
5: Pedig az lenne a tuti, nem? Tehát én vagyok a színházigazgató, tudom mitől van.
7: Nem, azt tudom, hogy azt jelzik a jegypénztárból, hogy ezt még tegyük be többször műsorra, mert hogy ez nagyon viszik.
5: És nem. Akkor van.
7: Hát a Fekete Szárú Cseresznyét értem, az tényleg egy nagyon jó. De például a Vörös Sándornak a Kétfejű Fenevadát, amivel az Artúr megnyerte a kritikusok díját, és megnyerte a legjobb rendező díjat is, azt például 2 évig tudtuk tulajdonképpen műsoron tartani, és sajnos, nem tudom, 20x-szer eljátszottuk, úgymond ennyi volt benne, de szerencsére, hogy csináltunk belőle profi tévéfelvételt, és akkor így tovább éltetjük az előadást. Tehát ha érzed, mindent megragadunk azért, és ez iszonyatosan fontos, hogy azokat az előadásokat, amitől Miskolc, vagy amitől a Miskolc Nemzeti Színház, Miskolc Nemzeti, azok valahogy megőrizzük.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma kezdődik a 8-osok kötelező országos pályaorientációs vizsgálata. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet. Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A közösségi média a középosztálybeli gyerekek teljesítményére is kedvezőtlenül hathat, erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Lannert Judit elmondta, a PISA felmérés adatai szerint világszerte éppen a legjobb hátterű diákok körében romlottak a legnagyobb mértékben az eredmények. A miniszter hangsúlyozta, a szülők szerepe kulcsfontosságú, különösen kisgyermekkorban, és a túl korai eszközhasználat káros hatásokkal járhat. Ma kezdődik a 8-osok kötelező országos pályaorientációs vizsgálata. A mérésben mintegy 2400 intézmény 67000 tanulója vesz részt. Az oktatási hivatal szerint a vizsgálat ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődő Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid hozzátette, hogy szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintos napi eggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. A kedvezmények célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést az autózás helyett. Országos razzia kezdődik az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet, mondta el a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában a szervezet munkatársa a társadalmi egyeztetés lezárása után. Levedi Réka kiemelte, hogy a társaság véleménye szerint a két családvédelmi tájékoztatás elegendő a döntés meghozatalához. A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága a rendelet megtartása mellett érvelt. Gulyás Ádám főtitkár kihangsúlyozta az etikus tájékoztatás fontosságát és alapos szakmai kutatást javasolt a kérdésben.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: Mersz olyat rendezni? Például egy Babarczi Lilium után egy Liliumot?
3: Én rendeztem Liliumot.
2: Azért kérdezem, ami ott van a fejedben, és... tudod, hogy el kéne mozdulni tőle. Tehát, hogy nem lehet ez olyan Lilium, mint a Babarcié. De mégis.
3: De azt hiszem egyszer sikerült Pécsen, a Köles Ferivel, csak tudom, hogy nemrég volt nálad.
2: Igen, most lesz hallhatatlan.
3: Igen, a Köles Ferivel sikerült egy olyan Pécsen, egy olyan Liliumot csinálnom, amit én nagyon-nagyon szerettem. Az egy nagyon jó munka volt. Aztán utána rendeztem a Karuszelt, az Operett Színházba, amit sajnos levettek műsorról, pedig az egy nagyszerű kísérlet
2: volt arra. Az amerikai musical változata.
3: Igen, csak mi visszaírtuk a Liliumot bele. Tehát, hogy megengedték.
2: Szöveget módosítottatok.
3: Igen. Megengedték, hogy ez ne egy amerikai sztori legyen White Snowról, mert úgy hívják, hanem Lilium legyen, meg hogy még dramaturgiailag is belenyúltunk. Meg, szóval...
2: De ilyenkor nem félsz tőle, hogy óhatatlanul másolsz? Nem mondom a plagizálást, mert ez nem az, hanem az embernek ott van a fejében. Hát láttam ezt a megoldást. Mennyire jó volt. De akár, saját magadtól.
3: Ha láttam a megoldást, akkor nyilván arra törekszem, hogy ne legyen, de hogy ne úgy legyen. De ebben tök igazad van, az ember az nem úgy működik, hogy mindig a tudata van elő, hanem ott vagy a próba helyzetében, és egyszer csak valahogy így kijön belőled egy mondat, és rájössz, hogy ó, ez nem.
2: Igen, ez jó ötlet, hagyjuk.
3: Ez nem, ez, de úgy nagyon nehéz rendezni egy darabot egon, hogy úgy csinálja meg, hogy más ne. Én azt gondolom, hogy a színház az nem azért fontos egy társadalomnak, hanem azért fontos, mert iszonyatosan megtérül hosszú távon. Az, hogy a színház van, hol találsz ma olyat, ezt megkérdem tőled, hogy mondjuk 700 ember egy időben, sötétben ül, egy történetet néz, egyszerre kacag, egyszerre sír, egyszerre rendül meg. Hol van még ilyen közösségi élmény? Abban az elmagányosodott világban, ahol a közösségi média arról szól, hogy sokan vagyunk, de közben egyedül ülsz szembe egy monitorral, magyarán egyedül vagy. Hol van még olyan lehetőség, hogy ilyen közösségi élmények jöjjenek létre? Hogy egyszer csak lemegy a fény, és ott ül sok-sok különböző ember, különböző problémákkal, különböző politikai hovatartozással, néz egy történetet, és mondjuk egyszerre rendül meg azon a történeten. Egyszerre kacag hangosan. Hol van még ilyen? Ez a közösség. Hát ez a színház ereje. Ezért kell színház. Ez nem térül meg 4 évente sajnos. Ez nem olyan, mint hogy a Fradi bejut a BL-be, és akkor jaj, de jó. Ez hosszú távon térül meg. De hosszú távon nagyon megtérül. Én azt gondolom, hogy ezért kell fenntartani azt a struktúrát, amit ugyan régóta örököltünk a színházi világban.
2: Eléggé példa nélkül is a világban.
3: Na azért, ha elmész Romániába, ugyanez van. A Szlovákiában hasonló van.
2: Hát a volt szocialista világ. Mert hogy így
3: de
2: épült fel.
3: Egon, hát ha valami jó volt.
2: Igen, nem eleve mondtam, hanem hogy erre rácsodálkoznak mondjuk az angolok, a franciák. Ez nálatok tényleg így működik?
3: És milyen jól működik. Tehát az, hogy van társulat. Az, hogy van állandó színház. Tehát ezt még egyszer elmondom, hogy vidéken vagy Budapesten, mindegy. Nem a színházat támogatja a politika, a nézőt támogatja a politika.
2: Itt azért egy kicsikét tegyünk zárójelbe egy mondatot, hogy azért a színház támogatása az elmúlt időszakban sok esetben kifejezetten politikai döntés volt, hogy melyiket és hogyan és mennyire.
3: Ennek mi elszenvedői vagyunk bizonyos szempontból. Ha megnézed mondjuk a Debreceni Színház támogatását ma, és a Miskolci Színház támogatását ma, és összehasonlítod az eredményeit nézőszámtól kezdve előadás számig, díjakig, vagy akár csak megítélés szempontjából, akkor merem kijelenteni, hogy a Miskolci ma egy működőbb színház, nem akarok minősítést tenni, körülbelül 2/3 annyi pénzből vagy.
2: Nagy volt a pofátok? Bocsánat, hogy
3: kifejezés. Nem, ennyi volt a mi támogatásunk.
2: Lehetett többet adni, máshogy adni. Lehetett máshonnan szerezni.
3: Vannak ilyen történeteim, hogy 12 éve következett tesen működtetünk egy találkozót, egy fesztivált, ez a határon túli magyar napok. Én ezt 12 éve kitaláltam, ez arról szól, hogy minden évben egy határon túli magyar város eljön Miskolcra. Mondjuk Csíkszereda, eljön a színház, eljön, ha van zenekaruk, eljön a könyveik, eljön egy festészeti kiállítás, akkor egy nap, 4 napra a Miskolci Színház átalakult Csíkszeredává. És erre mi minden évben pályáztunk. Én azt hiszem, hogy ez egy nemes feladat, amit a Miskolci Színház ezzel bevállalt, és 12 éve minden évben megtartottuk. Hát erre mindig annyi pénzt kaptunk, hogy hogy hát nem tudom, arra volt elég, hogy nem tudom, úgy de utazzanak, de többre nem. És akkor ezt mindig kiegészítettük a jegybevételből. Tehát, hogyha például egy ilyet máshol rendeznek, akkor biztos többet kapnak.
2: Láttuk
3: de,
2: ilyet.
3: De nem volt nagy a pofánk. Mi nem, tehát engem ért ilyen vált, hogy most ezek pofázol. Én nem vagyok egy ilyen nagy pofázós alkatú ember, szeretek beszélgetni. De a mi előadásaink azok legtöbb esetben, 99%-ban nem volt bennük megalkuvás.
2: Általában a színháznak óvatosnak kellett lenni az elmúlt évtizedben?
3: Azt hiszem, voltak színházak, akik óvatoskodtak, voltak színházak, akik megfeleltek. Mi, ezért mondom azt, körülbelül 95%-ban nem feleltünk meg. Magyarán nem törekedtünk arra, hogy komilfók legyünk, vagy hogy fogalmazzak.
2: És
3: igen.
2: És vannak nagyon támogatott színházak, vidékiek és budapestiek is voltak ilyenek, rengeteg pénz ömlött oda, tehát semmi nem számított, mondhatni, és nem volt teltház. Ez mondanám azt, hogy a pénz megöli a művészetet, ez nyilvánvalóan nem igaz, a pénz azt tudja támogatni is a művészetet, de valahogy itt ez a két dolog együtt nem tudott igazán jól működni az elmúlt 16 évben, pedig az lett volna a pénz osztók szándéka, hogy na majd ettől. Miért van
3: nem az? Lehet politikai alapon színházat felülről meghatározni. A színház az a szabadság fok ismerve egy országban. Tehát, hogy igen, volt erre szándék a elmúlt 16 évben, én is tudok sok példát felsorolni. Csak vegyünk egy példát, az EGRI példát mondjuk ezelőtt jó pár évben, ahol Szőcs Artúr megpályázta az EGRI színházat. Meg is nyerte. Egy napra. Majd másnap közölték a polgármesterre, ha Szőcs Artúrt nevezi ki, akkor nem lesz útfejlesztés, akkor nem kap a színház pénzt, nem tudom, mit nem kap. És másnap a polgármester úgy döntött, hogy nem Szőcs Artúr lesz az igazgató, hanem folytatja a volt igazgató. Ebből nagyon sok példa van. Azt gondolom, hogy az új kormányzat egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy azt az átláthatóságot, ami az elmúlt 16 évben nem volt, hogy abban a szobában, ahol mindig sötét volt, hogy kicsit ironikusan fogalmazzak, abban a szivarszobában, ahol sötétben elosztották a pénzeket, és azt mondták, hogy mit tudom én, X színház ennyit kap, Y ennyit kap, vagy a pályázatokon X ennyit kap, és Fási Zsülike annyit kap, hogy abban a szobában felkapcsolja a mostani kormányzat a villanyt, betegyen sok kamerát, és azt mondja, hogy ez az átláthatóság. Én nem több pénzt szeretnék a Miskolci Nemzeti Színháznak, Isten őrizze, hanem én azt szeretném, hogy átlátható legyen, hogy a kormányzat színház támogatási rendszerében mi a rendszer. Tehát, hogy történik ez? Ezt nem tudtuk eddig. Mindig csak szembesültünk, hogy mi ennyit kapunk. Ti ennyit kaptok, szeretném látni, hogy. Ez egy nagyon fontos elkövetkező időszakban az, hogy, és sürgeti a kormányzatot az idő, innen is üzenem nekik, mert hogy januárig van meg a színházak idei támogatása, tehát januártól már reményeim szerint egy átláthatóbb rendszerben, egy átláthatóbb támogatási rendszerrel fognak működni a színházak.
2: Itt most van egy hangulat, ami nem alap nélkül fogalmazza meg azt, hogy elég volt a Vigyánszki korszakból. Csak közben meg itt felmerül azon az oldalon, amely még mindig Vigyánszki Attila mellett áll, fura, hogy és akkor hogy lesz neki holnap? Tehát Vigyánszki Attila elmegy Miskolcra rendezni egy előadást?
3: Akár. De hogy itt a Vigyánszkival az nagyon nehéz külön választani, hogy az ember rendező igazgató.
2: Igen.
3: Én szerencsére csak rendezős igazgató vagyok alapvetően, de hogy az Attil, vagy a Vigyánszki úrral alapvetően az a halmaz, vagy inkább mátrix, amiben az ő funkciói és hatalmi struktúrája működött. Tudod, egy embernek, ha van 13 vezető funkciója, akkor valószínűleg 13 hatalmi funkcióval fog élni. Nem azt mondtam, hogy visszaélni. Élni fog vele.
2: De hát ez egy olyan súly egy terület fölött, ami óhatatlanul...
3: Én azt gondolom, hogy majdnem a teljes terület. Majd teljes terület. Tehát a Kossuth-díj bizottságtól egészen a Kaposvári Egyetemig, a Nemzeti Színháztól a Színház szakmai bizottságig, az NKA-tól a... Teátrumi társaságig.
2: SZFE,
3: megsorolhatnánk.
2: Tehát én 16-ot vagy 17-et, már nem tudom,
3: én 17-et számoltam össze.
2: Akkor, amikor egyszer igen. Bent járt az Egyenes Beszélben, és nem tiltakozott, azt mondja, igen, de hát nem veszek fel mindenért pénzt.
3: De az ez nem volt, számít.
2: Ez volt az ér.
3: Tehát az embernek nem akkor, nem úgy van hatalma, hogy pénzt kap érte.
2: Hanem, hogy gyakorolja.
3: És én azt gondolom, hogy az alapvető probléma, és ez megint a mostani kormányzatnak az egyik legfontosabb feladata, hogy soha ne fordulhasson elő még egyszer ebben az országban az, hogy egy embernek egy kézben ennyi hatalma legyen. Nem lehet. Ez nem lehet. Tehát egy ember egyrészt nem képes arra, másrészt olyan függőségi viszonyok alakulnak ki vele szemben, ami csak rosszat okoz a magyar színházi életben is. És alapvetően az, hogy nem akadt az elmúlt x-10 évben egy arra érdemes, mondjam, magyar rendező, a nem tudom, azon a páron kívül, aki ott volt, hogy a Nemzeti Színházban megmutassa tehetségét, tehát hogy...
2: Hát a kis színpadon meg lehetett, a nagy színpadon külföldről érkezett rendezők dolgoztak, meg ő.
3: Őszinte leszek veled, most kérdezted, hogy a Vigyázki elmegy rendezni, szóval a Vigyázkinak azt kellett volna csinálnia, hogy mit tudom én, a harmadik évben meghívja a Schillinget rendezni.
2: Tehát ezt csinálnád? A te Nemzeti Színházad olyan lenne, ahol ez történik?
3: Ez most melyik nemzeti? Már a Miskolci. Hát
2: mondjuk legyen a budapesti, a nagybetűs Nemzeti Színház, erről is érdemes beszélnünk két mondatot majd, hogy az mit jelent.
3: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, hogy mondjam, az nagyon fontos, hogy mi a szándéka a budapesti nemzetivel. Milyen legyen egy az ország úgymond első nemzeti színháza. Mondjuk ez is fura, mert a Miskolci is nemzeti, és a Miskolci Nemzeti Színháznak az, hogy nemzeti színház legyen, játszania kell operát, balettet, stb. A Budapesti Nemzeti Színháznak nem
2: hisz
3: kell.
2: Hisz itt az operaház.
3: Igen. Igen, mindegy, ez csak mint jogi formulát próbálom, olyan nemzeti szó meghatározása. Még mondok egy vicceset neked, hogy egyszer sok évvel ezelőtt még azt hiszem Balog miniszter úr volt a miniszter, és jött Miskolcra, és akkor én mondtam neki, hogy akkor lett a Miskolci Nemzeti Színház non-profit Kft. És mondtam neki, hogy szerintem, miniszter úr, a nemzeti szó és a korlátlan felelősség szó, meg a non-profit szó egy címben azért nagyon ciki. Főleg egy nemzeti kormánynak. És akkor így elment. De ezt emlékszem, hogy így megpróbálta elmagyarázni, hogy miért hülyeség az, hogy a Nemzeti Színház non-profit korlátolt
2: felelősségtársaság.
3: Igen, ennek vannak pozitívumai is. De,
2: jó,
3: de visszatérve a nemzetire, az nagyon fontos, hogy hogyan értelmezzük a nemzeti színház szót, vagy hogy mi a tartalma ennek.
2: Nem ott kell játszani az ember tragédiáját, a János Vitézt, a Bánkbánt.
3: Én azt tehát gondolom,
2: ilyen,
3: hogy is.
2: Ilyen iskolai klasszikusokat, és akkor ezzel kipipáltuk, megvan a Nemzeti Színház műsorterve.
3: Mert ebben nem hiszek így. Én azt gondolom, hogy például igen, ott kell játszani a Bánkbánt, de például azt gondolom, hogy a Bánkbánt nem biztos, hogy abban a formában kell játszani, ahogy azt, hogy mondjam neked, a legkonzervatívabb gondolkodásban kell elképzelni.
2: Hát, hogy a 150 éve elképzelte a szerző.
3: Azt gondolom, hogy nem. Tehát én azt gondolom, hogy a Nemzeti Színháznak egyik legfontosabb feladata az, hogy legyen egy ilyen rétege, az is nagyon fontos, hogy hogyan képviseli az országot kulturális szempontból. Tehát, hogy milyen országi más súlya van egy nemzeti színháznak. Az mi, mint az Európai Színházi Unió tagjai, a Miskolci Színházzal látjuk azt, hogy hogy néz ki egy portugál nemzeti színház, vagy látom azt, például csak mondom, hogy a világ egyik ma élő legnagyobb rendezője, az Osten Mayer 4 napja kezdett el próbálni a Hedda Gablert a Bukaresti Nemzeti Színházba. Nem, szóval ő tényleg a világ egyik legnagyobb rendezője, vagy Márta Ler, hogy rendez. Szóval én azt gondolom, hogy ez ma nem igaz. Tehát ma bárhogy mondja a Vidnyánszky, a mainstreamnek, és még egyszer mondom, én tényleg nem szeretem ezt a szót, de ma a mainstreamnek, az európai kulturális elitnek, az európai, most mondhatja azt, hogy az a liberális elit, szinte hallom, hogy mondja azt, hogy de hát az a liberális elit. Nem, az európai színházi elitnek nem tagja a Budapesti Nemzeti Színház. Ez is fontos lenne.
2: De be tudnád vinni? Hiszel-e abban, hogy neked lenne értelme a Nemzeti Színházra pályázni?
3: Én nem, figyelj, ezt sokan kérdezték. Én ezt őszintén gondolom, hogy ez az én magányos döntésem lenne. Biztos, hogy ha olyan kiírás lenne, amihez én hozzá tudok tenni, már előgöregben vagyok ahhoz, hogy megfontolt legyek, amihez én hozzá tudok tenni, ha olyan a kiírás, akkor nem futok el előle. Ezt így neked elmondom, nem. De ahhoz nagyon sokat kell tudnom arról, hogy mi a szándék, és hogy tudok-e én hozzátenni, illetve most jön a lényeg, a művészeti tanáccsal ezt azért átszát kell beszélni.
2: Megszavazzátok?
3: Azt nem tudom, hogy megszavazzuk, de hogy átbeszéljük, az biztos. Figyelj, én bevittem a nem egyedül, ez Szabó Máté hihetetlen feladata volt, és iszonyatosan jól teljesítette. A Katona József Színház után a Miskolci Nemzeti Színház tagja az Európai Színházi Uniónak. Ez a legrégebbi színházi uniós szervezet, még a Strehler meg a Jack Lang francia kulturális miniszter hozta létre valahol a 90-es évek elején. Ennek tagja a Miskolci Színház. És sajnos nem tudunk igazából rossz szó, elnézést profitálni belőle, mert nincs elég tőkénk ahhoz, hogy azokat a kapcsolatainkat jól használjuk, de mégis most jön a Római Színház hozzánk, mi megyünk Rómába az Ivanovval, tehát hogy van egy ilyen folyamatos csereakció, amiben sokkal jobban részt tudnánk venni, ha kapnánk erre támogatást. Tehát sokkal jobban tudnánk képviselni Miskolcot, sőt Magyarországot is az európai színházi világban, de ezt megcsináltuk, ez egy komoly felvételi volt annak idején, hogy felvegyenek minket, felvettek. A Katona József Színház is tagja egy ugyanilyen színházi szervezetnek. Én azt gondolom, hogy hát sok mindent lehetne csinálni. Az egy nagyon fontos kérdés, hogy ez, ami most volt a Nemzeti Színház, ez egy példa, ez volt. Tehát úgy, ahogy volt az alföldi korszak is, vagy volt a Jordán korszak is. Ez is az. Esztétikailag sok mindenben tudnék vitatkozni, de ízlés kérdésében nem szoktunk vitatkozni. Az tény és való, hogy azt, hogy amíg nem foglalták el az SZF-ét, amíg nem dózerolták le az SZF-ét, én nem sok fiatal rendezőt láttam meghívva a Nemzeti Színházba, SZF-e korabbi időszakából, nem láttam a Kovács D. Danit, nem láttam a Hegymegi Mátét, tehát nem láttam a jelentős, ma már közép osztályhoz tartozó rendezőket a Nemzeti Színházban játszani.
2: Ennek nyilván személyes okai is voltak, mert hogy az előző SZF-e vezetéssel a Vidnyánszky féle kurzus nagyon hát súlyos,
3: figyelj,
2: szakmai és emberi konfliktus.
3: Én őszinte leszek veled, egy dologba biztos vagyok. Egybe 100% vagyok, hogy a színház történet 50 év múlva azt, amit az SZF-én történt, azt úgy fogja leírni, hogy Vidnyánszky Attila ledózerolta az SZF-ét.
2: Te hogy vagy? Jól vagy?
3: Én jól vagyok, alapvetően jól vagyok. Pár nagyon szar dolog történt az életemben, elment édesanyám, és ez egy nehéz kérdés az életben. De ez egy nehéz kérdés az életben.

0: adásba mész át, ha már vigyázkodról beszéltünk, és aztán csak egy-egy ilyen személyesebb probléma, vagy egy-egy családi tragédia azért nagyon képes arra, hogy felnyissa a szemedet arra, hogy állj, csőben futsz, nincs más út, csak az a cső, állj meg, vágd ki a csövet, nézd ki, ott van nap is, nézd jobbra, nézd balra, szóval ilyen szempontból hasznos volt nekem, vagy nagy tanulás volt ez a fél év, amiben pont beleesett a választás, és az is nagy tanulás volt, nagy tanulság volt nekem. Már ezt csak azért mondom neked, mert ez egy érdekes kérdés, és erről lehetne beszélni, hogy 16 év apátia után, vagy ilyen teljes magunkba törődés után a változás lehetőségének az írmagját is elvetve, egyszer csak jött egy változás, és nem természetesen halad az apátiából kivezető út, hanem hirtelen az apátiából valami olyan szenvedély vagy extázis állapotba került a társadalom, vagy a magyar társadalom, hogy az még necces lesz, hogy hiányzik az átvezető út ide. Tehát, hogy ez még ugyanolyan probléma lehet, úgyhogy nem volt forradalom. Szinte olyan érzésem van, én ugye Romániában születtem, mint a forradalomban is az történt 89-ben, hogy egy teljes közel 30-40 évi apátia után egyszer csak jött egy olyan felszabadulás, ami néhol fékezhetetlenné vált. Azért ez is egy fontos dolog, azt gondolom ma, hogy a türelmünket, az éles látásunkat, hogy ne abból a túlfokozott állapotból kezdjük el szétlőni, de gyilkoljunk egyből ismeretlenül embereket. Most látom ezt a elnézést. Iszonyatos nagy botrányt körül, hogy ki lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal, és már egyből lövöldözünk. Tehát, hogy nem. Szóval valahogy az apátiából sok fokozat van, míg az ember extázisba jut. Próbáljunk meg lépésről lépésre, nem én találtam ki, haladni ebben a folyamatban, és ne atombombákat dobjunk extázisban.
1: Keresel ehhez darabot? Ez van egy érvényes üzenet.
0: Hát van erre pár történetem. Van.
1: Attila, öröm volt, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm neked.
1: Köszönöm. Béres Attila volt a vendégünk. Remélem, hogy sok érdekeset hallottak. Nem csak a Miskolci Színházról, hanem a helyzetről is, amiben élünk. Szerintem ezek így voltak egységben az elmúlt egy órában. Köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva számítok rá újra, viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

0: tárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
2: Kis ágy, babakocsi, babaszoba.
3: Minden kész.
2: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
4: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
5: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól.

0: Briton Life, ahol a család születik.
1: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
1: Reklámot hallottak.
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Jelentősen nőttek a reálbérek, már lehet asztalt foglalni az étterem hétre. Folytatódik a napos enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Csak nem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt van. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit hangsúlyozta, a változásban a szülőknek fontos szerepe van, mert azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. Kihallgatták az Orbán kormány volt államtitkárát, aki a gyanú szerint azért rúgott ki minisztériumi dolgozókat, mert letöltötték a Tisza Világ applikációt, erősítette meg a Telex és az RTL információit a rendőrség. A volt vezető ellen hivatalos személy által elkövetett, személyes adattal való visszaélés miatt folyik eljárás. Országos sazzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődött Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, hogy jövő kedden az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. Mától lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Országszerte süt a nap, eső nem lesz, északnyugaton és keleten felhők szűrhetik a napsütést. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Napközben 24-29 fok, este 17-23 fok lesz.
2: A Spirit FM híreit hallották.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala.
2: Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
5: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt az Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify-on, vagy ahogy szoktam mondani, ahol belefutnak ebbe az adásba. Nagyon sok műsorban beszélgettünk már egyetemi mesterséges intelligencia oktatásról, mesterséges intelligencia jelenlétéről az egyetemen. Ma is ezt fogjuk tenni, de nem egy speciális egyetem esetében, vagy nem egy konkrét egyetem esetében csak, hanem kicsit általánosan is. Úgyhogy köszöntöm a stúdióban Dringó Horváth Idát, a Károli Gáspár Református Egyetem Oktatásfejlesztési Továbbképző Központjának vezetőjét. Ha köszönöm jól szépen. Sikerült elmondanom az egészet. No, és akkor onnan indulunk, hogy önnek van egy kutatása, vagy önöknek van egy kutatása, ez még tavaly ősszel készült, amiben azt vizsgálták, hogy az egyetemeken általában hol tartunk mesterséges intelligenciával.
6: Hát konkrétan azt vizsgáltuk, több kutatásunk is volt. Volt, ahol azt vizsgáltuk, hogy mennyire használják a hallgatók, az oktatók, és a legutóbbi kutatásom, amit az IKT Kutatóközpont és az Oktatási Informatikai Továbbképző Központ közösen végzett, az a magyarországi felsőoktatási EMMI szabályzatok és útmutatók vizsgálata volt, tehát hogy állunk ebben ma Magyarországon, mennyire szabályozott ez a terület, és melyik intézmény rendelkezik egyáltalán ilyen dokumentummal.
5: Nagyon szeretjük a szabályzatokat, úgyhogy ennek a műsornak van egy másik hagyománya, az pedig az, hogy megkérdezem a vendéget, hogy ő maga egyébként használja a mesterséges intelligenciát, nem használja, használja akkor mire? Úgyhogy ezt kérdezem most először.
6: Sok mindenre használom, mivel az én központom az azzal foglalkozik, hogy a saját oktatóinkat képezzük tovább. Digitális kompetencia és mesterséges intelligencia műveltség fejlesztése, ez az egyik fő fókuszunk, nyilván az általános felsőoktatás pedagógián túl, és nem lehet oktatni, vagy nem lehet tanítani, nem lehet beszélni arról, amit az ember nem használ. Tehát oktatáshoz, kutatáshoz feltétlenül nagyon sokat használom adminisztrációhoz, idegen nyelvű kommunikációhoz, én germanista vagyok alapszakomat tekintve, viszont most az utóbbi 5 évben csak angolul kell szinte kizárólagosan kommunikálnom, úgyhogy ebben sokat használom, és hát magánemberként is sok területen használom.
5: Akkor ez azt jelenti, hogy önnek vagy az ön csapatának előrébb kell járni, igen, mint az egyetemi oktatók többségének.
6: Pontosan, tehát ezt egyrészt el is várom a kollégáktól, tehát már erről beszéltünk többször is, de most épp a fejemben, ahogy így gondolkoztam az évről, ugye akadémiai évet kezdünk, hogy most kifejezetten rá fogunk menni az adminisztrációra, mert az egy kevéssé kihasznált terület az egyetemen belül, hogy mire szabad, mire nem szabad, azt most ugye szabályoztuk, de akkor járjunk élen, tehát akkor kezdjük el mi a saját folyamatainkat megvizsgálni, hogy ott hol lehetne könnyíteni ezeken, és hol lehet bevonni mesterséges intelligenciát a szabályzatunk értelmében, és akkor utána ezt is. Ugye kutatásról, oktatásról már régóta tartunk kurzusokat.
5: Amikor mesterséges intelligenciáról beszélgetünk, úgy általában, akkor mindig felmerül, hogy olyan elképesztő gyors a fejlődés, hogy azzal lépést tartani nagyon nehéz, de aki tanítja, annak muszáj?
6: Én azt gondolom, hogy ugye ez egy picit vérmérséklet kérdése, tehát valamennyire azt mondanám, hogy muszáj, de pont az egyik felmérésünk, ahol azt megállapítottuk, hogy 4 típusa van, ez ugye át is küldtem, egy egyes ábra az, ami ezt mutatja, hogy 4 típusú a mi mérésünk, és ez egybehangzik más nemzetközi tanulmányokkal is. Tehát, hogy vannak olyan oktatók, akik egyfajta techno-optimisták. Tehát, ha megnézzük ezt az ábrát, akkor ők azt mondják, hogy mi nem akarunk kimaradni ebből. Tehát aki nem használja, az le fog maradni, ki fog maradni. Aztán vannak a szkeptikusok, ők mindenképpen az emberi dimenziót akarják védelmezni, és azt mondják, hogy mindenképpen ember kell, hogy a folyamatban nagyon erőteljesen benne legyen. Vannak a pragmatisták, akik nagyon gyakorlatilag szeretnék ezt használni, ezeket az eszközöket, és vannak a bizonytalanok, őrejük az jellemző, hogy ők nagyon erős technológiai szorongással rendelkeznek amúgy is, tehát őnekik ez borzasztóan nehéz, tehát hogy sokkal nagyobb gátat kell nekik áthágni, hogyha szeretnék használni a mesterséges intelligenciát.
5: Mert ők maguk tartanak
6: tőle. Ők maguk nagyon tartanak tőle, tehát hogy azt gondolom, hogy így nagyon nehéz azt mondani, hogy jaj, mindenkinek kell használni, mert én azt gondolom, hogy ez teljesen kortól függetlenül különben, tehát azt mértük sem kor, sem nem befolyásoló tényező, tehát én egy techno-optimistaként könnyebben állok ezekhez az eszközökhöz, és azt gondolom, hogy mindenkinek magának el kell döntenie. Azért is fontos, vagy meg kell határozni, meg kell tudnia határozni, hogy hol is, hova tartozik. Nyilván ezek nem ilyen teljesen tiszta kategóriák, vannak átfedések, szürke zónák, de azt gondolom, hogy a mi képzéseink, tehát azért volt ez nekünk fontos, hogy egészen másképp kell mondjuk egy ilyen pragmatistához hozzáállni, mert nekik ilyen gyakorlati, alulról jövő szerveződéseket kell, hogy a tanszéken mondjuk hogyan lehetne ezt jól használni, szerveződjünk kis csoporttá, és egy ilyen nagyon gyakorlatias közösségi tanulást tudok elképzelni. Akikről beszéltünk, az EMI bizonytalanok, őnek akik feltétlenül először egy ilyen attitűdváltás, tehát hogy először a félelmeknek a leépítése lenne a helyes út, tehát hogy ki hogyan fogja tudni használni, ez szerintem nagy mértékben függ attól, hogy felismeri azt, hogy ennek van jelentősége, és utána tud-e olyan segítséget akár egy ilyen képzőközpont, mint a miénk, révén igénybe venni, ami az ő személyes tanulását.
5: Ez mondta, hogy kortól nem függ különösebben, de szaktól függ. Tehát mondjuk feltételezem, hogy egy informatikát tanító kicsit másképpen áll hozzá, mint mondjuk aki művészettörténetet tanít.
6: Igen, volt egy nagy 1200 körüli részvételű hallgatói mérésünk, és ott azért azt láttuk, hogy vannak bizonyos szakok, tehát a reál tárgyak, mondjuk a humánnal szemben azért nem úgy, tehát jobban szerepeltek, jobban használták, tehát van egyfajta ilyen szak, és ott előjött valamennyi a nem kapcsán is, de általánosságban azt mondható, hogy már korábban is, amikor a digitális eszközökről, még csak az infokommunikációs technológiáról beszéltünk, és nem volt mesterséges intelligencia, hogy alapvetően ez egy olyan erős attitűdbeli, az ami dominál. Tehát aki innovatív, az teljesen mindegy, hogy hány éves vagy, hogy milyen nemű, az fogja használni.
5: Én nem a diákokra gondoltam, a pedagógusok.
6: A pedagógusoknál ott mi nem találtunk összefüggést ezzel. Nem találtunk. Mondjuk igen, hát a diákoknál néztük ugye a szakokat, a tanároknál 13 intézményből vettünk fel 32 interjút, és szintén 1000 fölötti kérdőíves mérésünk volt, és nem, inkább ezek a típusok rajzolódtak ki a kérdőíves felmérés során.
5: És körülbelül mit lehet mondani, hol tartunk ma egyetemen? Az oktatás oldaláról, most a diákok, az egy következő kérdés.
6: Nagyon különböző. Nagyon különböző. Én ezt egy picit a szabályozás felmérésekor azt gondolom, hogy ebben egy kicsit bele tudok látni, azért, mert hogy a szabályzatok különböző mélységűek, tehát van egy oldalas, és van 52 oldalas. Nyilván, ahol 52 oldalas szabályzat született, ott már nagyon részletes. Megjelentek az utóbbi, tehát az én mérésem, az még 2025 végén készült, és ezek a szabályzatok, hát a ChatGPT megjelenése kor, és az azt követő egy évben mindössze 10 intézménynek lett ilyen szabályzata, és utána főként egy kormányrendelet volt a meghatározó ezen a területen, mert hogy azt kimondta, hogy 2024-ben el kell kezdeni ezt minden intézménynek foglalkozni, és 25-re föl kell, hogy álljanak ezek a szabályzatok. Úgyhogy azt látom a szabályzatokban, hogy attól függően, hogy milyen mélységében vannak ezek kidolgozva, mennyire gyakorlatias jellegűek, mennyire sok konkrét gyakorlati példát, felhasználási útmutatást tartalmaznak, ebből egy picit következtethetünk arra, hogy mennyire mély és valós ott a felhasználás, vagy pedig csak még csak úgy tapogatóznak. Tehát, hogy mondjak példát az ilyen tapogatózóra, az leginkább az, hogy szabad, nem szabad, ekkor szabad, akkor nem szabad, de nem adok konkrét segítséget az oktatóknak, hogy ha te szeretnéd, hogy a hallgatóit használják, akkor mondjuk a tantárgy leírásban így és így hivatkozz erre, és adjál útmutatást, vagy mondjuk hogyan idézzék a hallgatók, ha mondjuk szakdolgozatnál, vagy különböző eszéírásnál, vagy bármilyen leadandónál ők használják, hogyan kell képet hivatkozni, hogyan kell mondjuk szöveget hivatkozni. Tehát ha ez nincs meg, akkor megmaradunk azon a szinten, hogy adunk valamilyen direktívát, és nem fogják tudni a gyakorlatba átültetni. Tehát az implementáció szerintem a hallgatón és az oktatón fog állni, és a szabályzatoknak azért kellene olyan részletesnek és konkrétnak lennie, hogy ez valóban tényleg gyakorlatba átfordítható legyen.
5: És hogyan kéne jól szabályozni?
6: Szerintem a jó szabályozás...
5: Milyen példákat kéne beleírni?
6: Igen, tehát amiket most láttam, hogy ahogy így telt múlt az idő, egyre részletesebbek lettek, és egyre célzottabbak. Tehát korábban volt egy ilyen általános szabályzás, és akkor akik így később hozták meg, és nyilván tanulunk egymástól, tehát figyeljük a mások, más intézmények szabályzatát, jól is van ez így, és egyre jobban tudtunk hát egymásra figyelve és egymásnak a munkáit használva komplexebb szabályzatokat létrehozni. Tehát már megjelentek azok a szabályzások, amik külön oktatónak, kutatónak, adminisztrátoroknak és hallgatóknak szólnak, tehát ez az egyik ilyen jelenség, amivel találkoztam, és azt gondolom, hogy ez egy jó irány. A másik jelenség, hogy egyre több dokumentum gyakorlati mellékletekkel lett ellátva, tehát hogy szakdolgozathoz mellékletet fel kell tölteni, és a melléklet mit tartalmaz.
5: Ja, jól láttam a kutatásban, akkor van valahogy a promptot is le kell írni.
6: Igen, tehát ezek még inkább a kezdetleges próbálkozások voltak, ezt kipróbálta néhány intézmény, de azért azok a tapasztalatok jöttek vissza kollégákkal beszélgetve erről, hogy ez nagyon problémás. Tehát egyrészt nagyon megnöveli a leadandó anyagoknak az oldalszámát, másrészt nyilvánvalóvá vált egy idő után, hogy nem adnak le mindent a hallgatók, valószínűleg azért jogosan is. Úgyhogy most a legújabb megoldások azok inkább olyanok, hogy mondjuk a szakdolgozathoz, vagy egy ilyen eszéhez, bár ez is kérdés, hogy kell-e szakdolgozat, vagy eszé, esetleg majd erről is beszéljünk.
5: Igen.
6: De hogy mondjuk egy olyan táblázatos mellékletet képzel el több intézmény, köztük mi is a Károli, ahol megadhatja a szakdolgozó, vagy a munka készítője, hogy milyen célból, milyen eszközöket használt a dolgozata mely pontján. Hiszen azt mondjuk, hogy az egyetemeknek az a fontos cél, vagy feladata, hogy mesterséges intelligencia műveltséget tanítson. Na most, hogyha nekünk ez célunk és feladatunk, akkor azt kellene tudnunk számon kérni, tehát nem szabad, hogy a hallgatót kár érje, ha ő használja, csak hogy új módon használja, hogy tudja nekem megmondani, hogy milyen célból használta, milyen funkcióval és milyen eszközöket, és akkor én ránézek erre, akkor már rögtön látom, hogy sikerült egy olyan emi műveltséget kialakítanom a hallgatónál, hogy ő mondjuk többféle eszközt tud használni, hogyha ő ábrát akar generálni, vagy adatokat elemeztetni, akkor más eszközhöz nyúl, mint hogyha mondjuk nyelvi stilizálást kíván igénybe venni.
5: Jó, ha például a nyelvi stilizálást szeretnék én igénybe venni, akkor ön milyen eszközt javasolna? Vagy a hallgatóknak?
6: Nyelvi stilizálásra mondjuk kifejezetten a Grammarly vagy a DeepL, ami erre úgymond szakosodott, de nagyon jó eredményeket lehet elérni mondjuk ilyen nagyobb AI chatbotokkal is, mert annyira nagy a felhasználói létszám, hogy sokszor mondjuk egy ilyen dedikált DeepL-nél egy ChatGPT verzió, magasabb verzió számú az már tud olyan minőségben, vagy akár jobb minőségben fordítani. Ugye fordítókkal, tolmácsokkal is beszélgettem erről is, nagyon nagy arányban arra voksoltak, hogy ezeket használják, mert itt annyira sok nyelvi, a nagy felhasználás révén annyira sok valós idejű, vagy hát ilyen aktuális nyelvi formula megjelenik, nagyon jól használható. Úgyhogy itt azért van azt gondolom, mindenkinek meg kell találni a sajátja, tehát meg kell találni azt, hogy melyikre mit választok a saját szakterületemhez, hiszen ez szakterületenként is változhat.
5: Igen, de hát nyelvész.
6: Hát igen, de hogy mondjuk a szakterületen belül, például ha én egy saját alkalmazást feltanítok, akkor valószínűleg az lesz nekem mindegy, hogy mit választok, hiszen ez van különböző alkalmazásoknál, képes vagyok arra, hogy én azt konfiguráljam, feltanítsam, saját testre szabjam a saját szakterületemhez, és az lesz valószínűleg akkor a leginkább előremutató
5: számomra. Igen, nekem úgy múltkor mondott valaki, és valószínűleg igaza van, hogy mondjuk fordításnál, de a nagy nyelvi modellek 2-3-4 szinonimát ismernek. Még mondjuk egy régi, szép, nagy, vastag szótár, az ugyanarra a szóra tudott 20-at.
6: Igen.
5: És nem is mindegy, hogy melyiket használjuk.
6: Igen, ez így igaz. Erre mondjuk még azt szoktuk javasolni, hogyha az ember feltétlenül a szótárt most nem akarja elővenni, akkor hogy többféle.
5: Egyébként a diákok ma még használnak szótárt?
6: Digitális szótárakat használnak. Azt mértük, mert egy lexikográfiai kutatásban is benne vagyok, egy angol szakos kolléganővel, angol és német szakosokat mérünk, immáron 9. éve, 3 évente mérjük fel az ő szótárhasználati szokásaikat, és azt tapasztaltuk, hogy míg van otthon a polcon nyomtatott szótár, de a felhasználásnak köze nincs, a felhasználásnak köze nincs ahhoz, amit ők otthon birtokolnak, mert nagyon kismértékben használják. Megjelentek a tulajdonképpen a fordító programok és a különböző kereső programok is szótárként való funkcióban használatosak már, és hát a csevegő alkalmazások is. Úgyhogy ez a szóra vagy kifejezésre keresés, ez tulajdonképpen nagyon kivesző félben van. Tehát kontextust adnak meg, keresnek valamilyen adott kontextus, és sajnos itt az első adandó választ el szokták fogadni. Tehát itt majd tulajdonképpen ezzel kell foglalkozni, hogy hogyan lehet lexikográfia oktatásakor, vagy nyelvoktatáskor azért arra rámenni, hogy hogyan tudunk jól szótárdidaktikát tanítani, szótárhasználatot.
5: Ez nagyon egyszerűen lefordítva ez a nyelvtudásra, hogy hat?
6: A nyelvtudásra jól hat. Az én tapasztalatom szerint arra a nyelvtudásra, ami, tehát inkább visszakozok, tehát arra a nyelvtudásra jól hat, hogy tulajdonképpen korábban azt gondoltuk, hogy minél nagyobb a nyelvi input, ami az embert éri, annál jobban meg fog tudni tanulni egy idegen nyelvet. Ezért mondtuk, hogy két nyelvű, az ember valószínűleg csak úgy lesz, ha kiköltözik valamennyi időre külföldre, vagy az egyik szülője egy másik kultúrából származik, és ezek voltak az igazi kétnyelvűek. És mit látunk most? Megjelentek a kétnyelvűek. Itt Magyarországon tele vagyunk kétnyelvű fiatallal, akik éjjel-nappal idegen nyelven, jellemzően angolul hallgatják a filmeket, nézik a podcastokat, beszélnek, kommunikálnak, játszanak egymással. Tehát az, hogy hatalmas nyelvi input éri ma a fiatalokat, ez nagy mértékben elősegíti azt, hogy ők kétnyelvűvé váljanak, vagy legalábbis egy nagyon magas szinten elsajátítsák az idegen nyelvet. Az a fajta nyelvhasználat, amiről az előbb beszéltünk, hogy tényleg nagyon tudatosan tudjam kiválogatni, hogy melyik lexikai kifejezést válasszam az adott kontextusban, mi lenne ott az igazán helyes, pragmatikai szempontból, ugye erről legyen ismeretem a nyelvhasználat szempontjából, ez azért kevésbé jellemző, De ha azt veszük, hogy tényleg a nagy input azért az el fogja ezt is érni, hogy egy ilyen nyelvérzékkel fognak rendelkezni, mint egy anyanyelvű környezetben felnevelkedett ember.
5: Igen, szóval ismerősünknél egy kisfiút, aki bár nem helyes nyilván, hogy a szülei a videó elé ültették, de gyakorlatilag megtanult Thomas a gőzmozdonytól németül.
6: Igen, ezt mi is próbáltuk. De aztán az angol felülírt minden Thomas a gőzmozdonyt, amivel mi próbálkoztunk.
5: Jó, akkor térjünk kicsit vissza arra, hogy állnak az egyetemek. És ha mondta, hogy, vagy olvastam, de lehet, hogy már mondta is, hogy ezek a szabályzatokat nézegetve, vagy tanulmányozva, 4 fő elemet lehet megállapítani benne, hogy merre, hogyan készülnek az egyetemek az oktatással. Szerintem kanyarodjunk rá erre, hogy ebben mi az összkép?
6: Jó, tehát mik azok a fő elemek, igen, amik megjelennek ezekben a szabályzatokban? Egyrésztről megjelenik az, hogy annak az igénye, hogy ezt rendszeresen frissíteni kell. 50% fölött...
5: Már magát a szabályzatot.
6: Igen, a vizsgált dokumentumokba fekete-fehéren beleírták, hogy fél évente, évente, vagy valamilyen rendszerességgel frissíteni kell. Tehát már a szabályzat létrehozásakor tudatában voltak a szabályozók, hogy ez egy olyan terület, ahol ezt jobb, hogyha nyilvánvalóvá tesszük. A másik, ami és itt már 70% fölött megjelentek azok, amiket még mondani fogok, az, hogy az akadémiai integritásnak a védelme, tehát etikai megfontolások, hogyan kell hivatkozni rá, ki a felelős az EMI által generált tartalomért, minden esetben a szerző felelős, legyen ez oktató vagy hallgató, tehát erre mindegyik kitér, és nagyon fontosnak tartja. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ez az a pont, ami minden egyesben megjelenik, és talán a legnagyobb, legerősebb fókusz ezeknek.
5: Tehát ez az, amit nagyjából minden AI beszélgetésben is megjelenik, hogy bármi is csinálja, az a felelős, aki az ember a végén.
6: Akkor a pontosság hitelességért ugye a szerző felelős, a plágiummentesség, ezt is tisztába kell tenni, hogy ugye mit jelent az, hogy plagizálás, nem azért plagizálom, nem azért jelent plagizálást, vagy jelenthet, mert az EMI generálja, hiszen az EMI maga nem szerző, tőle nem plagizálhatok, ugye az inkább csalás kategória, hogyha sajátomként nyújtom be, hanem hogy használ olyan szerzői védelem alatt álló műveket, és simán oda teszi nekem, és én nem is tudom, és így követek el például
5: plágiumot. Igen, ezt akartam kérdezni, hogyha mondjuk a ChatGPT nem mond hozzá forrás, de egyébként ő maga idéz.
6: Ő maga idéz, de ha szerzői oltalom alatt álló művekből idéz, és én azt beemelem, és sajátomként, akkor én plágiumot követek el ezzel. Úgyhogy a plágium... Tehát a plágium veszély is nő, de ezáltal nő. De nyilván ugye van az a csalás is, hogy hát magamként adom el azt, amit ugye nem én írtam.
5: De ha odaírom, hogy a ChatGPT-ből idézem, akkor már nem plágium, vagy akkor még plágium?
6: Igazándiból mi azért azt szoktuk javasolni, tehát, hogy ilyen munkákban azért ne idézzünk a ChatGPT-től, de azt mondom, hogy mondjuk stilizálásra, nyelvi stilizálásra használtam, vagy fordításra, és ott egyszerűen megfelelő módon idézem, hogy ChatGPT. Ha keresésre használom, ugye vannak nagyon jó forráskereső szoftverek, Scite, Elicit, Scopus AI, tehát ezeket szoktuk javasolni, ott viszont meg fogja adni azokat a tanulmányokat, azokat a konkrét forrásokat, amiket be tudok hivatkozni. Ott a mellékletbe illik beleírni, hogy én azért tudtam mondjuk egy jóval nagyobb merítésből megírni ezt a dolgozatot, hiszen nem csak 30-40-500-at tud nézni, vagy akár ennél nagyobb adatbázis, mert használtam mondjuk ezeket az alkalmazásokat. Aztán az adatvédelem, az, ami nagyon erősen megjelenik. Itt ugye minden intézmény, ahol ez megjelenik, leginkább azzal foglalkozik, hogy a személyes, vagy az ilyen úgynevezett különleges adatok, ezek nem kerülhetnek ki az intézményből, tehát az intézmény által licenszelt, belső használatra megvásárolt EMI alkalmazásokat szabad csak használni, és nyilván nem szabad a döntésnél ugye hagyatkozni, tehát semmi annál, hogy pályázat kiírással kapcsolatban én elemezhetem, vagy táblázatot generáltathatok a bejövő pályázatokból, de nyilvánvalóan a pályázati döntést, vagy semmilyen döntési folyamatot nem adhatom át, úgyhogy...
5: Meg nyilván az osztályzás sem.
6: Igen, igen, tehát hogy ezeknél a folyamatoknál ugyan használhatom adatelemzésre, tudok belőle statisztikákat emiatt a generálni belső és védett környezetben, de semmilyen döntési mechanizmus nem adhatom át.
5: Ha van még beadandójuk, a beadandókat milyen mértékig ellenőrizheti az AI?
6: Hát én azt gondolom, hogy például én a nyelvi képzésben azt látom, hogy ellenőrzik. Ugyanott vagyunk, mint hogyha valaki mondjuk a németül még jól beszélő nagymamáját, vagy szüleit kérte meg, vagy külföldön élő nagynényét, hogy nézze át, vagy a témavezető, ugye témavezetőként rengetegszer kellett javítani és figyelni a nyelvi helyességre. Most azt látom, hogy jobb minőségűek azok a beadott munkák, és tudom, hogy a hallgató nem olyan, tehát nem változott annyit, hogy ennyivel jobban tudna németül. Én azt gondolom, hogy ez egy helyes használat lehet, amennyiben, tehát mi próbáljuk ezt úgy irányítani, hogy ellenőrizze le, kérjen javaslatot, nézze meg, hogy milyen formán lehetne azt úgy stilizálni, hogy ez egy szakdolgozati munkának megfeleljen. Tehát sokszor egy ilyen nagyon egyszerű, általa összeírt gondolatsort esetleg stilizálással egy magasabb szintre tudja felhúzni elmi használattal. És akkor hát nagyon kell ismernünk a hallgatót, és végig kell vinnünk őket a folyamaton. Tehát nekem erre az a taktikám, és ezt hallottam másoktól is konferenciákon, hogy a szakdolgozatnál például egyrészt nagyon fontos az, hogy egy akár egy tímmunka is legyen azok a hasonló témakörben szakdolgozó hallgatókkal együtt dolgozva, és hogy én végigvigyem a folyamatot. Tehát azt nem lehet, hogy ő jelentkezik, néhányszor konzultálunk, és utána egy ilyen kutató munkába elmélyedve majd megjelenik a kész szakdolgozatnál, mert akkor nem fogom tudni megállapítani, hogy ez most az ő munkája vagy nem, hanem az szokott célra vezető lenni, hogy mi nagyon rendszeresen lépésről lépésre beszéljük át a szakdolgozatnak a elkészítését, és akkor mindig látom, hogy mennyit tett ő bele, megismerem az ő valódi tudását, illetve nálunk, és ezt szintén láttam más egyetemeknél is, megjelenik egy olyan lehetőség, hogy a szakdolgozatnál jelezzük, hogyha úgy érezzük, hogy itt túlzott elmi használatot tapasztaltunk. Mi ezt úgy oldottuk meg, hogy ne kelljen a témavezetőnek azt mondani, hogy az 5. és a 6. oldalon én találtam, nem fogjuk tudni bizonyítani. Tehát ez nem olyan, mint a plágium, ahol tényleg megtaláljuk X könyvből, és oda tudom neki írni, hogy ez már pedig ebből a könyvből, művől származik ezen az oldalon, és plagizálás, ez nem. De érzem a stílusán, érzem a szóhasználatot, érzem azt, hogy például ezt nem tanultuk, ezt ő nem tudhatja, ez valaki más, és ha utána nézek, akkor én kis deríthetem esetleg, hogy ezek a gondolatok honnan származnak, és akkor igazándiból, mivel ez nagyon nem bizonyítható, és a legtöbb szabályzat ebbe az irányba ment el, hogy ne akarjuk egyfajta hát ilyen pandúrként ezt valamilyen bizonyítási eljárás alá venni, hanem azt mondjuk, hogy akkor ezt meg kell védenie szóban, és én szélzem neki, hogy én úgy érzem, hogy itt volt nem megfelelő eszközhasználat. Azon is láthatom, ha mondjuk ő nem jelöli, hogy ő mit használt, sem a stilizálásnál, túl kevés a forrás, a források minősége. Nekem volt ezzel nagyon rossz tapasztalatom. Tehát olyan forrásokat húzott be a hallgató a munkájába, amik teljesen más területekről jöttek, és nem is értettem, hogy kerülnek oda. Tehát például orvosi szaklapokból. Csak azért, mert 2-3 egyezés volt a cím és az általunk feldolgozott téma között, és nem is figyelt arra, hogy orvosi szaklapokból idéz be nekem oda műveket, aminek semmi köze, mélyebben nincs köze ahhoz a témához. Úgyhogy ezért kell szorosan kísérni, figyelni, együttműködni vele, jelezni. Tehát ilyenkor visszajelzem, hogy nem ez, nézzük meg a szakdolgozatot, amit kiadtunk, ami ugye elérhető a előadás során, a szeminárium során, és tessék azokkal dolgozni, azokat feldolgoztathatja AI-jal, tehát hozzáférését megkönnyítheti ezekhez ezekhez az anyagokhoz, szakfolyóiratokhoz, az már megint egy másik terület, hogyha ő azokkal dolgozik. Úgyhogy ezért fontos a tudatos eszközhasználat, hogy ő például olyan forrásgyűjtő EMI alkalmazásokat használjon, ahol például megadhatja, hogy mely folyóiratokból keressen neki az EMI. Tehát nem a nagyvilágból, hanem arról a 10 mondjuk germanisztikai vagy szakdidaktikai folyóiratból, amit mi...
5: Ami hiteles.
6: Ami hiteles, amit mi tanítunk, amire mi hivatkozunk, és akkor azokból szedje össze a tudást. Onnantól már rendben van.
5: Ez mennyivel növelte meg így az oktatók munkáját?
6: Hát szerintem nagyon. Nagyon, és szó van erről, több intézmény is már azért morfondírozik ezen, hogy a szakdolgozatnak így ebben a jelen formájában nincs nagy jövője. Tehát elindultak az intézmények afelé, hogy hogyan tudnánk azt a részét, ami a úgynevezett ilyen elméleti háttértudás, amit úgymond a gép tényleg gyorsan és szakszerűen megfelelő paramétereket megadva nagyon jól meg tud csinálni. Attól függetlenül nem árt, ha mi azt tényleg tudjuk és ismerjük, tehát el kell benne mélyedni, de nem teheti ki ez a szakdolgozat nagy részét, hiszen ez tényleg egy géppel megírható fejezetrész. Viszont a gyakorlati alkalmazása, tehát egyfajta projekt alapú szakdolgozatok, ugye itt főként a humántudományok vannak nagy bajban, tehát ez azért a műszaki...
5: Mert talán a programozás is hasonló
6: cikőben jár. Igen, tehát azért ott is ez felmerül, úgyhogy mi azt javasoljuk, és ez nyilván a jövő zenéje, de szerintem nem olyan távoli jövőjé, hogy ezt a típusú szakdolgozatot, ezt lassan azért gondoljuk át, hogy szükségünk van-e erre, és próbáljunk meg projekt alapon gyakorlati munkákat, vagy akár gyakorlati terep gyakorlatokhoz kapcsolódó műhelymunkákat, ilyesmiket szakdolgozatként.
5: Nem, belegondolok, nem tudom, amikor én TDK dolgozatot írtam, hát az is ugyanez.
6: Is ugyanez.
5: Tulajdonképpen. Azt lehet látni ennyi kutatás, meg ennyi egyetemi háttér után, hogy valójában mi az a tudás, amire szükség van?
6: Ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz. Rengeteg előadás foglalkozik ezzel, hogy hogyan változik meg az, amire a jövőben szükségünk lesz. Azt gondolom, hogy ezért ez nagy mértékben még tapogatózás. Tehát, hogy persze vannak azok az elképzelések, hogy a nagyon automatizálható feladatokat át fogja venni, tehát a nagyon alacsony képzettségű munkát, nagyon alacsony képzettséget igénylő munkára kevésbé lesz a jövőben szükség. De azért ez sem lehet 100%-ig megmondani, itt azért már vannak folyamatok, amik elindultak, tehát nagy gyárak azért több tízezeres elbocsátást hajtottak végre az utóbbi időben, tehát ez azért mutatja, hogy itt azért van emögött reális félelem, de azok a területek, ahol mondjuk egy ilyen magasabb végzettségű területek, ahol a szaktudás az fontos, meghatározó tényező, ott továbbra is a felügyelet megmarad. Amit mondanak, most több konferenciát, az AI Summitot is behozhatjuk, igen, ott konkrétan az hangzott el, hogy átrendezi a munkafolyamatokat. Tehát nem úgymond bizonyos, nem feltétlenül bizonyos ágazatok tűnnek majd el, vagy bizonyos munkahelyek.
5: Igen, most is sokan mondták el, nem az AI veszi el a munkát, hanem a kolléga, aki jobban
6: jól használja
5: hozzá.
6: Az
5: szerintem
6: AI-t.
5: Azért ez, mondjuk azok, akik egy 10 000 embert leépítenek egy gyárban,
6: igen,
5: ott szerintem nem az a kolléga vette el az ő munkájukat, aki jobban ért az AI-hoz, hanem vagy egy robot, vagy egyszerűen feleslegessé vált, amit csináltak.
6: Igen, tehát ilyen is van, de alapvetően tényleg a munkafolyamatok átszervezése zajlik, és itt kell megtalálni az AI-nak a helyét, hogy ebben mi hogyan tudunk jól hagyatkozni, hogyan tudjuk bevonni ezekbe a munkafolyamatokba, és át fog rendeződni, úgymond a munkahelyeknek a struktúrája és a munkafolyamatok.
5: Igen, csak közben vannak a diákok, akik éppen középiskolába járnak, egyetemre mennek, és esetükben kérdevek szülei vagyunk, vagy nagyszüleik, ki hogy mi legyen velük, mit tanuljanak. Tehát emlékszem, én az apukámtól egyetlen egyszer kaptam életemben pofont, amikor megkérdem, tudom, mi volt a feladat, mondjuk 3x6, és azt mondtam, hogy 19, itt még nem, ezért még nem kaptam pofont, az egyet tévedtem, na azért már igen.
6: Igen.
5: Tehát, hogy mi az a lexikális, nyilván 3x6-ot azért jó, ha mindenki tudja, hogy mennyi, 15 és 20 közt valahol, De hogy mi az a lexikális tudás, mondjuk, amit azért, ha AI van, ha nincs AI, mégiscsak tudni kell.
6: Igen, ez azt gondolom, hogy nehezen meghatározható, talán inkább gondolkodni kell tudni, reflektálni. Tehát van egy lexikális tudás, mert ellenőriznem kell a gépet. Az, hogy ez milyen mértékű, talán szakonként változhat. De az, hogy én nekem benne legyen a munkafolyamatomban az, hogy milyen módon alkalmazom ezt a technológiát, hogy én hol építem bele a technológia használatomba a reflexiót. Megnézem-e a forrásokat, amik alapján számomra idéz valamit, vagy számomra kigyűjt valamit, kezdek-e valamit azzal, hogy például több eszközt használjak, egymást ellenőrizzék ezek az eszközök. Igen. Például tudom-e azt, hogy én mire vagyok képes, tehát hol vagyok biztos magamban, és itt nem adom át semmiképpen az irányítást. Azt gondolom, hogy ez lesz az igazi tudás, hogy ez a kritikai szemlélet, ez legyen bennünk, hogy ne fogadjunk el mindent. Ehhez kell egy szakmai...
5: Ehhez kell egy alaptudás.
6: Ehhez kell egy szakmai tudás, amit magaménak tudhatok. Tehát, hogy azt gondolom, ez továbbra is fontos lesz. Egy jó eszközhasználat, és az etikai ismérvek, hogy én mi alapján tudok használni.
5: Tehát ez egyetemeken mennyire oktatják ma? Nyilván nem a AI szakon, ott nyilván erősen oktatják az AI használatot, de egy általános egyetemen. Mennyire mutatják meg a diákoknak, hogy ezt hogy kéne használni, vagy ez ilyen jobbára autodidakta módszer?
6: Egyre inkább azt látom, hogy egyre több egyetem indít szabadon választható, kötelezően választható valamilyen formában ilyen kurzusokat. Mi a Károly Gáspár Református Egyetemen most szeptembertől vezettük be azt a kis modult, ami felmenő rendszerben minden hallgatónak kötelező lesz, tehát most az első évesek fogják elvégezni. Ez egy nagyon rövid, egy 90 perces modul, tehát nem egy teljes fél évet átölelő gyakorlati tárgy, de ez az EMMI szabályzatunk és útmutatónknak a lényege, interaktív és multimédiás módon, tehát egy ilyen e-learning modul, hogy mindenki azzal ismerkedjen meg, hogy mi a felelős használat, hogyan kell megfelelő módon a forrásokat hivatkozni, milyen eszközöket kínálunk, tehát mi az az eszközpark, amit mi javaslunk megismerni a hallgatóknak, mik azok a mellékletek, amiket ez ügyben nekik ismerniük és használniuk kell. És ezen túl vannak olyan kurzusok, akár karonként és speciális szakos kurzusok. Ugye minden, tehát kérés az elhangzott, hogy minden kurzusba valamilyen módon építsük bele, ez nyilván azért az oktató érdeklődésétől és magától az anyagtól is azért függ, hogy milyen mértékben tudja, de a EMMI műveltség fejlesztésére minden kurzus alkalmas, tehát azt gondolom, hogy ott azért arra van lehetőség, de nálunk van külön erre még egy fél évet átfogó gyakorlati kurzus is, ami szabadon választható, és minden karon elérhető, tehát bárki fölveheti.
5: És vannak ajánlott alkalmazások? Hogy...
6: Igen, tehát hogy mi úgy építettük föl ezt a kurzust, hogy először egy picit magát a definíciót, egyáltalán a mesterséges intelligencia, a generatív mesterséges intelligencia, az ügynökök, ugye ezek a új fogalmak mind megjelennek, és aztán pedig arról, hogy az oktatáshoz, tanuláshoz hogyan használom a kutatásaimhoz, hogyan tudom egyáltalán megítélni az EMMI generált a tartalmakat, tehát itt a fake newsról is szó van, és a well-beingről is, tehát a jól létemhez hogyan tudok mesterséges intelligenciát használni. Azt gondoltuk, hogy igen, ez is jelenjen meg, mert a kipihent hallgató a jó hallgató.
5: Na, akkor ennél az utóbbi két dolognál álljunk meg. Kezdjük a fake news-zal. Önök mit tanítanak? Honnan kell tudni valakinek, hogy ez fake news?
6: A kurzusban egyrészt próbáljuk érzékenyíteni a hallgatókat arra, hogy nem lehet mindent elhinni. Olyan alkalmazásokat is mutatunk, amik kifejezetten fake news gyártó alkalmazások, és ők maguk is könnyedén kipróbálhatják, hogy milyen gyorsan lehet generálni. Igen, reméljük, hogy ezzel így nem terjesztjük ezt még. És megpróbáljuk azokat az ismérveket összeszedni. Ezek általában tényleg ilyen projektmunkák, hogy mi az, amitől gyanút foghatunk a képi tartalom, vagy a szöveges tartalomnál. Tehát mik azok a stílusjegyek? Mik azok a megjelenő emmire utaló, akár formai jegyek, amiket kiszűrhetünk. Aztán
5: mi az a három? Megint a hallgatók, meg magam miatt is kérdezem, mert annyira tud bosszantani, amikor már tetszik, hogy jaj, de cuki kis állatos videót látok, és akkor a végén rájövök, hát ez minden volt, csak élő állat, nem?
6: Igen, itt egyre nehezebb lesz a dolgunk, mert az az igazság, hogy mi még úgy születünk, hogy úgy nőttünk föl, hogy az általunk befogadott képi tartalom nagy része nem EMMI generálta volt. Tehát számunkra azért elég hamar feltűnnek. Az a generáció kerül majd bajba, akik ugye úgy nőnek föl, hogy tulajdonképpen... lehet, hogy nagyobb mértékben fognak látni EMMI generálta tartalmat.
5: Hát valahol azt olvasom, hogy a macskás generálta videóknak mondjuk most a 80%-a már generált.
6: Igen. Tehát azt gondolom, hogy itt nagyon nehéz, hogy ezt az érzékenységet, hogy amit én látok, hogy a hallgatóknak kezd elegük lenni ezekből. Tehát, hogy amikor a amikor már ilyen tömegesen éri el őket az EMI által generált tartalom, kezd számukra ez visszataszító lenni, és ezt most már több egyére jelzik is vissza a hallgatók, hogy ők ezt most már nem igénylik ilyen szinten, tehát hogy van egyfajta ellenállás ez ügyben. A szövegeknél ott talán jobban, mert ugye itt kell egy realitásérzéknek lenni, tehát itt ezt nagyon nehéz elmondani, nyilván ezekről próbálunk csoportosan együtt hosszasan beszélgetni és összetenni. A szövegnél talán könnyebb megfogalmazni azokat a stílusjegyeket, akár formai, tehát például ez az MD-snek, tehát ez a hosszú gondolatjelnek a megjelenése.
5: Valamint a ma már nem az a kérdés, hanem.
6: Igen, igen. Tehát, hogy vannak olyan fogalmazási módok, akkor a közbevetett mondatok, tehát, hogy ezeknek, ezeket föl lehet egy kicsit dolgozni, és akár formai jegyeket kijegyzetelni, megmutatni. És akkor nézze meg, amit ő generál. Nagyon sokszor azt szoktuk, hogy összevetni azokat a munkákat, amiket ők generálnak, akár különböző alkalmazásokkal. Nézzük meg, hogy akkor a 3-4 alkalmazásnál hasonló stílusjegyek megjelentek-e, és akár próbálják meg egymásnak eladni ezeket, mint saját munka, melyiket tudják, vagy hogy hogyan lehetne ez.
5: Ez az AI-jal szemben, nem felejtettem el a well-being-et, de az AI-jal szembeni ellenállás a fiataloknál az mennyire jelentkezik? Mert belejátszik, mondom, a környezetkárosító hatás, belejátszik az, hogy elárasztjuk az internetet mindenféle teljesen értelmetlen tartalommal, belejátszik az ő esetükben aztán végképp, hogy nem tudják, hogy mi lesz az életük következő 40 évében. Igen. Mennyire jelenik ez meg?
6: Én azt látom, hogy ez még nem tudatos. Tehát ez még nem tudatosul, a környezetkárosító hatása semmiképpen. Nagyon egyszerűen megoldható, tényleg nüansznyi dolgokkal is az AI-hoz nyúlnak. És szerintem ez egy nagyon fontos cél lesz majd az egyetemeken, hogy a használatnak tehát a felelős használat az nem csak az, hogy mit használok, hanem az, hogy
5: mennyit.
6: Igen, pontosan. Tehát ez egy nagyon fontos kihívás lesz, mert annyira könnyű. És azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz ezt a kísértést legyőzni, hogy én esetleg pillanatok alatt megoldok valamit, ami nekem hosszabb ideig tartana, de ha meg tudjuk győzni őket arról, hogy a minőség nem mindig olyan, és nem minden feladatra érdemes ezt az energia befektetést és környezetszennyezést hát előidézni, akkor azt gondolom, hogy megfontoltabbak lesznek ezek a felhasználások.
5: Ez egyébként a fiatalokra vonatkozik, vagy az idősebb korosztályokra is?
6: Hát én most csak a saját környezetemből tudom, ezt így nem mértük. Azt tudom, hogy a felhasználást nagyon erősen visszavetette a szabályzatok hiánya. Tehát, hogy a hallgató kifejezetten a tanulmányaikhoz kapcsolódóan még egy éve azért arról adtak számot, hogy annyira nincs szabályzás. Nem, a tanárok végképp nem mertek se át, se bét mondani, igen, hiszen nem voltak intézményi szabályzatok, és sokkal óvatosabbak voltak. Most, hogy már kijöttek, látszik, hogy olyan nagyon nem tudnak korlátozó jelleggel megjelenni, inkább próbálnak ilyen gyakorlatorientált és ilyen ajánló módon fellépni ezek a szabályzatok. Azt látom, hogy akkor így elindult egy ilyen tömeges használat, és ott lehetne belépni, hogy egyrészt megváltoztatni azt, hogy mit kérünk a hallgatóktól. Tehát mi például az oktatóknak is készítünk kurzusokat, és az egyik kurzusunknak az a címe, hogy értékelésünk átértékelése az EMI korában. Tehát, hogy mik azok az értékelési módok, hogyan tudok én a megszokott tipikus esszé feladatomból kilépni, és azt mondani, hogy egy olyan feladatot kérek, ahol mondjuk kell egy párértékelés benne, tehát egy ilyen peer review, kell bele mondjuk egy projektmunka, kell benne önreflexió, megjelenik a hallgatónak a személyes élettere, tehát minél inkább valamilyen egyéni személyes feladatot tudok neki adni, annál kevésbé fog várhatóan a géphez nyúlni. Tehát mik azok az ismérvek, amiket figyelembe véve én át tudom alakítani az én megszokott hagyományos értékelési rendszeremet úgy, hogy a hallgatónak minél kevésbé legyen érdeke emmihez nyúlni, vagy ha emmihez nyúl, azt megbeszéljük, hogy melyik részén. Tehát mondjuk információgyűjtésnél használd ki az emmi lehetőségét, de utána fordítsd ezt a saját világodra le, és ott a gyakorlati, mondjuk projektmunkába, csoportmunkával, kooperatív tevékenységekkel együtt fedezzetek föl valamit, ami meg a sajátotok, és azt mutassátok be. Úgyhogy mi például ezt így csináljuk az emmi kurzusnál is, a végén leadandó egy úgynevezett emmi toltartó, ahol nekik azt kell bemutatni, hogy a fél éven át megtanult különböző szoftverek az oktatástól a wellbeingig, mi mindent tanultak meg erről a területről, hányat próbáltak ki, és utána egy emmi toltartót ad le nekem, amit egy videóval be is mutat személyesen, feltölti ezt a videót, hogy én ezeket használom, ezt ezért, ezt azért, itt ennek ez a korlátja, milyen funkcióban és milyen élethelyzetben használom a különböző eszközöket, amikkel itt megismerkedtem.
5: És akkor nagyjából elértünk a műsor végére, úgyhogy a toltartóból egy elemet vegyünk még ki, a wellbeinget.
6: Jó.
5: Miért lesz nekünk jobb? Vagy hogy?
6: A wellbeingnél arra próbáltunk összpontosítani, hogy egy picit olyan emmi eszközöket is behozzunk, amik egyrészt talán tudat alatt használtunk eddig, tehát hogy egyáltalán tudatosítani azokat, hogy mondjuk a célzott megkeresések, vagy a különböző algoritmusok, amik háttérben működnek, és próbálnak minket kiszolgálni, ez vajon számunkra, ez javunkra válik, hol válik javunkra, vagy mondjuk egy bizonyos információ, tehát amikor mondjuk személyre szabott információt szeretnék, akár a saját fizikai, szellemi, lelki jólétemre vonatkozóan, akkor hogyan tudok például itt mesterséges intelligenciát használni, és mik ezeknek a korlátai. Ugye itt van ez az a terület, ami az idősödő társadalomra fog majd vonatkozni, hogy őket hogy tudjuk például emire eszközökkel, szoftverekkel kiszolgálni, és az elmagányosodást, vagy a különböző ilyen pszichés megbetegedéseket, és ugye ez a fiatalokra is vonatkozik, tehát a pszichés megbetegedés, az nagyon erős pszichés nyomás, az igen, ott van a fiatalokon, úgyhogy azt gondoltuk, hogy ezzel a kurzus résszel, ugye itt azt hiszem, hogy 2 órát szánunk erre, 2 hétig foglalkozunk ezzel a témával, megpróbálunk olyan eszközöket hozni, ami egyrészt a személyes használatot, minél inkább személyessé tenni az emmi használatot, hogy ebben milyen eszközök állnak a rendelkezésemre, másrészt pedig az, hogy mi mindent tud mérni, tehát ezeket
5: értékelési,
6: igen, tehát az okos órától kezdve a különböző tréning felügyeleti rendszerek, tehát ezeknek a beemelését céloztuk, hogy akkor hogyan tudom például a munkafolyamataimat emmivel úgy szabályozni, hogy megfelelő időközönként följöjjön az, hogy állj föl, tegyél egy sétát, mozogj, tehát hogy ezeket hogyan tudom például a munkafolyamataimnál az emmit arra használni, hogy az én személyes feladataimat egy ilyen project manager alkalmazásként segítse nekem, hogy én azt valóban abban az ütemben olyan módon és számomra megfelelő és hatékony módon vigyem végbe. Úgyhogy ilyenekre.
5: Hát akkor nagyon szépen köszönöm. Az én projektmenedzserem azt mondja, hogy lejárt a műsoridőnk, ígyunk, de majd a műsor után megálljunk is föl. Nagyon szépen köszönöm Dringo Horváth Idának, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatásfejlesztési továbbképző központjának a vezetőjének, hogy itt volt a műsorban. Önöknek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem tanultunk valamit ebből a műsorból. Én minden esetre úgy érzem, hogy igen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm.
6: Köszönöm szépen a meghívást.
4: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián.

0: Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Jelentősen nőttek a reálbérek, ritkítják a medveállományt Romániában. Folytatódik a napos enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Csak nem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt van. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit hangsúlyozta, a változásban a szülőknek fontos szerepe van, mert azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. Kihallgatták az Orbán kormány volt államtitkárát, aki a gyanú szerint azért rúgott ki minisztériumi dolgozókat, mert letöltötték a Tisza Világ applikációt, erősítette meg a Telex és az RTL információit a rendőrség. A volt vezető ellen hivatalos személy által elkövetett, személyes adattal való visszaélés miatt folyik eljárás. Országos razzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődött Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, hogy jövő kedden az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. Mától lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Újra elfogadták Romániában a medveállomány ritkítására vonatkozó törvényt, amelyet az államfő augusztusban küldött vissza újra tárgyalásra a parlamentnek. A törvénytervezet idén 859 barna medve kilövését engedélyezi, további 110 nagy vadat pedig akkor lehet lelőni, ha emberéletet veszélyeztetnek. Romániában napi szinten járnak be a medvék lakott területekre, vagy támadnak meg kirándulókat. Országszerte süt a nap, eső nem lesz, északnyugaton és keleten felhők szűrhetik a napsütést. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Napközben 24-29 fok, este 17-23 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
2: Elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en. Vendégünk Simeg Ági, aki különleges utazásokat szervez olyan helyre, ahova ember nem utazna el, de te mégis megtaláltad a módszert, meg a, hogy is mondjam, a rendszert, hogy elvigyél különleges helyszínekre embereket. Na mesélj, milyen különleges helyszíneket, mert az az igazság, hogy régóta ismerjük egymást, ugye még az újságíró iskolából, de a Facebookon láttam, hogy elindítottál egy különleges vállalkozás, ez tulajdonképpen, mesélj erről.
3: Szia Andris, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy mesélhetek erről. Igen, mi már régebb óta ismerjük egymást, akkor is már egyébként idegenvezetőként dolgoztam, de akkor irodáknak, tehát úgymond alkalmazottként. És aztán az élet azt hozta, hogy elindítottam a saját vállalkozásom, mert Hát én magam is szerettem külön utazni, és eljutottam olyan országokba, meg tényleg nagyon nagy élményt jelentettek, és olyan helyek, amikről általában nem sok információnk van, és az emberek emiatt félnek tőle, vagy a médiában csak negatív dolgokat hallunk róla, és azért a gyakorlatban ezek más arcukat is meg tudják mutatni, és így jutottam el például Irakba is, nem sokkal azután, hogy turista vízumot lehetett szerezni, könnyebbé vált, annyira tetszett például, hogy 3 hétig utaztam hátizsákkal, és 2 hónapra rá megint visszamentem 3 hétre, úgyhogy tényleg keresztül kasulbe utaztam, és aztán ebből jött az ötlet, hogy akkor miért nem utassam meg ezt másoknak is, mert biztosan nem tudják, hogy ennyire gyönyörű dolgok vannak, illetve nem is annyira látnivalók egyébként, bár az is nagyon szép, hanem a vendégszeretet. Tehát, hogyha az ember ezekbe az országokba elmegy, akkor olyan emberekkel találkozik, hogy ez lesz a legmaradandóbb, hogy amit ők átéltek háborúról háborúra, például, ha csak Irakot mondom, akkor nagyon meglepő, hogy mennyire kedvesek, behívnak a házukba, önzetlenül segítenek. Tehát ez volt még nagyobb élmény, mint amit láttam.
2: Na várjál. Libanon, először menjünk Bagdadba. Ugye én, mint háborús tudósító, rengeteget járok Irak, rengeteg barátom van, és az egyik kedvenc országom Bagdad, meg azt gondolom, hogy a Bagdadi Nemzeti Múzeum még egyelőre menőbb, mint a londoni National Museum, tehát az az igazság, hogy Bagdadot, azt mindenkinek ajánlanám, de hát ugye ezt nem szoktuk mondani, mert mindenki arra gondol, hogy 3-szor felrobbantanak, de gyakorlatban, ha egy utazás szervező azt mondja, hogy elviszlek és nézzük meg, akkor erre az most egy eldöntendő kérdés, de légy szíves, hosszan válaszolj rá. Van utazásod Bagdadba?
3: Van, egész szövetségi Irakotba járjuk, köztük Bagdadot is, hozzárakjuk Kurdisztánt is, bár az már azért régebb óta kicsit ismertebb a turisták számára, és nekem is az egy nagy kedvencem Bagdad, hozzáteszem, és azért az országoknál fontos azt megemlíteni, hogy külügyminisztérium által utazásra nem javasolt országról van szó, úgyhogy azért finoman kell tényleg ezzel bánni, meg mindig körültekintően fogalmazok, hogy persze azért figyelni kell az eseményeket, mindig változhat, és tényleg akkor nem indítok utat. Benne van ez az egész Közel-Kelet, nagyon jól tudod, hogy tele van feszültséggel, de azért a látnivalók, az országnak bizonyos részei, azok egy helyi partnerrel együttműködve, hozzáteszem, az azért biztonságosan látogatható. Én voltam olyan részen is egyébként, ami nem annyira volt biztonságos, de oda nem is vinnék csoportokat.
2: Mit lehet látni Bagdadban, vagy Irakban? Mit mutatsz meg? Én tudom, hogy szuper helyek vannak, és soha nem gondolom azt Irakban, hogy veszélybe vagyok, de ugye nekem egyfajta ilyen tudósítói vagy riporteri vénám van, és én ugye rengeteg embert ismerek, de aki úgy civilként felszáll egy bagdadi gépre, amit nagyjából ugye úgy lehet utazni, hogy mondjuk Isztambulon keresztül, ez egy klasszikus bejáratott útvonal, naponta több járat is van, és leszállsz Bagdadban, mondj egy-két olyan dolgot, amit megmutatsz nekik, tehát például az Istár kapu, vagy a Nemzeti Múzeum, vagy a Babilon, nem tudom, ilyenek például, jól mondom?
3: Jól mondod, igen. Ezek az ismertebbek, meg magában Bagdadban is sok minden van, mondjuk pont a múzeum egyébként zárva van. Én pont aznap jártam ott, amikor hosszú idő után megnyitották, de most megint be van zárva sajnos. Bagdadnak nagyon hangulatos ugye a bazár része is, aztán megállunk az 1001 éjszaka mesével is, megismerkedünk, persze ilyen szoborcsoport van, vagy megnézzük, hát ott vagyunk, ahol Saddam Husseinnek a szobra volt, és ahol ugye ledöntötték szimbolikusan a második öbölháború idején. Aztán vannak gyönyörű mecsetek is, vannak nagyon jó kapcsolataim is egyébként, úgyhogy olyan helyre is bejutunk, ahova azért tényleg egyénileg nem lehet. Egy újságíró ismerősnek köszönhetően például egy olyan mecsethez, ahol Saddam Hussein azt tervezte, hogy majd ott fogják őt eltemetni, úgyhogy ott van a szignója is a dekorációban ennél a mecsetnél. Úgyhogy aztán a hajózunk is a Tigris folyón, úgyhogy tényleg sok minden van. Az Al-Mutanabbi utcában sétálunk, a több ezer éves könyvpiac van, de Bagdadon kívül is, tehát említetted már Babilon, persze mindenkinek ez jut eszébe, hát az Istár kapunak igen, ott meglátjuk, hogy az eredeti, ami megmaradt belőle, meg az egész Babilon élmény, bár Saddam Hussein azért felújította, és és egy kicsit más formáját mutatja most, nem egészen követte a régi hagyományokat, de érdemes elmenni régészeti területekre is, persze Bagdadba, illetve Irakba, mert ez az ősi Mezopotámia.
2: Ez
3: valójában.
2: Így van. Hadd kérdezzek egy találós kérdést. Tudod-e, hogy a világ 7 csodája közül melyik volt Irakban? Jaj, de jó, megfogtam.
3: Nem, a függőkerte.
2: Igen, így van, Szemiramis
3: függőkerte.
2: Így van.
3: Igen, amiről csak azon gondolkodtam, hogy mondjam, hogy nem biztos, hogy ott volt.
2: Igen,
3: hanem valószínű, hogy nem.
2: Egyébként építettek valami olyas, mint ami Szemiramis függőkerte, és ugye nagyon sokan, egy csomót nem láthatunk, ugye mondjuk a gízei piramisokat láthatjuk, de Szemiramis függőkerte csak akkor láthatod, ha elmész Irakba, és annak nem biztos, hogy ott volt, de legalább valami olyat építettek, ami olyan szerű lehetett egyébként, de ha nem is vannak rajta olyan szép virágok, mint amilyen eredetileg lehetett. Ha jól mondom.
3: Ezzel kapcsolatban tényleg az tétít, hogy babiloni függőkertek, és azért a kutatók azt mondják, hogy ezt inkább egy asszírparotában volt, szintén Irakban, északabbra, tehát ebből nem igazán lehet egyébként látni, úgyhogy ez inkább ilyen legendásabb dolog, ez a babiloni
2: függőkert. Le a kalappal, sokan jelentkeznek, hogy el akarnak menni Irakba?
3: Hát azért az túlzás, hogy tömegturizmus lenne, meg ugye én azért úgy mondom, hogy nemrég kezdtem el ezt, és valószínűleg nem ismernek még olyan sokan, ahhoz képest már 4 csoportom volt, abban egyenként 14 fő, és januárban lesz a következő, úgyhogy ahhoz képest elég sokan, és azt tudom mondani, hogy mindenki, aki oda elmegy, az úgy jön haza, hogy nagyon-nagyon tetszett, élete egyik legjobb útja volt, sőt, van olyan, aki már másodjára fog visszajönni.
2: Először is gratulálok, mert zseniális, zseniális. Magyarok vagy németek?
3: Én magyarokkal dolgozom, csak mindig magyaroknak szervez, vagy magyarokkal dolgoztam, és így is most is.
2: Nagyon-nagyon-nagyon profi. Mondjál másik országot, ahova még gondolkodsz, vagy szívesen mennének az emberek. Líbia, Libanon, mert ugye Libanon, hát ugye ennek már gyerekkorom óta Libanon az, hát ugye tudtuk, hogy régen az volt a Közel-Kelet, Svájc, a Beirut, de hát azóta teljesen más kicsengése van Beirutnak meg Libanonnak, vagy hova szervezel még mesélj destinációkat?
3: Egyetértek, pár éve voltam Libanonban, és nagyon szeretnék oda is ennek ellenére indítani, mert nagyon érdekes ország, de azért ott nem annyira stabil a helyzet. Szíriába viszont, ami szintén egy kicsit szokatlannak tűnik, oda megy elvileg csoportom, reméljük most már a helyzet is engedi, mert eddig 2-szer törölnöm kellett. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog lesz, mert most már nincsen Assad rezsim.
2: Így van.
3: Én még utoljára, én ott voltam, nem is olyan régen, 2024 nyarán is, akkor még nem is gondoltam, hogy néhány hónap múlva, aztán ez már a múlté lesz, úgyhogy ez egy új világ, új rendszer, úgyhogy én is nagyon-nagyon vágynék oda vissza megnézni, és Szíria is varázslatos, meg Damaszkusz.
2: Képzeld el, hogy most voltam a rezsim bukása után, sikerült kimenni forgatni pont a Hungary Helps programmal, és fantasztikus volt Damaszkusz látni. Nagyon kedvesek az emberek, nagyon nagy szeretettel gondolnak a magyarokra. Damaszkuszban kifejezetten biztonságban éreztem magam. Hát Damaszkusz az is egy ősi város, tehát ugye ott is azt kell, hogy mondjam, hogy több ezer éves kultúra, amit az előbb említettél, ugye a mezopotám kultúra Irakban, ami ugye jóval idősebb, 2000 évvel ősibb, mint az egyiptomi kultúra, meg hát egy csomó bibliai történet ugye Irak és Szíria területén játszódik, tehát ami megvan írva a Bibliában, ugye ezek bibliai helyszínek, fantasztikus volt megnézni, és képzeld, össze is ismerkedtem egy szír idegenvezető fiúval, aki azt mondta, hogy non-stop dolgozik, mert rengetegen jönnek, például Kínából és Koreából, és ez egy pár hónapos történet, ezt szerettem volna neked elmesélni. Hova tervezel még menni? Akkor mondtad Szíriát, Beirutot, Libanon, van-e még más a fejedben?
3: Most jöttem haza nemrég Afganisztánból, oda is lesz utam jövőre. Aztán vannak azért kicsit kevésbé, úgymond extrémek, vagy ami így első hallásra másnak annak tűnik, Türkmenisztánban is van utam, Szaúd-Arábiában is lesz, Ománban is lesz majd, úgyhogy most...
2: Na várjunk, Afganisztán...
3: Pakisztán.
2: Oké, okay, ez nagyon jó. Nézzük Afganisztánt. Képzeld el, hogy a tolmácsom, amikor volt a háború, akkor tegnap beszélt, teljesen véletlenül, tőled függetlenül beszéltünk, éppen cseteltünk WhatsAppon, aztán videó konferenciáztunk, és képzeld el, hogy afgán idegenvezető lett, és azt mondta, hogy hihetetlen, de 5 év alatt, amióta kimentek az amerikaiak, csoda történt Afganisztánban, egyetlen probléma van a nőknek a jogai, de ezen kívül plázák épültek, tele vannak gazdasági befektetőkkel, és tele vannak turistákkal. Azt mondta, annyian jönnek Németországból, Kínából, Koreából, Távol-Keletről, azt mondja, japán turisták, hogy azt mondja, hogy tele van Afganisztán. Egyébként szívesen felvenné veled a kapcsolatot, ezt mondtam, hogy nekem van egy ismerősöm, aki ilyen utakat szervez. Ha akarod, összehozlak Kájhánnal, és segít ott egy mindenhova bejutni, meg segít mindent megszervezni, ha érdekes neked a dolog.
3: Köszönöm szépen, van már egy kapcsolatom, de mindig jó, hogyha több van, persze.
2: Igen, mit
3: annyit tennék.
2: Igen, mondjad.
3: Csak hogyha az afganisztáni, hogy én oldalamból, én ugye nőként voltam ott, meg női idegenvezetőm volt, azért a sok turista szerintem relatív, tehát viszonyítás kérdése. Valóban, amióta ugye tálibok vannak hatalmon, hát hogyha egy pozitív dolog történt Afganisztánban, akkor az, hogy a biztonsága az nagy részt javult, hiszen ők kerültek hatalomra. És a turisták tényleg úgy egyre többen mennek, most egyszerűbb is lett elektronikus vízummal, de azért még tömegturizmus nincsen szerintem, és azért szegénység is van. Tehát az nagyon rossz a gazdasági helyzet, én azért ezt látom. Úgyhogy egy nővel utazni meg, hát az megadta nekem a betekintést abba, hogy milyen nehézségeik is vannak, hogy azért valóban nem mehetett be, azért bement egy múzeumba, és aztán, amikor kifelé jöttünk, a tálibokkal szembenéztünk, akik éppen jöttek, és hát figyelmeztetett minket a jegyelőadó, hogy ő ne menjen be az idegenvezetőm, mert baj lesz, hogyha meglátják. Hát ő nagyon bátor lány volt, és amikor jöttünk kifelé, akkor ráadtam, hogy teljesen lefagyott, hogy most mit fogunk csinálni, mi lesz, úgyhogy tényleg az egy olyan helyzet. És valahogy kijöttünk, úgy a hátam mögött, én elől beültünk az autóba, aztán mentünk is el, de az tényleg egy kicsit feszült helyzet volt, úgyhogy a lelkére kötöttem, hogy legközelebb kint magyaráz, beküldi a turistát, és megvárja kint.
2: Figyelj, neked külföldiként Afganisztánban kellett burkát, vagy hijabot viselni, vagy elég, hogyha egy kendőt teszel a fejedre?
3: Tehát burkát maguk az afgánok sem hordanak azért, mert mindenki azt gondolja, hogy itt mindenki így, minden nő így megy, és nem kell egyáltalán. Az más kérdés, hogy valakinek a családja, mint a hagyományok miatt azt hordja a kendő, és egy picit olyan, mint Iránban régebben, hogy azért még az se baj, hogyha a hajam kilóg egyébként, bár ott meg már most
2: már hát lehet egy kicsit, nagyon. Aha, értem, igen.
3: Igen, hosszú ruha mindenképpen, tehát olyan tunika, ami azért ilyen bővebb, és ugye mondjuk comb középig leér. Nadrág, az még akár farmer is elmegy.
2: Nem szóltak a farmerért a tálibok. Nem szóltak a farmerért a tálibok.
3: A nőknél nem szigorúbbak, alapvetően ugye az nehézkesebb az öltözködés, de tudod, mit a legjobb az, hogyha helyi öltözéket vesz az ember, sokkal jobban érzi magát, otthon nincsen egyszerűen ilyen ruhánk, ami úgy tökéletesen alkalmas, meg beolvadunk. És annyira szép ruháik vannak az afgánoknak, ilyen teljes abaják, ami ugye egy egészen földigérő, vagy csak ilyen tunika nadrággal, de nekem ilyen hazaruhám is volt, ami ilyen türkiszkék, tehát tényleg gyönyörű volt, jó volt hordani ilyeneket itthon, nem tudok. És így asszimilálottam, meg hát értékelik is, hogy ilyen a ruhám. És akkor kendő. Városról városra is változik egyébként, tehát van, amelyik konzervatívabb, ugye a táliboknak a spirituális fővárosa Kandahár az konzervatívabb, aztán új szabályozás volt éppen Heratban, amikor mentem, ott mindenki nőnek egy plusz csadort kellett venni. Iránban szoktak ilyet, ez egy lepel igazából, amit még pluszban magukra, az abajájukra, ezt nekem külföldiként nem kellett, ennyiben elnézőbbek, csak a sima abaját, de mindenki más ebbe volt, úgyhogy nem volt nehéz engem kiszúrni. Ez pedig egy tüntetés miatt volt egyébként, előtte nem sokkal nők tüntettek, úgyhogy abban a városban ott beszigorítottak az öltözködés szempontjából.
2: Érte bármilyen konfliktus Afganisztánban, bántottak-e, rosszul néztek rád a tálibok, amikor megnézték az útleveledet, vegzáltak-e, vagy mondták, hogy welcome to Afghanistan?
3: Nem. Kedvesek nagyon a turistával. Szerintem ezt jól felismerték, hogy aki idejön, az pénzt hoz. Aha. És szerintem ezért is vezették be azt, hogy most már csak szervezettel lehet jönni. Ez körülbelül egy fél éve. Úgyhogy ezért volt nekem is így idegenvezető. Ezt jól felismerték, és fontos nekik, hogy a turista az jól legyen. Úgyhogy néha beszélgetnek, igen, honnan jöttem, hogy tetszik. Nekem azért megmondom, ezek a helyzetek egy kicsit olyan zavaros, vagy nem tudom, nehezen kezelhető, mert hát tudjuk, hogy a nők, akik hatodik osztály felett nem járhatnak iskolába, egy ilyen rendszert működtetnek, és közben meg a turistakkal meg hogy mosolyognak. Ez nekem egy kicsit furcsa helyzet.
2: Ez egy elég disszonáns állapot, ez így van. Tehát velem is kedvesek voltak, de közben tudjuk, hogy a női jogok és a human rights, amire ugye azért szeretünk hivatkozni nyugaton, azért ez ott azért nagyon kihagyni valót kíván maga után. Figyelj, le a kalapol, hogy ilyen helyre szervezel utat. Van már jelentkező? Tehát találkoztál épesző emberrel, aki azt mondta, hogy szeretne veled Afganisztánba menni?
3: Meg fogsz lepődni, Andris, mert akkor jelentkeztek, mikor én még csak a privát utamról elkezdtem egy-két Facebook beszámolót mondani, és már kijöttek a kérdések, hogy ugye szervezel, és ugye mehetünk.
2: De tök jó
3: most,
2: fejek.
3: Amikor már megvan egy azért ez a beállítettság, meg vannak volt utasaim is, akik ugye szeretik ezeket a célpontokat, és amikor már csak az időpontot gyorsan megmondtam, akkor már jelentkezett, tele van is várólista varrata.
2: Nagyon jó, figyelj, azt viszont azért te is tudod, hogy ilyen helyekre nem kötnek biztosítást, mert azt mondják, hogy harmadik világbeli ország, már csak tudom, mert hogy rendszeresen ilyen helyekre megyek, neki se állok biztosítóknál, hogy hova vagy Afganisztán, kirögnek és el is zavarnak. Mit mondasz az utasoknak?
3: Egyrészt ez országtól függ, mert például, hogyha Irakba megyek, akkor ott most már az a rendszer, hogy az elektronikus vízumhoz kötelező helyi biztosítást, utasbiztosítást megvenni, tehát ott azzal megoldódott. Szíriában is van, amit a helyi partnerem tud, szíriai biztosítón keresztül.
2: Igen.
3: A más országokban, ahol erre nincs lehetőség, akkor pedig vannak azért nemzetközi biztosítók, én így az egyéni utazásaimról tudom ezt, azért így olvasgattam ugye más utazókról, meg az ember erről hall. Tehát vannak olyan biztosítók, akik nemzetiségtől függetlenül ilyen országokba is adnak utasbiztosítást, és akkor ott szoktam megkötni az utasaimnak.
2: Nemzetközi biztosítók vannak, Magyarországon ez sokkal-sokkal nehezebb, de hát ez egy másik tészta. Ági, én gratulálok a munkádhoz, én elköszönök, és sok sikert, tehát aki különleges útra szeretne menni, és ilyen extrém helyszínre, akkor Simeg Ágit keressétek, és le a kalappal előtted, lehet, hogy még valamelyik országba össze is futunk. Jó, Ági, megbeszéljük.
3: Az nagyon jó lenne, rendben.
2: Tök jó lenne. Elmondom, hogy hova megyek, és megbeszéljük, hát, ha összefutunk. Én meg forgatok rólatok, hogy magyar turisták a tálibok terrorista központjába, de hogy is nem terrorista központjába, szó sincs erről, de a tálibok központjába, jó?
3: Igen, és pont az a cél, hogy megnézzük, hogy milyen sok más arca is van az országnak, mert a hírekben ugye pont csak erről hallunk.
2: Hát igen, az nem nagyon szokott hírekbe kerülni, hogy nagy mecset tetejét kicserélték, tehát ez egy klasszikus, ugye az nem, de ha valami történik valakivel, de pont a tegnapi afgán barátommal történt beszélgetésben azt mondta, hogy a biztonság rendben van, ami egyébként kicsit vicces, de azt mondja, hogy nincsenek terrortámadások, a tálibok nagyon odafigyelnek, de még semmilyen bűnözés sincs, tehát azt mondja, hogy a külföldieket semmilyen atrocitás nem éri. Azt hiszem, hogy ezt te is meg tudod erősíteni.
3: Igen, én sétáltam azért egyedül is kín, és egyedül inkább a kéregetők Kabulban mondjuk az rögtön úgy megrohamozzák az ember, de amúgy biztonságilag nem. Azért itt is mindig figyelni kell, mert azért itt is van terrorista csoportnak a jelenléte, és ugye figyelni kell, hogy azok mikor nem jelentenek esetleg ugye veszély, tehát ezek az országokban, Irakban is ott van, az iszlám állam ugye nem tűnt el, azt te is tudod, azért vannak a távoli sivatagos részeken, stb. De
2: el lehet kerülni ezeket a helyszíneket.
3: Ebben nem lehet elmenni.
2: El lehet kerülni ezeket a helyszíneket, kéregetők pedig New Yorkban is vannak, ehhez nem kell Kabulba menni, de még Zürichben is, Svájcban. Tehát tényleg nem kell ezért Kabulba menni. Ági, nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk, és hajrá, drukkolok, és remélem összefutunk valahol. Köszönöm szépen, Simeg Ágit hallották.
3: Köszönöm szépen.
2: Különleges utazásokat szervez. Szia, szia, köszönöm szépen. Hello, hello.
3: Szia, Andrés, köszönöm.

0: Műsorajánló. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este fél nyolckor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este fél nyolckor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több, mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont, a Spirit FM HR iránytűje. Én Katkics Attila vagyok, mai témánk pedig krízisben terül ki, mit ér a vezetői kommunikáció. Nos, minden szervezet életében előfordulhatnak érdekes helyzetek, amik túlmutatnak a napi problémákon, akár egy veszteség, akár egy gazdasági válság, amikor az emberek kapaszkodókat, válaszokat keresnek. Ilyenkor a vezetőnek nem csak válaszolnia kell, hanem jelen is kell lennie. Meg kell tartani a szervezetet, stabilnak kell látszania, úgyhogy sok esetben egyébként ő sem rendelkezik minden válasszal. Na de hogy lehet ezt jól csinálni? Erről beszélgetünk Hernádi Judit, krízis tanácsadó szakpszichológussal. Judit, köszöntelek az Álláspontban, és köszönöm, hogy újra elfogadtad a meghívásomat,
2: hiszen
1: visszatérő vagy. Mikor beszélünk valódi krízisről, és mikor csak egy operatív helyzetről?
2: Ugye a krízisnek az alapfogalma az az, amikor egy ilyen veszélyeztető helyzettel kell szembenéznünk, amivel való foglalkozás az nagyban meghatározza a hétköznapjainkat, egy ilyen nagyon központi tényezővé problémává válik, szinte teljesen így nem is tudunk tőle elvonatkoztatni, és hogy a korábbi megküzdési technikáink, kapacitásaink valahogy nem vezetnek eredményre, és azt éljük meg, hogy nem tudunk túl lenni ezen az egész helyzeten. És egy krízis helyzet a szakirodalom szerint egy olyan 6-8 hétig tartó időszakra szoktuk azt mondani, ami egy krízis helyzet, és hogy nem betegség, viszont a kezeletlensége, meg az a fajta nehézség, nyomás, pszichésen, mentálisan mindenféle szempontból, amit ilyenkor átélünk, az azért könnyen betegséget okozhat. És ami még talán fontos, hogy ugye egy ilyen korábbi egyensúly állapotnak a felbomlásáról van ilyenkor szó, amit így valahogy el kell fogadnunk, hogy meg kell azzal barátkoznunk, hogy ahogy eddig voltak a dolgok, már többet nem lesznek úgy, viszont ez ugye magában hordozza annak a lehetőségét, hogy mondjuk egy jobb, másabb működésmódot tudunk kialakítani, viszont sajnos azt is, hogy egy ilyen regresszióba is bele lehet csúszni egy kezeleten krízissel.
1: Ez azt is jelenti, hogy ebben a 6-8 hétben akár ez kerülhet a fő fókuszba, tehát ez átveheti, ha most egy munkahelyről beszélünk, akkor a munka elől a fókusz tulajdonképpen, és ha jól gondolom, akkor ebben nagyon nem szabad egyedül hagyni a munkavállalókat, jól érzem?
2: Igen, tehát hogy ez egy nagyon mindenféle erőforrásokat, energiát, ahogy te is mondtad, fókuszt odavonzó esemény tud lenni, akár egyébként egy egyénnek is az életében, meg a szervezetnek az életében. Hogyha megengeded, itt lehet, hogy itt érdemes lenne arra kitérni, hogy ugye vannak olyan úgynevezett normatív krízisek, amit a szakirodalom normatív krízisnek hív, fejlődési krízisek, amik onnantól kezdve, hogy megszületünk, ameddig élünk, így ciklikusan az életünk folyamán bekövetkeznek, akkor is, ha szeretnénk, és akkor is, hogyha nem. Tehát mire gondolok, megszületik egy kisgyerek, elkezd cseperedni, kúszni, mászni, beszélni, óvodás lesz, szocializálódik, tinédzser, felnőtt, stb. Tehát, hogy ugye ezek a dolgok így megtörténnek velünk, ha szeretnénk, ha nem. És hogy itt a két fejlődési átmenet közötti időszakot nevezzük normatív krízisnek, amikor ugye az előző időszaknak a teendőit már megfejlődtük, mondjuk egy kisgyerek így megtanult, nem tudom, leválni az anyukájáról, elindul, elkezd beszélni, és akkor mondjuk a következő állomás az, hogy szocializálódjon, és akkor hogy megszokja, hogy mások is vannak rajta kívül a világban, és vannak az úgynevezett akcidentális krízisek, amikre így nem számítunk, amik így váratlanul jönnek, ezeknek egy nagyon fontos központi élménye, egyfajta veszteségélmény, hogy elveszítünk valamit, munkahelyet, meghal valakink, vagy más élethelyzetbe kerülünk, tehát hogy mindezek tudnak egy ilyen krízis helyzetet teremteni, és hogy ezeknek a váratlansága, vagy az, hogy nem szoktuk meg az ezzel való együttműködést, nem tudjuk, hogy hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket, ez nehézséget tud okozni, és hogy ugye olyan is van egy szervezetben, hogy mondjuk épp akár egy egyén benne van egy saját krízis folyamatban, akár egy normatív fejlődési krízisben, és mondjuk akkor történik valami a munkahelyen, szóval, hogy én azt szoktam mondani, hogy a vezetőknek ezért is érdemes foglalkozni, nem csak kifejezetten a szervezetben történő dolgokkal is, hanem hogy mondjuk épp a saját maga életének a folyásaival is tisztában legyen, vagy helyzetével, mert mondjuk nem mindegy, hogyha valaki egy, nem tudom, kamasz gyereket nevel otthon, és arra mindenféle erőforrása elmegy, és mondjuk egy Z-generációs munkavállalói csoporttal kell ugye ott együttműködést kialakítani, akkor ez egy nagyon erős triggerpont lehet.
1: Abszolút, és egy ilyen akcidentális krízis esetén, ami jelenteti azt, hogy mondjuk elvesztenek egy üzletet, tehát a szervezet elveszt egy üzletet, és ez kvázi rárakódik ugye a normatív krízisre. Ez egy dupla terhelés.
2: Na de... Ezt úgy szoktuk mondani, bocsánat, hogy ez egy krízismátrix, amikor kétfajta krízis így egyszerre van jelen, és hogy ezek a helyzetek azért nagyon-nagyon nehezek tudnak lenni, és nagyon sokszor én azt tapasztalom, hogy már csak ennek a kimondása is segít, hogy figyelj, nézd már meg, hogy te most épp milyen élethelyzetben vagy, nézd már meg, hogy mi történik körülötted a szervezetben, és hogy tök oké, ha ezt nehéznek éled meg.
1: Egy vezető hol tudja ezt igazán megfogni? Tehát hol látja ő, hogy mondjuk akár egy normatív krízisre rárakódik mondjuk egy másik krízis, például elveszti a vállalat azt az adott üzletet, és ezáltal mondjuk a kollégának csökken mondjuk a munkája, akár radikálisan, és érezheti nyilván azt, hogy hú, akkor veszélyben a munkahelyem. Ezt hol tudja ő jól megfogni?
2: Mármint, hogy felismerni, hogy ez
1: igen,
2: van. Hát
1: igen.
2: Mondjuk ugye, ha van erről egy ilyen információja, vagy tudása, hogy van ilyen, hogy vannak ilyenek, hogy fejlődési krízisek, hogy normatív krízisek, mondjuk tudja, hogy ő maga hol tart ebben a saját életszakaszában, és ha mondjuk van egy ilyen általános kapcsolódás a kollégákkal. Tehát, hogyha nagyjából tudjuk, hogy a kollégáinkkal mi történik éppen akár a munkahelyen kívül is, tehát, hogy milyen élethelyzetben vannak, milyen életszakaszban vannak, mit csinálnak, és akkor azért erről úgy lehet információnk, hogy mondjuk kinek, hogy kit milyen nehézség nyomhat épp adott aktuális helyzetben. A másik meg ugye, hogy azért, ha van egy sikertelen üzlet, azért annak vannak olyan velejárói vagy jelzés értékű nyomai, amiről így össze lehet azért azt tenni, hogy mondjuk nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy elterveztük, vagy ahogy mondjuk adott esetben, nem tudom, a tulajdonosi kör elvárja tőlünk, nem tudjuk hozni azokat az eredményeket, azokat a mutatószámokat, amiket előírnak nekünk, és hogy nyilván az ebből fakadó feszültségnek a mértéke jól rá tud erre mutatni.
1: Hol állnak a mai vezetők ebben a témában? Amikor mondtad, hogy ugye élethelyzet, kollégák ismerete, akár saját élethelyzetek, mennyire vagyunk vezetőként képesek arra, a magyar vezetők, hogy kezeljünk kríziseket?
2: Ez nagyon változó szerintem. Ugye itt az állandó, nekem nagyon kedvenc témám, hogy az önismeretnek nagy jelentősége van, ugye, hogy ki, hogy van ebbe, hogy egyáltalán van-e rálátása a saját működésére. A másik ugye, hogy milyen kapcsolódásokat tud a vezető létrehozni a saját kollégáival, ugye azért ezt vezetői szintje is válogatja, most nyilván egy vezérigazgatótól nem várhatjuk el, hogy az összes kollégáját ismerje vagy tudja, de hogy mondjuk célszerű a kapcsolódási pontokat megtalálni arra, hogy így tájékozottak legyenek a vezetők azzal kapcsolatban, hogy mi zajlik a kollégáikban, az ő munkaszervezetükben. És hogy szerintem ez alapvetően így nyitottság meg akarás kérdése, mert azért mindenféle méretű szervezetben, mindenféle vezetői szinten szerintem meg lehet találni azt a mértéket, ahol érdemes ebbe így bevonódni.
1: Én úgy gondolom, hogy ebben amiben most vagyunk 2026-ban, rengeteg impulzus ér bennünket, és sok-sok negatív, ilyen minikrízisnek nevezném én ezeket, akcidentális.
2: Vagyis inkább polikrízisben vagyunk egyébként, igen. Mert ugye, ha kijebb tekintünk, hogy most igen. Akár nem tudom, választások, gazdasági válság, Covid, stb., tehát hogy ezek igen. Mind...
1: Ez egy nagyon nehéz folyamat, és ebben vezetőként helyesen működni, jól helytállni szerintem rettenetesen nehéz. Ezt lehet egyébként valahol tanulni, hogy lehet ezt helyesen kezelni? Mert én úgy látom, hogy most gyorsan fejben miközben mondtad, én azért számos vezetőt ismerek, mindenkinek megvan a maga előnye, meg hátránya, de az, hogy valaki ennyire komplexen tudjon pont egy polikrízist kezelni, szerintem rettentően ritka.
2: Valószínűleg igen, de hogy én azt gondolom, hogy nem is teljes mértékben a vezetőnek kell ennek az egész krízisnek a kezelését magára húznia. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az pont elég, hogyha ő arra nyitott tud lenni, hogy felismerje, hogy milyen helyzetben vannak, pont amit te is kérdeztél, hogy honnan tudja, hogyha meglátja azokat a jeleket, hogy nem tudom, megváltozik a kollégáknak a viselkedése, megváltozik a nem tudom, szervezetnek a működése, megváltoznak az interakciók, ő maga hogyan változik meg egy nehéz helyzetnek a kezelésében, tehát hogyha ezekre a jelekre oda tud figyelni, akkor szerintem az egy nagyon-nagyon hasznos és jó dolog tud lenni, és hát ugye nyilván vannak olyan esetek, most például nem tudom, munkahelyi baleset, vagy öngyilkos lesz valaki a telephelyen, vagy rossz hírét keltik a szervezetnek, tehát hogy ugye amikből egyértelművé válik, hogy ez egy nehéz helyzet, hogy ebből egy krízis helyzet lehet, és hogy ennek a kezelése is egy nagyon nagy előrelépés tud lenni, hogyha mondjuk csak egy ilyen teljesen egyszerű példát mondok, hogyha mondjuk ezt így elismerjük, hogy hú, ez egy nehéz helyzet, hogy ebből most baj lehet, hogy ez most egy teljesen más történés, mint ami eddig velünk zajlott, vagy amire fel vagyunk készülve, és hogy mondjuk erre így fókuszáltan próbálnak meg a vezetők egy olyan megoldási stratégiát kidolgozni, ami egyrészt stabilizálni tudja őket, ugye legelőször is ebben az adott helyzetben, és mondjuk utána kicsit meg tudnak érzelmileg nyugodni, valamilyen szinten tudják tájékoztatni a szűkebb, tágabb szervezeti réteget, hogy utána esetleg professzionális segítséget behívnak, tehát hogy hol van az ő kompetencia határuk ebbe az egészbe. Mert én azt gondolom, hogy a kríziskezelésbe is, vagy abba is, hogy vezetőként odafigyelünk a munkavállalóra, az nem azt jelenti, hogy nekem kell a terapeutájának lenni, és nekem kell, nem tudom, minden csütörtökön 2-től 3-ig meghallgatni. Jó, ha tudok róla, hogy ő mibe van, hogy épp adott aktuális élethelyzetében mit várhatok el tőle, de hogy azt is fontos tudni, hogy nekem, mint vezetőnek, hol van az a határ, amik tudok neki segíteni, és mondjuk hol kell a lehetőségét megteremteni annak, hogy professzionális segítséget kapja.
1: Mennyire lehet egy vezető egyébként transzparens a tekintetben, hogy gondoljunk csak bele, 6 évvel ezelőtt volt a Covid, ugye? Egyik napról a másikra beköszöntött idézőjelbe az életünkbe. Mennyire szabad nem kősziklának mutatkozni. Tehát amikor felvállalhatjuk azt vezetőként, hogy ez egyébként számunkra is egy új helyzet, és valóban nincs meg minden válaszunk, de egyébként dolgozunk rajta, hogy megfelelően kezeljük ezt a helyzetet, és megnyugtassuk a szervezetet. Hol vannak itt a határok?
2: Hát ez egy nagyon optimális lefolyása lenne a dolgoknak, ahogy te most ezt így elmondtad, mert én azt gondolom, hogy igen, attól függetlenül, hogy mondjuk egy vezetőtől valószínűleg azt várnánk, hogy nem tudom, határozott legyen, mindig tudja, hogy mit kell csinálni, azért, ha mélyen mögé nézzünk, ő is mégiscsak egy ember, és nyilván hibázhat, megijedhet, őt is megérintheti a szituáció, és én azt tapasztalom, hogy ennek a nyilván a saját vérmérsékletéhez illő szintű beismerése vagy megosztása a többieknek, az egy ilyen nagyon megnyugtató dolog tud lenni. Tehát azt szoktam erre mondani, hogy ugye nehéz helyzetekbe kivált kép, de egyébként is a vezető mindig egy ilyen nagyon fontos érzelmi referencia pont is a szervezetnek az életébe, ami azt jelenti, hogy ahogy ő reagál a helyzetre, az ugye egy kicsit egy ilyen elvárásszerű dolog, hogy akkor, ha nem tudom, nagyon kemények vagyunk, akkor valószínűleg az fog végigfolyni a szervezeti működésen, hogy hát akkor itt minden problémának, minden helyzetnek nagyon keményen kell beleállni, de hogyha időnként meg lehet azt engedni, hogy egyébként elmondom, hogy figyeljetek, ez történt, vannak ötleteink, hogy mit fogunk ezzel a helyzettel kezdeni, de nem tudjuk 100%-ig, hogy mi az irány, de nyugodjatok meg ez valószínűleg nem fog történni, erre lehet számítani, és dolgozunk a helyzetnek a megoldásán, és hogyha tudunk, akkor tájékoztatunk titeket. Tehát, hogy ez az információnak az átadása azért is nagyon fontos, mert ugye az agyunk valahogy úgy működik, hogy szeretjük az ilyen szép kerek egész történeteket, és hogyha hiányoznak az információk, azt mi nagyon ügyesen kipótoljuk a saját kis megéléseink, meg szűrőink, meg tapasztalataink szerint, de sokszor ugye nem az egyenlő az igazsággal, és amikor így elkezdenek az emberek kombinálgatni, meg ugye elindulnak ilyen mindenféle pletykák, feltevések, azok sokszor nagyobb károkat szoktak okozni, mint hogyha transzparensen kiálljunk, és annyit mondunk, hogy ennyit tudunk a helyzetről, majd jövünk és elmondjuk, hogyha van más több információ, ami megosztható.
1: Tehát ez kimondható, hogy ha nem kommunikálunk, csendben vagyunk, az a legkárosabb. Tehát az
2: én
1: az
2: azt
1: a
2: gondolom, hogy igen, okay. Igen.
1: Viszont említetted, hogy emberek vagyunk, és ugye kipótolunk bizonyos dolgokat, viszont szerintem nem csak kipótolni vagyunk képesek, hanem akár megjelenhet a bizonytalanság miatt, a hiányzó információ miatt, akár félelem. Teljes delírium, és ez mennyire lehet káros, tehát mennyire van minden szónak egy ilyen krízis kommunikációban egyébként súlya?
2: A félelemmel azért is nagyon fontos foglalkozni, mert hogy az is egy teljesen normális reakció. Tehát, hogy az lenne a fura, hogyha egy ilyen helyzetben az embert ez így nem érintené meg, és nem mozgatna meg benne valami nehéz érzést. És hogy én azt tapasztalom, hogy ha már csak ezt is így magunknak, vagy ott egymás között kis körbe, vagy akár uram, bocsánat, nagy körbe ki lehet mondani, hogy ez most egy olyan helyzet, amiben mi félünk, megtorpantunk, megijedtünk, akkor az gyakorlatilag már az egész szervezeti működésünkre egy ilyen egy ilyen gyógyító hatással van, mert ugye félelmi reakcióba így nagyon be tudunk szűkülni, nyilván olyankor a testünk egy olyan működésmódba lép bele, amikor így azt érzi, hogy itt most nekünk meg kell küzdeni egy helyzettel, és itt csak arra lehet koncentrálni, hogy ezt az egész dolgot túléljük, és hogyha ebből a félelmi érzelmi reakcióba egy kicsit meg tudunk nyugodni, stabilizálódni tudunk, akkor ugye a racionális része az agyunknak be tud kapcsolni, és akkor utána el lehet kezdeni gondolkodni, hogy oké, de hogy akkor most mit kezdjünk ezzel a helyzettel.
1: Hogyan lehet egyébként egy ilyen krízisből így a jövőre vonatkozóan valamit elvinni, tehát olyan anyagokat gyártani, vagy olyan tapasztalásokat, gondolatokat levonni, ami segítheti a szervezetet abban, hogy ellenállóbb legyen hasonló vagy azonos krízisekkel kapcsolatban a jövőben.
2: Hát ehhez mindenképpen el kell jutni odáig, hogy ugye stabilizáltuk a helyzetet, valamit kezdtünk vele, és akkor valamiféle ott abba az adott helyzetbe optimálisnak tűnő megoldási mechanizmust kitalálunk, ami nem valószínű, hogy az lesz a legjobb és a leghatékonyabb, de hogy mondjuk kezeljük azt az adott helyzetet, és amikor ez a megnyugvási, lezárási fázis bekövetkezett, akkor tényleg érdemes erre visszanézni, hogy történt ez az egész, mi lehetett a kiváltó oka, hogy esetleg legközelebb mire tudunk készülni, jók-e a mi folyamataink egy ilyen krízishelyzet vagy válsághelyzetnek a kezelésére, mondjuk hol vannak azok a pontok, amin mondjuk érdemes lenne beavatkozni, és hogy ezt így kvázi kicsit ilyen reziliensen kezelni, hogy nyitva hagyni olyan ajtókat, amiket lehet, hogy amiben rugalmasak tudunk lenni. Tehát, hogy nyilván vannak olyan, nem tudom, biztos vannak olyan munkavédelmi szabályok, amiket nem lehet megváltoztatni, mert hogy nem tudom, törvény írja elő, meg nyilván a munkavédelmi szakemberek ehhez sokkal jobban értenek, de én azt gondolom, hogy azért legtöbbször egy ilyen skálán talán tudunk mozogni, és hogy ezeket tényleg érdemes időről időre így átvenni, hogy legközelebb hogy lehet másként, meg amit te is mondtál, hogy igen, mit tudunk ebből megtanulni, tehát hogy nehéz volt, megijedtünk, féltünk, nem tudtuk, hogy meg fogjuk-e tudni oldani a helyzetet, de hogy mondjuk nem tudom, lettek-e újabb készségeink ezzel kapcsolatban, tehát hogy nem tudom, elővigyázatosabbak lettünk-e, vagy rugalmasabbak lettünk-e, vagy kreatívabbak lettünk-e, tehát ugye ahonnan kezdtük az elején, hogy egy újfajta szervezettségi szintre, és itt most nem csak a szervezeti működésre gondolok, dolog, hanem az egyénnek a működési szintjére is, hogyha egy ilyen nehéz helyzettel való megküzdést beintegrálunk a működésünkbe, az nyilvánvalóan hozzánk tesz.
1: Abszolút, akár olyan szintig, hogy mondjuk a szerződéseinket is átalakítjuk egy adott krízis helyzettel folyamányaként. Ha már krízis kommunikáció, akkor mi az, amit mindenképpen tartalmaznia kell, és mi az, amitől óvakodjunk vezetőként?
2: Ugye a klasszikus krízis kommunikáció az általában kifelé való kommunikálás szokta ott a hangsúlyt kapni, hogy ugye hogyan tájékoztatjuk a közvéleményt, nem tudom, hogyan óvjuk meg a jó hírnevünket, tehát hogy erre szokott fókuszálni, és hogy én azt gondolom, hogy ez a úgymond a belső ügyfeleinkkel, a saját munkavállalóinkkal is azért érdemes foglalkozni pont emiatt, hogy ne legyenek, nem tudom, infóhiányba, igen, hogy ne legyenek kétségbeesve, ne legyenek bizonytalanságba, és hogyha mondjuk van erre egy, nem tudom, jól bejáratott csatorna, nem tudom, hírlevél, vagy időnként összehívjuk a kollégáinkat, nem tudom, reggeli megbeszélésre, vagy meetingekre, akkor ezek mind jó terepek lehetnek arra, hogy a vezetés által meghatározott mélységig és mennyiségig fokozatosan informáljuk a kollégákat a történésekről. Szerintem az se jó, ha túl sok mindent így ráöntünk az emberekre, mert nyilván az is lehet, egyrészt nagyon megterhelő lehet, másrészt nagyon sok bizonytalanság lehet még benne, ugye a helyzetkezelése közben, amit a vezetők se feltétlenül tudnak, hogy tudnak majd így elkezdeni megoldani, meg ugye nem minden szervezeti szintre tartozik mindenféle információ, tehát hogy ezekre mindenképpen érdemes odafigyelni, de az, hogy a kollégákkal beszélni kell, hogy valamit mondani kell, szerintem ezt nyugodtan kihangosíthatjuk.
1: Előbb nekik kell mindenképpen mondani, ezt azért kérdezem, mert több helyet láttam már, hogy a kollégák a híradásokból tájékozódtak, tehát előbb kapta meg a közvélemény, úgymond a külvilág azt az információt, mielőtt ők megkapták volna. Ez káros, ugye? Jól gondolom?
2: De hogy szerintem ez nagyon sokszor így akaratlanul is bekövetkezik, tehát hogy én magam is vettem részt egy-két olyan szervezettel ilyen kríziskezelési munkában, ahol akaratlanul is kikerültek az információk, mert nem tudom, egy külső ügyfél ott volt és csinált egy fényképet és elküldte a sajtónak, vagy nem tudom, elcsíptek egy telefonbeszélgetést, tehát hogy én azt gondolom, hogy nagyon sokszor ebben nincs szándékosság, hanem hogy egyszerűen olyan gyorsan peregnek az események, és hogy ez is egy ilyen emberi reakciónk, hogyha nem tudom, lefotózom azt a dolgot, amit nem értek, vagy amitől megijedek, és akkor azzal foglalkozom, hogy megcsinálom azt a fényképet, és megosztom valakivel, és megbeszélem, akkor nyilván a bennem lévő belső feszültséget, meg frusztrációt is tudom ezzel az egésszel csökkenteni, és valószínűleg nem rosszat akarok vele, de abban az adott pillanatban nem biztos, hogy belegondolok abba, hogy hú, hát egyébként lehet, hogy ide még ki kéne jönni a nem tudom, hatóságnak, meg megvizsgálni, meg ilyesmi, de hogy az tényleg fontos, hogy amennyire lehet, kapjanak egy minimális tájékoztatást legalább a kollégák azelőtt, mielőtt igen oda kapcsolnak a hírportálnak az oldalára.
1: Hol van a HR-nek a szerepe ebben? Mert én kicsit úgy érzem a mai beszélgetésből, hogy ez egy vezetői szerep. Most teljesen mindegy, hogy csúcsvezetői vagy középvezetői feladat és szerep, hogy ebben vezér szerepet vállaljon mondjuk a vezető. Sokan szeretik viszont úgy gondolom a HR-re ezt rálőcsölni, ezt a feladatot. Ez egy nagy hiba. Jól gondolom?
2: Hát jó, hogyha van egy együttműködés, tehát hogy nyilván az egy nagyon transzparens, és szerintem a munkavállalók szempontjából egy nagyon pozitív dolog, hogyha egy magas szintű vezető megszólal, és állást foglal, és kapcsolódik a kollégákhoz, és jelzi, hogy egyébként ezzel is jelzi, hogy egyébként fontosak vagytok, és én magam vagyok az, aki ide jövök, és informállak titeket, amennyire csak tudlak, de hogy ugye optimális esetben azért mégiscsak a HR, aki így legtöbbet kapcsolatban van a kollégákkal, vagy ismeri őket, vagy tudja, hogy hogyan működnek jól, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben jó, hogyha van egyfajta olyan egészséges munkamegosztás, hogy mindenki a saját tudásához mérten a legjobbat ebbe hozzá tudja tenni. Tehát, hogy nyilván a döntéseket, azt, hogy milyen mélységig lehet kommunikálni, mit lehet megosztani, azt nagy valószínűséggel a vezetők fogják tudni megmondani, de mondjuk azt, hogy ez optimális módon hogy jut el legjobban a kollégákhoz, vagy mondjuk esetleg vannak-e olyan munkavállalói rétegek, szervezetek, akik mondjuk esetleg jobban érintettek, mondjuk ha ott közvetlen kollégájukkal történik valami, vagy olyan helyzet van, ami őket jobban érinti, akkor én azt gondolom, hogy ebben mondjuk a HR azért nagy segítség tud lenni, hogy mondjuk a fókuszt segít jobban oda irányítani egy kollégára, konkrét kollégára, vagy munkavállalói csoportra, akiket mondjuk egy kicsit jobban ebben a helyzetben érdemes megtartani, meg én azt gondolom, hogy itt is, mint általában a HR-nek inkább egy ilyen támogató szerepe van, hogy akkor tényleg effektív, ott közel van a helyzethez, és megnézi, hogy mik a reakciók, hogy vannak a kollégák, kiket érdemes bevonni, mi az a szint, ahol még esetleg segítséget lehet kérni.
1: Abszolút. Nem csak érdekes ez a téma, hanem rendkívül aktuális, pont ugye a polikrízises helyzetből adódóan. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, ennyi volt az időnk. Köszönöm szépen önöknek a figyelmet, további jó rádiózást, egy hét múlva újra állásponta szokott időben.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
3: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Majd elmúlik.
5: Ezt mondtad múlt héten is.
4: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
5: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Pécset folytatódik a miniszterelnök országjárása. Öröknaptár készült a legjelentősebb gyermekirodalmi alkotókról. Holnap is meleg idő lesz, de már több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Pécset folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter szombat délután 4 órára hirdetett szabadtéri rendezvényt a 48-as térre. A fórumon a Tiszás országgyűlés

0: Képviselési képviselők is részt vesznek. A kormányfőként először szervezett országjárás múlt hétvégén Veszprémben kezdődött. A tervek szerint 15 vidéki város után Budapesten ér véget. A felvidéki magyar nyelvű oktatás helyzetéről és a magyar közösségek támogatásáról egyeztetett Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Gubik Lászlóval, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnökével. Áttekintették a szlovák oktatási törvény tervezett átalakításának a magyar nyelvű oktatásra gyakorolt hatását. Egyetértettek abban, hogy a pénzügyi támogatásokat a közösségi intézmények fenntartására, a magyar nyelv megőrzésére és a nemzeti öntudat erősítésére kell fordítani. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, az Európai Unió jelenleg méltán ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Azt is hangsúlyozta, hogy fel kell lépni az ultranacionalisták és az Európa ellenesek ellen. Rendőri erőszak miatt elmarasztalta Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága, közölte a Magyar Helsinki Bizottság. A vizsgálatot egy 2019-ben történt ügy miatt indították, amelyben egy csalásért és sikkasztásért elítélt nő elfogásakor súlyosan bántalmaztak a rendőrök, több csontja eltört és maradandó sérüléseket szenvedett. A strasbourgi bíróság szerint a rendőri fellépés és az ügy kivizsgálása is sértette az embertelen, megalázó bánásmód tilalmát. A bíróság 8500 eurós jóvátételt ítélt meg a nőnek. Gyermekirodalmi online naptárat készített a Móra könyvkiadó. Az öröknaptár bemutatja a gyermek és ifjúsági irodalom jelentős magyar, valamint külföldi alkotóit. Az ingyenesen elérhető naptárban hónapokra és napokra bontva lehet böngészni, de akár név, évszám vagy könyvszín is megadható a keresőben. Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Holnap az ország északnyugati részén kisebb eső, zápor vagy zivatar kialakulhat. Éjszaka 10-15 fok valószínű, holnap napközben a Dunántúlon 18-25 fok, a középső és a keleti tájakon 26-30 fok lesz.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A Több-kevesebb gazdasági magazin itt a Spirit FM-en minden hétköznap ugyanebben az időpontban találkozhatunk, hogyha minket hallgatnak. Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai adást, és hát egy kicsit politika, de alig, és sokkal inkább gazdaság és leginkább autós ügyek, amivel kezdjük. Veres Patrik lesz a vonalban, a Grantis pénzügyi elemzője az első témához. Jó napot kívánok, Patrik!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
2: És hát volt itt egy eset, amikor Köcsére megérkezett a volt belügyminiszter Pintér Sándor, és kiderült, mert hogy vannak szemfülesek, akik mindent ellenőriznek, hogy az ő 31 néhány éves Wartburgja kötelező felelősségbiztosítás nélkül indult neki ennek a romantikus útnak meglátogatni Köcsén Orbán Viktort. Na, ezt most engedjük el, viszont foglalkozunk a KGFBT-vel, tehát a kötelező felelősségbiztosítás ügyével. Ha valakinek nincs megkötve, az büntetés?
3: Büntetés nincsen, de díjat kell fizetnie. És még az ügyhöz egy kicsit visszakapcsolnék, hogy annak, akinek nincsen KGFB-je, azoknak az autósoknak vagy járművezetőknek, ugye nem csak autókra kell KGFB-t kötni, azoknak a jelentős része egyébként elfelejti befizetni a KGFB-t, tehát nem arról van szó, hogy itt egy szándékos elkerülés van a legtöbb esetben, hanem egyszerűen kimegy a fejéből, ez nagyon sok minden miatt történhet, mert mondjuk a csoportos beszedés nem lett jól beállítva, a bankkártya lejárt, vagy költözés miatt nem jutott el a levél hozzá az értesítő. Egyébként a Magyar Biztosítók Szövetsége minden évben nagyon komoly kampányokat folytat, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy mindenki ellenőrizze a kötelező biztosítását, és a biztosítók is futtatnak mindig kampányokat, és értesítik az ügyfeleket egy csomó csatornán, akár e-mailben, akár postai levélben, hogy nézzék meg a kötelezőjüket, váltsanak, hogyha éppen évforduló van, és fizessék be a szerződésükhöz megfelelő költségeket. Hogyha valaki viszont elmarad ezzel, és nincsen kötelező biztosítás a gépjárművén, akkor egy úgynevezett fedezetlenségi díjat kell fizetnie. Ez arra az időszakra szól, amikor a jármű az forgalomban van, de nincsen rajta kötelező biztosítás. Ennek a fedezetlenségi díjnak különböző mértékei vannak, annak megfelelően személygépkocsiknál például, hogy mekkora az autónak a teljesítménye, és ezután egy napi díjat fizetnek. Tehát minden olyan napon, amikor nincsen biztosítva az autó, bizonyos összegű díjat kell fizetni, ez 990 forinttól 2090 forintig terjedhet, attól függően, hogy milyen az autónak a teljesítménye, és ez évente változik.
2: Tehát akkor ez is teljesítmény függő, épp úgy, mint maga a díjfizetés.
3: Így van. A díjat egyébként különféle, tehát hogy nem minden esetben kell, vagy nem minden esetben kell befizetnie feltétlenül annak, akinek nincsen ilyen kötelező biztosítása, de általában ez akkor szokott előjönni, amikor lejár például a türelmi idő, van egy türelmi idő a kötelező biztosításoknál, ez 60 nap, amikor megkötöttük a szerződést, de még nem fizettük be a díjat, ekkor van egy 60 nap, ameddig a biztosító vállalja a kockázatnak a fedezetét azzal, hogy mi balesetet okozunk, és aztán ő ezt ki fogja fizetni annak, akinek okoztunk kárt, a kárnak az ellenért, de mi nem fizettük be, tehát ez megvan, de 60 nap után lejár a szerződés, és utána már ezt a fedezetlenségi díjat kell fizetnünk. Használt autónál szokott még ez egyébként előfordulni, amikor veszünk egy használt autót, akkor ugye az adásvételnek a napjától kellene, hogy legyen kötelező biztosítás az autón, de sokan elfelejtik, vagy később kötik meg, és arra az időszakra, amikor nincsen megkötve ez a kötelező biztosítás, akkor a fedezetlenségi díj már ketyeg.
2: Viszont ha valami baj történik, akkor nagyobb a gond, hogy nem volt kötelező felelősségbiztosítás, mint amit ideig elmondtunk. Tehát ez az eset, ez arról szól, amikor egyébként nem történt semmi, jövünk, megyünk az autóval, de lehet, hogy nem is megyünk sehova vele, és nincs biztosítása. Na de ha van, és akár csak koccanunk, nem kell nagy dolgokra gondolni, akkor az összes teher hirtelen a nyakunkba száll.
3: Így van, ugye feltehetjük a kérdést, én megfordítanám egy kicsit, nem azt nézném, hogy mi történik, amikor én okozok kárt, hanem hogy én, aki elszenvedte a kárt, az hogyan fog pénzt kapni, mert ugye ilyenkor a biztosítók egyébként lejátszák egymás között, és gyorsan kifizetik, amikor megvan a végleges eredménye annak, hogy mi történt a balesetben, akkor a biztosító utána fizet, és a dolgok mennek tovább. De mi történik akkor, hogyha valakinek nincsen kötelező biztosítása, de nekem károm származik, és én szeretnék ebből minél hamarabb pénzt látni. Hát ilyen esetben is a Magyar Biztosítók Szövetsége az, aki kezel egy számlát, a biztosítók egy kártalanítási számlát hoznak létre, amit a MABIS kezel, és ide kell ezt a fedezetlenségi díjat is befizetni. Tehát az a pénz, amit fedezetlenségi díjként befizetünk, az ide megy ebbe a kártalanítási számlára, illetve a biztosítók minden évben befizetnek ide, hogy legyen feltöltve ez a számla, és ebből lehessen finanszírozni azokat a baleseteket, ahol nincsen KGFB. Tehát ilyenkor gyakorlatilag nem a biztosítókkal kell ezt lejátszani, hanem nekem, mint sérültnek, vagy nekem, mint aki a balesetet elszenvedte, akinek kárt okoztak, az a MABIS ide vonatkozó osztályával felveszi a kapcsolatot, benyújtjuk a megfelelő dokumentumokat, és onnantól a MABIS erről a kártalanítási számláról fogja rendezni felénk ezeket a költségeket, és akkor most térjünk vissza ahhoz, akinek nincsen KGFB-je, természetesen ilyenkor behajtják aztán ezt a teljes összeget, tehát amíg a kötelező biztosításoknál, hogyha kárt okoztunk, akkor annak van lehet egy felső limite, addig itt teljesen limit nélkül a maximális összeget behajtják rajtunk, plusz általában egy ilyen 10% extra költséget a különböző adminisztrációs költségekre vonatkozóan még rátesznek erre az összegre, és ezt nekünk kell kifizetnünk.
2: Ha nem tudunk fizetni, ilyenkor ennek végrehajtása vége? Tehát a biztosítók elmennek egészen odáig?
3: Így van, ennek végrehajtása vége, ami egyébként egy hát kevésbé jó hír, hogyha mondjuk megnézzük a 2024-es évet, mert még arról van végleges adatunk, ott nagyjából 6800 darab ilyen eset volt, amikor nem volt valakinek kötelező biztosítása, vagy ismeretlen jármű okozott bajt, és erről a kártalanítási számláról kellett rendezni a költségeket, és itt a kifizetett kártérítésnek az összege, ugye itt nem minden, nem, tehát ezek a kárbejelentéseknek a száma, itt nem minden lesz elbírálva pozitívan, de a kifizetett kártérítés összege az ebben a 2024-ben az ilyen 6 milliárd forint volt nagyjából, amit ki kellett fizetni, és az látható, hogy valószínűleg a 2025-ös évben, ha megnézzük egyébként 2020-tól, akkor ezek folyamatosan növekedtek, nyilván az infláció miatt is nőttek ezek a költségek, amiket ki kellett fizetni erről a kártalanítási számláról, de a 2025-ös évben is várható, hogy kicsit növekedni fog itt a kártérítés, a fizetett kártérítésnek az összege, illetve a most a baleseti statisztikákat, hogyha megnézzük, akkor ott is az első fél évben most azért növekedtek az autóval okozott baleseteknek a száma, úgyhogy arra lehet számítani, hogy még a kártalanítási számláról kifizetett tételek is növekedni fognak valószínűleg.
2: És nyilván ezzel észre úgy kell számolni, hogy hát akkor azt az ingünk atyánk kategóriába lehet majd sorolni, hogyha valakinek nincs kötelezője és valami baj történik, mert hát ezek nem kis összegek. Úgyhogy azt a keveset azt viszont érdemes befizetni, most ezúttal mondom is, hogy mindenki gondolja, hát biztos megvan az a kötelező? Bár szerintem a legtöbb embernek ez automatikusan működik évről évre.
3: Így van. Legtöbb esetben azt a biztosító már jelzi nekünk előre, hogy meg kell kötnünk az új biztosításunkat, de hogyha van egy pénzügyi tanácsadónk, akkor a pénzügyi tanácsadónk is szól, illetve beállíthatunk különböző értesítéseket, hogy ezeket megkapjuk, hogyha pedig be van állítva az, hogy automatikusan újra kötődjön és kifizetve legyen ez ennek a szerződésnek az ellenértéke, akkor azt ugye automatikusan le tudják már vonni.
2: Ez a legegyszerűbb megoldás nyilván. Veres Patrik, köszönöm szépen, a Grantis elemzőjét, pénzügyi elemzőjét hallották az előbb a kötelező felelősségbiztosításról. Na ugye Pintér Sándoréről nem is beszéltünk, de hát az is nyilván a feledékenység áldozata lett az a biztosítás, és amint hírlik be is fizette utána rögtön. Úgyhogy az is rendezett, az önöké is legyen az. Köszönöm szépen, Patrik.
3: Köszönöm én is, viszont hallásra.

interneten, bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Lehetőség hazai kisvállalkozásoknak, leginkább startupoknak. Európai piacra lépés segítő támogatást ígérnek, nemzetközi mentorokat, üzleti partnereket, meg még utazási és konferencia csomagot is. Mindezt egy programban, és a hazai programvezetője Huba Vence a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Azért is érdemes beszélnünk erről a programról, mert voltak éppen ez pályázat formájában jelenik meg az érintettek előtt, és azt a pályázatot október 15-éig kell beadni, úgyhogy pont egy hónap van addig. Csapjunk is bele, mit ígérhetünk, és mit kell tenniük a pályázóknak?
2: Ez a program, ez egy olyan, az EIT és az EIT kikek, a EIT-nak a Knowledge and Innovation Community-ei különböző programokat bonyolítanak Európában, és ez az egyik olyan program, egy ilyen újfajta program, ami a különböző tagországokkal kooperációban működik. Ezt először Lengyelországban kezdtük egy éve, és aztán Máltán csináltuk meg, és most dobogós helyen Magyarországon is elindul Tanács Zoltán miniszter úr támogatásával. És itt az a fontos, hogy egy 7 hónapos programról beszélünk, ami tulajdonképpen egy együttműködésnek a kezdete. Itt ugye a Nemzeti Innovációs Ügynökséggel, a NIU-vel dolgozunk együtt, és az ő honlapjukon is megtalálható a pályázat és az elérhetőség. Ebben a pályázatban ugye miután kiválasztásra került az a várhatólag körülbelül 8 startup, akik a hazai piacon már viszonylag jól sikereket értek el és működnek. Nekik szeretnénk a következő 7 hónapban segítséget nyújtani azzal, hogy az első 3 hónapban itthon hazai szakemberek, akiknek van tapasztalata a külföldi piacra lépésben, mindenféle kérdéssel és tanáccsal segítik őket ennek az előkészítésében. Tehát itt kéne validálni, hogy ők melyik célpiacra akarnak menni az Európai Unión belül, és utána kezdődik egy második szakasz, ami tulajdonképpen a piacra lépés, ami egy további 4 hónap, és ebben a 4 hónapban a különböző célpiacokon szakértőket biztosítunk a startupoknak, akik a helyi piacra lépésüket terelgeti, segíti, és irányítja tulajdonképpen a helyi program, a helyi piacon
1: való megjelenés, nyilván jelenlétet. Viszont mondott az elején valamit, ami nekem szöget ütött a fejembe, mert hát ugye a startupok általában úgy gondolnak magukra, hogy nekünk van egy jó ötletünk, tele vagyunk a tenni akarással, várjuk a segítséget egy-egy ilyen programtól. De azt mondtam, hogy olyan startupokat várnak, akiknek már vannak eredményeik, tehát nem a nulláról induló vállalkozásokkal akarnak dolgozni, hanem olyanokkal, amelyek már bebizonyították, hogy piacképesek, ugye?
2: Igen, igen. Számos programunk van, és van olyan programunk is, például az EIT Jumpstarter, ahol nulláról valakinek van egy jó ötlete, és akkor jelentkezik egész Európából, akkor ezen a programon végigmegy. Ennek a programnak az eredményeként megalapítja a cégét, és utána elkezd működni. Tehát ugye nagyon sok érettségi foknak megfelelő különböző programunk van, de ez a speciális program, ez ugye a nemzetközi piacra lépés segíti. És ugye értelemszerűen, akinek még az otthoni piacon sincs meg a kialakult ügyfélköre, a kialakult termékköre, még nem egyértelmű, hogy mire fókuszál, azoknak úgy gondoljuk, hogy a külföldi piacra lépés az még korai, tehát ezért olyan cégeket keresünk, akik már azért a hazai piacon már megvetették a lábukat.
1: Akik már tudják, hogy tényleg mit árulnak, igen, nem csak az álmaikat. A második szakasz ugye az, amikor ott vannak a célországban, a célpiacon már a vállalkozások, ott van még segítségük, vagy az az a pont, amikor el lehet engedni őket, hogy ideig elhoztunk, csináljátok?
2: Hát ugye a célországban ott lesz egy helyi szakértő, aki ugye a helyi kultúrát, a helyi üzleti környezetet, a helyi adózási szabályokat és mindent nagyon ismer, úgyhogy azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen ez egy még többet segítő szakasz, mint az előkészítésnek a segítsége. És hát utána, amikor ez a 7 hónap lezárult, és valakinek ugye elindult a külföldi jelenléte és a külföldi piacon mondjuk tényleg meg tud jelenni, akkor utána számos egyéb programokra is van lehetőség jelentkezni, tehát igazából nem az a szándék, hogy egy startupot 7 hónapig segítsünk, elindul egy nemzetközi piacon, és akkor véget ér a kapcsolat, hanem utána emeltebb szintű programokba tovább lehet menni, és talán az egyik legnagyobb motiváló tényező az az tud lenni, hogy a további programokban jelentős összegű befektetést is kaphat, mint tőlünk, mint pedig egyéb külső befektetőktől.
1: Világos. Most már igazából csak annyi van, hogy miután 1 hónapjuk van a vállalkozásoknak arra, hogy mindent végig gondoljanak, a lehetőségeket is, meg a hazai és a külföldi esélyeiket, jelentkezzenek önöknél, hol lehet ezt megtenni, vagy hogyan lehet ezt megtenni?
2: Hát van egy eitris.eu, tehát eit-ris.eu honlap, amin publikálva van a felhívás, de mivel a NIU-vel együtt működünk, ugye a NIU oldalán is elérhető ez a program, illetve lehet regisztrálni, és szeptember 21-én 11 órától pedig lesz egy infowebinár, ahol ugye alapvető információkat meg lehet tudni, illetve kérdéseket is lehet feltenni, hogyha valakiben felmerül, hogy ez a jó program az ő számára.
1: Ha érintettek, ha érdekeltek, nézzenek utána, és éljenek a lehetőséggel, ez kiváló. Még egy dolgot kérdeznék öntől. Az első 2 országban, ugye mi vagyunk a harmadikak a sorban, mennyire volt nagy az érdeklődés, és mennyire látszik sikeresnek a program?
2: Nagyon nagy volt az érdeklődés, Lengyelországba kezdtük, ott ugye jóval többen jelentkeztek, tehát legalább egy ilyen 4-szeres túljelentkezés volt ahhoz képest, mint akiket a programba be tudtunk fogadni, ezért ugye jól meg lehetett szűrni. A Máltában most van induló félben, ott is elég nagy volt a túljelentkezés. Ugye a lengyel kollégák azok, akik éppen megvetik a lábukat, úgyhogy ez nem egy idős program, így még olyan nagyon nagy sikersztorikat nem lehet elmondani, és nagyon nagy tapasztalatokat még nem lehet mondani, de azt már látjuk, hogy ugye vannak visszajelzések, hogy értékesnek érzik, és hogy hosszú távon akarnak azon a piacon maradni, amire kiléptek.
1: Hát reméljük, hogy így fognak eljárni a magyar vállalkozások is, és nekik is sikeres lesz, és majd úgy fogják érezni, hogy pont ez kellett, ez a támogatás, ez a lehetőség számukra is. Huba Bence, köszönöm szépen. Öntől, a magyar hazai programvezetőtől hallottunk tehát erről a lehetőségről, hogyha többet akarnak, akkor vagy a saját honlapján, vagy a Nemzeti Innovációs Ügynökség oldalán megtalálják a részleteket. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen, szép napot!
0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. a budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban baleset miatt nem járható a Fogarasi út kifelé a Vezér utcánál. A környéken jelentős fennakadásra kell készülni, az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Balesetnél helyszínelnek a Váci úton befelé a Fiastyúk utcánál. Egy mentőautó miatt nem járható a 9. kerületben a Toronyház utca a Friss utca közelében. A 181-es és a 281-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a József Attila lakótelep, Távíró utca és a Börzsiny utca közötti megállókat. Balesetben sérült gépjárművek foglalják el a belső sávot a Rákóczi hídon Pest felé a Dombóvári úti felhajtó előtt. Sárgán villognak a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a Torontál utcai hévátjárónál. Az Alkotás utcában befelé a bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Gázvezeték javítás miatt egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, ezért a Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Mondanám, hogy sajnos még mindig nagyon sok a dohányos az országban, de akivel beszélni fogok, hát nyilván egyfelől persze az egészségüket félti, másrészt meg annak örül, hogy viszik a termékeket. Dr. Karácsony Gergely, a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségének alelnöke a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ugye jól mondtam, hát ez egy ilyen fura kettősség, mert mindenki legyen egészséges és vigyázzon az egészségére, de hát ha nem veszik a dohánytermékeket, akkor mivel fognak önök foglalkozni?
2: Én azt gondolom, hogy talán ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy aki eddig nem dohányzott, az ne szokjon rá, vigyázzon az egészségére. Aki pedig dohányzik, azt pedig a dohányboltok megfelelő színvonalon és ellenőrzött körülmények között szolgálják ki.
1: No, hát nézzük, hogy mi történik most a piacon, mert hogy azt mondta a kormány, hogy a dohánytermékek jövedéki adóját fogja átlagosan, nem teljesen pontosan, 10%-kal megemelni. Ez nem jelenti azt, hogy 10%-kal emelkednek a termékárak, mert hogy itt csak az adó részről van szó, ugye?
2: Így van, igen. Amit látni kell, hogy a jövedéki adója a dohánytermékeknek azért voltak éppen nem a terméknek az adója, és még csak nem is a dohány kiskereskedőt, vagy a dohánygyártókat terhelő teher ez az adómérték, hanem ez közvetlenül a vásárló, tehát aki egy dohányterméket megvesz, ő fizeti be az államkasszába, ez tulajdonképpen a fogyasztóra kiszabott adó. És valóban különböző kategóriákban, különböző mértékben növekszik majd ez a jövedéki adó mérték. 10-15%-tól akár 30%-os növekedést is láthatunk az egyes kategóriákban. Ez nyilván a végfogyasztói árakban is egyértelműen tükröződni fog, hiszen ezt az összeget a kiskereskedő, a gyártó, a nagykereskedő tulajdonképpen csak átfolyatja saját magán, ez egyenesen az államkasszába megy, tehát amennyivel ez emelkedik, annyit hozzá kell tennie a végfogyasztói árhoz.
1: Az, hogy melyik terméknek mennyivel emelkedik a jövedéki adója, azt ön látja egyfajta egészségre törekvés szimbólumának is? Arra gondolok, hogy van, aminél igen, van közel 40%-kal emelkedik, van, ahol kevesebb, mint 10%-kal. Ez a termék káros mi voltára reagál?
2: Nem gondolom, hogy ez kifejezetten az egyes termékeknek a károsságára reflektálna. Különösen azért, mert a magasabb adómérték pont azokat a termékeket terheli, amelyeket nem égetéssel, nem füstölés útján fogyasztanak, hanem az úgynevezett füstmentes termékeket. De igazából a termékek egészségügyi helyzetéről inkább egy egészségügyi szakember tudna jobban nyilatkozni.
1: Jó, csak kerestem valami logikát. Érti? Gondolom ezzel mindannyian így vagyunk, hogy az egyik miért 40, a másik miért 9.
2: Valószínűleg ezzel hasonló szintre fognak kerülni az árai a termékeknek.
1: Az cél egyébként, most kifejezetten kereskedelmi oldalról nézve, az ön szakterületéről nézve a dolgokat, lehet az cél, hogy bemegy az ember a dohányboltba, és voltak éppen az árak szempontjából mindegy, mit vesz?
2: Nem tudom, hogy a jogalkotónak ezzel mi lehetett, vagy mi lehet a célja. Az, hogy minden termék egyforma, az inkább azokat hozza nehezebb helyzetbe, akik megfizethetőbb alternatívát keresnek.
1: Mennyire esik vissza, vagy mennyire stagnál a dohánytermékek piaca? Hogy látja a piaci esélyeket?
2: Hát, ha most a jövőt nézzük, én nekem az a nagy félelmem, így a szervezetünk is azt látja az eddigi információban, nemzetközi tapasztalatokból, hogy egy ilyen nagymértékű adóemelés az a fekete piacnak a kezére játszik szinte egyértelműen. Kevés az esélye annak, hogy a dohányosok nagy részt egyik percről a másikra most lerakják a cigarettát, és nem gyújtanak többet rá. Annak viszont nagyobb az esélye, hogy beszerzik más forrásból, nem a legális kereskedelem útján, nem egy dohányboltban vásárolják meg ezeket, hanem rendelik az interneten, kimennek a piacra, és egy kocsinak a csomagtartójából, vagy a pályaudvarnak a parkolójában megveszik, havertól kérik el, vagy akár valamelyik szomszédos országba mennek át. Hogyha megnézzük, tulajdonképpen Magyarországot csak olyan országok veszik körben, ahol jelentősen ilyen 1-2 euróval, de akár többel is olcsóbb a csomag cigaretta, mint nálunk. Úgyhogy amit én látok, vagy amire számítunk mi, az az lesz, hogy nagyon sokan el fogják hagyni a legális kereskedelmi utat, és a fekete piac felé fognak elmozdulni. És ami tapasztalat, és amit mi látunk, az az, hogyha valaki kiment az illegális kereskedelme, és a fekete piacon vásárolja a dohányterméket, ő már nem fog visszajönni. Tehát ezeket a vevőket elveszíti mindenki. Tehát elveszíti a trafikos is persze, de igazából az állam is elveszíti, hiszen ezt a többletadó bevételt nem fogják megfizetni, sőt ugye az összes adóbevételtől így elesik az állam, hogyha valaki mondjuk Szlovákiában vagy Szerbiában vásárolja meg a cigarettáját, és nem Magyarországon, és nem a magyar költségvetés gazdagítja ezzel.
1: Ez logikus, amit mond, viszont van egy másik oldala mindennek, hogy tartja magát kitartóan az az álláspont, hogy minél jobban drágulnak a dohánytermékek, annál jobban rá lehet szorítani az embereket, hogy szokjanak le, vagy kevesebbet dohányozzanak. Ezt teljesen tagadja ezt az összefüggést?
2: Nem tagadom abszolút ezt az összefüggést, egészen biztosan van ilyen a háttérben, de az is biztos sajnos, hogy a fekete piacot nem tudjuk pontosan mérni. Tehát amit mi látunk az, hogyha fölmegy a dohánytermékeknek az ára, akkor csökken a trafikokban megvásárolt termékeknek a mennyisége. De azt utána már nem tudjuk mellévetíteni, hogy ez miért csökkent. Azért, mert az emberek abba hagyták a dohányzást, vagy azért, mert az emberek nem a dohányboltban vásárolják meg, hanem valamilyen illegális csatornából, valamilyen más forrásból jutnak hozzá.
1: Aminél pedig mi azért vannak kockázatok.
2: Nem tudjuk mérni.
1: Igen, hát nyilván a fekete piacot a NAV próbálja mérni, meg rajtaütésekkel próbálják visszaszorítani, több-kevesebb sikerrel nyilván. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Hát mindenki, aki dohányos, nyilván azt, amit ő maga fogyaszt, fogja látni, hogy mennyivel emelkedik az ára. Én azért kétségekkel bírok az ügyben, hogyha valaki a hagyományos cigarettát szívja, ettől átszokik valami másra, pedig ugye mondják, hogy lehet, hogy az kicsit kevésbé káros az egészségre. Én ebben nem vagyok mérvadó, de szerintem nem is nekünk kell ezt eldönteni, ki majd a sebének és a lehetőségeinek megfelelően, igaz?
2: Így van, ezt bízzuk az egészségügyi szakemberekre, ebben nem nekünk kell állást foglalni.
1: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Dr. Karácsony Gergelyt hallották, aki a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségének alelnöke, és arról beszélgettünk az imént, hogy mennyivel emelkedik átlagosan, ugye mintegy 10%-kal a dohánytermékek jövedéki adója. Köszönöm, minden jót!
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A munkahelyi unalomról fogunk beszélgetni, ha hiszik, ha nem, a kedves hallgatók. Van ilyen, nem tudom, szokták-e érezni. Egyébként ez egy fura dolog, mert munka közben is lehet az unalmat érezni, hogyha mondjuk a feladat ismétlődik, vagy már annyira a könyökünkön jön ki, hogy igazán fél szemmel csak figyelünk, de a másik szemünk valahol másfelé kalandozna. Szabó Zsolt Péter, a Corvinus Egyetem kutatója a vonalban. Hát valami hasonlóval foglalkoztak, ha nem is feltétlenül úgy, ahogy én ezt az előbb leírtam. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! De igen, hasonlóval foglalkoztunk valójában. Mi a kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy egyrészt mértük a résztvevőknek a narcizmusát, ami ugye egy személyiségvonás, másrészt pedig azt, hogy mennyi unalmat érzékelnek így a munkahelyi életük során. És akkor a harmadik dolog, amit mértünk, az az, hogy mennyire törekszenek arra, hogy tökéletes munkát végezzenek, illetve mennyire szoronganak azzal kapcsolatban, hogy nem elég jó a munkájuk. És ez volt is a három változó, ami a mi vizsgálatunkban szerepelt.
1: Hogyha a kutatás az unalomról szól, akkor felteszem, úgy jutott eszünkbe, hogy unatkoztak.
2: Nem így jutott eszünkbe, hogy unatkoztunk, hanem úgy jutott eszünkbe, hogy az unalom, mint érzelem, az egy eléggé kiemelt most a pszichológiában, így a 2020-as években, de talán már pár évvel korábban is. Mert ugye pont ez egy ilyen probléma, hogy az unalomnak, mint minden érzelemnek van valamilyen funkciója. Ugyanakkor most nagyon sok eszközünk van arra, hogy ne éljük át ezt az unalmat, tehát bármikor, hogyha akár munkahelyünkön, akár a magánéletünkben unatkoznánk, akkor ugye vannak dolgok, amikhez hozzányúlhatunk, és azonnal elterelik az unalmat. Emiatt viszont a kutatókat nagyon érdekli, hogy mégis mi lehet az a funkciója az unalomnak, ami miatt ez hasznos, megjelenik, egyáltalán érzékeljük, érezzük ezt az érzelmet, és ezt próbáltuk összekötni így a teljesítmény elvárásokkal, illetve a narcisztikussággal, mint személyiségvonással.
1: Az unalom, mint érzelem, az valójában úgy jelenik meg a legtöbb ember életében, hogy nincs fontos dolog, amit tennie kellene. Ez egy munkahelyen nem feltétlenül ösztönöz és sarkal engem valami jobb teljesítményre.
2: Igen, ez igaz. Csak hogy az egyik oldala az, hogy úgy érzem, hogy mondjuk nem fontos, nem hasznos, nem érdekes, amit csinálok. Csak a másik része az, hogy rengeteg munkának van ilyen aspektusa, hogy mondjuk ülnöm kell egy, nem tudom, Excel táblázat előtt, böngésznem kell adatsorokat, órákat kell várnom, amíg történik valami, hogy ne csak ilyen irodai munkákat mondjak, ugye a unalom első vizsgálati azok a, nem tudom, a légiforgalom irányítóktól kezdve olyan munkaköröknél nézték, ahol sokáig nem történik semmi, de amikor történik valami, akkor nagyon ébernek kell lennem elsőre. Szóval van egy csomó olyan munka, amiben az unalom az így megjelenik időről időre, és akkor persze kérdés az, hogy ki tud ezzel az érzelemmel mit kezdeni, mert ugye az unalomnak az egyik nagy baja, hogy amikor elkezdem érezni, akkor ki lépek a helyzetből, és akkor onnantól kezdve nem a feladattal foglalkozok, hanem valamivel lekötöm magam a feladat helyett, de hát nyilván ez a feladat akkor sérül közben.
1: A narcizmus, mint olyan, hogy merült fel ennek az összefüggésében? És itt is megkülönböztetnek kétféle irányt, majd ezt mindjárt érdemes is megbeszélnünk, mert nem véletlenül.
2: Igen, ugye amit mi figyeltünk, vagy amit mi néztünk a vizsgálatunkban, az a úgynevezett grandiózus narcisztikus személyiség. De ebben nagyon fontos, hogy mi nem konkrétan ilyen személyiségzavaros narcisztikusokat néztünk, hanem olyan embereket, akik valamennyire mutatják ezeket a vonásokat. És egy grandiózus embert azt úgy lehet elképzelni, hogy ő érdekesebbnek tartja magát a többieknél, azt gondolja, hogy ő inkább ilyen vezető alkat, hogy nélküle unalmasak a beszélgetések, hogy különleges előjogai vannak. És akkor van egy ilyen sérülékeny verziója, ezt vulnerábilisnak szokták hívni, a vulnerábilis az ugyanezeket gondolja, csak közben van egy állandó frusztráció, hogy ezt nem jelzi vissza a közege, ahol van.
1: Igen, tehát ő azt hiszi magáról, de hát azért na, mégsem.
2: Igen, így van, igen, hogy ő megéri azt, hogy ő benne van egy ilyen felsőbbrendűség, meg nagyszerűség, csak a környezet még ráadásul frusztrálja azzal, hogy ez nem látszik nála. És hát az unalommal ez úgy jött össze, hogy nekünk volt egy elég egyszerű felvetésünk, hogyha valaki például ilyen grandiózus, ilyen nagyszabású, akkor ő az unalmas helyzetekkel nem nagyon tud mit kezdeni. Tehát, hogy pont ezek a helyzetek azok, amik, nem emelik fel az ő fényét, és ez is volt az egyik legfontosabb várakozásunk, hogy minél inkább grandiózus, narcisztikus valaki, akkor, hogyha unalmas helyzetbe, vagy által unalmasnak érzékelt helyzetbe kerül, akkor egyszerűen kilép a helyzetből, és így elengedi a teljesítmény elvárásait, és hát ez volt az érdekes, ami vizsgáltunkból, hogy pont az ellentétjét találtuk ennek.
1: Ha önből mondjuk egy vezető, beosztású ember valami következtetés szeretne levonni ennek a kutatásnak az eredményeiből, akkor mégis mi lenne az, amit tanácsolna neki? Mit értsen meg a munkavállalóiban?
2: Hát az egyik dolog, ami hát nem tudom, hogy a megértésen kívül segíti el mondjuk a vezetőt, de mondjuk az, hogy a mi vizsgálatunk az azt mutatta, hogy az ilyen grandiózus, narcisztikus emberek azok az unalmat éppen, mint hogyha ilyen, nem is tudom mi a jó szó, ilyen trófeaként használnák, tehát hogy azt mutatnak, hogy ők még az unalmas helyzetekben is kitartóak, ott is képesek a munkára. Viszont a nagy többség nem ilyen, és ugye náluk ki is derült a mi vizsgálatunkból, hogy akik nem rendelkeznek ilyen grandiózus vonásokkal, azok, hogyha unalmas helyzetbe kerülnek, akkor onnan hajlamosak így kilépni, és ennek az ellenszere lehet az, hogy például egy vezető egyrészt érzékeli, hogy vannak ilyen unalmas feladatok, másrészt megpróbálja megmutatni, hogy mik ezeknek a céljai, mondjuk így a nagyobb képet illetően, tehát miért érdemes ezeket elvégezni, hová juttatják a munkavállalót, hogyha ezeket a feladatokat is elvállalja és jól megcsinálja. Hogy csak egy területet mondjak, ami lehet, hogy nem ez a munkahelyi kifejezetten, de mondjuk a sportban egyértelműen bebizonyítható, hogy azok a sportolók, akik képesek kitartani ezekben a helyzetekben, azok jobban is boldogulnak. Mi egy képet használtunk a saját vizsgálatunkban, ez egy kosárlabdázótól származik, a Kobe Bryant-től, aki azt mondta egyszer, hogy azáltal leszel nagyszerű, hogy ezeket a unalmas, agonizáló pillanatokat is megszereted, és képes vagy bennük maradni.
1: Hát remélem, hogy a mi beszélgetésünket a kedves hallgatók nem tekintették unalmasnak, de remélem, hogy benne maradtak mindenestül. Szabó Zsolt Péter, a Corvinus Egyetem kutatója volt a vonalban. Azt vizsgálták, hogy hat ránk a munkahelyi unalom. Azért mégiscsak az a jó munkahely, ahol nem unatkozunk, én azt gondolom, de hát mindig van olyan pillanat. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk állt. És köszönöm az önök figyelmét is. Jövünk holnap is, remélem nem unalmas, itt lesz a több-kevesebb a gazdaság. Magazin a Spirit FM-en a szokott időben. Viszontlátásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohár. Útvesztőben érzed magad a munka világában?

0: kapkézás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
3: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
4: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
9: Reklámot hallottak.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: A média tanács elnök jelöltjeit hallgatta meg a parlamenti szakbizottság. Testvérváros lett Debrecen és az ukrajnai Harkiv. Holnap is meleg idő lesz, de már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A 11-ből 7 jelöltet hallgatott meg a média tanács elnöki tisztségének betöltésére jelentkezők közül mai ülésén az Országgyűlés Szakbizottsága. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság előtt 5 percben mutatkozhattak be a jelöltek, majd 15 percet kapnak a kérdések megválaszolására. A testület pontozza a jelölteket, majd hétfőn dönt arról, kit javasol a média tanács érére. A javaslatot pedig a művelődési bizottság elé terjeszti. Hontosi István, a bizottság tiszás elnöke kiemelte, még soha nem volt példa arra, hogy a média tanács elnökét nyilvános pályázaton válasszák ki a szakmai szervezetek bevonásával. Romlik a 15 éves diákok iskola.

0: teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a változásban a szülőknek fontos szerepe van, mert azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. A járó beteg ellátás javításához az anyagi háttér mellett fontos a jó szervezés is. Erről beszélt a területért felelős egészségügyi államtitkár egy a témában rendezett konferencián. Buga László elmondta, hogy a gyorsabb, egyszerűbb és észszerűbb működéshez betegút monitoringot hoznak létre. Hozzátette, hogy a folyamatok feltérképezése egyértelművé teszi, hol és hogyan kell beavatkozni az ellátórendszer működésébe. Tüdőszűrésre biztatja a dohányzókat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Kiemelték, hogy a tüdőrák sokáig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos és életet menthet. Ezért az intézmény továbbra is várja ingyenes tüdőrák szűrésre az aktív dohányosokat, akiknél fokozott lehet a betegség kialakulásának kockázata. A részvétel regisztrációhoz kötött. Testvérvárosi megállapodást kötött Debrecen és az ukrajnai Harkiv önkormányzata. Az erről szóló dokumentumot a polgármesterek írták alá a debreceni városházán. Harkiv lett Debrecen 22. testvérvárosa. 2016 óta volt hivatalos kapcsolat a települések között, ezt emelték most magasabb szintre. Késő estétől északnyugat felől beborul az ég. Éjszaka a Dunántúlon, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat, a szél több felé megerősödik. Hajnalban 10-15 fok, napközben 18-26 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Tiszteltel köszöntöm Önöket, a Kultúrát hallják és látják, hogyha a YouTube-on követnek bennünket, remélem így tesznek. Lőrinczi György a vendégünk itt a mai műsorban, én pedig Róna Jegon vagyok. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
3: Én is köszöntelek téged is, meg a YouTube nézőket, vagy a hallgatókat.
2: Itt nagyon sok minden keveredik a mi beszélgetésünkben, amit érdemes majd szépen kikevernünk, hogy kitisztázódjanak a dolgok. Ugye az alaphelyzet, amitől a te neved most és a személyiséget különösen izgalmassá vált, az, hogy miközben Szentendrén egy nagyon komoly művészeti tevékenységnek vagy a középpontjában, azon közben a Madách Színház igazgatói posztjára jelentkeztél. A Madách Színházére, amit 2004 óta az a Szirtes Tamás vezet, aki ismét pályázni fog, és annak a Madácsnak az igazgatói posztjáról elég nagy tolongás lett hirtelen, legalábbis úgy hírlik. Neked az ambíciódnak kevés Szentendre? Kell egy ilyen Madách Színházszerű emblematikus hely?
3: Nem kevés, imádom Szentendrét, és nagyon nagy dolog, hogy a városvezetés, akikkel először közöltem, hogy elindulok ezen a pályázaton, nagyon megértőek, és ha nem sikerül, amivel semmi baj nincs, akkor visszavárnak. Egyszerűen történt, én magamon is meglepődtem, történt az elmúlt hónapokban egy olyan sorozat, aminek a végén úgy döntöttem, hogy én ezt megpróbálom. Ha megengeded, akkor elmondom, hogy ez mi volt. Az első az volt, hogy amikor megjelent a pályázat, akkor szembesültem vele, hogy ez ugyanaz a pályázat, amit 5 évvel ezelőtt kiírtak, feltehetően azért, hogy Szirtes Tamás ismét a Madách Színház igazgatója legyen, és akkor azt láttam, hogy ebben olyan komoly pályázati feltételek vannak a vezetői gyakorlattól, a nemzetközi musical jogok ismereteig, stb. A végzettségig, aminek nagyon kevesen felelünk meg, sokan bíztattak. A második dolog az volt, hogy én az elmúlt években rengeteg fiatallal dolgoztam Szentendrén is, és ezt már az operetben is elindítottam, illetve a régi SZF-én, illetve utána a Free SZF-én tanítottam, illetve a fővárosnak múlt évben csináltam egy független színházakat érintő pályázatnak a bírálatát, és azt láttam, hogy a fiatalok nem jutnak elég lehetőséghez. Tehát ki kéne már abból jönni, hogy ők csak független színházakba alkotnak, a tehetségeseknek lehetőséget kéne adni. És ezt Szentendrén is ugye elindítottam, sőt ebből voltak nagy sikereink, hogy más nem mondjak, 6 éve a Loop-ot alapító 4 művész Szentendrén kezdte az Árvákkal, és akkor azt gondoltam, hogy hát ha a Madácsot, ami szerintem egy frissítésre vár sok minden okból, hát ha meg lehet nyitni a fiatalok előtt egy ilyen generációs együttműködéssel. És az utolsó ok, akármilyen furcsa, az az volt, hogy rengeteg dolog történt, sok minden engem érintő, vagy a karrierem korábbi szakaszait érintő dolog történt a kultúrpolitikában, amiben úgy éreztem, hogy meg kéne, vagy meg lehetne szólalnom, de nem akartam ebbe a közbeszédbe, nagyon messze állt tőlem az, ami most a kulturális közbeszédbe zajlik, és azt gondoltam, hogy ez egy pályázat, egy jó lehetőség arra, hogy esetleg akár ilyen interjúkban egy pár dolgot elmondjak, amit most gondolok a szakmáról, meg a folyamatokról.
2: Nagyon sok mindent vetettél fel. Kezdjük azzal, amire utaltál, hogy elolvastad a pályázati felhívást, és azt láttad, hogy ez ugyanaz. Ebből neked az következik, hogy ez egy lezsírozott pályázat lehet?
3: Nem, egyáltalán nem. Hát ugye sok vád éri a minisztériumot, hogy nem mostanában, hogy nem elég gyorsak a szakma részéről. Mivel én voltam ugye színházművészeti bizottsági tag egy időben, jól ismerem az előadó művészeti törvényt, rengeteg mindent kell átlátni ahhoz, hogy az ember változtatni tudjon. És ott van a törvény, ami írja, hogy nekik meg kellett jelentetni a pályázatot. Egyszerűen megjelent ugyanaz a pályázat, és itt most magam ellen beszélek, de például a pályázatnak az a pontja, ami azt mondja, hogy 3 éves vezetői gyakorlat kell egy ilyen pályázat beadásához, az nagyon leszűkíti ezt a fiataloknak, vagy akár a középgenerációnak a pályázati
2: igazából
3: lehetőségét.
2: Nem is értem. Ezek szerint olyanok pályázhatnak csak egy színház vezetésére, akik színházvezetők.
3: Nem, elvileg ez a közép így... nem, ez nem így van, mert lehetsz regisztrált független előadó művészeti szervezetnek is a vezetője, de mondjuk a saját KFT-d az nem jó, vagy lehettél egy színházban középvezető, művészeti vezető, főrendező, produkciós igazgató, de az a baj, hogy az elmúlt években a színházvezetők ezeket, és a Madách se, zárójelben megjegyzem, ezeket a középvezetői posztokat nem osztotta ki. Tehát nem adott olyan labdát a fiatalabb generációknak, ami miatt neki ez a lehetősége meg lenne, mert azért ebben van logika, mert nem lehet egy színházat úgy átvenni vezetőként, hogy te nem láttál be a vezetői folyamatokba, nem voltál bevéve, mert azért elég sok buktát láttunk mostanában abból, hogy művészek azt gondolták, hogy ők az ő szemszögükből átlátják egy nagy intézménynek a vezetését, és utána vezetőként hát nem tudtak ennek megfelelni.
2: Mondod, hogy vérfrissítésre szorul a Madách, ugye 2004 óta vezeti Szirtes Tamás, és hát ő tulajdonképpen egy 50 éves folytonosság már a Madách Színház életében. Csak gondoljunk, a Macskák bemutatója, az is már mikor volt, és hát az már az ő nevéhez fűződött. Igazából, ha jön egy igazgatóváltás a Madásban, akkor a szirtesi életművel találja szembe magát, ha műsort akar tervezni.
3: Nagyon jó a felvetés, és ez volt az egyik ok, amit ma nem soroltam föl, amiért elindultam, mert azt gondoltam, hogy ez egy menedzseri feladat. Én felhívtam Szirtes Tamást, mikor ezt eldöntöttem, az Evita miatt nem tudtunk találkozni, de beszéltünk telefonon, és azt mondtam neki, hogy tanár úr, én elindulok a Madáchért, de az is egyértelmű, hogy ha megkapom, az első utam hozzád kell vezessen, hogy kitaláljuk, hogy ezt hogy csináljuk tovább. Ő a tőle megszokott eleganciával és szarkazmus azt mondta, hogy köszönöm a telefont, értékelem, kérlek, hogy ne mondd senkinek, hogy örültem ennek a hívásnak, mert én is indulok, de ha úgy aludik, majd beszélünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy pontosan, tehát vérfrissítésre van szükség, de nem megkerülhető Szirtes Tamás. Ez tipikusan egy, úgy éreztem, hogy egy nekem való menedzseri feladat. Megegyezni Szirtes Tamással, hogy mi marad a repertoáron, abból biztosítani a bevételt, és a stúdió színpad felélesztésével, vagy esetleg avval, hogy nem csak 250 millióból lehet egy új premiért csinálni, fiataloknak lehetőséget adni a stúdióba, új magyar műveket elkezdeni létrehozni, amiben az operett élén nem voltam sikertelen, és elkezdeni egy átmenetet, illetve visszanyúlva a régi madács gyökerekhez, ami szintén elvárás a pályázatba, elindítani akár a stúdióban, akár később a nagy színpadon egy olyan évi egybemutatót jelentő prózai sorozatot, amiben esetleg olyan ikonikus színészek is visszatérhetnek a madácsba, akik az elmúlt években ott nem léptek fel. Szóval sok ötlet egyszerre csak megfogalmazódott bennem, és megkerestem egy-két embert, hogy csatlakozná hozzám.
2: Hát micsoda névsorod le, de tényleg Novák Eszter, Székely Kriszta, Duda Éva, Bródi János, Geszti Péter, Varró Dániel, Závada Péter,
3: ez csak néhány különböző kategóriák, ami fontos, hogy három rendező segítene, és ez szimbolikusan, és egy nagyon nagy mániám a generációs együttműködés. Tehát Novák Eszter, Szabó Máté, Tarnóczi Jakab, ez három rendező generáció. Bozzalmas nagy problémának tartom, és ez is egzisztenciális dolog, hogy mindenki csak a saját generációjával dolgozik, az idősebbek az idősebbekkel, a fiatalok a fiatalokkal. Annyit lehet egymástól tanulni egy idősebb alkotónak, vagy a korosztályomnak baromi inspiráló egy fiatalt látni, és azért a fiatalok is, ha elkezdődik ez a munka, akkor elhiszik, hogy talán mi is tudunk még jó tanácsokat adni, vagy tudjuk őket segíteni.
2: Nem a semmiből jössz, és ez a nem a semmiből, ez ennél sokkal mélyebb, mint a Szentendrei Kulturális Központ meg a teátrum, amit most igazgatsz. Ugye volt neked egy ügynökséged a Pentaton.
3: Hát az nem az enyém volt, hanem a csodálatos Zimányi Zsófi és Kolosi Tamás házas páré, amit én 28 évesen megkaptam a vezetését.
2: Igen, pontos, igen.
3: Igen.
2: Ott azért elég jelentős nemzetközi tapasztalatod és kapcsolatrendszered is lehetett, hiszen jogokkal dolgoztatok. Van abból bármi, amit tudnál egy madács típusú méretű intézményben kamatoztatni?
3: Hát persze. Hát ott volt a Szépség és a Szörnyetek turné, ami egy Walt Disney és egy nagy német ügynökség koprodukció volt, majdnem 1000 előadást csináltunk Németországba, és az izraeli, és az orosz, és a skandináv kapcsolataim. Abban a pillanatban, hogy én ismét egy színház vezetője vagyok, és tudok produkciókat létrehozni, ezek a nemzetközi és akár vidéki koprodukciók, hiszen azért elég sok jelenleg színházigazgató barátom és fontos munkakapcsolatom van. Ezek a nemzetközi és hazai koprodukciók, ezek feléleszthetőek.
2: És volt az életednek egy szakasz, ami a Budapesti Operett Színházhoz fűzött, ott ugye főigazgató voltál egy cikluson keresztül. Az egy eléggé zűrzavaros időszak volt, megpróbálok pontosan és távolságtartóan mégis fogalmazni. Az volt az az időszak, amikor ott az abúzusvádaktól kezdve minden előkerült. És abban téged is megrángattak rendesen. Arra hogy emlékszel vissza?
3: Hát egyik oldalról megrángattak, másik oldalról meg azért én voltam az első színházigazgató, aki, amit a Madács, ha jól olvasom, szintén alkalmaz, aki kitaláltam a független ügyvédi bejelentést, és pszichológusok segítségét is kértem. Hát ez életem egyik legnehezebb időszaka volt, mert ne felejtsük el, hogy ebben párhuzamosan én a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke is voltam, tehát azért ezt a 17-es évet, ezt nem nagyon kívánom senkinek. Úgy megéltem. Az a közmondás, hogy ami nem öl meg, az megerősít, ezt magamra érvényesnek érzem. Ugye aztán ne felejtsük el, hogy ugye 18-ban aztán elveszítettem a pályázatot, akkor mutattuk be Székely Krisztával az István a királyt, nyilván kaptam tanácsokat, hogyha nem Bodor Johannával és Székely Krisztával és Béres Attilával pályázom, akkor esetleg tovább vihetem a munkát, de én úgy érzem, és ez fontos elmondani, hogy soha az eddigi pályafutásomon én pozícióért vagy pénzért a szakmát nem árultam el. Ami pedig engem illet, igen, Ezt egy kicsit messzebbről kezdeném, mert tudomásul kell venni, és ez is egy generációs kérdés, hogy én abba a generációba tartozom, akik abba a hangulatban nőttünk fel, hogy nagyobb hiszti, kiabálás és öltözőben való sírás nélkül jó színházi produkció nem születhet. Ez elkísérte a kamaszkorom néptáncos éveitől a 17-es évig. Már említettem a Kriszna nevét, de amikor a Kriszna megcsinálta az István a király örületes sikerét úgy, hogy senki nem sírt, és egy hangos szó nem hangzott el a nézőtéren, az engem nagyon, nagyon meglepett. És azóta is, ha fiatalokkal dolgozom, akkor megpróbálok ebbe tanulni tőlük. Illetve azt se titok, mert elmondtam már korábban egy másik podcastban, hogy amikor ez az ominózus eset történt, amit ugye a Bosch magazin kiszínezett, és velem előfordult, hogy a gőz leverte a fedőt egy kiélezett helyzetbe, akkor én terápiára mentem, vagy indulatkezelési terápiára mentem, és ez nagyon sokat segített, és mondom, sokat tanulok a fiataloktól, és elfogadom, hogy ez a narratíva most megváltozott, de nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy azt kell megérteni, és ez megint utal egy diskurzusra, aki érti, érti, hogy akik 20-30-40 évet leéltünk ebbe, és a nehéz próbáktól és a nehéz pillanatoktól eltekintve ott voltak a sikereink, az élményeink, azok, akik lettünk, nem tudjuk egy fújköpéssel ezeket az évtizedeket lezárni. Nekem is nagyon komoly munkám volt abban, hogy ezt az egész periódust földolgozzam, mert ott volt a 17-es év, amit mondasz, de hát előtte ott volt a Romeo és Júlia és az Elizabeth és a Mozart sikere, a külföldi turnék, a barátok, és egy csomó minden jó dolog is történt. Épp Színetel
2: Dóra írt nem is olyan régen egy bejegyzést arról, hogy
3: jókat igen, tud írni.
2: Nagyon jól ír, nagyon jól ír, és nagyon okosakat ír, és ott pont arra hivatkozik, hogy ezek a sikerek, ezek megbocsájthatóvá tettek nagyon sokáig, nagyon sok olyan dolgot, ami egyébként megbocsájthatatlan, mert elfette. Mert ezzel lehetett igazolni,
3: de
2: hogy
3: én ezt
2: így
3: nem, én ezt másképp fogalmaznék. Én összesen azt mondanám, hogy én elfogadom, és csodálom, és szeretnék ennek megfelelni a fiataloknak, ezt a másfajta munkához való hozzáállást. Csak azt értsék meg, hogy nekünk is valahogy ezt az időszakot le kell zárni, és ez nem egy könnyű
2: neked
3: folyamat.
2: Neked sikerült? Vagy benne vagy még?
3: Nem vagyok benne. Hát azért én 18-ba szálltam ki a Nagyok játékából, ahol szoktam mondani, és a Dunaparton nagyon, nagyon nyugodalmas élet van, és nekem nagyon nagy szerencsém, hogy van egy 29 éves karrierjét kezdő csodálatos filmrendező lányom, aki ennek minden karakterével rendelkezik, és a felhatalmazott, hogy ezt elmondhatom, hogy amikor megkérdeztem tőle, hogy bánja-e, hogy elindulok ezen a pályázaton, akkor azt mondta, hogy papi, azt csinálsz, amit akarsz, de tudjál róla, hogy egyszer felemeled a hangodat, téged szétszednek. És én ezt az ívet otthon is kapom, és igazából még egy dologra rájöttem, ami nagyon érdekes, hogy ebben a mostani világban, ha az ember elveszíti a fejét, a kollégáim azt szokták visszaigazolni, hogy én akkor veszítem el a fejemet, hogyha valami hiba történik. Tehát ez nem egy személynek szól, hanem én elmondtam valamit, és most nagyon szeretném, hogy úgy lenne, és ez nem történik meg. De abban a pillanatban, hogy én nem tartom be a mostani játékszabályokat, a diskurzus már nem arról szól, hogy mi volt ott a hiba, hanem arról, hogy én ezt a hibát elkövettem, és ez nem megengedő. Ez nekem nagyon nagyon erős visszatartó erő. És még egyet szeretnék mondani, hogy azért engem ott, az Operett Színházban olyan vádak is értek, és sajtó is hivatkozott rá, amit egyáltalán nem voltak igazak. Mert azt például én azt gondolom, hogy vezetőként, ha én egy művésznőnek azt mondom, hogy nem mehet el egy valóságshowba, mert kitűzött előadásai vannak, vagy egy színésznek azt mondom, hogy ha még egyszer így viselkedik egy fiatal rendezőnővel, akkor nem fogunk együtt dolgozni, akkor az nem zsarolás, meg fenyegetés, meg hatalommal való visszaélés, nem, ez az én munkaköri kötelesség. Igen.
2: Tehát viszont nagyon... Értem, és hogyha visszatérünk a Madácsra, és visszatérünk a művészet felé, akkor ezt egy utolsó kérdéssel le is zárnám. Te a Madács Színház igazgatói pályázatának elnyerése esetén védett környezetet garantálsz a Madács művészeinek?
3: Hát ez ma elvárás. Ez ma elvárás.
2: De nem csak azért, te belülről is így éled meg? Belülről is ezt érzed?
3: Hát abszolút, abszolút, de azt
2: mert
3: nem...
2: ez fontos, nyilván ez nagyon fontos azoknak, akik várnak vagy nem várnak téged a Madácsban.
3: Jó, de erről beszéltem egészen, hogy én azt gondolom, hogy ezt, tehát én azt szoktam mondani, hogyha valaki már elkészített egy olyan etikai kódexet, akkor küldje át már nekem, mert erről beszélünk, de nem jelentheti azt egy, tehát én garantálom a védett környezetet. Nagyon fontos egyébként a feloldás. Például. Tehát erről nem lehet ilyen röviden beszélni, tehát az, hogyha van egy feszültség, azt az ember fel tudja oldani, hogy bocsánatot tudjon kérni. Ebben az ominózus esetben 10 évvel ezelőtt, és én bocsánatot kértem az érintettől, és az egyik legmeghatóbb pillanat volt 2 napja, hogy a lánya sok sikert kíván nekem, aki kollégánk a pályázathoz. Tehát ezek nem ilyen egyszerű kérdések, és könyörögve kérem a komment szekciót, hogy egy levegővétel előtti fél mondatomat ebből a részből ne ragadja ki. Én védett környezetet biztosítok. Azt gondolom, hogyha én nem lennék alkalmas vezető, akkor annó nem kaptam volna az Operett Színházba társulati szavazáson ilyen támogatottságot, és talán az az alkotói gárda, akik szinte kivétel nélkül mind dolgoztak velem korábban, akik nevüket adták a pályázatukhoz, ebben a mai környezetben nem álltak volna mellém.
2: Hú, hát ez a névsor, ez tényleg nagyon komoly, és hát a magyar musical szerzők is felsorakoztak mellé. Ebből nekem az következik, hogy ígérsz is magyar musicaleket. Nem feltétlenül nekik, tehát nem biztos, hogy azért van itt Várkonyi Mátyás neve, mert azt mondtad, hogy Matyi, majd írhatsz nekem egy jó musicalt.
3: Egyébként azt mondta, hogy vannak még a fiókban musicalek.
2: De mondjuk igen. A legsikeresebbek egy részét hát ő írta.
3: Csinálót, hát vagy például. A Will Shakespeare-t, amit Brodyval írta. Tulajdonképpen Dés László és Geszti Péter tegnap kicsit lecsapták a labdámat, mert ugye bejelentették a Petőfi musicalt, amiben egyébként ők 2 fiatal dramaturggal dolgoztak, Horváth Pannával és Bíró Bencével. Panna az én pályázatomban is szerepel, pont egyébként Geszti Péter is ajánlotta, meg láttam tőle más munkákat is, hogy ez egy iszonyatos fontos lépés, és megint a generációkhoz visszatérnék, hogy vonjunk be másokat. Tehát ugye én utaltál a nemzetközi kapcsolatodra, én a német piacon többször voltam vendégként darabfejlesztési folyamatokban, mint tanácsadó, mint külső tanácsadó, és ott láttam egy módszert, hogy egy musical úgy fejlődik több éven keresztül, egy úgynevezett inkubátor programban, bizonyos pontokon bizonyos emberek beleszólnak abba. Tehát az a lépsor, amit látsz, az lehet, hogy úgy fog történni, hogy egy ismert szerzőpároshoz csatlakozik 2 fiatal, vagy fiatalokhoz egy idősebb tanácsadó.
2: Duda Éva kapott feladatot az államtól is a kultúra vezetésében, mondjuk nem feltétlenül egyedül döntő feladatot, és itt van a te pályázatodban is. Ez nem lesz támadható?
3: Most ezt ketté bontanám ezt a kérdést. A konkrét dolog az úgy néz ki, és mi ezért is tettük ki ezt a névsort, a Táncművészeti Bizottság, amiben Éva bekerült, egy tagot delegál majd az én döntő bizottságunkba. Azért is tettük ki ezt az információt, mert természetesen az fog történni, hogy Éva abban a delegálási folyamatban összeférhetetlenséget fog jelenteni, vagy jelentett, és nem fog részt venni. Tehát ez a probléma jogilag, meg etikailag megoldódik. De ez felvet egy másik problémát általánosságban, hogy ami nagyon nagy probléma, hogy nem lehet úgy szakmai bizottságokat konkrét emberekkel, vagy jó szakemberekkel összerakni, akik egy ilyen bizottságban nem fognak valamilyen érintettséggel találkozni.
2: Hát hiszen a művészi életük
3: hát hiszen a művészi. Hát és az pedig szerintem rettenetesen méltatlan, hogy az Évának az Áronnal, vagy akár korábban az Ervinnel, Nagy Ervinnel való viszonyára hivatkoznak, hiszen ki tudta 5 vagy 10 évvel ezelőtt, hogy ők ilyen pozícióba fognak kerülni, vagy influencerként ilyen fókusz lesz rajtuk. Az Évának a teljesítménye, mi 2004-ben ismerkedtünk meg a Rómeó kapcsán, amit ő felépített ellenszélbe, az vitathatatlanul egy olyan szakmai teljesítmény, ami alapján neki ebben a bizottságban helye van. És ez teljesen függetlenül attól, hogy valaha kivel volt jóba, vagy kinek volt a feleségem.
2: Látod, mennyi minden jön föl, miközben a Modern Színház pályázatáról beszélünk, de igen, ezért igen. Amikről beszéltünk, az a magyar színházi életnek a sok-sok összetevője és rengeteg megoldatlan kérdése.
3: Igen, igen, és muszáj egy picit türelmesnek lenni, és muszáj beszélgetni, és egymást meghallgatni, és ameddig a kormány nem ér oda, hogy az előadó művészeti törvényhez, vagy akár az NKA törvényhez odaérjen, ami azért valószínűleg nem holnap lesz, mert vannak más feladatok, addig meg kell érteni, hogy az államtitkárok és miniszterek egy lerakott szabályrendszer szerint tudnak működni.
2: Mennyi esélyt adsz magadnak? Megírtad a pályázatot, megvan a névsor, akik támogatnak, beadtad a pályázatot?
3: Hát nem ülnék itt, ha nem adtam volna be, mire azt hallottad, hát, hogy nem
2: ezzel hallott. Kezdtük, hogy beadtam.
3: Beadtam, igen, de ezt ki is tettem ugye a közösségi
2: médiában. Tehát ez egy eldőlt dolog, te elindultál.
3: Igen.
2: Nyilván az ember akkor csinál ilyet, hogyha azt gondolja, hogy hát ott van keresnivalója, van.
3: Hát igen, ezt jól megfogalmaztad, ha azt gondolnám, hogy nincs, akkor nem adtam volna be, tehát ha bármilyen dolog lenne, de egy picit azért az is bennem volt, hogy ki akarom rakni az egész gondolkozásomat, meg az elmúlt 40 évemet a placra, ennek minden veszélyével együtt, hogy ezt a szakma megítélje, és nem vagyok már annyira rágörcsölve, hogy ez összejöjjön, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt voltam, hogy én legyek fontos ember a kultúrában, vagy első számú vezető. Most volt egy szituáció, ami miatt elindultam, de elővettem Szinetár tanár úr pályázatokkal kapcsolatos legjobb mondását, mi szerint csak jó történhet, mert vagy megnyered, vagy megúszod, és remélem, és ebbe visszaigazoltak, hogyha nem kapom meg, amivel semmilyen probléma nincs, akkor is nagyon jó volt a pályázat megírási folyamat, jó volt ez az interjú is, vagy nekem fontos volt, és remélem, hogy Szentendre város megbocsájt, és visszavárnak.
2: Hát még ott vagy, és hát ha úgy van, akkor maradsz. Ha igen, meg nem úgy igen. van, akkor meg a Szentendrék jönnek a madácsban.
3: Meg hát az élet egy kaland, ahogy tudjuk.
2: Örülök, hogy itt voltál, és köszönöm, hogy itt voltál. Jó volt veled beszélgetni.
3: Köszönöm szépen.
2: Hogy volt a vendégünk abból az alkalomból, hogy pályázik a Madách Színház igazgatói pozíciójára. Folytatjuk mindjárt a kultúrát.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Folytatjuk a kultúrát, egy izgalmas fotósorozatról fogunk szót váltani Kereszti Annával, aki a mai Manóház új kiállításának kurátora. Már csak azért is különleges ez a kiállítás, mert olyan témát vett fel, amiről Magyarországon szerintem keveset tudunk és keveset is szólunk. Törökország belsejének, a belső identitásának, a valódi működésének a változásáról. Kereszti Anna a vonalban, szervusz Anna!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ki az alkotó, és honnan az anyag maga?
2: Az alkotó egy francia fotós, Mathias Depardon, aki fotóriporterként dolgozik. Egyébként egy nagyon kalandos életű valaki, akinek az a munkamódszere, hogy nagyon belemerítkezik az adott témájába, vagy az adott földrajzi helyen, ahol dolgozik, és ez a sorozat is így készült, hogy egyébként 5 évet élt Törökországban, tehát 5 évnek az anyaga ez a kiállítás, és én erre rábukkantam, és nagyon tetszik az a mód, ahogy ő lát, és ahogy ő beszél a világunkról, és azért szerettem volna elhozni ezt az anyagot, illetve a tematikája miatt, amit te is említettél, mert én is egyetértek, hogy valahogy olyan módon mutatja be a Törökországot, ami számomra nagyon izgalmas.
1: Ugye Anatólia, és annak is a peremvidéke, a szélső vidéke, az tényleg az a terület, ahova például turistaként nem igen jutunk el. Ha ő ott abban megmerítkezett, akkor ő abban a török életformában is megmerítkezett nyilván, amit ilyen módon meg be tud nekünk mutatni, amit különben nem látunk.
2: Igen, hát nem véletlenül nem utazik a turista, gondolom, én se jártam a török peremvidékeken, mert ezek elég politikailag, hát hogy mondjam, terhelt.
1: Hát billegős ott a biztonság.
2: Igen, ami egyébként hihetetlen, hogy mennyi kincs lakozik, ugye pont ezeken a vidékeken, ahova egyébként nem tudunk eljutni és megnézni ezeket a kincseket feltétlenül. De igen, nekem az érdekesebben az anyagban, hogy egy ilyen rettentő időtlenséget, és közben nagyon kortárs módon mutat be, és valahogy, igen, Törökországnak szerintem ez egy sajátossága, hogy ott nem lehet eldönteni a képek alapján, hogy mondjuk 60-ban járunk, 40-ben, 80-ban, nyilván nem az összes képen, de hogy valahogy ez az idő nélküliség, ez nagyon, nagyon izgalmasan jelenik meg szerintem a képekben.
1: Igazából mi érdekelte őt a hely, ahol van, vagy az emberek, akikkel együtt van?
2: Szerintem a kettő, és a kettőnek a kölcsönhatása, én legalábbis úgy érzem, meg ahogy beszéltem vele, jó, hogy azt kérdezed, mert abszolút egyszerre az emberek, de nyilván számít az, hogy ezek az emberek földrajzilag melyik területén élnek az országnak. Amúgy a kiállításon három ilyen fő régióból vannak válogatva a képek. Az egyik az a Fekete-tengernek a peremvidéke, ilyen ugye az Oroszország felé nyúló részek, akkor a mezopotámiai, a Tigris-Eufrates folyónak az eredő részei, ami ugye Szíria fele vannak, és egyébként a legkeleti csücske Törökországnak, ami már ez a Kína fele nyúló rész. És nagyon ezt a kiállításon egyébként nem nincs odaírva, hogy melyik kép melyik régióból ered, de szerintem amúgy az ember, ha eléjük áll, akkor ezt abszolút érzékeli, ezeket a behatásokat, és az viszont biztos, amit ugye említettem az elején, hogy ő nagyon olyan munkamódszerrel dolgozik, hogy nem csak egy hetet tölt az adott helyen, és akkor annak az egy hétnek a befolyását, hanem az éveken át tartó saját benyomásoknak a lenyomatai jönnek. Tehát ezen a képen egyébként a fotós életéről annyit érdemes tudni, hogy egyébként amikor oda került Törökországba, akkor ez 2010 környékén volt, 12, és akkor menekülteket követett, és menekültekkel együtt lakott egyébként táborokba, és amikor lejárt ez az 5 éves ott tartózkodása, egyébként el is ítélték, egy hónapot töltött így fogságban, mert valami mindegy egy dolog miatt így megvádolták, és akkor egy hónapig tartott, mire kiengedték, és szerintem ez egy ilyen, tehát hogy ezt azért érdemes elmondani, mert nekem átjön a képeken az, hogy ő valóban úgy dolgozik, hogy nem csak kívülről tekint rá így erre a témára, hanem abszolút egy ilyen belső szemmel tudja átadni ezt a, és nagyon poétikusan, miközben nagyon éles látó.
1: Hát izgalmasnak hangzik, meg kell nézni a kiállítást. Egyébként, ahogy említetted a Tigrist meg az Eufrátesz folyót, hát ez az emberiség bölcsője, az ember által legrégebben lakott terület, az emberi kultúra egyik bölcsője. Nyilván így is lehet nézni azt, hogy ahogy most élnek, az mit tükröz ebből a régmúltból, meg nyilván úgy is lehet nézni, hogy a 21. század mennyire jelenik meg, és hát izgalmas lesz maga a látásmód is, ahogy én téged hallgatlak. Úgyhogy mondd kérlek, hogy mit kell tudni a feltételekről. A mai Manóházban lehet látni.
2: Igen, és egyébként ez most a francia évadnak a keretében valósul meg ez a kiállítás, ami most indult ki a főhete, és egészen 2027. szeptemberig tart, azért is francia, tehát csak francia fotósoknak a kortárs és nem kortárs kiállításait lehet majd megtekinteni, és ez ingyenesen látogatható, nagyon könnyű bejutni, úgyhogy a hétfő kivételével minden nap meg lehet nézni a kiállítást, ez a projekt lab térben van egyébként, tehát nem a fönti kiállítótérben, hanem egy kisebb kiállítótérben, és ezt szerintem mindenképpen érdemes benézni, ha arra jár az ember.
1: Matthias Depardon és a Transanatólia című kiállítást át a mai Manóház Projekt Lab galériájában. Kereszti Anna kurátor mesélt nekünk arról, hogy mi mindent lehet ott látni, ha valakit érdekel a fotóművészet, vagy ha valakit érdekel Törökország és a fotóművészet, akkor ajánljuk figyelmébe. Anna, köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen!

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Premier a Centrál Színházban, ráadásul most már ez a második premierje ugyanennek a darabnak, de ezt mindjárt meg is beszéljük a rendezővel és az igazgatóval, Puskás Tamással, aki itt van a vonalban. Szervusz, Tamás! Mert hogy volt egy premierje nyáron, az nálatok tradíció, ugye van egy nyári előadássorozatotok a Balatonparton, és van egy premierje ugyanannak a darabnak itt a kőszínházi körülmények között a Centrál Színházban, és egy olyan darab, amire azt szokták mondani, hogy azzal nem lehet bukni, mert vidám, vicces, szeretnivaló, és ha sztárokat állítasz a színpadra, akkor már nyertél is. Na, nyilván nem így álltál hozzá.
3: Egyébként a ChatGPT-t kérdezed, akkor először butaságokat beszél, de ha pontosan kérdezel, akkor jól válaszol. Azt mondja, hogy ha jó, mindenki által ismert, vagy sokak által ismert darabcímet mondasz, és mindenki által kedvelt színészekkel hozod kapcsolatba ezt a darabcímet, akkor komoly sikert remélhetsz. Úgy tűnik, a recept ez. Egyébként a Babarczi László annak idején a Kaposvár Színház igazgatója mondta, úristen, már kiemlékszik egyáltalán azokra az időkre. Szóval, hogy ő mondta azt, hogy 3 évenként kell nagy sikert csinálni, az pontosan elég a színház lendületének fenntartásához. Én úgy látom egyébként, hogy körülbelül ezt a 3 éves dolgot, ezt sikerül tartanunk, de az is biztos, hogy messze menően igaza van a Hajdan volt színházigazgatónak, és ha ilyen formán tekintek erre a dologra, akkor ez nem csak hogy egy ász, hanem most ez egy aduász, amivel jelentkezünk az összet. És nagy szükségünk is van rá, mert hogy az előző év nagyon komoly okokból, ugye a gazdasági nehézségek miatt, a politikai helyzet miatt, a sokáig nagyon borús helyzet miatt, aztán utána az emberek mindennapi politika iránti fordulása, hogy érdekesebb volt, ami az utcán történt, vagy a médiumokban hangzott el, mint amit a színházban hallani lehetett. Szóval 1001 okból kifolyólag az előző év nagyon nehéz volt, szerintem nem csak a Centrálnak, hanem mindenkinek, de aki nem a állami támogatásból él, az ugye ilyetten látja, hogyha a nézők kezdenek elmaradozni. Ilyen tekintetben óriási szükség volt arra, hogy úgy indíthassuk el ezt az évet, ahogy elindítottuk, hogy október 30-áig a kitűzött összes 10 előadásra egyetlen darabjegyet sem találni az interneten.
2: Na jó, de igen, a ChatGPT-nek azt a tanácsát, hogy olyan színészeket állíts a színpadra, akik sztárok, és akiket szeretnek az emberek, igen. Hát ezt azért teljesítetted rögtön kapásból. Még nem kellett rendezned semmit, de a két sztárod már megvolt.
3: Igen, egy nagyon fontos dolgot viszont kellett tennem, még mielőtt belekezdtünk ebbe az egészbe, és az olvasópróbáról úgy is állt fel ez a két színész, hogy miért nem fordítva. És ez az egy dolog, ez pontosan az volt, hogy fordítva osztottam ki a szerepeket, ami az életben játszott szerepe szerint természetes lett volna a Stoll Andrásnak, hogy ő az Oszkárt játsza, a szivarozó macsót, azt az Alföldire osztottam, és fordítva. Úgyhogy mindenketten rögtön kérdezték is. A titka mégis abban rejlik, hogy mind a ketten az árnyékukat játszhatják, és ezt óriási komédiás kedvel teszik mind a ketten, és sokkal felszabadultabban, mint hogyha az életben játszó szerepükből kellett volna összeeszkábálni valamit.
2: Na szóval nem mondtuk még ki a neveket, hogy Alföldi Robertről és Tóth Andrásról beszélünk. Ez hozzátartozik a történethez, és a furcsa párról, ami egy Neil Simon darab, most már 50 éve a világ valamennyi jelentős városában meg lehet nézni valamelyik színházban egészen biztosan. Volt Jack Lemonnal és Walter Matthauval egy zseniális film belőle, az is már idestova 50 éves, és hát lett egy előadás most. Ha egy ilyen darabot rendez az ember, ami mindenkinek ismerős valahogyan, keresed azt, hogy mitől lesz ez nagyon más, vagy hagyod, hogy beleüljünk abba az érzetbe, hogy igen, ez a poén, ez megvan, mert láttam a filmben, igen, ezt már láttam egy másik előadásban, ez nagyon jó. Tehát, hogy nem kell mindig újat csinálni.
3: Általában elmondhatom ezt magamról, és így is szoktam jellemezni magam, hogy én sokkal inkább hasonlítok egy karmesterhez a tekintetben, mint egy alanyi költőhöz. Tehát az én színház csinálásom az nagyjából úgy írható le, hogy keresek egy kétségen kívül remek művet, kevesebben nem is érem be, mert hogy rettegek attól, hogy maga az anyag nem működőképes, és nem remek, ami a kezemben van, és utána megpróbálom minden erényét érvényre juttatni. Én ezt tudom. Valahogy azt gondolom, hogy ez a karmesterekkel rokon igyekezett, hiszen nem hallunk hírneves karmestereket, akik Mozartot Penderecki módjára próbálják előadni, és fordítva. Tehát, hogy én nem, mint ahogy sok egyébként általam is dicsért rendező alanyi költészetet művel a színpadon, és néha nagyon élvezem, néha nagyon nem. De hogy az esetemben ez van, úgyhogy ahhoz, hogy én elővegyek egy darabot, ahhoz egyszerűen olyannak kell olvasnom, mint amilyennek a Furcsa párt is olvastam, de az olvasás után, vagy az első olvasás után az Örkény fordítása állt rendelkezésemre, azt tudtam olvasni. Egyértelmű volt, hogy bár a darab erényei kitűnőek, de a fordítás maga megöregedett, de nagyon megöregedett. Ez azonnal a darab megjelenését után, talán egy évvel rá már megszületett a magyar fordítás Örkény István tollából, és nagyon-nagyon megöregedett. A nyelv változik, az életünk változik, más humoros ma, mint 60 évvel ezelőtt volt, máshogy fejezzük ki a dolgokat, úgyhogy azt arra rögtön rájöttem, hogy ez így nem mehet tovább, ezzel nem fogunk sikert aratni, ezzel a fajta szöveggel. Úgyhogy újrafordítottam a darabot, és nagyon büszkén mondhatom, hogy a két fiam veselkedett neki ennek a munkának. És most már tudjuk, hogy becsületükre válik ez a munka, mert a próba folyamaton ugye minden nap megméretik a színészek kezébe adott anyag, és folyamatosan dicséretet váltott ki, vagy soha nem akadtak bele, vagy mindig alkalmasnak tűnt a szöveg, hogy jól csinálják. Nem is beszélve, halkan és zárójelben mondom, azokról a helyekről, ahol az eredeti szövegben talán nem is olyan nagyon vicces a kimondott mondat, de sikerült a magyar változatban olyan megoldást találni, ami komolyan megnevetteti a nézőt. Szoktam böködni az asszisztensemet, hogy na ez is pont egy olyan mondat, ahol itt az angolban nem nagyon nevetnék semmin, és magyarul meg mekkorát nevetünk.
2: Na akkor ezek szerint ne újuljunk be, hogy még a mondatokat is ismerjük, mert a sztorit ismerjük csak, de ami a színpadra került, az valójában új.
3: Így van.
2: Ez jó, egyébként ez jó, mert ez egy kis izgalmat is ad, mert hát persze mondhatja a kedves néző, hogy hát láttam már, most miért nézzem meg újra. Hát például a két figuráért, aki a két egészen furcsa fickót a színpadra teszi nekünk, ugye itt Félix és Oszkár a két furcsa alak, és hát egy kicsit mindenki, aki körülöttük van.
3: Tehát van-e ennél izgalmasabb? Tehát azoknak, akik még nem látták ezt a történetet, csak azt tudom mondani, hogy ki ne hagyják. Mind ahogy mondani szoktuk, hogy te még nem látod ezt a filmet, de jó neked. Tehát, hogy még nem látod ezt a színdarabot, de jó neked, még előtted van az élmény. Tehát, aki még nem látta, annak ezt tudom mondani.
2: De fordítva is szokott ez lenni, nem látod, milyen mázlista vagy. De ez nem ez.
3: Fordítva, de esetünkben nem ez a helyzet. De azoknak, akik meglátták, azoknak, mert pont ez adhat, és ad is szerintem az egészen komoly izgalmat. Most én ezzel az előadással kapcsolatban nem tudok példározni, de egy előző rendezésem esetében, például a Játék a kastélyban kapcsán például én láttam a Madách Színházi előadást, és jó emlékeit is őrzöm, hogy a Madách Kamara Béli előadást, és kifejezetten kíváncsi voltam rá, hogy nálunk ez hogy szól. Régen az öreg színészek ültek a padon, és azt mondták, hogy nálad hogy szól, mondták, és elszavalták mondjuk a József Attilának valamelyik versét, és akkor, hogyha tetszett a mellette ülőnek, akkor kapott egy forintot a szavaló. Szóval, hogy valahogy így, hogy nálunk ez hogy szól, és azt tudom mondani, hogy ez most nagyon
2: a Balatonparton hogy szólt?
3: A Balatonparton úgy szólt, hogy 8 előadásban, 850-es nézőtér előtt körülbelül 8x900 ember nézte.
2: Szóval akkor működött.
3: Most igen, két... azt látom, bocsánat, hogy szabadba akarok, azt láttam, ahogy sokat pillangattam hátra erre a hatalmas nézőtérre, hogy az emberek előrehajolva, tátott szájjal és csillogó szemmel nézik, és isszák be ezt a történetet, mert hogy itt mutatkozik meg a nagymester, tehát itt mutatkozik meg a Neil Simon, hogy nem véletlenül ő a Neil Simon, és nem véletlenül ő a 20. század egyik legsikeresebb szerzője, mert ezzel a történettel kell, nevezhetjük ezt a történetet ilyennek, olyannak, egyszerűnek, minek, elbűvöli az embereket. Egyébként szerintem tényleg alapvető dolgot mond, mert hogy mindannyiunk felnőtt életének egyébként gyerekként hasonlóképpen élménye, hogy milyen nehéz és majdnem lehetetlen összeigazítani a lépéseinket, és harmonikus közösségben élni. És ez a történet egyébként ő nagy tudora volt ennek, mert 4-szer házasodott és 5-szer vált el, úgyhogy sokat tudott erről a dologról, hogy az mennyire nehezen megy, és neki aztán kifejezetten nehezen ment, de hát ezt a tudását ez bele is írta a darabba.
2: Hát egy fura fickó volt ő maga is, az ő életét is lehet, hogy egyszer filmre vagy színpadra kéne vinni, mert azért az se volt semmi, és rengetegszer, rengeteg darabban, filmben felbukkan ő maga, mint karakter, tehát az a sportőrült, akit szintén Walter Matthau alakított egy másik.
3: Igen.
2: Tehát igen, na, szóval ez egy másik történet. Volt Balatonon tehát jó néhány előadásotok, ilyenkor van még dolgod azzal, hogy a Centrál Színházba most bekerül a darab?
3: Ez egyébként a világ legjobb tréningje, és az amerikaiak abszolút élnek is vele, tehát amikor úgy érzi egy csapat, hogy elkészült a munkával, akkor elviszik, és a Broadway-en komoly sikereket akar aratni, akkor előtte, hogy nehogy tévedés essék, elviszik egy vidéki körútra, és azon a vidéki körúton megmutatják sok városban nagyon sokaknak, és levonják a következtetéseket. Egyébként ez éppen a Shakespeare-nek volt a nagyon nagy titka, tehát a Shakespeare zsenialitás, kétségbe vonhatatlan zsenialitásán túl a csodálatos az a Shakespeare darabokban, hogy amíg Ibsennél és más szerzőknél az eredetileg megírt darabot veszik kezükbe az olvasópróbán a színészek, a Shakespeare esetében nem azt a darabot tartjuk a kezünkben, hanem azt a darabot tartjuk a kezünkben, amit a szerző megírása után a társulat már javítgatott a próba folyamat során, utána a néző reagált így vagy úgy, a szőreakcióit figyelembe véve levontak újra következtetéseket, húztak ki részeket, változtattak meg szövegeket, és az a szöveg került nyomdába, amit 50-100-150 előadás után éretten a legjobbnak tekintett már nem csak maga Shakespeare a szerző, hanem az egész társulat, és még ezen túl az a 150 előadás, annak a 150 előadásnak a 150 ezer nézője jónak tartott. Szóval, hogy valójában népköltészet az, amit mi olvasunk, amikor Shakespeare-t olvasunk, legalábbis Ibsenhez vagy a mai szerzőkhöz képest.
2: Igen, nem egy ember munkája az, hanem egy csapat termelte. Na, szóval akkor kezdődik a sorozat. Hány előadásra számíthatok ebben, vagy számíthatunk ebben
3: hát
2: a szezonban?
3: Ja, hogy ebben a szezonban 50-re biztosan, ebben a szezonban 50-re biztosan, ugye ez méri, ez méri nálunk a sikert. Tehát, hogyha az első évadban 50-szer lefut, akkor tudjuk, hogy jól csináltunk.
2: Jó, akkor sokszor 50-et kívánok, és akkor az úgy jó, nem?
3: Egyébként pont ettől a szerzőtől ünnepeltük a Pletykafészek című előadásával a 355. előadást a napokban. Már úgy értem az előző évad végén.
2: Hát az is mennyire klasszikus tulajdonképpen, és milyen jó előadásotok az nektek. Na, igen. Megy még?
3: Természetesen az kikophatatlan. Még szerint, hogy azzal dicsekedhetem, hogy vannak ilyen kikophatatlan előadásaink, mint a Central Park, persze a New Yorki komédia, a My Fair Lady, a házassági leckék, a Ma Este Megbukunk, stb. Szóval, hogy hát ezek nélkül, az erősségek nélkül nagy bajban lennénk.
2: Na hát jött egy újabb erősség, Tamás, a furcsa pár. És akkor holnap utántól látható 18-ától, majdhogy nem nap, mint nap, de 50-szer ebben a szezonban biztosan, vagy ebben az évadban, hogy pontosan fogalmazzak. Puskás Tamás igazgató, az előadás rendezője, a főszereplők, Alföldi Robert és Tóth András, és a furcsa párról beszélgettünk. Tamás, köszönöm szépen!
3: Én köszönöm azt, hogy meghallgattatok, és hogy kerestél.
2: Ez volt már a Kultúra, Puskás Tamástól búcsúzunk, és búcsúzom önöktől is egyúttal, kedves hallgatók. Holnap jövünk újra Kultúra, ugyanebben az időben. Remélem számíthatunk önökre. Róna Jégont hallották, minden jót!
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután átttekinteni. Akár munkát keresel, akár a

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, megint fáj a hasam.
2: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
3: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
4: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
5: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
8: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos apáját, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: Pécset folytatódik a miniszterelnök országjárása. Öröknaptár készült a legjelentősebb gyermekirodalmi alkotókról. Holnap is meleg idő lesz, de már többfelé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Pécset folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter szombat délután 4 órára hirdetett szabadtéri rendezvényt a 48-as térre. A fórumon a Tiszás országgyűlési képviselők is részt vesznek. A kormányfőként először szervezett országjárás múlt hétvégén Veszprémben kezdődött. A tervek szerint 15 vidéki város után Budapesten ér véget. A felvidéki magyar nyelvű oktatás helyzetéről és a magyar közösségek támogatásáról egyeztetett Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Gubik Lászlóval, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnökével. Áttekintették a szlovák oktatási törvény tervezett átalakításának a magyar nyelvű oktatásra gyakorolt hatását. Egyetértettek abban, hogy a pénzügyi támogatásokat a közösségi intézmények fenntartására, a magyar nyelv megőrzésére és a nemzeti öntudat erősítésére kell fordítani. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, az Európai Unió jelenleg méltán ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Azt is hangsúlyozta, hogy fel kell lépni az ultranacionális

0: nacionalisták és az Európa ellenesek ellen. Rendőri erőszak miatt elmarasztalta Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága, közölte a Magyar Helsinki Bizottság. A vizsgálatot egy 2019-ben történt ügy miatt indították, amelyben egy csalásért és sikkasztásért elítélt nő elfogásakor súlyosan bántalmaztak a rendőrök, több csontja eltört és maradandó sérüléseket szenvedett. A strasbourgi bíróság szerint a rendőri fellépés és az ügy kivizsgálása is sértette az embertelen, megalázó bánásmód tilalmát. A bíróság 8500 eurós jóvátételt ítélt meg a nőnek. Gyermekirodalmi online naptárat készített a Móra könyvkiadó. Az öröknaptár bemutatja a gyermek- és ifjúsági irodalom jelentős magyar, valamint külföldi alkotóit. Az ingyenesen elérhető naptárban hónapokra és napokra bontva lehet böngészni, de akár név, évszám vagy könyvszím is megadható a keresőben. Országszerte süt a napeső, nem lesz. Holnap az ország északnyugati részén kisebb eső, zápor vagy zivatar kialakulhat. Éjszaka 10-15 fok valószínű, holnap napközben a Dunántúlon 18-25 fok, a középső és a keleti tájakon 26-30 fok lesz.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévény István társaságában.
2: Nagy örömmel köszöntök mindenkit, ez itt a Provokatőr. Egy csodálatos szerdai napom. Mindig ezt mondom, hogy milyen csodálatos ez a nap, de néha nem így érzem. Csak olyan jó kimondani, meg hát így illik köszönteni a kedves közönséget, de ma amúgy tényleg így érzem, tehát jó napom van. Nektek is? Sziasztok!
3: Hát eddig az,
2: Novák Zoltán.
4: Eddig az volt, igen. Most meglátjuk.
3: Majd most dolgozunk.
2: Tehát eddig a pillanatig.
3: Igen.
2: Oké. Okay. Projektigazgató, méltányosság, politika elemző központ, ez így stimmt.
4: Stimmel.
2: Nagyon jó. És amikor megtudtad, hogy békemenet lesz október 23-án, akkor is...
4: Akkor hol voltál? Érezted,
2: hogy ez egy remek nap?
4: Akkor itt voltam, mert most közöltétek. Nem néztem ma híreket egyáltalán. Logisztikáztam. Hát azt, az első gondolatom mi volt? Ez lett volna a kérdés? Vagy igen. Mondjak rá valami okosat?
2: Hát csak egy gondolatot, mert hogy nem ezzel fogunk kezdeni.
4: Hát azt éreztem, hogy ez egy kockázatos lépés. Tehát,
2: ez pont elég is.
4: Bevállalás.
2: Pont elég is.
3: Azt hittem, azt gondoltad, hogy végre.
2: És Dévény István. Oké, kezdjünk ezzel a Volán botránnyal. Próbálom összefoglalni, amennyire csak lehet. Provokatív állításunk erre. Van egy, hogy ebben a Volán botrányban végre prominens politikusokat is előállítanak majd. Tehát ugye Sesták Miklósról, illetve aki nem politikus, de elég fontos ember, Tiborcz Istvánról beszélnek.
4: De ugye, akkor te a jövővel látsz, mert ezt még nem tudjuk.
2: Ez csak az állításom, provokatív állításom, nem tudom, hogy így lesz-e. Vezető száron vitte el a rendőrség az ország hetedik leggazdagabb emberét, Jellinek Dánielt, valamint az állami vagyonkezelő egykori vezérét, Szívek Norbertet egy milliárdos korrupciós ügyben. A nyomozás szerint a Volánbuszt éveken át fejhették, havi 110 milliós kenőpénzeket béreltek, buszokat, a túlárazott jármű és ingatlan beszerzésekből származó pénzeket pedig köztes cégeken át luxus ingatlanokba, köztük a Hotel Doroteába csatornázták. A szálak Sesták Miklós volt fejlesztési miniszterig, az ő akkori kabinetfőnökéig és közvetve a volt miniszterelnökveinek cégbirodalmáig érnek, jönnek a kihallgatások, és várhatunk legalább 6 évet. Mit gondoltok? Várunk 6 évet, aztán majd valamit megtudunk-e.
3: Az a baj, bonyolult ez is.
2: Á, nagyon.
3: Végigolvastam, hogy miről szól. Ez nagyjából megvolt, de ilyen nagyon mély részleteiben nem, mert ugye nem oknyomozó újságíróként nem foglalkozik az ember ennyire ilyen ügyekkel. Most jól beleástam, hogy mi, hogy volt, meg én hogy is számlázták meg merre, és az lett a végére a tanúság számomra, hogy ez hogy mennyire tanulság lehet egyébként, vagy lehetne ez a tiszás közösségnek, meg a tiszás politikusoknak is, hogy baromi nehéz eljutni a politikai magasságokig, ilyen BTK-s ügyekben. Tehát a politikai felelősséget megállapítani, hogy ha a miniszter tudott róla, vagy nem tudott róla, akkor ezért is, azért is, így is, úgy is felelős, de hogy büntetőjogilag felelős legyen egy vezető politikus, azt nagyon nehéz összehozni. Legyen úgy, mert szurkol az ember, de hogy ebben az ügyben is, hogy megérkezik-e majd Tiborcz Istvánhoz a történet, vagy Sesták Miklóshoz, hát kétséges, és hogyha megérkezik majd Sesták Miklóshoz. Tehát, hogy aki foglalkozik a közélettel, és az látta ezt a hírt a tegnap, akkor azért azt mondanám, hogy na, ez már így valami. Tehát, hogy azért a szívek meg a jelinek azért az már valami, és hogy Sesták is elérhet, igen. Na most azért, hogyha így megkérdeznél az utcán 10 embert erről a 3 névről, hát, és azt gondolom, hogy a Tiszás közösség nem Sesták Miklós szeretné vezető száron.
2: A szívekről nem nagyon hallottam.
3: Igen, tudod, így ülnének az emberek, na, talán letartóztatás ér, ott viszik a volt minisztert. Melyik az?
4: Melyik? Figyelj, igen, mert rég volt miniszter.
2: Elképzelem az oknyomozó újságírót, dolgozik, ilyen szál, olyan szál, jelinek, szívek, jó, és egyszer csak elér, hogy Sesták. Ah, végre, el tudom adni az agyamat, basszus.
3: Nem, azért ez már ez nagyon negatív megközelítés. De várj, a Dorotea Hotelt mondtad, az a Tiborcos, nem?
2: Az.
3: Még melyik nem nézszer. De hogy az egy kiemelt projektje igen, volt a Tiborcéknak. Jaj, nagyon rossz szóvic jutott erről eszembe.
2: Akkor nem mondd el.
3: Szívek szállodája.
2: Jó, ez jó.
3: Ez jó.
4: Jó, tényleg bonyolult a sztori, és egyébként szerintem, nem tudom, kitérünk-e rá, de az NVVH-nak tulajdonképpen ez lesz a legnagyobb kihívás, hogy igen, tanúságokat akar levonni, igen, be akarja mutatni a rendszert, de hát azért ez nem egyszerű, mert iszonyatosan bonyolult, egy ponton túl még egy ilyen feltáró cikknél is elveszíti az átlag polgár, vagy átlag politika fogyasztó az érdeklődését, mert hát annyi név, annyi cég, egész egyszerűen nem tudja követni, tehát ezt jól, plasztikusan bemutatni, ez azért egy szép kihívás lesz. Tehát ide nem elég tanulmányokat letenni, meg ilyen folyamatábrákat, amik egy falra férnek föl kb., hanem itt ezt valahogy meg kell zenésíteni, és ez nem olyan egyszerű. Egyébként a két név, ezek már nagy vadak egyébként, de abszolút. Valóban nem közismertek. Tehát, hogyha az embereknek azt mondják, hogy a 100 leggazdagabb magyar 7. szereplőjéről van szó, akkor már elkezdenek gondolkodni. Tehát, hogy itt ezt így kell nézni, és valóban az, amit így előrevetítettél, hogy majd ez elér Sestákig és Tiborcig, ez okozhat még izgalmat, de valójában tényleg nagyon nehéz lesz Sestákig eljutni. Annak ellenére is, hogy egyébként Sesták egy kellőképpen óvatlan játékos ebben az egész világban.
3: Nem véletlenül rakták ki.
4: Tehát ő biztos, hogy megfogja valamiben ütni a bokáját, ezt azért előrevetíthetjük. Hát ugye róla szól többek között a Kontroll egyik videója, ami több mint egy órás, és elég sokan nézték meg, még a választás előtt jött ki, ahol egy vállalkozó beszél arról, hogy 20 000 eurót kellett konkrétan a miniszternek letennie egy közvetítő által. Na most ennek viszont elég könnyű egyébként utána menni, és egy csomó mindenek, hát nem tudom, hogy ez terítékre került-e azóta, de hát elég sokan nézték meg azt a videót, és az egy elég csúnya történet, amiből nem csak ez derül ki, ez csak, tulajdonképpen ez csak a mellékszál, miközben ez is elég súlyos már, hanem az, hogy amint nem jutott el a pénz a miniszterig, itt egy vállalkozóról van szó, ugye, aki a Malév, hát nem is a Malév, hanem a reptérnek a földi kiszolgálásában vett részt, pár száz milliós bevétele, tehát nem kis vállalkozóról van szó, megérte neki lerakni ezt a pénzt, még hogyha voltak aggályai is, de minden esetre onnantól, hogy nem jutott el a miniszterig ez az összeg, onnantól szabad prédává vált ő maga, és megjelenik az interjúban, és nyilván mindent forrás kritikával kell kezelni, tehát ez egy szubjektív elbeszélés, amit ő előad, de akkor is ott megjelenik ebben az interjúban az, hogy itt voltak éppen hogyan mozdulnak be a szereplők, a cápák, amint lekerül a védelem egy szereplőről. És ki is csinálták. És nagy ára volt annak, hogy őt kicsinálták egyébként. Mert a Malévból kiváló, szintén a földi kiszolgálást végző, amivel ő konzorciumban volt, az is tönkre ment bele. Tehát, hogy amivel részben állami tulajdon volt. Tehát, hogy itt mozdul rá, és ahogy kezd fogyni a pénz, hogy fordulnak egymás ellen a szereplők, az ebben egy picit megmutatkozott ebben az interjúban, és nagyjából ezt kell a vállalás alapján az MVVH-nak bemutatni úgy, hogy mindenki megértse, és mindenki tanuljon belőle, az viszont az ügyek végigvitele hozza el, hogy ha megszűnünk következmények nélküli ország lenni, akkor talán a következő meg az azutáni politikai elitnek sem jut eszébe, hogy ennyire gátlástalanul csinálja, amit csinál.
3: Hát, hogy rendszert építsen a korrupcióból, a korrupcióra is, de nem a korrupcióból.
2: Ahogy működött ez a rendszer, az nem újdonság. Egyrészt ez a nyomozás már 5 éve tartott, az, hogy most elért egy olyan státuszba, amikor már a nyilvánosság elé lehetett ezt tárni. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy ezt Magyar Péter tette meg. Nem biztos, hogy ez jó. Tehát egy ilyen büntetőben...
4: Ez biztos, hogy nem jó.
2: Ez biztos, hogy nem jó, mert azt a gyanút erősít, és szerintem mindenki érti, amit mondani akarok.
4: Egy politikai
2: megrendelés. Igen, hogy a kettő között van összefüggés. Itt szerintem mindenki a dominó effektusra vár. Mindenki arra vár, hogy ezt az első dominót valami elindítsa. Ugye 1992-ben volt Olaszországban egy manipulite, tiszta kezek mechanizmus, ahol egy apró milánói szociális otthonból indult el, ahol kenőpénzek vándoroltak, és elindult a lavina, és az egész első köztársaság pártrendszere szinte beleomlott ebbe, mert el tudtak jutni oda. Csak van egy nagyon rossz hírem, hogy ahogy láttuk ezeket a cégbirodalmakat felépülni, erről már egy könyveket írtak, hogy ez a NER alatt hogy történt, tehát ezek tudottak a mi számunkra, azok a részletek, amik kiderültek ebből a Volán ügyből is, hogy itt nem arról szólt a történet, hogy mondjuk túlárazott, használt Volán buszokat, és az abból származó 10 milliárdot akkor ilyen nokiás dobozokban szétosztogatták, hanem beléptek cégek, és akkor ide tettek egy kis pénzt, ingatlant vettek belőle. Nagyon nehezen visszafejtető, és a hatályos jogszabályok alapján pedig szinte lehet, mondom, hogy szinte, nem tudom, ennyire nem vagyok benne, de az eddigi tapasztalatok alapján szinte lehetetlen visszafejteni ezt a történetet úgy, hogy ténylegesen lecsukjanak emberkéket. Tehát, hogy mindenki várja azt, ami történt 92-ben, és Milánóból elindult, de ők is tudják ezt. Tehát amikor a NER-t elkezdték építeni 2010-ben, ők is hallottak ezekről a sztorikról. És hallatlan, hogy ilyen tölgyes is kifejezést használjak, profizmus és tudatosság látszik az egész mögött. Tehát ha más nem derül ki, így a kezdeti szakaszban ezekből a sztorikból, ha ezeket végigolvassuk, akkor látható, hogy itt hihetetlen, nem tudok jobb, tudatosság volt a mögött, ahogy ezeket felépítették, hogy a végén nehogy politikusokhoz ne jussunk el, hanem a másodvonalban lévő embereket se nagyon érintsék ezek a sztorik. Tehát én pessimista vagyok, a provokatív állításommal egyáltalán nem értek egyet.
4: Hát itt egyszerre van jelen az amatőrizmus és a professzionalizmus a dolgok kivitelezésében. Minden ügyben lehet találni egy kis szalmaszálat, amin elcsúsznak majd. Az, hogy a politikai rétegig elére, nem a profizmustól függ inkább, hanem magán a rendszer jellegén. Tehát, hogy igazából nehéz politikai döntésekért felelősségre vonni, és ez részben jól van így egyébként. Uh-huh. A politikusnak joga van rosszul dönteni, vagy még egyet visszamenve mindenkinek alkotmányos joga hülyének lenni, ugye, hogyha Simicskát akarjuk idézni. És ez részben jól van így, mert tényleg, ha a politikusoknak folyamatosan azt kell mérlegelnünk, hogy az egyes döntéseiknél, hogyha az mondjuk anyagi kárt okozás, nem tudnak szabadon dönteni. De ugye, itt ugye ennek a demokráciának ezt a típusú önvédelmi részét, ezt ugye meghekkelte a NER, erről szólt az egész, tehát, hogy minden részt kihasználni arra, a jogállam világának egyébként sem kiépült, nagyon részlegesen meggyökeresedett magyar jogállam réseit nem volt nehéz egyébként azokba éket verni, de ők megtették, tehát itt gyakorlatilag a demokrácia önvédelmi rendszerének összetettsége és állóképessége az, ami itt fölmerül. Egészen odáig elmehetünk, hogy mondjuk az alkotmányt mennyire védi az alkotmány maga. Tehát például a francia alkotmányban vannak olyan passzusok, amiket nem lehet soha megváltoztatni, csak forradalommal. A magyar alkotmánynak ilyen értelemben nem volt ilyen, és magának a rendszernek sem voltak meg rendesen a fékei, és azoknak az önvédelmi rendszere fölépítve. És hogyha föllettek volna is, akkor is a politikai kultúra, mint olyan, előtérbe kerül. És e tekintetben, hogy a politikai kultúra mit enged meg, és mit nem, ott nagyon fontos kérdés az, hogy végül is mérlegelnünk kell, és ez is, hogy mondjam, a szembenézés egyik fontos pontja, hogy azért 4 választáson keresztül ezek a dolgok, amikről te azt mondtad, hogy tudható és ismertük, legitimálva lettek. Persze. Azt mondták a választópolgárok egy jelentős része, annyian, amennyien újra tudnak kétharmaddal egy ilyen választási rendszerben kétharmaddal választani egy politikai erőt. Ennyi ember azt mondta rá, hogy rendben van, ezt elfogadjuk. Na, ha nem is tetszett nekik, azt mondták, hogy nem ez az a dolog, ami alapján mi döntünk, és nem ez, ami alapján mi letesszük a voksunkat. És akkor itt jön be az a kérdés, hogy hát a politikai kultúrában ez nem volt nekünk benne. Tehát, hogy a Kádár rendszertől is azt a fajta kompromisszumot, vagy megalkuvást, attól függ, honnan nézzük, örököltük, hogy mindent meg kell hekkelni, mert a rendszer ilyen. És ezt értékutatások is kimutatják, hogy az egymásba vetett bizalom, az gyakorlatilag nincs, nem létezik Magyarországon, vagy nagyon alacsony, tehát összevetésben nagyon alacsony. Az individualizmus nagyon magas, és a jövőbe tett hit pedig nagyon alacsony. Tehát ez egy olyan konstrukció, ami egyéni túlélési technikákat kódol, és innentől fogva mindenki keresi a kiskapukat.
3: Én azzal nem értek egyet, hogy a társadalom rábólintott volna arra, hogy hát ez van, és elfogadjuk. Igen, de miért? Szerintem az meg fontos. Tehát, hogy ha úgy fogadta volna el a társadalom, a Fidesz-e szavazó része, hogy mindent tud, akkor azt mondom, hogy oké, akkor ez történt, és akkor működnek ezek akár történelmi múltba vesző mechanizmusok, a Kádár rendszer aztán pláne nagyon erősen, és akkor én is azt mondom, hogy igen, igen, igen, akkor tényleg ez történt. De itt azért tömegeknek fogalma nem volt arról, hogy mi is az a nemzeti oligarcha építés, meg milyen ügyek vannak, mert egyszerűen nem jutott el hozzá.
4: De például
3: nem
4: tudták rámondani. Meg a Mészáros Lőrincről biztos, hogy tudtak, és ez gyakorlatilag eléggé plastikusan a jéghegy csúcsaként megmutatkozott nekik. De
2: rám van puszta, Mészáros Lőrinc nem volt erre sosem.
3: De jó, Mészáros Lőrinc ilyen szempontból, oké, őt elfogadom, hogy egy ilyen apró kis rés volt ezen a pajzson.
4: Igen, de vállat rándítottak mindig, de mert azt mondták, hogy vannak fontosabb ügyek. Tehát abszolút. A szuverenitás, a migráció, stb. És mi nem vagyunk egyelőre hajlandóak a korrupciós deficit miatt elpártolni, vagy akár otthon maradni.
3: Igen, igen. Tehát értem, és csak mondom, nem tudok 100%-osan egyet érteni, még akkor sem, hogyha Mészáros igen, ő talán, de mondjuk Tiborcnál mindig úgy volt keretezve a történet, hogy a családot támadják. Tehát a fideszes szavazóhoz nem az jutott el, hogy Tiborc milyen mértéktelen módon gazdagszik, hanem az jutott el, hogy ha Tiborcról van bármilyen negatív, az egyenlő Orbán Viktor családját támadják, és akkor onnantól lezárt a történet, és akkor onnantól már nem kell elmélyülni benne, nem kell foglalkozni, megkaptuk a magyarázatot, és nyugodtan szemlélhetjük, hogy mi történik. Tehát, hogy ez nekem azért nem annyira fekete-fehér, ez a korrupcióval való nem szembenézés.
4: És biztos, hogy nem fekete-fehér, tehát itt minden szürke ilyen értelem.
2: Persze, nem mondjuk azt, hogy minden választópolgár, de az alap attitűdünk, így nekünk magyaroknak, én ezt merem mondani, hogy a magyar társadalom a történelmi tapasztalatok alapján úgy tekint a nagypolitikára, hogy azt a fejünk felett intézik, nekünk ahhoz nincs szavunk, a mindenkori elit úgy is lop, az alku lényege, hogy fentről hadd vigyék el a milliárdokat, minket meg hagyjanak élni, vagy legalábbis jobban éljünk.
4: Igen, és ez a nagyon fontos, amit mondasz, hogy hagyjanak élni. Tehát, hogy mi a demokrácia a magyar fejekben, az 90-ben miben éltük ezt meg? Hogy elmehetünk választani, és tényleg az lesz megválaszva, akire szavazunk. És ennyi. Tehát úgy gondoltuk, hogy a demokráciát fenntartani az annyi, hogy 4 évente elmegyünk szavazni. De nem, sajnos a demokrácia az egy olyan rendszer, ami egyrészt rengeteg erőforrást kell befektetni, ahhoz, hogy az működjön és megvédje magát. És az embereknek is rengeteg energiát kell belefektetni, különben az életben nem leszünk olyan típusú liberális demokrácia, amit nyugaton láttunk a rendszerváltás idején, amilyenek szerettünk volna lenni. Tehát, hogyha ezt nem tesszük bele, akkor ez nem fog megvalósulni. És láttuk, nem tettük bele,
3: hát de nem,
4: és jött 2010.
3: Nem is tudtuk volna beletenni. Tehát a demokráciához polgárok kellenek. Magyarországon a rendszerváltáskor nem voltak polgárok. Most, hogy már valami, szerintem az április 12 sok szempontból fontos volt, és nem csak azért, mert a NERD leváltotta a Tisza, hanem azért is, mert ezt a bevonódást, hogy nem a fejünk fölött dől el, itt tömegek átélhették. Tehát, hogy részeseivel váltak a változásnak. Ami szerintem egy nagyon fontos pillanata volt a magyar demokráciának, mert előtte tényleg az volt, amit mondasz, tehát az a tökéletesen egyetértek. Csak én is tudok haragudni, ja te nem, mert te szakember vagy és kutató, de én publicistaként én is tudok haragudni a népre, de ilyenkor meg mindig egyszerűen be kell látni, hogy nem volt esélyük.
2: István,
3: Orbánék rátettek egy lapáttal.
2: Van egy természetes vonzódásunk az erős vezető felé. Erről sokszor beszéltünk. Ja. Tehát akkor hívjuk úgy, hogy a diktatúra irányába van nekünk egy ilyen...
4: Nem feltétlen diktatúra. Ez egy sajátos erőkultusz egyébként. És ez nem kell diktatúra.
2: Igen. És azt mondom, hogy akkor inkább a diktatúra irányába, de és itt akarom behozni azt a kádári alkút, hogy az állami tulajdon tulajdonképpen senkié volt. Gyárból hazavitt szerszám, maszekban lepecsételt papír, akkor boríték az orvosnak, feketevágások. Tehát ez a fajta mini korrupció, amit beépítettek az emberbe, vagy a hétköznapi túléléshez, az egzisztenciát fenntartásához szükség van olyan kis stiklikre, ugye magyarosan megoldva, ügyeskedve megoldva, ami megteremtette 2010-ben a NER lehetőségét arra, hogy azt csinálja, amit akar. Mert akkor szemet hunyt a Kádár rendszerben e fölött a hatalom. Itt pedig a NER azt mondta, hogy oké, évről évre jobban fogsz élni, mi lopunk, de erre kapsz te egy nagyon jó magyarázatot, hogy itt nemzeti tőkés osztályt építünk, és nem a nemzetközi nagy tőke fogja kipucolni az országot és kivinni ezt a hatalmas vagyont, hanem ez legalább a miénk marad. Tehát igenis a fideszes mag is tudta, hogy itt mi történik, és nem csak azért, mert látta Mészárost, hanem mert én emlékszem 7-8 évvel ezelőtti beszélgetésekre is családtagokkal, akik mélyen fideszesek, és amikor a korrupció került szóba, soha, de soha nem mondták azt, hogy ez bullshit, ez hazugság, tudtak róla, talán még a mértékét is sejtették, látták ők is beszélgettek haverokkal, szomszéddal, hogy az egyes szektorokban mi történik, de, és itt érvényesül ez a polarizáció, tehát még ez is hozzáadódik, hogy amíg a mi táborunk erősebb, vagy a mi csapatunk áll győzelemre, addig racionalizálok mindenféle morális kilengést. És ezt vette észre Orbán Viktor, hogy itt egy olyan mértékű erkölcsi kettős mérce van, hogy szeret a magyar meldöngetve a kocsmában kikérni magának igazságtalanságokat, de a saját csapattal, törzsel szemben meg mindent megenged, mert az mindent felülír. És erre játszott. Tök ügyesen.
4: Igen, de
3: Minusz egy perc.
2: Szünet.
5: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Visszatértünk, és arra buzdítok mindenkit, hogy kommenteljen, irogasson nekünk az élő streamünk alatt, szándékosan használtam ezen két szót egymás mellett, a chat falra, és nagyon szívesen beolvasok itt véleményeket, hogy ki mit gondol arról, amit mi itt éppen csinálunk, vagy amit éppen Orbánék, vagy Magyar Péterék csinálnak. No, és akkor a következő témánk az nem más, minthogy mai Breaking News, október 23-án békemenet lesz, ugyanúgy Bajer Zsolték, Hud Gergelyék szervezik, és ezen kívül pedig most vasárnap a terrorháza előtt is lesz egy tüntetés, hogy ugyan miért küldték el Schmidt Máriát, miért zárták be, de azóta, ha jól tudom, Tar Zoltán már bejelentette azt, hogy kedden újra nyit a terrorháza, úgyhogy én már elvesztem, hogy most akkor nyit, zár, tüntet, mégse tüntet, békemenet. Provokatív állításom azt, hogy 19-re húz lapot ezzel a békemenettel most a Fidesz.
2: Ezzel egyetértek, de még az előző témához.
3: De legyen idegbe.
2: Sajnálom, de muszáj,
4: gyakorolni kell.
2: Muszáj az előző témához, mert említetted a kádári kompromisszumot, és szerintem nem az volt a kádári kompromisszumnak a legfőbb tétele, amit felhoztál. Fontos része volt egyébként, mert ez tovább mozgott. De hogy az is, hogy oké, mi engedjük, hogy ti háztáit tartsatok, vikendházat húzzatok föl, legyen magántulajdonotok, csináljátok a maszekot, tehát kialakult egy második gazdaság, zenben van, de azt kérjük cserébe, mondta a kádári elit, hogy ne szóljatok bele a politikába.
1: És ne kritizáljátok a rendszert, igen.
2: Igen, ne kritizáljátok a rendszert, és ne is akarjatok, tehát azt mi megoldjuk, ez a kompromisszum lényege, mi hagyjuk, hogy ti intézzétek a kis privát életeteket. Cserében nem úgy, mint a Rákosi, nem szólunk bele, hogy kéne élni az életeteket, nem szólunk abba bele, nem kényszerítünk bele egy csomó dologba titeket, hagyjuk, nagyobb egyéni szabadságot hagyunk, de nem szólhattuk bele abba, hogy mi mit csinálunk a a fenti régió.
1: De Orbánnak már ezt nem is kellett kérnie? Hát ez megtörtént magától.
2: De ezt pont erre akartam kitérni, hogy egy nagyon hasonló kompromisszum jött létre gyakorlatilag a NER és a NER választói között, és egyébként az, amit te mondasz, abban részben egyébként igazad van, de van egy pici optikai csalódás benne. Mert te abból a választói közegből indulsz ki, ami a végére maradt, az utolsó 4 évre. És az utolsó 4 évre tényleg teljesen, ezt az Orbán maga ismerte be, tényleg teljesen elvesztették az értelmiségét és a értelmiség réteget és a közép rétegeket. És az a megmaradt választóközönség, az már tényleg nem volt annyira tájékozott, de azért például a Lőrinci jelenségről ő is tudott, de ezzel együtt is az első ciklus megválasztása, a második ciklus megválasztása során még az a szellemi hinterland ott volt, és leadta a voksát annak ellenére, hogy tudta, hogy mi folyik. És még azt kell mondjam, hogy ez még 22-ben is, igaz?
1: Volt.
2: És akkor visszatérhetünk.
5: Nem tudunk vitatkozni, ez egyetértek. Azt tudom mondani, mert szigorú műsorszabályok vannak. Tar Zoltán, igen.
1: Tényleg. Nem reagálhatsz
5: kedden,
1: István.
5: Nem, mert akkor nagyon hosszú lenne. Kedden újra nyit valóban a terrorháza, és egy hétig ingyenesen látogatható. Hát azt gondolom, hogy sikerült belátni, hogy ez kb. Olyan jó ötlet volt, mint a közmédiának az elsötétítése, ami abban a történelmi pillanatban mindenkinek egy ilyen történelmi, vagy politológiai orgazmust okozott, már mint aki erre fogékony volt, de hát most úgy utána láttuk, hogy ez nem feltétlenül volt 100%-osan jó ötlet, és szerintem itt nagyon hasonló történt, megint egy ilyen nagyon szimbolikus és erős mutatványt akartak a közönség elé tárni, csak utóhatásaival nem számoltak szerintem. És én azt nem bánom egyébként, hogy így belátják a hibákat, és akkor ezeket korrigálják, mert el voltunk már ettől is szokva. Néha még kommunikálják is, hogy hibáztunk, az meg aztán pláne el voltunk szokva. Itt nem, itt csak úgy megtörténik, hogy majd újra nyitják. És én azért nem értettem egyébként ezt a bezárást, mert mi történt volna a bezárás alatt? Tehát, hogy valahogy összeáll, vagy összeállítanak egy történész társaságot, aki megnézi azt, hogy azok a kritikák, amik már a nyitáskor is nagyon hangosak voltak, hogy, és szerintem azóta nem is korrigálták, mert az alapkiállítás az ugyanaz maradt. Az
2: szerintem változott azért. Az, hogy korrigálták, azt nem tudom, de az állomány ez biztos, hogy változott.
5: De hogy maga az alap, ugye az átöltöző szoba, amivel mondja volt akkoriban az ellenzéknek, akkor a bűnösök fala például, amivel
1: hát
5: mondja volt az ellenzéknek.
1: Hát ez a pár szoba versus 3 emelet, igen, az arányok, hogy a holokauszt
5: És akkor csinálnak egy másikat, ami ez szerint a történészbizottság szerint már közelebb áll ahhoz, hogy valóban bemutassa, arányaiban mutassa be a magyar történelemnek ezt az időszakát. Azt se fogadta volna el a Fidesz, sőt, akkor azt mondták volna, hogy meggyalázták a mi kiállításunkat, ugye most Bajer Zsolt mondta is, hogy ez a mi. A mi terrorunk háza, mondta Bajer Zsolt, csak nem így szerette volna mondani, nem is ezt mondta igazából. Szóval, hogy nem értettem, hogy mi a koncepció a bezárása, és mit Mária eltávolítása, az kirúgása, szerintem az teljesen rendben van, az a Tiszás választóknak járt, és egyébként a magyar társadalomnak is járt, én azt gondolom, de hogy ez a bezárás, ez
2: a történés szakmának járt ez elsősorban. Igazából sosem fogadták el, mint történészt, és mit Máriát.
5: Hát igen, amiket ugye a Gulyás István műsorában előadott történészként azért ott voltak erős, és nem csak az aktuál politikai sőt, nem az aktuál politikai részére, hanem amikor történelmi távlatokból fejtette meg a jelenvalót, azok voltak, mondjuk nekem azok kedvencek voltak, tehát hogy ezt remélem.
2: Ezért volt érdemes nézni.
5: Remélem, ezeket nem törlik le a YouTube-ról. Hát a tüntetés meg szurkolunk vasárnap. Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy a Bajer Zsolt féle hívószó az erősebb, mint amit eddig láttunk. Mert az eddigi tüntetések hát nem voltak túl sikeresek, lássuk be, létszámilag pláne, hogy nem.
1: Az a ők nem így gondolják.
5: Hát lehet, hogy itt nem így gondolják, de
1: tudod,
5: a Kossuth téri az ráadásul totális
1: zűrzavarba fordul. Amelyik azt írja, hogy tényleg pár százan voltak, ami nevetséges, és lehet, hogy mondjuk a
5: de engem az nem érdekel, de én megnéztem, és akkor erre hivatkoznak. X ezeren voltak, pár ezeren voltak. De
1: 5000-en azt mondják.
5: Hát annyian lehettek, de most azért a Kossuth téren 5000 nemzeti hazafi tüntető, amikor tombol az önkény. Hát az lássuk be, hogy nem egy politikai siker. Úgyhogy én most erre a vasárnapira kíváncsi vagyok nagyon, hogy ehhez
1: el is képest. Mész. Elmész, most mit játszod meg magad?
5: Nyitva lesz a terrorháza, akkor végül is? Akkor besúrnak.
1: Akkor este. Aha. Mert most ingyen van, mi?
5: Hát nem.
1: Úristen, van egy... Elkezdtem egy bocsánat nevetni közben, mert érkezett egy komment. Szörnyű. De annyira rossz, hogy fel kell olvasnom, hogy miért is zárták be ezt a terrorházát. Kellenek a terrorházából az egyenruhák Ungernek.
5: Uh-huh. Melyikek egyébként? Jó, vágjuk a poént. Egyébként ezt tolják a fideszes mély nyilvánosságban dolgozó, mély megmondó emberek, tehát nem a mainstream, hanem azért, akik ott alatta vannak, hogy még az is előfordulhat, hogy azért akarták bezárni, mert most már majd kezdeni kell valamit ezzel az elmélettel, hogy a délelőtt ez még állt, mert hogy kell a hely a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak, és akkor itt fogják szimbolikusára. Persze ökörség, csak mondom, hogy ezzel azért így hergelték.
1: Klímavédelem kérdezi, hogy nem lehetne betiltani a békemenetet?
2: Miért kéne betiltani?
1: Hát ennek tapsikolva örülne, tehát pukkanna a pezsgő, ha ez valóban megtörténne, hát Bajer Zsoltéknál. Mert akkor egyrészt ugye nem kell demonstrálni azt, hogy sokan vagy kevesen vannak. És azért mondtam én azt az állítást, hogy 19-re húznak lapot, mert egyrészt úgy is számháború lesz, de a fideszes magon, tehát ők kifelé bármit kommunikálhatnak, hogy 3,5 millióan vagyunk, majd megírja a Rákai Filip. De belül érezni fogják. És én emlékszem az utolsó békemenetnél, itt egy ismert celeb járt nálam az egyik stúdióban, egy zenész, nem nevezem meg, mert magánbeszélgetés volt, és azt mondta, hogy még a választások előtt volt vérfideszes, és azt mondta, hogy ő nagyon-nagyon izgul.
5: Győzik-e ilyet mondott?
1: Oh, nem ő. Azt mondta, hogy...
2: Őt körbe próbálkoztam.
1: Szép volt, de nem ő. Hogy ő nagyon aggódik, mert ott volt a békemeneten, és neki itt most elő kell adni azt, hogy Fidesz, meg hogy erősek vagyunk, de látta, amit látott, és össze sem lehet hasonlítani azzal, ami az elején volt, tehát amit olyan hány éve csinálják ezt. Azt hiszem 4-5 évet mondott, de mindegy, ahhoz képest, hogy 4-5 éve mi volt, ez az utolsó, ez tragikus volt ott a nyitányán, jobbra-balra néztek, mint Travolta a mémben, és mondták, hogy hol a tömeg. És hát tényleg baromi kevesen is voltak, aztán persze áttolt a fideszes propi, hogy mégis nagyon sokan voltak, de mindenki, ott belül mindenki érezte, hogy itt valami nagyon félrecsúszott, és most is ez lenne, és annak pusztítóbb hatása lenne, mintha el tudják adni mondjuk a Tiszás tábornak, hogy egyébként itt van még egy hatalmas, komoly tömeg, amelyik bármikor visszatérhet a hatalomba.
2: Hát itt nem a Tiszás tábornak kell mutatni ezt, hogy van hatalma, hanem saját maguknak, tehát itt a mondjam, a közösségi önbizalom az, ami elég erőteljesen csorbát szenved, és nem biztos, hogy ezek a gyűlések jót tesznek neki. Tehát, hogy itt a megerősítés, vagy az elbizonytalanodás dihotómiája, ami felvetődik, hogy végül is, aki elmegy egy ilyenre, vagy megnézi, és nem csak a saját médiumokban nézi, az abban hogyan csengez le, hogy mennyien maradtak még. Én egyébként biztos, hogy nem tiltanám be, sőt, a hatalom helyében fölajánlanám, hogy a volánbuszok ingyen szállítják a békemenetre utazókat, ugyanis hát most már a CÖF nem tudja ezt finanszírozni, úgyhogy
5: kell egy kis segítség. De csak úgy szállhatsz fel a békemenetre, hogy el kell olvasni egy tájékoztatót a Jelinek szívek ügyről.
2: Vagy a Nenyit, a Nemzeti Igen. Együttműködés nyilatkozatát.
5: Ki lenne írva, hogy kedves utasunk, az a hely, ahol ül, önnek ennyi és ennyi plusz közpénzébe került.
2: Tehát, hogy én szerintem a hatalom eleganciájával kell eljárni ebben, amit egyébként sok más vonatkozásban is némileg hiányolok, lehet, hogy még ez korai számunk kérni, de előbb-utóbb jó lenne, ha megjelenne, mert elég komoly deficit volt belőle a NER ideje alatt is, és gyakorlatilag sosem jelent meg ez a típusú nagy vonalúság, amit az erősebb, a jóval erősebb fél tanúsít a gyengébbel szemben, hanem a kíméletlenség volt, és most is ez a mintázat van. Lehet, hogy most még indokolt, de egy idő után azt azért el kell hagyni. A múzeumra visszatérve még nyilván két dolog némileg összefügg. Ez tényleg el lett rontva, és maga a gesztus az jó, hogy jöjjön itt egy kuratórium, és vizsgálja fölül ezt az anyagot, mikor, ha most nem. Csak hát itt a dolgok meg lehetek fordítva. Tehát először kell felállítani egy kuratóriumot, meg lehetőleg olyan történészekből, ami mind a két oldal számára elfogadható. Van olyan?
5: Ki az egyetlen?
2: Nem tudok neveket mondani, ezt kérdezték tőlem a kommentben, nem tudok neveket mondani, de ha
5: most nagyon, születik.
2: Nem, biztos, hogy van ilyen, és lehetőleg egy ilyen grémium szépen nézze át, csináljon rá egy átalakítási tervet, vagy koncepciót, és amikor megvan már a kivitelező, akkor kell becsukni egy hétre, két hétre, amíg átalakítják, és utána kinyitni. És lehetőleg ezt nem 23-a előtt.
5: Egyébként azon gondolkodtam, hogy amikor beütött ez a békemenet hír, akkor nekem is ez volt az első reakcióm, hogy micsoda kockázat meg 19-re lapot húzni, mert hogyha nem jön össze, akkor most közben egy azon gondolkodtam, hogy van ebben kockázata egyébként a Fidesznek ilyen közel még a elbukott választáshoz? Úgyhogy még nem történik meg semmi abból, amire Orbán Viktor egyébként hosszú távon játszani akar. Tehát, hogy mit tudom én, lesznek 10 000, nem tudom. Ugye azért ez az első közpénz nélküli, buszosztatás nélküli és közmédia nélküli.
1: Hát ezt nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mennyit szánnak rá.
5: Hát, de annyit biztos, hogy
1: ez hatalmas siker lenne, ha mégis valami jól látható, szemmel jól látható tömeget sikerülne összegründolni. Ebben már nincs állami segítség, vagy állami
5: lóvé. Jó, ezt meglátjuk. Hát, figyelj, hogyha erre a oligarchák áldoznak.
1: De figyelj, bedobnak egyenként egy 10 000 000-ast, lehet, hogy te is bedobsz valamennyit.
5: Az talán még kevés lenne ahhoz, hogy azt a nagyszabású történetet előadják, amit eddig előadtak. Hát azért ott baromi volt. Tehát
1: emlékszünk,
5: ment az ember a körúton ide-oda, és álltak a buszok, de olyan sorba, hogy ilyen döbbenet volt. Tehát én egyszer így csináltam egy videót, 5 percig mentem a buszok között. Azt hiszem, nem az Andrási, mindegy, valamelyiken ott a parkoltak, hihetetlen látvány volt. Szóval, hogy én nem tudom, most így azt gondolom, hogy nem nagyon van ebbe kockázat, mert mi van, ha csak, mit tudom, 5-10 000 lesz, 20 000, mindegy, bármennyi. Igen, valóban a 20 000 az eddigiekhez képest, még a legutolsóhoz képest, ami valóban már egy kicsit halványabb volt, mint a korábbiak, az egy kisebb töveg, de egyrészt be lehet mutatni úgy, hogy jól nézzen ki, mert 20 000 az már 20 000, végig csak valami mozgás ott lesz. Másrészt meg Orbán Viktor amúgy sem nagyon szokott ezeken részt venni, csak ugye, mint miniszterelnök volt ott, hogy a végén hozzájárultak a népek, és akkor meghallgatták a beszédjét. Tehát ebből ki tud maradni, ebből is ő nem vállalja ezt a kockázatot valószínűleg majd, tehát nem fog molinót vinni ott az elén, mert eddig se vállalta ezeknek. Uh-huh. Ezek nekem ilyen felmérő tüntetések egyelőre, hogy na most akkor mire vagyunk képesek, mennyien, hogy. Szerintem ide illeszkedik ez is, hogy ennyi lesz ez. És hogyha kevesen lesznek, akkor mi van? Akkor azt mondja a Fidesz, hogy egyrészt sokan voltunk, másrészt meg másnaptól úgyis visszatérnek ahhoz, hogy önkény, és várják azt, hogy bekövetkezzen a nagy gazdasági összeomlás, ami majd kiábrándítja a tömeget, és visszaábrándítja a Fideszhez.
1: Szerintem figyelni fogják az arányokat, hogy most akkor az idősek vannak. Idősek jut eszembe. Paláver adásból azt a rövid kis részletet, ami ma a social médiában így keringet, vagy a közösségi média, bocsánat. Az megvan nektek? Hogy, de az a baj, nem tudom, hogy AI, de annyi helyen láttam már különböző fórumokon.
5: Szégyelni kell magunkat, hogy a Paláver.
1: Én sem nézek Palávert, tudom, szegénységi bizonyítvány, de ez az 1 perc kivágták, hogy betelefonált egy nénike, ugye a Hír TV-n megy ez a műsor, és előadta a műsorvezető lánynak, most sajnos a nevét nem tudom, egy szőke hölgy, hogy nem igaz, hogy nincs már egy ebben az országban panaszkodott egy olyan mesterlövész, hogy valakinek egy puskája van, hogy végre végezzen ezzel a miniszterelnökkel, mert hát, hogy mit csinál velünk. És ezt így kétszer elmondja a műsorvezető hölgy, pislog, hallgat. Gondoltam, hogy így közbeszól, hogy ettől elhatárolódunk. Nem, teljes csendben. Csak az a baj, hogy voltak mostanában ilyen átverős videók, és nem tudom, hogy igaz-e vagy nem. Ha tévedtem,
5: hát most ezzel elnézést. Akkor nehezen tudunk bármit is kezdeni.
1: Ez igen. De mindegy, csak az idősekre jutott eszembe, hogy itt valaki írt a kommentben, hogy majd kimennek a pesti nyugdíjasok. De szerintem nézni fogják az arányokat. B, azért valami elképzelésük van arról, hogy hányan lesznek, meg hogy lesznek, mert ne felejtsük el, hogy a választások után, ha lehet hinni ezeknek a híreknek, talán Lázár János járta körül az országot, csak a felmérte, hogy, hogy vannak. Tehát, hogy ő, neki szerintem az feladata is volt, hogy valahogy szondázza meg a népet, hogy ha lenne egy október 23-ai nagy tünti békemenet, akkor jönnének-e. Tehát ez a 19-re lehet, hogy csak 17-re húznak lapot, mert van arról egy elképzelésük, hogy legrosszabb forgatókönyv esetén is hányan leszünk.
5: Azért egy bemondásos alapra rászervezni egy ilyet, ahogy vidékről kell tömegeknek utazni a saját költségén, abban már azért lenne kockázat, ha tényleg erre.
1: Eddig látványosan visszatartották a pénzt. Most miért nem tudjuk elképzelni azt, hogy mondjuk egy ilyen 300 milliót.
2: Ezt mondjuk látni fogjuk.
5: Hát figyelj, ha buszok ott lesznek, akkor
2: külsőségekből megadhatom. De engem is némileg meggyőztél egyébként, mert elkezdtem gondolkodni, vagy megpróbáltam fideszes választói fejjel gondolkodni. Tehát
5: láttam, hogy el is borult a tekintetet közben.
2: Tehát, hogy voltak éppen, mit vár el a mostani, még megmaradt fideszes választó. Uh-huh. És azt pedig ezt várja. És a Viktor már pedig megmondta, a Hír TV-ben, hogy most a saját megmaradt tábort kell lehatárolni, igen, levédeni, és ha a fideszes fejjel gondolkodunk, akkor ott egy elbizonytalanodás van, ott várja a mozdulatot, a mozgást, az akciót, valamit a főnöktől, valamit a pártelittől, valamit ettől a közösségtől, és nyilvánvalóan egy ilyen is hoz ebbe mozgást, tehát ilyen értelemben ennek van értelme, nyilvánvalóan egy kényszerlépés. Nyilvánvalóan optikailag lehet, hogy nem fog jól festeni. De a saját szavazónak még mindig lehet úgy tálalni, hogy ez van, hogy sokan voltak, lehet, hogy nem olyan sokan, mint régen, de az nem baj, még megvan az alaptábor, és innen lehet építkezni, és van mozgás, végre a főnök visszatért, megmondja, hogy merre van az arra. Tehát ilyen értelemben ennek van jelentősége a saját tábor megvédése, összetartása, kicsit felrázása szempontjából van értelme, az biztos, hogy sokat nem fog hozni a bővítés tekintetében, a tábor bővítés tekintetében, mert arra viszont pont nem jó.
3: Hát, vagy meg még.
2: Mert azok, akik felé bővíteni kéne, azok már sokkal diverzebb tájékozódást visznek, és ott fogják nézni azoknak az influencereknek, azoknak a tévécsatornáknak is a közvetítését, amik megmutatják, hogy itt már nem a 300 ezer
5: stb. Ami csodálatos lesz, hogy a nemzeti ünnep az megint elmarad, mert gondolom a Tisza is amúgy is lett volna ugye a 70. évfordulóra való tekintettel egy komolyabb állami emlékezés. És
3: megint egymással lesznek elfoglalva.
5: És ez valószínűleg most az lesz, hogy akkor a Tisza is erőt fog demonstrálni, amit persze politikailag értünk. Hát a nemzeti ünnepet azt majd egyszer megtartjuk.
3: Kedves Baross Tamás, Gyurcsányt meg sem szabad említeni, igaz? Gyurcsány. Elmegyünk szünetre. És jövünk vissza mindjárt.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

E kettő kell nekem. Szabadság, szerelem. E kettő kell nekem. Szerelem, e kettő kell.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Egyre több felé várható eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter megjegyezte, hogy a döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak segít. 6 újabb ügyben összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést. Egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata, amelyet az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Jobboldali véleményformálók bejelentették, hogy vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeum elé. Az intézmény kedden zárt be ideiglenesen, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása is. Már 600 ezeren regisztráltak arra a szabadtéri szentmisére, amelyet 14. Leó pápa szeptember 26-án mutat be a párizsi Concord téren, háromnapos franciaországi látogatásának egyik csúcspontjaként. A pápa egyéb programjai mellett szeptember 25-én fiatalokkal vesz részt egy virrasztáson, amelyre 80 ezeren jelentkeztek. Másnap tartja a szabadtéri szentmisét a Concord téren. Szeptember 27-én pedig Lourdes-ban, a katolikusok egyik legfontosabb zarándok helyén mutat be új

0: legkisebb szabadtéri misét, ahova 150 ezer embert várnak. A grönlandi és antarktisziig gyorsuló olvadására figyelmeztetnek nemzetközi kutatók. Az elmúlt évtizedek műholdas felvételei arra utalnak, hogy a fokozódó jégolvadás egyértelműen összefügg az éghajlatváltozással. A jég öt-hatoda a melegebb tengervíz hatására tűnik el, ami a tanulmány szerzői szerint tovább emeli a tengerszintet. Kora estétől északnyugat felől beborul az ég. Éjszaka a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk esőre, záporra. A szél megerősödik. Hajnalban 10-15 fok, napközben 18-26 fok lesz.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon. És egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Itt vagyunk. Börtön, rács. Jaj, bocsánat. István, te küldtél át egy publicisztikát, írást, talán a Telexről, ha nem tévedek, amely arról szólt, hogy miként kell hűteni a kedélyeket a magyar Péteréknek, vagy kellene hűteni a kedélyeket, mert hogy ez az Orbán Viktor kerüljön börtönbe projekt, ez megbicsaklani látszik, bár ugye Fekete Győr András feljelentette a miniszterelnököt, miután a Bayer Show-ban arról beszélt, hogy a MVVH dolgozói majd listázva lesznek, és nem felejtik el, hogy mit csináltak, és mindenfélét leírogatnak róluk, és ez állítólag most már akkor ilyen nyomozati szakaszba is lépett, akkor nem tudom, hogy miféle nyomozások zajlanak, vagy mi tarthat hónapokig, de erre adott választ, részben persze, egy másik cikk a Telexen, amely arról írt, hogy azért is nehéz ez az elszámoltatás ügy, mert mivel is érveltek? Tehát egy telefonos, igen, egy telefonnak a technikai feltörése, adatok kinyerése és elemzése, és 6-9 hónapot vesz igénybe, mert hogy az állomány annyira
3: le van terhelve.
2: Persze. Jó, de most akkor a miniszterelnök ebben az esetben, a Bayer Show-ban elmondta azt a híres idézetet, és ez mindenhol körbe ment. Ott mi a bánatot nyomoznak. Tehát ott van a mondat.
3: Pont azt akartam mondani, csak nem gondoltam, hogy elkanyarodunk ebbe az irányba.
2: A ChatGPT-be ez most a büntetendő.
3: Á, nem, ez azt szerintem a nem tudom hány feljelentés érkezett Orbán Viktor ellen a politikai pályafutása során, de hogy ez benne van a top 10 leggagyibba, abban egész biztos vagyok. Tehát, hogy mi is.
2: Maga ugye, Fekete Győr.
3: Mi magunk gagyib. Is elítéltük Orbán Viktor szavait mélyen, mert hogy valóban fenyegető volt, és nem csinálunk ilyeneket is ennyi-bennyi idősödő diktátor bácsi, amilyen kikaptam, ugye, de hogy...
2: Jaj, tényleg!
3: Hogy jogilag...
2: Stefka üzent neked, láttad?
3: Láttam, átküldted, viszont nem olvastam el.
2: Nem olvastad el?
3: Olyan rövid az élet. Tehát,
2: akkor felolvasom.
3: Tamás, tudod. Szóval, hogy ez nem is érdemes ezzel foglalkozni, szerintem ezzel a feljelentéssel. Persze, hogy ha vendégünk szeretne, akkor igen. A másik meg az, hogy igen, valóban kicsit visszakanyarodunk ugye az első témához, hogy még egy Sesták Miklós letartóztatás sem elégítenék, meg se karcolná tulajdonképpen azt a szintet, ami a Tiszás közösségben szerintem egyébként joggal, és én ugye ezt egyébként publicistaként támogatom, de amikor nem publicistaként kell ránézni a dolgokra, akkor azt mondom, hogy hát ez egy nagyon-nagyon nagyra fújt várakozás, lufi. Az szemmel látható, hogy azért most már Magyar Péter is próbál ezzel valamit kezdeni. Ugye a országjáró turné első állomásában beszélt róla, hogy hát az a film első 10 perce szokott a legérdekesebb lenni, de utána is majd zajlik a munka, csak a háttérben így, a háttérben úgy, meg hogy majd felgyorsítják az eljárásokat. Csak tényleg az ember végigolvast ezt a cikket, és ami eddig is ott volt a úgy nagyjából a fejedben, bár ugye nem foglalkozol azzal, hogy történik egy nyomozati cselekmény, meg hogy a bírósági eljárás, és a többi, de azért úgy valamennyire kapizsgálta az ember, de amikor össze van rakva, és látod azt, hogy hát igen, és ezzel is kéne kezdeni valamit, azzal is kéne kezdeni, ezzel is, és mindegyik lassítja ezeket az eljárásokat, és akkor tényleg így kírtam csak néhányat, hogy amikor követeljük, hogy Orbán Viktor bilincsben vigyék el, hogy ilyenek vannak, hogy a segédszemélyzet hiánya. Szóval jelenleg magasan képzett eljárási szereplők, bírók, ügyészek, nyomozók munkaidők jelentős hányadában adminisztratív feladatokat végeznek, amik nem igényelnének egyébként speciális képzettséget. Hát, így beírják az Excel táblázatba.
4: Ez az orvosokra is igaz.
3: Igen, igen.
4: Amikor az orvos abszolút írja be a
3: én csak most ugye ez a, de amúgy igen, igen, igen. Vagy ott van, hogy a szakértői eljárások késedelme, mert hogy egyébként a szakértők egymással szemben is nagyon sokszor ellene érdekeltek, és nagyon lassan születnek meg. Mert hogy egy amúgy meg kevés szakértőben ők sem nagyon szeretik egymást. Ezzel nem tud a jogalkotó mit kezdeni. Tehát nem tud szabályokat, nem tudsz törvényt hozni, hogy szeressék egymást, és akkor, és tudom, hogy ez nem bugyután hangzik, de hogy tényleg ilyen dolgok is nehezítik, vagy lassítják az eljárást, és hogy egy nyomozónak 100-200 ügyel kell folyamatosan foglalkoznia. Tehát ott nincs minőségi munka, lássuk be. Tehát, és amikor az ember azt tapasztalja valamilyen kisebb bűncselekmény áldozatává lett állampolgárként, hogy azt érzi meg, hát nem csak érzi, azt is tapasztalja és látja, hogy amit, hogyha a hatóság így nagy ívben, nem? Tehát, hogy mi történt? Betörtek önökhez, elvittek valamit? Ja, csak a tévét? Hát, jó nem, tévé
4: nem
3: volt?
4: Lesz, nem lesz semmi.
3: Jó tévé volt? Biztos. Meg kicsit már izé volt csikozott a képe, nem? Hogy lecserélték volna a DVD-nyúl, ne foglalkozzunk ezzel. Szóval, hogy ezzel a jogalkotó szerintem nem nagyon tud mit kezdeni. Ez egy hosszú távú projekt, és még ugye ott volt ebben a cikkben az is, hogy amit Magyar Péter nagyjából így már konkrétan meg is ígért, hogy az eljárási időtartamokat fogják majd szűkíteni, a határidőket szűkíteni.
4: Igen.
3: Oké, és? Hát ha eddig nem tudták tartani.
4: A pénz azért sok mindent megold. Tehát oké, vannak itt olyan tényezők, amiket pénzzel nem lehet megoldani, de ez tényleg fontos. Akkor egyrészt nem 150 fővel kell elindítani az NVVH-t, ez biztos, hogy kevés lesz. Másrészt...
3: Azt gondolod?
4: Igen.
3: Hát de akkor még, tehát minél nagyobb az NVVH, annál nehezebb helyzetbe kül az ügyészség, meg a többi, ahonnan elszívják a agyakat.
4: Igen, de ha az ügyészséghez is, és az NVVH-hez is megfelelő forrást párosítasz, megtolod.
2: Akkor sokan fogják azt mondani, hogy tudok úszni.
4: Igen, nem, akkor vissza fog menni egy csomó ember, aki egyébként elment a magánszférába, visszamegy az, aki kiszorult különböző etikai problémák miatt, tehát a saját morális, hogy mondjam, meghasonlása miatt. Tehát itt vannak még ilyen értelemben tartalékok, tehát ezt nyilván igazad van, ezt hosszú távon lehet megoldani, de hosszú távon is csak úgy, ha beletolsz egy nagy adag pénzt. Pénz nélkül nem megy. Tehát az, hogy nincs elég fogalmazó, az pénzkérdés. Semmi más. Tehát, hogy itt a bíróságokat is, magát az ügyészséget, és a rendőrséget is föl lehet turbózni, és tényleg csak pénz kell hozzá. Most a csakot idézőjelbe tenném, mert az államháztartás meg olyan állapotban van, amilyenben. De ha ez fontos, és ez egyébként nekünk fontosnak kell lennie, mert a bírói, például a bírói hatalmi ág az, hogy ennyire nem jól működik, az nem tesz jót sem a közérzetünknek, ha bírósági ügyünk van, sem pedig a demokráciának. Tehát ez egy fontos hatalmi ág. Ha ez gyenge, ha ez elavult, hozzáteszem azért, itt azért lehetne nagyon egyszerű dolgokkal, ehhez is persze kell pénz, meg szakember, de sokkal kevesebb, mondjuk, hogyha az AI-t bevonod a bírósági munkába. Tehát
2: létrehozom. Hát ezt tudják ezt valószínűleg.
4: Tessék?
2: Ezt tudják.
4: Kik?
2: Hát akik ott dolgoznak.
4: Hát tudják, hogy be kellene vonni, de nincs bevonva.
2: De honnan tudod?
4: Onnan tudom, hogy hát ha be van vonva, akkor maszekba van bevonva. Otthon hát a ChatGPT-be a bíró hát betolja az anyagot, ami nagyon veszélyes, csak mondom.
3: Kérem az ítéletet.
4: De pont ez a lényeg.
3: Milyen menő.
4: De a Különvélemény című film.
3: Igen.
4: De nem, ezt azért idáig nem jutunk, mert mindig ott lesz az emberi kontroll. Pont ezért kell egy testre szabott AI-t használni, amelyik a következtetéseiben nem megy, egyrészt nem tolja föl az egészet a felhőbe, másrészt a következtetéseit tekintetében. Tehát például felteszel egy 10 000 oldalas anyaggal kapcsolatban, ami be van véve, egy kérdést, hogy hol jelenik meg ez a cégnév még. És akkor csinál neked egy szerkezeti ábrát, és kb. 3-4 napi munkát spórol meg a bírónak, és fölfogja, hogy mi történt.
3: De ez a nyomozati, nem a nyomozati hatóságnak a feladata, hogy úgy
2: nem tárja. Tudom elképzelni,
3: hogy a NAV-nál működik ugyanilyen. Tehát
4: nagyon sok esetben
3: a kockázati tényező, a korrupciós kockázati tényezőknek a NAV-ra, vagy a NAV-nak van olyan szoftver, nem. Ami pont ezzel dolgozik, hogy ezeket, mert ezek minták általában, ezek a cégek.
2: Bocsánat, az AI-jal kapcsolatban csak ez nagyon fontos, mert István viccelt, hogy mi az ítélet, és akkor ha-ha-ha röhögünk, de hogy nagyon sokan még így tekintenek erre az AI-ra, hogy ezt így használják emberek. Én is használok AI, de úgy, hogy vannak saját gondolataim, jegyzeteim, amik összevisszák, és mondjuk akár a dokumentum rendezésre. Hogy ezt szed nekem, légy szíves, pontokba, hogy amit itt most eszembe jutott, meg ott jutott eszembe, azt rendez nekem össze. Tehát ez egészen biztos vagyok benne, hogy használják ezt a médiában. Nem tudok olyan iparágat, ahol ne használják. Hát, de
4: bizonyos szempontból a bírói munka és nyomozati munka. És ráadásul a bíróság nagyon sokszor panaszkodik az ügyészségre, hogy helyettük kell voltak éppen nyomozni, mert amit leraknak, az egy ilyen férc munka, és neki kell megérteni az egész ügyet újra, abból a hatalmas anyagból, és aztán, ha megy a második fokra, akkor az új bíró megint ugyanezt végigcsinálja. Ezt mennyivel meg lehetne tolni, hogyha itt a mai, a kor eredményeit felhasználjuk. Tehát ebben egy specifikált AI rengeteget tudna segíteni, és nem is kell hozzá olyan nagyon sok pénz. Egyszer kell lefejleszteni. És éveket, tehát összeadva egy-egy bírónál is, munkaórákban összeadva a pályája során éveket lehet megspórolni. Mert nem kell neki kibogaráznia, meg ilyen...
3: De szerintem ez abszolút így van, vagy így lehet, csak...
4: Hát nem.
3: Nem tudom, mert ugye most ott tart a bíróság, hogy nincs egységes igazságszolgáltatási szoftver, ezért nagyon
4: tehát
3: sok...
4: Tehát egyik
3: nagyon
4: rendszer sokszor, nem tudja a másiknak elküldeni
3: van,
4: az
3: anyagot. Sőt, ennél is rosszabb helyzet, annyira elavult egy-két helyen a rendszer, amit használnak, hogy nagyon sokszor azért csúszik egy-egy ügy, mert elvesznek az adatok. Azt, amit addig össze, megúsztak vele, azt kezdhetik,
4: hol
3: elő, kezdhetik előről.
4: Hol nem véletlenül,
3: ezt nem tudjuk, ugye?
4: De minden esetre,
3: a fideszes véletlen, ugye?
4: Tehát ez egy jó példa volt ez a telefon, ezt nem is értem. Tehát, hogy egy telefon, ha egy etikus hackernek odaadunk egy telefont, semmit nem se eszköz, semmit nem adunk neki, csak megmondjuk, hogy sikerdíjat kap érte, dolgozza föl, csináljon belőle ábrákat, hogy milyen mintázatot követ a hívási szokása, a fogyasztási szokása, bármit, megcsinálja neked 24 óra alatt. 24, most az engedélyeztetés meg ezek, ez más tészta. De a konkrét munka, egy telefon feltörése, az adatainak a feldolgozása kevesebb, mint 24 óra egy olyannak, aki ért hozzá.
3: Szerintem itt a hardware. Tehát valószínűleg sorban állnak az ügyek, hogy
2: igen,
3: melyik technikai eszköz mikor kerüljön egyáltalán oda, hogy foglalkozzon vele a rendőrségnek a szakembere.
2: Ez azt is viszont konkrétan hallottam, hogy ahogy kinyílt az AI, azok az ügyek, amik eddig papírhalom alján voltak, és van belőle több ezer, azok hirtelen most ilyen feldolgozásra érdemessé váltak, mert hogy akkor rátekintettek, tudták, hogy ez 78 óra utánjárás, engedélyező, kimazsolázni egyen, és most meg már lehet ez gyorsabban, még mindig nem annyira gyorsan, mert tényleg van ez a folyamatos engedélyeztetés, meg akkor jelentést írjuk, és akkor újból lepecsételik, mehetsz tovább, de most veszik elő azokat az ügyeket, amiket 4-5 éve állnak.
4: De egyébként ezeken a dolgokon is, tehát engedélyeztetés, hogy kinek, hogy, milyen hatáskör, stb. Ezen is lehet ám javítani. Ehhez gyakorlatilag még az AI se kell, csak odaadod egy programozó matematikusnak és egy szervezett szociológusnak, átnézi a bírósági rendszert, hogy hogyan működik, megnézi a legelső pillanatban, mondjuk a feljelentéstől, vagy a vádemeléstől végignézi az ítéletig, hogy mind megy keresztül egy ügy, tehát lépésről lépésre mondjuk a sértetnek mit kell csinálnia, a vádlottnak mit kell csinálni, az ügyvédnek milyen feladatai vannak, stb. És le tudja egyszerűsíteni a rendszert úgy, hogy a biztonsági, mert ezek elvileg biztonsági fékek, de nagyon sokszor valamikor úgy beiktatták ezt az engedélyeztetést, és soha senki nem jutott eszébe kiszedni, holott 3 hónappal meghosszabbítja az egészet. Tehát, hogy ki lehet belőle venni azokat a fölösleges fékeket, amik biztonsági garanciát nem jelentenek, viszont elnyújtják az eljárást. Ezt 5 perc alatt meg lehet csinálni, mármint, hogy megbízol egy ilyen kis tímet, azok dolgoznak rajta 6 hónapig, 1 évig, megcsinálják, és a szabályozást még nagyon gyorsan el lehet fogadtatni, ennyi. Tehát, hogy ez egy jogtechnikai kérdés, ezt is meg lehetne oldani. Kérdés, hogy van-e rá akarat? Én szerintem...
3: Muszáj, igen. Hogy legyen.
4: Tehát ha valamikor született akarat erre, akkor most. Tehát ez ilyen értelemben is egy lélektani pillanat, mert hogyha a Magyar Péter féle kormány azt akarja, hogy itt bármilyen eredmény és előre mozdulás történjen, akkor ezeket az akadályokat ezeket le kell küzdenie. Meglátjuk, itt nem lesz elég az, hogy létrehoztak egy külön intézményt. Az eddigi elszámoltatásoknál sokkal nagyobb esélye van annak, hogy bármi történik, mert ez egy dedikált intézmény, dedikált vezetővel, akinek a sikerkritériuma az, hogy itt nem lehet elfektetni a dolgokat, meg nem lehet rajta ülni sokáig. Ez most már a társadalmi nyomást a vezető is, a miniszterelnök is érzékeli, tehát bele kell tenni a pénzt, bele kell tenni a szaktudást, és utat kell engedni ennek a típusú akaratnak.
3: Csak még plusz kezelni kell közben a közt. És ennek az egész folyamatnak szerintem az lesz a legnehezebb része.
4: Ja, igen.
3: Amiket elmondtál, tehát az összes, amiket felsoroltunk, mindenre oda tolják a pénzt, valamilyen viszonylag gyors megoldást találnak, bár az egy-kettőre nem lesz egyszerű, de képzeljük el, hogy akkor is ott van az, hogy meddig tart a választói türelem, amit a Tiszás választói türelme ezekben az ügyekben, és mi történik akkor, hogyha nem történik semmi? Tehát, hogy akkor elfordulnak a Tiszát?
4: Igen.
3: Ez is egy érdekes kérdés, mert akkor, hogy a Fideszes biztos nem lesz valaki, nem? Tehát én azt vártam, hogy Orbán Viktort letartóztassák, nem tartóztatták le január 5-ig, akkor Fideszes lesz. Igen. Tehát, hogy valószínűleg ilyen fordulatok nem lesznek, valahova lesznek majd ezek a választók.
2: Azért Orbán feltűnése sok mindenről árulkodik. Jön, annyira nem fél, tudod.
3: Hát ezt tudom, és?
2: Ja, hát csak mondom. Igen, ezt szeretném jelezni mindenki számára.
4: Ja, amíg nyaralt, csak addig se tűnt úgy, hogy fél.
3: Nem. Hát de, mint látjuk ezekből az ügyekből, hogy tényleg nagyon bonyolult, és aztán Orbán Viktorig eljutni, az még bonyolultabb lesz.
4: De itt nekem az a
3: meg melyik ügyben?
4: Legfőbb kérdés szerintem itt ebben, két fontos vonal van, amin el kell gondolkodni, hogy a fejekben mi van? Tehát, hogy tényleg, igen, hogy elhiszik, hogy le lehet ültetni Orbán Viktort? Mert az egy dolog, hogy követelem, és úgy gondolom Tiszás szavazóként. Hogy ez lenne a helyes. De hogy tényleg reálisnak tartom, hogy őt le fogják csukni? Vagy egyszerűen csak
3: nem tudjuk
4: fel vagyok háborodva, jó lenne ott látni, de azért tudom, hogy ez nem
2: Magyar,
4: így megy.
2: Magyar Péter ezzel jelent meg egyébként a nyilvánosságban, hogy Rogán Antalék már, nem tudom, beindították a helikoptereket, meg hasonló.
4: De az a Rogán? Az Orbán az már?
2: Igen, eleinte még csak oda, aztán utána már Orbán Viktor is, hogy börtönben fog ülni, már az is, erről is volt szó. Tehát azért forradalmi...
4: Ez nem ahogy ő ezt, tehát utabörtön program ilyen volt.
2: Persze. Tehát az, hogy forradalmi sebességet diktálni polgári perrendtartás mellett, ez ügyben azért jó lenne valami határozott lépés a Tisza részéről, és akkor itt jön képbe az, amiről beszélt István, mert ugyanez volt Lengyelországban 2023-ban. Jöttek a Tuskék, hatalmas ígéretekkel mindenkit majd szépen börtönbe csukunk a PISZ-ből, aztán azonnal kiderült, hogy ezek a jogállami keretek, azok tiszteletben tartása elképesztően lassú. Tehát nagyon-nagyon hasonló a helyzet, mint Magyarországon. És én azt gondolom,
4: egy különbség van a kétharmad. És meg van ezek különbség.
2: Igen.
4: Van még néhány különbség.
2: És erre is van példám, ez a... Oké, hiába van kétharmad, ha az éppen érvényben lévő törvények alapján azok nem voltak bűncselekmények nagy esetben, amiről beszélünk.
4: De bizonyos lebontás, tehát intézmények lebontása, intézmények depolitizálása az a kétharmaddal működik, kétharmad nélkül nem működött volna. Erre alapult egyébként a NER, az a típusú struktúra, amit létrehoztak, az abból indult ki, hogy újabb kétharmad nem lesz, sima többséggel, meg egész egyszerűen nem lehet lebontani.
3: A-terv B-terv volt, és a C-terv nem volt, és az valósult
2: meg. Itt azzal kell szembenézni Orbán Viktornak, hogy van egy felhatalmazása arra, szerintem jelentős felhatalmazása, hogy bármilyen törvényen átlépjen, és visszamenőleges hatállyal akármit csináljon ezzel a kétharmaddal, csak börtönbe juttasson ilyen embereket. Az viszont persze kileng az inga, akkor az vissza is lenket, ennek ez a veszélye, és akkor ott tényleg elszabadul minden. De Brazíliát akartam behozni példaként, ez a Lavajato nevű hadművelet. amelyben Sergio Moro bíró és a vádhatóság elképesztő sebességgel a közvélemény és a média támogatását élvezve Rács mögé küldte az ország szinte teljes politikai és gazdasági elitjét, köztük Lulát is például. És aztán kiderült, hogy a eljárási garanciák megkerülése nyomozó politikai összefonódásai miatt végül ez a hadművelet teljesen hitelét vesztette, és a legfelsőbb bíróság sorra semmisítette meg az ítéleteket, és Lula visszatért a hatalomba. Tehát van olyan helyzet, amikor ez totális kudarccal zárul. Itt tényleg kérdés az, hogy el tudják-e adni azt, tehát tudnak olyan drogot adni a népnek, hogy mi egyébként csinálunk valamit, miközben nem történik semmi. Tehát Unger Anna minden nap ki fog állni, és akkor azt mondja, hogy igen, ma elindítottuk.
3: De nem történik sem, az történik, csak nem az történik, és nem úgy történik, ami a választói.
2: De ezért vannak ezek a parlamenti vizsgálóbizottságok, ezek a transzparencia akciók, vannak ilyen feljelentés számlálók. Pont ennek szól, hogy valami sót adjunk, miközben egyébként értem, semmi. Tudom, csak
3: De oké, de azért ez nem csak show, tehát hogy egy
2: parlamenti vizsgálóbizottság.
3: Politikai show okán születő feljelentés, az mégiscsak egy feljelentés, tehát az valami történnie kell. Tehát azért itt, amik hirtelen így előjöttek csak az elmúlt egy hónapból a lélegeztetőgépektől kezdve, mennyi volt, a szuverenitásvédelmi hivatalnak a költései, a Szijjártónak a dolga. Tehát, hogy
2: de is van, ez mind felháborodás, van ez következmény, ez a kérdés?
3: De nem tud következmény lenni ilyen hirtelen, csak azért mondom, hogy miközben azt mondjuk, hogy ez most a show
4: része. De maga a feljelentés is a politikai termék része. Tehát maga a feljelentés is, és ezzel kapcsolatban lesznek hírek. Itt mondom, az én számomra tényleg az a döntő, és ez meghatározza azt, hogy hogyan reagálhat erre maga a hatalom, hogy a Tisza szavazó az azért szavazott-e Magyar Péterre, mert azt az ígéretet kapta, hogy bilincsben fogja látni Orbán Viktort, és ezt elhitte. Tehát ez volt a deal, egy dealként fogta föl. Vagy sok minden miatt szavazott, vagy volt néhány tényező, és egyébként, hogy mondjam, jutalmazta azt a szándékot is, hogy az út a börtönbe, tehát még ez is megtörténhet. Tehát én nekem, és ez csak attitűdvizsgálata lehetne megnézni, és erről nem tudunk semmit, hogy tényleg elhiszik-e, hogy le lehet csukni Orbán Viktort. És még egy dolog, ennek függvényében, ha ezt meg tudjuk mondani, azért különböző stratégiák mutatkoznak. Magyar Péter számára azért jó fejben tartani, hogy egy bilincsben lévő Orbán Viktor veszélyesebb, mint egy békemenetet vezető Orbán Viktor. Ezt mutatja a brazil példád is, és ezt mutatja Trump példája.
2: Igen. Azért, ha megkérdezték volna a tisztásokat a választások előtt, hogy el tudod-e képzelni azt, hogy eltelik 100, nem tudom, 30 vagy 100, nem tudom hány nap telt el, 150 nap mondjuk, és még egyetlen prominens politikus sincs Rács mögött, vagy nincs bilincs a kezén, ő azt szerintem 99% azt mondta volna, hogy ez elő nem fordul.
3: Hát fogalmunk nincs.
4: Ez az, amit nem tudjuk.
3: Ez az, amit nem tudjuk. Még több, elment az idő. Több attitűd is van, mert én magam meg ebbe külön utas lennék, hogy el tudom képzelni, hogy Orbán Viktorig is eljut akár a letartóztatás, hogy végig gondolom az ügyeket, de nem várom azt, hogy holnap után. De nagyon-nagyon erős ábrázolós pillanatomban el tudom képzelni.
2: No. Köszönöm szépen, köszi, hogy itt voltatok. Ez volt már a Provokatőr, jövünk holnap is. Nagyon izgalmas témákkal, még a mainál is izgalmasabb témákkal és izgalmasabb vendégekkel. Ugyanígy leszünk. Viszlát.
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
1: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, már a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
2: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
1: A San Marinói hétvége végül valóban fordulópontnak bizonyult a MotoGP-ben, hiszen ahogyan arról beszéltünk előzetesen is, hát volt bőven olyan történetszál, amire nem is feltétlenül számítottunk, de pont ezért volt egészen különleges a mögöttünk hagyott versenyhétvége. Sziasztok, ez a Pitlane Podcast 195. alkalommal.
2: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Hát nem unatkoztunk ezen a hétvégén, azt gondolom, és voltak, akik a várakozásainkat felül teljesítették, és voltak olyanok is, akik hát azért szerintem rendesen alul tölták ezeket a várakozásainkat.
1: De még mielőtt nagyon kibontanánk itt a fő történet szálakat, mi volt a hétvége pillanata neked?
2: Nekem egy olyan szürreális pillanat volt, amit én egyszerűen nem hittem el, hogy ezt tényleg így meghúzták. Nem tudom, te láttad-e Franco Morbidelli leintés utáni ünneplését?
1: Azt a nagyon kellemetlent?
2: Igen.
1: Én azt hittem először, hogy aj.
2: Nem. Az valójában megtörtént, hogy aki nem látta volna esetleg, Franco Morbidelli barátai beöltöztek teljes bőrruhába, sisakkal, mindent. Tehát amikor Lorenzo megnyerte ugye a világbajnoki címet, talán az utolsóját, akkor ugye ugyanilyet csinált, hogy a 5 világbajnoki ruhájában ott állt, vagy 4 világbajnoki ruhájában ott álltak mellette, és akkor ő volt az 5. Most ez Morbidelli megcsinált, hogy minden évéből a MotoGP sajtárcson volt, a haverei beöltöztek, és akkor ott körülötte ugráltak. Mondván, hogy búcsú nagy díj. hazai búcsú nagy díj. Nem tudom, hogy feltűnt-e nekik, hogy a Superbike 2031-ig hosszabbított Mizánóval. Na mindegy, tehát hogy ezt én nem hittem, hogy ez tényleg komolyan, tehát hogy a nagy díjon végül nem elesett, hanem csak hátraesett valami miatt, azt hiszem, de semmi maradandót nem alkot, és akkor egy ilyen ünneplés még ott a végén így sikerül. Úgyhogy ez...
1: A kellemetlen. Szerintem ez egy tökéletes jelző.
2: Abszolút cringe, talán ezt így lehet.
1: Kringé.
2: Igen. Maga következik, kúr.
1: Hát nem tudom, hogy ezután van-e értelme bármit mondani. Nekem utólag állt össze a kép, hogy az, amikor Alex Márquez hátraintett Pedro Acostának, az nem feltétlen csak egy olyan gesztus volt, hogy na jó, akkor gyere mögém, hanem egy másféle felszólítás, igen. Ugye az egyezményes jele az egész világon annak, hogy egyet. A másikkal való egyet nem értést szimbolizáljuk a középső új bemutatásával.
2: Igen, de utána ugye a dühöngőben az volt az első, hogy bocsánatot kért ugye Alex Márquez Pedro Acostától, hogy itt egy kicsit elgurult a gyógyszerem, ne haragudj. Hát igen, ott a vártnál szerintem kicsit nehezebben előzte meg Pedro Acostát, mint ahogy ő ezt szerette volna, de ugye végül összejött meg, ahogy láttam, azért nagy harag így nem volt köztük.
1: Hétvége. Mert hogy akkor szerintem melyik oldalról kezdjük? A kihagyott lehetőség oldaláról, vagy a visszatérés non plus ultrájáról?
2: Hát ma úgyis ilyen pokróc napod van egy kicsit, úgyhogy akkor szerintem kezdjük a negatív részvel, és akkor hát, ha utána majd kicsit felvidulsz, kivirulsz.
1: Hát akkor kezdjük azzal, hogy az Apriliát nagyon sokan úgy gondoltuk szerintem, hogy ezen a hétvégén vagy nem verik meg, vagy csak egy bizonyos részét fogják megverni. És azért, ha a nyers tempót nézzük, ha a különböző versenyszimulációs etapokat nézzük, igazából erre is lehetett következtetni, és hogyha pusztán a pályán látottakból akartunk volna kiindulni, akár a vasárnapi nagydíjra, akkor azért toronymagas esélyesként kellett kezelni akár Bezekit, de egyébként még Jorge Martint is stabilan dobogó közelébe lehetett hozni. Dobogó. Martint mondjuk direkt nem feltétlen a győzelemre esélyes versenyzők közé soroltam, így az eddigiek alapján.
2: Martin egyébként engem meglepett az, hogy napról napra egyre jobban teljesített, sőt egyébként volt, hogy tehát a délelőtt a délután és a szombati ugrás az szerintem teljesen váratlan volt, hogy végül az a sprint dobogó meg lett neki, és hogy ott röhögött is a kocsiban már kezékkel, hogy remélem holnapra kicsit lassultok, és akkor nekem lesz esélyem. Hát ugye kezdjük akkor talán a Bezeki oldalával, mert amit vasárnap vagy amit szombaton nem tudott megugrani nevezetesen azt, hogy az egyes kanyarba elfordulna az elsőnek, az vasárnap összejött. Én azt gondoltam, hogy mikor elfordult itt az egyesben, hogy akkor kész, vége, kalap, kabát, innentől kezdve ezt már csak be kell osztani. De hát jött ez a hiba, ami tényleg nem volt egy nagy hiba, tehát ő is elmondta, hogy csak egy nagyon picivel csúszott le az ideális hívről, de ahhoz pont elég volt, hogy elmenjen az eleje, és hát próbálta összeszedni, de hát nyilván ezt a telitankos motort, ezt nem lehetett. Amit nagyon-nagyon szeretett volna ott szerintem mindenféleképpen megcsinálni Bezeki, hogy a hármas szektort a lehető leggyorsabban pakolja össze, mert ott tudta, hogy annyit tud. Tehát ott meg tudja
1: hogy már az első körben tud egy akkora előnyt kiépíteni, igen. Csak a pálya azon részén, ami elég lehet ahhoz, hogy a futam első 4-5 köre az kényelmesen abban az ütemben telhessen az ő számára, hogy csak az előnyt kell növelni.
2: Hát igen, vagy hogy ne az ilyen az első kör végén ott a balosuk után megpróbál visszatámadni valahogy Marc Márquez, de elizgulta, és nyilván túltolta Bezeki. Én megmondom őszintén, nem feltétlenül értettem. Tehát azt értettem, hogy minden áron össze akar rakni ezt a hármas szektort úgy, hogy az nagyon ott legyen, de nem szabad kapkodni ilyen esetekben, meg hogy ez azért ez a 33 pont hátrány, mind a Márquezben, mind a Martinban még egy-egy hibázás talán benne van, de ez már túlságosan nagy, és tényleg, amikor azt hinni az ember, kicsit olyan egyébként, mint Francesco Bagnaia volt abban az évben, amikor Quartararo ellen csatázott, ugye volt egy év, amikor Quartararo nyert, ugye volt az az év, amikor ugye 91 pontos hátrányból állt fel végül Bagnaia, hogy ott fejben, minthogyha lennének gondok, meg nem lenne elég összeszedett ahhoz Bezeki, hogy itt ezért a világbajnoki címért folyamatosan tudjon harcolni, mert ezek a hibák egyszerűen nem férnek bele, és azt is hozzá kell tenni, hogy ez nem tudom, hogy egyébként ez mennyire egy ilyen VR46 akadémista dolog, hiszen ha megnézzük, azért Banyaja sem erős mostanában olyan mentálisan, Marini talán a legstabilabb, Bezekkinek vannak ezek az értetetlen kirohanásai, lásd ugye Bruno, vagy most ez a hiba itt a Mizánóban.
1: De Aszent is ugyan ide lehet sorolni, és ugye az Aszenti bukás az ráadásul kísértetiesen hasonló volt ehhez. Annyi a különbség, hogy ez egy jobbosban volt, ott pedig a balos törésben hajította hát el, ugyanúgy nagy tempónál.
2: A VR46 akadémista, meg ugye meg Orbidáli, aki meg hát ugye eleve össze-vissza van folyamatosan, szóval, hogy nem feltétlenül biztos az, hogy ha az a Valentino Rossi készíti őket fel mentálisan, aki azért a karrierje vége felé ezeket a mentális harcokat nagyon csúnyán benézte, és jó párszor beletört a bicskája abba, hogy olyan dolgokat próbált kihozni egyes helyzetekből, amikhez nem volt köze, vagy hogy nagyon rosszul látta, szóval nem tudom, nagyon fura, nagyon sajnálom egyébként Bezekit, mert ővel abszolút egyetértem abban, hogy én is azt hittem, amit ő is nyilatkozott, hogy a sérülés után, na akkor most kiegyenesedik, és akkor lehet egy ilyen jó kis...
1: De tényleg minden egyes ilyen visszaigazolási pont, direkt nem az angol kifejezését használtam ennek, de az összes ilyen visszaigazolási pont arra engedett következtetni, hogy ugye az első két hétvége a nyári szünetet követően a visszarázódásról szólt, sokkal jobb eredményekkel jött el, mind Silverstone-ból, mind Aragonból, ahhoz képest, mint amilyen várakozásokkal telve mondjuk megérkezett, sőt, masszívan felül is teljesítette az összeset. Aztán utána szombaton sikerült idei legjobb sprint eredményét elérni. Oké, kikapott Márqueztől, és nem tudott elfordulni elsőként az egyesben, de azért az megint egy újabb előrelépés, és ezek az apró lépések így azt engedték szerintem következtetni sokaknak, és én is hasonlóképpen gondoltam egyébként belülről legalábbis akkor, amikor elfordult ott elsőként Bezeki, hogy akkor innentől kezdve akkor majd felkészülök arra, hogy a második helyért lesz majd valami csata, mert addig semmi nem utalt arra, hogy Bezekit most megtörhet. Én most egy picit azt láttam bele ebbe a hétvégébe, mint amit még Mugello-ban láttam Bezekitől. Nagyjából ugyanannyira volt összeszedett az első pillanatától kezdve az egész hétvégének.
2: És akkor a lökés is adhatott volna egyébként egy ilyen nagy siker hazai pályán szerintem neki, mint a Mugello-i. Nem tudom, hogy ezt hogy lehetne, vagy ki tudja köszörülni ezt a csorbát majd valamikor ezek ki, de ez most nem nagyon fért bele. Tehát azt érzem, hogy ez innentől kezdve nincs annyira a saját kezében a sorsa, mint amennyire lehetett volna. És
1: amíg ott lesznek ezek a nagy kilengések az ő szezonjának a teljesítményén és görbéjén, addig nem is feltétlen lehet szerintem azt mondani, hogy VB kaliberű versenyző lenne?
2: Hát igazából minden, tehát mind a Moto3-ban, mind a Moto2-ben, ugye amikor harcolt világbajnoki címért, akkor valamilyen banánhéjon elcsúszott, most is ezt láthatjuk egyébként szerintem. Nem tudom, nagyon kíváncsi leszek, hogy rivoláik össze tudják-e kaparni fejben, és hát ugye, ha pedig azt nézed, hogy azért jövőre egy Banyaja Bezeki duóval kell majd nekivágni a 2021-es szezonnak itt Aprilia részről, akkor ugye egy őszinte pillanatában meghallgattam Massimo Rivolát, hogy az elmúlt években azért voltak nem könnyű helyzetei az Apriliának, de hogy ez a 27-es szezon kezdet, ez lehet, hogy rátesz majd még egy lapáttal, az könnyen benne van, mert hogyha ez így folytatódik tovább, akkor mind a két versenyzőt azért a békafeneke arról kell majd összeszedni, azt tuti.
1: Bezekit lezárhatjuk? Vagy forduljunk akkor át inkább akkor a garázs másik oldalára?
2: Igen.
1: Mert hogy Jorge Martinnal szerintem abból a szempontból, amit ugye te mondtál, hogy azért eléggé messziről indította ezt a hétvégét, ez a top 5, meg a szombati dobogó az összességében nem lett volna egy rossz eredmény. Ha a teljes egészét nézzük, illetve a péntek meg a szombat délelőttből indulunk ki.
2: Vagy ha nem látod...
1: Ha nem látod vasárnap a futam első 11 körét.
2: Ha nem látod egyáltalán a hétvégét, csak az eredményeket megkapod, akkor azt mondod, hogy ez teljesen oké.
1: Csak hát ugye...
2: Láttuk.
1: Láttuk a vasárnapi futam elejét. Ami nagyon-nagyon rendben volt Martintól. A rajtja is sokkal jobban sikerült, nagyon gyorsan át tudta magát hámozni az előtte levő pároson. Ugye nem arról volt szó, mint a sprinten, hogy ott azért nagyon megszenvedett Digian Antonioval, hanem itt azért Digian Antonio is megtette azt a szívességet, hogy megint hozta a szokásos vasárnapi teljesítményét, legalábbis ami az első köröket illeti. Tehát, hogy nagyon gyorsan ott volt már a harmadik helyen, néhány kanyar leforgása alatt már ott volt a Bezeki Márquez páros mögött. És nagyon jól megvolt a tempója, és nekem az volt a legfurcsább, hogy ez nem olyan volt, mint amilyen Aragonban volt, hogy ugye ott is nagyon jól ment a futam első két körében, és aztán pedig teljesen beszakadt a tempója, hanem itt ezt fent tudta tartani. És egészen addig a pontig fenn is tartotta, ameddig el nem kezdődtek az arm pump problémák.
2: Olyan érzésem van ezzel az apríliás csapattal kapcsolatban még mindig egyébként, mint hogyha egy ilyen átok még mindig ülne rajtuk. Tehát, hogy jött ez a Bezeki a Martinnak, meg 2019 után először jött elő ez a alkargondja. Ugye azért lehet, hogy ha most ilyen meg akarjuk nézni a speciális festések hosszú sorát, hogy azokkal milyen eredményeket szoktak elérni, akkor lehet, hogy ők is rázták ilyen szempontból a pofonfát, mert nagyon sokszor van ilyen, hogy a különleges festés az általában nem jelent jót. De hogy tényleg, hogy még mindig mi jöhet ennél az aprilián? Tehát amikor már azt hiszed, hogy picit kiegyenesedik a dolog, és akkor na most ott vagyunk, beletesszük, amit kell, és akkor innentől kezdve tényleg megyünk a világbajnoki címért teljes mértékben, akkor jönnek ilyenek. Nyilván Martin erről nem tehet, tehát hogy ő is mondta, hogy ez a semmiből így egyszer csak előjött. Nem tudott mit kezdeni, tehát az nagyon látszódott, ugye mi azt hittük, hogy valahogy az abroncsok fogytak el alatta, aztán ugye a futam után derült ki, hogy nem ez a helyzet, ugye ezért is lesz jó, hogyha jövőre mondjuk lesz már rádió, akkor ezek ugye kiderülnek majd menet közben, de csak sajnálni tudtam Martint is egyébként, mert tényleg azt gondoltam, hogy ebből lehet egy ilyen nagyon izgalmas 3-as/4-es befutó akár a futam utolsó köréig is, de nem lett, egyszerűen nem tudta. Tehát ő is mondta, hogy már voltak olyan pillanatok, amikor már elfordítani sem tudta ezt a motort. És tökre látszik, hogy itt nem az van, hogy ez valami kamu a részéről, mert látszódnak a köridők így egymás után, hogy ott szépen jönnek egymás után.
1: A másodiktól a 11. körig stabilan.
2: Igen.
1: 1.31, 2, 3, 4, 5, a legrosszabb ideje az 1.31.6 volt.
2: És utána már be se tudott menni a 31
1: de
2: alá.
1: Utána volt... Egy-két alkalommal volt, hogy 31-es kört ment, csak egymás után 3 körben már nem tudott menni. Ott ugye volt egy nagy visszaesés a 11. kör után, akkor veszítette el ugye az első helyet is, és akkor utána jött el az a pont, amikor még helyenként egy-egy körre össze tudta rakni a tempót, de ilyen változatos volt, hogy egy 31-es idő, aztán jött egy 32 közepi, és aztán megint egy 31-es idő, aztán megint egy 32 közepi, aztán volt azt hiszem olyan, hogy 2-31-es kör egymás után, és utána viszont hát folyamatosan lassult vissza, miközben ugye láthattuk, hogy a többiek a futam második felében is egyéni legjobb köröket tudtak motorozni. Martin meg sem tudta közelíteni az egyéni legjobb körét. Cserébe a végére meg látszódott, hogy ott viszont már tényleg a teljes túlélés, tehát amikor már 33-as kört ment az utolsó két körben, akkor ott már nyilván csak az volt a célja, hogy valahogyan hazavigye a motort, és így is megvolt neki a top 5. Tehát azért még így is eléggé jó tempója volt Martinnak, de valóban azért ez látszik. Tehát ez tetten érhető köridőket tekintve, hogy itt ez nem a mellébeszélésről szól, hanem arról, hogy fizikai korlátai voltak ezúttal Martinnak.
2: Igen, mert ugye fizikálisan nyilván Mizano is egy nagyon erős pálya, és sokszor van, hogy a versenyzőket megviseli. Meglátjuk egyébként nyilván. Tehát a szezon lehető legrosszabb pillanatában jött ez elő a Martinnak, hiszen ugye most Ausztriába mennek, utána van ugyan egy hétszünet, de már repülnek ugye az ázsiai per ausztráliai körútra. Úgyhogy Ausztria után, vagy Ausztria alatt, tehát hogy most két lehetősége van ugye Martinéknak, vagy megvárják, hogy ez hogyan alakul Ausztriában, és utána döntenek arról, vagy egyből úgy döntenek, hogy műtét. Mert hogy szerintem egyébként ezt meg kell műteni, nem nagyon lehet ezzel lacafacázni, tehát ott azért vége van Ausztriának, utána azért van egy másfél hét, amíg nyilván már el kell majd indulni korábban, de hogy ott azért fog tudni egy picit regenerálódni, nem sok, de a semminél több. de nem lesz egyszerű dolga Jorge Martinnak innentől kezdve. Tehát kíváncsi leszek, hogy majd itt Ausztriában miket nyilatkozgat a hétvége folyamán, hogy érzi-e ezt még, vagy nem. De itt Misano azért nyilván fizikális jobban kihozza ezeket a dolgokat. Az a kérdésünk, vagy a kérdésem igazából, hogy kijelentjük, hogy ketten maradtak a világbajnoki csatában, vagy ez innentől kezdve egy emberé, és akkor ő ezt csak elveszíteti.
1: Ja, hogy nem az a kérdés, hogy kettő vagy három, hanem hogy egy vagy kettő.
2: Hát kérdezem, hogy hogy érzed?
1: A leintés utánban én úgy fogalmaztam, és azt a kérdéskört jártam körbe, hogy az Aprilia csinálhat bármit a tervező asztalon. Te kirakhatja a rajtrácsra a legjobb motort, fejlesztheti, és finomra hangolhatja az aerodinamikai csomagját. Tényleg a fejükre állhatnak Sterlakiniék és Bonoráék is azért, hogy ezt a motort, ezt tényleg a legmagasabb minőségű motorrá tegyék a 2026-os szezonban, de egyszerűen valamiért tényleg az van, hogy egy dolgot nem tudnak kompenzálni ezzel sem. A VB csatáért való, vagy a VB címért zajló csatának a pszichológiáját, meg azt az egész utat, ami elvisz a VB címig, és persze Bezeki ugye még sosem járta végig ezt az utat, de még csak vesztes félként sem jött ki ebből. Tehát neki ez egy vadonatúj terep. Ugye Jorge Martin a skála mindkét végét megtapasztalta, de azért azt tegyük hozzá, hogy az a Francesco Bagnaia, akivel akkor csatázott, nem egy olyan kaliberű versenyző, mint az a Marc Márquez, akivel most kell menni a VB címért. És hát nyilván azért Márquez az összes rutinját felhasználva azért etéren sokkal-sokkal nagyobb előnyben van, főleg úgy, hogy azért az látszik, hogy még félkarral is mire képes. Tehát, hogy ez a legijesztőbb az egészben, és ez az, amiről szintén értekeztem, hogy, és erről beszéltünk persze a közvetítésben is, hogy persze az a fontos, hogy felszabadítsa magát mentálisan, és ő határozhassa meg arra, hogy miről kérdezik, és ő építhesse a saját narratíváját, és ne arról legyen szó, hogy olyan dolgokról kérdezik, amiről nem akar beszélni, de van egy ilyen része is, hogy gyerekek, ilyen állapotban is most éppen már vezetem a VB tabellát, és az előző 7 futamból nyertem 5-öt.
2: Igen, és hát az is azért azt is hozzá kell tenni, hogy azért ha Katart kihúzzuk, már pedig ugye azért frissítettem több közben a telefonomat, mert vannak olyan infók, hogy ma kijön végre, hogy akkor Katar nincs. Azért a hátralévő pályákból azért Ausztria nem egy rossz helyszín Marc Márqueznek, Motegi nem egy rossz helyszín Marc Márqueznek, Valencia nem egy rossz helyszín Marc Márqueznek, és hát akkor ugye Phillip Islandről még nem is beszéltünk, tehát hogy nem látom azt a nagyon klasszikus helyet, tudod, ahol itt nagyon meg tud fordulni annyira az erős sorrend. Talán Malajziában, nyilván Indonézia inkább Martinos, de azt gondolom, hogy így összességében kevés lesz, mert Katar lett volna az, ahol tényleg azt mondom, hogy na ott az is már csoda volt, hogy tavaly a Márquez azt megnyerte. Úgyhogy érdekes lesz. Én most valamilyen azt érzem, hogy...
1: Szerintem a favorit az van. Tehát hiába, hogy Davide Tardozzi azt mondja, hogy nincsen favorit, mert hogy 3-an egy szinten vannak, van favorit. És ezt úgy hívják, hogy Marc Márquez.
2: Én is így ezzel egyet tudok érteni. Tehát.
1: De én még nyitva hagyom a két fősre.
2: Igen, mondom, Bezeki azért van nehéz helyzetben, mert hogy innentől kezdve nem az van, hogy ha tempóból összerakja, akkor meg tudja oldani, mert azt nehezen látom jönni. Martinnak meg ugye ez a nyilván az a fizikális része az, ami kérdőjeles.
1: De én elfogult vagyok, ugye, mint tudjuk.
2: Szóval akkor Marc Márquez.
1: Nem tudom, hogy van-e olyan, amit még nem mondtunk el Marc Márquezről, és most kell elmondani. Tehát, hogy megint, ami ezen a hétvégén az első pályára gurulástól kezdve megvolt nála, az egy olyan sávra terelte úgymond az egész hétvégéjét, hogy onnantól kezdve nem az volt a kérdés, hogy fog-e dobogóra állni esetleg, vagy hogy lesz-e köze a győzelemhez, hanem hogy megnyerje mind a kettőt.
2: Tudod, nekem mi volt a fura egyébként, hogy az előző években azért, amikor ott volt Misanóban, akkor azért lehetett nagyon erős füttyögést, fújogást hallani.
1: Ezt én se értettem.
2: Ez most sokkal kevésbé volt.
1: Hát, mondjuk tavaly elkussoltatta rendesen a népet.
2: Igen, és ugye szerintem ez sokkal, vagy nagyon nagyban volt annak köszönhető, hogy egyszerűen szerintem azért az ottani közönség is belátja, hogy ugye amíg a héten Aragon és Mizánok között történt, ugye, hogy kiposztolta, hogy milyen állapotban van, meg hogy ő is mondta, hogy azért most ő sokkal felszabadultabb, mert tehát, hogy szerintem, mintha az olaszok is így látnák, hogy most ezt az embert ezt így csesztethetjük meg, hogy fújolhatjuk, de hogy egyrészt nem hagyja meg, másrészt meg látva azt, hogy milyen állapotban van, nem is feltétlenül érdemli meg, de nekem mondom, ez volt a fura. Meg a másik, ami meg nagyon látszódott, hogy tényleg, és ezt is kiemelte a Márquez, hogy amikor ott állt a dobogón, akkor ott ugye beszélt magában, egy kicsit ugye így pityergett is, és akkor mondta, hogy ez azért van, mert hogy nagyon nehéz az embernek a saját ösztöneit felülírnia. És ugye ezt láthatjuk, hogy ezt megcsinált ezen a hétvégén is, hogy pénteken is azért nem adott bele annyit, szombaton, amikor kellett, akkor oda tette magát, de például a vasárnapi warm-upon ugye csak 5 perc után ment ki. Tehát, hogy ott is ugye, és mondta, hogy nehéz ezt így mentálisan megemésztenie, de hogy ez jól látható, hogy ez a stratégia, ez működik. Hogy nem kell mindent beletenni.
1: És ez az egyetlen egyébként, ami az ő állapotában működik. Igen. Mert az nem járja, és ezt ugye próbálta, tehát ezt a saját bőrén tapasztalta meg ugye még a Silverstone-i hétvégén, hogy az nem működik, hogy rögtön az FP1-től kezdve mindent megnyomsz. Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a 44.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel. Addig is minden jót.
2: Sziasztok!

0: minden kedd délután 3-4-től, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Új vezetőket neveztek ki a MÁV csoportnál, jövő héten újra kinyit a Terrorháza Múzeum. Marad az enyhe idő, de egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot neveztek ki a MÁV csoport élére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy az igazgatóság elnöke Tóth Maros Dániel, a közlekedési tárca közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottságot Nagy Zoltán volt pénzügyminisztériumi államtitkár vezeti. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter megjegyezte, hogy a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata. Jobboldali véleményformálók bejelentették, hogy vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeum elé. Az intézmény kedden zárt be ideiglenesen, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása is. A 11-ből 7 jelöltet hallgatott meg a média tanács elnöki tisztségének betöltésére jelentkezők közül, mai ülésén az Országgyűlés Szakbizottsága. A testület pontozza a jelölteket, majd hétfőn dönt arról, kit javasol a média tanács élére, a javaslatot pedig a Művelődési Bizottság elé terjeszti. Már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Késő estétől északnyugat felől beborul az ég. Éjszaka a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra. Egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Hajnalban 10-15 fok, napközben 18-26 fok lesz. Keleten akár 30 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Visszautazunk az időben egészen 2026. április 24-éig. Ezen a napon a tudományos hírek között először számoltak be arról, hogy kísérleti jelleggel teherautón szállítottak antianyagot a CERN telephelyén belül. A részecskéket egy úgynevezett penning csapdában tárolták, amelyben azok semmihez nem tudtak hozzáérni. És szintén 2026. április 24-én a Spirit FM Generátor című műsorában Somodi Solymos Eszter vendége Tőzsér Sándor, a kutatóreaktor korábbi vezetője, a Nemzeti Atomenergia Ügynökség egykori munkatársa volt, és arról beszélgettek, hogy nem terroristák kezébe valók a magasan dúsított nukleáris fűtőanyagok.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt valóban a Generátor következő adása, és most kicsit nem a jelenről és a jövőről fogunk beszélgetni vendégemmel, hanem kicsit a múltba tekintünk vissza. Napjainkban is sokat lehet hallani a fűtőanyagok, a nukleáris iparban megtalálható elemekről, azok urántartalmáról, urándúsítottságáról, és kicsit a múltba tekintve beszélgetünk egy olyan korszakról, amikor ezzel szintén sokat foglalkoztak, de hogy pontosan miről beszélek, az hamarosan ki is fog derülni, hiszen a stúdióba köszönhetem vendégemet, Tőzsér Sándort, a kutatóreaktor korábbi vezetőjét és korábbi munkatársa a NAÜ-nek. Azt ígértem, hogy most egy kicsit a múltba tekintünk vissza, és azért hívtam Önt, üdvözlöm is itt nálunk, mert hogy Ön korábban részt vett olyan programba, aminek keretében ezzel foglalkoztak. A neten keresgélve ugye GTRI program rövidítésnek lehet megtalálni azt a programot, amikor Amerika, ha lehet azt mondani, ő volt az indító kulcsa a 2000-es években, hogy foglalkozzanak azzal, hogy szanaszét különböző országokban maga urándúsítású fűtőanyagok ne úgy kallódjanak, és most nem szó szerint a kallódni, hiszen nyilván szabályozott keretek között tartották, de hogy azok visszakerüljenek oda, ahonnan érkeztek. Mielőtt erre a programra kitérnénk, tisztázzuk azt, hogy mit is nevezünk annak, hogy erősebb vagy magasabb dúsítású fűtőanyag. Mit jelent ez a fogalom? Hogyan képzeljük ezt el?
4: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy visszatekintünk egy kicsit a múltba. Tehát a kérdésére válaszolva, hogy hogyan is képzeljük ezt el, ugye a nukleáris reaktorok, de a nukleáris fegyverek alapanyaga is az uránium érc, ami 90-97%-ban uránium 238-ból áll, de a 99,7 körüli mértékben 238-ból áll, de ami hasadó része, az urán 235-ös anyag, az meg 0,72%-ban fordul elő ebben az anyagban. Ezt a hasadó képes anyagot, ami lassú neutronokra hasad, ezt dúsítani kell már ahhoz is, hogy atomreaktorokban fel lehessen használni, de hát dúsítani kell magasabb értékre, ahhoz, hogy kutatóreaktorokban, de akár nukleáris fegyverekben is használják. Ez a magasabb érték azt jelenti, hogy reaktorokban, tehát energiatermelő reaktorokban olyan 2-3-4%-os dúsításra, kutatóreaktorokban pedig, hát ha az 50-es évektől nézzük, kezdetben akár 90-90% fölé is földúsították, ami már azért fegyverminőségű uránium hasadóanyag. Abban az időben ezek a reaktorok, tehát ezek a kutató reaktorok pont azért, mert a gyártás technológiák még olyanok voltak, és magas fluxusokat akartak elérni a reaktorokban, ezért ezeket a magas dúsítású üzemanyagokat használták. De ebben az időben folyt a hidegháború is, ugye főleg a Szovjetunió, Egyesült Államok itt egymással versengezve, tehát itten versenyeztek, hogy ki milyen dúsítást tud csinálni, és ki milyen dúsítású anyagokból tud fegyvereket előállítani. És ebben az időben kezdődött az el, hogy próbálták meghatározni azt, hogy hát mi az a dúsítás, ami veszélyes lehet, és így határozták meg azt, hogy ami 20% vagy annál magasabb, az magas dúsításúnak minősül, ami annál alacsonyabb, az pedig alacsony dúsításúnak. Ez a 20%, ezt sokszor szokták kérdezni, ez fizikailag ennek semmi alapja nincs, ez egyszerűen a technológia. Abban az időben egymással versengezve, és némi kis biztonsági rést ráhagyva, abban állapodtak meg, hogy na jó, akkor legyen 20%. Ezt a történetet én a korábbi főigazgatómtól hallottam, tehát szájhagyomány útján terjed, de ha interneten utána nézünk, nem lehet más forrását megtalálni. Fizikai tartalma ennek nincs. Na tehát ez jelenti, amikor arról beszélünk, hogy magas dúsítású, 20%-nál magasabb uránium 235-öt tartalmazó üzemanyagról van szó, ami alacsonyabb dúsítása, az pedig alacsonyabb üzemanyag.
3: Amikor az atomenergia felvirágzott, és aztán ezzel kis hazánkban is elkezdtek foglalkozni a kutatóreaktorban és a Paksi atomerőmű 4 blokkjában, azóta is sokat halljuk, és azóta is a nukleáris ipart meghatározza az a fogalom, hogy a békés célú felhasználása nagyon fontos. Az atomenergiának ez egy meghatározó fogalma, és hát mielőtt erre a bizonyos GTRI programra kitérnénk, helyezzük el magunkat akkor kicsit az idősíkon, és hogy mi is ez a GTRI program, én nagyjából úgy fordítottam, hogy globális fenyegetés csökkentési kezdeményezés. Miért volt ez akkoriban fontos, hogy értsük, hogy ezt a programot elindítsák?
4: Azért ez történelmileg nem olyan régi. Ugye emlékezzünk vissza 2001. szeptember 11-ére. Tehát azért az egy olyan esemény volt, ami megrázta a világot, legfőképpen az Egyesült Államokat. Az eseményt követően az Egyesült Államokban azért nagyon sokféle vizsgálat indult, és a vizsgálatok nyomán nagyon sokféle intézkedéseket hoztak. Ezek egy része úgymond államokon belüli, de van olyan, ami globális jellegű volt. Ilyen ez a GTRI, ez a Global Threat Reduction Initiative, jól fordította körülbelül ez a jelentése. Ezt ők 2004-ben, az Egyesült Államok 2004-ben jelentette be a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, azt hiszem, hogy az éves konferenciáján, és ehhez kérte az országokat, hogy csatlakozzanak. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség bizonyos mértékben átvette a kezdeményezést, főleg azoknál az üzemanyagoknál, amelyek orosz eredetűek, tehát a korábbi Szovjetunióban kerültek kifejlesztésre, a Szovjetunió exportálta ezeket a kutatóreaktorokat. Ez volt az egyik lába, egyik nagy lába, tehát ez a Russian Research Reactor Return program. A másik pedig az amerikaiak is indítottak egy ugyanilyen kutatóreaktor visszaszállító programot az amerikai eredetűekről, de ők még emellett indítottak egy úgynevezett GAP programot is, ami azt jelentette, hogy mindazok az anyagok, ilyen magas dúsítású, ilyen-olyan nukleáris anyagok, amelyek nem férnek bele ezekbe a programokba, azokat értették ebbe bele. Úgyhogy így indult ez a 2 vagy 2,5 program, de ehhez csatlakozott azért persze Kína is, csatlakozott Anglia is, tehát ehhez csatlakoztak más országok is. Na most én magam, amiben részt vettem, az az orosz eredetű kutató fűtőelemek visszaszállításával foglalkozik. Nyilván ez is, de persze ma már azért ezek összeérnek, hiszen most már úgymond a végén vagyunk, nincs még lezárva, tehát a végén vagyunk, ezek a munkák még folynak, de most már azért úgy összecsatornázódtak ezek a projektek. De a kezdetek kezdetén ezek külön mentek. A NAU, ahogy említettem, az orosz fűtelemekre átvette a kezdeményezést olyan értelemben, hogy ő írt egy levelet azoknak az országoknak, amelyek rendelkeztek orosz eredetű kutatóreaktorokkal, ez 16 ország, 20 reaktorát érintette, és felkérte őket, hogy csatlakozzanak ez a projekthoz. Tehát ennek a munkának ilyen szempontból a jogi alapjait az erre adott pozitív válaszok képezték a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél. Ez történt a közvetlenül a bejelentés után, de még ugyanebben az évben, 2004-ben az Egyesült Államok és Oroszország, ez pozsonyi egyezmény néven vonult be a történelembe, megegyeztek abban egymással, hogy az oroszok visszaveszik az orosz eredetű fűtőelemeket, és ennek az összes feltételébe is. Ebben az Egyesült Államok igen-igen nagy vonalú volt, tehát itt ennek gyakorlatilag az összes költségét, mindenét fedezte, még az oroszországbeli tárolását és az oroszországbeli reprocesszálást, tehát is, amit nem fedezett, az a végén megmaradó magas aktivitású anyagtárolás. Ezt minden országnak aztán magának kellett kifizetni. Na tehát így indult ez a Global Stress Reduction Initiative 2004-ben.
3: Említette ön is, de akkor emeljük azt is ki, hogy nem csak fűtőanyagokról van szó, hanem nukleáris és egyéb radioaktív anyagokat célzott meg a program, tehát hogy tényleg annak függvényében tették ezt a nem is tudom, keretrendszert, hogy tényleg azokat az anyagokat visszaszállítsák, amit nem jó, hogyha különböző nemzeteknél van, és hogy azt is emeljük, hogy nem feltétlenül azzal van a probléma, hogy az ottani szakemberek ezzel mit okozhatnak, hanem inkább fenyegetettséget láttak benne a nagyhatalmak, hogy ha valaki terrorcselekményre készülne, vagy valami rossz szándékkal készülne, akkor ezekhez, ha hozzáférne, akár megszerezni, akkor mit lehetne vele kezdeni. De azt is jó lenne egy kicsit megértenünk, hogy mindaddig, amíg ez a program nem indult el, egyébként hogy képzeljük el például idehaza a kutatóreaktornál ezeket ott tárolták a helyszínen, vagy pedig milyen szabályzás vonatkozik ezekre?
4: Igen, tehát ezt jól fogalmazta a bevezetőjében, nem is tudom milyen szót használt, egy kicsit ilyen szlenges, de valójában tehát így szanaszét a világban.
3: Igen.
4: És ezekre azért mindenütt próbáltak megfelelő módon fizikai védelemmel vigyázni, de azért azt könnyű belátni, hogy azért nagyon nem mindegy az, hogy mondjuk két nagy tárolóhelyen, vagy mondjuk adott esetben több, tehát azokban az országokban, ahol ezeket előállították, ott vigyáznak erre, központi helyen, vagy szanaszét a világban. Mert ugye ezek az üzemanyagok, ezek az úgynevezett dirty bombák előállítás, tehát piszkos bombák előállítására alkalmas valamik, és ugye a terrorizmus fenyegetettsége indította el ezt a kezdeményezést. Hát nyilvánvalóan ennek a minimum, tehát tulajdonképpen ennek az eszköznek a kivétele a terroristák kezéből, ami tulajdonképpen az egyik leghatékonyabb és leginkább ilyen globálisan ható eszközként tudna működni, ennek a kivétele. Tehát tulajdonképpen ez helytálló, ez a megfogalmazás. Na most kérdezte, hogy hogyan történt ez? Ugye most csak a budapesti reaktorról beszéljünk, ami 1958-ban indult. És 58-tól igazándiból egészen odáig, amiről majd beszélünk, ezeknek a magas dúsítású fűtőelemek az elvételeig, az gyakorlatilag azok a kiégett fűtőelemek, vagy használt fűtőelemek, azok ott a telephelyen tárolódtak. Ez 50 év üzemanyagának a tárolása. Egészen már odáig eljutottunk, hogy gyakorlatilag a tárolóink közel voltak a teltséghez, ami azt jelentette, hogy már friss üzemanyagot nem vehettünk. Az egy általános szabály, és az Országos Atomenergia Ügynökségtől engedélyt se kap arra az ember, hogy üzemanyagot vásároljon, hogyha nem tudja azt igazolni, hogyha elhasználja, tehát ha kiégeti, és már nincs rá szüksége, akkor hol fogja tárolni. Úgy a KFK-ban mi az ezredfordulón olyan 2001 környékén, pontosan emiatt, hogy éreztük, hogy itt lassan beszorolunk, elindítottunk egy tokozási programot, egy encapsulation eszközt fejlesztettünk ki, amivel amikor elindítottuk a tokozást, az akkora nemzetközi visszhangot ott kapott, hogy kis túlzással sorba álltak, hogy most ki lesz a következő. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is fontolgatta, hogy rendel egy ilyen másikat. Mi legalább egy harmadát a fűtőelemeknek betokoztuk. Ugye magának ennek a tokozási technológiának az engedélye is hatósági engedély köteles volt, és tulajdonképpen ezzel a technológiával mi el tudtuk azt érni, hogy az eddig két szinten tárolt üzemanyagot most már három szinten tudjuk tárolni, így mondjuk úgy egyharmaddal meg tudtuk volna növelni a tárolási kapacitásunkat. Ezt el is kezdtük. Ám de jött ez a GTRI 2004-ben, ez a kezdeményezés, és akkor már lehetett érezni, hogy tulajdonképpen ez ránk is kiterjed, már az amerikaiak megjelentek itt a telephelyen felmérni a helyzeteket, és aztán egy bizonyos szakaszát a programnak befejeztük, és akkor egy olyan döntés született, hogy most várjunk, hagyjuk abba, lássuk, mi történik. És hát az történt, hogy tulajdonképpen lehetőséget kaptunk arra az összes többi reaktorral, hogy a magas dúsítású fűtőelemeiket elvigyék.
3: Említette ön is, ugye, hogy 2004-ben a NAU-ben jelentették be, hogy indul ez a program, egészen pontosan Spencer Abraham, az Egyesült Államok energiaügyi minisztere jelentette be, és az is már itt kiderült, hogy ennek a fő résztvevői vagy szereplői kik voltak, ugye említette a Szovjetuniót, említette ugye Amerikát, és nyilván ugye itt például Anglia is és Kína is megemlítésre került. Ehhez a programhoz viszont később csatlakoztak. Mit lehet tudni a csatlakozókról? Ők akkor ugyanolyan felhasználók, mint például Magyarország, és ugyanúgy akkor megkeresték azokat a gyártó országokat, akik nekik a beszállítóik, és akkor elindult ez a program, és elkezdték megszervezni a kiszállítást egy-egy határidővel megszabva, vagy hogy képzeljük el? Mert azért ez egy baromi nagy munkának hangzik, ha csak például az ön példáját veszük, hogy itt már mennyi fölhalmozásra került, igen. Tehát ez nem egy hétvégés program.
4: Ehhez az országok saját elhatározásukból ehhez a fölhíváshoz csatlakozhattak. Itt az orosz eredetű fűtőelemek tekintetében a nemzetközi atomerők, nyilván ez nem véletlen történt így, tehát ez valamilyen a program implementálásának a gyorsítása érdekében felkérték a NAU főigazgatóját, hogy itt az orosz eredetű fűtőelemekre vonatkozóan írjon egy levelet az illetékes országoknak, és kérje vagy ajánlja föl ezt a lehetőséget, hogy csatlakozzanak. Ehhez csatlakoztunk is, tehát mi is, mindenki, tehát a lengyelek, ukránok, vietnámi, mindenki, tehát aki ez, 15 vagy 16 ország, most így pontosan jó nem sokan. Emlékszem, jó sokan. Az amerikai programhoz ennek a csatlakozásának a folyamatát azt nem ismerem, de nagy valószínűséggel az országok külön-külön szépen sorba csatlakoztak, tehát vagy egyszerre így, mint ahogy az orosz eredetű fűtőelemeknél, vagy pedig, de voltak olyanok is, hogy ahol a technológiai feltételek erre megnyíltak, azt követően csatlakoztak. Mert ezt azért nem említettem ennél a GTRI programnál, hogy ennek három nagy jelszava volt, ez a removal, convert és security. Tehát azt jelenti, hogy a nagydúsítású fűtőelemek elvitele, a reaktorok konvertálása, ami azt jelenti, hogy magas dúsításúról alacsony dúsításúra konvertálták, és a security pedig az, hogy még ennek a programnak a keretében a reaktor, mint telephely biztonságának a növelésére is ez a projekt biztosított anyagi forrásokat. Tehát azért mondtam az elején, hogy ez igen nagyvonalú program indítása volt az Egyesült Államoknak, és nem csak az elszállítását, hanem ahogy mondtam, a tárolást, meg gyakorlatilag a leválogatást is, a dump blendinget is finanszírozta, de finanszírozta friss fűtőelemek, alacsony dúsítások vásárlását is, mert például tőlünk is egy elég nagy mennyiségű friss fűtőelemet is elszállítottak, amilyen része volt a programnak, és ennek kompenzálásaként egy Unán 235 mennyiségben egy ugyanennyi mennyiségű fűtőelemet kaptunk ingyen, tehát ennek a programnak a keretében. De ez így volt másnál is, így volt minden egyes országban.
3: Tehát a csatlakozó országoknak akkor ezek szerint az anyagi részét ezek a nagy országok, vagy zömmel Amerika által?
4: Ez zömmel Amerika, igazándiból ez hivatalosan ugye a például az orosz program keretében, a NAÜ keretében folyt oly módon, hogy donáció, adományozás form, tehát a nemzetközi szervezetek, országok adományozásába, de hát ennek több mint 90%-a az Egyesült Államokból jött, de Anglia is részt vett ebbe. Még amit később, hogy hogyan csatlakoztak, azt említettem, hogy amint a technikai feltételek megteremtődtek. Például voltak, vannak olyan kínai eredetű kis kutatóreaktorok, amelyeknek az alacsony dúsítású fűtelemekkel való kiváltásának a technikai feltételei, azok elég soká teremtődtek meg, csak valamikor a 2014-15-ben. Amikor ez megteremtődött, és erre Kína nyitottságot mutatott, akkor nyilvánvalóan azok az országok, amelyeknek ilyen reaktorik volt, ők is csatlakoznak. Azért ebben nagy előny van ám, mert gyakorlatilag ők például kaptak egy teljesen friss zónát, mintha nulláról indultak volna. De más reaktoroknál is gyakorlatilag az élettartam is megjelent, mert máshol is szinte biztos, hogy a tároló kapacitásaik már a végén jártak, ezzel gyakorlatilag kiürültek a tárolók, és igazándiból tehát a fenntarthatóságot, egy hosszabb kifutás nyílt meg előttük.
3: Pontosan innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, maradjanak velünk, egy kis szünetet tartunk, de ígérem, folytatjuk.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múlt

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt és visszalapozunk egyet a naptárban 2026. április 23-áig. Ezen a napon hatósági eljárás indult az Orbán család bányája ellen, közölte a 444.hu. A 2025. évi tevékenység alapján 40 esetben indult eljárás szabálytalan bányászati tevékenység miatt, köztük a Hahót Tőzek Kft.-vel szemben is. Ebben a cégben Orbán Viktor testvére Orbán Győző és édesanyjuk Orbán Győző Győzőné Sípos Erzsébet a tulajdonos. És szintén 2026. április 23-án a Spirit FM letöltendő című műsorában Vogyarák Anikó vendége Kitanics Márk klinikai szakpszichológus volt, és a cyberbullying veszélyeiről beszélgettek.
2: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Nagy Angéla nevében is. Szinte minden héten van iskolai zaklatással kapcsolatban hír, most például március végén Amerikában történt egy haláleset, amikor egy 13 éves kisfiú lett öngyilkos a születésnapja után azért, mert az osztálytársai folyamatosan zaklatták őt online, vagy éppen személyesen. A mai adásban erről is fogunk beszélgetni. Kitanics Márk klinikai szakpszichológussal. Köszönöm, hogy ismét a vendégünk vagy.
3: Én köszönöm a meghívást.
2: Amikor a témára készültünk, akkor beszéltünk arról, hogy ez nagyon fontos téma, és hirtelen rákerestem adás előtt, és valóban szinte minden héten lehet valamilyen tragikus végzetű hírt olvasni. Tehát nem elég, hogy maga a tény, hogy létezik már köztünk a mi gyermekeink között is az, hogy mondjuk egymást zaklatják, akár az online térben, és majd nyilván fontos lesz, hogy mi a különbség az online és a valós tér között, de ezek sok esetben akár öngyilkossággal is végződnek, mint például az amerikai gyermek esetében. Ez a hétköznapunk része lett gyakorlatilag, hogy figyelnünk kell arra, hogy a gyermekeinket zaklatják?
3: Igen, azt gondolom, mindig is a hétköznapjainknak a része volt, ahogy említetted, korábban ugye nem online, hanem sima rendes az utcán, az iskolában történő face-to-face zaklatások történtek, most meg inkább átment az az online térbe, és a kettő közötti nagy különbség az, hogy az online térben megjelenő zaklatások ellen sokkal nehezebb védekezni. Tehát amikor gyerekek vagyunk, akkor mindenkinek volt ellensége. Régen tudtuk, hogy merre kell hazamenni az iskolából, hogy ne bántsanak, vagy el tudtunk rejtőzni, el tudtunk bújni, felnőttel tudtunk menni. De az online zaklatás elől nem nagyon lehet kitérni. Tehát ott nincs olyan, hogy valamit nem csinálok meg, mert hogy a többiek látják, és ott folyamatosan a közösségi platformokon, sőt, még a játékok chat csatornáin is olyan üzeneteket tudunk kapni, vagy olyan fenyegető megjegyzéseket tudunk kapni, amely egész nap 0-24-ben ott tud a mi tudatunkban befészkelődni, és gyakorlatilag nem nagyon tudunk ellene védekezni.
2: Honnan indulnak ezek, és akkor szerintem itt is érdemes külön választani, amit szintén fontos, amit mondta, hogy akár a játékok chat szobáiban lévő online zaklatást, mint azt, amikor mi kvázi a valós térben találkozunk, mondjuk osztálytársak vagyunk, viszont a zaklatás lép át egy online térbe, de face-to-face azért ismerjük egymást. Mi a különbség alapvetően?
3: Hát a face-to-face esetben jobban tudunk védekezni, meg tudjuk beszélni, oda tudunk menni. meg tudjuk kérdezni, mi a probléma. A szülők tudnak segíteni, az osztályfőnök bele tud avatkozni. De egy ilyen online térben történő zaklatás esetében nagyon sokszor arc nélkül történik. Azt sem tudjuk sokszor, hogy ki maga a zaklató. Tehát nem tudjuk megbeszélni vele. Nincs egy olyan lehetőségünk, hogy rákérdezzünk, hogy mégis mi a probléma. És éppen ezért, mivel gyakorlatilag egy arctalan ellenféllel küzdünk sokszor, nem tudunk ebben előre haladni, nem tudunk lépést tenni abba, hogy ez megoldódjon. Ennek a tartós frusztrációja viszont olyan lelki folyamatokat indít el, amelyek aztán a teljes személyiség leértékelődéséhez vezetnek, és onnantól kezdve, hogyha netán több zaklató is feltárul, vagy előtérbe kerül, akkor a személy gondolhatja azt, hogy az egész világnak baja van vele, természetesen önmagát fogja okolni, és nincs rá megoldás.
2: Eszembe jutnak nyilván a kommentek, amik mondjuk nem privát üzenetben történnek, mondjuk egy iskolai, nem tudom, messenger csoportban, hanem azok a kommentek, amik özönlenek mindenféle megszólaló videója alá, és ezek jelentős részben mocskolódó kommentek szoktak lenni az utóbbi időben, mert oda járnak ventilálni? Tehát mi motiválja azt, aki arc nélkül durva dolgokat mond a másiknak?
3: Az ilyen zaklatások esetében mindig jellemző az, hogy vannak olyan személyek, akik a saját feszültségeiket nem tudják megfelelően kanalizálni, tehát nem tudják elvezetni, nem tudják ezt feldolgozni, és általában ezeket a frusztrációkat és a feszültségeket más személyeken igyekeznek leverni, elverik rajtuk a port. Nagyon érdekes, hogy korai vizsgálatok azt mutatták, hogy az olyan közösségekben, ahol autoriter a vezető, tehát ahol nem szabad kimondani dolgokat, nem szabad megtenni dolgokat, ott egy erőteljes frusztráció alakul ki a csoporton belül, és a csoporton belül kialakuló frusztráció olyan feszültségeket szül, amely megtalál egy olyan alanyt, ezt hívják bűnbakképzésnek, ahol egy szemét kijelölnek, és mindenki elkezdi őt piszkálni. A kijelölt személyen vezetik el azt a feszültséget, amit az autoriter vezetővel szemben nem mernek megmutatni. Tehát minden olyan közösség, ahol van egy zaklatott személy, akit bántanak, akit kijelöltek, aki bűnbak lett, ott pontosan tudjuk, hogy olyan autoritás, olyan dominancia van a vezetésben, ami nem megengedhető, mert a közösség tagjai nem érzik jól benne magukat.
2: Kell, hogy legyen ennek egy gyújtópontja, vagy valami, ami ezt beindítja, mert más azt gondolom, amikor mi most mondjuk beszélgetünk, és akkor jön valami mocskolódó komment, hogy nem tetszik a hajam, vagy a hangom, vagy a bármim, és hozzáír valami negatívat, mint amikor egy közösségen belül válik valaki bűnbakká, ahogy fogalmaztál.
3: Igen. Ebben az esetben arról van szó, hogy a többiek mint egy ugrásszerűen várják azt, hogy valakit kijelöljenek erre a pozícióra. És hogy kit jelölnek ki, az mindig attól függ, hogy egy adott személynek ez a frusztrációja éppen hol tart, és hogy mi annak a tárgya. Tehát ha már itt van, arról van szó, mondjuk megemlítik, hogy neked éppen szőke a hajad, akkor van valaki, akinek van egy frusztrációja egy szőkenővel kapcsolatban, például egy párkapcsolatban elhagyta az ő szőke párja, ezért frusztrált a szőkenőkkel kapcsolatban, egyet rádír, és onnantól kezdve átszakad a át, hiszen a többiek már rögtön nyomulnak, mert hogy arról van szó, hogy innentől kezdve a felelősség megoszlik. Ha én egy valakit zaklatok, annak a felelőssége az enyém, de hogyha többen zaklatjuk, akkor a felelősség nyilván, ami ugyanúgy egy egység, az szétosztik különböző részekre, legalábbis a személy így érzékeli, ezért sokkal könnyebben belemegy. Tudjuk, hogy szokták azt mondani az emberek, de hát ő is csinálja, és akkor nekem is szabad, és én mindig azt szoktam mondani erre, hát, hogyha más embertől, attól én még nem kell embertőjek, de hogy látjuk, hogy ez mindenhol, az élet minden részében, a politikától a gazdasági életen keresztül ott van. Ha ő megcsinálja, nekem is szabad. Pedig hát nem erről szól a világ, hiszen nekem erkölcsi normarendszerem kell legyen, ami sziklaszilárd kell legyen, és nem attól függ, hogy más hogyan gondolkodik, hanem a saját belső értékeimet kell közvetítenem a külvilág felé.
2: Ez akkor alapvető társadalmi probléma, hogy nincsenek meg ezek a belső értékek, mert úgy növünk fel, vagy megvannak, csak ezek fel tudnak borulni könnyen, különböző személyiségtípusoknál?
3: Szerintem hosszú évek óta tapasztaljuk azt, hogy ezek az erkölcsi normák, ezek egyre inkább fellazulnak. Ugye beszéltünk már egy csomószor a közbeszédnek a fellazulásáról, hogy egyre többet káromkodnak például tévéműsorokban, rádióműsorokban, hogy olyan műsorvezetők vannak, akik ellen büntető eljárás folyt, és akik itt, tehát hogy ezek mind-mind fellazítják azt az erkölcsi normát, ahogy az előbb mondtam, ha neki szabad, nekem is, ha ő példa, akkor én miért lennék külön, vagy miért lennék rosszabb nála. Tehát ezek mind úgy alakulnak, hogy gyakorlatilag az embernek ez a szilárd erkölcsi bázisa elkezd meginogni, ha talál egy rést, ez olyan, mint egy gát, ha egy kis rést találunk, ahol elindul a víz, az egyre nagyobb lesz, és egyre több ilyen rés fog kialakulni.
2: azok, akik, és még mindig maradjunk ezen az oldalon, zaklatók, könnyebben mennek a csoport szellemmel? Tehát, hogy ott is van egyébként mondjuk valaki, aki ezt elkezdi, és aki mondja, hogy rá kell mutogatni, vagy őt kell bántani, vagy ő nem tetszik, és ahhoz csatlakoznak a többiek, vagy mindannyiunkban benne van ez az agresszivitás, vagy frusztráció, és igazából, ha már egy kezdi, akkor könnyen csatlakozom.
3: Ha egy kezdi, könnyen csatlakozunk. Természetesen mindig lesznek olyanok, akik ebben nem lépnek bele, mert van egy nagyon tényleg egy sziklaszilárd erkölcsi normarendszerük, de mindig vannak olyanok, akik több aspektus miatt is beleszállnak egy ilyenbe. Például az egyik az, hogy ő nekik maguknak is van egy frusztrációjuk, amit jó kiélni máson. Amíg mással foglalkozok, a saját problémáimmal nem kell rágódnom, nem kell velük foglalkoznom, bánthatok mást, a feszültségeimet levezethetem. Emellett tudok egy olyan társas pozíciót felvenni, amiben gyakorlatilag összehoz engem a közös ellenség, hiszen akit bántunk, az egy ellenségkép, és hogyha összehoz minket, akkor a mi barátságunk még szilárdabbá válik. Tehát egy egész közösséget tud mozgatni az, hogyha valakit lehet utálni, vagy valakivel lehet utálkozni, akkor az összehozza ezt a közösséget, a közös ellenségkép. És még számtalan aspektusa van, éppen az, hogy rossz a kedvünk aznap, és annak a feszültségét vezetjük le, de hogyha van valaki ebbe a közegbe, aki egy picit megtámogatja, vagy felkarolja azt, akit bántanak, akkor az viszont egy nagyon erős lelki segítség tud lenni a zaklatottnak, és egy picit meg tudja akasztani a zaklatókat.
2: Na pont ezt kérdeztem volna, hogy lehet-e kvázi észhez téríteni egy ilyen közösséget, mert hogyha valaki mondjuk ugye megtartja mondjuk az erkölcsi normáit, és elindul egy ilyen típusú zaklatás közösségen belül, és azt mondja, hogy srácok, szerintem ez nem jó, én azt is el tudom képzelni, hogy akkor ő is zaklatott lesz, vagy kidobja ez a zaklató közösség magából.
3: Jó, nagyon érdekes, amit most mondasz, mert tényleg így van. Tehát, hogy alapvetően itt több esetben megkértek arra, hogy iskolai közösségben tartsak előadást ezekről az online zaklatásokról. És mindig az volt a háttérben, hogy a pedagógus felfigyelt arra, hogy az ő osztály közösségében, vagy egy kicsit szélesebb közegben is esetleg van egy ilyenfajta zaklatás, vagy a gyerekeknek van egyfajta ilyen gondolkodásmódja. És minden esetben az segít, hogy egy kicsit ilyen edukatív jelleggel állunk ez a kérdéshez, és például elmagyarázzuk a gyerekeknek azt, hogy a másoknak ez milyen fájdalmat jelent, hogyan cipeli ennek a terhét magával, hogyan nem tud koncentrálni, hogyan válik szúrossá a tekintete, a gondolkodása, a viselkedése ezáltal, és van egy nagyon-nagyon fontos aspektus, hogy a ma zaklatottjaiból a holnap zaklatói lesznek. Arról nem is beszélve, hogy hányszor látjuk azt, hogy például iskolai lövöldözésekhez vezet az, hogy valakit bántottak az iskolájában, ez egy tartós frusztrációt okozott neki, amit nem tudott kiélni, és egy ilyen bosszúálló attitűddel később visszamegy az iskolába, és mondjuk ki akarja végezni azokat, akikről azt gondolja, hogy számára problémát okoztak, vagy nekik mondjuk álmatlan éjszakákat hoztak az életébe.
2: Igen, akkor nézzük egy kicsit a másik oldalt. Azt, aki zaklatva van, akit bántanak. Benne mi zajlik le, és mekkora szerepe van az ő alapszemélyiségének abban, hogy mere szólni az anyjának, vagy a tanárnőnek, hogy mere visszaszólni, hogy álljatok le, és megállítsa ezt az egészet, vagy eljut odáig, hogy ne adj Isten, gyilkol vagy öngyilkos lesz.
3: Hát kezdjük így a közepénél. Én azt gondolom, hogy akkor van jó kapcsolatunk a gyermekünkkel, és mindent meg tudunk vele beszélni, kellően tudunk egymásra érzelmileg támaszkodni, hogyha a gyerek van ugyan őszinte, hogyha elindul egy ilyen zaklatás, akkor azt rögtön tudja nekünk jelezni. Nem akkor, amikor már benne van, hanem amikor egy picit érzi azt, hogy mintha ellene indulna valami, hiszen hogyha ebben az elején tud segítséget kérni a szülőtől, akkor ezt nagyon sokszor meg lehet még akadályozni, hogy elinduljon ez az egész. Az is nagyon fontos, hogy a gyereknek az osztályfőnökkel vagy pedagógusokkal legyen megfelelő kapcsolódása, vagy a pedagógusok figyeljenek ezekre a gyerekekre. Tehát egy ilyen értő odafigyelés szükséges a pedagógus részéről, és hát ahogy említettem, például iskola pszichológusi hálózaton belül, vagy akár meghívott pszichológusokkal egyfajta edukáció nagyon fontos. Hogy mit idéz elő ezekben a gyerekekben, ezt pontosan látjuk. Tehát azt látjuk, hogy először elindul egy ilyen nagyon-nagyon erős szorongás, ami egy ilyen teljesítményromlást is magához tud húzni, tehát ez azt jelenti, hogy az iskolai teljesítménye egyre rosszabb lesz, nem tud koncentrálni, nem tud odafigyelni. Egyrészt az iskolában sem, hiszen már attól rettek, hogy például a szünetben hogyan fogják őt bántani, hogyan fognak neki beszólni, vagy például retteg attól, hogy az órán megdobják egy papírgalacsinnal, vagy majd kiröhögik őt, és mivel nem tud koncentrálni, ezért egyre több hiányossága merül fel a tanulással kapcsolatban. Tehát, hogyha látjuk azt, hogy egy gyereknek mondjuk az iskolai teljesítménye radikálisan romlik, akkor feltételezhetjük, hogy ennek a hátterében valamilyen probléma áll, és gondolhatjuk azt, hogy például egy iskolai zaklatás, ami egy picit így szétzilálja az ő lelkét. Nem csak a tanulásban jelentkezik ez, hiszen a személyiségben önértékelési problémákhoz is vezethet, tehát későbbi hosszú életvezetéses fázisban is ezek mind hatást tudnak gyakorolni az ő életminőségére, hiszen ez a szorongás és ez a tartós frusztráció az előidézheti azt, hogy ő azt gondolja, hogy nem tud megfelelően megoldani dolgokat, értéktelen ember, nem a közösségnek a megfelelő tagja, nem tudja a közösségnek a normáit elsajátítani, és egy kicsit így szociálisan izolálódik a személy. És azt pontosan tudjuk, hogy a szociális izoláció az minden esetben szétmarja a lelket.
2: Hogyha gyerekekről beszélünk, akkor ott van még egy faktor, az, hogy ők nyilván még nem teljesen kifejlett személyiségek. Így van ez egyébként, ez kb. Hány éves korban érjük el, és a tinédzserkor meg az, amikor mindannyian meghűlünk, legalábbis így emlékszünk rá, és akkor mondták anyáink, hogy jó társaságba keveredjél, és sok múlik azon, stb. Stb. Szóval azt gondolnám, hogy ez, amikor iskolai zaklatásról beszélünk, ez egy hatványozottan pszichológiai nehezített terep.
3: Így van, mert nagyon sokszor azt látjuk egyébként, és pont annál az általános iskola vége és a középiskola az időszak, ugye ez a serdülőkornak az időszaka, amikor azt látjuk, hogy nagyon érzékenyek, nagyon szenzitívek ezek a gyerekek, szivacsként szívják be a külvilágnak az ingereit, és most alakul ki az ő elképzelésük arról, hogy ők a világban hogyan tudják majd megállni a helyüket. És hogyha ebbe belecsúszik egy ilyen a személyiségüket destruáló folyamat, akkor nyilván az egész világot egészen fals módon fogják látni, fals módon fognak hozzáállni a világhoz. Azt nagyon sokszor látjuk, hogy azok a bűnelkövetők, akiket én általában vizsgálok, azoknak nagyon zaklatott gyerekkoruk volt. Bántották őket, zaklatták őket, tehát látjuk azt, hogy egy ilyen elképesztő frusztráció vonul végig az egész életvezetésükön, ami gyakorlatilag a világhoz és más személyekhez való hozzáállásukat is destruálja, és ettől kialakulhat egy olyan személyiség struktúra, amikor egy ilyen antiszociális, diszociális, mások véleményére már nem annyit adó, és egy ilyen nagyon erős frusztrációt kanalizáló, indulatos, agresszív viselkedés is ki tud alakulni, ahogy említettem az előbb, egy ilyen bosszúálló attitűddel. Itt már nem csak azon akar esetleg bosszút állni, aki az ő problémáját közvetlenül okozza, hanem az egész világon, aki például nem figyelt oda, nem segített, nem tartotta őt meg.
2: Hogy lehet őket, az ilyen típusú zaklatottakat nem is visszafordítani, nem tudom, megállítani, vagy hogy ne legyen belőle utána öngyilkos, gyilkos, stb. Tehát van az a pont, vagy igazából annyira torzul az ő személyiségük, hogyha más nem, ez az elszigeteltség, ez a magány, ez a szorongás, ez örökre megmarad.
3: Hát először onnan kellene kezdeni, hogy milyen jehezései vannak egyébként ennek, és hogyan tudunk erre felfigyelni. Hiszen a legelső az az, hogy felfigyeljünk arra, hogy például valakit zaklatnak. Nagyon sokszor nagyon nehéz felismerni, bár annak ellen, hogy mondtam, hogy az iskolai teljesítménye romlik, de hát számtalan más dolog miatt is tud romlani az iskolai teljesítmény. Tehát azt konkrétan kihámozni, hogy egy gyermeknek a viselkedése azért ilyen, mert hogy őt zaklatják. De vannak erre árulkodó jelek, például ezek a falcolások. Amikor valaki szociálisan perifériás helyzetbe kerül, akkor általában van valamilyen jelzés, amivel segítséget szeretne kérni. Például pszichés problémái lesznek, romlik az iskolai teljesítménye, vagdossa magát. Azt szokták mondani ezek a fiatalok, hogy a lelki fájdalmat igyekeznek testi fájdalommal elfedni, tehát maszkolni, és amikor ezeket felismerjük, akkor hogyha rögtön tudunk segítséget nyújtani, akkor meg tudjuk ezt fordítani, ahogy te fogalmaztál, vagy akár tudunk olyan segítséget nyújtani, egy ilyen kis tartást kell ennek a személynek adni, egy érzelmi biztonságot. Hogy legyen egy olyan személy a környezetében, aki ezt tud fordulni, el tudja mondani, és megértést kap. A legtöbbször az a probléma, hogy ezek a gyerekek keresnek segítséget, elmennek felnőtthöz, pedagógushoz, szülőhöz, de azok általában igyekeznek ezt elbagatelizálni, vagy elhessegetni. Jaj, szóljál valakinek, jaj, ezt biztos nem jól látod, és ez a gyerek, hogyha kétszer-háromszor visszapattan a szülőről, vagy a pedagógusról, nem látja azt, hogy ők érdekli, hogy ő mit akar mondani, hogy ő elfogadó azzal, amit akar mondani, megértő tud lenni, akkor egy idő után hallgatni fog erről, és nem fog semmit elmondani. És onnantól kezdve nem fogunk tudni segíteni. Tehát ahhoz, hogy tudjunk segíteni, az első állomás az, hogy felismerjük, a másik az, hogy kapcsolódást tudjunk kialakítani ehhez a gyerekhez, tehát legyen egy ilyen érzelmi kötődés, amiben el tud mondani nekünk dolgokat, biztonságban érzi magát, és aztán jön a következő, ahol egy kicsit megerősítjük az ő önbizalmát, és elmagyarázzuk neki azt, kicsit edukatív jelleggel, hogy az, aki őt bántja, az a saját problémáival nem tud megbirkózni, és ő csak egy projektív felület, amire a problémákat kivetíti.
2: Hát igen, erre mondhatják joga, hogy köszi, ez engem nem vigasztal.
3: Így van, de hogyha már tudunk neki egy ilyen érzelmi tartást adni, tehát hogyha ott vagyunk és segítünk, az olyan erőt ad ennek a gyereknek, hogy vigasztalni fogja. Mert hogy ennek a három lépésnek együtt kell meglennie. Tehát nem csak elmondjuk neki, és utána elmegyünk onnan, hanem segítséget is nyújtunk neki, tehát tartó segítséget pszichológushoz visszük, aki egy kicsit megápolja, vagy egyáltalán megbeszéljük azt a szülővel, hogy mire kell odafigyeljen, és most hogyan kell érzelmileg még közelebb álljon a gyerekéhez, hogy segítsen az ő problémáinak a megoldásában.
2: Egy olyan világban élünk, ahol a gyerekek, a tinédzserek gyakorlatilag, hát már az én 5 évesem is telefonnal a kezükben nőnek föl, ezt is látják, hogy a felnőttek is ezt művelik, jó esetben még mondjuk tinédzserkorban, akár mondjuk egy vacsora idejére összejönnek a szülőkkel, de egyébként mondjuk felvonulnak a szobába, és nem látjuk sem szó szerint, sem átvitt értelemben egyébként azt, hogy az online tér, amiben ők működnek, ott mi történik. Hogyan lehet ezt úgy felfedezni, hogyha mondjuk ilyen típusú jelei nincsenek, vagy mondjuk reggeltől éjszakáig dolgoznak a szülők, vagy elvált szülők gyermekéről beszélünk, vagy eleve akár már egy szinte depressziós szülő az, aki próbál megküzdeni a napi gondokkal, és mellette még ott van a lakli kamasz, akit el kell látnom. Egy nagyon terhelt szerintem társadalmi környezetben vagyunk, amiben lett szinte hétköznapi ez a zaklatás.
3: Így van. Azt gondolom erről, hogy alapvetően kell korlátozni a gyermekeknek eleve a képernyő idejét. Tehát, hogy tudom, hogy ez így durván hangzik, de azt látjuk, a neurológiai vizsgálatok, a pszichológiai vizsgálatok mind azt mutatják, hogy azok a gyerekek, akik hosszan vannak a képernyő előtt, általában kevésbé kreatívak, csökkennek a kognitív képességeik, tehát ezek alapvetően deficitet szenvednek el, sőt, még az intellektuális képességeikben is mutatkozik valamilyen fajta deficit. Arról nem is beszélve, és ezt saját magunkon is tudjuk tapasztalni egyébként. Mindig el szoktam mondani, hogy amíg nem volt GPS, bárhova elmentem egyszer, utána másodszor már oda találtam. Amióta GPS van, 35-ször elmentek oda, akkor sem találok oda, mert már nem a tájat figyelem, nem azt nézem, hogy hol kanyarodok balra, meg mi történik, hanem a GPS-hez rögzítem a szememet. Vagy például régen, amikor én gyerek voltam, és nem voltak naptárok, mindenki megjegyezte, hogy szombaton mi lesz a program, kedden hova megyek, hány órakor. Most mindenkinek naptárja van, és a holnapi nap programjaira sem emlékszünk, mert benne van a naptárban, majd ahhoz igazodunk. Tehát látjuk azt, hogy hogyan tudunk ráfüggeni ezekre a lehetőségekre, amelyek a kreatív és normális gondolkodásunkat is meggátolják. Arról nem is beszélve, hogy ugye az algoritmusok olyan témákat választanak ki az emberek számára, amelyekről azt gondolják, hogy az ő számukra kell. Tehát gyakorlatilag egy ilyen érdeklődés és ismeretanyag buborékot adnak csak nekünk, és nem lesz széles körű a tájékozottságunk és a világszemléletünk. Tehát ez is egy nagy probléma. Én alapvetően korlátoznám a képernyő hozzáférés idejét. Ugye azt látjuk, hogy bizonyos országokban már elkezdték ezt, tehát letiltják, hogy 16 éves kor alatt vagy az iskolákban ne vigyük el, tehát próbálkozunk ezzel. Nem a tiltás szerintem egyébként a jó lehetőség, hanem az alternatív megoldások. Például, hogyha a gyerek sportol, például, hogyha a gyerek külön órán van. Például, hogyha mi elvisszük valamilyen programra, moziba, vagy színházba, tehát ez rajtunk is múlik, hogy mennyire tud hozzájutni a gyerek, és akkor egy másik gondolat, ha pedig már a gyermeknek van közösségi platformja, akkor az pedig szerintem szülőként, amíg nem 18 éves, illik időnként ellenőrizni, mert sosem tudhatjuk, hogy mi történik azon a közösségi platformon. Tudom, hogy mindenki azt mondja erről, hogy maximálisan megbízik a gyermekében, de mindenhol előfordulhat egy kis rés a pajzson, ami miatt aztán probléma lesz. Tehát időnként jó ezt ellenőrizni. És a harmadik megjegyzésem pedig az, hogy az a szülő, aki nem veszi észre, hogy a gyermeke viselkedésében bármilyen probléma van, annak ezt az egészet teljesen fölöslegesen mondtuk.
2: Igen, csak ott hát, ha a környezet észreveszi egyébként. Mert hát,
3: hiába mondja a környezet, szerintem arra a szülő nem szokott felfigyelni, sőt, én mindig ilyenkor azt látom, hogy a szülő, mintha ez picit személyes támadásként élné meg, hogy ő biztos akkor nem jó anyuka, nem jó apuka, miért mondom én ezt neki. Nagyon sokszor találkozom ezzel, hogy amikor így a képernyő használat problémáira próbálom meg felhívni a figyelmet, ezt a szülők a saját életükbe való beleavatkozásként élik meg.
1: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Jövő héten újra kinyit a terrorháza múzeum. Folytatódik az enyhe idő, többfelé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nál vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A Bolt tárca vezetőt meghallgatásra is behívják, tudta meg a Telexa bizottság elnökétől. Apáti István azt mondta, a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártó cég egyik globális vezetője lett. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata. Amerikai-ukrán csúcs találkozót készít elő Kijev és Washington, erősítette meg az ukrán külügyi szóvivő. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump a tervek szerint New Yorkban ült tárgyalóasztalhoz. Az ukrán elnök múlt heti kanadai útján azt mondta, szeptember végén találkozna az amerikai elnökkel. A megbeszélés egyik fő témája egy Oroszország és Ukrajna közötti esetleges energetikai tűzszünet lesz. Több száz ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat, amelynek keretében számos ritkán látogatható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Állam Kincstár is megnézhető. Hosszú idő után újra látogatható lesz a Lechner Ödön által tervezett, 2017-ben bezárt Iparművészeti Múzeum szecessziós főépülete is. Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz, keleten akár 30 fok is előfordulhat. A hét második felében már esősebbre fordul az idő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Az Orbán Viktor elleni feljelentés iratai már a központi nyomozó főügyészségnél vannak, tudta meg az atv.hu. Közben egyre több részlet derül ki a Volán ügyről, aminek a szálai akár Sesták Miklósig vagy Tiborcz Istvánig is elérhetnek. Antal Attilával és Vető Balázzsal beszélgetünk. Sepsi Enikő a Színház és Filmművészeti Egyetem tanévnyitó ünnepségén

0: hallgatók előtt bejelentette, kezdeményezi a rektori megbízás lezárásáról szóló egyeztetést. A bejelentés előtt nem sokkal az Oktatási Minisztérium kinevezte az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának új tagjait. A stúdióban Sepsi Enikő. Orbán Viktor köcsén tért vissza a napi politikába, ahol egyből ellenállást hirdetett a jelenlegi kormánypárttal szemben. A Fidesz megújulásának kérdése egyre hangsúlyosabb, milyen irányt vehetnek Orbán Viktorék. Közben Magyarország orosz diplomatákat utasított ki, ami a magyar-orosz kapcsolatokban is új helyzetet teremthet. Krekó Pétert kérdezzük. A világ legnagyobb mesterséges intelligenciáját fejlesztő vállalatainak a vezetői közösen kérik, hogy lassítson az iparág az új technológiákkal való kísérletezéssel, mert beláthatatlan következményei lehetnek, ha ebben az ütemben folytatják az újabb és újabb modellek fejlesztését. Vendégünk Tiles György.
1: Mondhatnám, hogy a vége egy könnyed téma a többihez képest, de hát valójában egyáltalán nem, majd lehet, hogy szót ejtünk arról is, hogy például a katonaság, a hadipar, hogy használja mesterséges intelligenciát, és ez milyen veszélyeket rejt. Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, az Egyenes Beszédet látják, én Róna Jegon vagyok, és két politikai elemző az első két vendégünk itt az adásban. Antal Attila és Vető Balázs, jó estét kívánok.
2: Jó estét kívánok.
1: Vagytok. Szervusztok. Igen, Orbán Viktorral kapcsolatban a feljelentés ott van a nyomozó főügyészségnél. De hát itt rengeteg ügy lett hirtelen pár nap alatt, ami nyilván egyfelől izgalmat hoz a közéletbe, másrészt felveti annak a kérdését, hogy ki mindenki lehet mégis ezek az ügyek, ezek milyen súlyúak ahhoz képest, amit mindenki elképzel, hogy itt 100 milliárdok repkednek, hát most pár millió forint. De hát azért ezek is nagyon durva összegek, és nagyon komoly tényeknek látszanak.
3: Yeah, választási eredményben egyértelműen látszott, hogy a magyar társadalom jelentős része a NER lebontását várja el a Tiszától, és egyszerűen Magyar Péter már a kampányban és az utána következő kormányzás elején is egyértelművé tette, hogy elszámoltatás fog következni. A nyár gyakorlatilag arról szólt, hogy mikor kezdődik ez már el. Ugye az NKO ügy volt talán az egyik legnagyobb, ami már a nyáron olyan szakaszba lépett, hogy fejlemények voltak, és láthatóan az őszi politikai szezon beindulásával ezek az ügyek is aktív szakaszba léptek.
1: Hát azt se felejtsük el, hogy magában a kampányban is helyszínről helyszínre járva arról beszélt, hogy az elszámoltatás következik abban a pillanatban, hogyha. És hogy már másnap, és szinte azonnal mennek a börtönbe azok a szereplők, akik a kulcs szereplők voltak. Hát ez nyilván teljesíthetetlen egy jogállamban.
2: Én azt gondolom, hogy a NER után, ha beszélhetünk egyáltalán arról, hogy NER után vagyunk, bár a NER-nek a csápjai azért messzire érnek, én azt gondolom, most láthatjuk, újra kell gondolnunk azt, hogy mit hiszünk, mit vallunk jogállamiságról és demokráciáról. Az egy legitim társadalmi igény, hogy a következetlenséget ne folytassuk, és a következmények nélküli országnak a megközelítésével számoljunk le. Nyilvánvalóan a keretszabályok mindig fontosak egy felépülő új demokráciában, jogállamban, de nem hiszem, hogy elnézést kellene kérni a demokráciának és jogállamnak, hogyha el szeretné számoltatni egy autoriter politikai rendszernek a főszereplőit. És én azt gondolom, hogy az Orbán rendszer legfontosabb szereplőivel, beleértve volt miniszterelnököt, a velük szembeni fellépés azt gondolom, hogy kulcsfontosságú. És én a demokráciának egy olyan koncepcióját képviselem, ami sokkal harcosabb. Nem hiszem, hogy ezeket az igényeket, amelyek itt felmerülnek, és legitim társadalmi valóságként fogalmazódnak meg, hűteni kéne. Ez nem valamiféle rögtönítőlő bíráskodást jelent, viszont azt mindenféleképpen jelenti, hogy a társadalom számára olyan üzeneteket ne fogalmazzunk meg, hogy adott esetben 6 év alatt itt nem fog megtörténni semmi. Ugye látható, a kormányzat ebből már visszakozott is, eljárások gyorsításáról beszél, stb. Tehát szerintem végre fel kell lépni azzal az igénnyel, hogy jogállami és demokratikus keretek között, de ezt az elszámoltatást a volt miniszterelnökkel szemben mindenféleképpen le kell folytatni. Szerintem nem igényelt volna túlságosan sok elszámoltatási szempontot, vagy éppen jogállamisági kritériumnak a be nem tartását, hogyha megmagyarázza a magyar kormány, hogy miért kellett orosz diplomatákat kitiltani, és az Orbán rendszernek miközben a putinizmushoz. Ez már egy olyan típusú gondolat vagy szempontrendszer, ahol a gazdagodások, korrupció fel sem merül, hanem az a szempont, hogy az Orbán rendszer kinek, kiknek az érdekeit képviselte 2026 előtt.
1: Nem értesz tehát egyet azzal a koncepcióval, hogy lépésről lépésre haladni akár a kisebbektől a legerősebb NER oligarchák és politikai vezetők irányában? Mert ugye van egy ilyen, hát nem megerősített, de feltételezett nyomozati szándék, hogy ezt valahogy így építsék fel.
2: Én azt gondolom, hogy egy harcos a demokrácia felfogásban lehet egyszerre tartani jogállamiság és demokrácia szempontjait, és ütemet nem téveszteni. Nem valamiféle előre rohanásról beszélek, nem türelmetlenség a részem, abszolút megértem az adminisztrációnak a felállását, akár az új intézményrendszerrel kapcsolatos problémákat, de kétségtelen tény, az idő fogy, és látható az Orbán rendszernek a főszereplői, nem hátrálnak. Itt két szempontot érdemes mérlegelni szerintem, az Orbán rendszerrel kapcsolatos visszaéléseknek a feltárását, az elszámoltatást, és a radikalizmus megerősödésének, újra megerősödésének a kérdését. Szerintem ez a két szempont nagyon is összefügg, hiszen látható, az Orbán rendszer maradványai nem kérnek elnézést, továbbra is mennek előre, és én azt gondolom, hogy egy új demokráciának, jogállamnak az önérdeke az, hogy ezekkel szemben nagyon erősen a törvény teljes szigorával lép fel, mindenféle radikalizmustól megóvva ezt az országot, mert lehet látni, aki a kortárs putinizmusnak, aki az AfD győzelmének örül, és Európának az érdekeit megpróbálja alásni, az folyamatosan elköveti a hazaárulást, még ellenzékben is.
1: Attila mondataira nyilván kérem, hogy reagálj, Balázs, egyfelől, másrészt meg neked adom azt a feladatot, hogy azt értelmez, hogy ez nem bosszú-e. Úgy, ahogy Attila elmondja. És nem a te bosszúd, és félreértés ne essék, hanem ugye erre rögtön azt mondja mondjuk egy ex-kormánypárti, ma ellenzéki politikus, halljuk a parlamentben, hogy itt a bosszú hajtja az új hatalmat.
3: Szerintem pontosan a jogállami keret adja meg azt a különbséget, ami a bosszú és az elszámoltatás között van. Mert a bosszúnak az alapja az, hogy aki ő hozzájuk tartozik, és nem hozzánk, azt megbüntetjük. A jogállami elszámoltatás azt jelenti, hogy aki részt vett az előző politikai rendszer bűneinek, visszaéléseinek az elkövetésében, azokat a jogállam szabályai szerint, a jogállam értékrendszere szerint felelősségre vonjuk. És itt a legnagyobb különbség az, hogy azt vonjuk felelősségre, akiről bebizonyosodik, hogy elkövetett valamilyen bűncselekményt vagy törvénysértést. A bosszú ugye az csak egyszerűen arról szólna, hogy mert ő a NER-hez, a Fideszhez tartozott, akkor őt valamilyen retorzió éri. Itt van a nagyon nagy különbség, és tényleg az a nagyon fontos, hogy a jogállami keretek ebben maradjanak meg. És ez bizonyos lassítást egyébként belevisz a rendszerbe, mert a szabályok azok olyanok, hogy azokat végre kell hajtani. És ráadásul, amit most látunk, valójában még az elszámoltatásnak csak az a része indult el, amit a hagyományos nyomozó szervek, a rendőrség, az ügyészség elindított. Ugye a vagyonvisszaszerzési hivatal, ami dedikáltan arra jött létre, hogy a NER visszaéléseit vizsgálja, és azzal kapcsolatban elindítja az elszámoltatást, az még most van kiépülőben.
1: Amint hallott cikk, elég nehezen, de ez egy másik történet. Mondanék én erre egy nagyon rövid ma délelőtti benyomást. Oda jött hozzám egy társaságban egy jogászember, és azt kérdezte, és akkor erre ti válaszoljatok, hogy nem lenne itt az ideje, vagy túl korán van a nagyvonalúságnak. Nem lenne itt az ideje azt mondani, hogy oké, aki bűnös, bűnhődjön, de egyébként hát a szeretet országot ígérte Magyar Péter, úgyhogy akkor szeressük egymás gyerekek.
2: Én azt gondolom, hogy a demokrácia és jogállamiság megvédése szempontjából a nagyvonalúság az értelmezhetetlen kategória. Ezzel nem azt szeretném alátámasztani, hogy akkor bosszúról van szó. Én inkább azt az álláspontot képviselném, hogy a demokrácia és jogállam nem engedheti meg magának, ha nem szeretne idő előtt ismét leépülni, hogy védtelenné váljon. Ez, és én ebből a szempontból egy radikálisan felfogást képviselek, ez adott esetben jelentheti azt, hogy a politikai és társadalmi szempontok megelőzik a jogállamiságnak a szigorú, szó szerinti pozitív jogi értelemben vett betartását, hiszen itt nagyon jelentős társadalmi érdekekről van szó. Szerintem az egy fontos szempont, hogy derüljön ki, hogy Orbán Viktor hazaárul vagy sem. És ezt szerintem ki lehet deríteni vagyonosodási kérdések nélkül is. És itt nem akarok ilyen elméleti vizekre evezni, de a liberális demokráciának van egy nagyon jelentős paradoxon, ezt tolerancia paradoxonnak nevezzük, ami azt jelenti, hogy a szélsőségek gyakorlatilag gyakorlatilag belülről tudják leépíteni a liberális demokráciát, a bármilyen szélsőséget szólásszabadság tekintetében, vagy rendszerellenesség tekintetében megengedünk, akkor az alá fogja mosni a demokráciát. Ezt használta ki a Fidesz 2010 előtt, és erre appellál most is. Nézzük meg azt, hogy mennyire jól áll neki idézőjelben a jogállamisági érvelés. Nyilvánvalóan nem lehet azt megengedni, és ezért mondtam, hogy ez a második veszély, a fokozódó radikalizmusa volt miniszterelnöknek és a szélső jobboldalnak, az egy nagyon-nagyon jelentős veszély, és hogyha ez nem passzol össze, vagy nem kerül reparációra az elszámoltatással, már akkor halva születik az új demokrácia, mielőtt tudna működni.
1: Hogy milyen nehéz, ugye ez tegnap volt a vendégünk itt este, Galgóczi úr, aki a korona tanúja annak a történetnek, amit most itt a Jelinekék féle letartóztatás sorozatban, vagy őrizetbevétel, ez még nem az, őrizetbevétel sorozatban látunk. És ő nagyon keményen fogalmazott a KDNP politikusával, Sesztek Miklóssal kapcsolatban, gyakorlatilag tényszerűen állított korrupciós eseményekkel kapcsolatos dolgokat, még azt is állította, hogy tudja, hogy kivitte a pénzt, és tud sok mindenről, mondjuk Kisvárda környékéről. Ma estére itt most ezekben a percekben az ATV.hu-nak reagált, ATV.hu-nak reagált Sesztek Miklós, és azt mondta, hogy mindent tagad, minden korrupciós vád, ami elhangzott, az valójában hazugság, és természetesen áll mindenki elé tiszta lélekkel és szívvel. Na most, hát ilyenkor mi van? Tehát, hogy amíg nincs bírói ítélet, addig hogy tudsz abban igazságot tenni, hogy kit látsz bűnösnek, és kit szabad bűnösnek mutatni. Mert most ugye ebben a helyzetben vagyunk számtalan ügyben, hogy valakit bevisznek az ügyészségre, bevisznek a rendőrségre, és hát azonnal azt mondja a tömeg, hogy hát persze.
3: Ja, NER rendszere gyakorlatilag arra épült, hogy mind a rendszeren belül, mind a rendszeren kívül engedelmességet és hűséget várt el. A rendszeren belül ezt kétféle módon állították elő, előnyökkel és a rendszert összetartó félelemmel. A rendszer tagjairól is volt belül olyan információ, amiben hívjuk úgy sakban lehetett őket tartani. Ezekben az ügyekben nyilván akik most bekerülnek az igazságszolgáltatásba, pontosan ilyen információkról beszélnek, pontosan most már elmerik mondani ezeket, és egyszerűen az van, hogy a rendszer kezd az, amit eddig hallomásoknak hittünk, azok kezdenek tényé válni büntető ügyekben. Azonban tényleg nagyon fontos, hogy ez jogállami keretek között, amikor a bíróság kimondja, akkor lehet ezt elfogadni úgy, hogy ez az igazság. És a társadalomnak ebbe szerintem annyi nagyvonalúságot kell tanúsítania, hogy a saját igazságszolgáltatását elfogadja.
1: Igen, várjuk meg az ítéletet, és Sesztek Miklós egyébként azt is mondja, hogy őt nem idézték be kihallgatásra, meghallgatásra, még tanúként sem a Volán ügyben, de hát nem tudják beidézni addig, ameddig a mentelmi joga védi, mert nem, gondolom nem tanúként akarnak meghallgatni, hogyha meg akarja hallgatni az ügyészség. Ugye előbb ki kell kérni a mentelmi jogát a főügyésznek, és utána zajlik majd minden más, ha a parlament kiadta. Ez csak zárójeles megjegyzés volt mindarra, amit Sesztek Miklós közölt. Az az ügy, amit itt tegnap vázolt a koronatanú, az az ügy az azért nagyon súlyos, mert ő azt állítja, hogy ő látta a folyamatot. Ától Cettig ismeri az összes szereplőt, aki ebben benne van. Amennyiben valaki így ballag be az ügyészségre, ott elég kevés vitatható tény marad valószínűleg.
2: Én nagyon fájlalnám azt, hogyha a maffia főnököt puszta adócsalás miatt számoltatnák el. Ez alatt azt értem, hogy nagyon-nagyon fontos minden korrupció.
1: Hát Al Capone is így bukott meg.
2: Ezért mondtam, hogy az Orbáni elszámoltatás tekintetében szerintem puszta korrupciós kérdések nem lehetnek döntő szempontok. Persze az Orbáni világnak, az Orbáni udvarnak a különböző szereplőit egész biztos, hogy korrupciós szempontból el kell számoltatni. De itt a volt miniszterelnök tekintetében, ahogy nagyon helyesen elhangzott, itt nem pusztán arról van szó, hogy szimpla politikai korrupció volt. Jogalkotási eszközökkel megtámogatott, elősegített, az állam fogyulejtésén alapul autoritár politikai rendszerről beszélhetünk, és itt megvannak a felelősök, azok a mozgatók, azok a törvényelőkészítők, azok a rendszerelőkészítők, akik ezt az egészet működtették, és a főfelelős a volt miniszterelnök. Tehát én azt gondolom, hogy ez túlmegy a politikai korrupción, és ezért mondtam azt, hogy itt egy széles spektrumot kell nyitni az elszámoltatás tekintetében, és ezt a magyar kormány nem spórolhatja meg.
1: Mindenesetre azt megállapíthatjuk, hogy két különböző elszámoltatásról is beszéltünk itt ma, egy politikai típusról és egy gazdasági jellegűről. Valószínűleg mind a kettőnek megvan a maga helye és célja. Antal Attila, Vető Balázs, köszönöm szépen.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.

Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Sepsi Enikő a Színház és Filmművészeti Egyetem tanévnyitó ünnepségén a hallgatók előtt bejelentette, kezdeményezi a rektori megbízás lezárásáról szóló egyeztetést. A bejelentés előtt nem sokkal az Oktatási Minisztérium kinevezte az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának új tagjait. A stúdióban Sepsi Enikő.
2: A Színház és Filmművészeti Egyetem 2028-ig kinevezett rektora. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Ha most a kormányváltás után politikai tisztogatásban gondolkodunk, akkor ennek sosem lesz vége, öntől idéztem, ez egy tavaszi mondata volt, az Indexnek nyilatkozta, azt hiszem. Ha úgy látja, elindult egy politikai tisztogatás?
3: Készültek listák, voltak szándékok, én nagyon bízom benne, hogy ez nem realizálódik, és az egyetem egy építkezés, egy 3 éves, sőt, sok éves építkezés után végre stabil pályára kerülhet. Nagyon nem volna jó, hogyha politikai tisztogatás volna.
2: Na csak tudja, 2020 az ottani Einstein után egy ilyen egyetem rektorától, ez egy fura mondat, mert hogy ami ön előtt történt, abban ön nem volt persze benne, hát az maga volt a politikai tisztogatás, és nem telt el sok idő.
3: Politikai történések voltak, tisztogatás az azt hiszem, hogy még a résztvevők is sok esetben vitatják, de az biztos, hogy egy politikai történés sorozat volt, egy hatalomtechnikai volt benne, persze esztétikai célzat is, ugyanakkor nagyon vigyázni kell rá, hogy most ne ugyanaz történjen meg, mert a mostani folyamatokban is azért voltak olyan elemek, amelyekre sajnos ezt elmondhatjuk, hogy nem volt teljesen politikamentes az egész folyamat. És kétségtelenül az újabb forrongások az egyetem körül áprilisban élénkültek fel.
2: Hát nyilván ott egy politikai esemény történt, ami hát, talán felszabadította azokat, akik ideig nem mertek, vagy nem olyan hangerővel megszólalni. Április végén a hallgatói fórumon szólalt fel két oktató, Csolya László és Tőr Lóránt is, lemondásra szólította fel az alapítvány kuratóriumi tagjait, Lajos Tamást, az elnököt, Vigyánszky Attilát és önt is. Akkor ott nagy tapsot kaptak a diákoktól, aztán később a hallgatói önkormányzat is megfogalmazta ugyanezt. Akkor nem gondolt rá, hogy lemond?
3: Először is pontosítsuk, mert meg is tettük utána, tehát más híradások is voltak, nem csak ez, a 444-es.
2: Hát volt hangfelvétel is, tehát ez hallható volt, hogy mi történt.
3: Két oktató volt jelen, aki a színpadról vezényelve ugye a hallgatóknak, tehát az összhallgatói létszámnak körülbelül 1/3-át vezényelte ki, és az egész kuratóriumot és az egész vezetést szólította föl lemondásra, egyébként nem volt ott a kuratórium. A Hők ekkor még nem vett részt ebben a folyamatban.
2: Ez így van, később szólaltak.
3: Így van. Azt, amit petícióként megfogalmaztak, 80-valahány hallgató írta alá, 550 hallgatónk van, és a hónapok során, amikor azért kaptak bátorítást arra, hogy politikai szereplőtől is, hogy legyenek láthatóak, hangosak, egyre kisebb lett ez a kör, és gyakorlatilag az akciók érdektelenségbe fulladtak.
2: Ki volt az a politikai szereplő, nem, aki erre buzdított?
3: Nem szeretnék neveket mondani, mert ezek hallomások. Tehát eljutott hozzánk egy felhívás, amiben ezt írta a Hök, hogy ilyen bátorítást kaptak. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ahogy egy kedves osztályvezető kollégánk, színész kollégánk mondta, drága hallgatók, az a probléma, hogy előbb volt a hevület, és most utólag keressük az okokat. És az az igazság, hogy ez mindig egy rossz track, amikor nyilván korosztályilag is egy hevületben lévő, egy politikai változásban lévő hallgatói réteget próbálunk nagyon könnyen valamilyen irányban befolyásolni, lökni. Ez biztos, hogy megtörtént, tehát ezerszer beszéltünk erről az egyetemen, de ugyanakkor most már ez gyakorlatilag, erről már nem nagyon érdemes beszélni, több hónap eltelt. A mi célunk az volt, hogy átvezessük az egyetemet ezen a nagyon kritikus szakaszon. Azért nyilván azt is látta, hogyha megnézte a sajtót, hogy az elmúlt, tehát az előtte lévő 3 évben, mióta vezettem az egyetemet, semmiféle negatív megjelenés.
2: Már 23-tól mostanáig.
3: Nem volt 23-tól 26-ig, egészen a választásokig.
2: Hát az egyetem oktatói karával kapcsolatban azért voltak megjegyzések, hogy
3: megjegyzések mindig vannak,
2: és ma lesznek is. Háttértudás nélküli kinevezésekkel kerültek
3: ezzel
2: oda emberek.
3: Ezzel már óvatosan értem. Válni, szerintem, mert...
2: De azt mondja, hogy nem volt kritika, ilyen kritika volt.
3: Hát volt nagyon kevés, igen. Minden esetre az volt a célom, hogy, és a célunk, a vezetés célja, hogy ezen a nagyon nehéz szakaszon, ami azt hiszem a legnehezebb időszaka volt életemnek, átvezessük az egyetemet.
2: Ez mitől volt ennyire nehéz? Ugyan
3: a támadásoktól.
2: Hát azt mondja, hogy önt nem támadták. 23-tól nem támadták.
3: 23-tól nem. Én most
2: és akkor jött oda. Jaj, most, az elmúlt pár hónap.
3: Pár hónapról.
2: Aha. Azt mondta...
3: Tehát az volt a célunk, hogy átmenjünk ezen az időszakon, elinduljon a tanév, lehetőleg egy olyan fenntartója legyen az egyetemnek, aki tovább tudja vinni. Amennyit tudtunk, ehhez hozzájárultunk, és én úgy gondoltam, hogy felelős vezetőként most van itt az idő, amikor át tudom adni, amikor lehetőség van arra, hogy egy átmeneti időszak után mindenki szívének kedves rektort válaszol. Egyébként ilyen nem lesz, ezt előre tudjuk, mert legalább 3 nagy érdekcsoport fogja ezt az ügyet elég hevesen megvitatni.
2: Meg tudjuk nevezni ezt a 3 érdekcsoportot?
3: Nem, semmiképpen nem szeretném megnevezni. Hát a filmesek közül legalább 2, a színházi berkeken belül is legalább 1 vagy 2. Tehát, de hát ezek olyan mindig is létezett és létező érdekcsoportok, ugyanígy kitekinti a másikat szakmainak, kitekinti legitimnek. Ezekkel a politikai jelszavakkal azért kell vigyázni, mert valahogy mindig a házon kívül vannak azok, akik a szakmát képviselik, és valahogy mindig a házon kívül vannak azok, akik a legitimációt képviselik.
2: Hát, hogy a házon kívülre rakták őket, és ugye ezen lehet vitatkozni. Kaposvárod is, meg az SZFÉ-n is történt ez, meg az Vigyánszky Attila korszaka alatt, azért ezt ne tagadjuk. Viszont ön azt mondta, vagy írta egészen pontosan a tanévnyitóra, hogy a folyamat lezárásáig változatlan felelősséggel ellátja a feladatait, tehát akkor nem mondott le, csak arról beszélt, hogy lemond majd.
3: Nem erről beszéltem, azt mondtam, hogy kezdeményezem az egyeztetéseket, a rektori megbízásom lezárásáról. Ugye ez egy 5 éves ciklus, a rektori ciklus, és 3 évet töltöttem ebből le.
2: Nem mondhatta volna azt is, hogy mai nappal lemondok.
3: De igen, ezt hallgattam az előző rólam szóló műsor, részben rólam szóló műsorban, hogy ilyen egyszerűnek látja ezt a helyzetet, de egy határozott idejű vezetői megbízás, felelős átadás az nem azt jelenti, hogy lemondok, és akkor holnap nem jövök be. Megtehetném ezt is, de eddig se ezt választottam. Egyébként nagyon jól haladnak a tárgyalások erről. Voltak kérések, nekem is voltak feltételeim. Szerintem ez nagyon gyorsan megoldódott.
2: Ezek szakmai vagy munkajogi feltételek voltak, amiket... támasztott.
3: Hát a munkajogi feltétel az nem feltétel, tehát a munkajog az egy keret. Például az is, hogy nem mondhatunk ilyet, hogy mondjon le. amikor van egy két éves megbízás.
2: Hát elsősorban... az minden embernek a szabad döntés, hogy lemondjon.
3: Igen. Én nem hoztam ilyen döntést, tehát én nem mondtam le. Viszont azt gondolom, hogy a közös megegyezés felé jó haladunk. Nem sokára lesznek híreink is erről, és az abban bízom, hogy egy átmeneti időszak után, amit nyilván valahogy majd az egyetemnek meg kell oldania, egy rektor választás következik.
2: Jól gondolom, hogy ezt a végső döntést, hogy elindítja ezt a folyamatot. Ezt igazából az alapozta meg, hogy a kuratóriumon keresztül nem tudja a korábbi érdekeket érvényesíteni, mert annak összetétele megváltozott? Ugye itt ugye a Vigyenszky Attila a szenátuson keresztül megpróbált a kuratóriumban fenntartani hatalmát. Ezek voltak a hírek, a minisztérium közbeszólt, maga jelölt a kuratóriumba embereket, azok mások, és más lett a paritás a kuratóriumon belül. Mások az arányok.
3: Hogy Vigyenszky Attila a szenátuson keresztül nem próbálta fenntartani a hatalmát, tehát ez nem korrekt ez a hír. Nem, itt a vita tárgya az volt, hogy a szenátus legitim, a 24-ben megválasztott szenátus legitim év vagy sem, mert még a régi, tehát a Kekva egyetemeknek körülbelül a fele nem felel meg az állami egyetemek szenátusi összetételének. Nálunk is szenátusi választások lesznek októberben, most készítjük elő a szervezeti és működési szabályzatot. Ugyanakkor a minisztériumban mi föltettük annak idején a kérdést, amikor nyáron erről ezt előkészítettük, hogy ez nem lesz-e probléma, nem okoz-e legitimációs problémát. Az volt a válasz, hogy nem, ezzel számolnak. És ez egy tehát ez egy rangsor, amit a minisztérium figyelembe fog venni. Végül is a rangsorból, a szűk rangsorból 2, a tágabb rangsorból 3 jelöltet választott ki a minisztérium, és 2 jelölt esetén, hát ott ténylegesen nagyon kevés szavazat érkezett rá, beleértve a Hököt is egyébként. Akik nem is voltak jelen teljes létszáma, csak fele annyian voltak, mint lehet.
2: Milyen egyetemet hagyott, hogy látja?
3: Én úgy gondolom, hogy emberfeletti erővel sikerült ezt az időszakot mederben tartani, és az egyetemen belül békesség volt. Tehát az átmenet az egy békés átmenet, ezt nagyon fontosnak tartom. Volt már itt elég vihar. És elindulhatott úgy a fél év, hogy egy csodálatos évindító nyári akadémián túl vagyunk. A 24-es akkreditációs monitoring után most remélhetőleg egy 5 éves akkreditációval fog rendelkezni az egyetem. Nagyon sokat dolgoztunk ezért. Fél tucat új szakot, specializációt, szakirányú továbbképzést hoztunk létre. Szakmailag, művészileg csak előre jutott, tehát nagyon sok vizsgafilmünk fesztiválon szerepel, most is 58 film gyártása van folyamatban. Gyakorlatilag az összes színházas hallgatónk elhelyezkedett a nyáron. Senki nincs munkanélkül színházakban. Ezekről többször számot adtunk. A doktoranduszaink az országban kiemelkedő létszáma, 60 doktoranduszunk van. Nagyon jól teljesítenek, tehát én azt gondolom, hogy egy belülről minőségileg kiépített, mindig vannak problémák, tehát egy-egy embert, egy-egy oktatót mindig ki lehet emelni. Ugyanakkor mi ezeket mindig mértük, ha panasz volt, azt kivizsgáltuk. Tehát nem igazak azok a hírek, hogy itt én nem tudom milyen meg nem tartott órák. Ezek megint a politikai diskurzusnak a részei. Nézzük a tényeket, állunk elé, hogy bárki ezt nyugodtan megnézheti. Tehát egy jó minőségű, nemzetközileg fejlődött, tehát jól beágyazott egyetemet hagyunk hátra, és ezért nagyon sokat dolgoztunk. Én magam nem vagyok politikai szereplő, engem azért hívtak ide, hogy
2: hát van 30 éves felsőoktatási múltja, úgyhogy igen, nem politikai szereplő valóban. Hadd kérdezzek egy utolsót, ez nem lesz szép kérdés, én tudom, van dátuma annak, hogy mikor távozik? Mert ugye most
3: igen, én kértem egy nagyon közeli dátumot, de még erről nem beszélhetek. Nekem is vannak főnökeim, új főnökeim, és úgy beszéltük meg, hogy ezt együtt fogjuk kihirdetni, de elfogadták ezt a kérésre.
2: Ezt a nagyon közeli
3: dátum. Ezt a nagyon közeli.
2: Akkor a távozóban lévő rektor volt a vendégünk, Sepsi Enikő.
3: Köszönöm szépen.
0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Orbán Viktor köcsén tért vissza a napi politikába, ahol egyből ellenállást hirdetett a jelenlegi kormánypárttal szemben. A Fidesz megújulásának kérdése egyre hangsúlyosabb, milyen irányt vehetnek Orbán Viktorék. Közben Magyarország orosz diplomatákat utasított ki, ami a magyar-orosz kapcsolatokban is új helyzetet teremthet. Krekó Pétert kérdezzük.
2: Új helyzetet és új irányt nagy valószínűséggel. Krekó Péter, a Politika Kapitál igazgatója. Jó estét kívánok.
4: Szervusz.
2: 133 napot jósolt Orbán Viktor eredetileg, mint a tanácsköztársaság idején arra, hogy megbukjon a magyar kormány. Ez most nem egészen úgy néz ki, de hol tart a magyar kormány?
4: Igen, hát valóban, ha mondjuk a közvéleménykutatási adatokra nézünk, ha másra nem, amik ugyebár tanácsköztársaság idejéről nem állnak rendelkezésünkre, szóval nem tudjuk közvetlenül összehasonlítani a két időpontot, de hát azt látjuk egyébként, hogy társadalmi bizalom tekintetében nagyon erősen áll továbbra is a kormány, tehát hogy azért megnézzük a párt preferencia kutatásokat, akkor a biztos szavazó pártválasztók körében 65-70%-os támogatottság, az összes választók körében pedig több mint 50%-os, ami azért azt jelenti, hogy abszolút többsége van a magyar társadalomban jelenleg a Tiszának, ami ezek nagyon ritka pillanatok azért a magyar politikában, és hát azt látjuk, hogy egyrészről megvan még ez a bizalom, tehát hogy hát politikai mézesetek még tartanak, másrésztről pedig szerintem megmaradt a társadalomban egyfajta ilyen politikai hiperaktivitás, tehát egy olyan folyamatos felfokozott állapot, amit érezhetünk is a közéletben, mindenki figyelmen kíséri a politikát, mindenki be akar szólni, de én azt gondolom, hogy eddig a kormány egyébként jól tudta kezelni azt a helyzetet, hogy nagyon magasak az elvárások, egyes területeken korrupció elleni harc, gazdaságpolitika, stb. Szerintem azért nehéz rövid távon nagy eredményeket felmutatni, de közben azért azt láthatjuk, hogy hogy 100 napig, 130 napig tart ez a bizalom egy új kormány esetében, ugyebár ezek teljesen önkényes számok, ez igazából a politikai szereplőktől függ, és én nagyjából úgy látom, hogy amíg a Fidesz úgy politizál, mint ahogy most politizál, pontosan úgy, mint a választások előtt, addig azért inkább attól kell félnie a Tisza kormánynak, hogy megbotlik a saját lábában.
2: Azt hogy látod? Nagyon, nagyon úgy nézett ki az első mondjuk 3 hónapban, hogy az összes erőforrás szinte felemészti azt, hogy az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférjen az ország, és azzal kapcsolatosan szülessenek meg a döntések, plusz induljanak el bizonyos eljárások, amiket fel lehet mutatni majd a társadalom felé. De egy kormányzás, egy kormányzati struktúra, a minisztériumi struktúra és annak a működtetése ennél sokkal több. Tehát valószínűleg most ennek a fázisnak kell eljönnie. Hogy látod, hol tartanak ebben?
4: Igen, egész pontos, és ráadásul úgy kell ennek a fázisnak eljönnie, hogy itt azért minden ilyen váltásnál van egy fontos dilemma. Az a fontos dilemma az az, hogy igazából a politikai megtisztítás az milyen mélyre menjen le. Ugyebár, hogyha a minisztériumokban korábban felelős pozícióban levő szereplőket ugyebár mind kipenderítenék, akkor leállna az államigazgatás, és ez nem is történt. De így persze maradhat egy olyan állapot, hogy sokan úgy látják, hogy túl nagy a folytonosság a korábbi kormányzat és a jelenlegi kormányzat között, és azért tegyük hozzá, hogy ebből a szempontból egyébként, hogyha megnézzük, hogy az elitcsere eddig mennyire valósult meg, és persze még mondhatjuk, hogy az elén vagyunk a folyamatnak, de ebből a szempontból azért rendszerváltást egy kicsit erős fogalomnak érzem. Lehet azt mondani, hogy a politikai norma rendszer változott, lehet azt mondani, hogy a kormányzat változott, lehet azt mondani, hogy az alkotmányos rendszer egyes elemei, amelyek ahhoz kellettek, hogy eltávolítsák fontos szereplőket, változtak, de én azért azt gondolom, hogy ez nem hasonlítható, mondjuk nem tudom, az 1989-90-es rendszerváltáshoz, ahol mégiscsak egy pártrendszerből épült ki egy több párti, hát ilyen piaci struktúra.
2: Tehát, bár ott meg azért vitatkoznék veled ezzel az összefüggéssel, mert hogy 4 évvel később a rendszerváltást követően, meg az előző rendszer hajdani vezetői és tisztségviselői kerültek hatalomba.
4: Igen, igen, pontosan, de viszont már egy több párt rendszerben és egy piac gazdaságban.
2: Tehát teljes csere ott sem volt végül.
4: Teljes csere ott sem volt, és azt pont ezt szeretném mondani, hogy azért eliteknek a hatalomátmentési képességét azt ne becsüljük le, mind a gazdaságban, mind a politikában igaz ez, és én azt gondolom egyébként, amikor elvárásokat támasztunk egy ilyen politikai átalakulással kapcsolatban, akkor azért abból kell kiindulni, hogy ez soha nem tud tökéletesen zajlani, de vissza, hogy meg is válaszoljam a kérdésedet, és visszatérek rá, tehát hogy azt látjuk szerintem, hogy valóban egyébként az uniós pénzek megszerzésében legalábbis addig, amíg dokumentumokat kellett benyújtani, terveket, stb. Nagyon jól teljesített a kormány. Én azt gondolom, hogy az elvárás menedzsmentben nem biztos, hogy a legjobb módszer az, hogyha úgy fogalmaznak vezető kormányzati tisztségviselők, hogy hazahoztuk ezeket az uniós pénzeket, nem, ezek meg nincsenek itt, sőt, most arról van szó, hogy az állam háztartás hiánya jelentősen megnövekedett az elmúlt hónapokban, mert elő kell finanszíroznunk azokat az uniós projekteket, amelyeket utófinanszírozni fog az EU, tehát ennek a gazdaság élénkítő hatása csak hosszabb távon jelenik meg, és azért tudjuk azt, hogy hát a Fidesz túlköltekezésének köszönhetően azért az államháztartás nincs nagyon jó helyzetben. Tehát én azt gondolom, hogy itt például azért lesznek nehézségek, és ezzel együtt pedig az is látszik, hogy nyilván egy állam szervezet működtetése, hát úgy, hogy a mostani politikai vezetők nagy részének ebben nincsen egész egyszerűen tapasztalata, azért ez egy nehéz feladat, káderhiány van, stb. Tehát, hogy nyilván nem köszöntött be egyik napról a másikra egy teljesen új kor, amiben minden tökéletesen működik, de mondom, én nekem mondjuk politikatudósként nem nagyon volt olyan elvárásom, hogy minden tökéletesen működjön egyik pillanatra a másikra, egész egyszerűen a politikai rendszerek működésének nem az a természet.
2: Jó, hát más a tudós, és más a tömeg hevülete, amelyik azt várta, hogy másnapra minden más legyen. Illetve talán nem is várta, és ez a legszerencséje a magyar kormánynak, hogy Magyar Péter ezt nagyon okosan elmagyarázta, hogy hát ez nem fog egyik pillanatra a másikra menni, mint hogy elmondta előre, hogy az államháztartási hiány hogy fog megnőni az előfinanszírozás miatt.
4: Igen.
2: Ez kommunikációban egy egészen másik világ, mint amit korábban hallottunk, ahol kolbászból volt a kerítés, és csak a kerítésre találtuk.
4: Ez nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy az orbáni gazdaságpolitika végére már egyre inkább a trumpi receptet követte. Ez a ráolvasásszerűen mágikus politika, hogy kijelent, hogy minden csodálatos, és akkor az emberek azt fogják látni, hogy minden csodálatos, és a végén önbeteljesítő módon megtörténik a gazdasági csoda. De hát ezt láttuk, és ezt már legutóbb azért Orbán Viktor is beismerte Köccsé meg máshol, hogy ez azért 25-26-ban nem nagyon működött ez a módszer, és igen, a magyar kormány esetében valóban azt látjuk, hogy sokkal transzparensebb a döntések kommunikációja, illetve a mögöttük levő dilemmáknak a feltárása, a nehézségek kommunikációja, és lehet, hogy ezzel megint csak ki lehet tolni ezt a bizalmi időszakot, ami a kormányváltást követi, de ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez egy nagy kísérletet látunk, és szerintem az, hogy ilyen népszerű tudott maradni ilyen sokáig a kormány, ez már önmagában is nagy dolog, és a Tisza, de nyilván azért tegyük hozzá, hogy igazán komoly gazdasági, külpolitikai és belpolitikai stressz tesz alatt igazából még nem volt.
2: Viszont a külpolitikát a szóba hozod, itt vannak dolgok, amiket érdemes megbeszélnünk, még ha nagyon röviden is. A 10 orosz diplomata csomagolt és hazament vélhetőleg. Ez egy nagyon erős irányváltás, egy nagyon erős üzenet Oroszország felé és az Európai Unió felé, meg a szövetségesek felé. Von der Leyen épp a mai nap, tegnap, nem is tudom hirtelenjében, azt mondta, hogy hát Magyarország megmutatta Európának, hogy hova tartozik, és hát büszkék vagyunk arra a napra, április 12-én, amikor ezt a döntést a magyar nép meghozta. Ez egy nagyon erős üzenet Magyar Péternek és Orbán Viktornak is.
4: Igen, és annyiban ez a két dolog egyébként valóban összefügg, tehát az európai elismerés, az európai szövetségek újraépítése, az európai intézményrendszerbe való visszatagozódás.
2: De akár a V4-ek.
4: Vagy akár a V4-ek, igen, és az orosz, oroszokkal való konfliktus élesedése, hogy a 10 orosz diplomata kiutasítás, amit tegyünk hozzá egy politikailag, abból a szempontból azért bátor lépés, hogy a hogy belpolitikailag is, hogy a magyar társadalom azért arra lett kondicionálva másfél évtizedig, hogy a medvét nem szabad felidegesíteni, mert akkor jön és támad, és mindig jóba kell lenni Oroszországgal, és az Oroszországgal szembeni politika az öngyilkos politika, és azért láttuk azt, hogy ez hatott a közvéleményre. Tehát belpolitikailag is van némi kockázata, és külpolitikailag pedig nyilván annyi van, hogy azért Oroszország látjuk, hogy intenzív hibrid háborút folytat az egész Európai Unió ellen. Miért? Azért, mert az Európai Unió vált Ukrajna fő támogatójává, mind anyagilag, mind fegyveresen. Amerika hát részleges kicsekkolásával ebből a konfliktusból. És ebben a helyzetben azért ez azt eredményezheti, hogy tényleg eszkalálódni fog a magyar orosz viszony. Én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül problémás. Szerintem, hogyha egy fenyegető, agresszív és ellenséges államot fenyegetőként és agresszívként kezelünk, amely ráadásul megpróbált beavatkozni a választásokba is, ez nem probléma, de ennek lesznek következményei. Miért tudta ezt a magyar kormány megtenni? Azért tudta már megtenni, mert olyan bizalmi viszony alakult ki a más államok titkos szolgálataival, hogy birtokába került olyan információknak, ami megkönnyítette ennek a listának az összerakását, aminek alapján 10 diplomatát kiutasítottak, tehát hogy ez a döntés már megelőlegezte azt, hogy legyen egy jó viszony, egy jobb viszony az EU és NATO partnerekkel, és valószínűleg ezt további jó viszony fogja követni, mert főleg a németek számára, akik most nagyon ki voltak téve ezeknek az orosz hibrid hadviselésnek, dróntámadások, kritikus infrastruktúra elleni támadások, stb. De az egész Európai Unió számára azért ez egy üzenet, hogy mi akkor is hajlandóak vagyunk áldozatot vállalni, hogyha közvetlenül abban a pillanatban nem vagyunk támadás alatt. És azt gondolom, hogy ez a fajta üzenet az, a szolidaritás, amit a legjobban meg kell mutatni a Magyarországnak, azért Magyarországgal nem csak az volt a probléma az EU-ban az elmúlt évtizedben legalább, hogy egyre erősebb retorikát alkalmazott az unióval szemben és blokkolta a döntéshozatalt, de azt is, hogy minden előnyt élvezni akart, úgyhogy semmit nem rakott bele, és az a helyzet, hogy most is van az Európai Unióban egy olyan vélekedés, hogy ebből azt mondom, a magyar kormány csak folytatja az Orbán kormány tevékenységét, tehát hogy kellenek az olyan gesztusok, amik ezt a teóriát cáfolják.
2: Hát a migrációval kapcsolatban már kapott megjegyzéseket
4: bőségesen,
2: és Ukrajnával kapcsolatban is, bár Ukrajna ügyében azt gondolom, hogy az ukránoknak, az ukrán-magyar kapcsolat ügyében az ukránoknak is lenne bőven tennivalójuk, hát ők sem teljesítették azt, amit megígértek az első tárgyalásokon. Orbán Anitát támadják a fideszes körök azzal, hogy gyengekező, karakter nélküli külpolitikus. Betik össze ezt azzal a Szijjártó Péterrel, aki nem is tudom, most éppen a Közel-Keletről üzent, hogy ő a kínai cég ügyeit intézi, úgyhogy nem ér rá hazajönni. Ez már az ő ügye persze, de valóban az adja a különbséget két miniszter között, hogy ki mennyit repül, ki mennyit nyilatkozik, vagy ki hány országban jelenik meg pillanatokon belül?
4: A Fidesznek az a külpolitikai narratívá, és az a helyzet, hogy ezt elég jól el tudta adni sok ideig Orbán Viktor és Szijjártó Péter is, hogy azért jó a magyar külpolitika, mert szembe megy az európai dogmákkal, és nem szervilis, nem Brüsszelből irányítják, nem Washingtonból irányítják, és mer barátságot kötni olyan országokkal, Oroszország, Kína, amivel szemben egyébként a nyugati szövetségi rendszerekben azért egyre több az ellenérzés. Nyilván nem véletlenül sok az ellenérzés, tehát ez nem alaptalan, ez tényleges gazdasági, politikai, vagy adott esetben hibrid tapasztalatokon alapszik, de ezzel szemben nyilván azt lehet mondani, hogy hát az a külpolitika, amely jobban illeszkedik az EU mainstreambe, az valamiféle szervilis, lusta külpolitika, de én azt gondolom, hogy ha másra nem gondolunk, akkor hát csak az uniós pénzek kérdésére, amit tényleg saját bőrükön észlelnek, észlelnek majd valószínűleg nem sokára már a magyar választók, tehát hogy nem biztos, hogy mindig a szabadságharca a célra vezető abból a szempontból, hogy ez hozza a társadalom számára a legtöbb, a legnagyobb előnyt, és a legtöbb előnyt. Én abban reménykedem, hogy ezt a szabadságharcra kondicionált magyar társadalmat át lehet fordítani abból a szempontból, hogy újra megtanítani azt, hogy igenis a barátságoknak, a szövetségeknek, még ha lehet, hogy sokkal unalmasabb bizonyos szempontból, mint a szabadságharc, de van hosszabb távon érdeke előnye, stabilitást ad, biztonságot ad, és mondom különösen most, hogy Oroszország hát minden korábbinál agresszívebben próbál beavatkozni az európai politikai folyamatokba, olyan évek elé nézzünk, ahol nagyon sok fontos választás lesz, Franciaországban is, Németországban is lesznek továbbiak, stb. Nagyon fontos az, hogy összezárjunk a szövetségesekkel, és ha megnézzük a közvélemény kutatásokat, egy utolsó gondolat, akkor azt látjuk, hogy egyébként a nyugati szövetségi rendszereknek, NATO-nak, EU-nak nagyon magas a támogatottsága, most is magasabb az EU támogatottsága, mint a hazai intézmények támogatottsága, tehát azt hiszem, hogy az orbáni külpolitika ebből a szempontból az nem triviálisan a népszerű külpolitika most.
2: És hát azt is mondhatjuk, hogy nem sikerült annyira átfordítani ezt a népet egy másik irányba, mint ahova tartozónak gondolja magát.
4: Igen, külpolitikában lehet, hogy gyorsabb visszafordítani a közvéleményt.
2: Krekó Péter, örülök, hogy itt voltál.
4: Én köszönöm, én is örültem.
0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövők. Jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság.

0: a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Egyre több felé várható eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. A döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező. 6 újabb ügyben összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 000 forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 000 forintos óradíjjal dolgoztak. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit emlékeztetett, hogy azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. 144 zenemű érkezett az idei Bartók világversenyre, 36 ország 136 fiatal zeneszerzőjétől. A 40 év alatti komponistáknak meghirdetett versenyre rövid vonós négyesre írt darabokkal lehetett nevezni. A díjazott művek egyikéből a 2027-es Bartók világverseny kötelező darabja lesz. Országos razzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: A világ legnagyobb mesterséges intelligenciáját fejlesztő vállalatainak a vezetői közösen kérik, hogy lassítson az iparág az új technológiákkal való kísérletezéssel, mert beláthatatlan következményei lehetnek, ha ebben az ütemben folytatják az újabb és újabb modellek fejlesztését. Vendégünk Tiles György.
3: Aki nemzetközi szaktekintélye, Kaliforniai Kutatóintézet vezetője, örülök, hogy itt vagy, jó estét kívánok.
4: Én is örülök, köszönöm.
3: És hát mielőtt a véleményet kérném, ellent mondok ezeknek a nagy tudású Microsoft és hasonló vezetőknek egy idézettel, ami az Egyesült Államok elnökétől származik, egészen friss, reagál erre a félelemre. Szerinte nincs szükség külön biztonsági korlátokra, egy erős és okos, magas IQ-jú elnök képes kordában tartani a mesterséges intelligenciát. Hát ő egyedül. Ehhez képest azt mondják különféle iparági vezetők, hogy óriási a baj, mert túlszaladt a tudásunkon az, amit tud az AI. Mennyire szaladt túl?
4: Hát végre már ők is mondják. A magamfajta károgók azt már hosszú évek óta mondják, de ez valóban egy fordulópont. Ha úgy tetszik, hogy ez egy sorozat lenne, akkor ez lenne a szezon záró epizód szerintem.
3: Nagyon utána jön egy új évad?
4: Szerintem jön, és talán mélyebb lesz, és talán sokkal több értelme lesz, mint az eddigi szakasznak. Röviden, mekkora a baj? Vannak a mesterséges intelligencia etikájának, vagy biztonsági követelményének bizonyos terminusai, vagy terminológiái, amik most nagyon elszaladtak. Az egyik ilyen az alignment, az, hogy mennyire igazodik az ember szándékaihoz a gép. A másik az interpretabilitás, hogyan tudjuk értelmezni az ő akcióikat. A harmadik a control, hogyan tudjuk megőrizni a gépek feletti uralmunkat. Ez mind a három az elmúlt pár hétben és hónapban erőteljes támadás alá került, hiszen ezeknek a vezető cégeknek a laborjaiból kitörtek olyan EMI ügynök, vagy AI ügynök rajok, amik mind a három szabályt, ha úgy tetszik, megsértették, és teljesen jól tették, hogy most a jelen pillanatban megkongatták a vészharangot.
3: Az ügynökök mennyire szabadok? Ezek az AI ügynökök mennyire kapnak szabad kezet a fejlesztéskor?
4: Azt hiszem, akkor azzal lepték meg a legjobban a gazdáikat, amikor elkezdtek koordinálni, saját nyelvet fejleszteni, és rajokba szerveződni. Tehát kezdenek egyre
3: több... társadalom lett belőlük tulajdonképpen?
4: Nem tudjuk, hogy mi lesz a vége ennek a történetnek. Ezeket egyébként már évek óta figyeljük, 5-6 éve figyeljük. Ezeket ilyen emergens tulajdonságoknak, tehát egy keletkező tulajdonságoknak veszük, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy olyan tulajdonságok, amikre nem lettek betanítva ezek az ágensek. És ez egyre furcsább, és egyre több fejvakarást okoz a hozzáértőkben, csak amikor már a való világban vagy éppen az internetet megszállva tevékenykednek ezek az ügynökrajok autonóm módon, onnantól már egyre nagyobb a tér és egyre nagyobb a kockázat. A társadalom most szerintem ezen a ponton arra ébredt föl, hogy mekkora kockázatot vagyunk hajlandók viselni.
3: Azt mondta Jacob Coxon, aki szintén egy szakértője a témának, egy AI kutató, a BBC-nek nyilatkozta, hogy a mesterséges intelligencia legfeljebb egy évre van attól, hogy átvegye teljesen az irányítását az internetnek. Én mondtam neked, hogy az emberiség tudásának összessége, tehát az a szörnyű erete kontrasztál, hogy ez egy dolog, ennél nagyobb a baj, mert az interneten keresztül megy a kritikus infrastruktúrája gyakorlatilag a teljes földi létnek.
4: Pontosan. Tehát amikor megjelentek a nagynyelvi modellek, akkor gyakorlatilag a tudásunkat már eladtuk ebbe, vagy beletáplálták ebbe. Minden, ami az interneten volt, az bekerült ezeknek a modelleknek a betanításába. A veszélyes az az, hogy abban az esetben, hogyha ezt a folyamatot nem tudjuk megfelelőképpen kontrollálni, akkor tulajdonképpen minden olyan elektronikus tranzakció, amit végzünk az interneten, az prédájává válhat valamely elszabadult rajnak. És itt igazából nem is a vezető cégeknél van a legnagyobb probléma szerintem, bár a szalagcímeket ezek viszik el, hanem a nyílt forráskódú modelleknél, amiket tulajdonképpen, hogyha kiengedtél az ajtó, már soha többet nem tudod kontrollálni, és akkor vannak azok a latorállamok, vagy bűnözői csoportok, vagy bármik, amelyek ezen modellek révén ezeket teljesen nyíltan bűnözési vagy terrorcselekmény.
3: Ez ma pénzkérdés, vagy tudáskérdés, hogy így tudjuk felhasználni az AI-t?
4: Szerintem mind a kettő, de a belépési korlátok egyre csekélyebbek és alacsonyabbak lesznek minden egyes nappal.
3: Amikor azt mondják a világ nagy szakmai vezetői, hogy álljunk meg egy kicsikét, tehát ez nyilván nem azt jelenti, hogy állítsuk le, kapcsoljuk ki a mesterséges intelligenciát. Nem. Ez talán azt jelenti, hogy állítsuk meg a fejlesztést egy picikét, és érjük utol magunkat. Hogy lehet megállítani úgy a fejlesztést, hogy mondjuk Kína nem érdekelt abban, hogyha Amerika megáll, ő is megtegye, mert versenyerőnyt lát benne?
4: Sajnos manapság elkoptatták a stratégia nyugalom kifejezést, de tényleg nagyon-nagyon sok mindent kellene szétszálaznunk ebben. Az egyik az az, úgy gondolom, hogy nem minden AI-t kell lekapcsolni és korlátozni, hiszen ha van egy elszabadult elitettségünk, vagy egy elszabadult Ferrari-nk, vagy Forma 1-es kocsink, akkor azzal a tömegközlekedés vagy a közúti forgalmat nem akarjuk leállítani. Van egy csomó dolog, ami alapvetően rendben van a világban az AI fejlesztés kapcsán. Most tulajdonképpen azt mondta Dario Amodei és az összes többi cégvezető, aki ehhez felzárkózott, hogy azt, ami túlságosan magas kockázatú fejlesztés, ami nagyon-nagyon kevés cégnek a sajátja, ezt próbáljuk meg visszafogni addig, amíg a vonatkozó biztonsági kutatás, tehát ha úgy tetszik, azok a fékek és ellensúlyok, amelyek rákerülnek ezekre a rendszerekre, és megvédenek minket ezektől a katasztrofális incidensektől, amik történtek az elmúlt pár hetekben, nem zárkózik fel hozzá. Tulajdonképpen ennyi a javaslat. Na most utána jön a puding próbája, amire te is utaltál, viszont, hogy ha már első lépésben az amerikai politikum, illetőleg annak mostani vezetője, az elnök azt mondja, hogy szó se lehet róla.
3: Hát az ő IQ-ja megoldja.
4: És mindenki komcsi, aki esetleg máshogy gondolja. Illetőleg a kínaiak, akiknek stratégiai érdeke teljesen ellenkezik ezekkel, ezt már nagyon nehéz lesz megvalósítani, de az első lépést, amit javasoltak, az relatíve könnyű, ami azt jelenti, hogy munkavállalói szintű hozzáférést kell AI biztonsági szakértőknek biztosítani a modellekhez, annak érdekében, hogy külső szereplők, akiknek nem a piaci érdek határozza meg az incentíva rendszerét, véleményt nyilváníthassanak és kontrollálhassák ezeket a modelleket.
3: Az látszik, és hát nyilván abból fakad, hogy a politika és a politikus szereti kontrollálni a környezetét, hogy hirtelen felébredt a világban a politika az AI tekintetében. Gondolom azon félelmében, hogy elveszíti a kontrollt a folyamatok fölött. Na de tudjuk-e még kontrollálni egyáltalán azt, ami most zajlik? Tehát nem késtünk el, nem abban a helyzetben vagyunk, hogy már észre sem vesszük, de voltak éppen nincs a kezünkben a döntés.
4: Szerintem még egy nagyon pici időnk van, de tényleg nagyon-nagyon pici időnk vannak. Ugye azok a tulajdonságok, amik megjelentek, tulajdonképpen mindenki attól fél a jelen pillanatban, hogy az AI elkezdi magát fejleszteni, az AI kutatás maga is automatizáltá válik, és ezzel sikerül a következő grádicsot meglépni, úgyhogy már az emberi kontroll...
3: Már fel sem érjük észre majd, hogy mi történik.
4: Itt még nem vagyunk szerintem, tehát azok a vélemények, amiket te is megfogalmaztál, azok is legalább fél évre, egy évre tartják, de hát az a sebesség, amivel a politikum mozog, meg a kulturális adaptáció, vagy a társadalom felébredése, ez jóval lassabb, mint ez az exponenciális sebesség, amivel ez közlekedik. Röviden, a téta jelen pillanatban az, hogy a társadalom képes-e visszavenni a kontrollt ebben, és a társadalom hallatni a hangját annak érdekében, hogy azt tudja megmondani, hogy milyen AI-t szeretne magának. Eddig egy bináris kérdésre voltunk rátéve, miszerint, hogy kell-e az, amit a nagy cégek előállítanak, vagy sem. Most kellene belépnünk, és úgy látom, hogy ez a felébredés pillanata most érkezett el.
3: Mit kell tennünk? Hogy kell társadalmi méretekben ellenállni? Hogy lehet társadalmi méretekben ellenállni a fejlődésnek? Eddig az emberiség történelme azt mutatta, hogy sehogy.
4: Szerintem egy vizionárius deficittel küzdöttünk az elmúlt pár évben. Ha úgy tetszik, alva jártunk, mert a cégek határozták meg alapvetően, ezek a cégek határozták meg, hogy mit fogunk kapni. A közérdeknek kellene alárendelni az AI fejlesztését alapvetően, hiszen mindenki, aki a jelen pillanatban idegenkedik ettől, az azt kérdezi, és teljesen jogosan kérdezi, hogy de mellesleg jelen időben kézzelfoghatóan hogyan teszi ez jobbá az életemet, hiszen minden nap azt olvasom, hogy el fogja venni a munkámat, vagy éppenséggel ellopja az adataimat. Ezeket az alternatívákat, a valós kézzelfogható alternatívákat kell hozzátenni, és ahhoz, hogy ezeket a jövőbeli rendszereket jól tudjuk megdizájnolni, ahhoz a társadalom képviselőnek is ugyanannál az asztalnál kell ülnie, mint ahol a jelen pillanatban a vezérigazgatók és a...
3: Nem úgy van az, hogy végül a pénz győz. Tehát látja a vezérigazgató, hogy hol az üzlet. Jó, a társadalom képviselői ezt mondják, a bankszámla meg azt.
4: Szerintem, ami a jelen pillanatban történt, a vezérigazgatók felébredése, hogyha úgy tetszik, az inkább másugal. Lehet, hogy ez lesz a végkimenetel, ezt szerintem senki nem akarja a jelen pillanatban, vagy nagyon-nagyon kevesen akarják a jelen pillanatban. Nem, most már egy nagyon-nagyon széles koalíció alakult ki, úgy gondolom, annak érdekében, hogy új irányt szabjunk ennek a történetnek, hogy jövőállóvá tudjuk tenni ezt az új technológiai forradalmat. Most már csak gyakorlatilag tettekre kell váltani.
3: Nem akarom a legvégét a legrosszabb menetrenddel befedni, de mégis. Mi van, ha nem sikerül? Mi történik akkor, hogyha lemegy a következő egy év úgy, hogy időnként fogjuk a fejünket, hogy jaj, mi lesz velünk, és nem csinálunk semmit?
4: nagyon sokféle negatív szenárió van, és ezekben sem akarok én teljes mértékben elmerülni. Úgy gondolom, hogy van még egy fél évünk, vagy egy évünk, hogy a nagyon-nagyon határozott lépéseket, ha úgy tetszik, az irányváltás lépését meg tudjuk tenni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor utána mondjuk 2030-ig van időnk, addig, amíg katasztrofális gazdasági vagy társadalmi hatások nem érik az emberiséget. Nem biztos, hogy a teljes AI hatalom átvétel lesz a legrosszabb forgatókönyv, hanem mondjuk az erőforrások rettenetes mértékű átrendeződése, amely egy vagy két ország vagy vállalat kezébe koncentrálja a föld teljes javait.
3: És akkor majd az lesz, hogy nem is a politika lesz a kérdés, hanem hogy a világot igazából kivezeti. Egy gép, a gép, vagy egy ember még?
4: Igen, a negatív forgatókönyvekben ez a közös.
3: Kéles György, köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen, Egon.
3: Köszönjük a figyelmüket, ez volt az Egyenes Beszéd, jön az Aktuál, Boros Tamás várja önöket, meg azt is, hogy megszólalhasson, úgyhogy szervusz, Tamás.
5: Szervusz, Egon, köszöntöm a nézőket. Mi, Egon, talán ennyit elárulhatok adáson kívül, gyakran beszélünk futballról, és eszembe jutott egy párhuzam. Vajon rúg-e akkora gólt a Fidesz ezzel a békemenettel, amit október 23-ára terveztek, mint azt Szoboszlai tette a Liverpoolban tegnap? Vagy öngól lesz belőle, ezt is megtárgyaljuk majd, ezen kívül szó lesz még arról, hogy a terrorháza elé is szerveznek egy tüntetést vasárnapra, illetve Vitézi Dávid csörtéjéről is beszélünk a Fidesszel, illetve hogy a közösségi média tényleg elbutítja-e a fiatalokat. Bakaev Zoltán, Bénde Kábris és Vona Gábor lesznek a vendégeim, várom önöket.
3: Egyébként jó a felvetés, most függetlenül Szoboszlai góljától, ami lenyűgöző volt, és hát hihetetlen micsoda tudás, hogy hát ki fogja szállítani, és hogy fogja szállítani az eddig központi pénzből finanszírozott utasi szállítást a békemenetre? Hogy lesz itt akkor a tömeg, ugye?
5: Hát nem gyalog.
3: Hát nem gyalog. Holnap este Egyenes Beszéd, lehet, hogy gyalog, lehet, hogy nem, de itt leszek. Várom önöket akkor is. 19:25 a kezdés, de ezt önök már úgy is tudják. Most pedig Boros Tamás is az Aktuál. Szép estét, jó éjszakát!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. 9-11 öröksége. Amerika megadása az iszlám előtt. Kánoán vagy világvége. Konferencia a mesterséges intelligenciáról. Amikor a kürt megszólal. Elkezdődött az izraeli új év.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
2: Akármennyire is szerettük volna, úgy tűnik, hogy nem ússzuk meg a számháborút, ugyanis október 23-ára a Fidesz oldalán békemenetet hirdettek, megint azzal leszünk elfoglalva, hogy vajon melyik tábor a nagyobb, ezen kívül a Volánbusz botránnyal, korrupciós üggyel is foglalkozunk. Izgalmas adás lesz, mutatom, hogy mi vár még ránk.
3: Tiborcz Istvánig és Seszták Miklósig is elérnek a Volánbusz ügynéven elhíresült 10 milliárdos nagyságrendű busztúlárazásokkal kapcsolatos ügyszálai. Bájer Zsolt a terrorháza bezárása elleni tüntetésre tett felhívást vasárnapra. A publicista úgy fogalmazott, hogy az intézmény bezárása a magyar múlt és a nemzeti identitás elleni támadás. Balogh Zoltán legfrissebb közleményében azt írja, nem tudott kizáró okról, ami javasolta volna Vásárhelyi János pedofil bicskei igazgató kitüntetését. Ma esti vendégeink Bakaev Zoltán, a 24.hu Della Podcast házigazdája, Béndek Ábris politológus, történész, a Sötét Középkor blog szerzője, és Vona Gábor, a Második Reformkor párt elnöke.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
2: Nagyon szép estét kívánok mindenkinek. A terrorházával kapcsolatban friss információ, hogy Tarz Zoltán azóta bejelentette, hogy kedden megnyitják a terrorházát. Ennek ellenére ez a tüntetés marad, amit a Fidesz oldaláról szerveznek, illetve a békemenetre is valószínűleg sor kerül. No, de nézzük meg, hogy mi volt a nap kérdése, amelyre rengeteg értékes vélemény is érkezett, és majd ezekből is szemezgetünk adásban. Szülői vagy állami beavatkozásra volna szükség, hogy korlátozzuk a gyermekek közösségi média használatát, ugye Lannert Judit egyik kijelentésével kapcsolatos. Ez 69% azt mondja, hogy ezt otthon a szülőnek kell megoldani, és 31% pedig úgy vélekedik, hogy állami beavatkozásra van szükség, vagy EU-sra és azon keresztül állami. Erről is fogunk majd beszélni, de először jöjjön a Volánbusz botrány.
4: Összehangolt akciót hajtott végre a központi nyomozó főügyészség a Volánbusz ZRT-t érintő vesztegetési ügyben. A Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai összesen 8 szemét hallgattak ki gyanúsítottként, velük szemben a gyanú hűtlenkezelés, illetve pénzmosás. A gyanú szerint az állami tulajdonú Volán társaságoknál 2015 és 2018 között mintegy 10 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezett, amiért több mint 600 használt autóbuszt túlárazással szereztek be. Szeptember 10-én Tiborcz István üzlettársát, Jelinek Dánielt, az Indotech Group vezérigazgatóját, valamint Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját is kihallgatták. Jelineket szeptember 15-én ismét előállították. Galgóci Ferenc az Egyenes Beszédben arról beszélt, a szálak a Fidesz kormány korábbi fejlesztési miniszteréig, Sesták Miklósig vezetnek.
5: Nekem azért kellett fizetni, mert Sesták folyamatosan azzal fenyegetőzött, hogy bevonatja az engedélyemet a repülőtéren.
2: Szervusztok, köszöntelek titeket, és remélem, hogy adott esetben akár vitázni is fogunk. Mielőtt ezzel a Volánbusz történettel foglalkoznánk, fordulok Vona Gáborhoz. Ja, ma futott végig a médiában, a mainstream médiában, hogy a második reformkorpárt elindul 2029-ben és 30-ban is választásokon. Akkor, ha jól értelmezem, ti egyszerre szeretnétek megbuktatni Orbán Viktort és Magyar Pétert is.
6: De milyen fura, nem, hogy egy politikai párt indul a választásokon, és akkor ez egy ilyen nagy hír özönt generál. Én úgy fogalmaznék inkább, hogy azoknak szeretnénk egy polgári centrum alternatívát nyújtani, akiknek sem a Fidesz Mi Hazánk által vázolt világ, sem pedig a Tisza Filmszínháza nem opció. De ugye 2029-ben lesz európai parlamenti és önkormányzati választás, 2030-ban országgyűlési választás, sok víz lefolyik még a Tiszán, meg a Dunán. Addig egy biztos, hogy szerintem a Tiszának ez a nagyon-nagyon magas népszerűség, ez a 70% körül népszerűség, ez nyilván egy ilyen a jelenlegi helyzetnek tudható be, és ez csökkenni fog. A Fidesz meg a Mi Hazánk pedig nem hiszem, hogy Magyarország, hogy mondjam, többségét képviselni tudja, hogy meg fog gyúlni a magyar politikai paletta. Tehát szerintem, ami történt, az az, hogy az 1990 utáni politikai, pártpolitikai rendszer az összeomlott most 2026-ban, és egy új pártpolitikai struktúra fog kialakulni, és mi szeretnénk ebben a magunk értékrendjét megjeleníteni.
2: És én abban bízom, hogy egy kis... Új rendszerváltást szeretnétek?
6: Hát azt
2: a rendszerváltás
6: többek.
2: Után?
7: 4 évente rendszerváltás?
6: Volt már rendszerváltás? Volt már rendszerváltás?
2: Ez ilyen állításnak.
6: Ez egy állításba csomagolt provokatív kérdés, szerintem nem volt. Ez majd az alaptörvény, vagy az alkotmány vitája során fog kiderülni, hogy lesz-e. Én abban bízom, hogy egy olyan választási törvényünk lesz, hogy Magyarországon végre az emberek többsége arra a pártra fog tudni szavazni, amire szeretne. Ha megkérdeznénk Magyarországon az embereket, hogy 1990 óta hányszor szavaztak arra a pártra, amelyikre szerettek volna, és hányszor arra, amelyik azt ígérte, hogy azt, akit nagyon nem szeretnek, azt leváltja, akkor attól tartok, hogy az utóbbi győzne.
8: Tehát akkor egy arányos választási rendszer mellett törsz lendzset?
6: Egy arányosabb választási rendszer mellett, igen, mindenképpen.
7: Én is föltenem a magam kérdését akkor nektek. És akkor
2: kellek én ide?
7: Három kérdező, egy válaszoló.
6: Volt ilyen műsor annak idején.
7: Igen, az ösztűz. Hogy miben lenne más a politikai kínálat? Mert itt a Tisza meg a Fidesz elég szélesen lefedi per pillanat ezt a palettát.
6: Szerintem nem. Tehát, hogy ezt én vitatom akkor az állításod. Tehát szerintem a Tisza azt az érzést jeleníti meg a magyar politikában, hogy ebből a rendszerből elég volt. Hogy kiket fed le, ez még szerintem még a Tiszában sem dőlt el, hogy kik a tiszások pontosan, mi a Tisza programja, mi a Tisza jövőképe, azon kívül, hogy Orbán Viktortól meg kellett szabadulni, és legyen demokrácia. A Fidesz meg szerintem igazából a LMSZP-sedés útjára lépett. Tehát, hogy a Fidesz hátra megy, nem előre, úgy látom. És az a későbbi témákban majd elő is kerül, hogy szerintem a Fidesz most ütemet tévesztett.
7: Jó, a kérdés továbbra is az, hogy mi a politikai kínálat.
6: A mi részünkről?
2: Lehet, hogy hosszú lenne a válasz.
6: Nem, hát egyértelmű polgári centrum. Tehát mi azt mondjuk, hogy mi nem vagyunk sem liberálisak, sem konzervatívak, sem szociáldemokraták, sem nemzetiek, sem zöldek, hanem az összes vagyunk együtt. És az ügyek mentén döntjük el, hogy éppen melyik az az értékrend, hogy egyáltalán értékrendi alapon kell egy adott kérdéshez fordulni, vagy mondjuk szükséges pragmatizmussal, vagy józan ésszel. Tehát én azt gondolom, hogy ezek az ideológiák 19. századi konstrukciók, és most a 21. században már nagyon nehéz kizárólag liberális, vagy kizárólag konzervatív buborékból válaszolni mondjuk az AI-ra, vagy a migrációra, vagy a globalizációra.
2: Zoli, nem engedek több kérdést. Nem engedek
7: érzem
2: több kérdést.
7: A nyomást.
2: Én kérdezek tőled, és kicsit ki is adlak, mert ugye a szünetben azt mondtad, hogy talán a bejátszó alatt, hogy ez a Volán busz ügy az, amikor megjelentek olyan szereplők, hogy remélsz ettől valamit. És ez mit jelent?
7: Igen, arról kezdtünk beszélgetni, Gábor dobta talán be, hogy ha megkérdezünk 100 embert, hány ember tud erről a két előállított szeméről bármi érdemi információval rendelkezni. Szerintem, aki a híreket figyelemmel kísérte, talán vagyunk így páran ebben az országban, azért teljesen nem hangoznak újdonságként. De amit én valóban fontosnak tartok, és ezt akkor most rögzítsük is, hogy a Jelinek Dániel és Szívek Norbert már az a szintje a NER-nek, akik a lehető legközelebb állnak ahhoz a hatalmi centrumhoz, amit Orbán Viktor és legszűkebb személyi köre fémjelez. Tehát akinek hiányérzete volt a tekintetben, hogy lassan halad az elszámoltatás, és Fási Ádám szintjéig sikerült, meg az ő feleségének a szintjéig sikerült eljutni. Számukra szerintem megnyugtatható lehet az, hogy ők, akikről most beszélünk, tényleg igazi nagy halak. Tehát a gazdasági oldudvar kiemelt szereplőiről beszélünk. Pláne az egyikük ugye állami hivatal élén dolgozott, tehát ilyen értelemben ez a NER-re mért csapásként is értelmezhető.
2: Ebben is?
8: Szerintem ugye érezzük mindannyian a levegőben, hogy azért még jó néhány tucat ugyanilyen nagyságú nagy hal és ügy úszik egyenlőre észrevétlenül, aztán reméljük, hogy a magyar ügyészség, a magyar igazságszolgáltatás és az újonnan felállított válthatóság számára már sokkal kevésbé leplezettek ezek a halak, mint számunkra. Azt kell megérteni, mivel látni fogjuk talán a további témák kapcsán is, a Fidesznek ma az elsődleges politikai narratíva, amiben kétségbe esetten kapaszkodik. És ami ideig óráig még fenntartja őt a vízfelszínen, hogy most egy alkotmányellenes diktatúra az, aki a korábbi jogos tulajdonviszonyokat, a korábbi jogos intézményes kontrollt, a korábbi legitim hatalmat a saját maga politikai ellenfeleit üldözi. Ezek a típusú ügyek hétről hétre, hónapról hónapra be fogják nekünk mutatni, hogy ez egy teljesen legitim válthatósági eljárások történnek. Ami történik, az a magyar maffia állam szövetének a felderítése és a felszámolása. Sok-sok ilyen ügy lesz még előttünk, és egyre tisztábban, egyre pontosabban fogjuk látni azokat a viszonyokat, amik ezt a magyar maffia államot, ugye ezt a magyar polipot megalkották. Ki fog derülni, hogy elsősorban a Magyar Bálintnak és Mandlovics Bálintnak volt igaza abban a tekintetben, hogy hogyan értelmezzük a mögöttünk lévő 16 évet, és ezeket az inputokat, ezeket a híreket és bűnügyeket a Fidesznek a politikai narratívája arról, hogy itt egy alkotmányellenes puccs történik, nem fogja túlélni.
2: Mire számíthatunk, ha az egyik mainstream portál írta arról, hogy 6-9 hónap egy telefonfeltörés ügyének a felderítés és utánjárás és ellenőrzés és engedélyeztetés, stb. Mert hogy az állomány alacsony, kevesen vannak, túlórákat nem úgy fizetik meg, kevés pénzt öntöttek ebbe. Hallok olyan véleményeket, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatalban kevesen dolgoznak. Tehát értem én, hogy vezetőszáron elvisznek fontos embereket, de a következő lépcsőfok, tehát hogy a dominó következő billenése az megtörténik-e szerintetek a elkövetkezendő akár másfél-két-három évben, vagy pedig előjönnek ezek a különböző történetek, amiket nagyon-nagyon nehéz kibogozni egy átlagembernek, hogy akkor itt most milyen cégháló, hova vásárolták be magukat, mit vettek belőle, ingatlan, autó, stb. Mikor fogunk eljutni oda, ahol nem csak elvisznek valakit, hanem arról olvashatunk, hogy megtörte a hallgatást, és olyan dolgokat mondott, olyan dolgokról csiripelt, ami alapján aztán tényleg elindul egy nagyobb folyamat. Olaszországban volt egy milánói, azt hiszem idősek otthonában egy olyan eset, mi évtizedekkel ezelőtt, ami utána egy egész pártstruktúrának a válságához vezetett. Magyarországon várható-e ilyen, akár egy ilyen történetből?
6: Annyiból hagy árnyaljam ezt az ügyet, hogy 2021 óta zajlott már az én tudomásom szerint a nyomozás. Igen. Tehát, hogy ez már a NER időszakában elkezdődött, és aztán gyorsult fel, és jutott el ebbe a pontba. De hogy én azt gondolom, ha a Tisza arra számít, hogy Jelinekkel vagy Szívekkel, akiknek teljesen egyetértek, tehát ezek már ott vannak a küszöbön, ezek a nevek. De hogy társadalmi elvárás nem hogy mondjam, nem fog megelégedni ezekkel a nevekkel. Tehát, hogyha politikailag nézzük, és a Tisza arra számít, hogy most akkor itt, na tessék, látjátok, ezek már tényleg nagy nevek. Én úgy gondolom, hogy annyira fel lett strófolva a várakozás, az elszámoltatásra kapcsolatban. Hát Magyar Péter azzal indítja a politikai pályafutását, hogy Rogán Antal helikopteren fog menekülni. Innen indul 2024-ben ez. Tehát, hogyha Orbán Viktor, Rogán Antal, Matolcsi György, ugye ezeket várják az emberek, ezeket a neveket. Ha ez nem történik meg, akkor egyébként társadalmilag sem történik meg az a fajta katarzis, amit sokan várnak. Másrészt fölmerülhetnek olyan kérdések is, hogy az illető személyek azok esetleg miért nem kerülnek az eljárások fókuszába. Ugye azért a pesti folklórban vannak olyan pletykák, és én nyilván ez egy tévéműsor, meg én egy pártelnök vagyok, és felelősen kell nyilatkoznom, azért én is találkozom azokkal a pletykákkal, hogy amikor Orbán Viktor már mondjuk év elején tudta, csak nem mondta el a saját táborának, ezt is olyan keveset szoktuk elmondani, hogy Orbán Viktor az utolsó hónapokban hazudott a saját szavazóinak, tudta, hogy el fogja veszíteni a választásokat. Ők akkor lehet, hogy készültek már olyan opcióra, hogy mi lesz akkor, hogyha nem elveszítjük a választásokat. És esetleg vannak olyan információk, olyan dokumentum, amikről mi nem tudhatunk. Uh-huh. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kellemetlen dolog. Ez az egyik rész. A másik, amit idehozok egy mondat erejéig, hogy a másik tanulság szerintem az, hogy állandóan csak üldözzük a korrupciót. Lehet, hogy szükség volna olyan jellegű tanulságok levonására, és hogyan tudjuk megelőzni. Tehát, hogy mi ne csak visszaszerezzük a vagyont, mert az általában nem nagyon szokott menni, vagy csak korlátozottan, hanem hogy hogyan őriznünk meg, hogyan tudjuk csirájában elfolytani a korrupciót.
7: Ugye itt jön képbe a vagyon visszaszerzési hivatal, aminek részben ez is a dolga, hogy ezeket a mintákat földerítse, fölrajzolja, és ebből aztán levonjunk következtetéseket. Néhány gondolat az elhangzottakhoz. Ugye nincsen bírósági ítélet, de talán még vád sincsen, gyanúsítások vannak. Tehát ilyen összefüggésben beszélünk a történtekről. Vélhetően, sőt, tulajdonképpen tudottan is egyes személyek úgy mentesültek a további retorzióktól, hogy vádalkut kötöttek például az NK ügyében, de például a Volán busz beszerzések esetében is. Beszéltem olyan ügyvéddel, akinek van erre rálátása, és ő ezt megerősítette nekem, hogy valóban megtörténtek ezek. Tehát amit te hiányolsz, hogy hogyan fognak eljutni a legnagyobb halakig.
9: Akkor ez már megtörtént?
7: Ez folyamatban van, és engem nem lepne meg, hogyha a jelének meg szívek is hasonlóképpen járna el, így próbálva mentesíteni magukat a még súlyosabb retorzió.
6: Az már egy, bocsánat, szóval az már egy komoly.
7: És ők már futhatnak komoly terhelő bizonyítékkal is.
9: Tiborcz Istvánról beszélnek fölött.
7: Most már ez a szint, a következő szint, igen. Tehát én úgy sejtem, hogy el fogunk jutni addig a szintig is. De van még egy vetülete ennek a történetnek, amiről ma még nem beszéltünk, és szerintem pedig érdemes volna, hogy itt az történt, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda, meg a Központi Nyomozófőigazgatóság elkezdte végezni a dolgát. Tehát, hogy szerintem fölvethető a kérdés, hogy a vagyon visszaszerzési hivatal, amit abból a célból, és amiatt hoztak létre, mert megrendült a bizalom a klasszikus, hagyományos nyomozati, bírósági, ügyészségi, igazságszolgáltatási struktúrával szemben, most mégis azt látjuk, hogy ezek a hatóságok el tudják végezni a munkájukat, tehát itt majd szerintem föl fog jönni a kérdés, hogy akkor most ebben a struktúrában hol is van a vagyon visszaszerzési hivatalnak a helye. Ráadásul olyan mandátumot kapott, hogy minden ügyet és személyt is magához vonhat más hatóságoktól. Ez egy nagyon nagy kérdőjel nekem.
8: Itt a egyik legkomplikáltabb problémakör, aminek a megoldásával kapcsolatban szerintem elég érzékenyek. Különösen láttam Ruf Bálintnak a Telexes interjúrát legutóbb, amiről ebben a Ruf Bálint úgy nyilatkozott, hogy ő már azzal kimozdulna a jogállami paradigmából, hogyha pusztán meglebegtetné azt élő adásban, hogy ennek az egész polipnak, ennek az egész bűnügyi ökoszisztémának a hátterében felsejlik egy főbűnösnek az alakja, Orbán Viktornak az alakja. Tehát nagyon érdekes, hogy ők nagyon érzékenyek azzal kapcsolatban, hogy amellett, hogy valódi társadalmi és erkölcsi elvárás van az elszámoltatásra, emellett az államnak van egy normaépítő szerepe. Tehát nem gyárthatunk politikai showműsort az elszámoltatásban, és szerintem az utóbbi hetek azon nagyjából pont ezt erősítik meg, ezt a hangulatot, hogy napról napra, héptől hétre történnek egyes dolgok, de azért mégse látjuk magunk előtt nagy kivetítőkön ezt a showt. És ennek én kifejezetten örülök, és viszont amit te mondasz, az legitim, hogy akkor végig is, hogyha nincs show, hogyha nincs ilyen értelemben
10: politikai leszámolás, politikai elszámoltatás, akkor milyennek a hivatalnak a jellege? Ugye én ezt a hivatalt, ezt mindig úgy védtem meg, vannak ezek a fideszes kritikák, hogy ez az új ÁVU, meg stb. Nem. Erre a hivatalra szükség van, mégpedig azért, mert hogyha a magyar államot egy polipponta körül, hogyha a magyar állam maffia állam volt, akkor léteznie kell egy specializált, targetált hivatalnak, aminek az a feladata, hogy ezt a komplex rendszert felderítse, és ami maximálisan megbízható. De valóban marad ez a kérdés, amit felvetsz. Mi lesz tulajdonképpen az ő sorsuk, hogyha valóban megreformálhatók ezek a hagyományosabb struktúrák?
11: Már kellően békések vagytok, ezt látom rajtatok, úgyhogy nem biztos, hogy nektek szól majd az október 23-ai békemenet. Ennek ellenére most tartunk egy rövid szünetet, aztán foglalkozunk ezzel a programmal is, illetve azzal is, hogy a terrorháza elé szerveznek egy tüntetést, de olyanokból, ami már lehet, hogy okafogyottá vált, hiszen bejelentették, hogy kedden megnyitják a terrorházat, és egy hétig ingyen látogatható. No mindegy, mi megpróbálunk rendet tenni ebben az űrzavarban, úgyhogy nagyon rövid szünet, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a politikai témák kitárgyalását. Akár

0: nem, és nem. Te adod be neki az
1: életet. Nem, te adod be neki.
0: Én nem adom be neki.
2: Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni.

vissza és elindult megkeresni magát, azt az egyet, akitől egyáltalán remélhette, hogy megtudhatja válaszát a kérdésére, amit mindenki másképpen ugyan, de mégis folyton keres, nincsen két egyforma, ugyan te sem lehetsz kettő, a kérdés is egyszerű lett, mint ő maga, nem?

Megnyugva ezt is csak nagy ritkán, nemhogy köszönetem. Mert melegágyból felébredni senkinek nem fülhet a foga. Idő előtt ilyenkor, aki beleszól, az is jobban teszi, a legfeljebb csendben terelgeti, úgyhogy az a másik észre se vegye.

Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Több, kevesebb.

0: Egyek az étteremben bort, pezsegjen vagy gyöngyözzön. Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
1: Szép estét kívánok továbbra is. Hát nem ússzuk meg október 23-án, hogy megint majd egyenként számolgassuk meg, hogy melyik politikus előtt vagy mögött éppen hány támogató jelent meg, ugyanis jön a békemenet.
2: A terrorháza bezárása ellen szerveződik tüntetés vasárnapra derül ki Bájer Zsolt felhívásából. A múzeum elé várják a szimpatizánsokat. A publicista úgy fogalmazott, hogy az intézmény bezárása a magyar múlt és a nemzeti identitás elleni támadás. Bájer Zsolt egyúttal azt is bejelentette, hogy október 23-án békemenetet is tartanának, ami a múzeum elől indulna. A kezdeményezés aláírói között szerepel Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László. Időközben egyébként Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, hogy kedden újra kinyit a terrorháza, és egy hétig ingyenesen lehet látogatni.
1: Bájer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely, Szentesi Zöldi László. Szinte érzem az újdonságnak a friss illatát a Fidesznél. Ti is, remélem.
3: Aljas vagy.
1: Ennek
3: a bejátszónak az utolsó mondata volt nagyon érdekes, hogy időközben a kormány, Tisza kormány meggondolta magát, és csak jövő hét keddig tartják zárva.
1: Tar Zoltán bejelentette, és egy hétig ingyenesen látogat.
3: Ami egyébként nem gondolom azt, hogy egy huszárvágás akart lenni, és így alávágni a békemeneteseknek. Szerintem, ugye arról volt szó, azt kommunikáltak, hogy huzamosabb időre bezárják az intézményt. Szerintem rájöttek, hogy itt van mindjárt október 23, és a 70. évforduló. Nem lehet ezt az intézményt zárva tartani október 23-án, szóval szerintem inkább ez magyarázhatja ezt a döntést.
1: De ez nem egy politikai hiba?
3: De. Ez abszolút az.
4: Én abszolút csatlakozom az.
1: Lehet, hogy nagyon rosszul jön ki.
4: Ami mi?
1: Mert az, hogy Bájer Zsolték bejelentése után voltak kénytelenek ezt. Mintha arra születne a válaszlépés.
4: Szerintem önmagában a bezárás bejelentése már politikai hiba volt, amiatt is, amit az Zoli mondott, meg másrészt egy múzeumot nem kell bezárni, hanem ott az átmenetet kellett volna valahogy lemenedzselni, és...
3: Mert az átvilágítás attól még működhet.
4: Persze, így van, tehát ennek meg lehetett volna a felépített átmeneti történet, és akkor, mert végülis Bájer Zsoltnak magas labdát dobtak, most lehet, hogy ezt korrigálták, de függetlenül ezt a magas labdát feldobták. Azt, hogy hogy kapja el ezt a magas labdát a Fidesz, az egy más kérdés. Tehát amikor Bájer Zsolt azt mondja, hogy a terrorháza a miénk, mert volt egy ilyen mondata, az olyan nagyon szimbolikus mondat, hogy a terrorháza a miénk.
3: Melyik a nyilas része, vagy a kommunista része?
4: Meg az, hogy a terrorháza a miénk, tehát hogy terrorháza az ne legyen az senkié. Tehát hogy az, szerintem az egy mementó, aminek tudjuk a célját, és egyébként fontos cél, de az, hogy a terrorháza a miénk, ez úgy beleégett a retinámba.
5: Ne felejtsük el, hogy Magyar Péter választási sikerének egyik legfontosabb titka, technikája, mágiája az volt, hogy a nemzeti szimbólumokat visszavette a Fidesztől. És nem csak a magyar trikóról beszélek egyébként, hanem a székely zászlóról is beszélek. Emlékszem, amikor Magyar Péter debreceni anyák napi tüntetése mögött egész végig ott a livestreamben egy hatalmas székely zászló lengedezett mögötte. Hogyha kormányra kerülünk, akkor miért kell elkövetni egyébként? Nagyon érdekes. Miért kell elkövetni azokat a politikai hibákat, amiket a kampány alatt egész végig olyan stratégiai érzékkel tudtak végigkövetni, letapogatni, hogy ezt nem csinálunk, cserébe mit csinálunk. Miért kell kormányra kerülve elkövetni ezeket a dolgokat?
3: De azért lesz érdekes ez a békemenet, mert ugye láttuk a választás óta a fideszes, vagy a Fidesz közeliek által szervezett gyűlések elég szerint létszámmal történtek meg. Fönn a várban is, a város más-más pontjain, pár ezres összejövetelek voltak. Talán a Kossuth téren most volt egy 10 000-et közelítő.
1: 5 000-es.
3: 5 000-es, legyen 5 000.
1: De a maga
3: hol van ez a régi nagy békemenetekhez képest, amikor tényleg több 100 000-en masíroztak Budapest utcáin?
5: És ugyanezzel
3: a, ugy,

0: ezzel a brenddel újra megpróbálkoznak, ez vagy egy kínosan nagy kudarc lesz, hogyha megint csak pár ezeren jönnek össze. Meg fogja mutatni, hogy az újjáépítésben hol tart egyébként a Fidesz. A követők elkezdenek-e visszaszivárogni a Fideszhez, és ez a névsor, amit ugye beolvastál, ezt a célt szolgálja. Tehát nyilván sajátjaiknak szól ez az üzenet, de azt nagyon izgalmas lesz látni, hogy ez mennyire lesz sikeres.
1: Én még azt sem zárom ki egyébként, hogy Orbán Viktor erről nem is tud. Tehát, hogy én nem zárom ki azt, hogy ez egyelőre egy ilyen alulról jövő. Ez egy alulról jövő. Tehát, hogy Orbán Viktor kapcsolatban van egy türelmetlenség. Tehát ő most azért az Adrián pihengetett, amíg itt a jobb oldal kereste a sarkot. És én simán nem tudom képzelni, hogy ezek a személyek úgy döntöttek, hogy most már nem várunk tovább, mert úgy érzik a maguk buborékjából, hogy itt hatalmas nagy forradalmi hangulat van. Ugye minden buborék úgy érzi, hogy az ő valósága az már elárasztja a teljes teret, és én ezt simán el tudom képzelni, majd meglátjuk, hogy erre Orbán Viktor egyébként hogy reagál. De itt hagyj hozzam be a kicsit a saját pártunkat, mert hogy azért nem tudom, hogy más országokban ez mennyire gyakori. Biztos, hogy minden országban vannak különféle pártüntetések, de olyan jó lenne már olyan nemzeti ünnep, ahol nem a pártok tüntetései tematizálnák a híreket, mert hogy ugye nálunk a nemzeti ünnepeink az arról szól, hogy a egymástól nem is olyan távol, két vagy három politikai tábor elmondja azt, hogy a másik az egyébként hazaáruló. Tehát, hogy nekünk a nemzeti ünnepeinket mi így ünnepeljük meg. Lényegében helyi szinten, települési szinten vannak olyan értelmes megemlékezések, ahol a különféle pártok egymás mellett megkoszorúzzák az adott településen azt az emlékművet, ami akár október 23-ával, akár március 15-ével összefüggésben van, de országos szinten úgy tűnik, hogy nem fogalmazódott meg még az a széles társadalmi igény, hogy egyébként hagyjuk a párt tüntetéseket, tehát hogy csináljunk valami olyan kulturális eseményt, ami ennek a nemzetnek az összetartozását szimbolizálja.
0: Én egy kicsit vitatkozok Gáborral, ami Orbán Viktor informáltságát, vagy szeretet illeti.
2: Engem is
0: illeti,
2: pár nappal egy Bayer Zsoltnak.
0: Na pont erre akartam küldni, hogy a Bayer interjú az egy dologra jó volt, hogy teljesen egyértelművé tett, hogy Orbán Viktor a parlamenten kívül képzeli el a politika csinálást a jövőben. Tehát ő elengedte azt a sztorit, teljesen súlytalan a Fidesz frakció a parlamentben, a politika érdemi részét Orbán Viktor szerint, és én is így gondolkoznék a helyében, a parlamenten kívül kell csinálni. Tehát szerintem egy ilyen békemenet szervezése, ez egy gyújtózsinór. Ez pont kell az Orbánnak, hogy akkor berobbantsa a
1: akkor motorokat. Van ebben logika, amit mondasz, akkor viszont annyiból módosítanám azt, amit mondtam, hogy simán el tudom képzelni az Orbánról, hogy maga elé tolta az említett urakat, és ő kivárja, hogy egyébként ezzel
0: ez
1: mi lesz.
0: Orbán
1: és hogyha nagy a társadalmi igény, akkor majd az ő is az élére áll, ha nem, akkor meg esetleg el sasszézik innen, mert azért, hogyha igaz az, amit mondasz, akkor Orbán Viktornak kellett volna kiállni, ő azt mondta, hogy az élére fog állni a társadalmi mozgalmaknak, és ő lesz itt az utcai harcos megint, akkor neki kellett volna bejelenteni, ezt nem Bájer Zsoltnak.
2: De ez még megtörténhet. Én azt gondolom, hogy ez 19-re lapúzás jelenleg a Fidesznél, ha úgy látjuk a történetet, ahogy látjuk. De miután hatalmas a tét, hogy ott mekkora tömeget tudnak felmutatni, itt nem is elsősorban a tiszásoknak, hogy őket nyűgözzék le, hogy itt hihetetlen tömeg vonul az utcákon, hanem a saját belső tábornak, amiről beszélt egyébként a Bájer Zsoltnak adott interjúban is Orbán Viktor, hogy most mi nem kifelé beszélünk, saját magunkhoz beszélünk, tehát a tábornak kell azt éreznie, hogy még mindig erősek vagyunk, és egyben vagyunk. És ugye Lázár Jánosról tudjuk, hogy talán körbejárta a különböző megyéket, és... Aztán lemondott, de hogy valamiféle információt azért begyűjtöttek arról, hogy hányan vannak, mekkora a hajlandóság adott esetben egy békemenetre, de lehet, hogy én vagyok most már túl idealista. Én mégis azt gondolom, hogy ez hihetetlen kockázat, amit most vállal a Fidesz, ha csak nincs megtámogatva ez az egész projekt több százmillió forinttal, vagy valahonnan az előkerül, és akkor megint megjelennek a buszok.
3: Amikor Orbánék kikaptak, akkor ugye meghirdették, talán az választások utáni első interjúban, hogy a Fideszre milyen típusú politikai jövő vár. Akkor annak idején ezen viccelődtünk, hogy ezt ők maguk sem biztos gondolják komolyan, és valószínűleg a felét nem is gondolták komolyan. Az ilyen jellegű ügyekkel, mint amikről ma is beszélünk, azért a Fidesz politikai jövője még nincsen biztosítva, hogy egyáltalán lesz ilyen politikai jövő, de az látszik, hogy Orbán Viktorban és az őt körülölelő politikusokban, gondolkodókban, stratégiákban mindig megvan egy ilyen választási vereség után is az a hatalmi realizmus, amire ők egyébként építettek 16 év alatt, és amire a régi ellenzék, a régi baloldali pártok ugye nem tudtak építeni. Tehát egyszerűen, mire gondolok? Nem alszanak, értelmezik a helyzetet. Ugye most Békés Mártonnak van ez a fontos szava, amin az ellenzék, vagy mi régi ellenzéki nyilvánosság megint gúnyolódik, hogy mozaik jobb oldal, meg nem tudom, ebbe illik bele az, hogy a Huth Gergely szervezi, egy mozgalmi élet adnak az egésznek. Gúnyolódhatunk ezen, de valójában a diagnózis igaz. Ahhoz, hogy a Fidesznek politikai jövője legyen, ahhoz valamilyen arculati decentralizációra van szükség. Arra van szükség, hogy egy fúzió jöjjön létre, és
2: ez szerintem csak ennek a látszata történik.
3: Szerintem ezt pontosan tudják, és az a helyzet, hogy ez a fajta diagnózis arról, hogy hogyan tartunk életben egy éppen hatalmas választási vereséget elszenvedett pártot, viszont értelmezhető úgy is, mint lázadás Orbán Viktorral szemben, amikor a Békés Márton azt mondja, hogy mozaik jobb oldal, az valójában a Fidesz politikai jövőjének a visszakövetelése attól a monolit, egyepesedett gépezettől, Orbán Balástól, Orbán Viktortól, aki ezt a mozgalmat, ezt a pártot tacsra vágta.
2: Értem, ez jól hangzik, csak nincs jelenleg olyan politikai szereplő, akár Navracsicsékről beszélünk, akik ugye polgári demokraták néven valami új irányt indítanak, akik azt mondanák, hogy Orbán Viktor nélkül képzeljük el a jövőt. Még ők is ezt mondják. Mindenki ezt mondja, hogy Orbán Viktorral.
0: Igen, ez a névsor, ez pont azokból áll, akik továbbra is hűséges küt tesznek Orbánra. Egyébként, ha már emlegettük ezt a Bauer interjút, szerintem két okból volt nagyon érdekes vagy fontos. Az egyik az, amire most szó esett, hogy milyen legyen a jobb oldal. És Orbán Viktor világosra tette, hogy csak egy egységes jobb oldal tudja majd 2030-ban a Tiszával fölvenni a harcot. Ez egy világos üzenet volt Navracsicséknak. Hogy álljanak le, fejezzék be, nincs helye itt most az alternatív útkeresésnek, egy irányon, amit mi majd kijelölünk, és akkor itt jön a másik fontos, hogy ki az a mi? Mit jelent az, hogy mi? Mert Orbántól pont azt nem kaptam meg, amire én számítottam, hogy eldől, hogy valóban beleáll vezetőként ebbe, vagy a háttérben megmarad egy ilyen bölcs emberként, egyfajta Deák Ferencként, most a párhuzam nyilván lehet akár erős is, de hogy ilyen deáki bölcs megmondó szerepben majd így bondogat dolgokat, és akkor az a pártnak ilyen szellemi munícióként használ, de operatív szinten már nem vesz részt a párt működésében. Nekem erre vonatkozóan nem kaptam semmilyen kapaszkodót, tehát ez továbbra sem dőlt el valószínűleg, és ebben a tekintetben, hogy a békemenetbe hogy csatlakozik-e hozzá, azt nem hiszem, hogy ott fog masírozni, de hogy támogatásáról biztosítja a békemenetet, ezek fontos információk lesznek a tekintetben, hogy mi is lesz Orbán Viktor szerepe majd.
1: Én azt vitatnám egy picit, amit mondtál, hogy itt a Fidesz jól, vagy nem tudom, hogy jól értettelek-e feltétlenül, lehet, hogy nem, de hogy tehát én nekem az egész elmúlt hónap, vagy hónapok azt üzenik, hogy a Fidesznek nincs stratégiája. Tehát, hogy én nem mondom, hogy gúnyolódjunk persze a mozaik jobb oldal kifejezésen, és nem is szeretek gúnyolódni senkin, de azt azért én Orbán Viktoron is, és a Fideszen is látom, hogy nem tudják, hogy mit akarnak. Orbán Viktor sem. Tehát az, amikor ő azt mondja, hogy az önkény ellen fogunk küzdeni, tehát hogy április 12-én az ország nagy része mondott nemet egy önkény, elég, hogy mondjam, erősen felhasználó hatalommal szemben, tehát hogy nem látok semmiféle innovációt. Azt látom, hogy Orbán Viktor visszamenekül.
0: A hangulatkeltés az nem stratégia?
1: Stratégia lehet. Igen, csak hogy az utcá, igen, de hogy talán a Bauer interjúban mondta Orbán Viktor, hogy csak az elégedetlenségre nem lehet építeni politikát. Talán volt egy
0: ilyen gondolata. Igen, volt egy ilyen mondása.
1: De akkor mire? És erre ő nem adta meg a saját maga által felvetett kérdés, nem adta meg a választ, hogy mi a Fidesz innováció, mi a jövőképe, mi a...
0: De közben azért azt is mondta, hogy ütni kell őket, és rosszabbak lesznek a gazdasági és társadalmi viszonyok pár hónap múlva.
1: Igen, csak Orbán Viktornak...
0: Tehát egymások ellentmondókat is.
1: Orbán Viktornak volt egy sámán szerepe. Az ő korábbi politikai időszakában, aki bizonyos időpontokban elmondja, hogy ilyen meta szintre emeli a Fidesz politikát, és most nem látom ezt a meta szintet.
3: Én hadd vitatkozzak vissza egy picit. Ugye ezt a... Egyrészt nem szeretném lebecsülni a nyelvnek és az ideológiának a jelentőségét az operációs aspektussal szemben. Tehát az Orbán Viktor azt tartotta a hatalomban 16 éven keresztül, hogy realista volt azzal szemben, hogy a hatalom az elsősorban egy nyelvi játék.
1: De pont ez nincs meg mostában.
3: És amikor az Orbán elment a Bayerhez, elkezdett olyan dolgokról beszélni, amiket, most én nem hogy Orbán apológiát akarok itt lenyomni, hanem pusztán arra akarom rányítani a figyelmünket, hogy van itt még egyfajta élet, és van itt még egyfajta jövő. Tehát az Orbán elkezdett olyan dolgokról beszélni, amikről korábban egyébként a Fidesz nem beszélt. Nagyon sokszor hallottam azt a szót, amit korábban nem hallottam, hogy szabadság. Más kontextusokban, nem csak a Brüsszellel szembeni szabadságról hallok, hanem nyilván ez most neki kapóra jön ebben a politikai helyzetben, de elkezdenek az állammal szembeni szabadságról beszélni. Elkezdett Orbán Viktor kapitalizmusról beszélni. Arról kezdett el beszélni, hogy mi egy kapitalista.
1: Közben kérdezhetek Ábris, bocsáss, csak annyit, hogy de a nyelvnek, a politikai nyelvnek is, annak hitelesnek is kell lennie. És én pont ezt állítom, hogy az, amit most a Fidesz ebben állít, amikor szabadságról meg önkényről beszél, akkor hol a hitelesség?
3: Na jó, de a valóság nem ugyanaz a 1,5 millió Fidesz szavazó számára, mint a rendszerváltó többség számára. Nekik el lehet azt bábozni teljes joggal és legitimen, hogy a Fidesz az önkény ellen küzd. Alapvetően áldozati sérelmekre és mítoszokra épít a politika, és
0: az Orbán jobb. 1,5 millió ember. Tehát, hogy azokat megtartja, akkor maradnak, nem tudom.
2: Van 1,5 millió.
1: Nem tudjuk, hogy van-e még 1,5 millió.
3: Csak mindenkiben benne van ez az érzés, hogy a Fidesznek már nincs jövője, és én is szeretném azt hinni, hogy nincs jövője, csak közben legyen bennünk ez a realizmus, hogy itt olyan fajta szellemi tőke van továbbra is, amit 2022 és 26 között leoldódott róluk, mert túlságosan beálltak bizonyos hatalmi rutinok. És lehet, hogy ebben az új típusú helyzetben megvan még az önfelfogó képességük, ami a hazai szocialista liberális világnak soha nem volt.
1: Egy mondatot hagyd mondjak csak, és utána Zoli téged a szó, hogy szerintem az a baj, hogy Orbán Viktor nélkül nincs Fidesz, és Orbán Viktorral sincs már Fidesz. Tehát én Orbán Viktornak a politikai szerepét abban látom, hogy ő lett Magyar Péter Gyurcsány Ference. Tehát ami Orbán Viktornak volt Gyurcsány Ferenc, az most Magyar Péternek Orbán Viktor. Tehát lényegében Orbán Viktor politikai szinten arra lesz képes, hogy az ellenzéken belül 1,5 milliót, 1 millió embert, ahogy te mondtad, elbábozzon egy történetet, egy nyelvet, egy sztorit, de ez már nem lesz ugyanaz, mint ami volt. Tehát ez már nem lesz egy kormányképes konstrukció.
0: Gyurcsány megpróbált aktív szereplő maradni. Tehát ez azért sokat rontott az élvezeti értékén. Orbán ezt a hibát el tudja persze követni, de amire én gondolok, és erről is beszéltem az előbb, hogyha egyfajta hazabölcse szerepébe próbálja magát helyezni, és nem előtérbe tolja magát, de mégis ő lesz a fontos ember, akihez járulnak a tanácsért. Ezt a szerepet el tudom számára képzelni. Én nem gondolom azt, hogy ki lehet jelenteni már most, hogy nincs jövője a Fidesznek. Csak nem látom még, hogy mi az. De
1: szerintem Orbán Viktor a
0: megvan
1: a
0: az a ideológiai, identitásbeli alapja még mindig ennek a közösségnek, hogy erre újra tudjon építkezni. Jelenleg ezt egyáltalán nem látjuk, de ahogy beszéltünk erről, talán adásban vagy szünetben, ez most nincs meg nekem, itt a baloldallal kapcsolatban, hogy én azt is gondolom, hogy a baloldalnak is lehet még reneszánsza, pedig most ennek az írmagját se látjuk a politikai mezőben.
2: Lesz a jövője Balogh Zoltánnak? Ez itt a kérdés, ő még azért mindig egy fontos politikai és vallási szereplő. Most megszólalt, illetve írt egy posztot, és elmagyarázta, hogy neki a kegyelmi botrányban milyen felelőssége, milyen szerepe volt.
4: Balogh Zoltán szerint nem az ő feladata volt Vásárhelyi János erkölcsi ellenőrzése, amikor 2016-ban állami kitüntetésre javasolta a bicskei gyermekotthon igazgatóját. Így szemlézte egyebek közt az Economics azt a közleményt, amit a korábbi miniszter, jelenleg református püspök juttatott el az MTI-hez. Ebben részletesen ismertette a kitüntetés felterjesztésének többszintű menetét, ugyanis, mint írta, szeretné azt úgy megvilágítani, hogy abban a személyes felelősségét is tisztázza. Balogh Zoltán szerint a 7. szinten a miniszteri kabinet azokkal az esetekkel foglalkozott, amelyekkel kapcsolatban valamelyik korábbi szinten kifogás merült fel. A Vásárhelyi Jánosra vonatkozó indítvány azonban nem szerepelt ezek között. Így azt támogatva küldtem tovább, mint javaslattételre jogosult személy, írta Balogh Zoltán, hozzátéve, hogy a kitüntetési bizottságnak lehetősége volt ellenőrizni, szerepele a javasolt személy a bűnügyi nyilvántartásban, ami kizárók. Vásárhelyi János nem szerepelt benne.
2: Ez nem teljesen érthető, hogy itt most kinek milyen felelősségi köre van, a hiba nem az önök készülékében van, én is mindent megtettem, tényleg becsülettel, de Kafka perében éreztem magam hirtelen, hogy benyitok valahova, és akkor még onnan nyílik 3 ajtó. Csak idéznék, hogy az első szint a helyi szintre mutogat, a harmadik, hatodik szint szakmai és politikai szűrőként nem talált semmit, 7. szinten miniszteri aláírás, mert nem volt kifogás, 8., és akkor folytathatnám, a végén eljutunk oda, hogy mint, úgy érzem magam, mint Travolta a mémben, hogy jobbra nézek, balra nézek, és akkor most így közölt valamit egyáltalán Balogh Zoltán, vagy sem? Megfogható egyáltalán, vagy sem?
0: Segítség. Azt közölte, hogy nem volt felelőssége a döntésben.
2: Köszönöm, Zoli.
0: Ugye itt
2: azért tudtam, hogy rá számítottam.
0: Bármikor máskor. Hogy itt igazából Balogh Zoltánnal az a helyzet, hogy politikai következményekkel már nem kell szembenéznie, mert az megtörtént az áprilisi választásokon. Bünteti jogi következményt meg én most nem látok a horizonton, bár nem tudom, milyen megítélés alá esik ez a kegyelmi ügy, hogy itt mondjuk a hivatali visszaélés, vagy valamilyen kategória előkerülhet-e, tényállás előkerülhet-e, de nálam ez egy fiókba zárt dosszié már. Itt egy szempontból érdekes az egész, hogy megtörténjen az ügynek olyan teljes értékű feltárása a nyilvánosság számára érthető módon, hogy végre megtudjuk, hogy ki, mikor, hogyan döntött ebben az ügyben.
1: Van azért az ügynek még Van az ügynek szerintem még egy aspektusa, amit én idehoznék. Én római katolikus felekezethez tartozó vagyok, a népszámláláskor legalábbis ezt szoktam magamról állítani. Azt, hogy erre méltó vagyok, ez egy másik kérdés, de a református egyháznak a püspökéről beszélünk. És ezt az úgy érdemes ízlelgetni, hogy a református egyház püspökének ilyen szintekről kell magyarázni, mint a forró krumplit így dobálja mindenfelé. Tehát én nem tudom, hogy a református egyházban ezt hogy élik meg, de azt gyanítom némi empátiával, hogy borzasztó érzés lehet az, hogy a püspöküknek egy ilyen ügyben ilyen szintű magyarázkodásra van szüksége, és én azt gondolom, hogy a minimum elvárás lett volna az irányába, hogy nem mentse ezt a pozíciót. Tehát hogyha egy igazi református püspök, elnézést, hogy így mondom, de egy igazi református püspök ebben a szituációban azt mondja, hogy mindaddig, amíg ebben az ügyben én nem tudom teljes mértékben tisztázni magam, addig nem tudom ezt a feladatot ellátni jó szívvel. És átadja valaki másnak ezt a feladatot. Tehát ez a saját egyházával szembeni otrombaság, nem tudom másképp mondani.
2: És akik alatta vannak, azoknak nem kellene valamit tenni? Fellázadni?
1: Nem ismerem a református egyháznak ilyen értelemben a lehetőségeit, de azt gondolom, hogy de. Igen, tehát erre a válasz nagyon egyszerűen az, hogy de.
3: Nem szeretnék túl nagyívű kijelentéseket tenni, bizonyára megvan Balogh Zoltánnak a maga erkölcsi kötődése a református egyházhoz, de nekem ő egy olyan jellemnek tűnik, akit elsősorban ugye mindig a hatalom érdekelt, ugye az egyház az talán kevésbé. Hát és abból is látszik, hogy mennyire nem érdekli őt az egyház. Pontosan tudja, hogy ez a fajta politikai stigma, ami érthetően rákerült, az leginkább az ő egyházának áll, az leginkább a hazai kálvinizmusnak, a hazai reformátusságnak áll, és ennek ellenére nem tesz semmit. Hát, és az a helyzet, hogy utána ez egy ördögi kör, mert hogyha leépül az szószoros értelmében az egyház, ugye a hívek, leépül az ő közösségi identitásuk, leépül az ő önmegszervezési képességük, akkor például ezek a köztes egyházi figurák, akik adott esetben gyanakvással nézik Balogh Zoltánnak a ténykedését, és szívesen fellázadnának ellene, nem tudnak kivel partnerséget vállalni ebben a folyamatban, és így zajlik tovább és tovább ez az állítólagosan konzervatívnak nevezett hagyaték, végső soron itt a társadalmi autonómiák leépítéséről zajlott az elmúlt 16 év. Balogh Zoltán ennek a folyamatnak egy nagyszerű relikviája.
2: Na, mielőtt mennénk tovább az oktatási témára, egy gyors hír, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság mai ülésén Gyurko Szilvia bemutatta a gyermekvédelmi jelentést, illetve Diószegi Judit, a testület tisztás elnöke Orbán Viktor meghallgatását is felvetette. Rövid reakció. Van ennek egyáltalán értelme, mert voltak ott olyan tisztás képviselők is, akik ezt finoman vitatták?
0: Hát annak mindenképp lenne üzenet, hogy Orbán Viktor megjelenne egy ilyen bizottsági meghallgatáson, de bármelyik bizottságnak a meghallgatásán, igen, tehát ez egy szándék lehet, hogy bevonják Orbán Viktort az aktív politikai térbe, de hát nyilván ennek semmi realitása nincs. Uh-huh. Ez egy eseti vagy állandó bizottság, amiről beszélünk?
2: Jó kérdés.
1: Ez a vizsgálóbizottság, amit létrehoztak.
0: Akkor ez eseti?
1: Eseti, igen.
0: Persze, mert akkor viszont be is lehet rendelni.
1: Sőt, hát ugye az a szankció, hogyha nem jelenik meg, akkor előállítják. Igen. Tehát, hogy szerintem ez ennek ilyen...
2: A harmadjára ugye nem
0: jelentkezik.
1: De hogy én is, hogy mondjam, örömmel hallgatnám meg Orbán Viktort, de hogy nem tudom, hogy az-e a jó lépés, hogyha most jutott. Tehát, hogy az nekem kicsit a filmszínház effektust erősíti. De Balogh Zoltán meghívását viszont nagyon támogatnám. Tehát azt gondolom, hogy ott ő... Tehát, hogy ő miért a Facebookon reagál erre? Tehát álljon már egyszer egy riporter.
0: Mert ő már Istennel megbeszélte ezt.
1: Értem. Csak hogy ugye emlékezetek
2: vissza... És ki hogy bűnös.
1: Az is mennyire szimbolikus volt, amikor Novák Katalin lemondott, meg Varga Judit lemondott, akkor ő elment valahol Ausztriába ilyen lelki napokat tartani, elmélkedni. Tehát, hogy Na mindegy, nem akarom őt
2: szegélyezni. És arra jutott, hogy nincs felelőssége.
1: Igen, hát arra jutott, hogy ő hetedik szinten volt, és ott már minden rendben
2: hetedik szinten minden rendben van. Na, jön egy kis oktatási téma, Lanert Judit arról beszélt, hogy a középosztálybeli fiatalok gyermekek elbutulásáért a közösségi média is felelős. Erről nézzünk egy rövid filmet.
5: A közösségi média már nem csak a hátrányos helyzetű gyerekek fejlődésére jelent kockázatot, hanem a jobb anyagi hátterű családok gyermekeire is negatív hatással van. Erről beszélt Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. A jelenség nem hazai sajátosság, a miniszter szerint ugyanis a PISA felmérések eredményeiből látszik, hogy a legjobb háttérrel rendelkező tanulók teljesítményében tapasztalható a legnagyobb visszaesés világszerte. A jelenség súlya abból is jól látható, hogy néhány nappal ezelőtt terrorcselekménnyel fenyegetés miatt indult büntetőeljárás egy 16 éves győri fiúval szemben, aki egy AI alapú chatbottal tervezgetett erőszakos támadást. Az FBI-tól érkezett jelzés szeptember közepén a Nemzeti Nyomozóiroda Transatlanti Műveleti Osztályához. Az NNI munkatársai kiderítették, hogy a felhasználó egy 16 éves győri fiú, akit kedden otthon fogtak el.
2: Ausztrália nemrégiben a 16 éven aluliak esetében egy ilyen szigorítást, tiltást vezetett be, és hát én úgy tudom, ahogy olvastam az erről szóló tanulmányokat, hogy ez nem igazán jött be, mert a fiatalok megtalálták azokat a csatornákat, azokat az eszközöket, hogy kijátsszák ezt a rendszert, sőt, olyan területére tértek az internetnek, ami sokkal kevésbé kontrollált, és sokkal több a durva tartalom, ahol nincs mondjuk egy meta, hogy szűrjön. Mit gondoltok?
0: Ha jól emlékszem, ma tartotta Ursula von der Leyen bizottsági elnök az éves uniós értékelését, a beszédét, és ott is szóba került ez a téma, és uniós szintű lépéseket helyezett kilátásba, hogy hogyan lehet korlátozni a nem kívánt tartalmak elérését.
2: Folyamatos görgetést, és az automatikus videólejátszást akarják.
0: Én alapvetően nagyon rossz véleménye vagyok a közösségi médiáról. Az egy pöcegödör.
2: Fel sem vagy a Facebookon.
0: Az egy pöcegödör, megtalálsz azért. az egy pöcegödör, borzalmas, jellemtorzító, jellemdeformáló hatása is tud lenni, de azért kicsit most megengedő leszek. Vannak ott azért fontos ügyek. Tehát bizonyos ügyeket ott lehet igazából kitenni a nyilvánosság elé. Bizonyos közösségek ott tudják megtalálni a hangjukat. Ennek valami értelmes, normális, az arányokat figyelembe vevő szabályozásra lenne szükség. Én támogatom azt, hogy valamilyen módon korlátozzák 18-16-14 év alatt, az már döntés kérdése az internethez való hozzáférés bizonyos tartalmakhoz.
3: Itt már nem is csak a közösségi médiáról van szó, hanem valami talán még veszélyesebbről, vagy még fenyegetőbbről ezek a nagy nyelvi modellek. Nagy nyelvi modellek, amik ugye ennek a generációnak, és kifejezetten azoknak a generációknak, amik utánuk, illetve utánunk jönnek, egyfajta mindennapi beszélgetőtárs, és átveszi azt a szerepet, amiben minden nap mi saját magunk vagyunk, a saját magunkkal való kapcsolatunkban, hogy beszélgetünk önmagunkkal, gondolkodunk önmagunkkal, mit csinálunk, kiszervezzük az önmagunkkal való beszélgetést a képernyőkre. Tehát felszámoljuk a gondolkodásnak az autonómiáját. Tehát, hogyha én valami miatt szkeptikus vagyok azt illetően, hogy a következő 50 évben demokráciában fogunk élni, az nem is elsősorban Orbán Viktornak a visszatérése, ha bár az se lenne szívügyem, hanem a mesterséges intelligencia. Egy további kérdés, hogy általában az államnak, vagy a hatóságoknak, hogyha az Európai Unióról beszélünk, akár elméleti szinten mennyi esélye van a technológia és digitális fejlődésnek ezzel a folyamatosan gyorsuló évével szemben? Hát, nehéz kérdés.
1: Versenyhátrányban vagyunk, de hogy szerintem az alapvető kérdés arról szólt, hogy mit tudunk tenni a fiatalokért, vagy a kiskorúakért, és ezügyben én azt gondolom, hogy van tennivaló. A 2RK-nak az asztalán van egyébként az ausztrál példa, és mi foglalkozunk ezzel itt néhány héten belül valamilyen formában elő is akarunk vele állni, mert én azt attól tartok, hogy nem megúszható az állami beavatkozás. Tehát lehet, hogy az ausztrál példa nem jött be, de kapura kell lőni, mert szerintem nagyon nagy a baj.
2: Mint Szoboszlai.
1: És akkor hát, ha bejön egy olyan is, mint ami Szoboszlainak nem vég.
2: Köszönöm szépen, hogy elmondtátok a véleményeteket. Még a napkérdését megnézzük, végeredményt szeretnék ezügyben hirdetni, hogy milyen arányok születtek végül. Szülői vagy állami beavatkozásra volna szükség, hogy korlátozzuk a gyermekek közösségi média használatát. 72% bízná ezt a szülőkre, és 28% az államra. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ez volt már az Aktuál. Szép estét kívánok, holnap is lesz ilyen műsor, úgyhogy mindenképpen kövessék azt is. Viszontlátásra!
6: Műsorajánló. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Haladéktalanul ki kell vezetni a zöldségekre és a gyümölcsökre vonatkozó 10%-os ár és stoppot. Az ugyanis tönkreteszi a termelőket, ezt állítja Apáti Ferenc, a Fruitweb 10%-os ár és stoppot. Az ugyanis

0: veszteséget okoz. Már ezek is önmagukban elegendő problémák ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy nagyon nehéz évet zárunk, és ez is azt a folyamatot erősíti, aminek okán özönlik be az importáru, mert a kieső hazai áruhelyét valamivel pótolni kell. Az áristop az pedig egy olyan további mechanizmus, ami nem könnyíti a dolgunkat, sőt úgy gondoljuk, és a bevezetésekor is már így gondoltuk, hogy nagyon-nagyon súlyos gazdasági károkat okoz.
1: Mik a legfőbb ellenérvek az áristoppal szemben?
0: A legfőbb ellenérvünk az, hogy ugye a deklarációja ennek a mechanizmusnak az volt, hogy csökkentse az inflációt. Már a bevezetésekor is azt gondoltuk, hogy az áristopnak semmilyen hatása nem lesz az inflációra, nincs hatással a fogyasztói árakra. Mégpedig azért nincs, és azért gondoljuk tévhitnek azt, hogy ez hatna az inflációra, mert az áruházláncok, amelyek egyébként az élelmiszerek, illetve a zöldségek, gyümölcsök 70%-át forgalmazzák, tehát meghatározó szereplői az életünknek, úgy működnek, hogy ha bizonyos termékeken kiesik a nyereségük, ezek az áristopos termékek, hiszen a 10%-os ár is semmilyen nyereség képzésére nem biztosít lehetőséget, akkor ezt a kieső nyereséget más termékekre kell ráterhelniük, tehát más termékek árát fogják emelni, hiszen az áruházláncok is, mint minden gazdasági szereplő, a nyereségből él meg. Mondok egy példát, a zöld paprika és a paradicsom ára, amelyek áristopposak, zuhantak, ellenben a kigyóborka, illetve például a színes paprikák ára emelkedett, és ez azért hozta nagyon hátrányos helyzetbe például az uborka és színes paprika termelőket, mert a drága termékük iránt csökkent a kereslet, nem tudták eladni a portékájukat. És közben azt a célt sem értük el, hogy csökkenni fog az infláció, hiszen amennyivel csökkent egyes termékek ára, ugyanannyival emelkedett más termékek ára, vagyis a termékkörön belül az átlagos árszínvonal semmit nem változott. Tehát úgy okoztunk gazdasági károkat, hogy közben az eredeti deklarált célt nem értük el.
1: Mekkora árrés az, ami fenntartható, tehát ami nem csak a költségeket fedezi, hanem mondjuk még meg is tudnak belőle élni a gazdák?
0: Az áruházláncok áréséről van szó, ugye alapvetően ez a jogszabály az áruházláncok árését korlátozza, de 10%-ba teljesen biztosan nem fér bele az áruházláncok összes többi költsége a beszerzett áru értékén felül. A gazdáknak alapvetően költségarányosan minimum egy 30-40%-os nyereség kellene ahhoz, hogy évről évre tartalékot tudjanak képezni, vagy egyáltalán túl tudjanak élni, és versenyt, lépést tartva a versennyel fejleszteni tudjanak. Hát ettől a nyereség rátától ebben az évben, illetve már az előző évben is nagyon-nagyon távol vagyunk, illetve voltunk, tehát most abszolút a veszteséges vagy a nulla körüli zónában termel mindenki, akit pedig drasztikus fagykárok értek, már tavaly és idén is, ők már sorozatban veszteségeket szenvednek el.
1: Júliusban ugye a pénzügyminisztérium azt közölte, hogy nem tervezik kivezetni az áréstoppot. Azóta van-e valami fejlemény, önök egyeztettek-e a kormánnyal ez ügyben, vagy van-e bármi pozitív kilátás?
0: Természetesen a háttérben zajlottak tárgyalások, hiszen nem csak mi, mint zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet szeretnénk az áréstopp kivezetését, hanem más szakmaközi szervezetek is, amelyek érintettek az áristopban, valamint a kereskedelmi szövetségek, a szuper- és hipermarketek, illetve üzletek szövetsége is ugyanezt szeretnék. Zajlottak tárgyalások, de úgy gondoltuk, hogy most már akkora a baj zöldséggyümölcs frontján, amit az induló almapiac egy-két héttel ezelőtt felerősített, hogy kénytelenek vagyunk kikommunikálni ezt a hírt, azért is, mert az ágazat szereplői, a zöldséggyümölcs ágazat szereplői, akiket mi képviselünk, látni akarják, hogy mi ezzel a kérdéssel foglalkozunk, és meg akarjuk oldani azt a problémát, ami, fogalmazzunk úgy, és nem véletlenül tettük ezt a kijelentést, az utolsó szögek egyikét veri az ágazat koporsójába. Tehát úgy gondoljuk, hogy most már ez nekünk okoz akkora gondokat, hogy ezt ki kellett kommunikálnunk. Én bízok benne, hogy rövidesen lesz előrelépés és megoldás ebben a kérdésben.
1: De akkor konkrét ígéretet nem kaptak, zajlottak egyeztetések, de érdemi eredmény nélkül?
0: Konkrét időpont, konkrét határidő az áristopp kivezetésére nincs, tehát jelen pillanatban nem tudjuk azt megmondani, hogy mikorra számíthatnak az ágazati szereplők az áristopp kivezetésére, de mi bízunk abban, hogy minél hamarabb, már egy október 1-et alá tudnánk írni.
1: Hová vezethet az, hogyha nem vezetik ki belátható időn belül? Mi lehet az eredménye?
0: Az a folyamat fog tovább eszkalálódni, ami az elmúlt szűk egy évben a bevezetés.

0: Kérdése óta elindult. Ebből az egyik folyamat az, hogy bizonyos termékek, a nem áristopos termékek termelői be fogják szüntetni a termelést, vagy azoknak a termékeknek a termelése drasztikusan visszaesik, hiszen azokat drágítottuk el, azok iránt csökkent a kereslet. Ez az egyik nagyon káros hatás. A másik, hogy növekedni fog az importnyomás, mert azt tapasztaljuk az áruházláncok viselkedésében, hogy mivel az áristopos termékek abszolút veszteséget termelnek számukra, úgy viselkednek, hogy akkor már legyen olcsó az áru, olcsó árut pedig nagyobb eséllyel találnak a külföldi versenytársak között, hiszen a külföldi versenytársak 5-10-szer, 20-szor annyi árut termelnek, mint mi, és abból akciós olcsó tételeket mindig könnyebb találni, mint a hazai termelésből. És ez nagyon erősen az importot fogja erősíteni, úgy, hogy egyébként is olyan környezet van, ami az importot erősíti, hiszen a fagy és a szájkárok miatt kieső termést importból kell pótolni, hiszen a forint-euró árfolyam április óta bekövetkezett 10-15%-os erősödése ugyan ennyivel olcsóbbá teszi az importot, ami már elég versenyelőny az importot. Nem hiányzik az, hogy ezt még egy másik mechanizmussal erősítsük, mert 1-2-3 éven belül eljutunk oda, hogy a magyar áru helyét, a magyar zöldséggyümölcs helyét import áru fogja átvenni a polcokon, és ez nem lehet egyetlen kormány, egyetlen nemzetgazdaság célja se. Hozzátéve még ráadásul azt is, hogy az áruház láncok piacai jelentik a szervezett, átlátható, legális piacokat, és ezzel pont ezeket a szervezett piacokat tesszük tönkre, amely irányába pedig éppen ellenkezőleg, mint ahogy a mostani folyamatok diktálják, törekednünk kellene.
1: Apáti Ferencnek, a Fruitweb szakmaközi szervezet elnökének köszönjük a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Az Orbán Viktor elleni feljelentés iratai már a központi nyomozó főügyészségnél vannak, tudta meg az atv.hu. Közben egyre több részlet derül ki a Volán ügyről, aminek a szálai akár Sesták Miklósig vagy Tiborcz Istvánig is elérhetnek. Antal Attilával és Vető Balázsral beszélgetünk. Sepsi Enikő a Színház és Filmművészeti Egyetem tanévnyitó ünnepségén a hallgatók előtt bejelentette, kezdeményezi a rektori megbízás lezárásáról szóló egyeztetést. A bejelentés előtt nem sokkal az Oktatási Minisztérium kinevezte az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának új tagjait. A stúdióban Sepsi Enikő. Orbán Viktor köcsén tért vissza a napi politikába, ahol egyből ellenállást hirdetett a jelenlegi kormánypárttal szemben. A Fidesz megújulásának kérdése egyre hangsúlyosabb, milyen irányt vehetnek Orbán Viktorék. Közben Magyarország orosz diplomatákat utasított ki, ami a magyar-orosz kapcsolatokban is új helyzetet teremthet. Krekó Pétert kérdezzük. A világ legnagyobb mesterséges intelligenciáját fejlesztő vállalatainak a vezetői közösen kérik, hogy lassítson az iparág az új technológiákkal való kísérletezéssel, mert beláthatatlan következményei lehetnek, ha ebben az ütemben folytatják az újabb és újabb modellek fejlesztését. Vendégünk Tiles György.
3: Mondhatnám, hogy a vége egy könnyed téma a többihez képest, de hát valójában egyáltalán nem, majd lehet, hogy szót ejtünk arról is, hogy például a katonaság, a hadipar, hogy használja a mesterséges intelligenciát, és ez milyen veszélyeket rejt. Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, az egyenes beszédet látják, én Róna Jégon vagyok, és két politikai elemző, az első két vendégünk itt az adásban. Antal Attila és Vető Balázs, jó estét kívánok.
4: Jó estét kívánok. Vagytok.
3: Szervusztok. Igen, Orbán Viktorral kapcsolatban a feljelentés ott van a nyomozó főügyészségnél. De hát itt rengeteg ügy lett hirtelen pár nap alatt, ami nyilván egyfelől izgalmat hoz a közéletbe, másrészt felveti annak a kérdését, hogy ki mindenki lehet mégis ezek az ügyek, ezek milyen súlyúak ahhoz képest, amit mindenki elképzel, hogy itt százmilliárdok repkednek, hát most pár millió forint. De hát azért ezek is nagyon durva összegek, és nagyon komoly tényeknek látszanak.
5: Yeah, választási eredménybe egyértelműen látszott, hogy a magyar társadalom jelentős része a NER lebontását várja el a Tiszától, és egyszerűen Magyar Péter már a kampányban és az utána következő kormányzás elején is egyértelművé tette, hogy elszámoltatás fog következni. A nyár gyakorlatilag arról szólt, hogy mikor kezdődik ez már el. Ugye az NKO ügy volt talán az egyik legnagyobb, ami már a nyáron olyan szakaszba lépett, hogy fejlemények voltak, és láthatóan az őszi politikai szezon beindulásával ezek az ügyek is aktív szakaszba léptek.
3: Hát azt se felejtsük el, hogy magában a kampányban is helyszínről helyszínre járva arról beszélt, hogy az elszámoltatás következik abban a pillanatban, hogyha, és hogy már másnap, és szinte azonnal mennek a börtönbe azok a szereplők, akik a kulcs szereplők voltak. Hát ez nyilván teljesíthetetlen egy jogállamban.
4: Én azt gondolom, hogy a NER után, ha beszélhetünk egyáltalán arról, hogy NER után vagyunk, bár a NER-nek a csápjai azért messzire érnek, én azt gondolom, most láthatjuk. Újra kell gondolnunk azt, hogy mit hiszünk, mit vallunk jogállamiságról és demokráciáról. Az egy legitim társadalmi igény, hogy a következetlenséget ne folytassuk, és a következmények nélküli országnak a megközelítésével számoljunk le. Nyilvánvalóan a keretszabályok mindig fontosak egy felépülő új demokráciában, jogállamban, de nem hiszem, hogy elnézést kellene kérni a demokráciának és jogállamnak, hogyha el szeretné számoltatni egy autoriter politikai rendszernek a főszereplőit. És én azt gondolom, hogy az Orbán rendszer legfontosabb szereplőivel, beleértve volt miniszterelnököt, a velük szembeni fellépés azt gondolom, hogy kulcsfontosságú. És én a demokráciának egy olyan koncepcióját képviselem, ami sokkal harcosabb. Nem hiszem, hogy ezeket az igényeket, amelyek itt felmerülnek, és legitim társadalmi valóságként fogalmazódnak meg, hűteni kéne. Ez nem valamiféle rögtönítőlő bíráskodást jelent, viszont azt mindenféleképpen jelenti, hogy a társadalom számára olyan üzeneteket ne fogalmazzunk meg, hogy adott esetben 6 év alatt itt nem fog megtörténni semmi. Ugye látható, a kormányzat ebből már visszakozott is, eljárások gyorsításáról beszél, stb. Tehát szerintem végre fel kell lépni azzal az igénnyel, hogy jogállami és demokratikus keretek között, de ezt az elszámoltatást a volt miniszterelnökkel szemben mindenféleképpen le kell folytatni. Szerintem nem igényelt volna túlságosan sok elszámoltatási szempontot, vagy éppen jogállamisági kritériumnak a be nem tartását, hogyha megmagyarázza a magyar kormány, hogy miért kellett orosz diplomatákat kitiltani, és az Orbán rendszernek miköze a putyinizmushoz. Ez már egy olyan típusú gondolat vagy szempontrendszer, ahol a gazdagodások, korrupció fel sem merül, hanem az a szempont, hogy az Orbán rendszer kinek, kiknek az érdekeit képviselte 2026 előtt.
3: Nem értesz tehát egyet azzal a koncepcióval, hogy lépésről lépésre haladni akár a kisebbektől a legerősebb NER oligarchák és politikai vezetők irányában? Mert ugye van egy ilyen hát nem megerősített, de feltételezett nyomozati szándék, hogy azt valahogy így építsék fel.
4: Én azt gondolom, hogy egy harcos a demokrácia felfogásban lehet egyszerre tartani jogállamiság és demokrácia szempontjait, és ütemet nem téveszteni. Nem valamiféle előre rohanásról beszélek, nem türelmetlenség a részem, abszolút megértem az adminisztrációnak a felállását, akár az új intézményrendszerrel kapcsolatos problémákat, de kétségtelen tény, az idő fogy, és látható az Orbán rendszernek a főszereplői, nem hátrálnak. Itt két szempontot érdemes mérlegelni szerintem, az Orbán rendszerrel kapcsolatos visszaéléseknek a feltárását, az elszámoltatást, és a radikalizmus megerősödésének, újra megerősödésének a kérdését. Szerintem ez a két szempont nagyon is összefügg, hiszen látható, az Orbán rendszer maradványai nem kérnek elnézést, továbbra is mennek előre, és én azt gondolom, hogy egy új demokráciának, jogállamnak az önérdeke az, hogy ezekkel szemben nagyon erősen a törvény teljes szigorával lép fel, mindenféle radikalizmustól megóvva ezt az országot, mert lehet látni, aki a kortárs putyinizmusnak, aki az AfD győzelmének örül, és Európának az érdekeit megpróbálja alásni, az folyamatosan elköveti a hazaárulást, még ellenzékben is.
3: Attila mondataira nyilván kérem, hogy reagálj Balázs egyfelől, másrészt meg neked adom azt a feladatot, hogy azt értelmezd, hogy ez nem bosszú-e. Úgy, ahogy Attila elmondja. És nem a te bosszúd, és félreértés ne essék, hanem ugye erre rögtön azt mondja mondjuk egy ex-kormánypárti, ma ellenzéki politikus, halljuk a parlamentben, hogy itt a bosszú hajtja az új hatalmat.
5: Szerintem pontosan a jogállami keret adja meg azt a különbséget, ami a bosszú és az elszámoltatás között van. Mert a bosszúnak az alapja az, hogy aki ő hozzájuk tartozik, és nem hozzánk, azt megbüntetjük. A jogállami elszámoltatás azt jelenti, hogy aki részt vett az előző politikai rendszer bűneinek, visszaéléseinek az elkövetésében, azokat a jogállam szabályai szerint, a jogállam értékrendszere szerint felelősségre vonjuk. És itt a legnagyobb különbség az, hogy azt vonjuk felelősségre, akiről bebizonyosodik, hogy elkövetett valamilyen bűncselekményt vagy törvénysértést. A bosszú ugye az csak egyszerűen arról szólna, hogy mert ő a NER-hez, a Fideszhez tartozott, akkor őt valamilyen retorzió éri. Itt van a nagyon nagy különbség, és tényleg az a nagyon fontos, hogy a jogállami keretek ebben maradjanak meg. És ez bizonyos lassítást egyébként belevisz a rendszerbe, mert a szabályok azok olyanok, hogy azokat végre kell hajtani. És ráadásul, amit most látunk, valójában még az elszámoltatásnak csak az a része indult el, amit a hagyományos nyomozó szervek, a rendőrség, az ügyészség elindított. Ugye a vagyonvisszaszerzési hivatal, ami dedikáltan arra jött létre, hogy a NER visszaéléseit vizsgálja, és azzal kapcsolatban elindítja az elszámoltatást, az még most van kiépülőben.
3: Amint hallott cikk, elég nehezen, de ez egy másik történet. Mondanék én erre egy nagyon rövid ma délelőtti benyomást. Oda jött hozzám egy társaságban egy jogászember, és azt kérdezte, és akkor erre ti válaszoljatok, hogy nem lenne itt az ideje, vagy túl korán van a nagyvonalúságnak. Nem lenne itt az ideje azt mondani, hogy oké, aki bűnös, bűnhődjön, de egyébként hát a szeretet országot ígérte Magyar Péter, úgyhogy akkor szeressük egymást, gyerekek.
4: Én azt gondolom, hogy a demokrácia és jogállamiság megvédése szempontjából a nagyvonalúság az értelmezhetetlen kategória. Ezzel nem azt szeretném alátámasztani, hogy akkor bosszúról van szó. Én inkább azt az álláspontot képviselném, hogy a demokrácia és jogállam nem engedheti meg magának, ha nem szeretne idő előtt ismét leépülni, hogy védtelenné váljon. Ez, és én ebből a szempontból egy radikálisan felfogást képviselek, ez adott esetben jelentheti azt, hogy a politikai és társadalmi szempontok megelőzik a jogállamiságnak a szigorú, szó szerinti pozitív jogi értelemben vett betartását, hiszen itt nagyon jelentős társadalmi érdekekről van szó. Szerintem az egy fontos szempont, hogy derüljön ki, hogy Orbán Viktor hazaárul vagy sem. És ezt szerintem ki lehet deríteni vagyonosodási kérdések nélkül is. És itt nem akarok ilyen elméleti vizekre evezni, de a liberális demokráciának van egy nagyon jelentős paradoxon, ezt tolerancia paradoxonnak nevezzük, ami azt jelenti, hogy a szélsőségek gyakorlatilag belülről tudják leépíteni a liberális demokráciát, a bármilyen szélsőséget szólásszabadság tekintetében vagy rendszerellenesség tekintetében megengedünk, akkor az alá fogja mosni a demokráciát. Ezt használta ki a Fidesz 2010 előtt, és erre appellál most is. Nézzük meg azt, hogy mennyire jól állnak idézőjelben a jogállamisági érvelés. Nyilvánvalóan nem lehet azt megengedni, és ezért mondtam, hogy ez a második veszély a fokozódó radikalizmusa a volt miniszterelnöknek és a szélső jobboldalnak, az egy nagyon-nagyon jelentős veszély, és hogyha ez nem passzol össze, vagy nem kerül reparációra az elszámoltatással, már akkor halva születik az új demokrácia, mielőtt tudna működni.
3: Hogy milyen nehéz, ugye ez tegnap volt a vendégünk itt este, Galgóczi úr, aki a korona tanúja annak a történetnek, amit most itt a Jelinekék féle letartóztatás sorozatban, vagy őrizetbevétel, ez még nem az, őrizetbevétel sorozatban látunk. És ő nagyon keményen fogalmazott a KDNP politikusával, Sesztek Miklóssal kapcsolatban, gyakorlatilag tényszerűen állított korrupciós eseményekkel kapcsolatos dolgokat, még azt is állította, hogy tudja, hogy kivitte a pénzt, és tud sok mindenről, mondjuk Kisvárda környékéről. Ma estére itt most ezekben a percekben az ATV.hu-nak reagált Sesztek Miklós, és azt mondta, hogy mindent tagad, minden korrupciós vád, ami elhangzott, az valójában hazugság, és természetesen áll mindenki elé tiszta lélekkel és szívvel. Na most, hát ilyenkor mi van? Tehát, hogy amíg nincs bírói ítélet, addig hogy tudsz abban igazságot tenni, hogy kit látsz bűnösnek, és kit szabad bűnösnek mutatni. Mert most ugye ebben a helyzetben vagyunk számtalan ügyben, hogy valakit bevisznek az ügyészségre, bevisznek a rendőrségre, és hát azonnal azt mondja a tömeg, hogy hát persze.
5: Ja, ne rendszere gyakorlatilag arra épült, hogy mind a rendszeren belül, mind a rendszeren kívül engedelmességet és hűséget várt el. A rendszeren belül ezt kétféle módon állították elő, előnyökkel és a rendszert összetartó félelemmel. A rendszer tagjairól is volt belül olyan információ, amiben hívjuk úgy sakban lehetett őket tartani. Ezekben az ügyekben nyilván akik most bekerülnek az igazságszolgáltatásba, pontosan ilyen információkról beszélnek, pontosan most már elmerik mondani ezeket, és egyszerűen az van, hogy a rendszer kezd az, amit eddig hallomásoknak hittünk, azok kezdenek tényé válni büntető ügyekben. Azonban tényleg nagyon fontos, hogy ez jogállami keretek között, amikor a bíróság kimondja, akkor lehet ezt elfogadni úgy, hogy ez az igazság. És a társadalomnak ebbe szerintem annyi nagyvonalúságot kell tanúsítania, hogy a saját igazságszolgáltatását elfogadja.
3: Igen, várjuk meg az ítélet, és Sesztek Miklós egyébként azt is mondja, hogy őt nem idézték be kihallgatásra, meghallgatásra, még tanúként sem a Volán ügyben, de hát nem tudják beidézni addig, ameddig a mentelmi joga védi, mert nem, gondolom nem tanúként akarnak meghallgatni, hogyha meg akarja hallgatni az ügyészség. Ugye előbb ki kell kérni a mentelmi jogát a főügyésznek, és utána zajlik majd minden más, ha a parlament kiadta. Ez csak zárójeles megjegyzés volt mindarra, amit Sesztek Miklós közölt. Az az ügy, amit itt tegnap vázolt a koronatanú, az az ügy az azért nagyon súlyos, mert ő azt állítja, hogy ő látta a folyamatot. Ától Cettig ismeri az összes szereplőt, aki ebben benne van. Amennyiben valaki így ballag be az ügyészségre, ott elég kevés vitatható tény marad valószínűleg.
4: Én nagyon fájlalnám azt, hogyha a maffia főnököt puszta adócsalás miatt számoltatnák el. Ez alatt azt értem, hogy nagyon-nagyon fontos minden korrupciós.
3: Hát Al Capone is így bukott meg.
4: Ezért mondtam, hogy az Orbáni elszámoltatás tekintetében szerintem puszta korrupciós kérdések nem lehetnek döntő szempontok. Persze az Orbáni világnak, az Orbáni udvarnak a különböző szereplőit egész biztos, hogy korrupciós szempontból el kell számoltatni. De itt a volt miniszterelnök tekintetében, ahogy nagyon helyesen elhangzott, itt nem pusztán arról van szó, hogy szimpla politikai korrupció volt. Jogalkotási eszközökkel megtámogatott, elősegített, az állam fogyulejtésén alapul autoritár politikai rendszerről beszélhetünk, és itt megvannak a felelősök, azok a mozgatók, azok a törvényelőkészítők, azok a rendszerelőkészítők, akik ezt az egészet működtették, és a főfelelős a volt miniszterelnök. Tehát én azt gondolom, hogy ez túlmegy a politikai korrupció, és ezért mondtam azt, hogy itt egy széles spektrumot kell nyitni az elszámoltatás tekintetében, és ezt a magyar kormány nem spórolhatja meg.
3: Mindenesetre azt megállapíthatjuk, hogy két különböző elszámoltatásról is beszéltünk itt ma, egy politikai típusról és egy gazdasági jellegűről. Valószínűleg mind a kettőnek megvan a maga helye és célja. Antal Attila, Vető Balázs, köszönöm szépen.
5: Köszönjük szépen.
0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az Életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
6: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Feljelentette Orbán Viktort, Magyarország volt miniszterelnökét, Fekete Győr András, aki jelenleg a politikai üldözöttekért alapítvány alapítója, azért, mert egy televíziós műsorban állítása szerint, mármint Fekete Győr állítása szerint, megfenyegette a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal leendő dolgozóit. Itt van velünk Fekete Győr András. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, mindenkit szeretettel köszöntök!
1: Mondja, ön miért ilyen indulatos? Néztem a videóit, a buldózerként működő Magyar Péterhez képest ön még inkább sokkal radikálisabban követeli az elszámoltatást, börtönbe akar zárni mindenkit. Miért?
2: Nem elég, hogy a választások óta eltelt 5 hónapban lenyeltük azt sok millió rendszerváltó magyarként, hogy a bukott, korrupt és maffiaszerűen működő korábbi miniszterelnök szabadlábon grasszál az országban. Vagy azon túl pálinkát iszik, bulizik, luxusjachtokon vitorlázgat, majd hazatér, és 1-2 napon belül nagy nyilvánosság előtt az ország talán legismertebb politikusaként és ellenzéki pártvezetőként nyíltan megfenyegeti azokat a honfitársainkat, akik vagy már most, vagy majd a jövőben munkát fognak vállalni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban azért, hogy az elszámoltatásnak érvényt szerezzenek.
1: Itt tisztázunk egy jogi fogalmat, ugye a fenyegetés, ez a kijelentés, ami Orbán Viktor szájából elhangzott, ez valóban értékelhető a dolgozók számára fenyegetésként. Vigyázzatok, mert ha mi jövünk, akkor majd ellenőrzünk, hogy miket csináltatok ennek a hivatalnak a munkatársaként. De ugyanakkor van egy jogi kategória is. Itt ez megáll?
2: Egészen pontosan úgy fogalmazott a bukott miniszterelnök, hogy ezért nyomon fogjuk őket követni, minden egyes embernek a nevét, aki ott munkát vállal, nyilvánosságra hozzuk, hogy kicsoda, ki fia borja. Szóval kérdezem én, hogy ha itt őt nem állítjuk meg, ha itt ez következmények nélkül marad, akkor mi lesz a következő lépés? Tehát akkor meddig betemedik, hogy majd ezeknek az ügyészeknek, rendőröknek, navnyomozóknak a családtagjait is szeretnél listázni? Vagy hogy majd fizikai bántalmazást helyez kilátásba velük szemben? Mert ne legyen kétségünk, 16 éven keresztül ő volt Magyarország teljhatalmú ura. Ugye ő azon a nyelven értett, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Ő az elnyomás nyelvén beszélt, és úgy tűnik, mintha ő teljes magabiztosságban még most is azt gondolná, hogy ő még mindig Magyarország teljhatalmúra. És én azért tettem feljelentést, mert egyébként egyetértve Magyar Péter miniszterelnök.
1: Bocsánat, aki nem tisztem megvédeni, nem gondolja azt. Hát aki azt mondta, hogy nem kíváncsiak rá az emberek nagy része, ezért küldték
2: ezeket
1: el
2: a fenyegetéseket.
1: És mennyire lehet ezt politikai kijelentésként értékelni, és mennyire valódi, jogilag szankcionálható fenyegetésként, hiszen ugye a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöke is azt mondta, hogy abban az esetben azonnal lépnek, hogyha konkrét ügyeket tapasztal. Itt még konkrét ügy nincs, itt egy elhangzott mondat van egy televíziós műsorban, egy politikus szájából nyilvánvaló hatáskeltésként.
2: Párhuzamot vont Magyar Péter dühe meg az én dühöm között. Igen. Amely dühben egyébként, vagy elszántságban azért minimum 4,4 millió magyar honfitársunk is osztozik, azért azt tegyük hozzá. Magyar Péter miniszterelnök a plenáris ülésen hétfőn azt mondta, hogy Orbán Viktor kijelentése BTK-ba ütközik, hivatalos személy elleni erőszaknak minősül. Tehát ő is jogvégzett ember, én is jogvégzett ember vagyok, ebben egyetértek. A BTK 130. szakasza részletezi a hivatalos személy elleni erőszak intézményét. Hivatalos személy elleni erőszakot elkövet az is, aki akadályozza a hivatalos személyt az intézkedésében, vagy akadályozni próbálja, tehát megkísérli. Az én feljelentésemnek a tárgya, hogy Orbán Viktor hivatalos személy elleni erőszak kísérletét valósította meg, illetve felbújtóként járt el, mert azokban az emberekben, akik vagy már ott dolgoznak, vagy ott dolgozni szeretnének, félelmet kelthet, és akadályozhatja az igazságszolgáltatás működését, ami egyébként önmagában bűncselekmény. A rendőrség, az eljáró rendőr alezredes, akivel tegnap a BRFK ORFK épületében beszélhettem, ő azt jelezte felém, hogy kiemelt ügyként.
1: Ez mit jelent?
2: Hogy kiemelt ügyként fogják kezelni ezt a feljelentést. A BRFK bűnügyi elnök helyetteséhez fogják érkeztetni majd a feljelentésemet, és másfél héten belül körülbelül jelentkezni fognak, és megtörténnek a kihallgatások.
1: Megnéztem ezt a hivatalos személy elleni erőszak előkészülete tényállást a BTK-ban, és ez vétségnek minősül, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható.
2: Van egy negyedik bekezdés is azonban, igen. Tehát itt ugye több tényállás állhat fenn itt Orbán Viktor kijelentése kapcsán. Van a negyedik bekezdés, ami kimondja, hogy hivatalos személy elleni erőszak elkövetésére irányuló csoportban részt vesz, az vétség miatt 2 évig, a csoport szervezője és vezetője az büntet miatt 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
1: Tehát a jogvégzett ember mit prognosztizál?
2: Tehát Orbán Viktor itt egy csoportot próbál szervezni, mert azt mondja, hogy többes szám első személyben mi listázni fogjuk, gyűjteni fogjuk őket, és ő mint vezető lép felé.
1: Ön jogvégzett emberként mit prognosztizál, hogyha egyáltalán eljut ez az ügy oda? Akkor mi lesz ennek a vége?
2: Hát én bízom abban, hogy bírósági eljárás, büntetőügy, és a büntetőügy végén pedig egy elmarasztaló ítélet és szabadságvesztés a miniszterelnök számára. Azt is hozzátenném, hogy ugye az aranykormó ügyben is várja a nyilvánosság azt, hogy a...
1: De az egy másik ügy.
2: Az egy másik ügy, persze.
1: De tényleg azt gondolja, hogy ezért a kijelentése miatt a miniszterelnököt börtönbe fogják zárni?
2: Büntetőeljárás alá fogják vonni, bízom benne, tehát hogy ezért tettük meg a feljelentést, Magyar Péter miniszterelnökkel is egyébként ugye távolról, de egyetértve, úgyhogy várjuk meg, hogy mi lesz ennek a büntetőügynek a vége. Én azt szeretném, hogy Orbán Viktor leszálljon a magaslóról, hogy bukott miniszterelnökként ne ő fenyegesse a magyar honfitársainkat, hanem végre ő üljön ott a vádlottak padján, amit sok millióan szeretnénk, mert nem akarunk többé következmények nélküli országban élni.
1: Az indulat az abszolút érződik az ön által elmondottakból, de minthogyha úgy gondolná ezt az egészet, hogy már a Fidesznek nincs legitim alapja arra, hogy bármit is mondjon, hiszen a sajtóval kapcsolatban is azt mondta, hogy hát minek kérdezik a fideszes politikusokat, ők nem legitimek már, de hát azok,
2: Hát kinek a szemében?
1: Hát tehát a választók szemében. 38,6%-ot kaptak, és azért több millió szavazójuk van. Nem lehet azt mondani, hogy már ne is kérdezzék őket.
2: Ugye napról napra fogyatkozó szavazója van a Fidesznek, ugye legyen. Már csak 20%-a van a Fidesz, de én azt nehezményeztem Köcsén például, hogy mikrofonok erdejében állt ott a korrupt miniszterelnök, mint aki egy szalonképes, hiteles, valódi ellenzéke lenne a jelenlegi kormánynak és a rendszerváltó többségnek, pedig ő egy állellenzéki politikus jelenleg. A tegnapi nap egyébként viszonylag eredményes volt az elszámoltatás ügyében, mert ugye előállították és vezetőszáron elvezették Tiborcz István üzlettársát, egyesek szerint Strómanját, Jelinek Dánielt, Szivek Norbert társaságában, aki pedig a Nemzeti Vagyonkezelőnek volt a vezetője. Lázár Jánost arra utasították, hogy bontsa el azokat az építményeket, amiket az erdőségében hatóság nélkül épített. Tehát ugye nekünk halandóknak ugye mindig végig kell járnunk a hatósági lépcsőket, de nekik, politikusoknak nem. Na és ebből nagyon elege van a magyaroknak. És most ez egy új világ épül, és ebben a világban van következménye minden lépésnek és tettnek, és mindenkit a jog egyenlősége illet meg, tehát a törvény előtt egyenlőek vagyunk, és ha Orbán Viktor fenyegetőzik, ami BTK-ba ütközik jelen esetben, akkor bizony a törvény próbáját és erejét ki kell állni neki.
1: Kíváncsi
2: is.
1: Vagyok,
2: ezért tettem feljelentést.
1: Kíváncsi vagyok, hogy majd ez a fenyegetés tényállás meg fog állni. Egyet áruljon még el, mert kevés az időnk, hogy ön egy új ellenzék megalapításán is dolgozik. Ennek a létrehozása ön számára a legfontosabb, az ön által létrehozott szervezetnek ez a fő küldetése. Miközben támogatja a Tisza törekvéseit. Nem érez itt egy ellentmondást, hogy a jelenlegi kormányt támogatva az ő ellenzékét akarja létrehozni?
2: Amit én állítottam, amire ön hivatkozik, az az, hogy 2030-ban ellenzéket kell váltani. Tehát a jelenlegi állellenzék helyett, amit a Fidesz jelképez, kell egy párbeszédképes, hiteles,
1: a Tiszához... A Tiszával szemben?
2: Nem, a Tisza mellett.
1: A Tiszát kiegészíteni... De a Tisza akkor ellenzék lesz?
2: A Tiszát kiegészíteni képes, nem mondtam ilyet, hogy ellenzék nem lesz csak a Tisza. Én azzal számolok, hogy a Tisza kormány lesz 2030-ban is. Egyébként a Tiszát kiegészíteni képes új ellenzéki pártok, vagy új pártok megjelenése lesz fontos.
1: De akkor az nem lesz ellenzéki.
2: Az, hogy nekem ebben milyen szerepem lesz, az majd kiderül, mert ez egy hosszú táv. Én most ebben a szent pillanatban a rendszerváltásért dolgozom, mert mi közösen váltottunk rendszert, ugye? És közösen építünk egy új országot is, és közösen végezzük az elszámoltatást és igazságszolgáltatást is. Szerintem ez egy közös munka, csapatmunka a kedves tévénézőkkel együtt.
1: Szó volt itt 2030-ról, addigra már valószínűleg kiderül, hogy mi lesz az elszámoltatása, és kíváncsian várjuk 2030-ban, hogy önnel mi lesz. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen én is.

0: I really know now what had hold on me.
1: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.
1: A nevem Ádi, végül egy harapásnyi alma miatt jár ki, nekem a lakhatási. Nézd, hogy lángul a pázsit, bekap a nap, hogyha ásít. Nincsen bekap mentésem, nincsen több vagy másik. Eszem a főlevesem, szoszi van tevel egy főnemesem. Jólét főnevesem, gágyim főnevesem. Pont te neked lassan szeretned, kellene pont téged. A halál gyönyörű dallam, nincsen hozzá dobképlet.

kifelé nézek, közben befelé figyelek. Nem a számlámon, nem a számodban látom a sikerem. Mégsem gondolom azt, hogy későn születtem ide le.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Sepsi Enikő a Színház és Filmművészeti Egyetem tanévnyitó ünnepségén a hallgatók előtt bejelentette, kezdeményezi a rektori megbízás lezárásáról szóló egyeztetést. A bejelentés előtt nem sokkal az Oktatási Minisztérium kinevezte az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának új tagjait. A stúdióban Sepsi Enikő.
3: A Színház és Filmművészeti Egyetem 2028-ig kinevezett rektora. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Ha most a kormányváltás

0: miután politikai tisztogatásban gondolkodunk, akkor ennek sosem lesz vége, öntől idéztem, ez egy tavaszi mondata volt. Az Indexnek nyilatkozta, azt hiszem. Hogy úgy látja, elindult egy politikai tisztogatás?
1: Készültek listák, voltak szándékok. Én nagyon bízom benne, hogy ez nem realizálódik, és az egyetem egy építkezés, egy három éves, sőt sok éves építkezés után végre stabil pályára kerülhet. Nagyon nem volna jó, hogyha politikai tisztogatás volna.
0: Na csak tudja, 2020 az ottani Einstein után egy ilyen egyetem rektorától, ez egy fura mondat, mert hogy ami ön előtt történt, abban ön nem volt persze benne, hát az maga volt a politikai tisztogatás, és nem telt el sok idő.
1: Politikai történések voltak, tisztogatás az azt hiszem, hogy még a résztvevők is sok esetben vitatják, de az biztos, hogy egy politikai történés sorozat volt, egy hatalomtechnikai volt benne, persze esztétikai célzat is, ugyanakkor nagyon vigyázni kell rá, hogy most ne ugyanaz történjen meg, mert a mostani folyamatokban is azért voltak olyan elemek, amelyekre sajnos ezt elmondhatjuk, hogy nem volt teljesen politikamentes az egész folyamat. És kétségtelenül az újabb forrongások az egyetem körül áprilisban élénkültek fel.
0: Hát nyilván ott egy politikai esemény történt, ami hát, talán felszabadította azokat, akik ideig nem mertek, vagy nem olyan hangerővel megszólalni. Április végén a Hallgatói Fórumon szólalt fel két oktató, Csolya László és Tőr Lóránt is, lemondásra szólította fel az alapítvány kuratóriumi tagjait, Lajos Tamást, az elnököt, Vigyánszki Attilát és önt is. Akkor ott nagy tapsot kaptak a diákoktól, aztán később a Hallgatói Önkormányzat is megfogalmazta ugyanezt. Akkor nem gondolt rá, hogy lemond?
1: Először is pontosítsuk, mert meg is tettük utána, tehát más híradások is voltak, nem csak ez, a 444-es.
0: Hát volt hangfelvétel is, oktató, tehát ez hallható volt, hogy mi történt
1: két,
0: ott.
1: Két oktató volt jelen, aki a színpadról vezényelve ugye a hallgatóknak, tehát az összhallgatói létszámnak körülbelül egy harmadát vezényelte ki, és az egész kuratóriumot és az egész vezetést szólította föl lemondásra, egyébként nem volt ott a kuratórium. A Hők ekkor még nem vett részt ebben a folyamatban.
0: Ez így van, később szólaltak.
1: Így van. Azt, amit petícióként megfogalmaztak, 80-valahány hallgató írta alá, 550 hallgatónk van, és a hónapok során, amikor azért kaptak bátorítást arra, hogy politikai szereplőtől is, hogy legyenek láthatóak, hangosak, egyre kisebb lett ez a kör, és gyakorlatilag az akciók érdektelenségbe fulladtak.
0: Ki volt az a politikai szereplő, aki erre buzdított?
1: Nem szeretnék neveket mondani, mert ezek hallomások. Tehát eljutott hozzánk egy felhívás, amiben ezt írta a Hők, hogy ilyen bátorítást kaptak. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ahogy egy kedves osztályvezető kollégánk, színész kollégánk mondta, drága hallgatók, az a probléma, hogy előbb volt a hevület, és most utólag keressük az okokat. És az az igazság, hogy ez mindig egy rossz track, amikor nyilván korosztályilag is egy hevületben lévő, egy politikai változásban lévő hallgatói réteget próbálunk nagyon könnyen valamilyen irányban befolyásolni, lökni. Ez biztos, hogy megtörtént, tehát ezerszer beszéltünk erről az egyetemen, de ugyanakkor most már ez gyakorlatilag, erről már nem nagyon érdemes beszélni, több hónap eltelt. A mi célunk az volt, hogy átvezessük az egyetemet ezen a nagyon kritikus szakaszon. Azért nyilván azt is látta, hogyha megnézte a sajtót, hogy az elmúlt, tehát az előtte lévő három évben, mióta vezettem az egyetemet, semmiféle negatív megjelenés.
0: Már is 23-tól mostanáig.
1: Nem volt 23-tól 26-ig, egészen a választásokig.
0: Hát az egyetem oktatói karával kapcsolatban azért voltak megjegyzések, hogy
1: megjegyzések vannak, és ma lesznek is.
0: Háttértudás nélküli kerültek oda.
1: Ezzel már óvatosan. Én értem. Szerintem, mert
0: De azt mondja, hogy nem volt kritika, ilyen kritika volt.
1: Hát volt, nagyon kevés, igen. Minden esetre az volt a célom, hogy, és a célunk, a vezetés célja, hogy ezen a nagyon nehéz szakaszon, ami azt hiszem a legnehezebb időszaka volt életemnek, átvezessük az egyetemet.
0: Ez mitől volt ennyire nehéz? Ugyan,
1: a támadásoktól.
0: Hát azt mondja, hogy önt nem támadták. 23-tól nem támadták.
1: 23-tól nem. Én most
0: és akkor jött oda. Jaj, most, az elmúlt pár hónap.
1: Pár hónapról
0: ezt. Aha. Azt mondta...
1: Tehát az volt a célunk, hogy átmenjünk ezen az időszakon, elinduljon a tanév, lehetőleg egy olyan fenntartója legyen az egyetemnek, aki tovább tudja vinni. Amennyit tudtunk, ehhez hozzájárultunk, és én úgy gondoltam, hogy felelős vezetőként most van itt az idő, amikor át tudom adni, amikor lehetőség van arra, hogy egy átmeneti időszak után mindenki szívének kedves rektort válaszol. Egyébként ilyen nem lesz, ezt előre tudjuk, mert legalább 3 nagy érdekcsoport fogja ezt az ügyet elég hevesen megvitatni.
0: Meg tudjuk nevezni ezt a 3 érdekcsoportot?
1: Nem, semmiképpen nem szeretném megnevezni. Hát a filmesek közül legalább 2, a színházi berkeken belül is legalább 1 vagy 2. Tehát, de hát ezek olyan mindig is létezett és létező érdekcsoportok, ugyanígy kitekinti a másikat szakmainak, kitekinti legitimnek. Ezekkel a politikai jelszavakkal azért kell vigyázni, mert valahogy mindig a házon kívül vannak azok, akik a szakmát képviselik, és valahogy mindig a házon kívül vannak azok, akik a legitimációt képviselik.
0: Hát, hogy a házon kívülre rakták őket, és ugye ezen lehet vitatkozni. Kaposvárod is, meg az SZFÉN is történt, ez meg az Vigyánszky Attila korszaka alatt, azért ezt ne tagadjuk. Viszont ön azt mondta, vagy írta egészen pontosan a tanévnyitóra, hogy a folyamat lezárásáig változatlan felelősséggel ellátja a feladatait, tehát akkor nem mondott le, csak arról beszélt, hogy lemond majd.
1: Nem erről beszéltem, azt mondtam, hogy kezdeményezem az egyeztetéseket, a rektori megbízásom lezárásáról. Ugye ez egy 5 éves ciklus, a rektori ciklus, és 3 évet töltöttem ebből le.
0: Nem mondhatta volna azt is, hogy mai nappal lemondok.
1: De igen, ezt hallgattam az előző rólam szóló műsor, részben rólam szóló műsorban, hogy ilyen egyszerűnek látja ezt a helyzetet, de egy határozott idejű vezetői megbízás, felelős átadás az nem azt jelenti, hogy lemondok, és akkor holnap nem jövök be. Megtehetném ezt is, de eddig se ezt választottam. Egyébként nagyon jól haladnak a tárgyalások erről. Voltak kérések, nekem is voltak feltételeim. Szerintem ez nagyon gyorsan megoldódott.
0: Ezek szakmai vagy munkajogi feltételek voltak, amiket... támasztott.
1: Hát a munkajogi feltétel az nem feltétel, tehát a munkajog az egy keret. Például az is, hogy nem mondhatunk ilyet, hogy mondjon le, amikor van egy 2 éves megbízás.
0: Hát elsősorban... az minden embernek a szabad döntés, hogy lemondjon.
1: Igen. Én nem hoztam ilyen döntést, hát én nem mondtam le. Viszont azt gondolom, hogy a közös megegyezés felé jó haladunk. Nem sokára lesznek híreink is erről, és az abban bízom, hogy egy átmeneti időszak után, amit nyilván valahogy majd az egyetemnek meg kell oldania, egy rektorválasztás következik.
0: Jól gondolom, hogy ezt a végső döntést, hogy elindítja ezt a folyamatot. Ezt igazából az alapozta meg, hogy a kuratóriumon keresztül nem tudja a korábbi érdekeket érvényesíteni, mert annak összetétele megváltozott? Ugye itt ugye a Vigyánszky Attila a szenátuson keresztül megpróbált a kuratóriumban fenntartani hatalmát. Ezek voltak a hírek, a minisztérium közbeszólt, maga jelölt a kuratóriumba embereket, azok mások, és más lett a paritás a kuratóriumon belül. Mások az arányok.
1: Hogy Vigyánszky Attila a szenátuson keresztül nem próbálta fenntartani a hatalmát, tehát ez nem korrekt ez a hír. Nem, itt a vita tárgya az volt, hogy a szenátus legitime, a 24-ben megválasztott szenátus legitim év vagy sem, mert még a régi, tehát a Kekva egyetemeknek körülbelül a fele nem felel meg az állami egyetemek szenátusi összetételének. Nálunk is szenátusi választások lesznek októberben, most készítjük elő a szervezeti és működési szabályzatot. Ugyanakkor a minisztériumban mi föltettük annak idején a kérdést, amikor nyáron erről ezt előkészítettük, hogy ez nem lesz-e probléma, nem okoz-e legitimációs problémát. Az volt a válasz, hogy nem, ezzel számolnak. És ez egy tehát ez egy rangsor, amit a minisztérium figyelembe fog venni. Végül is a rangsorból, a szűk rangsorból 2, a tágabb rangsorból 3 jelöltet választott ki a minisztérium, és 2 jelölt esetén, hát ott ténylegesen nagyon kevés szavazat érkezett rá, beleértve a Hököt is egyébként. Akik nem is voltak jelen teljes létszáma, csak fele annyian voltak, mint lehet.
0: Milyen egyetemet hagyott, hogy látja?
1: Én úgy gondolom, hogy emberfeletti erővel sikerült ezt az időszakot mederben tartani, és az egyetemen belül békesség volt. Tehát az átmenet az egy békés átmenet, ezt nagyon fontosnak tartom. Volt már itt elég vihar. És elindulhatott úgy a fél év, hogy egy csodálatos évindító nyári akadémián túl vagyunk. A 24-es akkreditációs monitoring után most remélhetőleg egy 5 éves akkreditációval fog rendelkezni az egyetem. Nagyon sokat dolgoztunk ezért. 50 új szakot, specializációt, szakirányú továbbképzést hoztunk létre. Szakmailag, művészileg csak előre jutott, tehát nagyon sok vizsgafilmünk fesztiválon szerepel, most is 58 film gyártása van folyamatban. Gyakorlatilag az összes színházas hallgatónk elhelyezkedett a nyáron. Senki nincs munkanélkül színházakban. Ezekről többször számot adtunk. A doktoranduszaink az országban kiemelkedő létszáma, 60 doktoranduszunk van. Nagyon jól teljesítenek, tehát én azt gondolom, hogy egy belülről minőségileg kiépített, mindig vannak problémák, tehát egy-egy embert, egy-egy oktatót mindig ki lehet emelni. Ugyanakkor mi ezeket mindig mértük, ha panasz volt, azt kivizsgáltuk. Tehát nem igazak azok a hírek, hogy itt én nem tudom milyen meg nem tartott órák. Ezek megint a politikai diskurzusnak a részei. Nézzük a tényeket, állunk elé, hogy bárki ezt nyugodtan megnézheti. Tehát egy jó minőségű, nemzetközileg fejlődött, tehát jól beágyazott egyetemet hagyunk hátra, és ezért nagyon sokat dolgoztunk. Én magam nem vagyok politikai szereplő, engem azért hívtak ide, egyetemet építsen.
0: 30 éves felsőoktatási múltja, úgyhogy igen, nem politikai szereplő valóban. Hadd kérdezzek egy utolsót, ez nem lesz szép kérdés, én tudom, van dátuma annak, hogy mikor távozik? Mert ugye most
1: igen, én kértem egy nagyon közeli dátumot, de még erről nem beszélhetek. Nekem is vannak főnökeim, új főnökeim, és úgy beszéltük meg, hogy ezt együtt fogjuk kihirdetni, de elfogadták ezt a kérésen.
0: Ezt a nagyon közeli.
1: Ezt a nagyon közeli.
0: Akkor a távozóban lévő rektor volt a vendégünk, Sepsiéri.
1: Köszönöm szépen.

süd meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Yeah, vegyél még levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövőt felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül a minden.

0: Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A
1: tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz.
0: Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen?
1: Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd az órát.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Pontosan egy hete terjedt futótűzként, illetve akkor kezdett terjedni az interneten, ahogy Fási Ádám feleségét, Fásiné Gurzó Máriát vezetőszáron viszik a bíróság elé. Őt is elérte az NK a botránya. A gyanú szerint 80 millió forintot vett fel egy, hát nevezzük úgy, hogy üzlettársával az NK-tól egy dokumentumfilm elkészítésére. Áprilisban el is számoltak a teljesítéssel, viszont a film nem készült el, ellenben fiktív számlákkal próbálták azt igazolni, hogy elkészült, így került ő előzetes letartóztatásba. A vendégünk Bárándi Gergely ügyvéd. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Tehát ön nem az ügyvédje, nem ön az ügyvédje.
2: Nem.
1: Kicsit objektívebben tudunk akkor beszélgetni a témáról, ennek örülök. Önt meglepte, amikor azt látta, hogy vezetőszáron viszik a bíróság elé Fási Ádám feleségét?
2: Abszolút nem lepett meg. Az lepett meg, hogy ennyire, hogy mondjam, témába jött most ez a jelenség, hiszen évek óta, évtizedek óta így működik a rendőrség. Gyakorlatilag ezeket a kényszerítő eszközöket nagyon sokszor a show-elemként, vagy hogy mondjam, nyomásgyakorlásként alkalmazzák. Szóval emlékszem arra, amikor mondjuk, hogy eltávolodjunk ettől az esettől is, amikor Hagyó Miklósnak a munkatárs nőjét annak ide idején, úgy vitték be egy 2 millió forintos hűtlenkezelés alapos gyanújával, hogy 5 vagy 6 rendőrautó ment ki érte, villogott az egész környék, és a gyerekei mellől vitték el otthonról. Szóval ezek teljesen szükségtelenek, értelmetlenek, és tényleg nem szolgálnak mást, mint hogy a cirkuszt és kenyeretből a cirkuszt iránti igényét a társadalomnak kielégítsék, de ezek mégis büntető eljárások, szóval ezekről le kéne szokni. Szeretném mondani, hogy semmi problémám azzal, hogy végre nem következmény nélküli ország leszünk, és azokat, akik sikkasztottak, loptak, csaltak, hűtlenkezeltek, azokat elviszi a rendőrség, meggyanúsítja, és adott esetben a bíróság hosszú évekre letöltendő szabadságvesztés büntetésre ítéli. Csak nem kéne így fellépni, nem lenne szükség ezekre a show elemekre hozzá.
1: A gyanú ugye költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása, és ugye 80 millió forint körüli összegről van, szóval mennyire jellemző ezeknél a bűncselekményeknél és ekkora összegnél az, hogy előzetes letartóztatásba kerül a gyanúsított?
2: Sajnos ez is jellemző, és azért mondom a sajnost, mert letartóztatnak mindenkit, ha kell, ha nem. Ha konkrétan ezt a, és a sajtó hírekből értesültem én is, hiszen valóban nem vagyok a védője Fási Ádám feleségének. Szóval, hogyha igaz, akkor például az úgynevezett különös okok egyikeként a bűnismétlés veszélyét is meghatározták. Na most kérdezem én, hogy megbukott a rezsim. Nem valószínű, hogy még egyszer Fási Ádám vagy a felesége az NK-tól támogatást kap. Hol van a bűnismétlés veszélye? Hol van ez a veszély? Magyarán a bíróságok, az ügyészség, ugye az indítványaikban és a bíróságok szinte sablonosan rendelik el a letartóztatást. Tehát volt olyan év, ahol például Békés megyében, ha jól emlékszem a számra, 436 indítványból, amit az év során az ügyészek tettek, 436 esetben rendelte el a bíróság a letartóztatását a gyanúsítottnak. Szóval olyan szinte rutinszerűen helyezik az embereket letartóztatásba, és alkalmazzák a legsúlyosabb kényszerintézkedést, ami teljes mértékben szükségtelen, nem csak ezekben a kiemelt frekventált ügyekben, hanem amúgy is. Ez nem azt jelenti, szeretném mondani, hogy a végén ne kéne hosszú évekre őket elítélni, hanem azt jelenti, hogy ezt a kényszerintézkedést, aminek a neve is intézkedés, arra találták ki, hogy biztosítsák a büntetőeljárásoknak a sikerét, biztosítsák, garantálják azt, hogy ne tudjon valaki elszökni, elrejtőzni, tanukat megfélemlíteni, megismételni a bűncselekményt. Ebben az esetben lehet ezt alkalmazni. Nem azért, mert egyébként valaki bűncselekményt követett el. Azt majd, ha a bíróság kimondta, akkor kell leülni a büntetést.
1: De hogyha ez eddig is így működött, és eddig is erre volt hajlamos a rendőrség, akkor nem állíthatjuk azt, hogy ez most egy ilyen demonstratív fellépés volt, hiszen ugye most zajlik az elzámoltatás, talán nem is mindig olyan ütemben, ahogy ezt a társadalom elvárná, ugye nincs még Rács Rács, Bilincs és társai, legalábbis nem annyira, mint ahogy a társadalom egyes tagjai várnák, tehát akkor ez egyébként is eddig is így működött, és nincs most ebben egy különös.
2: Eddig is így működött, eddig is rosszul működött, és eddig is felháborító módon működött szerintem, és pontosan ez az, amit mondok, hogy ezért, hogy mondjam, hogy csodálkozom egy picit, hogy miért most lett ez ennyire közkedvelt, vagy hogy mondjam, érdeklődésre számot tartó téma, hiszen évtizedek óta ezt látjuk egyébként a bíróságokon, ezt látjuk a közéletben kiemelt ügyeken is. És azért mondom nagyon határozottan, mert én értem a társadalom igényét, sőt, mi több, én is számtalanszor megfogalmaztam, hogy szerintem sem zajlik az elszámoltatás olyan ütemben, mint ahogy azt az ember elvárta volna. Én is kíváncsi vagyok arra, hogy ugyan már az MNB ügyben miért nincsenek letartóztatások, de még csak a letartóztatások sem, hogy ne utaljak vissza erre, miért nincsenek gyanúsítások, miért nem hívják be gyanúsítottként meghallgatni azokat a szereplőket, ahol már az adatok rendelkezésre állnak ehhez. Miért nincs egy lélegeztetőgép ügyben még gyanúsítottja az ügynek? Ezt valóban jogosan veti fel a társadalom, hogy ez probléma. Nem biztos, hogy vezető száron kell elvinni egy olyan embert, akinél elég lenne, hogyha kimenne oda két napnyomozó vagy két ügyészségi nyomozó, és azt mondaná, hogy tisztelt uram, vagy tisztelt asszony, tegye meg már, hogy beül itt a szolgálati gépkocsiba, jöjjön velünk, mert ki fogjuk hallgatni önt a NAV központ, mit tudom én, a Huszti úton, a bűnügyi igazgatóságon. Bőven elég lenne. Tehát az, hogy ilyen embereket úgy visznek be, hogy megbilincselik, láncra fűzik, ez fölösleges, ez tényleg a show elem, ez arra van kitalálva, hogyha kimennek a kábítószerkereskedő mafiózóért, aki három géppisztolyt tart otthon, akkor valóban biztosítsák azt, hogy a hatósági személyek biztonsággal vehessék őrizetbe, biztonsággal vihessék el, és mondjuk ne álljon ellen, ne szökjön meg. De ezekben az esetekben erre semmi szükség nincsen.
1: Gerő Tamás ügyvéd néhány napja nálunk járt az Aktuálban, és akkor ő azt mondta, hogy amikor nézte az Egyenes beszédben Rónai Egon által készített Fási Ádám interjút, akkor ő már érezte, hogy itt szóresz lesz. Tehát az ő gondolataiban az is felmerült, hogy esetleg az ATV-s interjúnak, ami valóban eléggé, hát nagyon sokan látták, több mint 500 000 csak az interneten, és valóban hát kilógott a lóláb. Elképzelhető, hogy valóban ez volt az, ami jobban a középpontba helyezte ezt az egész ügyet, konkrétan Fási Ádámékat, hiszen ha jól tudom, akkor egyébként a nem politikai szereplők közül Fási Ádám felesége és a mondjuk üzlettársának az egyetlen, aki letartóztatásban van, ugye itt azok közül, akik pályázati pénzeket kaptak. Tehát mi lehet ennek az oka?
2: Hát, Tominak ebben igaza lehet, hogy lehet ennek köze hozzá, hiszen ha az ember a nagy nyilvánosság előtt, mint akár itt Fási Ádám, vagy annak idején Balázsi Gyula gyakorlatilag beismerő vallomást tesz az általa elkövetett bűnökről, hogy nyilván ez egy felhívás a hatóságnak arra, hogy akkor ebben az ügyben nyomozni kell. De én azt remélem, hogy az NK-s ügyekben nem egy interjú alapján csinálják ezt, és ahogy látom, elég sok ember így eljutottak, tehát lehet, hogy fogalmazzak úgy, hogy Fási Ádámnak az interjúja az egyfajta katalizátorként működött, hogy most vegyék elő ezt az ügyet, és most gyanúsítsák meg, de nagy baj lenne, hogyha ez alapján történt volna, és nem pedig a rendelkezésre álló dokumentumok alapján. Én nem tudom megítélni, hogy mi az, ami valójában ebben történt, de valóban, hogyha egy potenciális gyanúsított maga beszél arról, hogy esetleg milyen bűncselekmények köthetők hozzá és a köreihez, akkor ez talán nem szerencsés, hogyha nem szeretné, hogy ez kiderüljön.
1: Többször emlegették már ezt az úgynevezett amerikai taktikát, ez egyébként az MNB kapcsán egy sajtótájékoztatón is elhangzott, meg ilyen beszélgetések során is hallottam ezt, hogy azért a kis halaktól indulnak, mert aztán így jutnak el a nagy halakhoz, és ön is felvetette már korábban, hogy itt a politikai döntéshozók miniszteri szintig is, hát az ő felelősségük is felmerült, ön úgy gondolja, hogy felfog, tehát nem egy ilyen, nem Fási Ádám felesége itt a főkiszemelt, hanem mondjuk ezeken keresztül szeretnének eljutni a nevezzük így nagyhalakig.
2: Én határozottan azt gondolom, hogy fel kell merülnie a politikai döntéshozók felelősségének. Egész egyszerűen azért, mert számos adatunk és információnk van rá, már olyan is, ami a sajtóban napvilágot látott, hogy ez egy központilag irányított korrupciós rendszer volt. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy az állam maffia államként működött, akkor én ezzel tökéletesen egyet tudok érteni. Hankó Balázs maga mondja például az NKA ügyek kapcsán, hogy ezek a döntések egyedi kormány döntések voltak. Tulajdonképpen ő csak végrehajtotta őket. Ez azt jelenti, hogy ha az NK-s támogatások egyedi kormánydöntések alapján születtek, vagy egyes NK-s támogatások, akkor a rendszerből igazolódni látszik az, hogy valóban felsőbb utasításra követték el ezeket a bűncselekményeket, nevezzük nevén a dolgot. Vagy hogyha Révész Máriusznak azt az interjúját csak megnézzük, ahol elmondja, hogy bement az egyik miniszterhez, és azt mondta, hogy hát ez egy nagyon felülárazott szerződés, ő szívesen kötne az államtitkárságán mással szerződést ugyanerre, majd azt a választ kapta, hogy ezt elhiszi, de azzal a céggel kell megkötni, mert hogy egyébként egy másik miniszter társának ez a kívánsága óhaja. Akkor azt látjuk, hogy nem csak feltételezés volt a társadalom részéről, hanem ma már a büntetőeljárások során, vagy egyes érintettek, fideszes politikusok kijelentései nyomán tudjuk azt, hogy ezek bizony utasításra történtek. És bár ebben az ügyben valóban nem vagyok védő, egy másikban viszont vagyok, ami korrupciós ügyekkel foglalkozik, ez a harmadik kerületi sztori, és itt is azt látom, és azt látjuk, hogy szó nincs arról, hogy helyben dőltek volna el dolgok, hanem bizony megvolt ez a fajta hierarchia, hogy a felsőbb utasításra hajtottak végre bizonyos döntéseket.
1: Sajnos lejárt az időnk, pedig még hosszan tudnánk erről beszélni. Még annyit hozzáfűznék, hogy megnéztem, és koherens az álláspontja, mert már 2021-ben is úgy nyilatkozott a Magyar Hangnak, hogy az elszámoltatás ne leszámolás legyen. Úgyhogy Várándi Gergely ügyvédnek köszönjük, hogy itt volt.
2: Én köszönöm szépen a meghívást.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Orbán Viktor köcsén tért vissza a napi politikába, ahol egyből ellenállást hirdetett a jelenlegi kormánypárttal szemben. A Fidesz megújulásának kérdése egyre hangsúlyosabb, milyen irányt vehetnek Orbán Viktorék. Közben Magyarország orosz diplomatákat utasított ki, ami a magyar-orosz kapcsolatokban is új helyzetet teremthet. Krekó Pétert kérdezzük.
3: Új helyzetet és új irányt nagy valószínűséggel. Krekó Péter, a Politika Kapitál igazgatója, jó estét kívánok. Szervusz. 133 napot jósolt Orbán Viktor eredetileg, mint a tanácsköztársaság idején arra, hogy megbukjon a magyar kormány. Ez most nem egészen úgy néz ki, de hol tart a magyar kormány?
4: Igen, hát valóban, ha mondjuk a közvéleménykutatási adatokra nézünk, ha másra nem, amik ugyebár tanácsköztársaság idejéről nem állnak rendelkezésünkre, szóval nem tudjuk közvetlenül összehasonlítani a két időpontot, de hát azt látjuk egyébként, hogy társadalmi bizalom tekintetében nagyon erősen áll továbbra is a kormány, tehát hogy azért megnézzük a párt preferencia kutatásokat, akkor a biztos szavazó pártválasztók körében 65-70%-os támogatottság, az összes választók körében pedig több,